Kedves hallgatóink, mindenkit szeretettel köszöntök. Legközelebbi előadásunkra december 2-án fog sor kerülni. Szintén egy nagyon fontos bibliai témáról beszélgetünk december havában, ez pedig a testélétel kérdése lesz. A mai témát alárendeltük a néhány nappal ezelőtti halottak napjának, ami

egyre nagyobb népünnepnek számít már Magyarországon, úgyhogy erről szeretnénk most előadást tartani, hogy látom mindenki elhelyezkedett, még egyszer mindenkit szeretettel köszöntök. Előadásunknak a címe a Biblia halott kultuszról. Valóban talán önök is így látják, kedves hallgatók, hogy a halottak napja az utóbbi években már csak nem olyan ünnep lesz, mint a karácsony. Az egész országot megmozgatja utazásokban, de eszmei kijelentésekben is, ilyenkor a rádióban, a televízióban e fajta műsorokat adnak. Én, aki utazom, a rádiót hallgatom, és minden szentek napján, meg halottak napján is sokat utaztam, és hát hallgattam a rádiónak az előadásait, a beszélgetéseit, a műsorait. Ezek nagyon igényesek és változatosak voltak. Úgy elképzeltem azt a hallgatót, aki meghallgat egy egész napi műsort mondjuk, hogy kiderül-e, hogy miért van halál. Ez az egyszerű dolog, hogy miért van a halál. Mert én nagyon odafigyelve, és tényleg nagyon éberen hallgattam ezeket a műsorokat, de vagy olyan nagy ívben kikerülték ezt a kérdést, vagy egyáltalán szóba se hozták, pedig hát nyilván egy nem szeretem dolog, mint a halál, ami mindannyiunk környezetét érinti, amelytől minden nap szenvedünk, mert hol itt hal meg valaki, hol amott. Ugye a legújabb statisztikák szerint a civilizált világban minden második ember esélyes arra, hogy rákbetegségben, és nagyon gyorsan meg fog halni. Ugye ez a civilizációnak ez az ajándéka, ez is egy szörnyűséges statisztika, és hallgatom a műsorokat, volt ott mindenről szó, a krizantémról, a halottak napi virágokról, a meghalásról, hogy az emberek nem tudnak meghalni, hogy nem tudják az életet összefoglalóan szemlélni, nem akarnak a halállal számot vetni. Ezzel nem így csodálkozom, hogyha nem tudjuk azt, hogy miért is van halál. Olyan megdöbbentő, hogy az emberiség, ugye itt egy megyei könyvtárban vagyunk, egy Gutenberg galaxisnyi irodalmat létrehoz, és ha bemegyek egy ilyen nagy könyvtárba, és itt is olyan könyveket akarok kivenni, hogy utána akarok jelni, hogy miért is van halál. Mi a halál? Megint csak arra a következtetésre jutunk, hogy tisztán és világosan erről a kérdésről is a Biblia beszél. A Biblia mondja ki a Római Levél 6. fejezet 23. versében, hogy a bűn zsoldja a halál. Ezt sehol nem olvassuk. Sehol nem olvassuk ezt, hogy a bűn zsoldja a halál. Ahhoz, hogy a halált megértsük, ahhoz előbb azzal kell kezdenünk a gondolkodást, hogy mi a bűn. Mert ha a bűn zsoldja a halál, ugye ez a képies kifejezés azt mondja, a bűn ezzel fizet. Ez a bűn fizetsége, emberek. Beengedtük a bűnt a világba, elkövetjük a rossz dolgokat, és a bűnnek a fizetség, a zsoldja a halál. Eszembe jut, hogy mielőtt ezt Pál apostol leírta volna, már csaknem fél évezrede Athénban, Szókratész is azt mondta az aténiaknak, amikor őt halálra ítélték, ugye Szókratész azért ítélték halálra, mert nem hitt Zeusban és a görög isten világban, azt mondta, hogy szerinte vagy egy isten van, vagy ez a sok isten, hát ez egy nevetség, ez emberi kitalálás. És azért ítélték még halálra, mert gondolkozni tanította az ifjakat, tehát ezt így mondták, hogy megrontotta az ifjúságot, mert mindig gondolkozni tanította őket. És amikor halálos ítéletét kimondták Szókratésznek, akkor Szókratész ezt tudomásul vette, és az aténiakhoz intézett búcsú beszédében többek között azt mondta, kedves aténiak, ne a haláltól rettegjetek és féljetek, mert van, ami a halálnál is fürgében fut. Ez olyan érdekes megfogalmazás, hogy van, ami a halálnál is fürgében fut, hogy micsoda? Hát a bűn. Ő is látta azt, hogy a halál az a bűn következménye. És nem a haláltól kell félni, a halál okával kell szembefordulni, és a Biblia tanítása ez, hogy aki a halál okával szembefordul, az nem fog meghalni véglegesen. Annak ugyan el kell szenvedni az első halált, ugye ez a bibliai megkülönböztetés, hogy van első halál és van második halál, de aki az első halált elszenvedi, annak reménysége van még a feltámadásra, és az igazi tragédia nem az első halál, hanem a második halál.
Jézus ezt olyan egyszerűen mondta, János evangélium a 8. fejezet 24. versében van Jézusnak ez a kijelentése, ha nem hiszitek, hogy én vagyok, meghaltok bűneitekben. Tehát végül is a bűnt legyőzni a saját erőnkből nem tudjuk. De van mégis megváltás, van megváltó, akinek a segítségével le lehet győzni a bűnt. És ezért Jézus megint csak nagyon világosan fogalmazott, azt mondta, hogy ha nem hiszitek, hogy én vagyok, hogy van, akihez fordulhattok a bűn elleni küzdelmetekben, ha ezt ti nem hiszitek, ha megadjátok magatokat a bűnnek, a bűn majd kifizet benneteket a halállal, és az a halál majd végleges is lesz, tehát nem az első halál, hanem a második halál is a nyomában fog járni. Tehát ilyenkor, amikor a november hónap közeledik, és közeledik a Minden Szentek és Halottak napja, olyan jó lenne tiszta vizet önteni a pohárba, olyan jó lenne világosan, egyértelműen beszélni, hogy a halál az nem a természet következménye, az nem az Isten teremtette, a halál az betolakodott ellenség. Ezt is a Biblia használja, ezt a kifejezést, hogy a halál betolakodott ellenség, vagy így mondja Pál apostol az 1. Korintus levél 15. fejezetében, hogy mint utolsó ellenség töröltetik el a halált. Tehát a halál ellenségünk. A halálból nem érdemes kultuszt csinálni, a halál ellenségünk. Épp eszű ember, józan, egészséges ember a halállal nem köthet szövetséget, nem fogadhatjuk el a halált. A halál az élet lebontása, eltorzítása, megszüntetése. Aki az élet pártján van, a halált nem fogadhatja el, a halál okával fel kell, hogy vegye a küzdelmet, és akkor azt mondja a Szentírás, hogy ugyan mindannyiunknak meg kell halnunk. Ezt is a Biblia mondja meg, hogy miért kell mindannyiunknak meghalnunk. Jó emberek miért nem halnak meg? Akik az életben megváltoztak, és mondjuk elkezdtek a bűnnel szemben küzdeni, azok miért nem maradnak életben, mondjuk, vagy hosszabb ideig miért nem maradnak életben? A Biblia erre a kérdésre úgy felel, hogy azt tanítja, hogy tulajdonképpen, hogy mindannyian bűnök sokasságát követjük el az életben, a halál a bűneink szerves következménye, szükségszerű következménye. Az, hogy minden ember meghal, ez letagadhatatlanul jelzi, hogy mindannyiunknak nagyon sok vaj van a fejünkön. Mindannyian nagyon sokszor pusztítottuk az életet, az élet törvényeit semmibe vettük, mindannyiunknak le kell épülnünk. Ki gyorsabban, ki lassabban, ki megéri a tisztes időskort, ki hirtelenebb halállal hal meg, de a halál az a bűn következménye. De az első halál az ugyan a bűn következménye, de nem a bűnösön való ítélet. Hogyha a Bibliából megismerjük ezeket az összefüggéseket, hogy a halál a bűn következménye, de még nem a bűnösön való ítélet, akkor rögtön megérthetjük, hogy az Isten azért rendkívüli lény, mert Isten mindig külön választja a mi életünkben a bűneinket, meg mi magunkat. A bűneink miatt nem tud örökké éltetni itt bennünket a földön, azért kell mindannyiunknak meghalnunk, mert a bűnök sokasságának ez a következmény, leépít bennünket. De Isten az első halált nem ítéletnek szánja. Vagy ha úgy akarjuk mondani, hogy az első halál is ítélet, akkor mondjuk így, hogy felfüggesztett ítélet. Bíróságon is van ilyen, hogy van felfüggesztett ítélet, meg van jogerős ítélet. A felfüggesztett ítélet után még van egy újabb tárgyalás, és jogerőre akkor emelkedik az ítélet, ha bebizonyosodik az az illetőről, hogy ő nem küzdött eléggé a bűnnel szemben. Más szóval megadta magát a bűnnek, még erősebb szóval igazolta a bűnt, még erősebb szóval cinkosává vált a bűnnek. Aki a bűnnel nem küzdött, aki az életpusztító bűnnel nem küzdött, annak az Isten nem tudja majd felfüggeszteni az első ítéletet, a bűn fölötti ítéletet. Annak az életében sajnos a halál, majd második halál lesz, tehát a bűnös fölötti ítéletté is válik. Tehát ezt a két igehelyet nagyon kérem, hogy mindenki jegyezze meg. Róma 6.23, a bűn zsoldja a halál. János 8.24, ha nem hiszitek, hogy én vagyok, meghaltok bűneitekben. Az első halál nem olyan tragédia, mint a sokan átélik, és könnyeket ontanak, és temetésekkor lehet látni, hogy szinte az emberek vigasztalhatatlanok. Ugye nyilván azért vigasztalhatatlanok, mert nincs reménységük.
Azért nincs reménységük, mert nincs evangéliumuk. És azért nincs evangéliumok, mert nem hallottak felőle. Az első halál tulajdonképpen a Biblia szóhasználatában elalvás. Elalvás. Az ember alszik. Jézus is halottakra ezt mondta, a kislány, a jarűs lány, nem halt meg, aluszik. Lázár az én barátom elaludt. Nem Jézus hasonlított először a halált alváshoz, hanem a Bibliának a legősibb könyve, Jób könyve 14. fejezete beszél először a Bibliában. Ezt is nagyon ajánlom mindenki figyelmébe. Jób könyve 4300 évvel ezelőtti történetet mond el, de egyik legrégebbi történet, amit olvashatunk. 4300, roppant nagy idő ez, és 3500 évvel ezelőtt jegyezte le Mózes. És Jób könyve 14. fejezetében olvashatjuk ezt, hogy ha az ember meghal, ha a férfi kimúlik, hol van ő? Az egek elmúlásáig sem nem ébrednek, sem nem költetnek föl az ő álmukból. Tehát álom. A halál álom. Az első halál álom. Amiből lehet majd fölébredés, lehet az örök életre való fölébredés. Ugye, hogyha ezt az ember megismeri a Bibliából, egyből egy nagy kő gördül le a szívéről, és nem úgy veszi ezt a dolgot, ahogy esetleg a szüleitől vagy a rokonságától tanulta, vagy ahogy kiskorában én is átéltem néhány idősebb rokonomnak a halálát, és akkor olyan vigasztalhatatlan volt a család, hetekig, hónapokig mindenkiből patakzottak a könnyek, és mindenki fölemlegette azt az embert, és újra, hogy miért kellett neki elmennie. Kedves hallgatók, hogyha meggondoljuk, hogy ha nem mennének el az emberek, ha mondjuk itt maradhatnánk évszázadokig, ezt is érdemes meggondolni, jó lenne. Jó lenne mondjuk, a Biblia azt mondja, hogy a teremtéstől az özönvízig tartó időszakokban a halál nem aratott olyan gyorsan. A teremtéstől az özönvízig van 10 nemzedék, az átlag életkor olyan 800-900 év volt. Ezek valós életkorok, csak hát akkor más volt az élet. Akkor mondjuk nem volt atombombától való rettegés, nem volt környezetszennyezés, nem volt ilyen ipari civilizáció, egészen más volt az élet, és innen adódik a szólás, mondás, hogy valaki matuzsálemi kort ér meg. Ugye ez is az első 10 nemzedék egyike, Metusélah, 969 évével a leghosszabb időt élt ember. Sokan kétkednek, hogy lehet ilyen hosszú időt élni. Hát én erre azt szoktam mondani, hogy a 969 év is rövid idő volt, mert hát Isten örök életre teremtett bennünket, ahhoz képest a 969 is rövid idő, nem? Hát Isten örök életre teremtette az embert, nem meghalásra teremtette. Ugye a teremtéstől az özönvízig az emberek elég hosszú időt éltek, mert nem volt, ami az életkorokat lerövidítse. Ma is, ha egy kicsit utána járunk, hogy mi rövidíti le az életkorokat. Mi most európai emberek elég szép időt élünk, hogy 70-80-90 évet élnek a mi vidékünkön, no, de azt abban biológusok megegyeznek, hogy az állatvilágban is, meg az embervilágban is általában az egyedek annyi időt élnek, ami a kifejlődési idejük 5-szöröse, 6-szorosa. Ha egy ember mondjuk 20 év alatt fejlődik ki, annak az 5-szöröse 100 év, ahhoz hozzáadom a 20 évet, akkor biológiailag nekünk legalább 120 évet kellene most is élnünk, mint hogy egy macska, egy ló, meg egy kutya meg is éli azt az időszakot, mert hogyha az mondjuk 2-3 év alatt fejlődik ki, akkor ezek az állatok 10-15 évet vígan megélnek, ha nem többet, valami 20-25-30 évet is megél ezek közül. Miért nem éljük meg a 120 évet, ami most várható lenne, amire a közétkeztet és a közgyógyászat minden, tehát sokkal magasabb színvonalon áll, mint 300-500 évvel ezelőtt. Kedves hallgatók, jó, hogyha tudjuk, hogy miért nem éljük meg ezt a magas életkort. Ennek csak egyik oka a stressz. Ennek csak egyik oka ez a nagy rohanás. A döntő ok itt is a táplálkozásban keresendő, és az emberiség életkora ilyen alacsony, azt a Biblia az özönvíz utáni állapotokkal magyarázza. Az özönvízig több száz évet éltek az emberek, 8-900 évet, az özönvíz után már csak 200 évet, Mózes korában már csak 80 évet. Ennek egyetlen egy fogalomban van a magyarázata, a húsfogyasztásban. A húsfogyasztás az, ami tönkreteszi az emberi szervezetet, a húsfogyasztás az, ami leépíti az embert,
de ezt félve mondom, és pár ember előtt el lehet mondani, de ezrek és tízezrek előtt nem, mert csak legyintenek rá, vagy még neki mennek az embernek, hogy hogy mondhat ilyeneket. Annyira beállított a mi kultúránk az egészségtelen táplálkozásra, a hús, a zsír, a tejfogyasztásra, ezek aztán az emberi életet agasztóan lerövidítik, és ennek köszönhető az, hogy az ember ilyen kevés időt él. Na de hát, ha az Isten örök életre teremtett bennünket, a halálnak itt keresni valója nem volt. Az ember beengedte a halált, a bűn, ahogy szétáradt, a halál is szétáradt, és egyre inkább az emberi élet leépült, és az özönvíz után, tehát 1700 év után az emberi életkorok lerövidültek, és a halál, ami addig azért nem volt mindennapos dolog, egyszerre az ember életnek olyan tartozéka lett, mindennapos tartozéka lett, hogy félelmetesen előre tört, és szükség mutatkozott arra, hogy a halállal kapcsolatban különböző magyarázatokat adjanak, és a magyarázatok többségéről azt kell, hogy mondjuk, hogy téves magyarázatok, elhitetések, félelmetes visszaélés az emberek félelem érzetével, és tulajdonképpen a halálból mind a mai napig az emberiség bizonyos értelemben vásártűz. Ugye a Biblia Mózes első könyve, 3. fejezet 19. versében egy egyszerű mondatot kimond. Amikor az első emberpár beengedte a bűnt a világba, a bűn után majd megjelenik a halál, nem rögtön, ugye nem rögtön, hát Ádám is él 930 évet. Beengedi a bűnt, és még van neki 930 éve. Ugye a halál akkor jelenik meg először a földünkön, amikor Kain megöli Ábelt. Na tehát ez is évtizedek, sőt évszázadokra minősíthető időszakasz. Tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy a teremtés után talán több évszázadig itt halált senki nem látott. Na de amikor az első halál bekövetkezik, amikor ott látunk egy embert, Ábelt elterülve, ugye megrendül az ember szíve, hogy az élő, lélegző emberből mi lesz. Mózes első könyve, 3. fejezet 19. versében Isten kimond egy döntő dolgot a halálról. Ezt is érdemes jól megjegyezni. Porból lettél, és íme újra te porrá leszel. Azért kell pontosan megjegyeznünk ezt a mondatot, mert Isten azt mondja, hogy te porrá leszel. Te porrá leszel. Az egész lényed por lesz. Tudnék, a halál, az élet elmúlása, a bűn következménye, teljes leépülés. Te porrá leszel. Tehát nem azt mondja Isten, hogy a tested porrá lesz, és valamit tovább él. Ezért kell nagyon komolyan vennünk a Bibliának az első három fejezetét, mert aki a Biblia első három fejezetét megérti, az máig sok mindent megért az életből. Te porrá leszel. Isten azt mondja, hogy te egészében véve visszaköltözöl a semmibe, a nem létbe, öntudatlan alvás, majd egyszer jön az ítélet és a feltámadás, de addig sem nem ébrednek, sem nem költetnek föl az álmukból, ugye előbb idéztem Jób 14-et. Ki mondja azt, hogy a halál után van élet? Kiállítja azt, hogy a halál után nem teljesen leszünk porrá, ki mondja azt, hogy a testünk porrá lesz, de a lelkünk nem lesz porrá. A Bibliánk első három fejezetében megtaláljuk ennek az eszmének a szerzőjét, mert akkor, amikor Éva ott van a fánál, közel megy a fához, és Sátán egy kígyó képében kísérti őt, hogy tegye meg azt, amit Isten megtiltott neki, mert az az élet leépülésével fog járni. És Éva el is mondja Sátánnak, hogy hát Isten azt mondta, hogy minden fáról ehetünk, csak egy fánál következik be a megpróbáltatásunk, annak a fagyümölcséből, abból ne együnk, mert akkor meghalunk. Mint fogalmat, mint elvet ismeri Éva is tapasztalatot, ugye nem? De Isten elmondta, hogy ha veszel a fának a gyümölcséből, tehát ha kipróbálod az élettel ellentétes törvénynek az alkalmazását, akkor porrá leszel, akkor meg fogsz halni. Amikor Éva ezt elmondja a kígyó képében megjelenő Sátánnak, Sátán rögtön válaszol rá. És ez a válasz Mózes első könyve, 3. fejezetének az elején található,
És a rövid mondat így hangzik, Éva válaszát így akarja leszerelni Sátán, hogy bizony nem haltok meg. Vegyél nyugodtan a fának gyümölcséből. Ha valami olyasmit teszel, ami az Isten akaratával ellentétes, vagy az Isten törvényeivel ellentétes, annak nem lesz következménye. A bűnnek nincs súlyos következménye. Próbáld ki a bűnt, és meg fogod látni, hogy bizony nem haltok meg. Mire utal ez a bizony nem haltok meg? Hát ez csak egy valamire utalhat, hogy a tested lehet, hogy meghal, de van olyasmi az életedben, a lényedben, ami soha nem fog meghalni, ez a lelked. Az emberiség történelmében az halál után tovább élő lélek tanítása, vagy más néven röviden a lélek halhatatlanságának a tanítása, ide ereszti a gyökereit. Ki találta ki a lélek halhatatlanságának tanítását? Maga az ördög. Sátán volt az, aki azt mondta Évának, hogy bizony nem haltok meg. Nyugodtan kövesd el a bűn, nem lesz világra szóló következménye. Bizony nem haltok meg. Éva kipróbálja a rosszat, ad Ádámnak is a fagyümölcséből, ő is eszik, szembe helyezkednek az Istennel, és ezután mondja Isten, hogy te porrá leszel. Isten újra megerősíti, hogy te porrá leszel, tehát ilyen nincsen, hogy az ember részlegesen meghal, részlegesen tovább él. Az ember egységes lény, ha az ember az élet törvényeit nem tiszteli, mind testileg, mind lelkileg a halálnak a martalékává válik. Tehát a halál kihat nem csak a testi funkcióinkra, magyarul nem csak a szívverésünk áll meg a halál pillanatától fogva, hanem megáll a gondolkodásunk is, megállnak az érzéseink is, nincsenek vágyaink, indulataink, akaratvilágunk. Az egész ember tulajdonképpen a nem létbe költözik. Por vagy te. Te por vagy. Érdekes, hogy egy fél mondatot nem vesz komolyan az emberiség. Ott van a Biblia elején, a 3. fejezet 19. versében, és az emberek hajlamosak ezt nem komolyan venni. Miért? Mert az emberi természetnek jobban kedvez az, hogy az emberi természet, hogy ráállt a bűnre, mindig meg akarja magyarázni a bűnt, és mentegetni akarja a bűnt. A bűn az nem is olyan nagy dolog, hogy a bűn szerezné a halált. Hát azért... Én nem vagyok annyira bűnös, meg olyan súlyos bűnöket nem követek el, lehetetlen, hogy emiatt lenne a halál. A halál amiatt van, hogy embernek születünk, meg el kell, hogy múljunk, meg másoknak is kell az élettér itt a Földön. Hány ideológiát kitalált az emberiség, hogy miért halunk meg? De ezt nem akarja komolyan venni, hogy a bűn zsoldja a halál. És ha nem követnénk el bűnt, akkor örökké élhetnénk itt a Földön, mint hogy Isten erre is teremtett bennünket. És olyan egyszerű lenne ezt megérteni, mert hogyha valaki azt mondja, hogy ő keresztény, hát a keresztényeknek az első gondolatuk az kell, hogy legyen, ha valaki azt mondja önmagára, hogy keresztény, hogy Jézus Krisztus miért halt meg? Hát Jézusnak nem volt bűne. Hát ő miért halt meg? Ha egy keresztény magát kereszténynek tartja, akkor világosan látja azt, hogy Jézusnak nem kellett volna meghalnia, és az ő halálában nem az teljesedett be, hogy a bűn zsoldja a halál. Neki nem volt bűne, személyes bűne nem volt. Neki nem kellett volna meghalnia, hiszen bűntelen életet élt, soha szeretetlenséget nem követett el. Akkor miért halt meg mégis? Azért, mert egyedül az lehet megváltója az embernek és az emberiségnek, aki adhatja az életét az emberért. De csak az adhatja, akinek nem kellene meghalnia. Mi nem adhatjuk az életünket a másik emberért, mert mindannyiunknak meg kell halnunk. Mi nem tudunk életet életért adni. Jézus azért adhatta az életét, mert neki nem kellett volna meghalnia. Ezért ajánlhatta fel az életét, ezért áldozhatta oda az életét, ezért mondjuk azt, hogy Jézus helyettes áldozat, ahelyett, hogy mi halljunk meg végleges halállal, ő élte át a halálnak azt a borzalmas valóságát, ami a második halál. Jézus halála ugye nem az első halál tapasztalata volt, a második halál tapasztalata volt. Az a kiáltás, amit Máté evangélium a 27. fejezetében olvasunk, hogy én Istenem, én Isten, miért hagytál el engemet, ez kifejezi Jézus halálának a drámaiságát. Jézus az Istentől való elszakítottságot vállalta mi megmentésünkért. Jézus elszakadt Istentől, a mennyei atyától, aki küldte őt.
Jézus megterhelte magát a mi bűneinkkel, mert annyira szerette az emberiséget, hogy inkább meghalt az emberiségért, mint hogy végignézze azt, hogy az emberiség halljon meg, ha nincs a bűnöknek átvállalása, ha a bűnöknek átvitele nem lehetséges, ha nincs helyettes áldozat az ember bűnért. Tehát akárhogyan nézem is, nagyon egyszerű dolgokon megragadhatom a Bibliának a halálról való tanítását. A bűn zsoldja a halál. Mivel mindannyian bűnöket követünk el, egyikünk se kerülheti el a halált. A halál alvás, de ez az alvás kihat a testre és a lélekre is, tehát a halál után öntudatos élet nincsen. Ha valaki azt tanítja, hogy a halál után öntudatos élet van, az olyan súlyos becsapás, hogy ez Pál apostol a 2. Timóteus levél 2. fejezetében a rák fekéhez hasonlítja. A rák akkor még nem volt annyira általános, mint napjainkban. Hadd olvassam fel Pál apostolnak ezeket a szavait. Tehát a 2. Timóteusi levél 2. fejezetében a következőt mondja, hogy az ő beszédük, mint a rák fekély terjed, közülük való Himéneus és Filétus, akik az igazság mellől eltévejedtek, azt mondván, hogy a feltámadás már megtörtént, és feldújják némelyeknek a hitét. Tehát volt az őskeresztény korban egy bizonyos Himéneus és Filétus nevű két, úgy tűnik, hogy nagyhatású tanító, akik azt tanították, hogy az ember meghal, és a halál után már a feltámadás rögtön megtörténik, tehát magyarul a testet leteszik a földbe, elföldelik, de a lélek már fölmegy, és a feltámadás ilyen módon már megtörtént. Erre azt mondja Pál apostol, hogy ezek a beszédek, mint a rák fekély terjednek. Súlyos kifejezés, ezt tudom, de a Biblia használja, és azért kell nekem is súlyossal megítélni ezt, akkor is, hogyha az emberiségnek most 99%-a hisz körülbelül a lélek halhatatlanságában, vagy más néven a reinkarnációban, hiszen ami a nyugati vallásokban a lélek halhatatlanság, az a keleti vallásokban tulajdonképpen a lélekvándorlás és a reinkarnáció. Mind a kettő nagyon kedves az emberi természetnek. Az emberi természet tudnék megbízhatatlan és gonosz. Az emberi természet a bűnöket elköveti, mentegeti, és még azt is kitalálja, hogy ha meghalunk, hát tulajdonképp nem halunk meg, mert hát a lelkünk egy jobb világba költözik, és ezért fejlesztett ki az emberiség a történelme során ilyen eszméket, és az eszméknek ilyen gyakorlatát is, hiszen tudjuk jól, hogy a keleti vallásokban a reinkarnáció az valami félelmetes eszmetársulásokat hozott létre, gondoljunk csak a szamszára körre, gondoljunk csak arra a felfogásra, amit ma Magyarországon nagyon sokan magukévá tettek, hogy hát milyen igazságtalan az élet, hát nem igaz, hogy egy életben dől el valami, hát kell egy másik élet, meg egy harmadik, meg egy negyedik. Ugye ami a keleti vallásokban ez a szamszára kör, hogy újra és újra visszatér a létforgatagba, hogy ők mondják, és addig tér vissza a szamszára körbe, ameddig nem tudja azt mondani, hogy rossz a létezés, és jobban nem lét, és akkor kiszabadul a nirvánába, de hogyha nem megy a nirvánába, akkor újra és újra bejön a szamszára körbe, és egyszer embernek születik, aztán állatnak, aztán növénynek, meg ki tudja még minek. Tehát tulajdonképpen a keleti vallásokban ez az egész lélekvándorlás, és ez az egész szamszára kör, hát milyen névvel is illessük, egy olyan csöndes öngyilkosság. Ami az embereket arra neveli, hogy mondjanak le, tudatosan mondjanak le a létről, mert a lét az rossz. Miért rossz a lét? Azért, mert a leépülés, az öregedés, a halál tapad hozzá. Rossz létre jönni, rossz megszületni. Ezért vágyjál arra, hogy semmivé legyél, mert a semmiben nincs már szenvedés. Szenvedés csak ott van, ahol létezés van. A létezés azért rossz, mert tele van szenvedéssel. Félelmetes magyarázatok. Első hallásra nagyon békésnek és emberinek tűnnek, de hogyha jól megnézzük, fenn kell tartanunk ezt a magyarázatot, hogy tulajdonképpen lassú öngyilkosságra nevelik az embereket, lemondani a létezésről tudatosan. De itt nyugaton, tehát Európában vagy Amerikában sem jobb a helyzet,
mert tulajdonképpen a kereszténységet is annyira eltorzították, hogy a korai századokban a keleti vallásokat, a görög-római misztérium vallásokat befogadták, és ezek a vallások egytől egyig, ha nem is a reinkarnációt, de a lélek halhatatlanságát hirdették. Tessék csak gondolni arra, hogy Homérosz az Iliászban például leírja a holtaknak a föld alatti lakóhelyét. Ugyanezt átveszi Vergilius az Éneiszben, hogy van a halottaknak egy föld alatti, ugye, mint egy árnyakot bolyonganak, és azokat meg lehet látogatni, ugye a főhőst is elvezeti oda. Tehát kifejleszti ezeket az eszméket, az embereket belelovalják ezekbe a mesékbe, ezekbe a horrorisztikus történetekbe, amelyekről még Seneca is azt mondja, az első század híres római filozófusa, hogy a halál utáni életet a költők és a mesemondók találták ki és örökítették tovább, amiben annyi az igaz, hogy talán nem ők találták ki, de azért Homérosz, Ovidius, akik a legrégebbi mondákat, mítoszokat leírták, hát ezek örökítették tovább, és ugye ezt örökíti tovább a középkorban Dante az isteni színjátékban. Még Goethe is a Faust végén, ugye a Faust nem tudván megtisztulni a földi életében, majd angyalok viszik föl a mennybe, és közbe tisztogatják, hogy ha a földön nem tudta legyőzni a bűnt, majd a halál után valamilyen módon kimosdatják a bűnből, vagy mentesítik a bűn következményeitől. Kedves hallgatók, ezek félelmetes eszmék. Ezeket az eszméket a Biblia mérlegén meg kell vizsgálni, és Prédikátor könyve 3. fejezetében ezekre azt mondja bölcs Salamon, hogy ki az az ember, aki eszébe vette, hogy az ember lelke fölmegy, és az állat lelke meg a föld alá megy. Szóval ki az, aki ilyen őrült eszmékkel gyötri az emberiséget, hogy az emberek a halál után a lelkükkel az égbe mennek, az állatok meg a föld alá mennek, azt mondja, az embernek is, meg az állatnak is egy a vége. Meghalnak, eltemetik őket, és utána nincsenek, de majd jön az ítélet, jön a feltámadás, és lesz majd igazak feltámadása, lesz örök életre való feltámadás, és lesz majd a végleges megsemmisülésre, a kárhozatra való feltámadás is. Ezért a Biblia rendkívül tisztán és rendkívül világosan fejti ki élet-halál kérdéseit. Ezért, hogyha most már tovább lépve arra kell rátérnem, hogy a Biblia például milyen magatartást tanácsol a halállal kapcsolatban, hogyha valaki meghal a környezetünkben, meghal egy nagyon közeli hozzátartozónk, vagy rokonunk, vagy szerettünk, egy hívő ember hogyan tekint erre a halálra? Ezékiel könyve 24. fejezetéből szeretnék felolvasni egy részletet. Ezékiel könyve 24. fejezet 16. és 18. versei közül, és azért olvasok fel ebből a könyvből, mert Ezékiel prófétát valóban egy félelmetes gyász érte. A fiatal felesége meghalt. Nagyon fiatalon, nagyon szép felesége volt, és hirtelen kellett a feleségétől megválnia. Ezékiel könyve 24. fejezet 16. versében, és lőn az Úr beszéde hozzám, ezt mondván, embernek fia. Íme én elveszem tőled szemeidnek gyönyörűségét hirtelen halállal. Tehát Isten előre bejelentette. Meg fog halni a feleséged. Szemeidnek gyönyörűsége. Hirtelen halállal. El lehet képzelni, ugye ma is mondják az emberek, hogy ha valaki 80-90 éves korában meghal, hát igen, az már bejárta az életed, hogyha valaki gyerekként, vagy fiatalként, vagy egy ifjú házasként meghal, szemeidnek gyönyörűsége hirtelen halállal, ez nem akármilyen megpróbáltatás, amit Isten megengedett a próféta számára. Embernek fia, íme én elveszem tőled szemeidnek gyönyörűségét hirtelen halállal, de ne sírj, és ne jajgass, se könnyed ne hújjon. Fohászkodjál csöndesen, halottakért való sírást ne tégy, fejékességedet köst be, és saruidat vedd lábaidra, és ne fedezd be bajuszodat, és az emberek kenyerét ne egyed. És szóltam reggel a néphez, és estére meghalt feleségem, és úgy cselekedtem reggel, amint meg volt hagyva nékem. Félelmetes megpróbáltatás, és valaki azt mondhatná, hogy Isten még egy félelmetesebb dolgot kér. Ne sírjon a felesége után. Ne untson könnyeket. Ne zokogjon.
ne mondja el a bánatát másoknak, hanem így mondja, fohászkodjál csöndesen. Én azt hiszem, hogy ebben a pár bibliai kifejezésben benne van a kulcs, hogy tulajdonképpen, hogyha egy ember meghal, mivel az az ember se testileg, se lelkileg már nem létezik, tehát az öntudatlan létezésbe hullott alá. Itt már sokat mi nem tehetünk. Ha valaki meghal, a fájdalom a miénk. De nem mindegy, hogy az ember a fájdalmát hogy fejezi ki. Ugye talán már ajánlottam a kedves hallgatóknak Szenekának a vigasztalásait. Szeneka nem csak 124 erkölcsi levelet írt, ami Petőfi Sándornak is kedves olvasmánya volt, itt a könyvtárban megvan, ajánlom, hogy tessenek elolvasni, a 124 levélből olyan 60-at lefordítottak magyarra, mindegyik remek mű. Erkölcsi kérdésekről beszél egy fiatal barátjának Szeneka, és vannak olyan kiadások, hogy az erkölcsi levelek elé helyezik Szenekának három vigasztalását. Egy édesanyja, aki elveszítette a gyerekét, egy másik anya, tulajdon anyja, aki Szenekát gyászolja, mert Szenekát ugye az egyik császár száműzte Szardínia szigetére. Aztán utána egy másik anyának szól, akinek egy másik fájdalma volt. És ebben a vigasztalások, ebben a három vigasztalásban mondja Szeneka, hogy ha valaki meghal, akkor vegyünk példát az állatokról. Tetszettek látni, hogy állatok hogyan gyászolnak? Én nekem fiatal koromban voltak nyulaim. Akkor a 60-as, 70-es években nagy divat volt a nyúltenyésztés, én is beálltam ezek közé. Hát volt egy-két ilyen felfúvódott nyulam. Az olyan félelmetes volt nekem diák koromban látni, hogy ilyen szegény kis állatka, mint a nyúl, hogyan puffadt fel, és hiába hoztam keserű sót, mindent, hiába száraz szalmát, szénát. Az a szerencsétlen állatot negyed napnyi vonaglás után kimúlt. És az állatok is úgy megszeppennek. Szeneka erre utal, azt mondja, figyeld meg, hogy az állatok hogy gyászolják a társaikat. Rövid, súlyos gyászsal. De azt mondja, nem azt csinálják, mint az emberek, akik a halál után akarják igazolni, hogy mennyire szerették az illetőt. Már halál után úgy se tudod igazolni. Ha amíg él valaki, addig szeresd azt az illetőt, bárki legyen is, a halál után már hiába építesz neki nagy sírboltokat, vagy költesz százezreket, meg milliókat. De én is úgy megdöbbenve tapasztalom, ha néha temetőkben járok, hogy Budapesten tehetem ezt meg, főleg, hát egészen elképesztő sírhelyekkel találkozom. Az élőket százszor jobban tudom sajnálni, hogy ilyeneket csinálnak, mint azokat, akik ott vannak a sírban. Az Isten is azt mondta a prófétának, hogy halottakért való sírás ne tér. Fohászkodjál csöndesen. Mert azért az emberért, a feleségedért már nem tudsz mit tenni. Ott lezárult egy élet. Bibliában van egy ilyen kifejezés, Jelenések könyve 14. fejezetében. Boldogok a halottak, akik az Úrban haltak meg. Mert megnyugosznak az ő fáradozásaikból, és cselekedetei követik őket. Ez egy gyönyörű kifejezés. Boldogok a halottak, akik az Úrban haltak meg. Református kopjafákon ott van a rövidítés. A, B, F, R, A. Nagyon szép rövidítés. A, boldog, feltámadás, reménységében alszik. A, B, F, R, A. Ezért van ez az öt betű ott. A boldog feltámadás reménységében alszik. Ő érte már, nem tudunk mit tenni, ő befejezte a földi pályafutását, boldog az az ember, aki a bűnnel szemben küzdve, a lelkiismeretére és hitére hallgatva, Isten segítségét igénybe véve, mert ha nem hiszitek, hogy én vagyok, meghaltok bűneitekben, mondta Jézus. Boldog, aki Jézussal együtt élte le a földi életének azt a részét, ami után megismerhette Jézus Krisztust. Boldog ez az ember. Megnyugszik, és majd föl fogja az Isten támasztani. Na de aki élve marad magáért mit tehet? Mert mondom, a másikért nem tehet már semmit. Ha a halál után semmi nincs, akkor a másikért nem lehet tenni semmit már. A másik emberért addig lehet tenni, míg él. Magunkért mit tehetünk? Magunkért azt kell tegyük, mondja Szeneka is,
hogy nézzünk a természet egyszerű kis állatkáira, hogy azok nem toporzékolnak, azok nem rendeznek jelenetet, azok nem vádolják az Istent, megszeppennek egy pillanatra, megadják a végtisztességet, aztán nyugovóra térnek. Kedves hallgatók, a Biblia is így ajánlja ezt. A Biblia azt mondja, hogy adjuk meg a végtisztességet a halottaknak. Mózes első könyve, tehát a Biblia legelső könyvétől fog, hogy olvasom a Bibliát, azt látom, hogy a hívő embereknek megadták a végtisztességet. Ábrahám a feleségének külön sírboltot vett, mert annyi földje nem volt, egy talpalatnyi földje nem volt, súlyos pénzekért Makpela barlangját megvett, és ott Sárát illő módon eltemette. Józsefet, amikor el kellett temetni 110 éves korában, ugye egész Egyiptom meggyászolta, hát az egyiptomi szokások akkor már a mumifikálást írták elő. Hát Józsefet is tulajdonképpen mumifikálták, ami annyit jelentett, hogy a gazdag embereket több hónapos kezeléssel tartósították a testét, ugye a szegény embereket ott is eltemették, se szó, se beszéd, de hát a gazdag embereknek ez kiárt, nem tudom, egy hónapos gyászt tartottak, és József végrendelkezett, hogy amikor majd a népem kivonul Egyiptomból, majd akkor az én csontjaimat is vigyék el az ígéret földjére, mert én hittel tekintek arra, hogy az Isten nekünk megígérte az ígéret földjét. Mindenki megadta a másiknak a végtisztességet, Jézusnak is megadták a végtisztességet, amikor a főtanács két tagja, József és Nikodémus, Pilátushoz elmentek, elkérték Jézus testét, vásároltak egy sírbarlangot, betették abba a sírboltba, és azt mondták, hogy majd vasárnap ugye kimennek az asszonyok, bebalzsamozzák a testét, és akkor majd hát örök nyugalomra helyezik. A Biblia nem a kegyelet ellen szól, de a Biblia szól az ellen, ami a kegyeleten túl már hazugság. Bűn és hazugság. Mert hogy valakinek megadjuk a végtisztességet, és emberhez méltóan eltemetjük, hát ez se járt ki minden embernek, ugye még ebben az évszázadban sem. Tessenek csak gondolni Boszniára, meg Koszovóra, meg más egyéb területekre, vagy a hutik és tuszik afrikai mészárlásaira. De a végtisztességen túl a halott kultusz, arról a Biblia azt mondja, hogy ez nemhogy nem az Istentől származik, de a legfélelmetesebb felkavarója az emberi léleknek, és hogy ilyenbe a keresztény ember ne vegyen részt. Ennek a halott kultusznak az elutasítását maga Jézus Krisztus testesítette meg. János evangélium a 11. fejezetét szeretném, hogyha a kedves hallgatóink többször is elolvasnák. János evangélium a 11. fejezete szól arról, hogy Jézusnak az egyik legjobb barátja Lázár, akinek volt két nőtestvére, Mária és Márta, és a déli országrészben élt Betániában, a halálán volt. Lázár nagyon szerette Jézust, és viszont ezért a testvérei küldöttséget menesztettek Jézus után, Jézus az északi ország részben tanított, kb. Egy két napi járóföldre, hogy Jézus azonnal jöjjön, ha látni akarja a barátját. És Jézus nem indult el azonnal. Jézus megkapja a hírt, hogy súlyos, gyógyíthatatlan beteg Lázár, de nem indult el azonnal. Két nap után indul el, két nap még a járóföld, negyednapra érkezik oda, és a halott már negyednapos. Már eltemették, már a sírboltban van. És azért érdemes elolvasni ezt a János evangélium a 11. fejezetét, ugye tudjuk jól, hogy ez sem Máté, sem Márk, sem Lukács nem jegyezte le. János az az evangélista, aki kiegészítő jelleggel írta az evangéliumát, ami az előző háromból kimaradt, azt ő nagyon részletesen, ha fontos dolog volt, nagyon részletesen elénk tárja. És így olvasom a 11. fejezet 17. versétől. Elmenvén azért Jézus úgy találta, hogy az már 4 napja volt a sírban. Betánia pedig közel volt Jeruzsálemhez, mintegy 15 futamatnyira. És a zsidók közül sokan mentek Mártához és Máriához, hogy vigasztalják őket az ő testvérük felől. Márta azért, amint hallotta, hogy Jézus jön, elébe ment, Mária pedig otthon ült. Mondta azért Márta Jézusnak, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől,
megadja néked az Isten. Kedves hallgatók, az evangéliumok olvasásához valóban figyelem kell, mert itt mindennek jelentése van. Mert mi következik abból, hogy Mária otthon maradt, Márta meg kiment? Ebből nem csak az következik, hogy Mária otthon maradt, vagy Márta meg kiment, ebből egy harmadik dolog is következik, hogy Jézus nem ment be a faluba, ahol már negyed napja siratták az elhunytat. Jézus nem vállalt közösséget ezzel a gyásszal. Akkor az volt a szokás, hogyha valaki meghal, siratóasszonyokat fogadnak, mint ma a társadalmi temetés, ahol elmondják az illetőnek az életrajzát, meg hogy mennyi sok jót tett. Hát ott a siratóasszonyok napokig gajdolták, énekelték, hogy milyen jó ember volt, meg mennyi emberen segített, meg milyen kár, hogy elment közülünk. És már 4 napja, persze volt tor, ugye halotti tor, stb. Tehát az, hogy Márta kijött, Mária otthon maradt, be egy harmadik is következik, hogy Jézus nem ment be a faluba, megállt a temetőnél, és várt, hogy elébe valaki kijöjjön. Nem vállalt közösséget a gyásszal. Jézus a szeretet példaképe. Miért nem vállalt közösséget a gyásszal? Kedves hallgatók, azt kell, hogy mondjam, hogy azért, mert a legtöbb emberi gyász hamis. Hamis. Én nem akarok itt megnevezni az elmúlt évek magyarországi nagy gyászaiból, nem akarok megnevezni, de mindenki úgy gondolja végig, hogy milyen az a gyász, amikor állandóan beszélnek az elhunytról, és olyanok beszélnek, akiknek az életükben lehetőségük lett volna talán segíteni rajta, ezt elmulasztották, de utána nagyon sokat beszélnek róla, és nagyon sok pénzt áldoznak arra, hogy díszes sírhelyet építsenek neki, ha annak csak a felét az életben odaadták volna neki, esetleg lehet, hogy más irányt vett volna az élete is. Az emberi gyász nagyon álságos tud lenni. És főleg akkor, amikor ez újra és újra visszatér, amikor például állami ünnepeket csinálnak belőle, meg nem is tudom én micsodát. És Jézus ezzel nem vállalt közösséget, tehát nem ment be a gyászolókhoz, nem ment oda, hogy részvétemet fogad. Ugye mi így szoktuk csinálni, hogy elmegyünk és részvétet nyilvánítunk, Jézus ezt se tette. Valaki ezt mondhatná, hogy milyen udvariatlanság. Na de Jézus Krisztus példakép, Jézus a minta, Jézus azzal, amiben hamisságban nem vállalt közösséget, megállt a falu szélén a temetőnél, és Márta itt érte utol, itt ment elébe, és egy kicsit szemrehányóan azt mondja neki Márta, hogy hát miért nem jöttél, hát üzentünk utána, hát miért nem akartad látni még az utolsó perceiben. Ugye így mondja egészen pontosan Márta, hogy ha itt lettél volna, nem halt volna meg az én testvér. Te megakadályozhattad volna ezt a halált. Te már embereket meggyógyítottál, te már emberekkel annyi jót tettél, a saját barátodhoz nem jöttél el, ott volt benne az elég súlyos szemrehányás hangja, hogy ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testem. Az egy kicsit békülékenyebbre fogja, azt mondja, de mindazonáltal hiszem azt, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja neked az Isten. Mit felel erre Jézus? Mondta néki Jézus, feltámad a te testvéred. Nem nyilvánít részvétet, nem mond neki emberi vigasztaló tirádákat, hanem mondja a legfontosabb dolgot, hogy a halálon van győzelem. A halálból a feltámadás a győzelem. A halál az alvás, de ha a te testvéred igaznak találtatik az én ítéletemben, és én tudom, hogy igaznak fog találtatni, én már most mondom neked, hogy fel fog támadni a testvéred. Most meg bejárta a földi pályafutását, jobb is, hogyha elcsendesült, alszik, de feltámad a te testvéred. Rögtön a feltámadásra hívja fel Mártának a figyelmét. Érdekes, hogy Márta, mintha visszanyerné a lélek jelenlétét, mondta neki Márta, tudom, hogy feltámad a feltámadáskor az utolsó napon. Tetszenek látni, azért érdemes ezt mindig végigolvasni, mert bepillantásunk lehet, hogy egy egyszerű falusi lány mit tudott a feltámadásról. Ma nem tudom, hogyha Magyarország 3200 településén végigmennénk. Én elég sok településen voltam, és sajnos sok temetésen is voltam,
sok jó barátom, hozzátartom, meg is kértek, hogy mondjak pár szót, és láttam az legfélelmetesebb tapasztalatom egyébként, talán egy Bunyevác faluba volt, Baranya megyébe voltam hivatalos, és a bunyevácok úgy nagyon megadják a gyász, például sorfalat álltak ott a halottas házhoz való úton, külön énekeket énekeltek, nagyon megrázó, ilyen gajdoló énekeket, mint itt Betániában is lehetett, és utána, amikor hát megkértek, hogy én is ismertem azt az illetőt, hogy mondjak a Bibliából pár szót, hát én olyan figyelemmel sehol nem találkoztam. Ott mind a több száz ember így figyelte, hogy mit mond Jézus erről, vagy mit mond Jézus arról, és hát ott is talán éppen erről a történetről beszéltem, hogy Jézus azt mondja nekünk, hogy van feltámadás, lesz feltámadás. Pál apostolnak ezt már magyaráznia kellett az első Korintus levél 15. fejezetében, mert nagyon sok keresztény már az őskeresztény korban kétségbe vont, hogy lesz-e feltámadás. Azt mondják, hát ez túl sok azért ezt elgondolni, hogy feltámadás lesz. Éljünk rendesen, erkölcsösen, aztán mi lesz, mi nem lesz, azt nem tudjuk. Ez a feltámadás, de hogy nem az emberi természetnek a legkedvesebb ajándéka. Az emberi természet jobban szereti a meghalást, jobban szeret, hogy a lélek tovább él. Persze, hogyha a lélek tovább él, akkor mi szükség van feltámadásra? Na most vagy van feltámadás, ha meg van feltámadás, akkor nem lehet továbbélés. Ha meg továbbélés van, akkor miért kellene feltámadás? A kettő kiüti egymást. Tehát nagyon vegyes érzelmekkel vannak az emberek, de én azt gondolom, hogy ha az emberek meghallják ezt, hogy van feltámadás, hiszen Jézus azért jött a világra, hogy ő meghalljon minden ember bűnért, és ezért lehet feltámadás, és Jézus ezt megígérte, akkor Márta, minthogyha visszanyerte volna a lélek jelenlétét, és pontosan válaszol Jézusnak, azt mondja, tudom, Uram, hogy van feltámadás, hiszen az Ószövetség is hirdette a feltámadást. Jobb könyve 14. fejezete, Prédikátor könyve 3., 7., 9., 11. fejezete, Zsoltárok könyvében a 88. Zsoltár, Dániel könyve 12. fejezete. Hát el lehet mondani egy tucat bibliai fejezetet, hogy az Ószövetség milyen sok oldalon hirdette már, ugye a leghíresebb ige helyett talán önök is ismerik a Jób könyve 19. fejezetében, amikor Jób azt mondja, hogy tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára a porom felett megáll. Én por leszek. Én elfogadom azt, amit Isten mondta, hogy te porrá leszel, por leszek. De eljön Krisztus, az én megváltom, és utoljára, tehát a történetnek a legvégén, a második eljövek, utoljára, porom felett megáll. Márta mit mond? Tudom, hogy feltámad, de rögtön hozzáteszi. A feltámadáskor, az utolsó napon. Tehát ő is pontosan tudta. Pontosan tudta azt, amit sajnos ma keresztények nem ismernek, és ezért inog meg keresztények hite, ezért nem hisznek a feltámadásban, vagy ha hisznek is, úgy már nem tudnak hinni, hogy másokat is tudnának érvényesen vigasztalni. Pál azt mondja az első tesszalonikai levél 4. fejezetében, tehát 1 Tesszalonika 4-ben azt mondja Pál, hogy vigasztaljátok egymást ezekkel a beszédekkel, hogy az Úr majd eljön, riadóval, arkangyal szózatával, és először feltámadnak azok, akik meghaltak a Krisztusban, azután mi, akik élünk, elváltozunk, és az Úr is megjelenik a levegő égben, és magához lesz, és így mindenkor az Úrral leszünk, vigasztaljátok egymást a beszédekkel. Kedves hallgatók, ha ezt nem ismerjük meg az Istentől, akkor nem tudjuk vigasztalni se magunkat, se mást ezekkel a beszédekkel. Márta hívő asszony volt, ő tudta jól, az Ószövetségből tudta jól, hogy mi a halálnak, a feltámadásnak, az első feltámadásnak és az örök életre jutásnak a menetrendje. Ezért mondta azt Jézusnak, hogy tudom, Uram, hogy feltámad, a feltámadáskor az utolsó napon mondta néki Jézus, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghalt is, élni fog. Helyes fordítás szerint nem él, ugye sok károlyi Bibliában így mondják, ha meghalt is él. Nem, helyes fordítás szerint, ha meghalt is, élni fog. Hiszen éppen most nem él, most nem él, most meghalt. De élni fog. Tehát Jézusnak ez a magatartása, amit én ebben a kis füzetben emeltem ki, két kiadványunk jelent meg az utóbbi időben, illetve pontosabban három, ez a legegyszerűbb, legigénytelenebb kis tanulmány a Biblia haláról. Vankó Zsuzsának nagyon rövid, de ez már egy tartalmasabb könyve, ha meghal az ember, hol van ő?
Talán ezt ajánlottam önöknek is, és remélem, hogy elolvassák, vagy aki nem olvast el, nagyon tudom ajánlani. És van ez az újonnan megjelent meglepő háttérkutatás című könyv, ami a halottak napjának, vagy a Halloween-nek, vagy ezeknek az újabb amerikai szokásoknak a tök kultusztól kezdve az Európába áramlását kutatja. Ez a harmadik könyv, amit megjelentettünk. Én az evangéliumra szeretném fölhívni a kedves hallgatók figyelmét. A halálból van föltámadás. A halál nem a végső szó. A halál után jön az ítélet, meghatározott rend szerint, és az ítélet után pedig az ítélet első szakasza után jön az igazak feltámadása, és a szakasza után jön.

0: amit a bevezetésben is elmondtam, ezek mind olyan szitkok, bántalmak.
1: En Europe et aussi aux États-Unis dans le monde adventiste un sondage qu'on a appelé Value Genesis. Je sais pas si vous avez entendu parler de ce sondage.
0: Csináltunk egy olyan felmérést, amelynek ez volt a neve.
1: Alors, c'est un sondage qui a été fait au niveau des jeunes.
0: Ezt a fiatalok körében tettük.
1: Et pourquoi de jeunes quittent l'église?
0: Hogy vajon miért hagyják el a fiatalok az egyházat?
1: Alors, on a eu les résultats.
0: Megkaptuk az eredményt.
1: Et j'étais dans la commission de la division quand on a eu les résultats.
0: És a divíziónak a bizottságában voltam, amikor megkaptuk ezt az eredményt.
1: Et ce sont ces résultats qui m'ont conforté à prêcher de cette manière.
0: Encore une fois.
1: Et ce sont les résultats de ce sondage qui m'ont vraiment encouragé à prêcher dans ce sens.
0: És ezek az eredmények voltak azok, amelyek ezek, amik engem arra késztettek, hogy erről beszéljek.
1: Les jeunes ont dit ceci. Souvent, il y a un décalage entre ce que nous vivons dans la famille pendant la semaine et ce que nous vivons à l'église le jour du sabbat.
0: Sajnos, azt mondták ezek a fiatalok, gyakran van egy nagy eltolódás, egy különbség a között, ahogy a mindennapjainkat éljük, és ahogy szombaton az egyházban, a gyülekezeteinkben viselkedünk.
1: Les parents, pendant la semaine, ont un certain comportement. Et tout d'un coup, à partir du vendredi soir, le comportement jusqu'au sabbat est diamétralement opposé.
0: És azt lehet látni, hogy a szülőknek van egyfajta viselkedése, egy héten át, de péntek este, amikor beköszönt a szombat, akkor szombat estéig egy teljesen más viselkedést vesznek föl.
1: Et souvent on est appelé à jouer un rôle, à faire de la figuration à l'église.
0: És gyakran ez arra készteti az embert, hogy egy képmutatást, egyfajta szerepjátékot kell majd játszani a gyülekezetben.
1: Et nous ne pouvons pas dire sincèrement ce que nous pensons, ce que nous vivons à l'intérieur de nous.
0: És hogy nem mondhatjuk el őszintén, teljes szívből azt, amit igazán érzünk a szívünkben.
1: Ça c'est quelques résultats, mais je vais pas parler de ce sondage maintenant.
0: Természetesen most nem szeretném ezt a teljes felmérést elmondani, de például ez az egyik eredmény, amit hozott ez a felmérés.
1: C'est pour montrer que nos jeunes ne peuvent pas accepter cette hypocrisie bien souvent dans laquelle nous vivons nous les adultes.
0: Ez azt mutatja, hogy a mi fiataink nem tudják elfogadni, nem tudják elviselni ezt a fajta képmutatást, amelyben gyakran élünk.
1: Et je pense que nous devons humblement devant le Seigneur accepter aussi parfois nos erreurs.
0: És alázatosan kell kérnünk az Istent arra, hogy igenis felismerjük azokat a nehézségeket, azokat a hibáinkat, amelyekkel rendelkezünk.
1: Et lever les yeux au ciel.
0: Felemelte Jézus a szemét az égre.
1: Pour recevoir cette sagesse de Dieu pour l'accompagnement de nos enfants, de nos jeunes, de nos conjoints, de nos membres d'église.
0: És ugyanezt kell tenni nekünk is, hogy felemeljük a szemünket az égre, és azt a bölcsességet kapjuk, hogy a testvéreinket, a házastársainkat, a gyermekeinket Istenhez tudjuk vezetni.
1: Je prie pour que mon église puisse transmettre des messages positifs.
0: Azért imádkozom, hogy a gyülekezetünk, az egyházunk pozitív üzenetet tudjon közvetíteni.
1: Je rêve aussi que mon église puisse accompagner dans leurs besoins réels de contemporains.
0: És azért is imádkozom, hogy a mi egyházunk az igazi szükségleteiben tudja kísérni a kortársait.
1: Je prie le Seigneur pour qu'à l'intérieur de nos églises, chacun puisse se sentir vraiment à l'aise de dire ce qu'il vit dans sa famille, dans son travail, dans son couple.
0: És azért is imádkozom, hogy az egyházon belül, a gyülekezeten belül mindenki szabadon elmondhassa mindazokat a dolgokat, amelyeket átél, akár a saját életében, akár a családi életében.
1: C'est en étant vrai devant le Seigneur que nous pourrons connaître la guérison.
0: És csak így tudjuk az igazi gyógyulást megismerni.
1: Quelle que soit la situation ce matin.
0: Bármilyen is ma délelőtt a helyzet itt.
1: Le Seigneur nous prend par la main et nous conduit.

0: Alika.
1: Az Isten megfogja a kezünket és félrevon.
0: Parce qu'il veut un cœur à cœur avec nous.
1: Mert mindannyiunkkal szeretne egy négy szem közti kapcsolatot.
0: Il veut nous parler et surtout il veut nous écouter, il veut nous toucher dans notre réalité profonde.
1: Mert szeretne hozzánk szólni, szeretne megszólítani bennünket, a teljes belső énünket akarja megfogni.
0: Il veut mettre ses doigts dans nos oreilles pour que nous puissions vraiment connaître cette petite révolution au niveau de l'entendement.
1: És szeretné az ujjait a fülünkbe bocsátani, hogy egy újjászületést élhessünk át abban, hogy meg tudjunk nyilatkozni.
0: Et c'est jusqu'à maintenant notre langage, notre message n'était pas bien élaboré.
1: És hogyha eddig nem volt megfelelő a mi üzenetünk vagy szavunk.
0: Dans un geste maternel, eh bien, il nous touche la langue.
1: Egy anyai mozdulattal ő megérinti a mi nyelvünket.
0: Dans le langage hébraïque, la salive veut également dire le souffle.
1: A héberben a nyál az a lehelletet is jelenti.
0: Dieu a créé par son souffle.
1: Isten a lehellete által teremtett.
0: En nous touchant avec sa salive, ce matin Jésus nous recrée.
1: Azáltal, hogy megérint bennünket a nyálával, a lehelletével, azzal újjá akar bennünket teremteni ma délelőtt.
0: Et le souffle, vraiment un souffle de vie.
1: Az életnek a lehelletével.
0: Ce que je souhaite, c'est que les sourds puissent mieux entendre.
1: Azt kívánom, hogy a süketek jobban hallhassanak.
0: Et que ceux qui n'ont pas la possibilité de parler puissent vraiment rencontrer cet accompagnement pour que ces gens puissent se dire et se parler et parler sincèrement de ce qu'ils vivent.
1: És azt is kívánom, hogy mindazok, akik nem tudnak beszélni, találkozzanak olyanokkal, olyan kísérőkkel, amelyek által, akik által megnyílhat a szájuk és beszélni tudnak őszintén.
0: Et que le Seigneur nous aide dans ce cheminement.
1: És hogy az Isten segítsen bennünket mindenben. Amen.
2: Igen hirdetésünk végén keressük meg a 327-es számú éneket, és a 327-es ének első három versét énekeljük el, majd imádság után pedig a negyediket.

0: Boruljunk le imádkozni.
1: Atyád, notre Père, merci pour cette église.
2: Istenünk, édesanyánk, édesatyánk, köszönetet mondunk neked ezért a gyülekezetért.
1: Merci pour ces prières, merci pour ces chants.
2: Köszönetet mondunk az imádságokért, az énekekért.
1: Et merci pour ces femmes, pour ces hommes qui sont des frères et des sœurs.
2: És köszönetet mondunk azokért a nőkért és férfiakért, akik a mi testvéreink.
1: Et ce matin, je voudrais aussi te remercier pour ces enfants qui sont là, pour ces jeunes.
2: És ezen a délelőttön köszönetet szeretnénk mondani azokért a gyermekekért, azokért a fiatalokért is, akik
1: qui donnent de leur talent pour la communauté.
2: Akik a tehetségüket adják a gyülekezetnek.
1: Je te prie aussi pour les parents, pour les adultes.
2: A felnőttekért, a szülőkért is.
1: Pour les grands-parents.
2: A nagyszülőkért is.
1: Afin qu'ensemble nous puissions être sur la route de l'éternité.
2: Azért, hogy együtt mehessünk majd az örökké valóság felé.
1: Aide-nous, Seigneur, à vraiment prendre compte et aussi prendre en compte nos fragilités.
2: Segíts bennünket, Istenünk.
1: Aide-nous aussi à voir les besoins réels dans nos familles, dans nos couples, avec nos enfants.
2: Hogy meglássuk az igazi szükségleteket, ami házastársainknál, a gyermekeinknél, a családunkban.
1: Aide-nous à ne pas avoir un esprit de préjugé, mais un esprit d'amour.
2: Add kérlek, hogy ne előítélettel nézzük az embereket, hanem szeretettel.
1: Et aussi aide-nous à écouter les autres avec attention, avec empathie, avec amour.
2: És segíts kérlek, hogy odafigyeléssel, empátiával, szeretettel figyeljünk másokra.
1: Nous te remercions parce que ce matin tu veux déboucher nos oreilles.
2: És köszönetet mondunk neked, mert a ma délelőttön meg akartad nyitni a mi füleinket.
1: Pour que nous puissions réellement te comprendre et comprendre les messages de ta parole.
2: Hogy mi igazán megérthessünk téged és a te igédnek az üzenetét.
1: Merci parce que tu vas toucher aussi notre bouche.
2: Köszönetet mondunk azért is, mert megérinted a mi nyelvünket is.
1: Pour que nos messages soient des messages valorisants, des messages d'espérance autour de nous.
2: Azért, hogy a mi üzenetünk a remény üzenete lehessen.
1: Bénis encore une fois cette communauté et afin qu'elle puisse avancer jour après jour avec Jésus.
2: És kérünk, hogy ennek a gyülekezetnek az előre menetelét is segíts, hogy Jézussal együtt tudjon majd járni napról napra.
1: S'il y a des personnes qui sont bloquées, qui n'arrivent plus à parler, qui n'arrivent plus à entendre.
2: És hogyha vannak olyan emberek, akik nem tudnak beszélni, vagy akik nem tudnak hallani.
1: Qu'elles puissent sentir que Jésus les aime et que vraiment Jésus va faire un chemin dans leur vie.
2: És bárcsak ők megláthatnák azt, hogy Jézusnak van segítő keze, és meg tudja nyitni az ő fülüket és szájukat, és velük lesz az ő útjukon.
1: Et qu'elles puissent trouver aussi d'autres personnes qui pourraient les aider, les prendre à l'écart pour les aider à mieux s'entendre et s'écouter.
2: És bárcsak találna olyan embereket is, akik segítenének nekik, és elvinnék őt egy félreeső helyre, ahol meg tud majd nyílni.
1: Encore une fois, je te prie pour cette journée de sabbat, pour qu'elle soit vraiment une journée de partage et de joie.
2: És még egyszer szeretnénk megköszönni ezt a szombatnapot, hogy ez az örömnapja.
1: Au nom de Jésus, amen.
2: Jézus Krisztus nevében. Amen.
0: Amen. Imádság után a megkezdett 327-es ének utolsó énekét, a 4. verset énekeljük.

Szeretettel köszöntelek benneteket így együtt is, közösen. Kérlek benneteket, hogy nyissuk meg Pál apostol Kolosszébelieknek írt levele első fejezetét, és az első fejezetből szeretném olvasni a 3. verstől a 6. versig, és utána a 19. verstől a 23. versig az igét. Tehát Kolosszébeliekhez írt levél első fejezet 3. versétől 6. verséig, és utána 19. versétől kezdődően. Hálát adunk az Istennek, és a mi Urunk Jézus Krisztus Atyának mindenkor ti érettetek könyörögvén, mivel hogy hallottuk a ti hiteteket a Krisztus Jézusban és a szeretetet, amellyel minden szentekhez vagytok, a mennyekben néktek eltett reménységért, amelyet már előbb hallottatok az igazság beszédében, amely az evangélium, mely eljutott hozzátok, miképpen az egész világra is, és gyümölcsöt terem, úgy, mint nálatok is, a naptól fogva, melyen hallottátok, és megismertétek az Isten kegyelmét igazán. Mert tetszett az Atyának, hogy ő benne, azaz Krisztusban lakozzon az egész teljesség, és hogy ő általa békéltessen meg mindent magával, békességet szerezve az ő keresztjének vére által, ő általa mindent, ami csak van, akár a földön, akár a mennyekben. Titeket is, kik hajdan elidegenültek és ellenségek voltatok gonosz cselekedetekben gyönyörködő értelmetek miatt, most mégis megbékéltetett. Most mégis megbékéltetett az ő emberi testében a halál által, hogy mint szenteket, tisztákat és fedhetetleneket állasson titeket önmaga elé. Ha ugyan megmaradtok a hitben alaposan és erősen, és el nem távoztok az evangélium reménységétől, amelyet hallottatok, amely hirdettetett minden teremtménynek az ég alatt. Kedves testvéreim, amikor a Kolosszé levelet a közelmúltban elkezdtem újra tanulmányozni, akkor megragadott egy néhány gondolat a Kolosszé levélből, és szeretném ezeket kiemelni számotokra, és szeretném megosztani ezeket a gondolatokat, felismeréseket veletek. Olyan szép, ahogy az apostol megszólítja ezt a gyülekezetet, és elmondja, hogy mi hálát adunk az Istennek, minden imádságunkban ti érettetek, mert hallottuk a ti hiteteket a Krisztus Jézusban, és a szeretetet, amellyel minden szentek iránt vagytok, a mennyekben néktek eltett reménységért. Pál apostol nem járt a Kolosszé gyülekezetben, onnan mint egy, ha jól emlékszem, olyan 150 kilométer távolságra viszont időzött 3 éven keresztül, és a kolosszéi gyülekezet ennek a 3 éves időtartamnak az egyik gyümölcse. 150 kilométeres távolságban létrejött egy hívő keresztény gyülekezet, amely gyülekezetről elmondhatta azt, hogy mi hálát adunk értetek, amikor imádkozunk, mert bíztok az Istenben, mert szeretettel vagytok a hittestvéreitek iránt, a hívő testvéreitek iránt, és értékelitek, nagyra értékelitek a mennyben néktek eltett reménységet. És így folytatja az apostol, amelyet már előbb hallottatok az igazság beszédében, amely az evangélium. Ez volt az első gondolat, ami nagyon megérintett, és itt szeretnék megállni egy kicsit. A görög szöveg alapján így is le lehetne fordítani, amelyet már hallottatok előbb az igazság evangéliumának beszédében. És ennél a kifejezésnél hadd álljak meg, hogy az igazság evangéliumának beszéde. Az a szó, amely itt szerepel, igazság szó, az igazság szó azt is jelenti, hogy valóság. A valóság evangéliumának beszéde. Az Isten evangéliuma, amely azt érte el, azt munkálta ki a kolosszéi gyülekezet tagjaiban, hogy bíztak a Krisztusban, hogy szerették egymást, és élő reménységgel tekintettek az ígéretre, arra az ígéretre, amely majd beteljesedik, amikor Krisztus visszatér. Ez az igazság evangéliumának a beszédére alapult. A valóság evangéliumának a beszédére alapult.
Kedves testvéreim, nem tudom, hogy ti rátok hogyan hat-e ez. Én engem elgondolkoztatott az, hogy mennyire valóság számomra az evangélium. Mennyire viszonyolok úgy az evangélium beszédéhez, mint ami valóság, amely nem egy ígéret, hanem egy beteljesített ígéret, amely nem egy bizonytalan reménység, hanem amely biztos valóság. Csak egyetlen egy dolgot hadd említsek meg, hogyha elolvassuk Jelenések könyvét, Jelenések könyve hogyan beszél a mennyei Jeruzsálemről. Valóságként, nem? Az ígéret az egy olyan városról szól, amely készen van. Egy befejezett, kész várost mutat meg Jelenések könyve. Egyetlen hiányossága van ennek a városnak. Nincsenek ott az üdvözöltek. De ez készen van. El van téve a mennyben. Ez valóság. De ez az első kifejezés, aminél álljatok meg, és egy kicsit gondolkodjatok majd az ige hirdetés után. A valóság evangéliumának beszéde. Az Isten evangéliumában átadott dolgok. Az Isten evangéliumában megfogalmazott üzenet, az örömüzenet. Nem bizonytalan, nem most készülő, készen van, elkészítette. Csak arra vár, hogy eljöhessen. Csak arra vár, hogy átadhassa. Csak olyan emberek szívére vár, akik ezt valóságként ragadják meg hitben. Akik nem azt mondják, hogy én nem foglalkozom ezzel, mert bizonytalan, nem tudom, hogy elérhetem-e, hanem akik megragadják ezt az üzenetet, megragadják az Isten örömüzenetét, mint nekik szóló és a valóságról szóló üzenetet. Menjünk tovább, és nézzük meg a 6. verset. Ez volt a következő, ami nagyon elgondolkoztatott megint csak. Tehát hallottátok, előbb korábban hallottátok a valóság evangéliumának beszédében, amely eljutott hozzátok, miképpen az egész világra is, és gyümölcsöt terem, úgy, mint nálatok is, a naptól fogva, amelyen hallottátok, és megismertétek az Isten kegyelmét igazán. Ami ebben a versben első mozzanatra, első pillantásra megragadott, megérintett, az a gondolat volt, hogy az Isten evangéliuma bárhol szólal meg. Az egész világra eljutott, azt mondja az apostol, és gyümölcsöt terem, úgy, mint nálatok is. Az Isten evangéliuma gyümölcsöt terem az ember életében. Ez a gondolat engem azért is ragadott meg különösen, mert akkor, amikor én a közösséghez közeledni kezdtem, akkor nem tudom, hogy az én hibám volt-e, vagy esetleg nem mindent képviselünk kellő hangsúllyal vagy gondolattal, de bennem egy olyan kép alakult ki, hogy most van a megtérés, és majd lesz a megszentelődés. Nem tudom, egyedül vagyok ezzel a torz nézetemmel? Nektek is volt ezzel problémátok? Ez a vers mást mond. Ez a vers azt mondja, hogy az Isten evangéliuma gyümölcsöt terem attól a naptól kezdve, amelyen hallottátok és megismertétek az Isten kegyelmét igazán. Ez az evangélium nem úgy, ez a vers nem úgy beszél az Isten munkájáról az életünkben, hogy megtérít bennünket, és aztán majd valamikor ez meg fog látszódni az életünkön, és majd valamikor a beláthatatlan messzi jövőben majd jön a megszentelődés. Nem. Ez a vers azt mondja, hogy attól a naptól kezdve, attól a perctől kezdve az Isten evangéliuma gyümölcsöt terem. Amikor az ember hallotta, és megismerte az Isten kegyelmét igazán. És akkor most jön a második rész, ami elgondolkoztatott. Mikortól kezdve? Ugye azon túl, hogy attól a naptól fogva, amelyen hallottátok és megismertétek az Isten kegyelmét igazán, nem egyszerűen azt hangsúlyozza ki, hogy attól a naptól fogva, hanem amikor mi történik az emberrel.
Melyik az a nap, amikor igazán gyümölcsöt terem, elkezd gyümölcsöt teremni az Isten evangélium az életünkben? Három kifejezés. Hallottátok, megismertétek, és igazán. Mindegyiknél érdemes megállni és elgondolkozni. A hallottátok szót úgy lehetne lefordítani még, hogy megértettétek. Tehát amely napon az Isten kegyelméről, az Isten szeretetéről szóló evangéliumot megértettétek. Más dolog hallani és más dolog megérteni. Más dolog hallani azt, hogy Krisztus meghalt, érted, békülj meg az Istennel, és más dolog megérteni, hogy Krisztus meghalt, értem. Meghalt, értem. Meghalt azokért a bűnökért, amelyek terhelik a lelkiismeretemet, amelyekkel én nem tudok mit kezdeni, amelyek lelkiismeret furdalást okoznak, amelyek görcsös cselekedetekre ösztönöznek. Meghalt, értem. Igen, az evangélium attól a naptól fogva tud gyümölcsöt teremni. Amikor egy ember, amikor mi személyesen értjük meg, hogy az Isten megbocsátott, hogy az Isten elengedte a bűnadósságunkat, hogy az Isten személyes szeretettel szeret bennünket. De nagyon érdekes, hogy Pál apostol nem csak ennyit mond itt, hanem azt mondja, hogy megértettétek, és megismertétek. Az itt szereplő kifejezés, a megismertétek kifejezés pedig egy tapasztalatra utal. A tapasztalására utal, az Isten szeretetének a megízlelésére utal. Ahogyan a Zsoltáros fogalmaz, hogy lássátok és érezzétek, hogy jó az Úr. Amikor egy ember életében az Isten ki tudja munkálni, el tudja érni azt, hogy ez a kettő összekapcsolódik. Amikor egy ember úgy érti meg az Isten szeretetét, hogy meg is érzi az Isten szeretetét, hogy megérinti az ő egész lényét, az érzelmeit, a gondolkodását, a lelkületét, mindent, felkavaró módon átérzi azt, hogy az Isten őt szereti. Azt mondja ez a vers, attól a naptól kezdve gyümölcsöt terem az evangélium az ő életében. Ez így van. Ilyenkor nem kell magyarázni, hogy de testvérem, gyümölcsöt kell ám teremni. Ez úgy működik, mint amikor az almafa egészséges. Egy egészséges almafánál teljesen normális jelenség az, hogy virágot hoz és gyümölcsöt terem. És ez a mi életünkben is így van. Nem lehet személyes tapasztalatokat átadni, igazán csak megélni lehet. Ellen White azt mondta, hogy 5 perc alatt többet tanult az Isten szeretetéből, amikor ez megérintette a szívét és feltárult előtte, többet tanult az Isten szeretetéről 5 perc alatt, mint azelőtt megelőző 5 évben az összes prédikációból. Nem tudjuk átadni. Mégis hatalmas nagy dolog, amikor egy ember megérzi, megérti önmagára vonatkoztatva az Isten szeretetét. Nemrégiben valakinek az életében ilyen távolról szemtanúja lehettem ennek a folyamatnak. Ezt sem lehet elmondani könnyen. Megpróbálom az örömömet kifejezni szavakkal, de nem igazán átadható ez a tapasztalat. Van egy kedves ember, aki onnan indult el ezen az úton, hogy nem szeretett Krisztusról hallani. Nem szeretett Krisztusról hallani, mert állandóan bűntudatot és görcsöt okozott neki az, hogy ő nem tudja megragadni, nem tud mit kezdeni Krisztus áldozatával. Bűntudatot okozott neki az, hogy ő nem tudja átérezni ezt, hogy ő nem tud mit kezdeni vele. És néhány évvel ezelőtt volt, hogy beszélgettünk, és beszélgetés során felidéztem a Bibliának azt a gondolatát, hogy ő nem szégyel bennünket atyánk fiainak nevezni. Hogy segít-e neki az, hogyha Jézusról úgy kezd el gondolkozni, mint az ő bátyjáról.
mint az ő bátyjáról, aki szereti őt, és aki nem szégyeli testvérének nevezni őt. Ez volt talán az első gondolat, amely az ő életében ezt a nagy távolságtartást Krisztustól elkezdte csökkenteni. Elkezdett gondolkozni Jézusról úgy, mint az ő testvéréről, mint az ő bátyjáról. Kezdett a szíve megnyílni Jézus felé. Évek teltek el, míg eljutott 2 vagy 3 héttel ezelőtt egy péntek este oda, hogy életében először sírva az Isten előtt megrendülten meg tudta köszönni, hogy Jézus ő érte halt meg. És kezd felderengeni előtte az, hogy ez az Isten szeretetéről szól. Ahogyan a múlt heti szombatiskolában olvashattunk egy gondolatot, amit nem fogok tudni szó szerint felidézni, de amely arról szólt, hogy az Isten szeretetének a legerősebb bizonyítéka, a legnagyobb kinyilatkoztatása Krisztus áldozatában volt értünk. És ennek az embernek az életében azt látom, hogy amikor az Isten szeretete személyessé kezd válni, akkor múlnak a félelmek, múlnak az aggodalmak, múlnak a görcsök, és megtelik a szíve olyan szeretettel, hogy belülről tudja elfogadni azt, akit korábban nem tudott elfogadni, aki zavarta őt. Kedves testvéreim, ez az igazán szó, ez ugyanaz a szó, mint az igazság evangéliumának beszéde. Így is le lehetne fordítani, hogy gyümölcsöt terem attól a naptól fogva, amelyen megértettétek és megismertétek az Isten kegyelmét valójában, valósággal. Amikor úgy igazán megértettétek, hogy az Isten mennyire szeret benneteket, mennyire szeret bennünket, akkor valami olyasmi történik az ember szívében, az ember életében, hogy az ökölbe szorult kéz elkezd kilazulni, kiengedni. Hogy a görcsben levő szív elkezd felengedni a szorongásból, és elkezd megpihenni az Isten szeretetében. Van egy Biblia vers, amit én nagyon szeretek, és azt hiszem, hogy meg fogjátok érteni, hogy miért idézem ezen a ponton fel ezt a verset. Ez a Biblia vers a 37. Zsoltárban van, és így hangzik, hogy gyönyörködjél az Úrban. Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit. Mindannyian magunk elé tudunk, remélem, hogy mindannyian magunk elé tudunk képzelni egy olyan élethelyzetet, amikor valamiben gyönyörködünk. Akár kinn a természetben leültünk, és körülnéztünk, és rácsodálkoztunk, akár a tavasz szépségére, akár az ősz szépségére, a teremtett világ szépségére. Akár ültünk, és néztük a játszadozó gyermekeket. Milyen érzés van akkor bennünk? Tud az ember görcsölve gyönyörködni? Ez képtelenség. Ha valaki gyönyörködik, akkor még fizikailag is ellazul. Minden izma kienged. Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit. Én attól félek, hogy nagyon sok esetben mi görcsösen megpróbálunk Krisztushoz hasonlóvá válni. Nem azzal van a baj, hogy mi Krisztushoz hasonlóvá akarunk lenni. Nem ezzel van a baj, hanem a görcsöléssel van a baj. Azzal van a baj, hogy mindaddig, amíg nem értjük meg, hogy kegyelem által van, az Isten szeretete által van a leghatalmasabb változás a mi életünkben. Mindaddig, amíg nem értjük meg, hogy nem mi, hanem vele együtt, nem magunkban, és ő sem nélkülünk, hanem együttműködve, megragadva az ő kinyújtott jobbját. Mindaddig a gyönyörködés helyett mi erőlködünk.
és az erőlködésben elfáradunk, és elcsüggedünk. Mert az Isten álmában ad az ő szerelmesének eleget. Én valami ilyesmi gondolatot értettem meg ebből, hogy amikor arra vágyom, hogy gyümölcsöt teremjen az én életemben az evangélium, amikor arra vágyom, hogy előre haladjon a hitéletem, akkor az Isten mindenek előtt arra hív, hogy csodálkozzam rá az ő szeretetére, hogy álmélkodjam az ő szeretetén, hogy ízleljem meg az ő irántam való szeretetét, hogy legyen békességem az ő szeretetében. És tudjátok, ez az ember, akiről beszéltem, nem tett mást az utóbbi időben, elkezdte olvasni a Jézus élete könyvet lassan. Lassan. Mondatról mondatra. És azzal a célkitűzéssel, hogy hadd lássa Jézust. Hadd lássa meg az Isten szeretetét abban a könyvben. És egyik alkalommal, amikor beszéltünk, azt mondta, hogy őt megérintette az a gondolat, hogy Jézus vágyakozik a mi hálánkra. Ő nem gondolta ezt. Ő nem gondolta azt, hogy mi adhatunk az Istennek valamit. És a Jézus élete könyvben felfedezte ezt, hogy Jézus vágyakozva figyeli a mi életünket, hogy ott van-e a hála. Vágyik a mi hálánkra, vágyik a mi szeretetünk kifejezésére. Aztán egy másik alkalommal, amikor beszéltünk, azt mondta, hogy most meg azt fedezte fel, hogy Jézusnak örömöt lehet szerezni. És ő benne ez a vágy kezdett mozogni, és ezt fogalmazta meg, hogy én szeretnék örömöt szerezni Jézusnak. Én szeretnék örömöt szerezni neki. Mert megízlelte az Isten kegyelmét, mert megismerte az Isten szeretetét. És nekem az a személyes meggyőződésem, és ebben a Kolosszi levél megerősít egyébként, hogy a mi egész keresztény életünk akkor tud előre haladni, ha mi folyamatosan újra és újra megismerjük és megízleljük. Megértjük és megismerjük az Isten kegyelmét igazán. Hogy újra és újra újólag fedezzük fel és ragadjuk meg azt, hogy az Isten kegyelméből élünk. És mindent az Isten kegyelmének köszönhetünk. És szeretném, hogyha ebben egy kicsit segítene az, hogy a 19. verstől kezdődő szakaszt elolvassuk és gondolkozunk rajta. Azt mondja a 19. verstől kezdődően Krisztusról, mert tetszett az atyának, hogy ő benne lakozzon az egész teljesség. Mert tetszett az atyának, hogy ő benne lakozzon az egész teljesség. Én nem tudom, hogy ezt mennyire tudjuk mi fölfogni emberek, de ez a mondat valami olyasmit jelent számomra, hogy az atya jónak látta, hogy ő neki életet adjon, hogy élete legyen önmagában. Jónak látta őt, hogy őt maga mellé emelje, fölemelje, és elénk állítsa, mint az ő dicsőségének a kisugárzását. Krisztus a mi alkotunk, Krisztus a mi teremtünk, Krisztus az, aki életet adott nekünk. Ő benne lakozik a teljesség. Én nem tudom, hogy mennyire tudjuk megragadni, hogy mit jelent ez valójában. Minden ő benne lett, nála nélkül semmi sem lett, ami lett, és ma is minden ő benne áll fenn. Tetszett az atyának, hogy ő benne lakozzon az egész teljesség, és hogy ő általa békéltessen meg mindent önmagával. Tetszett az atyának, hogy Krisztus eljöjjön ebből a teljességből, eljöjjön abból a létállapotból, abból a helyzetből, amiről így mondja a Filippi levélben, hogy ő az Istennel egyenlő. És Krisztus önként, elfogadva az atya tervét, eljött, hogy ő általa megbékélhessünk az atyával. Az itt szereplő kifejezés, amely a békéltetésről szól, hangsúlyosan egy egyoldalú békélésről szól. Hangsúlyosan arról szól, hogy van egy kezdeményező fél egy tönkrement kapcsolatban,
aki egyoldalulak kezdeményez. Aki nem azt mondja, hogy elmegyek 5 métert, te is gyere 5 métert, és akkor majd valahol félúton összetalálkozunk. Hanem aki elébe megy a másiknak. Elmegy egészen addig, ahol ő van, addig a pontig, és ott kinyújtja a kezét, és azt mondja, íme a béke jobbom. Én nem kérek rajtad számon, én nem haragszom rád. Én nem azt mondom neked, hogy majd akkor, hogyha szeretsz, akkor szeretni foglak. Hanem azt mondja, békélj meg velem, én szeretlek téged. Én békességet akarok köztem és te közötted. Magamra vettem a te bűnödnek a büntetését, hogy ne válasszon el tőlem a bűn. Hogy ne legyen akadálya annak, hogy megbékélhess velem. Én tettem félre az akadályt az útból. Nincsen semmi, ami elválaszthatna te tőled. Itt a béke jobbom. Ragadd meg, kérlek. Valami ilyesmit fejez ki ez az egyoldalú békesség. Amikor nem az igazságommal megyek, nem a számonkérésemmel megyek, hanem keresem az elveszettet. Ezt tette az Isten. Tetszett az atyának, hogy azt a Krisztust, akiben a teljesség lakik, azt a Krisztust elküldje a földünkre, hogy ő általa megbékéljen velünk. Hogy ő általa békéltessen meg mindent önmagával. És ennek az első lépése az Isten oldaláról egy egyoldalú kezdeményezés volt, amelynek a gyümölcse, amelynek az eredménye, hogy nem a bűneink szerint bánik velünk az Isten. Hogy nem lesújt ránk haraggal, pedig megérdemelnénk. Hanem kegyelem időt biztosított számunkra. Félretette a mi bűneinket, ahogy a római levél fogalmaz. Félretette őket. Nem bűneink szerint bánik velünk, szeret bennünket. Ennek kell valahogy felderengjene. Az ember úgy él, nagyon sokszor úgy él, hogy vétkezett, mi a tipikus jelenség? Nem megyek az Istenhez. Hogy mehetnék az Istenhez? És az Isten pedig azt mondja, hogy én azért adtam az életemet, hogy hozzám jöhess, mert szeretlek téged. Értsd meg, a kegyelmemet értsd meg. Értsd meg, hogy nem azért fogadlak el téged, mert te már jó vagy, hanem Krisztusban, Krisztus áldozatában elfogadtalak téged. Azt mondja, hogy békességet szerezve az ő keresztjének vére által, ő általa mindent, ami csak van, akár a földön, akár a mennyekben. A második békességet szerezve kifejezés, az már nem egyoldalú békességről szól. Az első arról szól, hogy az Isten elénkbe jön, kinyújtja a karját, és felkínálja a béke jobbot. A második arról szól, hogy ő békét teremt. Egy kölcsönös békét teremt. Az Isten és az ember között létrejöhet a megbékélés. Keresztényekként nem kell menekülnünk az Isten elől. Keresztényekként nem kell távolságtartóan, bizonytalankodva tekinteni az Istenre, hanem mi magunk szerethetjük az Istent, és békességünk lehet. Megbékélhetünk mi magunk is az Istennel. Krisztus keresztjének vére, az a szeretet, amely megmutatkozik a kereszten, ki tudja munkálni a szívünkben, el tudja érni a szívünkben azt, hogy megbékéljünk az Istennel. Hogy valóságos béke legyen köztünk és az Isten között. Mindent, ami csak van, akár a földön, akár a mennyekben, titeket is. Igen, titeket is, akik hajdan elidegenültek és ellenségek voltatok gonosz cselekedetekben gyönyörködő értelmetek miatt, most mégis megbékéltetett az ő emberi testében a halál által, hogy mint szenteket, tisztákat és fedhetetleneket állasson titeket önmaga elé. Krisztus áldozata a biztosítéka annak, hogy nem lesz olcsó kegyelem a bűnbocsánat ajándéka az ember életében. Mert nekünk az értünk meghalt Krisztus kezéből kell elvennünk a bűnbocsánatot. És az értünk meghalt Krisztus átszegzett keze arra fog késztetni bennünket, hogy ne csak elfogadjuk a kegyelmet, ne csak örüljünk a kegyelemnek, de hogy változzon az életünk. Leigázza a mi szívünket, és eléri azt, hogy a mi akaratunkkal azt mondjuk, méltó az Isten, hogy vele járjunk. És egy pillanatra hadd lapozzak át a Római Levél 6. fejezetéhez, és visszautalva a gyümölcs termésre, a Római Levél 6. fejezetének egy részletét hadd emeljem ki. A 6. fejezet
22. verse. Most pedig, minek utána felszabadultatok a bűn alól, szolgáivá lettetek pedig az Istennek, megvan a gyümölcsötök a megszenteltetésre. Nem azt mondja, hogy meg lesz, hanem azt mondja, hogy akkor, amikor egy ember felszabadult a bűn alól, amikor egy ember ezt igazán megérti és megízleli, hogy ő az Isten erejében élhet, ő neki nem kell a saját gyengeségében járnia. Amikor megérti, hogy Krisztusban minden segítséget megkapott, csak ki kell nyújtani a kezét, csak el kell fogadnia, csak rá kell támaszkodni az Isten felkínált kegyelmére. Amikor felszabadítatott a bűn alól, és a szolgájává lett az Istennek, átadta a szívét, hogy ő méltó, hogy ő uralkodjon, hogy ő vezessen, akkor van gyümölcs. Akkor van gyümölcs. És ez az, amit az Isten szeretete és kegyelme munkál a mi életünkben. Azt munkálja, hogy mint szenteket, tisztákat és fedhetetleneket állítson önmaga elé. És minél inkább szemléljük az ő szeretetét és kegyelmét, minél inkább felismerjük a mi bűneink nagysága hátterén az ő szeretetének a nagyságát, annál inkább ezt munkálja bennünk. És ezt végig fogja vinni, hogyha, és itt van még egy ha. Ha megmaradtok a hitben alaposan és erősen. A másik nagy tévedés, amellyel találkoztam, amikor közeledtem a közösséghez, hogy igen, a kegyelemre szükségem van, eddig az Isten cselekedett értem, de most jövök én. Majd én most bebizonyítom azt, hogy nem méltatlanra pazarolta az ő szeretetét. Majd most én bebizonyítom azt, hogy én igazán, igazán az ő gyermeke vagyok. Nem, testvéreim, ez nem így működik. Ez nem így működik. A lényege ennek az üzenetnek az, hogy nekem békességben kell lenni vele, és közösségben kell lenni vele, mert nélküle egy lépést sem tudok előre tenni a megszentelődésben. Nekem abban a hitben kell alaposan és erősen megmaradnom, hogy Krisztus áldozatának köszönhetően, annak köszönhetően, hogy az Atya feltámasztotta őt, és közben jár értem, közösségem lehet az Istennel, az ő kegyelme által. Jelen lehet az én életemben, segíthet engem, megtisztíthat és megszentelhet, és betölthet erővel engem. Nekem hitben vele kell járnom, és rá kell támaszkodnom. Nem nélküle, nem bizonyítva, nem emberi erőre támaszkodva, hanem abban a hitben alaposan és erősen megmaradva, hogy semmi nem választhat el az Istentől, hogy velünk az Isten, és hogy Krisztus mindenben, mindenben megsegít, amire szükségem van. Ha megmaradtok a hitben alaposan és erősen, és el nem távoztok az evangélium reménységétől, amelyet hallottatok. És itt megint egy Biblia versre hadd utaljak rá át. Van egy vers, amely a reménységről úgy beszél, mint ami előttünk való reménység. A kegyelemről úgy beszél, mint előttünk való kegyelem. Péter apostol első levele, 13. verse. Felövezve elmétek derekait, mint józanok, tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet a Jézus Krisztushoz nektek, amikor megjelenik. Krisztus megbékéltetett minket az Istennel, az Atyával, és kegyelmet hozott számunkra. És az evangélium mégis azt mondja, hogy reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet hoz nektek, amikor visszatér. Ugye ennek a gondolatnak a hátterében pedig ott áll az, hogy nekünk nem csak bűnbocsánatra van szükségünk, de nekünk a bűneink eltörlésére is szükségünk van. Arra van szükségünk, hogy Krisztus a mennyei ítéletben, a most zajló mennyei ítéletben magáénak ismerjen el bennünket, és eltörölje a mi bűneinknek a feljegyzését. Az evangélium azt mondja, hogy úgy mehetsz Krisztushoz, mintha soha nem vétkeztél volna. Mert Krisztus magára vette a bűneidet, és szabaddá tett tőlük. Mehetsz az Istenhez, mint szeretett gyermeke, és azzal a bizalommal kérhetsz, hogy semmi nem választ el téged őtőle.
és az evangélium másik fele pedig azt mondja ki, hogy reménykedj abban a kegyelemben, amelyet hozni fog neked, mert miközben munkálkodik azért, hogy teljesen befogadd őt, miközben munkálkodik azért, hogy a vele való kapcsolat, békeszövetség ne egy olyan fegyverszüneti megállapodás legyen, amelyben távolságtartás van, hanem egy olyan békeszövetség, amiben jelen van az életünkben, és mi ő benne vagyunk elrejtve, és velünk van percről percre, és irányítja az életünket percről percre. Ebben a közösségben megtisztít és megszentel, és eltörli a bűneink feljegyzését. Kedves testvéreim, ne elégedjünk meg a bűnbocsánattal. Többet akar az Isten nekünk adni. Az Isten, ami bűneink eltörlését kínálja fel az evangéliumban. A feljegyzésekből és a mi életünkből a tökéletes és teljes megtisztítást. Ez is az evangélium része. Ha megmaradtok az evangélium reménységében, ha megmaradtok a hitben alaposan és erősen, és el nem távoztok az evangélium reménységétől, amelyet hallottatok, amely hirdetetett minden teremtménynek az ég alatt. És még egy bibliaverset, illetve két bibliaverset hadd idézek fel a Kolosszé levélből szintén. A második fejezet 9., 10. és 11. versét. Ismét visszatér arra a gondolatra az apostol, amit az első fejezet 19. versében olvastunk, hogy tetszett az atyának, hogy ő benne lakozzon a teljesség. Itt ezt mondja, mert ő benne lakozik az Istenségnek egész teljessége testileg. Krisztusban az Istenség teljessége lakozik testileg. Aki vele találkozott, az az atyával találkozott. Aki őt befogadja, annál az atya lakozik, annál az Isten van jelen. És ti, ő benne vagytok beteljesedve. Aki a feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak, akiben körül is metéltettetek kéz nélkül való körülmetéléssel, levetkőzve az érzéki bűnök testét a Krisztus körülmetélésében. Kedves testvéreim, az evangélium üzenete azt kínálja fel nekünk, hogy azzal a valakivel lehet napi, pillanatnyi, pillanatról pillanatra előre haladó közösségünk, akiben az Istenség teljessége lakik. Nem kell a saját gyengeségünkre nézni és feladni. Nem kell elcsüggetni a hiányosságok és nehézségek miatt. Szembesülni kell velük. Néven nevezni kell őket. De elcsüggedni nem kell miattuk. Mert a megoldás ott van, kéznél van a mi számunkra. Krisztusban, akiben az Istenség teljessége lakik testileg, Krisztus felkínálja azt, hogy ő velünk lakik. Nem csak velünk, és nem csak mellettünk, hanem bennünk. És mi, ő benne. Ő mi bennünk, és mi ő benne elrejtve. Ez a megoldás számunkra, ez a segítség, ami számunkra. Olyan közösségre, olyan békeszövetségre jutni, az Isten szeretetét szemlélve, megértve és rácsodálkozva, igazán megértve, aminek az eredménye az, hogy a szívünkben lakik, hogy jelen van, és a vele való közösségtől nem távolodunk el, nem ő hagy el minket soha. Neki kell megbékéltetnie bennünket önmagával. Neki kell kiváltani bennünk azt a vágyat, körülmetélni a mi szívünket, hogy mi vágyakozzunk az ő jelenlétében járni, hogy ne nyugodjunk bele abba, hogy tudunk róla, tudjuk, hogy van, tudjuk, hogy szeret, és nélküle megyünk. Velünk, bennünk akar élni és járni. Ez az evangélium reménysége, ez az Isten ígérete, és ezt a helyreállítást akarja mi életünkben kimunkálni. És hogyan megy ez, testvéreim? Mikortól termi ezt a gyümölcsöt? Attól a naptól fogva, amelyen megértettétek, és megismertétek az Isten kegyelmét igazán. Én szívemből kívánom, hogy maradjunk csendben, és hagyjuk, hogy az Isten megérintsen bennünket az ő szeretetével. Nem tudunk érte mást tenni, mint hogy feltekintünk. Nem tudunk érte mást tenni, mint hogy gondolkozunk, újra és újra szemléljük az ő szeretetét, az ő áldozatát, az ő életét, és közben gondolkozunk azon,
hogy az a Krisztus, akit az evangéliumban látunk, az a Krisztus.

meggyőzi egy bűnről, és akkor azt mondja az ember, igen, igen, de nem. Na ezt azért nem adom föl. Na ezt azért nem követem. Vagy azt mondja az ember, na most ma még nem. Most ezzel nem foglalkozom, most ezt úgy kiteszem a látóteremből. Na ez az, amikor meglágyítja először a Szentlélek az ember szívét, és meggyőzi, utána az ember pedig úgy belül bekeményít, és azt mondja, hogy nem. És ez egy nagyon veszélyes dolog ezt tenni, a Szentléleknek a szívünkben végzett kegyelmes munkájával szemben, mert egy dolog ugyan nem végzetes, ugye Pál apostolról is olvassuk, hogy jó darabig rugódozott az ösztök ellen, a Szentléleknek a belső munkálkodása ellen, de nem fordult végérvényesen szembe. És az Isten olyan kegyelmes, hogy ő meg tudja különböztetni, hogy valaki teljesen megkeményíti a szívét, elutasítóan megkeményíti a szívét, vagy csak rugódozik az ösztök ellen. Én azt hiszem, mindannyian követtünk el hibát abban, hogy valamiről meggyőzött, és akkor átmenetileg az ember megkeményíti a szívét. Csak hogy mondok valamit, egy megkeményítésre veszélytelen. Mert ha ez ismétlődik, és ha egyszer megteszi az ember, másodszor még könnyebb, harmadszor még könnyebb, úgy mehet az ember lefelé a lejtő, mint Heródes. Nem azért, mert az Istennek elfogy a türelme is, vagy a szeretete, és egyszer azt mondja, hát én már annyit fáradoztam ezért az emberért, és nincs eredménye, most már befejezem, hanem azért, mert az ember lelki világa nem határtalanul rugalmas. A meg tud merevedni, és akkor már az ember egyszerűen nem tudja meghallani, nem tudja felfogni, nem tudja értékelni. És ezt mi nem vesszük sokszor komolyan, pedig az ige így figyelmeztet, az egyik legfontosabb ige a zsidókhoz írt levélben idézi a 95. Zsoltárból. Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Ma, most, ha az ő szavát hallod, meg ne keményítsd a szívedet. Mert ezzel az ember merevíti a saját belső lelki világát, és egyik jön a másik után, és egyszer csak oda jut, hogy nem tudja már meghallani, nem tud már örülni neki, nem tudja fölfogni sem, és már hatástalan a Szentléleknek a késztetése, és akkor az Isten visszavonul. Mert ha még adnak kegyelmi hívásokat, csak jobban megkeményítene minket, akkor már az ember lázadna ellene, akkor már az ember tiltakozna ellene. És tehát a Heródes kovásza pedig a megkeményítés, a szív megkeményítése, a Szentléleknek a belső munkájával, az igazságról való meggyőzéssel, vagy a bűnbánatra vezetéssel szemben, és ettől óvakodjunk, mert itt a tragikus intő példa a Heródesé, hogy néhány év alatt onnét, hogy örömest hallgatta Keresztelő Jánost, és sok dologban követte, mivel egy dologban nem követte, hanem megkeményítette magát, végül oda csúszott le, hogy Keresztelő János gyilkosa lett, és Jézussal is úgy bánt, és úgy szegült szembe. És Jézusnak már nem volt egy szavas hozzá se. A Pilátussal, a kegyetlennek, a történelemből is kegyetlennek ismert pogány Heródessel Jézusnak több mondani valója volt, érte még küzdött. De Heródesért már nem küzdött, hallgatott, nem felelt neki semmire sem. És ezért én szeretném, ha nagyon mélyen a szívünkbe vésnénk ezt az óvást a háromféle kovásztól, ugye ezek nem ilyen megragadható egyhibás tett, hanem ezek lelkületbeli bűnök, hozzáállások. Óvakodjunk tehát mindenek felett a képmutatástól, amely ha beengedjük az életünkbe, akkor kovászként megrontja az egész lelki világunkat, és elfojtja az ígét, nem fog tudni gyümölcsöt teremni. Másodszor óvakodjunk a kételkedéstől, a magabiztosságtól, hogy fölé kerekedve bíráljuk az Isten beszédét, mert ez is oda vezet, hogy nem tudja az íge a hatását kifejteni, és nem jutunk el a gyümölcs termésig. És a harmadik dolog a szívünk megkeményítése. Azzal szemben, amiről pedig a Szentlélek meggyőzött. Ez is oda vezet, hogy ugyan szeretjük hallgatni, mint Heródes is hallgatta, még örömest is hallgatjuk, de a gyümölcs terméség nem juthatunk el. És én szívemből kívánom, hogy nekünk fülünkbe csengjenek ezek az ígék, hogy abban dicsőítetik meg az én mennyei atyám, hogy legyetek nékem tanítványom, és sok gyümölcsöt teremjetek. És úgy nézzünk ebbe a tükörbe, és kérdezzük azt, hogy az én életemből kijött a maximum. Azzá lettem, amivé az isteni kegyelem együttmunkálkodásával lehetek.
sok gyümölcsöt terem az élet.

0: nekem a krisztusi jellem tulajdonságot, más embereket is Krisztushoz vonz, vagy pedig nem. Az ígében nincsen hiba, mert az íge az hatalom, az ígében élet van. Csak az én szívem talaján kell javítani, változtatni, és óvakodni azoktól a dolgoktól, amelyeket a háromféle kovásszal ábrázolt Jézus. És mindegy, hogy hány esztendősek vagyunk, mindegy, hogy milyen pangás vagy gyümölcstelenség van mögöttünk, a szívünk talaja javítható. És hogyha mi ezt szívvel, lélekkel kérjük Istentől, és mi készséggel együtt munkálkodunk vele, akkor az életünk hátralévő szakaszában mindnyájan lehetünk még bőségesen jó gyümölcsöt termő tanítványai Jézusnak. Jézus ezt a hasonlatot is mondta, azt mondta, jó fa jó gyümölcsöt terem. A jó fa nem teremhet romlott gyümölcsöt. A romlott fa pedig nem tud jó gyümölcsöt teremni. Ugye ez a hasonlat is beszédes, mert ha egy fa egészséges, abban egy jó netkeringés van, annak szinte úgy tűnik, hogy élvezi, életeleme, hogy ontja a gyümölcsöt. Jól esik neki gyümölcsöt teremni. De ha egy fa beteg, ha belül nem egészséges, akkor nem tud jó gyümölcsöt teremni. És a Jóisten tegyen minket, mindannyiunkat jó fává, ahol sok gyümölcsöt termünk, az Isten dicsőségére, magunk örömére és boldogságára. Amen.
1: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

Tisztelt gyülekezet, kedves vendégeink és testvérek! A végső történelmi időben egy különleges üzenetet kell átadni a világnak, amelyet Jelenések könyve 14. fejezetében ezzel a fél mondattal látunk megkezdődni, hogy féljétek az Istent. Én a mai alkalommal az Isten félelemről szeretnék szólni, és hogy miért kell ezt mondani a mai világnak, hogy féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget. Többször beszéltünk már az Isten félelemről, de mindig és újra jó kimerítő jelleggel szólni erről. Egyrészt azért is, mert félreértés veszi körül ezt a fogalmat, hogy sok ember úgy gondolja, hogy az Istentől kell félni. Ugye a Biblia szerint nem az Istentől kell félni. Amikor az első emberpár először félni kezdett, és az Istentől félt, az nem Isten félelem volt, hiszen attól kellett volna félni, aki belevezette őket a bűnbe, tehát Sátántól, és ezért is szükség van arra, hogy áttanulmányozzuk ezt a kérdéskört. A Timóteusi első levél 6. fejezet 6. verse legyen a vezérigénk, a Timóteusi első levél 6. fejezet 6. verse, amely így hangzik, hogy valóban nagy nyeregség az Isten félelem megelégedéssel. Az Isten félelemről sok kijelentés van ilyen átfogó értelemben is a Bibliában, de egy különösen megragadó kijelentés ez, hogy valóban nagy nyereség az Isten félelem, és hozzátesz, hogy megelégedéssel. Nyereségnek nevezi az Isten félelmet, mint ha azt mondaná Pál apostol, hogy ha valaki az Isten félelemre szert tesz, az életben a legnagyobb kincset nyerte meg, mert valóban nagy nyereség az Isten félelem megelégedéssel. Az első kérdés, hogy tulajdonképpen mióta és milyen összefüggésben használják a bibliai könyvek ezt a fogalmat, hogy Isten félelem. Ugye az Ószövetségben először ez a fogalom Mózes első könyvében fordul elő, amikor Ábrahám az Isten akaratával ellentétben Egyiptom földjét választotta, amikor az éhínség elől egy pogány vidéket választott, hogy oda költözzön. És aztán tudjuk jól, hogy ott nagyon nagy bajba keveredett, a feleségét, Sárát el akarta tőle szakítani az egyiptomi fáraó, és eközben olvassuk Mózes első könyve 20. fejezet 11. versében, hogy azt mondja Ábrahám, hogy azt gondoltam, nincsen Isten féleleme helyen. Tudnék azt, hogy más embernek a feleségét elveszik, még akkor is, hogyha ott a fáraó nem egészen azt tudta, hogy az ő felesége. Azt gondoltam, hogy nincsen Isten féleleme helyen. De ez nagyon érdekes, hogy az első említése is a Bibliában az Isten félelemnek azzal kapcsolatos, hogy arra tanít bennünket, hogy nem csak kimondottan hívő emberekkel kapcsolatban használták ezt a kifejezést, hogy Isten félelem, hanem valami olyasmi értelemben is, hogy amikor az embereket számba vették, akkor ilyen kijelentéseket tettek, hogy van, ahol van Isten félelem, van, ahol nincs Isten félelem. Tehát valahogy, akik komolyan veszik az életet, akik a lelkiismeretre komolyan hallgatnak, vagy a törvényeket komolyan veszik. Tehát Ábrahámnak ez a mondása kijelenti azt, hogy az Isten félelemnek egy ilyen tágabb értelme volt már a régi történelmi időkben. Jónás könyve első fejezetének 14. versében is azt olvassuk, hogy a hajósok, akik bedobták Jónást a vízbe, hogy azok is istenfélő módon gondolkoztak, pedig hát azok pogány emberek voltak, de mégis érdemes elolvasni ezt a Biblia verset, hogy azért imádkoztak Istenhez, hogy ne érje őket kár egy embernek a bűne miatt, de ők maguk se kövessenek el bűnt, hogy egy ártatlan embert a vízbe vetnek. Tehát mind a két végletet el akarták kerülni, és ez volt az ő istenfélelmüknek az alapja. Tehát ezt meg röviden más szóval így mondhatnánk, hogy ne kövessünk el igazságtalanságot. Tehát ahol az emberek az igazságot mindenek fölött valónak tartják, ott van istenfélelem. Nagyon érdekes, hogy apostolok cselekedetei 17. fejezet 22. versében a híres jelenetben, hogy Pál apostol ott áll az Athéni Areios Págoszon,
Ő is így kezdi a beszédét, hogy kedves aténi férfiak, azt láttam, hogy ti minden tekintetben istenfélőknek látszatok. Ugye, mert hát keresitek az Istent, ezért állítotok ilyen sok Isten szobrot, mert keresitek az Istent. Hát itt valaki mondhatná, hogy Pál apostol itt nagyon jótékonyan járt el az aténiakkal szemben, mert hát éppen a bálványimádásukra mondja azt, hogy istenfélőknek látszatok, de mégiscsak jelzés arra nézve, hogy a régi emberek akkor használták ezt a kifejezést, amikor bárkivel kapcsolatban azt érezték, hogy igazságos akar lenni, keresi a jó megoldást, amikor ezért áldozatot is tud hozni. Például Apostolok cselekedetei 10. fejezetében olvashatunk Kornéliusról és háza népéről, és azt mondja a Cselekedetek 10. fejezete 2. verse, hogy ő jámbor és istenfélő volt egész háza népével együtt. Ezt egy pogány római századosra mondja, hogy istenfélő volt. Tehát összefoglaló jelleggel azt tudnám mondani, hogy a Bibliában ez az istenfélelem kifejezés mindazokkal kapcsolatos, akiknél érezzük, hogy vagy igaz emberek akarnak lenni, tehát vagy igazságra törekvő emberek, független attól, hogy milyen vallás felekezet hívei, független attól, hogy ismerik-e Istent a Bibliából, vagy sem, de a lelkük indítatása szerint, vagy egy igazságos és egy magasrendű életre szeretnének törekedni. Nemrég itt volt a kedves vietnámi barátom, 5-10 évenként látom őt újra, de mindig az a meggyőződésünk és egymás között, akik régen is ismertük, már 31 néhány éves a barátságunk, a többiekkel együtt mindig azt mondjuk, hogy ő igazán istenfélő ember, mert nem változott ebben a tekintetben, mindig az igazság, az igazságossága a mércéje az életben. És ezért kell tudatosítanunk azt, hogy valóban nagy nyereség az istenfélelem megelégedéssel, mert aki istenfélő ember, aki igazságra törekszik, aki Isten törvényeit akár a lelkiismeretén, akár a hitén keresztül követi, annál magasabb rendű életet emberit nem élhet ezen a földön. És ezért kell ezután arra utalnunk, hogy Jézus Krisztussal kapcsolatban is egy döntő igehelyen hangzik el ez az Isten félelem. Ezt talán lapozzuk is fel. A zsidókhoz írt levélben van Jézusról ez az egészen rendkívüli gondolatmenet az 5. fejezetben, hogy miért volt Jézus élete győzelmes élet. Amikor a zsidókhoz írt levél 5. fejezetében a 7. verstől olvassuk az igét, tehát a zsidókhoz írt levél 5. fejezetének 7. versétől, hogy Jézusról azt mondja, hogy az ő testének napjaiban, tehát ugyanolyan gyenge emberi természetben élve, mint mi, könyörgésekkel és esedezésekkel, erős kiáltás és könnyhullatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani a halálból. Akkor itt a zsidókhoz írt levél 5. fejezet 7. verse végén mondja ki Pál apostol, és meghallgattatott az ő Isten félelméért. Tehát, hogy Jézus győzelmes életet tudott élni, hogy mindig elnyerte az atyától az erőt, ennek a titka az volt, hogy meghallgattatott az ő Isten félelmért. Tehát Jézus Krisztust is ezzel a nagyon magasrendű kifejezéssel illeti a Szentírás, amit nekünk is el kell sajátítanunk, és amit nekünk is az embereknek hirdetnünk kell, hogy féljétek az Istent. Ezt Jézus a tulajdon életében testesítette meg, ő meghallgattatott az ő Isten félelemért. Mi volt Jézus életében az Isten félelemnek a lényege? Hogy Jézus is mindig az igazságos, szeretetteljes megoldásokhoz tartotta magát. Jézus Krisztusról is úgy szólt a profécia, hogy ő nem a szemeinek látása szerint ítél, nem a füleinek hallása szerint bíráskodik, igazságban ítéli a gyöngéket, hogy Ézsaiás 42. fejezetében olvassuk. Tehát a mindenek fölött való igazságosság, a mindenek fölött való szeretet, vagy ez kap kifejezést az Isten félelemben. És ezért következetes a Biblia, hogy amikor azt a kérdést vetjük fel, hogy hogyan juthatunk mi el Isten félelemre. Hogyan érhetjük el mi az Isten félelmet? Hogyan lehetünk biztosak abban, hogy mi is jó úton haladunk az Isten félelem felé, hogy minket is talán istenfélő embereknek lehet nevezni,
Akkor ismét szeretnék hivatkozni az első Timóteus levél 6. fejezetére, amelyben sok szó van az Istenfélelemről, ahonnan az alapigénket is olvastuk. És itt az első Timóteus levél 6. fejezet 11. versében mondja az Pál apostol: de te, ó Istennek embere, ezeket kerüld, amiket eddig mondtam, mint rossz dolgokat, hanem kövessed, viszont ezeket kövesd, és itt van ez a felsorolás, kövessed az igazságot, az Isten félelmet, a hitet, a szeretetet, a békességes tűrést és a szelídséget. Harcold meg a hitnek szép harcát. Gyönyörű sorozat ez, hogy mi vezet az Isten félelemhez. Itt is elsőként az igazságot említi, hogy az Isten embere mindig kövesse az igazságot. Csak az igazságban való megerősödés fogja majd az Isten félelem útját kikövezni, és ebből jön az igazi hit, és ebből jön az igazi szeretet, amelyek a mi szótárunkban annyira egy fogalmak, itt négy részre bontja külön Pál apostol, és azt mondja, hogy Isten félelemre úgy törekedhetünk, hogyha mindenek fölött az igazságosságra törekszünk, és az élet hétköznapjaiban, minden emberi kapcsolatban a legfontosabb kérdés, ami előttünk áll, az az igazságosság. A Péter 2. levele 1. fejezetében, ahol a híres hit lépcsőfokairól olvashatunk, amit a Szentlélek vezet bennünket a hit lépcsőfokain, a Péter 2. levele 1. fejezetében is ezt a felsorolást olvassuk, hogy a hitünk mellé ragasszunk, ahogy olvassuk a 2. Péter 1.5-ben, a hitünk mellé ragasszunk jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt, a tudomány mellé pedig mértékletességet, a mértékletesség mellé tűrést, a tűrés mellé pedig kegyességet, és itt a kegyességnek fordított szó az Isten félelem. Általában a Bibliában, ahol kegyességről olvasunk, egy régi magyar szóról olvasunk, ez Isten félelmet jelent. Itt is jelzi a Szentírás, hogy az Isten félelemhez egy bizonyos út vezet, a hit, a jó cselekedetek, a tudomány, a mértékletesség, a tűrés, a türelem útja vezet ahhoz, hogy az ember Istenfélővé váljon. Na most, hogyha ennyi igehelyet már felidéztünk, akkor egy kicsit a fogalmat is helyre tehetjük. Ugye a fogalom a Bibliában, főleg mivel új szövetségi iratok idézik sokat az Istenfélelem kifejezését, az euszébia. Az euszébia szó szerint annyit jelent, hogy jó félelem. Tehát az Isten félelem az nem annyit jelent, hogy nekünk félnünk kell az Istentől, de annyit jelent, hogy félnünk kell attól, hogy rosszat követünk el, mert a rossz választ el bennünket Istentől. Istent félni, ezért mindig a leghíresebb meghatározások a Bibliában arról, hogy mi az, hogy Isten félelem, a bűn gyűlölete, vagy a rossznak a kerülése. Ugye a mai utolsó szombatiskolai tanulmányunknak a 3. kérdésében is a 111. Zsoltár 10. versét láttuk idézni, amely így kezdődik, hogy a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. Tehát az Úrnak félelme a bölcsesség kezdete, és hozzáteszi Jób 28:28, és az értelem pedig a gonosztól való eltávozás. Tehát a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme, és mi a bölcsesség, vagy mi az értelem a gonosztól való eltávozás, akkor az Isten félelmet egyszerűen azzal tudjuk azonosítani, hogy az az Isten félő ember, aki iszonyodik a rossz mindenféle, a rosszal való mindenféle kapcsolattól. A rosszat nekünk nem egyszerűen csak néven kell neveznünk, a rosszat nem egyszerűen csak gyűlölnünk kell. A Biblia azt mondja, hogy a rosszat meg kell utálni, a rosszat, mint egy nem kívánatos ellenséget ki kell penderíteni az életünkből, mert a rosszal való kapcsolat teszi tönkre az életünket, úgy is, hogyha tudatosan tartunk kapcsolatot a rosszal, de úgy is, hogyha szinte öntudatlanul sétálunk bele rossz dolgokba, akkor is már akadályát képezzük annak, hogy az Isten félelem az kialakuljon bennünk. Ugyanakkor a Biblia arra is fölhívja a figyelmünket, hogy az Isten félelem, mint minden igazi adomány, amit Istentől kapunk, az állandóan kell, hogy az életünkben növekedjék.
Mint hogy a hitről is nem egyszerűen azt mondja a Biblia, hogy arany, hanem hogyan is mondja a híres jelkép, hogy tűzben megpróbált arany. Tehát nem egyszerűen csak az életünk legértékesebb része a hit, amit előbb láttunk, hogy az is az istenfélelemből származik az igazi hit, hanem az igazi hit az tűzben megpróbált arany, tehát hogy mindig kell, hogy tisztuljon, nem esedjen, növekedjék. Az egyik legmegrendítőbb kijelentés erről a növekvő istenfélelemről Ábrahám történetében található. Biztos emlékezünk rá, hogy amikor Ábrahám már emeli a kést, és a fiát áldozatul akarja adni, és megjelenik a mennyből az angyal, és kiveszi a kést a pátriárka kezéből, akkor mit mond neki? Mi az a döntő kifejezés, amit mond neki, hogy most már tudom, hogy te istenfélő vagy. Hogy hát Ábrahám addig nem volt istenfélő? Ábrahám életében addig nem testesült meg az istenfélelem? Hát, hogy végig tekintünk, Ábrahám életén bizony nagyon súlyos elesései voltak Ábrahámnak. Ugye az előbb említett Egyiptomba menetele is az volt, a hitének és istenfélelmének a meggyengülése, ami aztán majdnem elszakította tőle Sárát. Aztán nagyon súlyos meggyengülése volt a Hágárral való törvénytelen kapcsolat, amiből Ismael származott. Aztán nagyon súlyos meggyengülése volt, amikor 99. évében, amikor már 24 éve elhangzott Isten ígérete, hogy neki gyermeke fog születni, és hát valaki 24 évet vár a gyermekre, és nem születik a gyermeke, és utána Sárával együtt kineveti az Istent. Ezek mind nagyon súlyos meggyengülések voltak. És Isten az életben elvárja tőlünk, hogy határozottan és ellentmondást nem tűrően csatlakozzunk hozzá, és valljunk szint ő mellette, és ezért kérte Isten ezt a nagyon megrendítő próbatételt Ábrahámtól, hogy a saját gyermekének a föláldozása, ami tulajdonképpen mi közötti választás volt, hogy mindenben kész vagy az Istent követni, mindenben kész vagy az Isten szavának hitelt adni, vagy egyébként az apai érzelmek, vagy a szülői gondoskodás, vagy a szülői szeretet, az fölébe kerekedik az Istenhez való hűségnek, és akkor nem hajtod végre azt, amit az Isten kér, pedig hát ez egy borzalmas dolog volt ezt végrehajtani, és Ábrahám, ahogy tudjuk, 3 napig küzdött ezért, 3 napig imádkozott, amikor ment Mória hegye felé, és amikor végül is amellett döntött, hogy ő ezt végrehajtja, mert hitt az Istenben, aki hogyha elkéri tőle Izsákot, akit ígért neki, hát végül is Isten ígérte neki, 25 éves ígéret vált valóra Izsáknak a megszületésével, ugyanez az Isten vissza is tudja adni Izsákot. Tehát ez így gondolkozott Ábrahám, hogy Isten vissza tudja adni Izsákot. Tehát ez egy hatalmas hit volt, ez a hitnek egy valami olyan teljessége volt hinni Izsák feltámadásában, vagy Izsáknak a visszaadásában, amire egyébként hivatkozik a zsidókhoz írt levél 11. fejezetében Pál apostol, hogy őt ezért példaképpen visszanyerte, mert hitt abban, hogy Isten a halálból is vissza tudja adni azt, aki egykor élt, és ezért mondja neki a mennyei angyal, hogy most már tudom, hogy Isten félő vagy. Mikor tudja Isten rólunk, hogy Isten félők vagyunk? Amikor készek vagyunk Isten látszólag lehetetlennek tűnő, vagy látszólag teljesíthetetlennek látszó parancsolatait is teljesítenem, amikor a szívünkben ráadjuk magunkat arra, hogy igen, én most az Istennek engedelmeskedem akkor is, hogyha ezt a környezetem talán nem így látja, vagy nekem sincs sok eszközöm arra, hogy megfeleljek ennek, de akkor is én döntést hozok az életemben, hogy Istennek engedelmeskedem, és ezért mondja az angyal, hogy most már tudom, hogy Isten félő vagy. Most már teljesen nyilvánvaló a te életedből. Itt is bepillantást nyerhetünk abba, hogy Jézus Krisztus életében is miért volt szükség erre a hatalmas áldozatra. Miért volt szükség arra, hogy az ő életét odaadja minden emberért. Mert az Isten ezáltal tudja felmutatni mindannyiunk számára, hogy van olyan lény a világegyetemben, akire mindig számíthatunk, aki soha nem hagy cserbe bennünket, aki mindig gondot visel rólunk, és
aki az a megváltó, aki az életünkben mindent el tud érni. Ezért mondhatjuk azt, hogy az Isten félelem tényleg nélkülözhetetlen a keresztény élethez. És ezért mondhatjuk azt, hogy a világ történelme sem záródhat le enélkül, hogy a világot ne szembesítené Isten ezzel. Ezért hangzik fel a hármas angyal üzenetben, mint első megszólítás, hogy féljétek az Istent, néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének az órája. Kedves gyülekezet, így, hogy ezt most végig tekintjük így a Biblia alapján ezeket a példákat és ezt a meghatározást, tehát hogy az Isten félelem nem az, hogy az Istentől kell félnünk. Az Isten félelem az, hogy attól féljünk, hogy bármi is elszakít bennünket az Istentől. Mi az, ami elszakíthat bennünket az Istentől? A bűn, a rossz. A rosszal nem szabad sohasem kompromisszumot kötnünk. A rosszal való küzdelemben zajlik az életünk, és ki mennyire veszi komolyan a rosszal való küzdelmet, annyira mondja Isten azt, hogy ő növekszik az Isten félelemben, vagy pedig sem. Arról is sokat beszéltünk, hogy a rosszal való küzdelem elsősorban a természetünkkel való késhegyig tartó küzdelmet jelenti, hiszen az emberi természet az, ami a legmakacsabbul visszahúzza az embert, és ami ellenáll annak, hogy mi Isten útjait kövessük. Nem a világgal való küzdelem a legerősebb küzdelem az életünkben, tanítja a Biblia, hanem a saját természetünkkel való küzdelem. Ezért nagyon fontos megjegyeznünk a Prédikátor könyvének a befejezését. Ha odalapozunk Prédikátor könyvének a végére, általában a bibliai könyveknél azt is számon kell, hogy tartsuk, hogy mivel fejeződnek be. Vannak könyvek, amelyek nagyon jelentőségteljes kijelentésekkel fejeződnek be. Ilyen ezek közé tartozik például a Prédikátor könyve is. Ott a 12. fejezetben, az utolsó versekben a következőket olvassuk, tehát Prédikátor könyvének a 12. fejezetében, és ott a 15. verstől. A dolognak summája mindezeket halván ez, az Istent féljed, és az ő parancsolatait megtartsad, mert ez az embernek fő dolga. Mert minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz, minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz legyen az. Tehát ugye a maga küzdelmeit, a maga küszködéseit Salamon így foglalta össze, hogy a dolognak summája. Tehát, hogy beszélhetünk sok mindenről, végigkövethetünk elmefuttatásokat, sok mindent körbejárhatunk az életben, de minden dolognak summája, hogy én is végigéltem az életet, ezt a nagyon küzdelmes és sok bukással telt életet, mondja Salamon. Én így tudnám az életemet is összefoglalni, hogy amit ti nektek mondanék a könyvemnek a végén, hogy az Istent féljed és az ő parancsolatait megtartsad. Tehát mindenek fölött való Isten félelem. A valóban nagy nyereség az Isten félelem megelégedéssel, mert aki Isten félő életre szoktatja magát, az a legfontosabb dologra és a legfőbb ösvényre szoktatja magát. Ugye, ma délelőtt is egy nagyon kényes témáról beszéltünk. Ez a nevelés volt. Ugye a mai világban, ahol emberek leginkább összezördülnek, és családokban is viszály támad, azok a nevelési kérdések. Ki mit visel el a gyerekektől, ki hogyan kezeli a gyerekeknek a problémáit, otthon is és az iskolában is. Van-e Isten félelem a családunkban? Van-e Isten félelem a gyülekezetben? Van-e Isten félelem a beszédünkben, a magatartásunkban? Valahogy éreztetjük-e azt az emberekkel, hogy mi képesek vagyunk az együttérzésre, mindenkivel az együttérzésre, de a bűnt nem tudjuk elfogadni. Megtestesíti az életünk azt, hogy igen, mi a bűnös szeretjük, de a bűnt, az ő bűnét, meg ha nálam van ugyanaz a bűn, ezt én nem tudom elfogadni. A bűnt, mint egy kelevényt, mint egy rákos daganatot nézem. Vajon ez megmutatkozik-e az életünkben?
Én sok helyütt járok, és családokba is elmegyek, és látom, hogy a családokban a legrendkívülibb dolgokat elfogadják olyan tekintetben, keresztény családokban, amely dolgok elfogadhatatlanok. Elfogadják a szülők, és nem teszik szóvá a szemtelenséget, a lustaságot. Amiről mondom, ma délelőtt beszéltünk is, hogy a családunkban, vagy iskoláinkban hogy kellene ezeknek a dolgoknak kinézniük. Én azt gondolom, hogy a világnak csak azt tud istenfélelemről beszélni, aki a maga életén belül is gyakorolja az istenfélelmet. Lehetetlen úgy istenfélelmet prédikálni a világnak, mint egy farizeusi módon, hogy beszélünk az istenfélelemről, és közben pedig a családunkban, a gyülekezetünkben, a környezetünkben elfogadjuk a hanyagságot, a lustaságot, a szorgalom hiányát, a tétovaságot, a nehézkességet, a tehetetlenségek. Ezek mind ellentétesek azzal, hogy mi istenfélő embereknek mondassunk. Nagyon sok feladat van ezzel kapcsolatban. Tudjátok jól, hogy november 20-án lesz küldött gyűlésünk, és addigra, sőt, hát már azt megelőzően is várják a közösség vezetői részéről, hogy mindenki mondja el azt, vagy írja meg azt, hogy hogyan képzeli egy Krisztusban felépülő közösségnek a jövőjét. Ugye ez a negyedévi tanulmány is, amit most a hátunk mögött hagyunk, nagyon fenkölt címe van, az Egyház élő temploma. Az Egyház élő temploma, de élő templom vagyunk? És miért nem vagyunk élő templom? És mi minden alapelvet megismertünk itt a gyakorlatával együtt, és miért nem követjük azt, miért nem valósítjuk meg azt? Ugye a mi csoportunkban én előhoztam az egyik legfájóbb kérdést, ami azt gondolom, hogy ma az egész világon levő advent népet érinti, és én magam az egyik legfontosabb okát ebben látom, hogy miért nincs istenfélelem, nem csak a mi közösségünkben, hanem főleg a közösségnek a példát nyújtani akaró vezetőiben, akik vezetik ugye ezt a közösséget. És ugye épp a mai témánkban beszéltünk arról az egyik kérdéssel összefüggésben, hogy azok az emberek, akik nem Istentől függenek, hanem emberektől függenek, egzisztenciális kiszolgáltatottságban vannak emberektől és emberi intézményektől, azok hogyan testesíthetik meg az istenfélelmet? Sokszor tapasztaljuk ezt, és el is mondjuk egymásnak, hogy más felekezetekkel való viszonyunkban, például beszélünk lelkészeknek, papoknak az evangéliumról, katolikusoknak, protestánsoknak egyaránt. Sokszor elfogadnak bizonyos tanításokat, de a végső summa az, hogy hát én mégiscsak egy egyházban vagyok, innen kapom a fizetésemet, és én nem tudok elfogadni olyan tanítást, amit mi nem követünk. Volt egy ilyen példa is, hogy egy fiatal hölgy beiratkozott a debreceni református teológiára, elvégezte ott azt az 5 éves teológiai képzést, de közben ő annyira komolyan olvasta a Bibliát, hogy fölismerte a felnőtt kerességet, fölismerte a másfajta úrvacsorai gyakorlatot, és mielőtt református lelkészé szentelték volna, mivel olyan sok kérdés volt benne, kihallgatást kért a püspökétől, és bement az akkori református püspökhöz, és elébe tette a Bibliát, és azt mondta, hogy püspök úr, mi mindenben azt tesszük, amit a Biblia mond. És a püspök azt mondta, hát ön úgy is tudja, hogy ön a református egyháznak a tanításait kellett, hogy megtanulja. Ki se nyitotta a Bibliát, aztán hadd nyissam ki a Bibliát, és hadd mutassam meg, hogy itt is ellentétben vagyunk a Bibliával, ott is szembe megyünk a Bibliával. Püspök rezzenéstelen arccal közölte vele, hogy most vagy elfogadja a református hittételeket, mindegy, hogy a Biblia mit mond, vagy pedig, hogyha nem fogadja el, akkor ő belőle soha nem lesz lelkész. Hát abban a pillanatban szűnt meg a lelkészé nyilvánításnak az értelme, és ő is lemondott arról, és nem is lett lelkész, de valahogy sokszor így van ez, hogy ha elfogadod azt, amit egy emberi intézmény mond, vagy amit emberek mondanak, akkor maradhatsz. Ha nem fogadod el, mert te a Bibliára hivatkozol, akkor nemhogy nem maradhatsz, akkor menned kell. Hogyan lehetnek istenfélők azok az emberek, akik emberektől függenek? Hogyan tudják Isten akaratát közvetíteni azok, akik ki vannak szolgáltatva egy emberi intézménynek és egy emberi akaratnak?
Amikor ma tanultunk arról, hogy Sámuel bevezette a proféta iskolákat, és ezt nem állami vagy nem egyházi kézbe adta, hanem a proféták kezében volt, aki proféta, az gyűjtött maga köré tanítványokat. Amikor Illés ezt felújította, és aki proféta volt, az gyűjtött maga köré tanítványokat, és azt tanította az Úrnak félelmén, és a proféták függetlenek voltak. Miért engedte Isten a profétai intézményt, sőt, miért rendelte el? Azért, mert az egyházi, a papi intézmény képtelen volt már végrehajtani azt, mert az évszázadok során elintézményesedett, és az emberek azzal foglalkoztak csak, hogy őnekik a szervezeten belül mi a feladatuk, és hogyan keresik a kenyerüket, nem az igazsággal foglalkoztak. Amikor a farizeusok létrehozták az első iskolákat a második századtól fogva, azt még ők is tudták, hogy a neveltjeik függetlenek kell, hogy legyenek. Ezért tanították őket kétkezi mesterségekre. Mert ahogy szokták mondani, aki a két kezéből megél, az a független. Aki nem él meg a két kezéből, hanem egy hierarchiának van alávetve, és annak a parancsszavát kell, hogy kövesse, annak egy alapvető emberi joga, a szabadság joga kerül veszélybe. És ezért kellett hirdetni azt később is az őskeresztény korban is, hogy ahogy Pál apostol is megért a saját kezem munkájából, és így volt példa mások számára, hogy független volt, nem a jeruzsálemi nagytanácstól, és nem a jeruzsálemi keresztény vezetőktől függött. Emlékszem, amikor az első önfenntartó testvérek jöttek hozzánk Amerikából, Dániából, Németországból, és nekem is mondták, hogy hát te az egyházból élsz, te innen kapod a fizetést, mi önfenntartók vagyunk, mi, akkor úgy szégyenkezve gondoltam arra, hogy hát azért én nem egészen azért jöttem ebbe az egyházba, hogy ebből éljek meg, én azért jöttem ide, hogy hozzájáruljak ahhoz, hogy az igazság az felmagasztaltassék, és ha kell, akkor megélek a saját kezem munkájából is. De úgy olyan nagyon érdekes volt, hogy ezt elmondták, hogy nálunk nyugaton kétféle lelkész van. Van, akinek az egyház adja a fizetést, a másik lelkész pedig a saját kezem munkájával keresi meg a kenyerét, és ezáltal független. Föltenném mindannyiunk számára a kérdést, hogy amikor az advent mozgalom elindult, sőt, még az advent mozgalom előtt, amikor a Miller mozgalom elindult, a Miller mozgalom követői hogy tudták azt a hatalmas igazságot hirdetni? Szintén úgy, hogy függetlenek voltak. Ugye olyan megdöbbentő dokumentumok maradtak fenn, hogy kétkezi munkás emberek, hogy rájöttek az igazságra, és hát nekik nagyon kemény küzdelmet kellett folytatni a kenyérkeresetért, de először azt mondták, hogy egy hónapig mi nem fogunk dolgozni a szakmánkban, egy hónapig mi az evangéliumot fogjuk hirdetni, és kiválasztották az évben a számukra legmegfelelőbb hónapot. Aztán amikor látták, hogy ez működik, akkor azt mondták, akkor két hónapig nem fogunk működni a szakmánkban. És a végén eljutottak oda, hogy hat hónapi szorgalmas lelkiismeretes munkával a másik hat hónapnak az evangelizációját önmaguk finanszírozni tudták. Hát valahol itt van az igazság. Az ember legyen független, az ember éljen meg abból, amit az Isten adott neki, izomerőt, tehetséget, munkalehetőséget, mert milyen hatalmas dolog az Istentől elvenni a dolgokat, és mennyire szánalmas dolog csak emberektől elvenni a dolgokat, akkor is, amikor azokat az embereket persze kötelezi Isten, hogy akik az oltár körül forgolódnak, az oltár javaiból éljenek. De azt gondolom, hogy itt is nagyon nagy szerepe van az Isten félelemnek. Ha én megtanultam azt, hogy az életben magam tartsam fenn magamat és a családomat, és emellett végezzem az evangelizálásnak a munkáját, akkor azt gondolom, hogy az ilyen ember valóban a szó igazi nemes értelmében független. A függetlenség az itt egy kulcs szó, mert hogyha valaki nem független, hanem emberektől függ, akkor ott van a nagy veszélye annak, hogy egy kicsit az emberek mondják meg, hogy mit kell mondania, és azért jutottunk oda, hogy az emberek úgy megmondják, ami igehirdetőinknek, sőt most már tagjainknak is, hogy mit kell mondaniuk,
hogy a végén az üzenetünk fog elveszni. Emlékszem, amikor ma már olyan 80-90 évesek lehetnek ezek a testvérek, de hát 30 évvel ezelőtt még fiatalabbak voltak, egyik vidéki városban beszélgettem velük, kérdezgettem tőlük, hogy az 50-es években hogyan hirdettük az evangéliumot. Az 50-e, hát a legkeményebb években a világháború és a Rákosi rendszer idején, és akkor ott elmondták a testvérek nekem, hogy akkor a gyülekezetekben például a vezetők azt akarták elérni, és ez volt a jelszó, hogy nekünk az evangéliumot a példaadásunkkal kell hirdetni. Nekünk nem szabad beszélni az evangéliumról, nem szabad beszélni proféciákról, nem szabad beszélni világtörténelmi eseményekről, a hétköznapi példánk legyen, amiből az emberek levehetik a mintát, hogy ők hogyan éljenek keresztény életet. És ezt ugye először elfogadták a testvérek, mert hát úgy gondolták, hogy valóban minden üzenet közvetítésnek az első számú alapja, hogy milyen példát adsz. Ugye a gyermeknevelésben is hiába beszél a szülő, nem tudom én miről, mondjuk nyugalomról és békességről, amikor a gyereke azt látja, hogy otthon a haját tépi, és indulatoskodik, és elveszíti a fejét. Valóban a példaadás a legelső dolog. Na de a példaadáshoz kell, hogy hozzátársuljon a bátor és következetes igazsághirdetés, tehát evangéliumhirdetés. Mondták a testvérek, hogy már ugyan 52, 53, 54 tájékán már kezdtek rájönni, hogy ővelük tulajdonképpen egy hamis dolgot fogadtattak el, így akarták visszafogni az üzenet hirdetést, hogy azt mondták, hogy nem kell az embereket hívni a Bibliához, nem kell bibliaórákat tartani, te legyél becsületes, tisztességes, fethetetlen, ott a környezetedben mutassad, hogy te milyen tiszta keresztény életet élsz, és csak nem fogunk más egyházaktól mi elszipkázni embereket, hogy ők ehhez a közösséghez tartozzanak. Elmondták ezek a testvérek, hogy aztán egy-két év után lehullott a hályog a szemükről, és látták azt, hogy tulajdonképpen az államilag befolyásolt vezetők akarták őket letéríteni az igazság hirdetés útjáról, és ők akkor szakítottak ezekkel a vezetőkkel, és elkezdtek könyveket másolni, gépeltetni, külföldről behozatni, mert hát, hogyha nem terjesztjük az irodalmat, a Bibliát és a profétasság lelke irodalmát, akkor mi mivel evangelizálunk. Kedves gyülekezet, ma is fenyeget ez a veszély, hogy egy szervezet és egy intézmény megmondja, hogy hogyan kell nagyon engedelmeskedni neki, mert az a szervezet és az az intézmény, az már az egész világot behálózza, már közel 20 millió tagja van ennek a szervezetnek, már több mint 40 szanatórium és mennyi főiskola és egyetem, és most már egy világméretű intézmény gondoskodik arról, hogy az advent üzenet terjedjen, és megkérdezzük, hol terjed az advent üzenet? Amikor először mentem, akkor még volt Jugoszlávia a 80-as években, és valaki föltette nekem a kérdést egy előadás végén, hogy amiről maga beszél, erről soha nem hallottam. Ezt nem maga találta ki? Hogy én erről eddig soha nem hallottam? Hát itt van a Biblia már évszázadok óta az emberek kezében. Miről beszél ön? Főpapi szolgálat, meg közbenjárás, meg megszűnik, meg Jézus eljön, hát ez sehol nem hirdetik. Melyik egyházhoz tartozik ön? Akkor nagyon megródtak a testvérek, hogy én nem mondtam meg, hogy melyik egyházhoz. Mondtam is nekik, hogy nézzétek, azután, amit elmondott, hogy ő sehol nem hallotta. Most én ezután mondjam azt, hogy mi itt vagyunk a világon, amikor ő sehol nem hallotta. Hát ennek hangos szóval kellene hangoznia, 170 éve már hangoznia kellene. Hát én nem mondtam meg, én beszéltem arról, hogy a Biblia igazságai akkor is igazságok, hogyha nem hirdetik őket, vagy hogyha nem hallottunk erről. Azért Isten mindenkit a Bibliához hív, azért Isten mindenkit a magával való megbékélésre hív, és nem egy egyházhoz hív. Hát ez aztán már olaj volt a tűzre, utána hivatott a prédikátor, és azt mondta, hogy nekem el kellett volna mondanom, hogy mi a világon vagyunk ennyi éve, el kellett volna mondanom, hogy mennyi intézményünk van, el kellett volna. És akkor visszakérdeztem, hogy mit gondolsz, az emberek megtérnek arra, hogyha látják, hogy egy intézmény mennyire elterjedt, és mennyire ott van a világban. Hát nekünk nem a mi intézményünkre kell fölhívni a figyelmet, nekünk nem a mi egyházunkra kell fölhívni a figyelmet, ezt különben előszeretettel végzik az egyházak.
Én amikor katolikus templomba jártam, ugye 25 évig voltam katolikus, az föltűnt, hogy minden prédikáció azzal fejeződött be, és minden mise azzal záródott le, hogy az egyháznak ezt és ezt és ezt tegyük meg és adjuk meg, mintha az egyház lett volna maga a jóisten. És akkor, amikor lehullott a hályog a szemünkről, úgy gondoltuk, hogy hát csak olyan egyházakban lehet, amelyeket a Biblia is megfelelő minősítéssel lát el, mint a végidőnek a különös valláspolitikai képződményeit. Úgy gondoltuk, hogy az a mi egyházunkban nem lehet. Mert ami Isten által elhívott egyház, és aminek az a feladata, hogy az első üzenete az, hogy féljétek az Istent, ahol Isten félelem van, ott az emberek biztos, hogy Istenhez akarják elvezetni az embereket, mert az őt félőkben gyönyörködik az Úr, akik kegyelmében reménykednek. Nekem ez egy kedves Biblia versem. 147. Zsoltárban lehet olvasni, hogy az őt félőkben gyönyörködik az Úr, hogy mi Isten félelemmel, az Istennel való megbékélésre hívjuk az embereket. Mi Istennel szeretnénk megismertetni, és Isten műveivel, Isten jövendőléseivel, Jézus eljövetelével. Mi az, ami az embereket Isten félelemre bírná, hogyha nem az Isten lényének a megmutatása és Jézus cselekedete és a végső időkben kért való, a mi nemzedékünkért való különös küzdelme Jézus Krisztusnak? Én úgy gondoltam, hogy a mi közösségünk az valóban Isten félelemmel és az Istennel való megbékélésre akarja az embereket elvezetni. Hát körülbelül akkor józanodtam ki, amikor tudomásomra hozták, hogy ez nem kell, és a mi közösségünk ebből nem kér. És abból az országból ki is penderítettek, nem kívánatos ember lettem, aki 3 évig jártam oda, és nagyon sok ember jött, és megkeresztelkedett, és aztán persze megtudták az emberek, hogy hol van az a közösség, amit én is képviselek, de én azt soha nem ejtettem ki a számon, és most is úgy gondolom, hogy nekünk nem egy közösséghez, hanem magához, az egyedül igaz Istenhez kell elvezetni az embereket, és ha az emberek a bibliai tanításokban gyökeret vernek és megerősödnek, akkor cibálhatja az életüket bármilyen erős szél, azt a fát már nem tudja kidönteni, mert annak gyökere van. De akit túl gyorsan hívnak el egy egyházba, és a mai világban az emberek tartozni is akarnak valahova, mert az emberek nagyon magányosak, és nagyon nem találják a helyüket, és nagyon sokszor az emberek ráadják a fejüket, hogy gyorsan oda tartozni, mert egy egyházba egy meleg fészket, vagy egy közösséget találok, és ott biztos minden jó lesz, és az emberek különböző vágyálmokkal tekintenek oda, mint nálunk a rendszerváltás után elkezdte a Magyar Egyház Uniója ezt a kampány evangelizációt. 2000-en keresztelkedtek meg, és 10 évvel később bejelentették, hogy 2000-rel kevesebb ember is van már az egyház. Mind a 2000 szélnek ered, mert ennek nincs gyökere. Nem az egyház üdvözít, szoktuk mondani, és mégis a gyakorlatunkban úgy csinálunk, mintha az egyház üdvözítene. Mégis abban reménykedünk, hogy ha már itt van valaki az egyházban, akkor már jó helyen van. Valóban nagy nyeresség az Isten félelem megelégedéssel. Bár csak az lenne ehelyett előttünk, hogy mi nekünk az embereket Isten félelemre kell elvezetni. Én is amikor járom a világot, és már 3-4 éve ugyanazon a helyen tartok előadást, és látom, hogy az emberek még mindig nem nyitják ki a Bibliát, még mindig nem oda tekintek, még mindig nem adnak súlyt, ami a Bibliában van. De amikor látom azt, hogy az emberek már hozzák a Bibliát, kinyitják, föllapozzák, azt mondják, igen, ez nem azért van így, mert valaki ezt mondja, egy ember ezt mondja, hanem azért van így, és az azért igazság, mert az Isten ezt mondja. Szóval az Isten félelem is akkor jön létre egy emberben, amikor már az Isten szavát úgy veszi, mintha a Jóisten maga szólna most hozzá, és maga mondaná a megértett igéket. Úgy, hogy a II. Korintus levél 5. fejezetében olvassuk, hogy úgy kell beszélnünk az Istenről az embereknek, mintha az Isten szólna ti általatok, hogy emberek, béküljetek meg az Istennel. Amikor az emberek megbékülnek a Jóistennel, amikor kivilágosodik a kép előttük, amikor elkezdődik,
elkezdenek hitben és istenfélelemben növekedni, akkor lehet nekünk nyugtunk, még akkor is, hogyha valaki nem tartozik hozzánk. Egyszer indulatosan azt mondta nekem valaki a másik egyházészből, hogy mégiscsak a testvéreink állnak hozzánk a legközelebb. Soha nem felejtem ezt a jelenetet, éppen azért nem, mert itt történt a Benczúr utcában. Hát ki vallja ugyanezeket a tanításokat? Mondom, az lehet, hogy vallja ugyanezeket a tanításokat, de gondold meg, hogy kik állnak hozzád a legközelebb a te munkádban, a te lélekmentő munkádban, kik állnak hozzád a legközelebb. És idéztem neki Jézus híres kijelentését, amit arra az egyszerű kérdésére senki nem tudott megválaszolni. Ki az én anyám és kik az én testvéreim? És Jézus nem azt mondta, hogy azok, akik ugyanazokat a tanításokat mondják, vagy vallják. Nem azt mondta, hogy akik elvileg velünk értenek egyet. Elvileg sok mindenki ért velünk egyet egyébként, és köszönő viszonyban nincs a mi hitünk gyakorlásával. Sok emberrel találkozhatunk, akik nagyon elismerik, hogy az igazság viszonyban nincsenek azzal, hogy erre

ami hozzánk közel álló emberek, bármilyen felekezetbe, vallásba legyenek, akik istenfélők. Mert az őt félőkben gyönyörködik az Úr, akik kegyelmében reménykednek. Kedves gyülekezet, én is megtettem a javaslataimat egy valóban élő templom felépítésére. Én remélem, hogy az elkövetkezendő hetekben, hónapokban minden testvérünk ezen komolyan fog gondolkozni. Hogyan lehet a mi közösségünk élő templom, nem egy halott templom? Hogy eljárunk gyülekezetbe, mondjuk, hogy ezek a hittél, ez igen, ezt én is vallom és követem, nem, élő templom. Itt olyan istenfélelemre van szükség, amit a világnak a példánkkal is, az állásfoglalásainkkal is közvetíteni tudunk. Vagyis olyan istenfélelemre, ami valóban igazságosság és a bűnnek a gyűlölése. De a mai világ tele van intézményekkel, tele van szervezetekkel, és az emberek már ma-holnap miben gondolkoznak, pályázatokban, pénzben, intézményben, már ezek az életnek a keretei, ki gondolkozik abban, hogy mindig az egyes ember a legerősebb, az Istennel a kapcsolatát mindig elmélyítő ember a legerősebb, aki nem fél bátran megvallani az ő hitét és az ő meggyőződését akkor is, amikor a Mikeás könyve 7. fejezetbeli állapotok lesznek uralkodók, hogy az igaz olyan lesz, mint a tövis és a tüske bokor. Amikor az igaz szót nem viselhetik el az emberek, pedig csak az gyógyítaná őket, csak az hozná őket helyre, amikor a tiszta beszédet az emberek nem tudják elviselni, mert annyira tele van az élet kététermű, koholt, felemás beszédformákkal, az istenfélő ember az, akinek Isten bátorságot tud adni, hogy lépjen fel az ő nevében. És kedves gyülekezet, ne felejtsük el, hogy a kereszténység elsősorban nem egyházhoz tartozást jelent, hanem az Istenhez és az Isten üzenete képviseletéhez való tartozást. Persze, hogy Jézus nem magánkereszténységet hirdetett, persze, hogy a közösségre szükség van, mert a közösségben tudjuk egymást csiszolni, hogy a vas élesíti a vasat, ahogy a Biblia mondja, de azt gondolom, hogy a kereszténységnek a lényege, hogy ki az, aki a mennyei atyám akaratát cselekszi. A kereszténységnek nem az a lényeg, hogy mit mond az egyház, mit mondanak a vezetők, mennyit szabad mondani és mennyit nem, nehogy, hogy Egervári Oszkár testvérünk régen szokta mondani, hogy senkinek ne lépjünk ugye a lábujjára, vagy minden asztalt le kell kerekíteni, senkit ne érjen élesen az a dolog, amit a Biblia a szánkba ad. Kedves gyülekezet, mindannyian, amikor az Isten igéjét kezdtük megismerni, mindannyiunkat élesen ért az Isten igéje. Ezért is tettük félre. Ezért is nem foglalkoztunk vele. Ezért is akartuk elodázni a döntést. Hányan és hányan jutottunk el ide, hogy most itt vagyunk, de nem úgy jutottunk el, hogy örömmel és szívrepesve rögtön elfogadtuk a Bibliának az emberi természetünket megítélő kijelentéseit. A Szentírásban Isten a legbölcsebb pedagógiával helyezte el az igéket, és úgy ihletett embereket, hogy azok mindenki javára szóljanak. Szeretettel elegyítette a szavát, de a szeretetben mindig az isteni szeretetben mindig az igazság szólalt meg. Ezért nagy nyereség az Isten félelem megelégedéssel, ezért törekedjünk olyan életre, ami csak Istentől függő élet, és ezért vessünk számot azzal, hogy akkor vagyunk keresztények, ha a mai világban az üzenetünket híven és tökéletesen képviseljük, és ezért mindannyiunknak meg kell harcolnunk nem csak a világgal, önmagunkkal is, meg a saját közösségünkkel és testvéreinkkel szemben is. De ez szép és nemes harc. Nem egymás ellen kell harcolnunk, az igazság érvényesülésért kell harcolnunk. Nem emberekkel folyik a küzdelem, hanem levegőbeli hatalmasságokkal szemben, akik gátolni és megakadályozni akarják azt, hogy Isten megmentő üzenete eljusson minden emberhez. Az Isten félelemről, hogyha gondolkozunk, soha ne

felejtsük el, hogy a mi mai életünket, az advent egyház életét azért is érinti különösképpen ez a kérdés, mert ránk Isten egy olyan üzenetet bízott, amit szégyen, de Istennek szinte meg kellett fogalmaznia. Én is többször beszéltem ezen a helyen arról, hogy Keresztelő Jánosnak nem kellett megfogalmazni egy üzenetet. Keresztelő János rádöbbent a Bibliából, önmaga kereséséből is arról, hogy mit kell mondani az embereknek. Mi ránk a Jóisten ezt nem bízta. A Jóisten azt mondta, hogy hatalmas nagy szóval, mint az ég közepén repülő angyal szavával kell, és elmondta, hogy mit kell, és elmondta, hogy igen, azt kell hirdetnünk, hogy féljétek az Istent, azt is kell hirdetünk, hogy néki adjatok dicsőséget, azt is kell, hogy hirdessük, hogy eljött az ő ítéletének órája, szinte elmondta Isten lépésről lépésre, hogy mi mindenről kell most legfontosabb dologként beszélnünk a mai világban. És aztán mondta az, hogy a világ egységgel szemben mit kell mondanunk, hogyan kell Babilont leleplezni, hogyan kell a vallás és politika egységére azt mondani, hogy ez nem, ez egy hamis megoldás, hogyan kell a fenevad féle vallásossághoz viszonyulnunk. Ezeket Isten mind elmondta, és Isten Jézus Krisztus, aki adta a jelenése könyvét, nem hatalmazott fel arra, hogy bármit is kihagyjunk ebből. Isten soha nem mondta azt, hogy kedvezzünk az emberi indulatoknak, vagy az emberi elgondolásoknak. Mondom, szégyen, hogy ezt nekünk így kellett odaadni, de látjuk azt, hogy Isten elénk helyezte, és mégsem hangzik, és mégsem képviseljük. Hát akkor kik vagyunk mi? Akkor milyen közösséget formálunk mi? Hol van az egyház élő temploma? Ha Isten élő igéinek nem szerzünk érvényt, és nem adjuk át az embereknek. Én kívánom mindannyiunk számára, hogy ez a kérdés valóban tükör elé kényszerítsen mindannyiunkat, és számoljunk el az eddigi életünkkel, és hogy mit tettünk. Sokunknak az emberi életének a nagy része azért már a hátunk mögött van. Ami előttünk van, az ehhez képest lehet, hogy egy nagyon kis tört rész lesz. Abban a nagyon kis tört részben mennyivel többet, mennyivel mélyebben és komolyabban kell megtennünk azért, hogy mi valóban méltók legyünk arra a névre, amellyel Isten kiválasztott bennünket, és a végső időkben felelősséget bízott ránk. Isten félelemmel kell tekintenünk erre a kérdésre. Nem emberi szabadkozásokkal és kifogások keresésével, hogy emberek vagyunk, meg gyengék vagyunk, meg ügyetlenek vagyunk, meg nem tudunk beszélni, mi mindent kihúzzunk abból a nagy zsákból, amikor mentegetni kell magunkat, és amikor arról kell, hogy beszéljünk, hogy Isten mit adott meg nekünk, milyen erővel ruház fel bennünket, milyen tapasztalatok kezeskednek amellett, hogy igenis Istennek van hatalma a gyengéket és az erőseket is az első sorba állítani. Kedves gyülekezet, mindez a tanulmány tehát célozza azt, hogy mi valóban istenfélelemre jussunk, valóban olyan istenfélelemre jussunk, ami az igazán hívő embereknek volt a sajátosságuk, a prófétáknak és a próféták fiainak, hiszen így is nevez bennünket Jelenések könyve 10. fejezet 11. verse, hogy néked ismét prófétálnod kell sok nép, nemzet és király előtt. Bárcsak megszívlelnénk az Isten intéseit, bárcsak szívünkre vennénk azt, hogy milyen ünnepélyes, milyen félelmetes nagy korban élünk, amely korban egyre nagyobb szerepe van a tiszta beszédnek, a prófétai beszédnek és az istenfélő magatartásnak. Bárcsak ez a mi kis közösségünk is itt a Benczur utcában, vagy ez a kis közösségünk itt Magyarországon komolyan venni ezt a küldetést, és akkor én azt gondolom, hogy a Jóisten tényleg hatalmas csodákat tudna tenni, és tényleg meg tudná áldani a mi egész művünket, de erre szánjuk oda a szívünket és a gondolatainkat, és kérjük az Urat, hogy segítsen nekünk annyi elodázott lehetőség és annyi kihasználatlanul hagyott év és évtized után végre betölteni a mi küldetésünket. Amen.

Imádkozzunk. Köszönjük, jóságos Istenünk, hogy Te igaz vagy, Te az igazságot szereted, s hogy igédben mondod, az igazak látják meg majd a Te országodat. Köszönjük, hogy mindannyiunknak akarod adni ezt a legnemesebb tulajdonságot, az Isten félelmet, és mondod az igédben, hogy a legnagyobb nyereségnek ezt tartsuk, amikor mi az élet különböző körülményei között a Te erőddel tudjuk az igazsághoz tartani magunkat, és tudjunk az ezáltal embertársainknak valami másat, valami jót adni, hiszen a világ tele van hazugságokkal, kétértelműségekkel, és az emberek tulajdonképpen a szelet eszik akkor, amikor mennek oda, ahol az élő igét kellene megkapniuk. Segíts Istenünk, hogy a mi Istenfélelmünk ne fogyatkozzék, hanem erősödjön. Segíts, hogy ha különböző próbák elé állítasz bennünket, és a rostálást mondod a végső idők egyik legfontosabb tőled jövő cselekedetének, akkor is meg tudjunk állni, és ha te számon kéred rajtunk, hogy kik vagyunk és mit képviselünk, akkor is tudjuk a mi megbízatásunkat, tudjuk a mi küldetésünket. Hogyha nekünk azt kell mondani a világnak, hogy féljétek az Istent, akkor a mi életünkben testesüljön meg először az Isten félelem. Otthon, a családban, a munkahelyeken, az emberek közötti kapcsolatunkban, bár csak úgy tartanának bennünket számon, mint akik istenfélők vagyunk, mint Kornélius házanépe, vagy mint azok az emberek, akiket az életben a te szent lelked el tudott juttatni az istenfélelem magaslatára. Segíts, jóságos Urunk, hogy ne legyünk emberektől függő lények, ne legyünk emberi intézményektől, szervezetektől, eszméktől függő emberek, hanem egyedül te tőled függjünk, az egyedül igaz Istentől, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. És add, hogy Jézus Krisztus kijelentése is elevenen éljen a mi szívünkben, hogy azok a mi testvéreink, akik a mennyei atya akaratát, felismert szándékait és akaratát tudják már követni, és segíts, hogy így éljünk még közösségi életet, és így éljük át azt a boldogító függőséget, ami egyedül te hozzád fűz. Segíts ebben mindannyiunkat, itt ebben a kis gyülekezetben is, de egész országunkban is, amikor olyan megrázkódtatást engedtél meg a számunkra, ami után lehetetlen nem feleszmélnünk és keresnünk az igaz utat. Segíts ebben meg mindannyiunkat, Jézusunk kegyelméből. Amen.

gyűjteménye, és Mózes harmadik könyvével kevés ember van tisztában, hogy az a Bibliának egyik legközéppontibb birata, mert itt tudjuk szemléletesen látni, hogy mit is jelent a krisztusi megváltás. És az Isten hogyan is tanította az Ószövetség népét, a zsidó népet arra, hogy valahogy megértsék, hogy hogy lehet a bűntől szabadulni. Ugye a dolognak a nehézsége az, hogy a bűn az nem egy fizikai valóság, az nem olyan, hogy van itt valami a vállamon, és nyomja a vállamat valamilyen teher, azt levetem. Ugye azt levetem magamról, és akkor nem nyomja a vállamat. A bűn az bent van az emberben. A bűn az emberi gondolkodásban, az emberi döntésekben, érzésekben úgy beleszövődve ott van, ezt nem lehet úgy kivetni az életünkből, mint egy fizikai terhet. A bűn az egy lelki valóság, az egy erkölcsi valóság, és ott bizony nagyon finom és pontos szikének kell lenni, hogy ott külön válassza a bűnt, és a bűnt mi fel tudjuk ismerni, és ki tudjuk vetni az életünkből. Mózes harmadik könyvével kapcsolatban két nagy kérdéskört szeretnék megvilágítani az egész fél év során. Az egyik nagy kérdéskör, tehát ez a két dolog, amit szeretnék, ha mindannyian megértenénk, tehát én nem szeretnék sokat ebből a könyvből bemutatni, keveset szeretnék, inkább keveset, de ezt a keveset pontosan értsük meg. Ma bele is fogunk az első nagy gondolatkörbe, hallom, hogy jegyzetet nem mindenki kapott, ki nem kapott jegyzetet? Köszönöm szépen, a következő alkalommal biztos lesz jegyzet, a jegyzetünk elején is ott van ez a két nagy kérdéskör, az áldozati rendszer és az ünnepkör. Hogyan? Hogy itt van? Nem tudom, ez a jegyzet, ez most már kifutó jegyzet, tehát lehet, hogy már a végső adagokat hozták el, és lehet, hogy most majd újra fognak nyomtatni jegyzetet. Ami késik, nem múlik, tehát egy hónap múlva ezt meg fogjuk kapni. Mindjárt vágjunk bele, mert logikailag ez így következik, az áldozati rendszerbe, és azt a kérdést vessük fel, hogy Mózes harmadik könyve hogyan tanít bennünket arról, hogy mi a bűn, hogy lehet a bűnt észrevenni, hogy lehet a bűnnel szembefordulni, hogy lehet a bűntől megszabadulni, megbocsátást nyerni, megbánás után megbocsátást nyerni, vagyis hogyan lehet bűnt legyőző életet élni. Mózes harmadik könyvének első nagy része ezzel foglalkozik, a bűnért való áldozatok fajtáival, felsorolásaival, ezeket a jegyzetünk közdi. Én itt az előadáson megint csak a leglényegre fogok szorítkozni, és arra kérek mindenkit, hogy a jegyzetet is olvassuk el, a jegyzet különben egy nap alatt elolvasható, nem könnyű a jegyzet, de azért elolvasható. Egész fél év során sokat olvassuk el, de emellett azért hallgassuk meg ezeket a kazettákat is, az előadásokat is, és a kettőt valahogy illesszük egybe, és talán kialakul személyre szólóan is egy megbízható kép. A Mózes harmadik könyvének, ahogy említettem, az első részében az áldozati rendszer foglal helyet, először ezzel foglalkozunk, az ünnepkör a 23. fejezetében van, ezzel fogok a fél év második részében foglalkozni. A nagy kérdésünk tehát ez, hogy mi a bűn, hogyan lehet felismerni az életben, hogy lehet a bűntől megszabadulni, mint valami káros valóságtól, és hogyan élhetünk nem az önzés törvénye szerint, ami a bűn törvénye, hanem a szeretet törvénye szerint, ami az Isten törvénye. Isten ezért tanította a zsidókat, hogy Mózes harmadik könyvével és az egész áldozati rendszerrel, hogy ez ne csak egy eszmei tudás legyen, ez egy gyakorlati tudás legyen, ezért építetett Isten a zsidókkal templomot. A kiinduló pontunk az első nagy dolog, hogy mi is volt a templom. Ezzel föltétlenül egyenesbe kell, hogy jussunk, hogy az Ószövetség idején egyetlen egy templom lehetett. Akár szent sátornak nevezték azt a pusztai vándorlás során, akár már egy kőből épült templomnak Salamon idejétől fogva, ez teljesen mindegy, hogy ez most sátorból volt, lentből, vászomból, vagy kövekből, amelyet Libanon hegységeiben bányáztak. Itt a döntő dolog, hogy a templom azért lehetett egy, mert az azt fejezte ki, hogy egy az Isten, és a bűnöket elrendezni csak Istennel lehetséges.
A bűnöket elrendezni csak az Istennel lehetséges úgy, hogy az megnyugtató elrendezés legyen, ami nem annyit jelent, hogyha én valakivel szemben elkövetek valami rossz dolgot, azzal az emberrel ne kelljen azt elrendeznem. Ez nem annyit jelent, de annyit jelent, hogyha én csak azzal az emberrel rendezem el azt a rosszat, amit én mondjuk adtam neki, ezzel én még nem tudok megszabadulni a bűntől. Lehet, hogy egy második és harmadik emberrel ugyanúgy el fogom követni. Tehát erre fölhívom a figyelmet. A Biblia szerint mind a két bűnelrendezés fontos. Ha mondjuk megsértek egy embert, azért, hogyha erre rájövök, hogy én másképp is viszonyulhattam volna vele, azért illik valamikor bocsánatot kérni. Hogy ne legyen feszültség, ne legyen rossz emberi kapcsolat kettőnk között. De ha én csak egy emberrel, csak az emberrel rendezem a bűnömet, ezzel még a bűn gyökerét nem írtottam ki. Elkövethetem ugyanazt a bűnt egy második, harmadik, negyedik, ötödik emberrel, de hogy én ne kövessem el azt a bűnt, se ő vele, se egy második, harmadik, negyedik, ötödik emberrel, ezért kell az Istennel elrendezni a bűnt, aminek a lényege az, hogy tudatosítanunk kell, hogy a bűnök elrendezéséért, hogy az Istennel el lehessen rendezni ezeket a bűnöket, magának az Istennek meg kellett halnia. Ennek az egész áldozati rendszernek a középpontjában Krisztus áldozata áll, a jegyzetnek a címoldalára is ezért helyeztem ezt a grafikát, azt a rajzot, hogy ott van az oltár, ott van a bárány, de ott van a kereszt. Az egész áldozati rendszer Jézus Krisztus golgotai áldozatát vetítette előre, akkor, amikor ez az áldozat még nem teljesedett be, akkor, amikor 1500 éve volt a zsidó népnek, hogy ezt vagy a gondolkodásához közel eressze ezeket a dolgokat, amelyeket most el fogok mondani. Sajnos az egész nép nem engedte a gondolkozásához közel, sajnos az egész zsidó nép nem változott meg, nem lett jobb nép, mint a többi nép, de bizonyos emberek, akik gondolkoztak, akik tényleg őszintén küzdöttek, azok megértették ennek az áldozati rendszernek a lényegét, amely tehát az Ószövetség idején a templomban zajlódott le. Még egy szó, mi a különbség a templom és a zsinagóga között? Nagy a különbség. Templom csak egy lehetett, zsinagóga 100 és 1000 is lehetett. A templom a bűnelrendezés színhelye, a zsinagóga a Biblia tanulmányozás és ige hirdetés színhelye. A templomban bűnöket rendeztek el, a zsinagógában igét hirdettek és olvastak fel, de ott bűnöket nem rendeztek el. Az egy templom, ami a pusztai sátor volt, utána pedig a kőből épült templom először Salamon idejében, utána Zorobábel idejében, ez Jeruzsálemben volt, először a pusztai vándorlásnál, aztán Sílóban, aztán Jeruzsálemben volt, zsinagóga minden faluban és városban lehetett, nagyobb városokban több is lehetett. A zsinagóga ennyit jelent magyarul, hogy gyülekezeti hely, tehát ennek elég volt egy terem. Régi szóhasználattal mi is most egy zsinagógában vagyunk, tehát mert van egy terem, ahol mi most ilyen kérdésekről beszélünk. De nem tudom, hogy értjük-e a különbséget, hogy a templom az a bűnelrendezés színhelye volt, a jeruzsálemi templom körül persze építettek helyiségeket, tehát ha úgy tetszik zsinagógákat, volt külön a zsidó férfiaknak, nőknek, fiataloknak, gyerekeknek, diaszpórából jötteknek, idegeneknek, tehát egy egész csarnokrendszer vette körül, és onnan bejáratok voltak ezekbe a termekbe, külön-külön tanítást kaptak, majd a templom udvarán gyűlt össze az egész közösség, de magában a templomban, amit én most ugye, amiről elébb beszéltem, ez így körülvette a templomot, és itt voltak ezek a csarnokok, ezek a helyiségek, és itt lehetett ezekbe bemenni, de én most, amiről beszélek, az csak maga a templom, ahol a bűn elrendezésért minden zsidó ember megjelenhetett az Isten színe előtt. Tehát még egyszer, el kell rendezni más emberekkel is a visszás dolgainkat, de azzal még nincs megoldás. Az igazi megoldás, hogyha az Isten szerinti bűn elrendezésbe részt veszek. A templomnak 3 része volt. Ezt a 3 részt kérném szépen nagyon megjegyezni, mert ha azt mondom, hogy a templomnak minden része, minden berendezési tárgya és minden cselekménye is az Isten szerinti bűnelrendezésről beszélt, akkor ezzel azt mondom,
hogy minden egyes résszel kapcsolatban mindent kell tudnunk, mert minden Isten és Krisztus áldozatát ábrázolta ki az emberek előtt. A templom legbelső része volt a Szentek Szentje. Ez a templom legbelső része volt, itt volt a frigyláda, a frigyládában volt a 10 parancsolat, és 2 kérub szobor a frigyláda tetejére formálva, tehát 2 szobor, és ebbe a legbelső részbe, a Szentek Szentjébe senki nem mehetett be, sem az emberek, sem a papok, egyedül a főpap mehetett be, de ő is csak egy évben egyszer. Mi volt a rendeltetése a Szentek Szentjének? A Szentek Szentje fejezte ki azt, hogy Isten, miután az ember elfordult az Istentől a bűneset óta, és az emberiség azt mondja, hogy nincs szükségem az Istenre, majd én rendezem az életem dolgait, ahogy akarom. Lehet, hogy bizonyos emberek elfogadják, hogy van Isten, de azt mondják, hogy nem kérek belőle. Az Isten ennek ellenére nem fordult el az embertől. Az Isten azt mondja, hogy én veletek vagyok, én itt is itt vagyok a világon. A Szentek Szentje kifejezte az isteni jelenlétet ezen a földön, és a 10 parancsolat 2 kőtáblája volt itt a frigyládában, ez kifejezte azt, hogy bár az ember elfordult az Istentől, más törvényt választottunk, az önzés törvényét, az én központuság törvényét, az Isten fönntartja azt, hogy a szeretet törvénye szerint lehet csak boldog az ember, itt ezen a földön is, ahol mindenki önzésben születik, és az önzésben növekedik fel. Az Isten azt mondja, hogy itt a földön is a szeretet törvénye az a törvény, amit én képviselek a bűnös világ ellenére is. Én nem szállítottam alá a törvényeimet a bűnös világ szintjére, hanem a bűnös világban is azt mondom, hogy csak a szeretet szerint lehettek boldogok. Sőt, azért volt 2 angyal ráformálva a frigyláda tetejére, és a 2 angyal a szárnyaival befette a frigyládát, mert ez azt is kifejezte, hogy az egész világ mindenségben a szeretet törvénye a törvény. Csak a másokért való élés, csak az, hogyha a másik lényt is ugyanolyan fontosnak tartom, mint magamat, az egész világ mindenségnek ez ad stabilitást, harmóniát. Egyáltalán enélkül az élet elképzelhetetlen. Hogy a földi világ nem ezt követi, ez a tragédiája, de az Isten ezzel is világossá akarja tenni, hogy ő nem alkalmazkodik a földi világhoz, nem szállítja alá a törvényeit. A törvényei, az isteni törvények, amelyek az angyalok, az el nem bukott angyalok világában is törvények, a földi világban is ezek a törvények hatnak. Ha 100 ember közül 99 ember kikerüli ezeket a törvényeket, csak azért boldogtalan ez a 99 ember, mert nem akar arról tudomást venni, hogy az Isten törvénye a boldogságnak és az életnek az alapja. A templom második része volt a szentély. A templom második részébe már bemehettek, de csak a papok. Tehát a főpap mehetett be egy évben egyszer a Szentek Szentjébe, a második részbe pedig a papok mehettek be. A második részben volt a 7 karú gyertyatartó, amit ugye sokat látunk, ugye a menóra. Vele szemben volt a szent kenyerek asztala, és középütt, mint egy ilyen háromszöget leírva a jó illattétel oltára. A középső részt a legbelső résztől egy kárpit választotta el, de a kárpit nem ért a mennyezetig, hanem a mennyezet és a kárpit felső része között volt egy bizonyos rész, amelyen az itt a jó illattétel oltárán gerjesztett tömjén füst így be tudott menni a Szentek Szentjébe. Ezeknek mind különálló jelentőségük van. Mit jelképeztek a tárgyak? Azért volt a menóra itt a középső résznek az egyik oldalán, tehát a bal oldalán, mert az ószövetségi templomon nem volt ablak. Semmilyen ablak nem volt, sehol semmilyen ablak nem volt. Tehát, ha itt nem égett volna ez a 7 karú gyertyatartó, itt a sötétben lehetett volna csak botorkálni, egyáltalán nem is lehetett volna itt semmi cselekményt végezni. Ennek messze menő jelentősége volt. Hogy tudik, nem volt ablak, sötét volt, és ott égett a menő. Mi volt a messze menő jelentősége? Az, hogy a világ az önzés következtében a bűn sötétségébe burkolódzott. A világon az önzés sötétít be mindent,
és nem is lenne jogunk élni, hiszen mindannyian önzőnek születünk, és szinte tudatlanul is csináljuk az önzésnek a dolgait, és még hogyha valaki megtér és hívővé válik, azután is hányszor esik vissza önző dolgokba, de egy valakiben lehet reménységünk, aki világosságot bocsát a személyes életemre is, és az egész világ életére is, annak, aki az életében azt mondta, én vagyok a világ világossága. Krisztus nem véletlenül alkalmazta magára a menóra jelképét, ez nem egy költői futam volt János Evangélium a 12. fejezete szerint, hogy Jézus azt mondta, hogy én vagyok a világ világossága, mert Jézus visszautalt arra, hogyha ő nem adná az életét az emberiségért, ha nem rendezné az ember bűnadósságát, akkor mi miben reménykedhetnénk, milyen világosság lenne előttünk, semmilyen, mindannyiunknak meg kellene halnunk a saját bűneink miatt. És vége, mint az állatok egyszer s mindenkorra beköltöznénk a föld mélyébe. De mert Jézus magára veszi majd a világ bűneit, de mert Jézus elszenvedi azt, amit nekünk kellene elszenvednünk méltán, ő ezt, mint a maga istenségében eljön és emberré lesz, ami önmagában is egy óriási áldozat, hogy az Isten emberré lesz, de hogy még gyenge emberré is lesz, de hogy még meg is terheli magát a bűnadóságot, de hogy még maga lesz a bűn is. Ugye 2 Korintus 5.21 szerint, aki bűnt nem ismer, bűnné tette miértünk. Egyedüli reménysége az emberiségnek, akár ismeri valaki, akár nem, akár muzulmán, akár keresztény, akár ateista, akár vallásos, egy valakinek a kegyelméből élte meg a mai napot is minden ember, Krisztus kegyelméből. Egy világosság van, hogy Krisztus az erkölcsi rendezését a bűnnek magára vállalta, mint Isten. Aki megismeri a krisztusi világosságot, Krisztus tanításait, az nem egyszerűen megvilágosodott, tehát ugye nem butha kell, hogy legyen, annak naponta kell táplálkoznia a kenyérrel, amit ide tette ki a menórával szemben, minden héten ilyen lapos, ilyen lángos formájú kenyereket sütöttek, és azt tették egymásra szent kenyerek asztalán. Jézus nem véletlenül mondta az életében, hogy én vagyok az élet kenyere. Nem véletlenül mondta azt, hogy én vagyok a mennyből alászállott kenyér. Nem véletlenül mondta azt, hogy aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az élet van abban. Ezt jelképesen mondta Jézus. Nyilván nem kanibalizmusra hivatkozott, és különben sincs itt, tehát nem is lehetne szó szerint venni ezeket a kijelentéseket. Jézus ezt átvitt értelemben mondta, hogy ahogy minden héten friss kenyeret tettek ki a papok itt a szentélyben, ugyanúgy Jézus Krisztus is, aki hozzáfordul, aki elfogadja az ő áldozatát és beengedi a világosságot, Isten, amit nekünk adni akar, a tiszta, világos gondolkodás és a jó és rossz megkülönböztetése mellett az az erő, hogy a világosság szerint is tudjunk élni. Más dolog elméletileg tudni valamilyen világosságot, és más dolog azt gyakorlatban is megvalósítani. Nekünk két dologra van szükségünk, az első döntő dolog a gondolkodás tisztasága és világossága, a másik döntő dolog az akaratnak az ereje. Amit felfogok, amit igaznak látok, én azt valósítsam is meg, hogy azt úgy is éljek. Rendkívül egyszerű jelképek, de tökéletes jelképek. Na azért van még egy harmadik dologra is szükség. A világosság és a kenyér mellett, a menóra és a szent kenyerek asztala mellett, ugye itt volt ez a jó illattétel oltára, ahol a papok a tömjén füstöt gerjesztve, és ez a tömjén füst, hogy mindig bement a szentek szentjébe, azt fejezte ki, ez is Jézust fejezte ki, mert Jézus a világ világossága, Jézus az élet kenyere, és Jelenések könyve 8. fejezetében viszont látjuk ezt, mert Jelenések könyvét is azért nem értik az emberek, mert Mózes 3. könyvét nem olvasták el. Jelenések könyve 8. fejezet 2. és 6. verse között János apostol lát egy látomást, látja a jó illattétel oltárát, látja ott Krisztust, aki tömjén füstöt gerjeszt, és a füst bemegy a szentek imádságaival együtt az Isten elébe, és utána fogja a füstölőt, és így leveti a földre. Ami kifejezi azt, hogy Krisztus amellett, hogy világosságot ad, amellett, hogy erőt ad, minden nap mindenkiért közben jár az Atyánál, közben jár az Istennél, hogy az Isten gondviselése
kövesse minden egyes ember útját, hogy az Isten mindig biztosítson számunkra választási döntéseket, szabadságot, hogy mi tényleg fejlődjünk, visszataláljunk a szeretethez. Ez, hogy mondjam, ez gondviselést igényel. Amikor a 139. Zsoltárban kimondja Dávid, hogy Istenem, elől és hátul körül zártál engem, fölöttem tartod a te jobb kezedet, ezt ma úgy mondanánk, hogy vitrínben tart, az Isten mindenkit vitrínben hordoz az egész élete során, mindenki számára mindent biztosít, hogy a szabad döntésünk, választásunk meglegyen, hogy választhassuk a jót, hogy gyarapodhassunk, fejlődhessünk a jóban. Tehát ez is a Krisztus kegyelméből és Krisztus közbenjárásából, Krisztus papi közbenjárásából származik. Templom harmadik része volt a pitvar. A pitvarba mindenki bemehetett. Ide csak a főpap egy évben egyszer, ide a papok minden nap. A pitvarba volt egy égő áldozati oltár, és mögötte egy mosdó medence. A pitvarból elhúzható függöny, vagy később ugye ajtó nyílott a szentélybe. Itt nem volt ugyanez, itt oldalt kellett bejárni. Ide nem mehetett be senki, csak a főpap egy évben egyszer, ide bementek a papok. A pitvarba, a templom legelső részébe minden egyes ember bemehetett, aki a bűnét rendezni akarta az Istennel és az embertársaival. Mit is kellett tenni annak az embernek, most nagyon szemléletesen vagy nagyon gyakorlatiasan szeretném én ezt elmondani, mondjuk képzeljük magunkat 3000 évvel ezelőtti helyzetbe, mondjuk Dávid király idejében élünk, vagy mondjuk Salamon idejében élünk, az még jobb, mert akkor már volt a kőből épült templom. Salamon idejében élünk, mondjuk egy faluban vagy városban élünk, és egy másik embert megkárosítottunk, vagy megbántottunk, és én ezt rendezni akartam az Istennel. Az isteni rendelkezés úgy szólott, hogy minden zsidó férfinak, családfőnek évente 3-szor kellett megjelenni a templomban. A húsvéti ünnepeken, pünkösd ünnepén és a nagy engesztelési napon. Még választható volt a sátoros ünnep, tulajdonképpen az ünnepkört, ahogy említettem, majd 2 hónap múlva fogjuk részleteiben boncolgatni. Az ünnepkörrel kapcsolatban annyit hadd mondjak csak most röviden, hogy 7 ünnepe volt a zsidóknak, 4 tavaszi ünnep, 3 őszi ünnep. Nem kellett mind a 7 ünnepre fölmenni, de 3 kiválasztott nap volt, illetve ezek több napos ünnepek is voltak. Nyilván akik több kilométerről, 80-100 kilométerről, ugye Izraelben a távolságuk olyan 150-200 kilométer a legnagyobb Jeruzsálemhez képest, tehát egy évben 3-szor kellett megjelenni. Most én mondjuk elkövettem valakivel, mondjuk valakit én megsértettem, megbántottam, én ezt fájlalom tőle, bocsánatot kértem, stb., de én Isten előtt is rendezni akartam ezt a bűnt. Megjelenek itt, tehát itt vagyok én, viszek egy áldozati állatot. Ha nagyon szegény ember vagyok, akkor vihettem egy pár gerlicét. Ha megengedhette módosabb ember lettem volna, akkor vihetek egy bárányt. Ha nagyon gazdag ember vagyok, akkor vihetek egy tulkot. 3 szelíd állatot engedett meg Isten áldozati állatként. Tehát mind a 3 szelíd állat. Tehát juhféle, illetve galambféle. Ha valaki nem engedhette meg a bárányt vagy a tulkot, az az erdőn foghatott magának egy madarat. Tehát itt nem ezen volt a hangsúly, ott azon volt a hangsúly, hogy mindegyik állat szelíd legyen, tulajdonképp ártatlan legyen. Ha mondjuk a klasszikus példát veszem, hogy mondjuk bárányáldozat, mert ugye Jézus szülei gerlicére futotta nekik, hogy emlékezzünk talán, hogy amikor Mária és József vitte Jézust bemutatni Jeruzsálemben a templomba, akkor gerlicét vittek, szegények voltak, názáreti ácsmester volt, de mondjuk egy kicsit vagyonosabb ember vihetett egy bárányt, a bárányt előre meg kellett venni, a bárányt ott kellett magamnál tartani, hibátlan bárány kellett, hogy legyen, nem lehetett, hogy mondjam, hibás állatot leértékelt áron, vagy stb. Tehát ezek mind pontosan a zsidó nép tudomására lettek hozva. Hím lehetett, fiatal állat lehetett, tehát hogy az kifejezze, hogy amikor majd keresztelő János a Jordánnál rámutat Jézus Krisztus, hogy íme az Istennek ama báránya, aki magára veszi és elveszi a világ bűneit, ennek a báránynak az eljövendő megváltót kellett megszemélyesítenie, előre kiábrázolnia.
vettem a bárányt, és odaálltam az oltár elé, lépcső vezetett fel az oltára, egyébként pedig ugye az áldozatoknál a vért, ilyen csatorna rendszer, ami a földbe volt sűjesztve, vezette el, tehát hogy úgy mondjam, itt a higiéniára is figyelni kellett, mert több száz és ezer ember jelent meg, és mutatta be az áldozatát, tehát itt a vér elfolyt, és elvezették, itt semmiféle fertőzésnek nem szabadott felütni a fejét. Velem szemben megállt a pap, aki fogadta az én áldozatbemutatásomat, de előtte meg kellett mosnia nem csak a kezét, de a lábát is ebben a mosdómedencében, ami rendkívül szemléletesen kifejezte, hogy a papok nem azért vannak, hogy hatalmaskodjanak, nem azért vannak, hogy az embereket félrevezessék vagy elbolondítsák. Jeremiás könyvében olvassuk, hogy a papok hamisan, a proféták hamisan profétálnak, a papok tetszésük szerint hatalmaskodnak, és az én népem így szereti. De Isten a papi rendet nem ezért alapította, hanem azért, hogy részt vegyenek az ember legszentebb cselekményében, az ember legszentebb cselekmény, hogy én jobb ember akarok lenni, ki nyilvánítom Isten és ember előtt, hogy én meg akarok szabadulni a bűneimtől. Tehát a papok azért kellett megmosni a kezüket, lábukat, hogy érezzék ennek a cselekménynek a szent voltát, hogy nehogy mosatlan kézzel és lábbal álljanak hozzá. Ugye azóta használjuk ezt is, hogy nehogy közönséges vagy mosatlan kézzel állj hozzá ez a dologhoz. Amikor én itt megjelentem, és a pap is itt volt, egy tégely tartott a kezében, a következő módon mondta Isten, hogy a bűntől való megszabadulásnak a következő cselekményét hajtsa végre az az ember, aki a bűntől szabadulni akar. Az állatot föl kellett tenni ugye az oltárra. Meg kellett fogni az egyik kézzel, nyilván jobb kézzel az állatot, és a másik kézzel a kezet az állat fejére kellett tenni, és el kellett mondani azt, amitől én meg akarok szabadulni. Tehát még egyszer mondom, a bűn az teher. A bűnnel együtt élni nem jó. Ha fizikai teher lenne a bűn, akkor így le lehetne vetni a vállunkról. De mivel a bűn nem fizikai teher, hanem a bűn lelki teher. Egy lelki tehertől én nem tudok magam úgy megszabadulni, hogy én pontosan tudjam, hogy az hogy van begyökerezve, hol kell azt kimozgatni, kiemelni. Én csak egy valamit tudok, hogy azt mondja, hogy Istenem, én ezt a rosszat tettem, ez bánt, ez terhel engem, én ettől meg akarok szabadulni. Ezt fejezte ki ez a mozdulat, hogy az állat fejére téve el kellett mondani azt a bűnt, vagy azokat a bűnöket, amelytől az ember meg akart szabadulni. Hatalmas nagy kérdés ez, mert az egész Biblia részletesen beszél arról, hogy egyáltalán, hogy én eljussak idáig. Ahhoz nekem látnom kell, mi az, hogy bűn. Látnom kell azt, hogy a bűn az egy irtózatos dolog, hogy én azzal tovább együtt élek, abba belehalok. Mindenesetre a végső halál az osztály részem. Hatalmas dolog a bűnt megbánni, és azt mondani, hogy utálom azt, amit én tettem, én ezt nem akarom újra tenni. Ezek fokozatok. Erről én megjelentettem ez nagy szó, hogy megjelentettem, amikor a diákoknak írtam egy ilyen bibliai olvasókönyvet, akkor itt egy külön táblázatot mellékeltem a tékozzó fiú példázatánál, ha valakit érdekel, ezt meg lehet itt kint venni, hogy milyen hatalmas dolog, hogy a tékozzó fiú nagy sokára rájött, hogy ő netalántán törvénytelenséget tett, büntet, hogy az apja halál előtt már kikérte az örökségét, eldorbézolta, elverte, és amikor már lesüllyedt a moslékos vájú szintjére, tehát hogy mennyi mindennek kellett bekövetkezni, hogy egyáltalán ő neki vissza kellett emlékeznie, hasonlítani kellett ezt az életet ahhoz az élethez, szembe kellett fordulnia ezzel, amit tett, meg kellett bánnia, föl kellett állnia, el kellett mondani, tehát ezek fokozatok. Ezek matematikai törvényszerűséggel pontosan lezajlódó fokozatok, de ebbe most nem tudok belemenni, majd a fél év során erre is majd rátérnék, itt az egészről szeretnék majd átfogó képet adni. A lényeg az, hogy most ott tartunk, hogy a bal keze az állat fején van és elmondja a bűneit. Amitől ő meg akar szabadulni, amitől ő nem tud magától megszabadulni, de kifejezi az Isten előtt, hogy Isten szabadíts meg ezektől a bűnöktől, és miért az állat fejére mondja ezt el? Mert itt van az áldozati rendszernek egyik kulcsfogalma, a helyettesítés. A helyettesítés. Ha én a bűneimtől, akkor a bűneimért nekem kell a bűnök következményét elviselnem. Ez a halál.
A bűn természetes következménye a halál, Róma 6.23, a bűn zsoldja a halál. Egyetlen egy módon tudok a bűnöktől megszabadulni, ha én kivetem a bűneimet, de valaki azokért a bűnökért a büntetést elszenvedi. Tehát olyan nincs, hogy a semmibe vetem ki a bűneimet, vagy magam halok meg a bűneim miatt, de akkor végleg és egyszer s mindenkorra, vagy valaki, aki vállalja azt, hogy a helyembe áll, akinek egyébként nem kellene meghalnia a bűnökért, mert ő ártatlan, és ő magára veszi ezeket a bűnöket, ezért kellett a bárány fejére téve elmondani a bűnöket, hogy valaki helyembe álljon, és a magam bűneit, amitől én iszonyodom már, ki akarok vetni, azokért meghaljon. Ezután jött az egész áldozati cselekménynek egyik legdrámaibb részete, hogy amikor elmondta az illető a bűneit, a másik kezébe kést kellett fogni, és azokért a bűnökért, amelyek már nem engem nyomasztanak, hanem át vannak hárítva, meg kellett ölni a bárányt. Ez elismerem, hogy ez egy drámai dolog, ez egy szívet megrendítő dolog. Sok ember ezért nem tudja elfogadni az áldozati rendszert, hogy itt ártatlan állatokat mészároltak le. Egyszer az akadémián volt egy nagyon kedves zsidó munkatársam, és ő se tudta ezt elfogadni, nagy kutyabarát volt és nagy állatbarát, és ugye amikor tudta már, hogy én a Bibliával foglalkozom, egyszer arra kért, hogy munkaidő előtt reggel hajnalba szinte menjünk be, és magyarázzam el ezt neki, hogy próbáljam vele megértetni, hogy mi indokolja azt, hogy ártatlan kis állatokat mészároltak ott le százasával, ezresével. Hát én elmondtam neki lépésről lépésre ezt az áldozati rendszert, elmondtam, hogy most vagy mi halunk meg egyszer s mindenkor, itt két lehetőség van, tertium non datur, vagy mi halunk meg egyszer s mindenkor a magunk által elkövetett bűnökért, vagy szeretetből, méltányosságból valaki átvállalja a bűnei büntetését, de csak olyan vállalhatja át, akinek nincs személyes bűne, mert ha van személyes bűn, akkor a sajátjaért neki meg kellene halnia. Tehát csak egy ártatlan vállalhatja át, ez csak az Isten. Tehát itt az átvállaló csak az Isten lehet. És ha az Isten ezt átvállalja, akkor az Istennél sincs személyválogatás, akkor az Istennek is ebben meg kell halnia. Isten úgy nem vállalhatja át, hogy ő átvállalja, és akkor rendben van, nem. A törvények az Istenre is vonatkoznak. Ha az Isten azonosul a mi bűneinkkel, ha Krisztus eljött és átvállalta a mi bűneinket, akkor kikerülhetetlen volt a sorsa, Jézusnak meg kellett halnia. Elmondtam ezt az egészet a munkatársamnak, hogy mély töprengésekbe merült, és azt mondta, hogy akkor visszakérdezhetek rád, akkor lehet ezt úgy fogalmazni, hogy mi sajnáljuk az állatokat, hogy ilyen véget értek, főleg az áldozati állatokat. De az Isten ezt azért tette, hogy azt mutassa meg, hogy ő többre értékel bennünket, mint az állatainkat, hogy mi ne érjünk olyan véget, amit az állatok érnek ezzel. Akkor lehet azt mondani azt, hogy ha én megesik a szívem, hogy egy kutyát hogy kínoznak, vagy egy állatot hogy kínoznak, és azt mondja, továbbra is megesik a szívem. De ez azt akarja kifejezni, hogy jobban essék meg a szívem akkor, amikor látom, hogy egy ember a bűneiben él és el fog pusztulni. Mondtam, kiválóan megértetted. Hát valahogyan le kell játszani a jövőt, le kell játszani a végső sorsot. A zsidóknál nem volt színház, zsidóknál nem volt színjátszás. Egy mindennapos áldozati rendszer túltesz a görög tragédiákon, túltesz Shakespeare-en, túltesz az egész világirodalmon. Miért? Hát ha valaki tanult irodalomtörténetet, vagy élénken ott van az emlékezetünkben, például a görög tragédiák. Hát miről szól az egész görög tragédia? Aiszkürosz, Szofoklész, Euripidesz, mindenki miről szól? Elkövet valaki egy bűnt. Mondjuk elköveti Agamemnon a bűnt, hogy az Ifigeneiát feláldozza. Akkor jön a Krüteimnészre a feleség, hogy a férjem, a lányomat feláldozza, akkor a férjemet megöljük. Jó, megölik a férjét Aigisztosszal, az új trombitólóval, de akkor jön Orestész, meg jön Élektre, és azt mondja, az apámat megölték? Hát akkor megölöm az anyámat. Akkor megölik az anyjukat, megölik a trombitólót. És ha nem jönne az aténi tanács, az Areiospagoszon, ugye az Árész dombján, hát akkor már nem léteznénk, ugye mindenki mindenkit megölne. Az ember erre képes. Ki a bűnös? Ő a bűnös. Jó, öljük meg. Aki megölt, az is bűnös. Azt is öljük meg. Azt is öljük meg. Akkor hol áll le a dominósor? Hol áll le? Erről szól az egész, a görög tragédia világ, ebbe van belegabajodva, és ebből nem látja a kiutat. Shakespeare-nél meg nem csak vér fröcsög, ott már vér folyamok vannak.
Nem? Mondjuk Ibsennél nincsenek, de ott meg halálra kínozzák egymást élő állapotban. Az egész tragédia költészet erről szól, hogy hogyan lehetne ezt a bűn problémát megszüntetni. Mondjuk forradalom. Levágunk mondjuk 1 millió nyakat a fejtől, elválasztunk, és akkor mi van? És akkor ki fog utoljára életbe maradni? Tehát azért gondolkozzunk egy kicsit, a bűn problémájának a megoldása nem kis kérdés. Az emberek úgy gondolják, hogy ők meg tudják mondani, hogy lehet a bűn problémát megoldani, hogy írtsuk ki az embereket, vagy ezt írtsuk ki, ugye. Sztálin elvtárs nagyon szép recepttel szolgált, mert azt mondta, hogy olyan sok szép dolgot végre lehetne hajtani itt ezen a földön, csak emberek ne lennének hozzá. A maga nemében nagy gondolat, nem? De a maga nemében egy félelmetes és vérszomjas gondolat, és meg végre is hajtotta. Most vitatkoznak róla, hogy most 2 milliót ölt meg, vagy 10 milliót, vagy 15 milliót. Hát nem kis kérdés ez, és hányan kísérleteztek ezzel már a történelemben, hogy megszüntetjük a bűnt, vagy minimalizáljuk a bűnt, vagy domestikáljuk a bűnt. Na de az Isten azt mondja, hogy én egyszer s mindenkorra megszüntetem a bűnt, mert ha valaki ezt megérti, hogy én az Isten, annyira szeretem a teremtményeimet, hogy az isteni életemet nem sajnálom. Eljövök, magamra veszem, mint helyettes. A bárány engem fejez ki, engem vetít előre Krisztust. Én magamra veszem ezeket a bűnöket. Akkor talán az emberek elkezdenek gondolkodni, hogy állj meg ember egy pillanatra, miért követsz bűnt a másik emberrel szemben, amikor ez a bűn végső soron az Isten halálához vezet. Azzal, hogy te rosszat teszel a másik emberrel, ezzel tulajdonképpen rosszat teszel azzal, aki azt a másik embert meg téged is teremtett, te tulajdonképp megölöd az Istent, megölöd a teremtést, megölöd az életet. Tehát ne csináld, ember, hát te azt mondod, hogy örülsz az életnek, azt mondod, hogy a legnagyobb érték az élet előtted, azt mondod, hogy gyönyörűség élni, stb. Hát akkor miért nem így élsz? Tehát Krisztusnak az áldozatában van csak az az erő, ami az ember szembefordítja, hogy leállítja ezt a dominósort. Hogy azt mondja, hogy ember, ne vétkezzél. Hát ha az Isten erre képes volt, érted, hogy az életét nem sajnálja, csak hogy megálljál már, és ne üsd, vágd a másik embert, és magadat se pusztítsad. Hát akkor mit tud még az Isten adni érted? Tehát mit adjon az Isten? Az Isten a legnagyobbat adja, a saját életét nem kiméli érted. Hát ennél többet nem tud már adni az Isten. Tehát az áldozati rendszer egyszerre jogi megoldás, egyszerre erkölcsi megoldás. Erre nagyon nagy hangsúlyt szeretnék most befejezésül fektetni. Az áldozati rendszer jogi megoldás egyik szinten, olyan értelemben, hogy nekem meg kellene halni a bűneimért, azért a sok bűnért, amit elkövettem az életemben, de mondom, egyszer s mindenkorra. Ezt valaki átvállalja, mint hogyha a bíróságra valaki bemenne, és azt mondaná, hogy X-et én helyettesítem, őre kiszabták a halálbüntetést, én elvállalom, és helyette rajtam hajtsák végre. Ez a jogi út. Az erkölcsi út, ami nem kisebb, sőt nagyobb szinte, mint a jogi út, az az, hogy Isten nem egyszerűen csak helyettesíteni akar, hogy úgy mondjam, egyik rubrikából a másikba írjuk át a dolgokat, hanem Isten erkölcsileg le akarja állítani a bűnt. De hol lehet a bűnt leállítani? Először az ember szívben. Az ember szívben kell leállítani a bűnt. És majd, ha olyan emberek lesznek, akik megszűnnek a bűnnel közösséget vállalni, és szembefordulnak a bűnnel, majd a második, harmadik lépésben lehet olyan közösséget, meg olyan világot is létrehozni, amelyben nem lesz már bűn, ahol senki nem kísérletezik a bűnnel, de az először az emberek szívébe kell rendet teremteni, az emberek gondolkodása, hogy ember, ne játszadozzál a bűnnel, mert a bűn végső következménye mindig a halál. A pap, ahogy látta, hogy az emberünk áthárítja a bűnt, az állatot, a bárányt megöli, a bárány vére elfolyt a csatornán, de egy kis tégelyből fel kellett fogni a bárány véréből. A pap felfogta ezt a kis tégelyt, megfordult és bevitte a templom középső részébe, és hintett a kárpitra ebből a vérből. Ez kifejezte azt, hogy a bűn át van hárítva. Nem az embert fenyegeti már a végső halál. Az áldozat, a tiszta áldozat átvállalta a bűnömet, a bűn meg van bocsátva, de a bűn még végképp nincs elrendezve, csak át van hárítva, meg van bocsátva, de még itt van, nincs eltörölve.
Ezt nagyon szeretném, ha megtanulnánk ezt a két fogalmat, ami most a kereszténységben, a mai kereszténységben olyan ismeretlen, mint a kínai ABC. A Bibliának alapvető két fogalma, hogy a bűn megbocsátás meg a bűn eltörlés között óriási a különbség. A bűn megbocsátás az, hogy én őszintén igaz szívvel megbántam a bűnömet, Isten ezt megbocsátja, de a bűnöm véglegesen még nincs eltörölve, ez itt van a kárpiton, és egy évben egyszer a főpap azért ment be a Szentek Szentjébe, hogy az évközben megbánt és megbocsátott bűnöket egyszer s mindenkorra elrendezze, eltörölje. Tehát még egyszer, ez a bűnbocsánat, ez naponkénti szolgálat is lehetett. Ha valaki naponként akar menni, persze hát naponként azért nem mentek, mert az egy, hogy mondjam, felületes és nevetséges dolog. Kell egy bizonyos időszak, míg az ember visszatekint, és azt mondja az elmúlt negyed évben, vagy elmúlt két hónapban, szóval nem így megy a bűnnek a felfogása, bűnnel való szembefordulás, azért az időt is igényel. És ez pedig a bűn eltörlés. Ez két különböző dolog. Ez a papi szolgálat, ez pedig a főpapi szolgálatra tartozó dolog. És itt fogjuk meglátni, hogy milyen értelemben mondja Pál a zsidókhoz írt levél 8. fejezetétől fogva nagy tanítását, és milyen értelemben mondta már Jézus Krisztus Máté evangéliuma 19. fejezetében az adós szolga példázatát, hogy Isten két lépcsőben tud a bűnöktől megszabadítani. Az életben a bűnbocsánat által, és a végső ítéletben pedig a bűnöknek a végleges eltörlése, tehát lekerül a számlámról az összes bűn. A bűn lekerül a számlámról a bűnbocsánat idején is, de ha én a bűnbocsánatnak megfelelően nem élek azután, hanem visszaélek a bűnbocsánattal, könnyelművé tesz engem a bűnbocsánat lehetősége, magyarul holnap és holnap után újra belesétálok, és nagyon könnyen ugyanazokba a bűnökbe, amelyekről azt mutattam, hogy én megutáltam őket, akkor az Isten azt mondja, hogy akkor te játszadozol a bocsánattal? A bűnbocsánatnak megerősödést, fejlődést, életátalakulást kell létrehozni az életünkbe, hogy ez nem hozza létre, akkor csak játszadozunk a lehetőséggel, visszaélünk a bűnbocsánattal, Isten nem törölheti el a bűneink büntetését. Ezt fejezi ki Jézus az adószolga példázatával. Miről szól az adószolga példázata? Van egy ember, tartozik 10 000 talentummal az urának. Megadhatatlan adósság a 10 000 talentum. Soha, ha 100 életünk lenne, akkor se ez, mit tudom, trilli vagy milli, vagy nem tudom, milyen milliárdokba összefoglalható pénzösszeg. De az emberünk rimánkodik az Úr előtt, hogy én megadom a 10 000 talentum adósságot, amit ugye felhalmoztam. Ugye a bűneivel az ember, minden ember az élete bűneivel egy 10 000 talentumnyi adósságot halmozott fel. Amikor látja a gazda, hogy őszintén gondolja az ember, akkor elengedi neki az egész, tehát ingyen, elengedi. Azt mondja, minden tartozásodat elengedem. Erre a mi emberünk kimegy a palotából, találkozik az ő adósával, aki 100 dénárral adóst neki, potom összeg, egy-két napi napszám volt Jézus idejében. Neki esik és elkezdi folytogatni, hogy adja meg. Az is rimánkodik, hogy megadom, és hát őnek jobban hihetnénk, hogy 100 dénárt meg lehet adni, mint 10 000 talentumot. De a mi emberünk, aki hogy ugye elkönyvelte, hogy neki az Úr elengedett 10 000 talentumot, neki esik, és azt mondja Jézus, folytogatni kezd, hogyha nem adod meg a 100 dénát. De fölháborodva nézik a szolgák, hát neki elengedtél 10 000 talentumot. Ő nem tudja a másik embernek a 100 dénárt elengedni. És fölháborodva mesélik ezt a királynak, a gazdának. És azt mondja a király, akkor hozzátok vissza azt az embert. Ennek az embernek én megbocsátottam, elengedtem a tartozását, de ő nem élt a megbocsátáshoz méltóan. Őt nem megkomolyította a megbocsátás, nem megerősítette a bűnnel való közön. Azt mondta, ugye, mint a középkori ember, hogy hát majd holnap újra meggyónom. Meg holnap után újra meggyónom. Hát ha még ilyen intézményt is bevezetnek, akkor meg természetesen még dagasztják is ezt a rossz emberi hajlandóságot, hogy az ember nagyon alkalmas a hálátlanságra, nagyon alkalmas a szeretettel való visszaélésre. Tehát ezért mondom, hogy a bűnbocsánat az feltételes. Az akkor bocsánat, de az egész életet
Isten csak akkor tudja igazán nyilvánítani, akkor tudja mondani, hogy ez egy igaz ember, és bemehet az örök életre, ha eltörölte a bűneit. De eltörölni csak azoknak a bűneit lehet, akik nem éltek vissza a megbocsátásra, akik küzdöttek a bűneikkel szemben. Itt fogjuk folytatni a következő alkalommal. Ha valakinek nem jutott jegyzet, van ez a Pátriárkák és Proféták című könyv, ezek fejezeteken keresztül tárja elénk ezeket a kérdéseket. Egyébként is eddig is már segédkönyvünk volt a megváltás történetéhez. Aki még nem szerezte volna be, nagyon kérem, hogy legértékesebb könyv, amit itt a

Kedves gyülekezet, a mai délelőtt folyamán én egy egész bibliai könyvet szeretnék áttekinteni, egy rövid bibliai könyvet. Ritkán szoktunk ilyet tenni, mert általában egy-egy igét szoktunk alapul véve egy-egy délelőtti alkalmat megtartani. De én most szeretnék egy egész bibliai könyvet áttekinteni, egy ószövetségi kis prófétai könyvet. Ebből a könyvből, Sofóniás próféta könyvéből sok-sok igét szoktunk idézni. Tehát biztos vagyok benne, hogy nagyon sok igét kívülről fogunk tudni majd, amikor vesszük végig a könyvet, de mégis szeretném, hogyha ezt a könyvet egészében látnánk. Én sokszor úgy érzem, hogy úgy vagyunk egy-egy prófétai könyvvel, vagy egyáltalán egy-egy bibliai könyvvel, hogy sok részletet tudunk belőle, de hogy miről szól önmagában a könyv, nem biztos, hogy mindig el tudjuk mondani. És most tényleg nem vizsgaképpen, és ne is válaszoljunk rá, csak magunknak. El tudnánk mondani, hogy miről szól Sofóniás próféta könyve, úgy az egész? Mert biztos, hogy beugranak részletek belőle, amit mondom, majd hangsúlyozni is fogunk, de tudjuk, hogy az egész miről szól, mikor íródott, mi a célja a könyvnek. Éppen ezért szeretném, hogyha most ezt a könyvet áttekintenénk, és természetesen, noha mindössze 3 fejezetből áll a könyv, nagyon rövid bibliai könyv, természetesen nem fogunk tudni minden verse kitérni, de minden részt valamilyen módon azért hangsúlyozni fogunk, és majd lesznek szakaszok, amiket szóra is felolvasunk, és így fogunk majd erről a nagyon fontos kis prófétai könyvről szólni, és a nekünk, a korunknak szóló aktualitásokat szeretném, hogyha igazából megnéznénk és hangsúlyoznánk. Elsősorban nagyon érdekes ez a könyv, mert Sofóniás próféta könyve úgy kezdődik, hogy ő bemutatkozik, és 4 generációra végig vezeti az ő származását. És kiderül, hogy ő Ezékiás királynak a 4. ízig való leszármazottja. Az istenfélő királynak a leszármazottja. Nagyon érdekes ez a könyv, mert a mondani valója teljesen egybecseng Sofóniás próféta nevének a jelentésével. Mit jelent ez a név, hogy Sofóniás? Gyönyörű név, gyönyörű. Azt jelenti, hogy az Úr elrejt. Sofóniás azt jelenti, hogy az Úr elrejt. Látni fogjuk, hogy miért van ennek a névnek önmagában óriási jelentősége, de először azt nézzük meg, hogy mikor keletkezett ez a prófétai könyv. Hogyha vezítsük ki mindjárt az első verset, gyakorlatilag Sofóniás próféta könyvét fogjuk majd kivetíteni részletekben. Lesz egy-egy vers még, amit máshonnan, de alapvetően Sofóniás könyve. Nézzük meg, azt olvassuk, hogy az Úr igéje, amelyet szólott Sofóniásnak, a Kúsi fiának, aki Gedáliás fia, aki Amariás fia, aki Ezékiás fia, Jósiásnak, az Ámon fiának idejében. Tehát Jósiás király uralkodásának az idején keletkezik ez a prófétai könyv, és ebből meg lehet állapítani, hogy mikor keletkezik maga a könyv, tehát ugye időszámításunk előtt 638-tól 606-ig uralkodik Jósiás király, tehát ebben az időben keletkezik a könyv, sőt, még azt is be lehet határolni, hogy nem Jósiás király uralkodásának a végén keletkezik, mert a könyv beszél, Sofóniás próféta beszél Ninivének a pusztulásáról, mint bekövetkező eseményről, és az időszámításunk előtt 612-ben volt, tehát mindenképpen előtte kellett, hogy bekövetkezzen. És valószínűsíthetjük, hogy, tehát az biztos, hogy ezelőtt keletkezett, tehát 638 és 612 között valamikor, valószínű, hogy Jósiás király uralkodásának az idejében, mert ugye Jósiás király nagyon komoly vallási reformokat vezetett be a nép Júda életében, és ez az uralkodása 8. és 18. évében volt, de valószínű, hogy Sofóniás próféta üzenete, felrázó üzenete hatással volt a királyra, Jósiás királyra, és ez is hozzájátszott, közreműködött abban, hogy ezeket a vallási, komoly vallási reformokat meghirdette az Isten népe életében. Mikor keletkezett, kiírta, mi a neve jelentősége, ugye ezt már láttuk, de ezek után nézzük meg azt, hogy miről szól egész röviden. Hogyha össze kellene foglalnunk 2-3 mondatban, hogy miről szól Sofóniás próféta könyve, akkor a következőt mondhatnánk.
Sofóniás könyve meghirdet egy hatalmas nemzeti ítéletet az általánosan elburjánzott gonoszság miatt. Tehát az egész nemzet felett egy ítéletet fogalmaz meg és hirdet, és erre hívja fel az emberek figyelmét, hogy készüljenek egy hatalmas megtérést, egy igazi Istenhez való közeledést hirdet meg, és azt mondja el tulajdonképpen Sofóniás könyve az ő legfontosabb üzenetében, hogy a bekövetkező isteni ítéletkor kiket fog tudni elrejteni az ő oltalmában. Ezért is ez a név, az Úr elrejt, hogy amikor az ő ítélete, az isteni ítélet kitör, akkor hogy és kik találhatnak oltalmat az Istennél, kiket tud elrejteni az Úr. És az ő könyvében fáradozik azokért, akik gondtalanok, akik közömbösek, akik elfordultak az Isten keresésétől. De ugyanakkor nagyon komolyan fáradozik azokért, akik Isten népének vallják magukat, akik a föld alázatosai, azokért is komolyan fáradozik, mert azt mondja, hogy nekik is tennivalójuk van, hogyha védelmet és oltalmat akarnak találni az Isten ítélete a ma nagy napján. Erről szól röviden Sofóniás próféta könyve, és tekintsük át részletekben a legfontosabb részeket majd olvasva, és a mai kornak szóló tanulságot kiemelve. Miért hangsúlyozom ezt? Már többször is hangsúlyoztam, hogy a nekünk szóló tanulságokat kiemelve. Látjuk a Szentírásban, ez egy gyakori jelenség, hogy egy-egy prófétai könyv nem csak az adott korra szól, hanem kettős profécia. És Sofóniás könyve tipikus kettős profécia, amely vonatkozik Júdára, de vonatkozik a végidejére is. Kettős profécia. Ugye nem említettem, de azt hiszem, hogy ezt mindannyian tudjuk, hogy ugye Jósiás király ugye mikor uralkodott, tehát beszéltünk, hogy mikor keletkezik a könyv, és tudjuk, hogy nem sokára, pár évtized múlva bekövetkezik az isteni ítélet, a babiloni fogság. Tehát a babiloni fogság előtt, az egyetemes isteni ítélet előtt akarta az Úr Sofóniáson keresztül felrázni az ő népét. Kettős profécia. Vonatkozik erre az időre, de vonatkozik az előttünk álló időre, arra az időre, amiben most élünk, az Úr napjára, Jézus Krisztus visszajövetelének az idejére. És mindjárt olvassuk el az első 6 verset Sofóniás próféta könyve első fejezetéből, az első, elnézést, a másodiktól a hatodikig terjedő versek, mert az elsőt már olvastuk. Tehát a másodiktól a hatodikig terjedő versekben összefoglalja, hogy az Úr miért hirdet ítéletet a nép felett. Elvesztek, mindent elvesztek a földnek színéről, azt mondja az Úr. Elvesztek embert és barmot. Elvesztem az ég madarait és a tenger halait és a botránkozás eszközeit a hitetlenekkel együtt. Az embert is kiírtam a föld színéről, azt mondja az Úr. Szeretnék itt megállni egy pillanatra, de figyeljük, hogy mennyire kettős prófécia, mert beszél az egész földről. Majd rátér külön Jeruzsálemre, meg az ő népére, de beszél az egész földről. Tehát általános érvényű, a vég idején teljesedő proféciát olvasunk. És kinyújtom kezemet Júda ellen, és Jeruzsálem minden lakója ellen, és kiírtom a helyről a Baál maradékát, a bálványpapok nevét a papokkal együtt. Azokat is, akik a háztetőkön az ég seregének hajlonganak, és azokat, akik hajlonganak, esküdvén az Úrra, de esküsznek az ő molokjukra is. Azokat is, akik elfordultak az Úr követésétől, és akik nem keresik az Urat, és nem tudakoznak felőle. Nézzük meg, mit mond az Úr, hogy miért hirdeti meg ezt a nagy nemzeti ítéletet? Milyen bűnök miatt? Milyen bűnök miatt? Az első, nyugodtan kimondhatjuk azt, hogy a bálványimádás. Isten népe bálványimádásba merült, a Baál kultusz állandóan kísértette őket. Ugye az ég seregei előtt hajlongtak, ugye, hold, csillagok, nap, minden. Akkor ott volt a molok kultusz, ugye, utal rá, hogy esküsznek az Úrra, de esküsznek az ő molokjukra is. Ugye a molok, ugye, tehát akinek főleg gyermekáldozatot mutattak be. Tehát, ha belegondolunk, iszonyú, hogy milyen bűnöket követett el Isten népe. De ugyanakkor hadd mondjuk ki azt, hogy nem ez volt a legfőbb bűnük, hogy elfordultak az Úrtól, és nyíltan a bálványimádásba merültek. Hanem a másik hatalmas, ezzel ugyanilyen értékű, sőt, még súlyosabb bűn az az volt, hogy hajlongtak egyszerre az Úr előtt, és hajlongtak a bálványisten előtt.
Tehát amikor az életükben nem az volt, hogy nyílt Isten tagadás, hogy mi szembefordulunk az Úrral, hanem az Isten szemében azt lehet mondani, hogy ez a legutálatosabb, amikor valaki hajlong és esküszik a molokra, de ugyanakkor esküszik az Úrra is. Amikor valaki nem azt mondja, hogy én elfordulok az Úr követésétől, mert ezért vagy azért, és én most járom a magam utamat, hanem aki állítja, hogy ő az Isten útját követi, és mégis bálványok előtt hajlik meg. Amikor valaki össze akarja kötni a kettőt, az összeköthetetlent, egyeztetni akarja az egyeztethetetlent, az Isten szolgálatát és a gonosz szolgálatát. És ez az, ami az Isten ítéletét leginkább kiváltja. Majd látni fogjuk, és beszél az ige később égbe kiáltó bűnökről, majd a harmadik fejezet az, mint egy summázat, és az Isten ítéletének a miértjét mondja ki igazából, hogy mikor jő az Isten ítélet egy népre, egy nemzetre, ott részletezni fogja még a bűnöket, a gonoszságokat, de ehhez, amit most elmondtunk, ehhez a bálványimádáshoz, ehhez az Istennek és a mammonnak való szolgálathoz, szeretném, hogyha visszatérnénk meg egy gondolat erejéig. A mai szombatiskolánk foglalkozott ezzel, tehát ezzel nem kell különösebben részletesen foglalkoznunk, de azért hadd tegyük fel a kérdést, hogy mi bálványimádók vagyunk-e vagy nem. Az Isten így tekint ránk, vagy nem? Ki kell, hogy mondjam, hogy így tekint ránk. Amíg mi ragaszkodunk a bűneinkhez, amíg nekünk fontosabb a saját elképzelésünk, vagy az önző természetünk, hogy annak a vágyait teljesítsük, addig mi bálványimádók vagyunk. Amíg nem teljesen az Istennek szolgálunk, addig mi meghajolunk még más úr előtt is, és az bálványimádás. És hogyha nincs az életünkben egy küzdés, hogy mi ettől meg akarunk szabadulni, és nem teljes erőnkkel azon vagyunk, hogy minden bálványt félretenni, akkor az Úr előtt mi bálványimádók vagyunk. És szeretnék egy olyan idézetet felolvasni, ami számomra egy nagyon borzalmas idézet. Nagyon-nagyon borzasztó idézet. Lehet, hogy már itt is olvastam más összefüggésben ezt az idézetet a Pátriárkák és Proféták című könyvből, de annyira ideillik ehhez a gondolathoz, hogy szeretném felolvasni. Szeretném felolvasni azt, hogy az Isten hogy tekinti a bűnöket, hogy súlyozza a bűnöket. Mi is súlyozzuk valamilyen módon. Elgondoljuk, hogy az Isten előtt mi a legborzalmasabb. Ugye a legborzalmasabb az, amikor valaki gyereket rabol, meg a pedofília, meg az én nem tudom, szóval úgy rangsorolunk. És akkor utána jön, mit tudom én, a közönséges lopás, utána a kis csalás, utána stb. Szóval úgy rangsoroljuk a bűnöket, hogy ki milyen bűnöket követel. És hogy kire az Úr vajon hogy nézhet. És ez az idézet, amit a Pátriárkák és Proféták című könyvből kiírtam, az a következőképpen hangzik. Így olvasom az idézetet. A világ megváltója kijelenti, hogy nagyobb bűnök is vannak, mint amelyekért Szodomának és Gomorának el kellett pusztulnia. Hadd kérdezem, el tudunk képzelni nagyobb bűnöket Szodoma és Gomora bűnénél? Ugye keveset? Ugye mi azt gondoljuk, hogy az a csúcs, ugye? Ezért jön az isteni ítélet. Megvárom, igen. És közben gondolkodjunk azon, hogy mi a súlyosabb bűn a Szodoma és Gomora vétkénél. Jön egy következő fokozat, Szodoma bűne, Szodoma Gomora bűnénél mélyebb fokozat. Így olvasom. Akik hallják az evangélium bűnbánatra hívó szavát, és nem szívlelik meg, bűnösebbek Isten szemében, mint Sittim völgyének lakói. Tehát akik hallják az Isten bűnbánatra hívó késztetését, és nem szívlelik meg, bűnösebbek azoknál. És jön a harmadik fokozat. És hadd mondjam, ebben vagyunk mi. Ki kell, hogy mondjuk, ebben vagyunk mi. Figyeljük! És még nagyobb azoknak a bűne, akik vallják, hogy ismerik Istent, és parancsolatait megtartják, de jellemükben és mindennapi életükben megtagadják Krisztust. Figyeljük, az Úr szemében ez a legelfogadhatatlanabb. Amikor én azt mondom, hogy nálam van az igazság, ismerem az Isten igazságát, tudom az ő igéjét, én megtartom az ő parancsolatát, tudom a szombatot, a tizedet és mindent, és mégis mit mond? Amikor jellememben és a mindennapi életemben, a mindennapi életem megnyilvánulásaiban megtagadom Krisztust, ez a legsúlyosabb az Isten szemében.
És hadd mondjam, az Úr így tekint mi ránk, így tekint mi ránk. És éppen ezért ez a felhívás, Sofóniás prófétának a felhívása mindannyiunknak aktuális üzenet az Úrtól, mert igenis, hogy ez van a mi életünkben, hogy meghajlunk az Úr előtt, meghajlunk, de meghajlunk a mi bálványunk előtt is. És nézzük meg, hogy ezek után, amikor az Úr elmondja, hogy ilyen állapotban van az ő népe, mert hadd mondjam, hogy a világról ne igen beszéljünk, mert hadd mondjuk ki, hogy a világról nincs mit beszélnünk, nincs mit beszélnünk. Nem ismerik Istent, akik valamennyire ismerik, azok is elutasítják, tömegek, nem róluk van szó, rólunk van szó. Mert hadd mondjam ki, hogy mi miattunk történik minden. Mi miattunk van az, hogy még késik Jézus eljövetele. Miért mi miattunk? Mert ahhoz, hogy Jézus eljöjjön, ahhoz egy népre lenne szüksége, akiket meg tud tisztítani a bűneiktől, akikre ki tudja tölteni a késői esőt, akik által eljuthat az üzenet mindenhova, és amíg ez nincs, amíg az ő népe nem ébred fel, amíg meghajol a bálványok előtt és ő előtte is, amíg nem tudja a népet megtisztítani, legalább egy maroknyi népet nem tud megtisztítani, akiken keresztül elkezdheti a végidő munkáját, addig nem tud eljönni, addig a gonoszság csak tovább burjánzik, mi vagyunk azok, akik igazából sietethetnénk Jézus eljövetelét. És nézzük meg éppen ezért nekünk, hozzánk, mit mond a 12. vers, mert ebben a kérdésben nyugodtan föl lehetne tenni azt, hogy mit tesz az Isten, amikor az ő ítéletét már készül végrehajtani, de még utolsó erőfeszítésével meg akarja tisztítani az ő népét. Hogy tisztítja meg az ő népét? Milyen eszközöket használ az Úr? Nézzük meg először a 12. versnek az első részét, és ez az az ige, amit nagyon jól ismerünk, ezt szoktuk más összefüggésben is említeni. Az első fejezet 12. verse ezt mondja. És lészen az időben megmotozom majd Jeruzsálemet szövétnekkel. Ugye ismerjük ezt az igét, többször szoktunk erről beszélni, csak röviden említsük. Mi az a szövétnek? Mi a szövétnek? A Szentírás, ugye? Azért lábaimnak szövétnek a te ígéd és ösvényemnek világossága. A szövétnek az az ige. Azt mondja, megmotozom Jeruzsálemet szövétnek kell. Mi az, hogy megmotozni? Mi az, hogy megmotozni? Ugye még abban az időben engem a magyar-szovjet határon is motoztak, tehát tudom, mi az, hogy megmotozni. Tehát igen, megmotoztak, ugye ott a repülőtéren, tehát amikor átvizsgálják az embert, hogy nem rejtegete a ruha alatt valamit. Tehát ugye ez a megmotozás. És azt mondja, hogy először az ő ígéjével világít rá az ember életének a bűneire. Felfedi azokat. Az ígén keresztül olyan üzeneteket küld, amivel lehetetlen, hogy ne szembesüljünk. De hadd mondjam, mégiscsak lehetséges, hogy ne szembesüljünk, hogy vakok legyünk rá. Mert ezek után, amikor ez nem tölti be funkcióját, hogy az ígének a világossága nem tud behatolni a szívünkbe, mert látjuk az igét. De hadd mondjam, mikor halljuk a dorgáló üzenetet, akkor mire gondolunk, hogy ja igen, mennyire vonatkozik ez a másikra? Hú, az meg mennyire vonatkozik rá? De nem helyezzük magunkat az igének a reflektor fényébe. Hogyha ez nem tud megvalósulni, akkor nézzük meg, azt mondja, megfenyítem azokat, akik saját seprejükön hevernek, akik ezt mondják szívükben, sem jót, sem rosszat nem cselekszik az Úr. Ugye erről is sokszor beszéltünk, mi az, hogy megfenyítem azokat, akik a saját seprejükön hevernek. Ugye ez a bizonyos borseprű, ugye, amikor leüleperik ugye a leszült szőlőlé, és ott van a borseprű az egésznek az alján, és azt el kell távolítani. És ezt többször meg kell ismételni, mert hogyha nem távolítják el, akkor az megrontja az egész szőlőlevet. Ugye a bort is le kell fejteni, többször le kell fejteni. Tehát ezek hevernek ott, mint ugye ezt a képet használva, a saját seprűjükön hevernek. Tehát a gonoszságot melengetik, nem távolítják el. Azt mondja, ezeknek az életében az Úr, tehát a mi életünkben az Úr fenyítéket alkalmaz. Fenyítéket, komoly fenyítéket kell alkalmaznia, hogyha az ő szava nem tud célt érni a mi életünkben. És itt szeretnék egész röviden két idézetet felolvasni, és erről sem szeretnék többet beszélni, mert a próbákról, amiket az Úr enged a mi életünkben, most ezekben a napokban már sokszor beszéltünk, hogy pontosan ez a célja, hogy eltávolítsa az életünkből a bűnt, a rosszat, de csak két idézetet hadd olvassak fel ezekről a próbákról, amelyekkel az Úr meglátogat most bennünket. Így olvasom.
Lehet, hogy jellemed építésén sok munka vár elvégzésre. Lehet, hogy durva kő vagy, melyet simára kell vágni és csiszolni, mielőtt betölthetné helyét Isten templomában. Azért ne lepődjél meg, ha Isten vésővel és kalapáccsal faragja le jellemed éles sarkait, míg csak oda nem kerülsz a neked szánt helyre. Ember ezt el nem végezheti. Egyedül Isten képes rá. Nyugodt lehetsz, és figyeljük, milyen bátorító, nyugodt lehetsz, hogy egyetlen fölösleges ütés sem mér rád. Minden ütés szeretetből fakad, örök boldogságod érdekében. Az Úr ismeri gyöngéidet, helyreállításodon fáradozik, nem megsemmisítéseden. És a másik idézet, amit szeretnék olvasni, elnézést, ez a bizonyságtételek 7. kötet 185. oldaláról volt, tehát a 7. kötet 185. oldala, és a 7 perál kötetből, a Te ígéd igazság című könyvből, a 108-109. Oldalról is csak egész rövid részleteket a következőképpen olvasok. Ez a folyamat a lehető próbára tevőbb a léleknek, de csak is ezen az úton lehet eltávolítani belőlünk a salakot, mármint a próbák által. Próbákat kell hát elviselnünk, mivel így kerülünk mennyei atyánk közelébe. A mester jól látja, mennyiben szorulunk tisztogatásra mennyei országa számára. Nem hagy minket a kemencében, míg teljesen elégünk. Mint ezüst finomító, úgy látja gyermekeit, úgy tartja szemmel a tisztító folyamatot, míg csak föl nem ismeri bennünk képmását. Bár gyakran érezzük a szenvedés lángját lobogni körülöttünk, bár olykor reszketünk, hogy teljesen elemészt bennünket, ezek dacára szerető atyánk ugyanolyan jóságos irántunk, mint mikor fölszabadult a lelkünk, és általa diadalmaskodunk. Figyeljük ezt a mondatot, amikor a legsúlyosabb próbában vagyunk, az Isten ugyanúgy szeret, mint mikor hatalmas szabadulási tapasztalatot szerezünk vele. A kemence hivatása megtisztítani, ragyogóvá tenni, nem pedig megemészteni minket. Isten gondviselése próbára tesz, hogy megtisztítson, mint Lévi fiait, hogy igaz élettel vihessünk áldozatot az Úrnak. Még talán egyetlen egy rövid idézet. És figyeljük, ez a folyamat a lehető legsúlyosabb a léleknek, de csak is ezáltal távolítható el a szemét és a szenny. És most figyeljük ezt a mondatot. Megpróbáltatásainkra mindre szükségünk van, hogy közel vigyen minket mennyei atyánkhoz akaratának való engedelmesség által. Mindre szükség van. Ismerjük ezeket a gondolatokat, éppen ezért csak ezt a két idézetet szerettem volna felolvasni. Igen, az Úr ezt teszi. Megmotoz bennünket szövétnekkel, rávilágít az ígével a mi bűneinkre, és utána pedig megfenyít bennünket, akik nem vagyunk hajlandók minden bűnünkkel szembefordulni, és heverünk a mi seprünkön, és ezt azért teszi, hogy felrázzon bennünket. És ezek után nézzük meg, hogy mi az még, amit az Úr megtesz harmadik cselekedetéként. Első ugye az igével rávilágít a bűnünkre, második az, hogy megfenyít bennünket, próbákat hoz az életünkben. De ez a harmadik az, amit most nagyon szeretnék hangsúlyozni. A 14. első fejezet 14-től 16-ig terjedő verseit olvassuk, 14-től 16-ig. Figyeljük! Közel van az Úrnak nagy napja, közel van és igen siet. Az Úr napjának szava, elnézést, igen siet. Az Úr napjának szava keserves, kiáltoz azon a hős is. Haragnak napja az a nap, szorongatásnak és nyomorúságnak napja, pusztításnak és pusztulásnak napja, sötétségnek és homálynak napja, felhőnek és borúnak napja, kürtnek és tárogatónak napja a megerősített városok ellen és a büszke tornyok ellen. Még a 18. verset is olvassuk. Sem ezüstjük, sem aranyuk nem szabadíthatja meg őket az Úr haragjának napján, és az ő féltő szeretetének tüze megemészti az egész földet, mert véget vet, bizony hirtelen vet véget e föld minden lakosának. Hadd kérdezzem meg, ebből a felolvasott néhány Biblia versből mit láthatunk, mi az a harmadik eszköz, amit az Úr megtesz azért, vagy használ azért, hogy bennünket igaz megtérésre vezessen.
Ezekből a versekből mit tűnik ki? Mit tesz az Úr? Felvázolja előttünk, hogy milyen közel van az ő napja, és hogy milyen jellegű lesz az ő napja. Felvázolja előttünk, hogy ember, vigyázz, mert közel van az Úr napja. Elmondja azt, hogy rettenetes és borzalmas lesz az Úr napja. Elmondja, hogy senki ember azon nem menekülhet meg, és majd a következő fejezet eleje lesz a csúcspontja az egész könyvnek, mert elmondja, hogy egyes egyedül hogy tudunk megmenekülni az Isten ítélete idején, és mikor tud bennünket elrejteni az ő sátrának rejtekében, ugye ahogy a zsoltáríró fogalmaz, a veszedelem napjaiban. És felhívja a figyelmet, hogy ember, vigyázz, mert azon a napon sem a te gondolataid, sem a te vélt igazságod, sem a te összeköttetéseid, sem a te vagyonod, semmi ebben az életben nem menekíthet meg. Sem az eddigi érdemeid, amit cselekedtél korábban, semmi nem menthet meg. Közel van az Úr napja. És majd a megoldást, az egyedüli megoldást mindjárt fel fogjuk olvasni. De miért szeretném ezt a néhány gondolatot nagyon hangsúlyozni? Szeretném tőletek megkérdezni, hogy különösen most, és nagyon szeretném aktualizálni ezt a helyzetet napjainkra, a mi közösségünk helyzetére, a napokban, a hetekben, amiket élünk. Szeretném megkérdezni, hogy mivel foglalkozunk mi a legtöbbet? Mivel foglalkozunk mi a legtöbbet? Nem azzal, hogy most éppen mi van, ki mit mondott, ki mit írt. Ezek nagyon fontos dolgok, de nem is ez, amit hangsúlyozni szeretnék, hanem hogy közösségen belül az egyik ezt mondta, a másik ezt. Mivel van tele a mi gondolatunk? Hadd kérdezzem, többet foglalkozunk-e azzal, hogy Jézus eljövetele itt van a köszőben, és készülnöm kell rá, vagy pedig az események kötnek le bennünket teljesen? Hadd mondjam, hogy sokkal inkább ez a második. És hadd mondjam, hogy ezen közben elveszítjük folyamatosan az Istent. Elnézést, hogy ezt mondom. Elveszítjük lelkületben, mindenben, elveszítjük a mi teremtőnket. Lehet, hogy profin tájékozottak leszünk mindenben, és tudunk idézni mindent, de ez a veszély, óriási veszély, hogy közben a lelkünkben eltávolodunk, mert csak ez köti le a mi gondolatainkat. És az Úr fel akar rázni, hogy ember, vigyázz! A végidején még ilyenebb lesz a helyzet. Még több buktatóval, még több nehézséggel fogunk találkozni, ami nem azt jelenti, hogy ne figyeljünk erre, de mi legyen az első a mi életünkben, a gondolatainkban, hogy közel van az Úr napja, és igen siet. És nekem meg kell állnom ő előtte, és fel kell készülnöm rá. És amikor ezek az események történnek, amit most történik körülöttünk, az egyetlen egy kérdés, amit igazából föl kell tennem, hogy én nekem most mit kell cselekednem, hogy a jellemem az tisztuljon. Hogy a jellemem ne Krisztustól idegen vonásokat mutasson. Ez a helyzet mit várt ki belőlem? Közeledek az Úrhoz, vagy pedig emberi módon próbálok cselekedni? Igen, ki kell, hogy mondjuk, hogy nekünk ebben a helyzetben állandóan az kell, hogy a szemünk előtt legyen, hogy közel van az Úrnak napja, igen siet. Ezek az események azt mutatják, hogy küszöbön van Jézus eljövetele. De én kész vagyok. Ha most Jézus engem eljönne, el tudna rejteni az ő sátrának rejtekében. Igen, erről szól Sofóniás könyve, fel akar rázni. Ember, mi köti le a gondolataidnak a legnagyobb részét? Még egyszer mondom, foglalkoznunk kell ezzel, nagyon komolyan kell foglalkoznunk, de nem szabad szem elől téveszteni a lényeget, az Úr napjának a közelettét. És menjünk tovább, mert mint ahogy említettem, még itt rengeteg mondani való van, de lapozzunk a második fejezet első három verséhez, mert ez az egész könyvnek a legfőbb mondani valója, és ezt is szoktuk ismételni, ezt az igét, ez is egy nagyon jól ismert ige, de olvassuk el, mit mond a Sofóniás próféta könyve második fejezet első három verse, hogy mikor találhat valaki oltalmat az Istennél, az ő ítéletei megvalósulásakor. Így olvasom. Térjetek eszetekre, és eszméljetek fel, ti arcátlan nemzet. Mielőtt szülne a végzés, mint a pólyva száll tova az a nap, míg rátok nem jön az Úr haragjának tüze, míg rátok nem jön az Úr haragjának napja. Keressétek az Urat, minnyájön-e föld alázatosai, akik az ő ítélete szerint cselekeztek.
Keressétek az igazságot, keressétek az alázatosságot. Talán megoltalmaztattok az Úr haragjának napján. Én állítom, hogy az ígében az Úr részéről az egyik legkeményebb megszólítás ez. Én állítom, hogy az Úr részéről a legkeményebb dorgálás, amit olvasunk kifejezésekben, szavakban, az egész gondolatmenet, amit itt elénk tár. De valamit hadd mondjak ki. Ha nekünk ezek a szavak rosszul esnek, ha nekünk rosszul esik az, hogy bennünket arcátlan nemzetnek tart, mert szeretném, hogyha a kettős proféciát nem úgy értelmeznénk, hogy ezek a szavak, ezek Izrael népére, azaz Júdára vonatkoztak, mert ugye ekkor már Izrael nem is volt, hogy ezek őrájuk vonatkoztak, ezek ránk vonatkoznak. Ha valaki megsértődik a lelkében ezen, vagy úgy gondolja, hogy nem rá vonatkozik, hogy neki fel kell eszmélni, eszére kell térni, mert arcátlan nemzethez tartozik, és ő is az arcátlan népnek egy arcátlan tagja. Ha valaki úgy gondolkodik, hogy ez rá nem vonatkozik, akkor vonatkozik leginkább a könyvnek a tartalma arra az ember, aki úgy gondolja, hogy ez alól mentes. Mert hadd mondjam, azok vagyunk, miért vagyunk azok? Mert a legteljesebb igazság az eddigi korok, a keresztény korok, eddig ismert igazságainak a legnagyobb teljességében és világosságában járunk. És hadd kérdezzem meg, hol van a mi hitünk, hol van a mi szeretetünk, hol van a mi buzgalmunk azokhoz képest, akik ismerték az igéből néhány fejezetet, féltve őrizték, és az életüket adták azért. Hol van a mi hitünk azokkal szemben? Hol van a mi buzgalmunk? Kitűnünk ezzel ebben a világban? Annyi mindent lehetne megemlíteni, hogy mitől vagyunk arcátlan nemzet. De csak egy dolgot hadd említsek, ezt is már többször idéztem, de hadd említsem most is. Idő hiányában nem tudom olvasni az igéket, de olvassuk el, arra kérek mindenkit, hogy olvassuk el otthon Nehémiás könyvének a 9. fejezetét. Nehémiás könyve 9. fejezetét. És én most többet nem is mondok erről. Nehémiás könyve 9. fejezetét olvassuk el, és próbáljuk majd otthon megfogalmazni magunknak, hogy miért is vagyunk mi arcátlan nemzet, hogy nem ugyanezek a bűnök jellemeznek-e bennünket, mint ami Izrael népét jellemezte. És nézzük meg, azt mondja az Úr, és ezért csodálatos ez a könyv, mert azt mondja, hogy ezeket a súlyos, dorgáló üzeneteket szeretetből küldi az Úr. Miért? Hogy mielőtt a végzés szülne, mielőtt itt lenne az ő eljövetelének a konkrét ideje, hogy előtte eszméljünk fel, míg ránk nem jön az Úr haragjának a ma bizonyos tüze. Mert hadd mondjam, amiről beszéltünk a szombatiskolában, mindenkinek a szeme ki fog nyílni előbb-utóbb. Mindenkinek a szeme. Mindenki látni fogja a valóságot. De nem mindegy, hogy most látjuk, vagy pedig későn eszmélünk. És az Úr azt akarja, hogy most nyissuk fel a mi szemünket, és szeretetből küldi ezt a dorgáló üzenetet. És azt mondja, elmondja a megoldást. Azt mondja, keressétek az Urat mindjárt a 3. versben. Keressétek az Urat mindnyájan e föld alázatosai. És figyeljük, és ezt szeretném elmondani, figyeljük, kikhez szól, nem a megtéretlen szövegekhez szól, hanem a föld alázatosaihoz. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy akik valljuk, hogy Istent keressük, és a közelébe akarunk kerülni, azoknak az embereknek az életében is egy mély, igazi megtérésre van szükség Jézus eljövetele előtt. Keressétek az Urat mindnyájan e föld alázatosai, akik az ő ítélete szerint cselekeztek. Keressétek az alázatosai.

miközben az igazság keresésében haladtok előre, és az igazság elméletében is haladtok előre, nehogy a felfuvalkodás elejtsen benneteket. Mennyire nagy a veszély. Haladok előre az igazságban, ezt is értem, azt is jól látom, és ugyanakkor elmarad az igazi alázat. Azt mondja, az igazság keresésének és megvalósításának, és az alázatnak párhuzamosan kell haladni az életünkben. Mert ha ez nincs, akkor nem tudunk menedéket találni az Úr haragjának idején. És azt mondja, talán megoltalmaztattok az Úr haragjának napján. És akik szokták olvasni Sofóniás próféta könyvét, talán az innen kezdődő versek, biblia versek azok, amik a legkevésbé szoktak érthetők lenni, hogy ezek a igék, ezek a gondolatok hogy kerülnek ide. Szeretném csak szavakban röviden összefoglalni, hogy mit taglal ezek után a második fejezet 4-től 15-ig terjedő versei, tehát végig a második fejezet. Arról beszél egész röviden összefoglalva, hogy az Úr elmondja azt, hogy milyen ítéletet tart a különböző népek felett, akik visszautasították az ő kegyelmét. És nagyon érdekes, hogy Szodoma és Gomorának a pusztulását hozza, mint képet, amely előre vetíti az isteni kegyelmet visszautasító népeknek a pusztulását. És azért fontos ez, mert ugye beszél itt a filiszteusokról, a moabitákról, az ammonitákról, ugye akkor beszél, itt jön Ninivének a veszedelméről, elég hosszan beszél, tehát ezeket mind-mind elmondja, és gondoljunk bele, hogy Ninive pusztulása is mikor következik be? Ninive pusztulása is még a babiloni fogság előtt következik be. És miért említi ezeket az isteni ítéleteket az ő népének? Hogy kimondta az Úr az ítéletet, és lássátok meg, hogy akármilyen erős nemzet, például a Asszíria, amelynek fővárosa Ninive, el fog pusztulni. És mi következik? Úgy történt, ahogy a próféta mondja. Miért teszi ezt? Hogy bizalmuk legyen a prófétai beszédhez. Hogy ha az Úr kijelentette, hogy ezek el fognak pusztulni, és úgy is következett be, akkor miért gondolják, hogy az őket érintő ítélet az majd nem fog bekövetkezni? Tehát az Úr ezeknek a tragédiáját, ezeknek a népeknek a pusztulását, akik egyébként még tetézték a bűnüket azzal, hogy Isten népe ellen fordultak, tehát ezeknek a népeknek a pusztulását jövendöli meg, és Szodoma Gomora pusztulásával támasztja alá, előrevetíti, hogy így fognak visszavonhatatlan isteni ítélet által elpusztulni, akik az isteni kegyelmet visszautasítják, és ezzel, mint egy a bekövetkezendő eseményeknek nyomatékot akar adni az Úr, hogy ahogy azok beteljesedtek, ugyanúgy fog beteljesedni a többi is, amit kijelentett, részint az ő népének Jeruzsálem pusztulására, részint pedig nekünk Jézus eljövetelére vonatkozóan. És ezek után szeretném, hogyha a harmadik fejezetről beszélnénk néhány gondolat erejéig. A harmadik fejezetről szeretném, hogyha összefoglalóan talán csak annyit mondanánk, hogy mi pecsételi meg egy népnek, egy nemzetnek, egy embernek a sorsát. És döbbenetes verseket olvasunk itt a harmadik fejezet 2. és 7. versében. Elnézést, egy kicsit túl fogjuk lépni az időt, körülbelül 10 perccel, de ezt a harmadik fejezetet is muszáj lenne néhány szóval érintenünk, mert annyira gyönyörű lezárása ez a könyvnek, egy hatalmas figyelmeztetés, és utána egy gyönyörű, tényleg diadalmas befejezése az egész prófétai könyvnek. A harmadik fejezetben először a 2. és a 7. verset olvassuk el. A 2. és a 7. vers a következőt mondja, és szeretném, hogyha ebből a két biblia versből kimondhatnánk azt, hogy mi az, ami igazából megpecsételi egy nép, egy nemzet, de egy egyén sorsát is Isten előtt. Olvassuk el a 2. és a 7. verset a 3. fejezetből. Nem hallgatott a szóra, nem fogadta a fenyítéket, nem bízott az Úrban, Istenéhez nem közelített. Figyeljük a 7. verset, mondtam, csak félj engem, vedd fel a fenyítéket, akkor nem írtatott volna ki lakhelye mindaz, amit felőle végeztem. Mégis, mihelyt felvirrattak, rosszra indították minden cselekedetüket. Nézzük meg először ezt a két biblia verset. Nézzük meg először a 2. verset. Mit mond?
nem hallgatott a szóra, mit mondott az első fejezet 12.

kerik versen, megmotozom szövetnek kell. Tehát az Úr szól, az igéjén keresztül szól, de azt mondja, hogy nem hallgatott a szóra. Mit mondott utána a Biblia vers? Ugye, megfenyítem azokat, akik a seprűjükön hevernek. Mit mond ez az ige? Nem fogadta a fenyítéket. Tehát amikor valaki az isteni kérlelést, az isteni üzenetet folyamatosan visszautasítja, akár igén keresztül jön az isteni kijelentés, akár fenyítéken, próbán keresztül jön az isteni kijelentés, amikor valaki ezt visszautasítja, az isteni kérlelést, a fáradozást, akkor az Isten nem tud azzal az emberrel mit kezdeni. Hadd mondjam, hogy az Isten nem egy könnyen mond le az emberről. Nem egy könnyen. Mindent megtesz azért, hogy az embert igazi megtérésre tudja vezetni. És itt szeretnék olvasni, elnézést kitérőként, Ezékiel könyvéből egy igét, de visszatérünk még ehhez az igéhez, de Ezékiel könyve 24. fejezetből olvassuk el a 10-től a 12-ig terjedő verseket. A 10-től 12-ig terjedő verseket. És ez a Biblia vers, ez a szakasz is, amit olvasok, borzalmasnak tűnik, de az Isten végére mehetetlen kegyelmét kell, hogy meglássuk benne. Nézzük. Ezékiel 24, 10-től 12-ig. Bőven ragd a fát. Igen, bőven ragd a fát, gyújtsd meg a tüzet, főzd meg jól a húst, forrald a levet, és a csontok szétfőjenek. Nem érdekes Biblia vers? Hogy folytatódik? És állítsd üresen az ő szenére, hogy meghevüljön, és megtüzesedjék érce, és megolvadjon benne tisztátalansága, megemésztessék rozsdája. Miről szól ez az ige? Azt mondja, hogy ragd bőven a fát, ragd bőven, gyújtsad a tüzet, olyan tüzet gyújtsál, hogy a csontok szétfőjenek. Miért? Mit mond? Mi a célja? Értsük jól, nem az ember megsemmisítése a célja, hanem micsoda? Hogy megolvadjon benne tisztátalansága, és megemésztessék rozsdája. A ránk rakódott bűntől akar bennünket az Úr így megtisztítani. És ez nem egy egyszeri cselekvése az Úrnak, hanem egy folyamatos fáradozása az ő népért. És ezek után nézzük meg a legborzasztóbb, nem az első két vers volt a legborzasztóbb, mert az az Isten szeretetének a megmutatása. Hogyha másképp nem megy, akkor ezt is megteszi értünk. De utána nézzük a 12. verset. A fáradozásokat kifárasztotta, és nem ment le róla az ő sok rozsdája, tűzbe hát rozsdájával. Szerintetek az isteni fáradozásokat könnyű kifárasztani? Az Isten könnyen kifárasztható? A hosszú tűréséről, a végére mehetetlen kegyelméről olvasunk az igében. De azt mondja, hogy ki lehet fárasztani az ő fáradozásait is. És amikor valaki ezt kimeríti, akkor azt mondja az Úr, ha nem tisztul meg, tűzbe hát rozsdájával, nem tudok vele mit tenni. És ezt mondja Sofóniás könyve, itt a 3. fejezet 2. versére, hogy nem hallgatott a szóra, nem fogadta a fenyítéket, nem bízott az Úrban, Istenéhez nem közelített. És nézzük meg, mit mond még egyszer a 7. vers. Azt mondja, csak félj engem, vedd fel a fenyítéket. Olyan érdekes kifejezés, vedd fel a fenyítéket. Mit jelent felvenni a fenyítéket? Azt jelenteni, hogy nem lázadozni ellene, elfogadni. Minden élethelyzetben, ami megpróbáltatásként jön az emberek keresni, hogy Uram, mit akarsz elérni ezzel az én életemben? Felvenni a fenyítéket. És akkor az Úr el tud bennünket rejteni az ő oltalmában. De mit mond? És olyan érdekes, erről is már szóltunk, de még egyszer hadd szóljak az igének a végéről. Azt mondja, hogy mégis mihelyt felvirrattak, rosszra indították minden cselekedetüket. Milyen figyelmeztetés ez a mi számunkra? Azt mondja, mihelyt felvirrattak. Miért ezt mondja, hogy mihelyt felvirrattak? Miért ezt mondja? Azért, mert az Úr látja a mi legnagyobb gyengénket. És mi ez az egyik legnagyobb gyengénk? Hogy amikor halljuk az ő kérlelését, az ő szavát, akkor megmozdul bennünk valami. Akkor igent mondunk az ő kérlelésére. De nem cselekszünk azonnal. Nem cselekszünk, hanem lélekben esetleg igent mondunk, de halogatjuk azt, amit meg kell tennünk. Halogatjuk, és a halogatással, elnézést, hogy ezt mondom, de kialusszuk az Isten lelkének a késztetését. Azt mondja, mihelyt felvirrat, holnap, másnap. Mit mond az Úr? Ma,
Ha az ő szavát halljátok, akkor cselekedjetek. Azt mondja, holnap, másnap újra rosszra indították az ő cselekedetüket. Tehát amikor késztet az Úr, ne mondjam azt, hogy majd holnap, amikor több időm lesz, amikor jobb körülmények lesznek, most vegyem komolyan a szavát, és cselekedjem azt, amire felhív az ő igéje által. Tehát ez az, ami a sorozatban visszautasított isteni kegyelem, ez az, ami megpecsételi egy embernek vagy egy nemzetnek a sorsát az Úr szemében. És ezek után ezt nem olvasom fel itt a harmadik fejezetben, a 3-tól 6-ig terjedő versekben. Itt leírja, hogy milyen borzasztó bűnök vannak az istentelen emberek között, de az ő népe között is, hogy a papok mit cselekszenek, meg milyenek a fejedelmei. Tehát leírja azokat a bűnöket, amelyek valóban égbe kiáltóak, és amely az Isten ítéletéért kiált. És ezek után jön az, amiről azt mondtam, hogy egy csodálatos és diadalmas lezárása a 11-től a 17-ig terjedő versekben Sofóniás próféta könyvének. Nézzük meg, először olvassuk el a 11-től a 13-ig terjedő verseket. Azt mondja, hogy ebben az időben egy óriási megrázás, szétválasztás lesz Isten népe között. Így olvasom. Azon a napon nem szégyenülsz meg egyetlen cselekedetedért sem, amelyekkel vétkeztél ellenem. Mert akkor eltávolítom körödből azokat, akik kérkedve örvendeznek benned, és nem kevéked el többé az én szent hegyemen. És marasztok közötted nyomorult és szegény népet, akik bíznak az Úr nevében. Izrael maradéka nem cselekszik hamisságot, nem szól hazugságot, és nem találtatik szájában álnokságnak nyelve, hanem legelésznek és lenyugosznak, és nem lesz, aki felrettentse őket. Mit mond ez a csodálatos ige? Ez a csodálatos ige azt mondja, hogy igen, az Úr fenyítékét, az Úr szavát sokan visszautasítják, nem fogadják. Azok eltávolítatnak az ő népe közül, az ő lelki népe közül. Azt mondja, eltávolítom körödből azokat, akik ezt nem vették fel, a fenyítéket. De mit mond? Akik megmaradnak, az Izrael maradéka, az teljesen meg fog tisztulni. Tehát itt van ennek a profétikus ígérete, hogy az Isten megtisztítja az ő népét. Lesz egy óriási rostálás, akik felvették a fenyítéket, és akik nem vették fel. Lesz egy szétválasztás, amiről a Biblia számtalan helyen beszél. De itt van a győzelmes kibontakozás, hogy Isten népe, a maradék megtisztul, és nem is akármilyen módon. Mert azt mondja, hogy nem cselekszik hamisságot, nem szól hazugságot, nem találtatik szájában álnokságnak nyelve. Hadd kérdezzem meg, melyik Biblia verse emlékeztet bennünket ez a kijelentés? Jelenések 14. A 144 ezernek a leírása szóról szóra szinte ugyanaz. Nincs a szájában álnokság nyelve, az Isten királyi széke előtt fedhetetlen, ugye, ahogy Jelenések könyve mondja. És utána mit mond? Legelésznek és lenyugosznak, és nem lesz, aki felrettentse őket. Mit jelent ez? A mai időre vonatkozó proféciát illetően, hogy nem fog bekövetkezni veszedelem? Nem. Be fog következni, de az Úr elrejti őket az ő szárnya oltalmában, az ő sátrának rejtekében. Tehát nem lesz, aki felrettentse őket. Biztos mencsváruk lesz az Isten azoknak, akik felvették a fenyítéket, akik őszintén megtértek az Isten kérlelésére. És olyan érdekes, csak a 12. versre még egy szó erejéig hadd térjünk ki. Azt mondja, és marasztok közötted nyomorult és szegény népet, akik bíznak az Úr nevében. Ez a nép attól fog megtisztulni, hogy nem magában bizakodik, hanem érzi a nyomorult és szegény voltát, és minden erejével az Úrba kapaszkodik. Nyomorult és szegény nép, aki az Úr nevében bízik. És aki az Úrban bízik, az nem fog megszégyenülni. Azt az Úr megtisztítja, és elrejti az ő sátra rejtekében a veszedelem napján. És befejezésül a 14-től a 17-ig terjedő verseket olvassuk el. Csodálatos kijelentéseket látunk itt, így olvasom. Énekelj Sionnak, leánya,
harsog Izrael, örvendj és teljes szívvel vigadj, Jeruzsálem leánya. Megváltoztatta az Úr a te ítéletedet, elfordította ellenségeidet. Izrael királya, az Úr közötted van, nem látsz többé gonoszt. Azon a napon ezt mondják Jeruzsálemnek, ne félj, ne lankadjanak kezeit Sion. Az Úr a te Istened közötted van, erős ő megtart. Örül te rajtad örömmel, hallgat az ő szerelmében, énekléssel örvendez néked. Mit mond? Énekelj, örvendez Sion leánya, mert a legnagyobb problémától megszabadultál, a bűntől. Örülj, örvendj! Igen, a nyomorúság jön, az Isten ítélete visszafordíthatatlan. De örülj és örvendj, mert az Istennél oltalmad van, az Istennél biztonságban vagy, és ő örök életet ad neked. Hatalmas öröménekkel zárul le. És azt mondja, hogy nem csak neked kell örülni, és nem csak te fogsz örülni kibeszélhetetlen örömmel a te megváltódban, az Úrban, hanem az Úr, a te mennyei atyád ugyanilyen örömmel fog neked örvendezni. A vele való közösségnek. Hadd mondjam, amikor az ember megtalálja az Istennel való közösséget, ez öröm. Volt már ilyen az életünkben? Tapasztaltuk, mit jelent az ő közelében lenni. Az a hatalmas öröm, az a megnyugvás. És még távolról nem ismerjük, mit jelent az Isten egész közelében lenni. De már azok a pillanatok is, amikor még közelebb kerülünk hozzá, micsoda öröm az ember életében. És amikor ez teljességre tud jutni egy ember életében, öröm, örvendj, harsog, énekelj. Ilyen öröm. De hadd mondjam, az Isten és ember közelsége és kapcsolata nem csak az embernek öröm, hanem az Istennek is hatalmas öröm. Hogy akit ő szeret, akit teremtett és megváltott Jézus által, az vele élő, elválaszthatatlan közösségben van. És erről mondja az Úr, erről mondja az Úr igéje, hogy ő úgy örül, azt mondja, hogy örül te rajtad örömmel, hallgat az ő szerelmében, énekléssel örvendez néked. És én szívem mélyéből kívánom, hogy mi az Isten igéjét komolyan vegyük, a saját életünkre vonatkozó útmutatásnak, feddésnek tekintsük. Vegyük fel az Istentől kapott fenyítéket, hogy lemenjen rólunk minden rozsda és minden tisztátalanság, hogy azok között lehessünk, akiket ő el tud rejteni majd a veszedelem napján, az ítélet nyomorúsága és borzalmai közepette, és hogy azok között legyünk, akik énekelni tudunk örömmel az ő szabadításán, és hadd mondjam ki a legvégsőt, akik majd együtt fogunk tudni énekelni az atyával öröméneket a megváltásért. Amen.

Szeretettel köszöntök mindenkit Ráckevéről. Különleges ez a mai szombat, és valószínűleg innentől kezdve ilyen különleges szombataink lesznek. A gyülekezet előttem üres, csak kamerákat látok, meg hátul a testvéremet, aki a stúdióban ül, és innentől kezdve egy néhány hétig, és reméljük, tényleg reméljük, hogy nem sokáig, de egy néhány hétig csak ilyen módon fogunk találkozni. Nagyon örülök annak, hogy így is szép számmal összejöttünk. Itt van előttem a nézők száma, és úgy látom, hogy már 67-en becsatlakoztak. Tényleg szeretném azt kérni a Jóistentől, azt kérni az Úrtól, hogy még ebben a formában is, hogy nem tudunk személyesen találkozni, áldja meg az összejövetelünket. Áldjon meg minket otthon, az otthonainkban, kit-kit a saját otthonában, ahogyan elcsendesedünk és megünnepeljük ezt a szombatnapot. Mennyei Atyánk, Te vagy a menny és föld teremtője, és Te tartod kézben az egész emberiséget. És olyan megrázó számunkra, hogy a gyülekezeti élet egy pillanatra most, mintha megállna, hogy a sorok üresek, hogy a szombatot otthon kell töltenünk, és megvan az áldása a családi szombatnak, és tényleg örülünk annak, hogy adsz egy lehetőséget, hogy kisebb számban és csendben összejöjjünk. De annyira nagy a vágy a szívünkben, hogy újra együtt legyünk, ahogy a Zsoltár mondja, hogy bárcsak újra indulhatnék az Úrházába, nagy sereggel. Atyánk, ebben a helyzetben most előre tekintünk arra a napra, amikor tényleg nagy sereggel megyünk majd a Te házadba. Ott fent, a mennyei hazában, a mennyei templomban. De most arra kérünk Téged, hogy lépj közbe, tartsd vissza a szeleket, állítsd meg ezt a járványt. Hisszük, Atyánk, hogy ez is a végidő egyik jele, és hisszük, hogy ezeknek be kell következni. De hisszük azt is, hogy Te kegyelmes vagy, hogy Te a Te kezedet, a Te néped fölött tartod. Ebben bízva jövünk hozzád, és ebben a lélekben kérjük a Te szombatnapi áldásodat. Köszönjük neked, Atyánk, hogy ma megnyitod nekünk a Te ígédet. Kérünk, küldd el a Te szent lelkedet minden otthonba, mindenhova, ahol csak bekapcsolódnak ebbe az online adásba. Neked nincsenek távolságok, és tudjuk, hogy a Te szent lelked mindenhol szívesen időzik, ahol megnyílt szíveket talál. Ezért kérünk, nyisd meg a szíveinket, és szólj hozzánk, Fiad Jézus nevében. Amen. Legalább én látni fogom a kivetítőt. Néha rá kell pillantanom. Köszönöm, hogy velem vagytok ezen a kicsit nehéz szombaton. Ahogy mondtam nektek, hogy zavarban vagyok, de a zavarban is van reménységem. Azért vettem elő az Isten igéjéből ezt a szakaszt, amit ma együtt fogunk tanulmányozni, vagy látjátok, hogy mi ez a szakasz. Mert ebben a helyzetben különösen szükségünk van arra, hogy reménnyel tudjunk szólni. Az a nevünk, hogy hetednapi adventisták, és a hetednap, ez a szombatra utal. Az advent szó pedig Jézus eljövetelére, Jézus második eljövetelére. És ez a második eljövetel, ez a boldog reménysége kell, hogy legyen minden kereszténynek világszerte. Mi ezért vettük fel ezt a nevet, mi ezért vállaljuk ezt a nevet. Jézus Krisztus második eljövetele Pál apostol szerint a boldog reménység, amit várunk. És ebben a helyzetben az ember mit csinál? Otthon leülök, és elkezdem böngészni az internetet. Szinte be se zárom az egyik böngésző ablakomban, mindig a koronavírus.gov.hu van megnyitva, nem tudom, hogy veletek mi a helyzet. De folyamatosan figyelem a statisztikákat, és mindig elmondjuk a feleségemmel egymásnak, hogy oda néz, megint mennyi újabb megbetegedés, stb. Most már arról is beszélni kell, hogy mennyi halál. És jött egy gondolatom, ránéztem a Washington Post oldalára. Próbáltam egy olyan sajtó, vagy olyan médiaforrást keresni, amit úgy többen olvasnak meg, ami nem csak egy elrejtett blog vagy valami. Nézzétek meg, hogy miről beszél a mainstream sajtó is. Az a sajtó, amelyiket a világon mindenhol olvasnak. Azt mondja, hogy ez még nem a világ vége, mondják azok a keresztények, akik tanulmányozzák a világ végét. Nagyon érdekes titk. Olyan, mintha egy
Olyan, mintha egy vallásos lapot olvasnék, de hát a Washington Post az nem az. A Washington Post egy világi lap. És még a Washington Post is a keresztények világképével, a keresztények végidő tanításaival foglalkozik. Ez még nem a világ vége, mondják a keresztények, akik tanulmányozzák a világ végét, és ebben a cikkben megkérdeznek egy jó néhány keresztény, evangéliumi keresztény, pünkösdi prédikátort, írót, sőt profétákat, akik legalábbis profétának mondják magukat, hogy vajon a koronavírus jelentheti a világ végét. És nagyon érdekes, hogy egybehangzóan azt találom, hogy ezek a keresztény prédikátorok azt mondják, hogy nem ez a világ vége. De hogyha elolvassátok ezt a cikket, akkor azt találjátok benne, hogy az indoklások körülbelül így szólnak, hogy nem, mert az majd 2026-ban lesz, mert láttam egy álmot. Nem, mert előbb a jeruzsálemi templomnak kell megépülni, és ugye a keresztényeknek erre kell fókuszálni, hogy a jeruzsálemi templom épüljön fel előbb, az lesz a végidő egyik legfontosabb jele, az egy mérföldkő. Ugye csak zárójelben mondom, hogy a Biblia azt mondja, sem a napot, sem az órát nem tudja senki. Sem a napot, sem az órát nem tudja senki. Tehát 2026-ban, hogy vége lesz a világnak, azt nem tudom, de aki megálmodta ezt a dátumot, azt sem tudja. Hogy a jeruzsálemi templomnak kell előbb újból megépülni, és akkor kezdődik a végidő, Jézus azt mondja, hogy úgy fog eljönni a végidő, mint a tolvaj. A tolvaj olyankor jön el, amikor az emberek nem számítanak rá. Na most az a tény, hogy nem számítanak rá, úgy tűnik, mintha más jeleket vizsgálnának, és a jeruzsálemi templomra tényleg felesleges nézni. Azt mondja Jézus, hogy pusztán hagyatik néktek a ti házatok, utalva ezzel a templomra. Azt mondja, hogy a Dániel könyve, hogy végig tart a háború, elhatároztatott a pusztulás. Azt mondja nekünk a zsidókhoz írt levél, hogy Jézus egyszeri áldozata elég volt. Nem kell újra beindítani a templomi áldozati rendszert. Nincs szükség arra, hogy most újra bakok és kecskék vére által tisztuljon meg az ember. Úgy látom, hogy a keresztény világ mindenféle más jeleket keres, csak éppen azt nem, amit Jézus szeretné, hogyha a szemünk előtt tartanánk. Egyébként a cikk konklúziója érdekes. A karizmatikus és pünkösdi proféták, akik a világ végét általában közeli eseménynek hirdették, írja ez a cikk, nem tartják valószínűleg, hogy ez a bizonyos válság, a világ vége a Trump kormányzat ideje alatt következne be. Tudnilik írja egy elemző, egészen elképesztő, milyen optimistává váltak ezek a karizmatikus proféták, akik eddig a világ végéről jövendőltek, mióta Trump 2016-ban megnyerte a választásokat. A ma délelőtt nem politikai beszéd lesz, de szerettem volna ezzel az illusztrációval egy kicsit érzékeltetni, hogy a válságról való látásmódunk, vagy a bibliai proféciák értelmezése, ezek szerint politikai arárendeltséget élvez. Alárendeljük a bibliai látásunkat annak, hogy a politikában éppen mi történik. Nagyon érdekes a Washington Post cikke, érdemes elolvasni, aki szeretne ebben tájékozódni. Mondhatják azt a karizmatikus prédikátorok, hogy nem ez a világ vége, de az az igazság, hogyha ránéztek a John Hopkins Hospitalnak a statisztikáira, ugye még a magyar kormány is ezt a vírus térképet linkelte be, ez a ma reggeli adat, 275 ezer megbetegedés, 11.300 halál, 11.400 halál. Olaszországban most már azt néztem, hogy a Bergámóban például a hadseregnek kell segíteni elszállítani a holtesteket, hogy lezártak legyenek, hermetikusan lezártak. És hogyha tovább lépünk, akkor Jézus nem hagyja a világot bizonytalanságban, már a tanítványainak is elmondta, hogy lesznek a végidőnek jelei. És a végidő egyik jele éppen a járványok. Ezek a járványok, amiket a Károli fordítás dökhalálnak mond, ezek a járványok bizony egyre szaporodnak a világunkban. Hallanatok kell háborúkról, háborúk híreiről, igen. Meg ne rémüljetek, igen. Szóval felvetődik a kérdés, ez itt a vég, vagy nem ez itt a vég? Hogyha a szövegkörnyezetet nézem, Jézus azt mondja, ez még nem itt a vég. Ez még nem itt a vég. Sőt, ez inkább valaminek a kezdete, azt mondja, sok nyomorúságnak a kezdete. Nem túl jól hangzik, ugye? Ez egy elég sötét bevezetés egy olyan prédikációhoz, aminek azt a címet adtam, hogy remény a válságban. De az az igazság, hogy a Biblia nem kerülgeti a forrókását, a szemünkbe mondja mindazt, ami erre a világra vár. És talán a Bibliának ez a legnagyobb értéke.
Talán a Bibliának az egyik legnagyobb értéke az őszintessége, ezért hívjuk igazságbeszédének. Azt mondja Jézus, hogy nem fogom előletek, nem fogom letagadni előttetek, nem fogom elrejteni előletek. Tényleg egy hatalmas válság következik. A járványok tényleg szaporodnak, és az az igazság, hogy maga a világi sajtó is arról beszél, hogy egyre gyakoribbak a járványok. Erre ki fogunk térni, hogy ennek miben látja az orvostudomány, és a szociológia is többek között ennek az okait. Azt mondja, ez még nem a vég, hanem a vég kezdete. Mikor jön el a vég? Ha megkérdezném, hogy mikor jön el a vég, vajon mit mondanátok? Ugyanebben a szakaszban Jézus megmondja, hogy mikor jön el a vég. Azt mondja, ez még nem itt a vég, ez még csak a kezdet. De hogy mikor jön el a vég? Nem akkor, amikor egy atomkatasztrófa lesz, és nem akkor, amikor már mindenkit elvitt a járvány. És nem akkor, amikor nem is tudom, olyan mértékű háborúk lesznek, hogy már mindenkit kiirtott mindenki. A vég még csak nem is a globális felmelegedés miatt jön el. És nem is a globális felmelegedésnek a csúcspontja jelenti majd a véget. Azt mondja, akkor jön el a vég, amikor az Isten országának ez az evangéliuma, azaz az örömhír, amit maga Jézus egész életében prédikált, akkor jön el a vég, amikor az egész világon minden népnek bizonyságul, bizonyítékképpen, tehát nem elméletként, hanem igazi örömhírként szól Jézus evangéliuma. Akkor jön el a vég. Ha belegondoltok, akkor ebből is az jön le, hogy az Isten milyen kegyelmes. Nem egy nagy atomkatasztrófa okozza a világ végét. A világ vége, a világ történelem lezárása Jézus Krisztus kezében van. És ugyanez a Jézus Krisztus, aki tényleg lezárni készül a történelmet, mert ez tagadhatatlan, ugyanez a Jézus Krisztus előbb még mindenkinek szeretne reménységet adni. Mielőtt minden lezárul, és mielőtt minden összeszakad, az Isten azt mondja, van egy örömhírem. Még mindig van egy örömhírem. Azt mondja, az Isten országának ez az evangélium, hirdetetik, és ha felteszem a kérdést, hogy mi az evangélium, akkor szerintem még a gyerekek is rögtön rávágják, hogy mi az evangélium? Mi az evangélium? Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ha össze kellene foglalni az evangéliumot, az ennyi. Az Isten szereti a világot. Ezt a világot, amely jelenleg ilyen és olyan válságokat él meg, nem csak a koronavírus okoz most válságot, gazdasági válság is van. Nem csak gazdasági válság is van, politikai válság is van. Azt mondja, az Isten még mindig szereti ezt a világot. Nem azt, ami a világban van, hanem azokat az embereket, akik itt vannak ebben a világban, ebben a mennytől elszakadt világban. Olyannyira szereti, hogy az ő egyszülött fiát odaadta, hogyha valaki hisz ő benne, az el ne vesszen, hanem legyen örök élete legyen. Ha egy valaki hisz ő benne, azért is elküldte volna az ő egyszülöttjét. És az az igazság, hogy itt mondhatnék is áment. Ennyi elég is lenne, nem? Csak hogy amikor hazamegyünk, vagyis hát már otthon vagyunk, ha én innen hazamegyek, bezárom újra magamra az ajtót, hogy ne jöjjön be a koronavírus, elég ennyi? Igen, elég, de maga Jézus az, aki ezt az evangéliumot. Maga Jézus az, aki ezt az evangéliumot kifejti. Tehát nem hozzáteszünk valamit, hanem ha kinyitjuk Jelenések könyve első fejezetét, akkor rögtön arról beszél, hogy van egy kijelentésem számodra, emberiség, kedves egyház. Ezt az Isten adta nekem, mondja Jézus, és én továbbadom az én szolgáimnak, a prófétáknak, és boldog lesz, nézzük csak, ez egy örömhír, boldog lesz az, aki ezt olvassa. Az evangélium összefoglalva ennyi. Úgy szerette Isten a világot. De maga Jézus az, aki kifejti, mit jelent ez a szeretet. Maga Jézus az, aki kifejti, mit jelent az, hogy ő eljött, mint egyszülött, és odaadta az életét értünk. A világ állapota isteni közbelépésért kiállt. Nem elég annyit mondanom, hogy Isten a szeretet. A világ arra kíváncsi, és én magam is arra vagyok kíváncsi. És akárkivel beszélgetek, arra kíváncsi, hogy jó, Isten a szeretet, de akkor ki ez az Isten? És mi az, hogy szeretet? Mert mielőtt Jézus azt mondja, hogy az evangélium mindenhol hirdettetik, egy kicsit visszáblapozva, vagy egy néhány verssel feljebb emelve a szemünket, azt mutatja, hogy sokan megbotránkoznak, elárulnak egymást, sok hamis proféta támad,

hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülöttjét adta, nem más, mint amit a végidőre kiélezve Jelenések könyve 14. fejezete ír. Jelenések 14. fejezetében három angyal követi egymást, a 6. verstől kezdve, egészen pontosan a 7. verstől kezdve. Három angyal követi egymást, és mind a három az örökkévaló evangéliumot kiáltja az emberiség felé. Az angyal követet jelent, küldöttet jelent. És nem az ég közepén repülő angyalra van rábízva az evangélium hirdetése, hanem maga Jézus mondja azt, hogy titeket küldelek el. Menjetek el a széles világra, és ti tegyetek tanítványokká mindeneket. Tehát, ahogyan láttuk, hogy Jézus evangéliuma az egész világon hirdettetik minden népnek, és akkor jön el a vég, úgy, ha Jelenések könyve 14. fejezetéhez lapozunk, ugyanezeket a kifejezéseket találjuk. Az örökkévaló evangélium minden népnek hirdettetik, és ennek az üzenetnek az a vége, hogy majd akkor jön el a vég. Szeretném, hogyha belenéznénk mélyebben ebbe az üzenetben ma délelőtt. Az első üzenet így szól, és ma délelőtt csak ezzel az első üzenettel szeretnék foglalkozni. Ezt mondja ez az angyal, aki minden népnek, nemzetnek, ágazatnak és nyelvnek hirdeti az evangéliumot, azaz az egyház ezt üzeni. Krisztus elhívott egyháza. Ezzel az evangéliummal kell, hogy a világ előtt álljon. Nagy szóval, féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. És imádjátok azt, aki teremtette a mennyet, a földet, és a tengert, és a vizek forrásait. Szeretném, hogyha velem együtt néznétek az igét, Jelenések könyve 14. fejezetében, és szeretném, hogyha végigmennénk erről, kifejezésről kifejezésre, majd, hogy nem szóról szóra. Mit jelent az, hogy féljétek az Istent? Valahányszor előadást tartok, és felhozom ezt az igét, szinte mindig akad valaki a hallgatók közül, aki kifejezi azt, hogy mennyire ambivalens dolog az, hogy az Isten hányszor mondja el, hogy ne félj, ne félj, ne félj. Jézus újra és újra ugyanezt mondja a tanítványainak, ne féljetek. És az örökké való evangélium így kezdődik, hogy féljétek az Istent. Emlékszem nem egy beszélgetésre, ahol beszélgető partnereim vagy hallgatók kifejezték, hogy ez a félelem, ez annyira oda nem illő szó. Az Isten félelme egész mást jelent, mint az Istentől való félelem. Vagy mint egyáltalán a félelem. A félelem bizalmatlanság, a félelem egy görcs. Azt mondja Villi, hogy nem a félelem lelkét kaptuk. Azt mondja, hogy azzal lett teljesi a szeretet, hogy bizalmunk van az ítélet napjához, hogy nem kell félnünk. Akkor mi ez a félelem? Azt írja nekünk a 111. Zsoltár, hogy a bölcsesség kezdete egyenlő az Úrnak félelmével. Vagyis az Úr félelme nem egy rettegés, nem egy bizalmatlanság, hanem azt jelenti, hogy az ember kezd bölcs lenni. Megértettem valamit. Megértettem valamit az Isten jelleméből. És ez az emberből félelmet vált ki, de nem olyan félelmet, ami rettegés vagy egy bizalmatlanság. Nagyon sokszor szoktam ezt a történetet felidézni. Ez a fénykép, amit oldalt láttok, ez a Mont Blanc-hegységről, a hegyláncról készült. És körülbelül ebből a szögből láttam 10 évvel ezelőtt én is ezt a hegységet. Egy szombatot kint töltöttünk a feleségemmel Nászúton, a Mont Blanc-nal szemben lévő hegyen, úgy hívják, hogy Plan Prat. Kiültünk, és azt láttuk, ahogyan a felhők haladnak el a Mont Blanc fölött, ahogy az a hó onnan soha el nem olvad. Az a nagy hatalmasság megjelent előttünk, amit úgy nem is nagyon tudunk felfogni. És egy nagyon-nagyon jó érzés volt bennünk, és ebből a jó érzésből az fakadt fel belőlünk, hogy azt mondtuk, hogy ez félelmetes. Félelmetesen gyönyörű. Félelmetesen gyönyörű a Mont Blanc. És nem éreztünk magunkban bizalmatlanságot, meg görcsöt, meg rettegést. Egy egész másfajta félelem lett úrrá rajtunk, egy pozitív félelem. Azért nem tud nagyon sok bibliaolvasó mit kezdeni a félelem szóval, mert a félelem szónak ez a jelentése az Istentől való eltávolodásunkban kiveszett belőlünk. A félelemnek van egy másik oldala, egy pozitív oldala. Van a jó félelem. Azt mondja, hogy maga Jézus is. Magán Jézuson is a félelem lelke volt. Az Úr ismeretének és félelmének lelke. Azt mondja nekünk a 96. Zsoltár, hogy hajuljatok meg az Úr előtt szent ékességben, egészen pontosan szent öltözetben, rettegjen előtte az egész föld. Szeretném, ha látnánk a gondolatritmust. Meghajolni az Úr előtt szent öltözetben, az azt jelenti, hogy te odamész elé, és ott rettegsz.

Ez egy pozitív rettegés. Tőlünk távol áll már ez a kifejezés, de a Biblia mégis azt mondja, hogy amikor szent öltözet van rajtad. Mi ez a szent öltözet? Az Urat félni valójában azt jelenti. Valójában azt jelenti, hogy felöltötted Krisztus igazságát. Hajoljatok meg az Úr előtt szent ékességben, szent öltözetben, Krisztus igazságát felöltve. Rettegjen előtte az egész föld. A félelem a Bibliában jó félelem. Az Istent félni nem azt jelenti, hogy félni az Istentől, és tartani tőle, és kerülni őt. Neki adjatok dicsőséget. Mit jelent az Istennek adni a dicsőséget? Ugye, van akiben ez a kép él. Legalábbis, ugye már itt karizmatikus prédikátorokat idéztem, a kereszténység eljutott abba a fázisba, hogy az Isten dicsőítése az a dicsit jelenti. Az azt jelenti, hogy énekelünk, és sötét van, és lámpák, és valaki elől állnak, gitároznak, hangos dobszó, stb. És ez a worship, ez a dicsőítés. Tényleg ezt jelenti, hogy féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget? Attól tartok, hogy nem. Az Istennek adni az ő dicsőségét. Az Isten dicsőségét megismerni. Legjobb, hogyha Mózes könyvét lapozzuk fel. Mert Mózes szerette volna megismerni az Isten dicsőségét, és ez a Mózes azt kérte az Istentől, hogy mutasd meg nekem a te dicsőségedet. És a Károli fordításon egy kicsit kell pontosítanom. Azt mondja az Úr, megteszem, hogy az én minden jóságom a te orcád előtt menjen el, elvonuljon előtted, és előtted kiáltam az Úr nevét. Tehát amikor Mózes az Isten dicsőségét óhajtja látni, akkor az Isten azt válaszolja erre, hogy az én jóságomat fogom neked megmutatni. Mi az Isten dicsősége? Az ő jósága. Minden jósága. Ebben rejlik az ő dicsősége. Sőt, hagyd mondjam azt, hogy az Isten dicsősége szó, a dicsőség szó ezen a ponton. Nagyon különleges a héberben. Azt jelenti, hogy a súly. Az Istennek ez a súlya. Ugyanaz a súly, amire utal Dániel könyvében, hogy megmérettél, hiával találtattál. Mérlegre kerülsz, és a súlyodat összehasonlítják Isten súlyával. És ha csak Krisztus nem állott melletted, akinek van súlya, van dicsősége, akkor valahogy most egy illusztrációban azt láttuk a gyerekekkel, a gyerekeknek szóló rajzfilm ezt magyarázta, a megméretést, hogy úgy repülsz el, mintha a katapult lőtt volna ki. De hogyha Jézus Krisztus súlya ott van melletted, az ő dicsősége, az ő jósága, akkor a megméretéskor te nem találtad híjával. Ez az ő dicsősége, az ő súlya. Mennyit nyom alad van? Megteszem, hogy az én minden jóságom a te orcád előtt menjen el, és így folytatja. Elvonult előtte az Úr, és ezt kiáltotta. Az Úr irgalmas és kegyelmes Isten. Nézzétek, ez az Isten dicsősége. Késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú. Irgalmas marad ezer íziglen, megbocsát hamisságot, vétket és bűnt. Ez az ő dicsősége. Az ő jósága. Ez egy fantasztikus dolog. És csalnék, hogyha itt érne véget a vers, mert folytatódik. Így folytatja, de nem hagyja a bűnös büntetlenül. Tehát az Isten kegyelmes, megbocsát vétket és bűnt, de nem hagyja a bűnös büntetlenül, és megbünteti az atyák álnokságát a fiakban. Mint hogyha ez egy kicsit így elrontaná ezt az evangéliumot, nem? Ha valakinek Károli Bibliája van, akkor abban látszik, hogy a bűnös az dőlt el van írva. A bűnös szó nincs ott. Az Isten jósága, az Isten dicsősége, az Isten irgalma abban mutatkozik meg, hogy a megbocsát hamisságot, vétket és bűnt, de közben a bűnt, nem a bűnöst, a bűnt nem hagyja büntetlenül. És nem megbünteti az atyák vétkét a fiakban, hanem meglátogatja az atyák álnokságát a fiakban. Isten nem hagyja büntetlenül a bűnt, figyeljünk, ez az Isten jóságának a része. És meglátogatja az atyák álnokságát a fiakban. Na ez mit jelent? Meglátogatni azt jelenti, hogy visszatérni rá. Visszakérdezni. Ezékiel könyve teljesen világosan írja azt, hogy mi az, hogy nektek van egy ilyen közmondásotok, ez Ezékiel 18-ban van, hogy ezt szoktátok mondani, hogy az atyák ettek egrest, és a fiak fogavásod bele. Azaz, hogy én követtem el egy bűnt, és a gyermekeim vannak megbüntetve miatta. Azt mondja, ezt a közmondást megszüntetjük Izraelben. Íme minden lélek az enyém, úgy az atyák lelke, mint a fiak lelke, amely lélek vétkezik ellenem, annak kell meghalni. Nem viselik a gyermekek az atyák vétkét, de akkor mit jelent ez a meglátogatás? Gondoljunk csak Királyok könyvére. Királyok könyvében a legtöbb király története úgy végződik, vagy úgy kezdődik, hogy eltérte
Jeroboám gonosz útjáról, vagy nem tért el Jeroboám gonosz útjáról. Folytatta Akáb bűneit, vagy nem folytatta Akáb bűneit. Mindig visszatér az atyákra, és megnézi, hogy milyen életet választasz. Meglátogat, visszatér rád, visszakérdez. A bűnt nem hagyja büntetlenül. Olyannyira nem hagyja a bűnt büntetlenül, hogy amikor az Isten dicsőségét, azaz az Isten nevének megdicsőlésért imádkozik Jézus Krisztus, abból értjük meg, mit jelent, hogy ő nem hagyja meg a bűnt büntetlenül. Amikor Jézus azt mondja, dicsőítsd meg a te fiadat, vagy a te fiad is megdicsőítsen téged, akkor Jézus gyakorlatilag a keresztre készül. Amikor Isten jósága megmutatkozik abban, hogy a bűnt nem hagyja büntetlenül, az nem az emberiség ostorozása, hanem Jézus Krisztus kereszthalála. Mert ő irgalmas és kegyelmes Isten, hosszan tűr. És az én bűneimet nem rajtam büntette meg, hanem hogyha a kereszthez megyek, akkor látom, hogy Jézus Krisztus hordozta azt a bűnt. És az Isten nem hagyta büntetlenül, mert az Isten is igazságos és egyszerre kegyelmes. És ebben van az ő dicsősége. Azt mondja Jézus, dicsőítsd meg a te nevedet. Ezt akkor mondja Jézus, amikor maga is bevallja, hogy a lelkem háborog, mert most már eljött az utolsó óra. Amikor a görögök is látni akarják Jézust. Amikor az Isten dicsőségéről beszélünk, a keresztről beszélünk. Az Isten dicsősége a kereszten látszik meg. És hogyha valaki hiányolná az angyal üzenetéből azt a szót, hogy kereszt meg megváltás, akkor ebben a kifejezésben, hogy neki adni a dicsőséget, ebben lehet felismerni a keresztet. Neki adni a dicsőséget jelenti azt is, hogyha Krisztus értem adta az ő életét, akkor én visszaadom neki azt az életet, amit tőle kaptam, és azt mondom, akkor legyen a tiéd. Egy, aki meghalt mindenkiért, mindazok halottak voltak, most már nem maguknak éljenek. És nem hagyhatom ki, erről tényleg kell egy pár szót szólnunk. Azt mondja Pál apostol, hogy a testünkben is dicsőítsük az Istent. A testünkben is dicsőítsük őt. Az elmúlt hetekben több levelezést olvastam arról, hogy mit lehetne tenni az egészségünkért. És olvastam valakinek a levelét, aki nagyon határozott szavakat szólt arról, hogy ideje felhagynunk az állati eredetű termékek fogyasztásával. És én ebben mélységesen hiszek. Tényleg ideje, hogy felhagyjunk a húsevéssel, csak ilyet nem szabad mondani, mert az emberek megsértődnek, ne szólj bele, hogy mi van a tányéromban, ugye ez magánügy. És nagyon sokan reagáltak úgy erre a levelezésre, hogy jó, hát nem kell fanatizmusba esni, nem kell fanatikusnak lenni. Igen, tudjuk, állati fehérje, meg előbb-utóbb eljön az idő, hogy már csak kenyér és víz van, de nem kell fanatikusnak lenni. Nos, arról, hogy nem kell fanatikusnak lenni, szeretettel ajánlom mindenkinek ezt a videót. Milano non si ferma. Milano nem áll meg. Ez a videó február 27-én jelent meg, akkor, amikor Olaszországban egyre inkább eluralkodott a pánik. Eluralkodott a pánik, hogy jön a koronavírus, mi lesz most? És végül az olaszok egy emberként felálltak, és azt mondták, hogy na jó, nem állunk meg, nem állhat meg ezzel az élet. Nyissuk ki a múzeumokat, folytatódjon az élet úgy, ahogy van. Ez február vége. Nézzétek, mi jön február vége után. A promóciós videó és az olasz közgondolkodás, ami gyakorlatilag ennek a videónak is köszönhető, és ennek a fajta gondolkodásmódnak eljutotta oda az országot, hogy jelenleg ők vezetnek a fertőzések számában. Mondhatjuk-e a koronavírussal való óvatosságra, hogy ne legyünk azért ennyire fanatikusok? Mondhatjuk-e azt, hogy jaj, ugyan már túléljük, meg nem olyan veszélyes az, meg különböző influenza az is eljut mindenhova. Influenza járványnál még nem olvastam olyat, hogy a hadsereg szállítaná a holttesteket. És ez most volt Bergámóban. Most van. Újabb rekord. Amikor a kövek kiáltanak, ezt a címet adtam ennek a rövid idézetnek. Ez a Wall Street Journalból van. Ismét mainstream média, tehát nem valamilyen eldugott blog, vagy valamilyen kis egészségoldal. A Wall Street Journalban jelent meg ez a cikk. Azt mondja, az utóbbi évtizedekben jelentősen gyakoribbá váltak a világjárványok. Sokan mondják, hogy járványok mindig is voltak. Ez a cikk kifejti, hogy persze, hogy mindig is voltak. Ha visszanézel a történelemre, akkor össze tudod vonni az egészet, de a történelemben azok a járványok 2000 évre oszlanak el a Római Birodalom óta. Itt viszont már minden évben vagy minden évtizedben jön egy néhány újabb járvány.
Hányan emlékeztek a madár influenzára, a sertés influenzára, nem is tudom, a közel-keleti tüdőbajra? Ez csak az elmúlt néhány év. Azt mondja, az utóbbi évtizedekben jelentősen gyakoribbá váltak a világjárványok, tehát nem helyi járványok, világjárványok, mint 1000 vagy akár csak 100 évvel ezelőtt jellemző volt. Alapvetően három tényező okozta ezt. Urbanizáció, városaiasodás. Van egy nagyon jó könyv, az a címe Country Living, vidéki élet, Ellen White írta. Vagy a Boldog Otthon, szintén Ellen White írta. Javaslom tanulmányozásra. Figyeljétek meg, hogy mit mond a városi életről. Azt mondja, a városiasodás okozza a világjárványokat. Mármint, hogy ez az egyik tényező, ami hozzájárul. A másik a globalizáció, világszintű egységesedési folyamat. Olvassátok el a világban, a Bibliában, hogy mit ír a világ szeretetéről, a világ követéséről. Arról, hogyha Amerikában Coca-Colát isznak, akkor nekem is azt kell. Mert ugye ez a globalizáció folyamata. És végül Wall Street Journal, tehát nem életmód magazin vagy bármi, azt írja, az állati fehérje fokozott fogyasztása. És hogyha beírjátok Google-be vagy bármibe, hogy állati eredetű betegségek, akkor hihetetlen cikkeket fogtok találni. Nekem különösen megragadta ez a cikk a figyelmemet. Azt mondja, hogy a koronavírus és az egyéb influenzák, vagyis az influenzák állati eredete. És a cikk felsorolja, hogy gyakorlatilag szinte minden nagyobb járvány valahova állatokra vezethető vissza. Mégpedig nem csak az állatokkal való kapcsolatra, hanem az állatok fogyasztására. Kijelenti azt is, hogy igen, a tudomány a mai napig gyakorlatilag a sertés tartja az egyik legnagyobb betegségolvasztó tégeinek, és a sertésen keresztül sikerül elkapni mindenféle betegségeket. De azt is írja ez a cikk, hogy szinte minden influenza járvány, influenza módosulás a kacsa, liba, hattyúféléktől ered. Azt olvasom, hogy a HIV vírus a majmok fogyasztásából ered. És hogy volt-e denevér a koronavírus hátterében, vagy nem, arról a szakirodalom nem tud egyetérteni. De még mindig nem találják az okát, csak azt feltételezik, hogy denevér, más tudósok azt, hogy kígyó, a harmadik tudós azt, hogy tubzoska. A negyedik meg azt mondja, hogy nem, ezt egy laboratóriumban tenyésztették ki. Nem tudjuk, hogy honnan ered. Csak azt tudjuk, hogy a járványok terjednek. És azt tudjuk, hogy Ézsaiás könyvének a végén valami félelmeteset olvasunk azokról, akik férget esznek egeret és disznóhúst. Azt mondja, hogy ezekre az Isten ítélete jön. És mondhatjuk azt, hogy persze, hát az csak az Ószövetségben volt igaz. Én úgy látom, hogy világjárvány van, és hogy nem az Ószövetség idejét éljük. A Biblia két utat tár elénk, és ezt a két utat szeretném, hogyha jól meggondolnánk. Azt mondja, elődbe adtam életet és halált, választ az életet. Mózes 5. könyvében olvasom, és Mózes 2. könyvében is olvasok valamit. Miután Izrael népe kivonult Egyiptomból, azt olvasom, hogy elkeseredtek. És nézzétek meg, hogy mi hiányzik nekik. Bár haltunk volna meg az Úr keze által Egyiptom földjén. Azaz, inkább a halál, csak amikor a húsos fezék mellett ültünk. Inkább a halál, csak hogy egyek húst. Inkább a halál, csak hagyj egyek húst. Inkább a halál, csak ne szólj bele az életmódomban, hagyjál ezzel a fanatizmussal. Milánót nem lehet megállítani. A húsevist meg lehet állítani? Nem tudom, könnyen beszélek, mert jó ideje vegetáriánus vagyok, de tudjátok, soha életemben nem éltem meg annyi veszőfutást, mint akkor, amikor esetleg egy-egy beszélgetésben ez a téma felkerül. Rögtön kapom a jelzőket, farizeus, meg azt hiszed, hogy ebből igazulsz, meg ettől jobb vagy. Dehogy is. Csak szeretnék választani. Azt mondja, válaszd az életet. Válaszd az életet. Válaszd az életet, hogy élhesd. Nem csak te, hanem a te magod is. Ha folytatom, nekiadni a dicsőséget, azt mondja, az a nép, aki hozzám közel van, abban kell megdicsőülnöm. Ez pedig az egyház. Azt mondja, úgy fénylik a ti világosságotok, hogy az emberek lássák a ti jó cselekedeteiteket, és végül az Istennek adják a dicsőséget. Nem nektek, ó, az adventisták milyen egészségesek. Nem. Azt mondja, az Istennek adják a dicsőséget. Így folytatja, eljött az ő ítéletének órája. Nos, az ítélet órájáról a legtöbb embernek valami ilyesmi kép jut eszébe. Legalábbis próbáltam egy jó középkori és jó nyomasztó képet keresni erre. Ez az ítélet órája? Nem ez az ítélet órája. Az ítélet órájáról ugyanaz a 96. Zsoltár, amit ma már idéztem, így szól. Örüljenek az egek, és örvendezzen a föld, harsogjon a tenger, és minden benne való.
Viduljon a mező, és ami rajta van, örvend akkor a mező minden fája, az Úr orcája előtt. Miért örül? Így folytatja. Mert eljön, hogy megítélje a földet. Megítéli majd a világot igazsággal és a népeket az ő hűségével. Az Isten ítélete nem egy nyomasztó, félelmetes apokalipszis, szokták mondani ezt a szót, hogy zombi apokalipszis, amit most a filmek próbálnak az emberek fejébe ültetni. Az Isten ítélete egyrészt nem akkor jön el, amikor Jézus eljön. Az Isten ítélete már folyik. Honnan tudjuk egészen pontosan? Onnan, hogy amikor azt mondja, eljött az ő ítéletének órája, és ez egy üzenet, amit az egész világnak hirdet Isten, és az egyháznak kell ezt hirdetnie, akkor ez az óra, ez bizony egy meghatározott idő. De a második eljövetelről azt tudjuk, hogy nem meghatározott idő. Sem a napot, sem az órát nem tudja senki, az ítélet óráját viszont ezek szerint tudjuk, mert ez az üzenet. Az ítélet nem az, amikor Jézus eljön, és feltámadnak a halottak és a gonoszok összegyűlnek, stb. Nem, az már csak az ítélet kihirdetése. És onnantól kezdve még 1000 éven át tart ez az ítélet. Az ítélet egyik fele lesz kihirdetve ekkor, mégpedig az a fele, hogy gyertek én atyámnak áldottai, és örököljétek a földet. Azt mondja, az Isten ítéletének órája már eljött. Az Isten ítéletének órája a mennyben kezdődik, mert amikor Jézus eljön a földre, akkor az ő jutalma már vele lesz, és akkor az ítéletet gyakorlatilag csak kinyilvánítja, csak bejelenti. Eljön, hogy megítélje a földet. Ez egy örömhír. Mondhatnám másképp is, az Isten ítél értünk. Az Isten végre igazságot tesz. Azt mondja, imádjátok őt. Imádjátok őt, kicsodát, aki teremtette az eget és a földet. Ha megkérdezném, hogy mit jelent Istent imádni, akkor mit mondanátok? Sokaknak az imádkozás jut eszükbe, másoknak a dicsőítés. Mit jelent az Istent imádni? Itt nem állhatom meg, hogy erről a görög szóról csak egy néhány mondatot mondjak. A görögben az van, hogy proszkünészáte. Mindegy, hogy mi ez a görög szó, mármint mindegy, hogy hogy ejtjük ki, de a jelentése nagyon érdekes. Két szóból áll össze. Prosz azt jelenti, hogy előre menni. Tehát imádni azt jelenti, hogy elé menni valakinek, vagy valami előtt lenni. De mi ez a második fele, ez a küneó? A kuon szó, vagy kuon szó görögül azt jelenti, hogy kutya. Valami ilyesmi kutya. Amikor az Isten azt mondja, vagyis az Isten igéje azt mondja, hogy imádjátok Istent, az egy attitűd, az egy viselkedés. Azt a viselkedést mutatja be, amikor a kutya előre megy, és a gazdája keze alá teszi a fejét. Vagy amikor ráhajtja az ölébe a fejét, vagy ráhajol a térdére. Ezt jelenti az Isten imádata. Azt mondja, imádjátok azt, bújjatok oda hozzá. Menjetek elé, hajoljatok le előtte, tegyétek a fejeteket a keze alá, mint ez a kutya. Szó szerint a kutya szóból ered, kutya viselkedés. És pozitív értelemben kutya viselkedés jelenti azt, hogy imádni Istent. Istent imádni nem egyszerűen azt jelenti imádkozni, nem egyszerűen azt jelenti, hogy dicsőíteni őt. Azt jelenti, hogy úgy mész oda hozzá, mint egy hűséges kutya. Mint aki, tudjátok milyenek a labradorok, ugye? Hogy milyen szeretett éhes kutyák, vagy a goldenek. Éppen a nagyfiam mondta, hogy kint voltunk a telken, és a szomszédból átjött zserbó a golden. És azt mondja, képzeld, apa, ültem ott a földön, odaült mellém, és egyszer csak az ölembe hajtotta a fejét. Azt mondja nekünk az ige, hogyha így viszonyulsz az Istenhez. Ha így viszonyulsz az Istenhez, akkor imádod őt. Ez az igazi imádat. És nagyon szeretem ezt az igét. Különösen ennek hátterén. Azt mondja, akárkinek, aki az élők közé csatlakozik, van reménysége, mert jobb az élőebb, mint a megholt oroszlán. Na most, ez igaz, jobb élni, mint halottnak lenni. A kutya az csak egy kutya, az oroszlán erős, de az oroszlán halott, nem sokat érsz vele, a kutya az élve jobb, ugye? Megugatja a vetörőt, stb. De egy picit próbáljátok meg jelképesen venni ezt az igét. Ki az, aki az élők közé csatlakozik? Aki az élők közé csatlakozik, a Római Levél 6. fejezete szerint az, aki megkeresztelkedett, aki Krisztus egyházának a tagja. Ti is feltámadtatok Jézus Krisztussal. Annak van reménysége, és a reménység meg nem szégyen, itt mondja a Római Levél 5. fejezete, mert akkor olyanok leszünk, mint az ebek. Az ilyen ebek. Azt mondja,
Jó az élőebb. Jó úgy élni, hogy olyan viszonyban vagy az Istennel, hogy oda teheted a fejedet a keze alá. Sokkal jobb az élőebb, és ez én vagyok, aki Istent imádja. Vagy ti, mi, akik Istent imádjuk. Mint az oroszlán, aki meg fog halni. Ki ez az oroszlán, aki meghal? Mert én ismerek egy oroszlánt, aki nem hal meg, a júdabeli oroszlán, de ismerek egy másikat, aki meghal. Igen, jobb egy élő kereszténynek lenni, mint halott sátánnak lenni. Sátán az oroszlán. A Biblia azt mondja, hogy mint ordító oroszlán szerte jár. Nézzétek meg, ennek az egyszerű bölcsességnek, amit Prédikátor könyve mond, hogyha mögé nézel és egy kicsit szimbolikusan veszed, milyen nagy üzenete van. Lehet, hogy sátán hatalmasnak tűnik. Lehet, hogy ő indította el ezt az egész koronavírust, azaz biztos vagyok benne. Csak hogy neki nincs reménysége. Őre a halál vár. Nagynak tűnik a hatalma. De Isten térdére hajtva a fejedet, vagyis őt imádva, rád az élet vár, nem a halál. Azt mondja, imádjátok azt, aki teremtette a mennyet, a földet, a tengert és a vizek forrásait. Igen, ahhoz, hogy megértsük, hogy kit kell imádnunk, a Biblia segít. Arra az Istenre fókuszálj, aki a teremtő. És ahhoz, hogy megértsd, hogy ki a teremtő, vissza kell menni a teremtéshez. A Biblia legvége, Jelenések könyve 14. fejezete visszaküld minket Mózes első könyvéhez, az első laphoz. Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. Ez Isten bemutatkozása. És miután a teremtéssel végez, azt mondja, hogy látta Isten, hogy amit teremtett, íme igen jó. És ez a 6. napon volt. És a 7. napon, amikor elvégezte az ő munkáját, megnyugodott, és megáldotta, és megszentelte ezt a napot. És még akkor ott az Édenben, Ádámnak és Évának az Úr adott egy napot, amire Jézus úgy emlékezik vissza, hogy a szombat lett az emberért. Ez a nap értünk van, de az Úré, ez a teremtés emlékünnepe. Azt mondja, törvénybe is foglalja. Ádám és Éva kapja ezt a parancsolatot először, de évezredekkel később, 2 évezreddel később, több mint 2 évezreddel később, törvénybe is foglalja az ujjával, beleírja kőtáblával, saját ujjával. Ugye el szoktuk mondani, hogy kőbe van vésve, ez azt jelenti, hogy törvény, változtathatatlan. Azt olvasom, hogy a szombatnapról való megemlékezés a teremtésről való megemlékezést jelenti. És itt a szombatról való megemlékezés nem egyszerűen arról szól, hogy megemlékezünk arról, hogy Isten a teremtő, hanem ebben a parancsolatban az is benne van, hogy ne légy lusta, mert 6 napon át viszont munkálkodj. Képzeljük el, milyen klassz lenne egy olyan társadalom, ahol mindenki 6 napig rendesen, lelkiismeretesen dolgozik, és utána megpihen. Igen, vannak hatalmak Európában és a világszerte, akik próbálnak ennek érvényt is szerezni, csak áttették azt a 7. napot egy másik napra. A szombat átkerült egy másik napra. Csak hogy az embernek fia, mondja Márk evangéliuma, a szombat ura. Azt mondja, azért imádd Istent, mert ő teremtette a mennyet, a földet, a tengert és a vizek forrásait. És Mózes 2. könyvében azt olvasom, hogy azért ünnepeld meg a szombatot, mert 6 napon teremtette az Úr az eget, a földet, a tengert és mindent, ami azokban van. Az Isten imádatának ugyanaz az indoklása, mint a szombat megszentelésének az indoklása. A 2:1. Jelenések könyve 14. fejezet 7. vers. Ennek a bizonyos első angyalnak az üzenete szinte szó szerint visszaidézi. Visszaidézi azt, hogy neked szükséged van arra a végidőben, hogy tarts egy nap pihenőt. És ez a nap legyen az a nap, amely a teremtés emlékünnepe. És ez a nap legyen az a nap, amelyet az Úr mondott, nem más. Senki ne véje, hogy megváltoztathatja az időket és a törvényt. Ugye, Dániel könyve 7. fejezetében olvassuk ezt, hogy a világon van egy ilyen törekvés, ezt megváltoztatni, és az az igazság, ha kimész az utcára, hányan jöttek ma? Nem ma, általában szombatonként, ma senki. De hányan mennek általában gyülekezetbe szombaton? Kevesen. Az emberek általában egy másik napon mennek, mint hogyha megváltozott volna az idő és a törvény. Senki ne véje, hogy megváltoztathatja. Különösen most, ebben a válságos helyzetben. Mert hogyha van valami, ami nekünk biztosítékot ad arra, hogy van kiút ebből a válságból. Ha van valami, ami biztosítékot ad nekünk arra, hogy még azok is, akik esetleg meghalnak a koronavírus miatt, az a sok száz, most már több ezer ember, 11 000 ember. Ha van biztosíték arra, hogy nem ez a történet vége, hogy lesz feltámadás, az éppen Krisztus keresztjében és az Isten teremtő hatalmában rejlik.
a kettő egy, a teremtés és a megváltás munkája egy. Szükségünk van arra, hogy a Teremtőt imádjuk. Nekünk van rá elemi szükségünk. Hogyha megértjük, mit jelent az imádat, és hogy a Teremtőt kell imádnunk, akkor gondoljatok bele, ha te egy kutya vagy ebben az értelemben, egy olyan labrador, kinek a térdére hajtod oda a fejedet? Annak a valakinek a térdére, aki teremtette az eget, a földet, és hogyha ő ráteszi a fejedre a kezét, akkor az a kéz van a fejeden, az a kéz simogat meg, aki teremtette az eget, a földet, a tengert, és mindent, ami azokban van. És ezzel az igével szeretném lezárni. És ide szerettem volna kifutatni ezt az egész üzenetet. Ézsaiás könyve 43. fejezete azt mondja nekünk, azért nincs okunk félni, mert a Teremtőnk, a mi alkatunk szól hozzánk. Azt mondja, most, ó Jákob, így szól az Úr, a te Teremtőd, a te alkotód, Izrael. Ne félj! Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. Igen, megemlékezni arról, hogy Isten a Teremtőnk, és ő mindennek a korlátlan ura, és ő a kezében tartja az emberiség jövőjét. Ő az, aki kezében tartja az emberiség jövőjét, nem a véletlenszerű járványok, nem Sátán, nem a politikusok, nem a vallási hatalmak. Isten az, aki a kezében tart minket. Akkor ez nem csak egy mondat lesz, hogy ne félj, és utána félsz tovább. Hanem ha a Teremtő mondja, hogy ne félj, akkor nekem nincs okom félni. Kimegyek az utcára, és az emberek maszkban vannak. Ha véletlenül eltüsszented magad az utcán, az emberek hátrébb lépnek kettőt. Most tényleg mindenki fél. Nézzük a híreket, és félünk. Mi lenne, hogyha a Teremtőt néznénk? Mi lenne, hogyha ráemelnénk fel a szemünket, mint az a labrador a képen, aki így felnéz a gazdájára? Azt mondja, így szól a te alkotód, a te Teremtőd. Az a valaki, aki a koronavírusnak egyik pillanatról a másikra azt tudja mondani, hogy állj. Ahogy azt mondta a viharnak, hogy állj. Azt mondja, ne félj, megváltottalak téged. Az életemet adtam érted. Neveden hívtalak téged. Te nem egy vagy a tömegből, hanem minden egyes ember a földön. Egyéniség az Isten szemében. Egyszeri és megismételhetetlen. Azt mondja, a neveden hívtalak. Az enyém vagy. Én tudom, hogy működik a biológiád. Tudom, hogy az egészségedet hogyan kell helyreállítani. Csak hallgass rám és nézz fel rám, mint Teremtődre. Ez az angyal üzenete számunkra. És ezzel az igével és ezzel a bátorítással szeretném befejezni. És köszönöm meg mindenkinek a figyelmet. Atyánk, hálát adunk neked. Hálát adunk neked, hogy emlékeztetsz minket arra, hogy nincs okunk félni. Mert te vagy a mi Teremtőnk. Te az egész világot kezedben tartod. És az evangélium meggyőz minket a te mélységes és örökkévaló jó indulatodról. Mert Teremtőként és megváltónként állsz előttünk. És mi így szeretnénk téged imádni, neked adni a dicsőséget. Tied a dicsőség Krisztus keresztje által és az ő áldozatáért. Tied a mi imádatunk, mert te vagy mennynek, földnek és Teremtője. Kérünk téged, Atyánk, hogy add azt az igazi békességet a szívünkbe, amelyet a világ nem adhat. Amit nem adhatnak a hírek, nem adhatnak a védőoltások, nem adhatnak a pozitív intézkedések, amiket most a kormányok tesznek. Az igazi béke tőled árad. És hálásak vagyunk, hogy indítod a világot most arra, hogy megállítsák ezt a vírust, és minden emberi erőfeszítést megtegyenek. Tudjuk, hogy a te lelked akarata az, hogy vigyázzunk az egészségünkre, és most tartsuk be a szabályokat. Te az igazi megoldás, te vagy. Az igazi békesség, te vagy. Atyánk, köszönjük neked, hogy Jézus hamarosan eljön értünk az ő fénytrónusán. Köszönjük, hogy az ítélet már folyik a mennyben, és a mi javunkra folyik. Hogy a te ítéleted az igazságos ítélet, és a te szándékod az ítéletben az, hogy minket felments. Hogy erre bizonyítékát adtad, amikor odaadtad az egyszülöttedet. Segíts, hogy így tekintsünk rád. Hogy a te öletbe hajtsuk a fejünket. Hogy a te kezed alá tegyük a fejünket.
Védj minket a te szárnyaid alá, hogy megígérted. Fiad Jézus nevében. Amen.

Sok szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit, minden kedves barátot, testvért, legfőképpen benneteket, ifjú testvéreink. Ünnepélyes keresztségi istentiszteletünket kezdjük meg közösen, és énekeljük el a 187-es számú éneknek mindhárom verszakát.

0: Szerető édesatyánk, az ének szavaival is kifejeztük a mi örömünket, és most szóban is ki szeretnénk neked ezt fejezni. Köszönjük neked, hogy te nem hagytál bennünket magunkra, hanem te lehajoltál mindannyiunkhoz egyen-egyenként. Köszönjük neked, hogy te egy tervet készítettél, hogy bennünket megváltsál. Köszönjük, hogy ezt átélhetjük, eznek az örömét, ennek a békességét, ennek a tapasztalatát. Szeretnénk ezt örömmel átadni mindenkinek, hogy mindenki megismerjen téged, mindenki meglássa, hogy te mennyire szeretsz bennünket, és hogy te eljössz a te országodból, hogy elvigyél bennünket. Kérünk szépen, hogy te legyél most jelen ezen a mostani ünnepélyes alkalmunkon. Segíts, hogy a te szent lelked itt lehessen közöttünk, és mindannyian, mindenki megérezhesse azt, hogy te itt vagy jelen, és te áldásodat szeretnéd adni mi ránk. Jézusunk nevében kértünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen.
1: Amen.

Kedves gyülekezet, az egyik legünnepélyesebb alkalomra kerül majd most sor. Leendő testvéreink meghozták életük legnagyobb döntését, és szövetségre kívánnak lépni Istennel, és ennek leszünk tanúi nem sokára. Keresztségi Isten tiszteletünk alapigéjét Máté evangéliuma 25. fejezetéből szeretném olvasni. Máté evangéliuma 25. fejezetéből a 21. verset, amelyben azt az igét olvassuk, ahogy majd Jézus a vele szövetséget kötött, és a szövetségben végig hűségesen járó gyermekeit majd az ő visszajövetelekor köszönteni fogja. Máté evangéliuma 25. fejezet 21. versét így olvasom. Jól vagyon jó és hű szolgám. Kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután. Menj be a te uradnak örömébe. Az Istennel szövetségre lépő embert a Biblia többféle módon is nevezi. Akik szövetséget kötnek Istennel, Isten azt mondja róluk, hogy azok az ő követői, az ő gyermekei, azok Krisztus tanítványai. Jézus azt mondja, ti az én barátaim vagytok. Több mindent mond megnevezésként az Isten gyermekeiről az ige. De a Biblia arról is beszél, hogy az Istennel szövetséget kötött ember az ő szolgája. A Biblia arról beszél, hogy mi Krisztusnak, Istennek vagyunk a szolgái. Milyen szó nekünk ez a kifejezés, hogy szolga? A világban nem nagy megbecsülésnek örvend ez a szó. De hadd mondjam, ennél nagyobb megtiszteltetés nem létezik, mint amikor valakit Krisztus, maga az Atya szolgájává fogad. Szolgának lenni, hadd mondjam, Isten szolgájává válni, és így élni az ő szolgájaként az életben a legnagyobb megtiszteltetés. Ennél nagyobb megtiszteltetés nem létezik. Gondoljunk bele abba, hogy a Bibliában hithősök, akik a nagyok között is a legnagyobbak voltak, az életük legnagyobb áldásának és legnagyobb megtiszteltetésének tekintették, hogy Isten szolgái lehetnek. Gondoljunk egy pálapostorra. Gondoljunk egy pálapostorra, aki hogy mutatkozik be szinte minden levelében a gyülekezeteknek. Pál Jézus Krisztusnak szolgája. Szolga. Amikor egyik alkalommal ír a gyülekezetnek, a korintusi gyülekezetnek, mert civakodás tört ki a gyülekezetbe, hogy ki kit kövessen, akkor Pál apostol mit ír nekik? Kicsoda Pál, kicsoda Apollós, akiről ti vitatkoztok, hogy ki kit követ, kicsodák ők. Mit mond? Csak szolgák, akik által hívőkké lettetek, csak szolgák. És Pál apostol hosszú évtizedekben, amikor szolgált Krisztusnak hűséggel, és élete vége felé közeledik, amikor fogolyként viszik Rómába, és egy nagyon komoly viharba keverednek a tengeren, a végén hajótörést

szenvednek, és ott azon a viharos tengeren az Úrnak angyala megjelenik Pálnak, és üzenetet, bátorító üzenetet közvetít neki, és Pál apostol elmondja ezt a hajó utasainak. De miért említem ezt? Nem tudom, ki emlékszik a történetre. Pál feláll a hajón, és elmondja a hajó utasainak, hogy ne féljetek, mert ez éjszaka megjelent nékem az Úrnak angyala, és utána mit mond? Akié vagyok, akinek szolgálok. Szolga. Évtizedeken keresztül hirdette Krisztus evangéliumát erők, csodatételek között, de soha nem tekintette magát többre, mint szolga, Istennek szolgája. Gondoljunk egy másik hatalmas bibliai személyre, Mózesre. Annyira elgondolkodhatott engem, amikor az igét olvassuk Mózesről. Figyeljük meg, hányszor mondja a Biblia, amikor Mózesről beszél, hogy nem csak az, hogy Mózes, hanem Mózes Istennek szolgája. Hányszor beszél így a Biblia róla? Amikor meghal Mózes, azt mondja, meghalt Mózes az Istennek szolgája, ott a Pizga tetején, stb. Hadd kérdezzem meg, hol olvasunk utoljára Mózesről úgy, mint az Isten szolgájáról? Hol említi a Biblia utolsóként ezt a kifejezést? Jelenések könyvében, Jelenések könyve 15. fejezetében. A megváltottak éneklik majd, nem azt mondja, hogy Mózes énekét, hanem Mózesnek, az Isten szolgájának énekét. Igen, és kedves testvéreim, ti, akik most pillanatok múlva szövetséget köttök Istennel, ti is Isten szolgái lesztek. És szívem mélyéből kívánom, hogy ahogy Mózes, ahogy Pál apostol életük legnagyobb eseményének és legnagyobb megtiszteltetésének tartották, hogy Isten elhívta őket szolgálatára, szívem mélyéből kívánom, hogy ti is ennek tekintsétek az isteni elhívást, a szolgálatra való elhívást. De nézzük meg, hogy mit is jelent, és mit takar ez a kifejezés, hogy szolga. A Biblia mit mond, hogy egy szolga életére mi jellemző, az Isten szolgájának az életére mi kell, hogy jellemző legyen. Mindenek előtt János evangélium a 12. fejezetének a 26. verséből olvassuk el az igét, amit Jézus mond. János evangélium a 12. fejezet 26. versében ezt olvassuk. Aki nékem szolgál, engem kövessen. És ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És aki nékem szolgál, megbecsüli azt az Atya. Mit mond Jézus ebben az igében? Azt mondja, aki nekem szolgál, az engem kövessen. Aki nekem szolgál, aki az én szolgálatomban áll, az ne a saját elgondolásait kövesse, az ne különböző eszméket kövessen, ne vegyítsen semmit az ő életébe, csak ami az én igém. Aki nékem szolgál, engem kövessen. Ahogy én mondom, ahogy én mutatom. Gondoljunk bele a földi életbe, elképzelhető, hogy egy szolga önkényeskedik. Azt csinál, ami neki tetszik. A szolga szóban önmagában az van benne, hogy a mesterének, az urának az akaratát keresi. Azt keresi, hogy mit akar az én mesterem, az uram. Jézus mit mond? Aki nekem szolgál, engem kövessen. És utána olyan szépen fogalmaz Jézus, azt mondja, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám. Figyeljük meg, az Úr bárhova megy, a szolga mindig ott van vele, ugye? A szolga soha nem hagyja el az Urát. És Jézus mit mond? Milyen ígéretet tesz? Ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És utána mit mond? És aki nékem szolgál, megbecsüli azt az Atya. Az Atyának a megbecsülését élvezik azok, akik az ő szolgálatába álltak, akik Krisztusnak a szolgái. Egy másik igét is szeretnék olvasni. A korintusi első levél 4. fejezetének az első 2 versében, a korintusi első levél 4. fejezet első 2 versében nézzük meg, mit mond Pál apostol, az Isten szolgája. Azt mondja, úgy tekintsen minket az ember, mint Krisztus szolgáit, és Isten titkainak sáfárait. Ami pedig egyéb iránt a sáfárokban megkívántatik az, hogy mindenik hívnek találtassék. Igen, a szolga, sáfár, és ami megkívántatik, hogy hívnek találtassék, hogy hűségesen mindenben az ő ura akaratát keresse és kövesse.
De nézzük meg, Péter apostol arról is beszél, Péter első levele 4. fejezetének a 11. versében, hogy ha valaki szolgál, ha valaki Krisztus szolgálatába áll, valaki elfogadja a szolgának való meghívást, az milyen módon szolgáljon, milyen módon kövesse az ő mesterét. Péter apostol ezt mondja az ő első levele 4. fejezetében, ha valaki szól, mint egy Isten igéit szólja, ha valaki szolgál, mint egy azzal az erővel szolgáljon, amelyet Isten ad, hogy mindenben Isten dicsőítessék a Jézus Krisztus által, akinek dicsőség és hatalom örökkön örökké. Mit mond az ige? Ha valaki szolgál, mint egy azzal az erővel szolgáljon, amit az Úr néki ad. Isten szolgáira az a jellemző, hogy nem a saját erejükből akarnak szolgálni, nem a saját erejükből akarnak valamilyen kívánalomnak megfelelni. Az Isten szolgáira az jellemző, hogy elismerik, hogy maguktól nem tudnak szolgálni. A szolgálathoz, az ő uruktól, mesterüktől kérik az erőt. Bennetek most megvan az odaszánás, a lelkesedés, szolgálni Krisztusnak, az ő szolgálatába állni. De nem akarlak elszomorítani benneteket, de nincs erőtök magatokban a szolgálathoz. A szolgálathoz is erőt kell kérni. És Pál apostol mit tapasztalt meg az Isten szolgálatában? Mit tapasztalt meg? Mit mondott? Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. A szolgálat minden vonatkozásában megerősít engem. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Tehát nekünk olyan Urunk van, aki várja a mi szolgálatunkat, utat mutat, megmutatja, hogy mit tegyünk, de erőt ad hozzá, nem hagy bennünket magunkra, hogy oldjuk meg úgy, ahogy tudjuk. Aki nékem szolgál, mint egy azzal az erővel szolgáljon, amelyet az Úr néki ad. És elmondja, hogy miért? Azért, hogy mindenben az Isten, az Atyai dicsőítessék meg a Jézus Krisztus által. A szolgának mi a legfontosabb célja? Hogy a szolgálata által kidicsőjön meg, nem önmagának akar nevet szerezni, dicsőséget szerezni. A szolga mindig háttérben van. Melyik az a szolga, amelyik magát előtérbe helyezi, hogy majd én? A szolga háttérben van. És mit akar? Hogy a megtiszteltetés kitérjen az ő urát, az ő mesterét. Kívánom, hogy ti is ilyen szolgák legyetek, akik életetek minden pillanatában arra törekedtek, hogy a ti uratoknak, mestereteknek szerezzetek megtiszteltetést. A szolgának a másik jellemzőjét is szeretném megemlíteni Pál apostol leveleiből kiindulva, és ahogy már az elején is említettük, hogy a szolga az élete legnagyobb eseményének tartja, hogy őt az Úr elhívta a szolgálatra. Szeretnék ezzel kapcsolatban Pál apostol visszaemlékezéséből idézni egy részletet, a Timóteusi első levél, első fejezet, 12. és 13. versben Pál apostol az élete végéhez közeledve, visszatekintve a több évtizedre, amit a szolgálatban eltöltött, így fogalmaz. És hálát adok annak, aki engem megerősített, a Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak, hogy engem hívnek ítélt, rendelvén a szolgálatra, ki előbb istenkáromló, üldöző és erőszakoskodó voltam, de könyörült rajtam, mert tudatlanul cselekedtem hitetlenségben. Mi süt át ezekből a szavakból? Egy megrendült hálaadás. Évtizedekkel később visszaemlékszik, mit mond? Hálát adok annak, aki engem megerősített a Krisztus Jézusnak, és azt mondja, hogy aki hívnek ítélt engem, rendelvén a szolgálatra. Ha most ilyen beszélgető formában lennénk, megkérdezném, hogy életeteknek mi volt idáig a legnagyobb eseménye? Mit tartotok a legnagyobb eseménynek az életben? Vagy az elkövetkezendő életben mit vártok? Hogy majd ez lesz, vagy az lesz, vagy ez fog bekövetkezni, vagy az fog bekövetkezni? Nem. A legnagyobb esemény pár perc múlva fog bekövetkezni. Szövetséget köttök Istennel. Az életetek legnagyobb eseménye. És szívem mélyéből kívánom, hogy ennek az öröme és az efelet érzett hála soha ne kopjon meg a szívetekben.
Hálát adok az én Uramnak, aki hívnek ítélt engem a szolgálatra. És mit mond? Hadd kérdezzem meg, miért kell Pál apostolnak még évtizedekkel később is azt mondani, hogy aki előbb istenkáromló és üldöző voltam. Miért beszél erről? Hát ezt el kéne felejteni. Most már ő a nagy apostol, aki hirdeti az evangéliumot, csodákat tesz. Hát miért nem erről kell beszélni? Miért erről beszél, hogy én istenkáromló és üldöző voltam? Miért kell ezt megemlíteni? Hát csökkenti a renoméját. Hát miért mond ilyet? Miért mond ilyet? Mert soha nem felejtette el, hogy honnan hívta előt az Úr. Soha nem felejtette el. És ez volt az ő szolgálatának a titka, ezért tudott emberi szíveket Krisztusnak megnyerni, mert soha nem került az emberek fölé, hanem pontosan tudta, hogy Krisztus nélkül ugyanaz az üldöző lenne, mint aki volt, és Krisztus nélkül elveszítette volna az élet lehetőségét, amit pedig az Úr felkínált neki. Ki előbb istenkáromló és üldöző voltam, soha nem felejtette el, de soha nem felejtette el az Isten irgalmasságát, hogy ebben az állapotban megszólította, elhívta őt, és hívnek ítélte, és rendelte a szolgálatra. Ne haragudjatok, hogy ezt mondom, ti se érdemeltétek meg, mint ahogy egyikünk sem érdemelte meg, hogy az Úr elhívjon bennünket. Ezt nem lehet kiérdemelni. Az Isten végtelen kegyelme, hogy megszólított, olyan körülmények közé engedett, hogy meghallattátok az ő szavát, és engedtetek annak a hívásnak, hogy elfogadjátok, hogy az ő szolgái, az ő követői legyetek. De nézzük meg az igazi szolgának egy másik jellegzetességét. A korintusi második levélben, a 4. fejezetben Pál apostol nagyon érdekesen fogalmaz. A korintusi második levél 4. fejezet 1. versében Pál apostol így fogalmaz, és ezt mondja: annak okáért, mivel hogy ilyen szolgálatban vagyunk, amint a kegyelmet nyertük, nem csüggedünk el. Mit mond Pál apostol? Az igazi szolga, az végzi az ő szolgálatát. Hadd kérdezzem meg, egy szolgának az élete könnyű? Úgy emberi szemmel nézve, a szolga élete úgy általában nem könnyű. Krisztus benneteket nem azért hívott el, hogy akadályottól mentes életetek legyen. Nem ilyen életre hívott el. És Pál apostol, Krisztus szolgája mit mond? Ilyen szolgálatban vagyunk, ezért a nehézségek, a fájdalmak, a csalódások, a csüggedések nem vezetnek bennünket arra, hogy mi elcsüggedjünk. Ilyen szolgálatban vagyunk. Krisztus a mi mesterünk, nem csüggedünk el. Hogyha végigolvasuk azokat a szakaszokat, amelyekben Pál apostol a nehézségekről beszél, amik az ő szolgai évei folyamán őt érték, akkor még azt lehet mondani, hogy a felolvasás is sokszor sok, amiket át kellett élnie. De ez a Pál apostol nem megrendült volt, nem azt mondta, hogy hát én a Krisztust követem, akkor hogy érnek engem a nehézségek, hanem örömmel fogadott mindent, amit Krisztus megengedett az ő életébe, tudva, hogy amit megengedett, ahhoz erőt is fog adni. Tudta, hogy egy pillanatra nem fogja magára hagyni, és ezért nem csügget el a nehézségek közepette sem. Szerintetek, kinek kell, hogy jobb élete legyen, az Úrnak vagy a szolgának? Nem az Úrnak kell, hogy jobb élete legyen? Hadd kérdezzem meg, Jézusnak milyen élete volt itt ezen a földön, milyen élete volt? Mennyi szenvedés, elképzelni nem tudjuk, nem tudjuk elképzelni. És mennyire furcsa, hogy akkor a szolga, amikor nehézségek érik ebben az életben, akkor panaszkodik és elcsügged. Mit mond Jézus? Nem nagyobb a szolga az ő uránál. Ha mi el akarjuk kerülni a nehézségeket, ha mi nem akarunk szembenézni az élet megpróbáltatásaival, bajaival, fájdalmaival, akkor mi a mi szenvedő urunk fölé akarunk kerülni. És akkor soha nem részesülhetünk abban a megtiszteltetésben, hogy ővel legyünk majd ott, mint az ő szolgái. Az igazi szolgának van még egy jellegzetessége, és ezt Galata levélből olvassuk el. Pál apostol hogy fogalmazza ezt meg, mint Krisztusnak a szolgája, mire törekedett egész életében? A Galata levél első fejezet 10. versében Pál apostol a következőt mondja:
mert most embereknek engedek-e, avagy Istennek? Vagy embereknek igyekezem-e tetszeni? Bizonyára, ha még embereknek igyekezném tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék. Krisztus szolgájának mi a legfontosabb célja ebben az életben? Krisztus szolgájának az a legfontosabb, hogy az ő ura, az ő mestere legyen vele megelégedve. Nem emberek tetszésére törekszik. Nem úgy akar élni, hogy mindenki jót mondjon ebben a földi életben róla. Tudja, hogy úgysem lehetséges. Egyetlen egy dolog lebeg a szeme előtt, hogy az ő mestere, az ő ura legyen vele megelégedve. Mit mond? Ha én még embereknek akarnék tetszeni, embereknek akarnék, emberi igényeket akarnék kiszolgálni, annak akarnék megfelelni, akkor Krisztus szolgája nem volnék. Gondoljunk az alapigénkre. Mit olvastunk alapigeként? Jézus hogy fogja majd köszönteni az ő hűséges szolgáit? Jól vagyon jó és hű szolgám. Hadd kérdezzem meg, mi van ebben a néhány szóban? Egy olyan elismerés, egy olyan végtelen szeretet és elismerés, amit kifejezni nem tudunk. Jól vagyon jó és hű szolgám. Az igaz szolga állandóan erre az elismerésre vágyódik. És az igaz, hogy az Isten kegyelméből ezt majd akkor hallhatjuk, ha Jézus visszajön és hazavisz bennünket, de a lelkünkben állandóan hallhatjuk ezt a megnyugtató, bátorító szót, amikor az ő akaratát keresve, az ő erejével szolgálunk. Jól vagyon jó és hű szolgám. Lehet, hogy embereknek nem tudunk megfelelni. Lehet, hogy emberek haragszanak ránk, mert mi Krisztus szolgáljuk. De a Krisztus szolgájának ez a legnagyobb jutalma, hogy hallja belülről a mestere megnyugtató szavát. Jól vagyon jó és hű szolgám. De ebben a Biblia versben még egy másik vonatkozását is olvastuk. A szolgára vonatkozó gondolatnak. Jézus azt mondja, jól vagyon jó és hű szolgám. Hű szolgám. Hűség. A Biblia arról beszél, hogy mi emberek általában olyanok vagyunk minden vonatkozásban, hogy hajlamosak vagyunk felbuzdulni jó dolgokra, nemes dolgokra, felbuzdulni. De az ember jellemének alapvetően nem része a hűség, a kitartás és a hűség. A Biblia Istent mutatja be úgy, mint aki hűséges Isten, aki hűséges Isten és nem csalárd, igaz és egyenes ő, ő hű és igaz, a Biblia végig úgy beszél Istenről, mint a hű és igaz Istenről. De azt akarja, hogy az ő szolgái életében is a hűség nyilvánvaló legyen. Hogy a hűség az jellemezze a ti egész szolgálatotokat. Mint ahogy délelőtt is szóltunk róla, könnyű fölbuzdulni. Azaz sokszor nem is olyan könnyű, de az ember mégis felbuzdul, odaszánja magát. De amikor jönnek a nehéz napok, nehéz évek, a szolgálatban eltöltött, ki tudja hány év áll előttetek, nem tudjuk. De ebben végig hűségesen kitartani. Erre akar benneteket az Úr megerősíteni. És a Biblia arról beszél, hogy a hűséges szolga hallhatja majd ezeket a szavakat, hogy jól vagyok jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe. Igen, akik hűségesek voltak Istenhez, akik ebben a szolgálatban végig kitartottak örömben, bánatban, nehézségben, könnyebb napokban. Azok fogják majd hallani azokat a csodálatos szavakat, amikor a mennybe érkezéskor, a megváltottak mennybe érkezésekor fognak elhangzani. Ézsaiás könyve így írja a 26. fejezetben, nyissátok fel a kapukat, hogy bevonuljon az igaz nép, a hűség megőrzője. Nyissátok fel a kapukat, hogy bevonuljon az igaz nép, a hűség megőrzője. De Jézus még valamit említett ebben az igében, amiről most szólunk. Jól vagyon jó és hű szolgám. És utána Jézus mit mond? Kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután. Menj be a te uradnak örömébe.
Kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután. A Bibliában minden egyes szónak jelentősége van. Vajon mit jelent az, hogy sokra bízlak ezután? Szeretném megkérdezni, hogy szerintetek mi lesz a földi élet szolgálatának a jutalma a mennyben? Mi lesz a legnagyobb jutalom? Hogy Istent szolgálhatjuk, hogy tovább szolgálhatjuk őt. Azt mondja, hogy az övéi látják az ő orcáját, az övéi szolgálnak neki, és ott lesznek vele éjjel és nappal. Ez a szolgálat nem fog befejeződni a földi életben, hanem Jézus azt mondja, hogy most kevesen voltál hű, parányi dolog, amiben kértelek téged szolgálatra, de ezután mennyei kincset bízok rád, olyan kincset, amiről most fogalmad nincs, sokra foglak ezután bízni. Ha itt megtanultad a hűséget, a hűséggel való szolgálatot, sokra foglak bízni ezután. Menj be a te uradnak örömébe. És én szívem mélyéből kívánom, hogy valóban a szolgának való elhívásotokat mindennél többre értékeljétek. Legyetek hűek a ti elhivatásotokhoz, legyetek hűséges szolgák. És szívemből kívánom, hogy veletek együtt mindannyian hallhassuk majd ezeket az áldott szavakat. Jól vagyon, jó és hű szolgám. Kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután. Menj be a te uradnak örömébe. Amen.

Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. A mai délelőtti alapigénket keressük ki a hegyi beszédből, Máté evangélium a 6. fejezet 6. versét. Tehát az alapigénket olvassuk el, Máté evangéliumából a 6. fejezet 6. versét olvasom. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál a te atyádhoz, aki titkon van, és a te atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván. A Biblia tele van ígéretekkel arra vonatkozóan, hogy az Isten odafigyel az ember imádságára. Sőt, arról is olvashatunk, hogy meghallgat minden kimondott, minden kimondatlan könyörgést, fohászkodást. A Biblia így is bemutatja az Istent, hogy a könyörgést meghallgató Isten. Sőt, az Isten maga bátorít arra bennünket, hogy bármilyen problémával, bármilyen nehézséggel, vagy éppen az örömünket akarjuk kifejezni, bármilyen apró vagy nagy dolgokban is, menjünk hozzá, adjunk hálát neki, és ha nehézségeink vannak, akkor tegyük le a mi nehézségeinket az ő lábainál. Mielőtt gondolatban tovább mennénk, szeretnék azért két dolgot megemlíteni az ima meghallgatással kapcsolatban. Én így összegeztem magamnak, hogy ahhoz, hogy az Isten meghallgassa mi imánkat, az elsődleges dolog, hogy hittel tehetjük ezt meg. Hinni kell azt, hogy az ő fülei nyitva vannak a mi kéréseink előtt. Hinni kell abban, hogy az Isten odafigyel ránk. A zsidókhoz írt levél 11. fejezet 6. versében mit is mond az ige? Mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik. Tehát, hogyha mi az Istenhez megyünk, az elsődleges dolog, hogy én higgyem el, hogy ő van és figyel rám. A másik dolog, ami a feltétele számomra az ima meghallgatásnak, hogy az én szívemben, az én életemben van-e olyan, hogy nem bocsátottam meg a másiknak? Tartogatok-e az én szívemben ellenérzést a másik iránt, haragot, gyűlöletet? Vannak-e indulatok a másik ember iránt, és hogyha ezeket nem rendeztem le, ezek bennem vannak, akkor azt mondja az Isten, hogy ez így nem jó. Nem tud meghallgatni, amíg ezeket a gyengeségeket le nem rendezem. Azt mondja a 66. Zsoltár 18. verse, ha hamisságra néztem volna szívemben, meg nem hallgatott volna engem az Úr. Aztán szeretném még Ézsaiás könyve 59. fejezetéből az első két verset idézni. Ímé nem oly rövid az Úr keze, hogy meg ne szabadíthatna, és nem oly süket az ő füle, hogy meg ne hallgathatna, hanem a ti vétkeitek választanak el titeket istenetektől, és bűneitek fedezték el orcáját ti előttetek, hogy meg nem hallgat. Tehát mit mondanak ezek az ígék? Az elsődleges dolog az, hogy hinnem kell. Hinnem kell abban, hogy az Isten szeret, hinnem kell abban, hogy az Isten számára fontos vagyok, hogy törődik velem, hogy odafigyel rám. A másodlagos dolog pedig az, hogy ha én az Isten elé járulok, akkor ne legyen bennem semmi indulat, semmi ellenérzés, semmi harag, keménység a másik ember felé. Mert ha én elvárom, hogy az Isten meghallgasson, elvárom, hogy az Isten megbocsásson, és én nem tudok a másik felé megengedni, nem tudok a másik felé lerendezni ezeket a dolgokat, hogyan várhatnám el, hogy az Isten meghallgassa az én imádságomat? Azt mondja, hogy akkor tud megbocsátani, akkor tud ránk figyelni, hogyha ezt mi is meg tudjuk tenni. Hányszor tapasztaltuk az életben azt, hogy az Isten meghallgatta a mi imánkat? Azt hiszem, hogy mindannyian el tudnánk mondani, hogy vannak ilyen tapasztalataink. Hányszor éreztük az Isten válaszát, sokszor pillanatokon belül, sokszor kicsit időbe telt, de az Isten nem hagyott válasz nélkül. És mennyire sokat jelent
jelentett ez a számunkra, amikor megkaptuk az Isten válaszát, a megoldást? Mi van az olyan imádsággal, amit látszólag nem hallgat meg az Isten? Mi van azokkal az imákkal, amit kérünk az Istentől, és az Isten nem hallgatja meg, nem azért, mert nem figyel ránk, hanem talán azért, mert nem látja jónak, hogy azt megadja nekünk, vagy még nem vagyunk készen arra, hogy az imádságban kért dolgokat el tudjuk hordozni, vagy pedig olyan is van, hogyha úgy hallgatná meg, ahogy amit kérjük, nem válna a mi javunkra. Olyan jó lenne, hogyha megtanulnánk azt, hogy ha mi letesszük a kéréseinket, letesszük a mi problémáinkat, nehézségeinket, vágyainkat az Isten elé, akkor engedjük azt, hogy ő teljesítse be. És egyet nem szabad elfelejteni. Mindig mindent úgy old meg, hogy az a mi javunkat szolgálja. Mindig és minden helyzetben az ember számára a legjobb jót akarja adni. Mindannyiunknak vannak olyan tapasztalatai, hogy valamiért könyörögtünk, nem tudom, hogy voltatok-e már így napokig, hetekig, évekig, és valahogy úgy érezzük, hogy nincs válasz az imánkra. Szeretném, hogy közösen gondoljuk végig, hogy igaz-e az az ige, amit az alapigénkbe olvastunk, hogy a mi atyánk titkon van, titkon néz, és megfizet nékünk nyilván. Igaz-e ez az ige ilyen élethelyzetben is, amikor úgy érezzük, hogy az Isten nem hallgat meg? Tudatosítanunk kell, hogyha hittel járulunk, és rendezett élettel járulunk az Isten elé, nem tartunk a mi szívünkben indulatokat, haragot, akkor az Isten odafigyel a mi kéréseinkre. Az Isten ígéreteiben, ugye az ember, ugye a másik ember felé olyan könnyen tudja vigasztalni a másikat, hogy de az Isten figyel rád, de az Istennek fontos vagy, az Isten szeret téged. De amikor önmagunkra nézve kell ezt elhinnünk és elfogadnunk, nem tudom, hogy vagytok vele, de valahogy mindig könnyebb a másik embert erősíteni ebbe, mint magunkra nézve elfogadni, hogy az Isten ígéretei ránk nézve is igazak, hogy az Isten rám is odafigyel, mindannyiunkra egyen-egyenként fontosak vagyunk neki, egyen-egyenként érték vagyunk az ő szemében. És ugye Ellen White ezt tanácsolja ezzel szemben, hogy az Isten ígéreteiben ne azért higgyünk, mert látjuk beteljesedni, hanem azért higgyünk, mert az Isten mondta, mert az ő szava minden körülmények között igen és amen. Nem tudom, hogy szóval én úgy érzem, hogy kimondhatjuk azt, hogy nincs olyan, hogy nem hallgat meg az Isten. Az Isten odafigyel ránk. Az Istennek fontos az, hogy mi hozzámenjünk. Az Istennek nagyon fontos az, hogy mi odavigyük a mi terheinket, hogy könnyíteni tudjon rajta. Nagyon fontos az, hogy szeretne részt venni a mi életünkben. Az a vágya, hogy segítsen nekünk. És hogyha ezt őszinte szívvel tesszük meg, akkor az Istennél megvannak a mi kéréseink. Szeretnék egy rövid idézetet felolvasni Közösség Istennel című könyv 48. oldaláról ezzel kapcsolatban. Azt írja itt a könyv, kérjetek, majd ismét kérjetek, és megadatik néktek. Kérjetek alázatosságot, bölcsességet, bátorságot és hitbeli növekedést. Minden őszinte imára érkezik válasz. Lehet, hogy nem úgy jön, ahogy szeretnénk, vagy akkor, amikor látni akarjuk, de megérkezik úgy és akkor, ahogy az, amikor a mi szükségleteinknek legjobban megfelel. Isten nem mindig elvárásait szerint válaszol a magány, a gyengeség és a próbák között elhangzó imákra, de mindig a javadra teszi. A Ellen White a Korszakok nyomában című könyvben ezt írja, a véges emberi elme nem képes arra, hogy teljesen felfogja a végtelen Isten terveit és szándékait, abból, amit fel tudunk fogni hozzánk való viszonyulásából és szándékaiból, határtalan szeretettel
és irgalommal párosuló végtelen hatalmat látunk. Mennyei atyánk mindent bölcsen és igazságosan irányít terveiből, és csak annyit nyilatkoztat ki számunkra, amennyinek az ismerete javunkat szolgálja. Azon túl pedig bízzunk abban a kézben, amely mindenható, és abban a szívben, amely telve van szeretettel. Mit mond? Hogy ami számunkra megoldhatatlan, ami nagyon nehéz és nagyon nagy, mit mond erre? Azt mondja, bízzunk abban a kézben, mely hatalommal teljes, és abban a szívben, amely tele van irántunk szeretettel. Mai délelőtt szeretnék néhány bibliai példát megemlíteni azzal kapcsolatban, hogy hogyan is van ez a látszólag meg nem hallgatott imádság. Ugye az első személy, akit szeretnék megemlíteni, Mózest. 40 éven keresztül a népet kísérte, vándorolt a néppel a pusztában, és hát nem egyszerű nép volt. Ugye állandóan lázadt az Isten és Mózes ellen, és ezeket a lázadásokat és ezeknek az embereknek a viselkedését zokszó nélkül szeretettel hordozta. Azt írja az íge Mózesről, hogy amikor az Isten azt mondta, hogy eltörlöm ezt a népet, és téged teszlek naggyá, akkor mit is mondott Mózes? Inkább engem törölj ki az életkönyvéből, mindezt a népet. És olyan különös, hogy amikor elérkeznek a Kánoán határához, akkor azt olvassuk, hogy a nép megint lázad, mert szomjas volt. És az Isten ad utasítást Mózesnek, ugye volt már egy ilyen példa az ő helyzetükben, amikor az Úr azt mondta neki, hogy menj a sziklához és sújts a sziklára. Most viszont azt mondta neki, hogy menj és szólj a sziklának. Nem tudom, hogy vagytok vele, hatalmas dolog ilyen hosszantűrő szeretettel és türelemmel hordozni egy népnek az állandó lázadását, és Mózes ezt tette, és amikor a Kánoán földjéhez értek, elfáradt. Egy pillanatra levette az Istenről a tekintetét, és ahelyett, hogy szólt volna a sziklához, ütött. És nem egyszer, hanem kétszer indulat volt benne. Sokat gondolkoztam azon, hogy én meddig bírtam volna egy ilyen lázadó népet hordozni. Nem tudom, hogy vagytok vele egy munkahelyi dologban, vagy egy családi helyzetben is, mennyire, milyen hamar pillanatok alatt türelmetlenek tudunk lenni a másikkal szemben. És ezért a cselekedetéért milyen büntetést, vagyis mivel sújtotta őt az Isten, hova vágyott Mózes bemenni? A földi Kánoánba. Ez volt a vágya, erőt adott neki, hogy a pusztába végig kísérje a népet, és amikor odaért a küszöbhöz, ahol már csak be kellett volna menni, akkor elkövet egy bűnt, és azt mondja neki az Isten, ezért nem vihetlek be téged. A nép bemegy, de te nem mehetsz be. Ugye azt olvassuk Mózes 5. könyve, 3. fejezet 26-27. Versében, hogy könyörög az Istenhez, és azt mondja az Isten, hogy ne tedd, nem mehetsz be. És azért gondoljunk bele, hogy a nép lázadása miatt egy pillanatra engedte el magát, és mi volt a büntetés? Hogy nem mehetett be a földi Kánoánba. Amit még úgy szeretnék megjegyezni, hogy ez a helyzet, amikor az Isten azt mondta, hogy ne imádkozz és ne kérd, mert nem mehetsz be, ez Mózesben hogyan csapódott le? Ugye látjuk, ha végigolvassuk Mózes történetét, hogy Mózes készítette a népet arra az időre, amikor már ő nem lesz köztük.
erősítette az ő hitüket, buzdította az Isten útján való járásra őket. Se harag, se indulat, se fájdalom nem jelentkezett az ő viselkedésében. Hatalmas dolog ez. Megértette, hibát követett el, még akkor is, ha a nép hozta ki belőle, neki nem lett volna szabad így reagálni. Elfogadta, és azért olyan különös, hogy még hogyan is kellett neki meghalnia? Ugye egyedül fent a Pizgahegy tetején halt meg, senki nem volt ott körülötte. Egy dolgot megengedett az Isten neki, ugye még a földi életében, hogy végig tekinthetett. Az egész részen. És hogy miért mondtam, hogy látszólag meg nem hallgatott ima, mert hova mehetett be a földi Kánaán helyett? Hova mehetett be? Ugye a mennyei Kánaánba. És olyan különös, hogy bár a bűn következménye, ugye, hogy ha bűnt követel, hogy annak következménye van, ezt el kellett hordozni, de az Isten nem felejtkezett el az ő hűséges gyermekéről. Ugye tudjuk jól a Bibliában, hogy ő a halott igazaknak az előképe, előjele. Mózes meghalt, de a mennybe vitetett. És szeretnék még egy szemét megemlíteni, szintén egy olyan szemét, aki olyan kéréssel fordult az Istenhez, amit az Isten nem hallgathatott meg. Ez a másik személy pedig Illés. Hatalmas dolgot vitt véghez Illés a Kármel-hegyén. Tényleg az Isten rajta keresztül hatalmas csodát adott az ott élő embereknek, és amikor ezt a hatalmas csodát elvégezte, akkor lejött ugye a hegyről, és meghallotta Jezabelnek az indulatát, hogy arra törekszik, hogy megölje Illést. Akkor Illés mit mondott? Mit kért az Istentől? Hadd halljak meg. Elfáradt, megijedt, kétségbe esett. Levette egy pillanatra a tekintetét arról, aki egyedüli vezetője és vigasztalója volt egész életében. Jézabel fenyegetése annyira félelemmel törtötte el, elcsüggett, hogy azt kérte az Istentől, hogy Uram, hadd halljak meg. És ugye az Isten nála sem hallgatta meg. Ő volt az, aki halált nem látott, elragadtatott. Olyan különös, hogy ez a két személy volt az, aki Jézust erősítette a Gecsemáné kerti küzdelemben. Ugye ő volt az, aki jelképe, vagyis hát előképe volt a halott igazaknak és az élő igazaknak, hogy Krisztus ezt az áldozatot ebben megerősödve el tudja hordozni és véghez tudja vinni. Szeretnék egy igét az Efézusi Levél 3. fejezet 25. verséből, vagyis 20. versét felolvasni, annak pedig, aki véghedetlen bőséggel mindeneket megcselekedhetik, feljebb, hogy nem mind kérjük, vagy elgondoljuk, ami bennünk munkálkodó erő szerint. Olyan sokszor szembesülök azzal, hogy az Isten nem azt adja meg, vagy nem csak azt adja meg, amit kérünk, hanem annál jóval többel áld meg bennünket. Szeretnék még egy pillanatra Jobb történetét is megemlíteni. Ugye azt mondja az ige róla, hogy igaz, istenfélő és bűngyűlölő volt Jobb. És látjuk az életében, hogy mi is történt vele. Elvesztette a családját, elvesztette a vagyonát. A barátai azt mondták, hogy biztos valami bűn van benned, azért van rajtad ez a próba. Ugye amikor már olyan fekélyek voltak rajta, cseréppel vakargatta, akkor még aki mellé rendelt társ volt, azt mondja, hogy átkozz meg az Istent, és hallj meg. És azt láthatjuk, hogy bár kimondta Jobb, hogy minek is születtem, mégis azt is ki tudja mondani, hogy az ilyen megkeseredett ember beszéde milyen is, azt mondja, szélnek való. Nagyon sokszor vagyunk úgy, hogy kimondunk dolgunkat keserűségünkben. Az emberből a fájdalom sok mindent kihoz,
De olyan különös, Ellen White a bizonyságtételek harmadik kötetében illéssel kapcsolatban, és nem csak illéssel, hanem úgy érzem, hogy mindannyiunkkal kapcsolatban írja ezeket a gondolatokat. Hogyan tekintett Isten az ő szenvedő szolgájára? Elhagyta talán, amikor kétségbe esett és csüggedés kerítette hatalmába? Nem. Illés hite megrendült, és félelem szállta meg. Isten szeme azonban akkor is szolgáján nyugodott. Amikor Illés szíve összetört, és Istentől, embertől elhagyatottnak érezte magát, Isten ugyanúgy szerette őt, mint amikor imájára tűz szállt alá az égből, és fénnyel árasztott el a Kármel-hegyét. Isten akkor is együttérez és szeret, amikor az ember szíve kemény, mint a kovakő. És azt hiszem, hogy nem csak Illésre lehet ezt érteni, hanem mindannyiunknak is. Milyen vigasztalás van benne, hogyha pillanatnyilag olyanok is vagyunk, olyan kemények, mint a kovakő, az Isten szeretettel fordul hozzánk, és próbál segíteni és lágyítani bennünket. Nagyon különös, ugye, ha a Jobb könyvét nézzük, a 42. fejezetből szeretnék Jobbal kapcsolatban egy pár ígét felolvasni, hogy Jobb hogyan is fejezte be az ő életét, ugye, amikor kitartott az Isten mellett, és nem tett semmi olyat a próbák ellen, nem bántotta az Istent, nem volt indulat az ő szívében. Az Isten meg tudta őt áldani ebben a próbában, és azt olvassuk a 42. fejezetben, hogy hogyan is fejezte be Jobb az ő életét. A 42. fejezetből olvasnám a 12. verset, majd a 16. és a 17. verset. Az Úr pedig jobban megáldá Jobb életének végét, mint kezdetét, mert lőn neki 14 000 juha, 6 000 tevéje, 1000 igásükre és 1000 szamara, és lőn neki 7 fia és 3 leánya. És a 16. 17. vers, Jobb pedig él ezután 140 esztendeig, és látja az ő fiait, unokáit negyedizig, és meghal a Jobb jó vénségben, és betelve az élettel. A Jóisten hatalmas dolgokat tud az embernek adni, ajándékozni, ha le tudom tenni, és ott tudom hagyni az Istennél az én problémáimat, az én nehézségemet, az én fájdalmamat, indulatomat. A Jóisten olyan csodálatosan meg tud áldani, és sokkal többel, mint amennyit elképzelni tudnánk. Aztán szeretném még megemlíteni Jézus Getsemáné kerti imaküzdelmét. Hogyan imádkozott Lázár sírjánál? Ugye azt olvassuk az igében, tudom, Atyám, hogy te mindig meghallgatsz engem. És ezzel a hittel, kapaszkodással a Getsemáné kerti imájában is, ugye kimondja azt, hogy Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem a pohár, de ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. Ugye háromszor könyörgött azért, hogy az Isten segítse meg ebben a döntésében. Hadd kérdezzem meg, ha meghallgatta volna az imáját, mi lett volna az emberiséggel? Ugye az Isten nem hallgathatta meg mi értünk, de valamit megtett. Az ő esetében is, és mindannyiunk esetében, ha nem is változik a körülmény, egy dolog biztos. Miben lehetünk biztosak? Hogy ennek az elhordozásához erőt ad az Isten, ami erőnket megsokszorozza, hogy ezeket el tudjuk hordozni. Szeretnék egy idézetet felolvasni a Krisztus példázatai című könyv, kérjük, hogy adhassunk című fejezetéből, hogy az imának mi is a rendeltetése. Az imának nem az a rendeltetése, hogy Istent megváltoztassa irányunkban,
hanem hogy bennünket összhangba hozzon vele. Tehát mi az imádságnak a lényege, a rendeltetése, hogy összhangra jussunk az Istennel. Szeretném még megemlíteni röviden Keresztelő Jánost. Ugye Keresztelő Jánost szerette Jézus. Úgy nyilatkozik róla, hogy asszonytól születettek közül nem volt nagyobb Keresztelő Jánosnál. Ugye Keresztelő János vágyott arra, hogy a börtönből kiszabaduljon, elküldte az ő tanítványait Jézushoz, és Jézus pedig mivel küldte vissza a tanítványokat? Mondjátok meg Jánosnak, hogy a süketek hallanak, a betegek, tehát mikkel

De az Isten nem hagyja magára az embert. Szeretném még megemlíteni Pál apostolt. Ugye tudjuk, jól szembetegsége volt. Azt olvassuk róla, hogy háromszor könyörgött az Istenhez. Ugye Pál az, aki kimondja, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít, és milyen választ, kapott választ az ő imájára? Nem. Igen. Azt mondja az ige, hogy elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Tudta Pál, hogy mi ez a betegség, miért van ez? Mit is mond az ige? Tudta Pál, tisztában volt a helyzetével, azt mondja, tövis adatot. Nékem az én testemben. De miben tudta az Isten őt megerősíteni? Ennek az elhordozásában. Megkapta ehhez az elhordozáshoz az erőt. Nagyon sokat jelent az, ha megtanulunk kapaszkodni Krisztusban. Aztán Pál nagyon szeretett volna Rómába menni szabad emberként, bizonyságot tenni az Istenről, Krisztusról, és ugye azt olvassuk, hogy mindig akadályoztatva volt, és hogyan jutott el Rómába? Fogolyként. Nagyon különös, hogy hogyan is fogalmaz Pál, hogy hogyan tudta feldolgozni és megélni, mi adott neki erőt ennek a helyzetnek az elhordozásához. A Filippi levél első fejezet 12. versét olvasom. Tudtokra akarom pedig adni, atyám fiai, hogy az én dolgaim inkább előmenetelére lőnek az evangéliumnak. Tehát, hogy ő most ott van fogolyként, ahogy ezt hordozta. Ugye olvassuk a történetéből, hogy amikor kijöttek a tanítványok, amikor ő megérkezett egy helyre, ez milyen erősítésül szolgált neki, és belátta Pál, hogy nagyobb dolgot, nagyobb munkát tudott így végezni fogolyként, mint hogyha szabad emberként megy oda. A jó Isten, az Isten az erősítést megadta Pál számára ennek a helyzetnek az elhordozására. Nagyon fontos, hogy az imáinkban ki tudjuk mondani azt, amit Jézus is kimondott, hogy ugye mi elmondjuk a mi kéréseinket, de hozzá tudjuk tenni, hogy de ne úgy legyen, hanem csak ha az te akaratoddal megegyezik, ha az áldásul szolgál, akkor teljesedjen be a mi életünkben. Ami még nagyon fontos, hogy odafigyeljünk arra, hogy amikor mi letesszük a mi terheinket, az Isten lábá elé ne felejtsük el oda tenni a mi énünket is. Mert ha nem tudjuk oda letenni, a jó Isten akadályozzuk abban, hogy segítsen nekünk. És azt fogjuk tapasztalni, ha ezt meg tudjuk tenni, hogy nem csak azt adja, amit kérünk, hanem annál jóval többet. Befejezésül szeretnék a Nagyorvos lábnyoma című könyv 342. oltaláról pár gondolatot felolvasni. Itt Ellen White azt írja a 342. oldalon, sokszor meghiúsulnak terveink, hogy megvalósulhasson az a terv, amelyet Isten gondolt el számunkra. Sohasem igazán áldozott az, amit Istenért kell tennünk. Jó lehet, sok dolgot fel kell adnunk érte, de ezt téve csak arról mondunk le, ami a menny felé vezető utunkat akadályozza. Még ha önmagunkban véve jó dolgokat kell is feladnunk, biztosak lehetünk afelől, hogy Isten valami jobbat tartogat. Eljövendő életben világosságra kerülnek azok a titkom, amelyek itt bosszantóak voltak, csalódást okoztak. Látni fogjuk, hogy a látszólag meg nem hallgatott imáinkat és meghiúsult reményeinket életünk legnagyobb áldásai közé sorolhatjuk. És kívánom azt szívemből, hogy megértsük és megtapasztaljuk azt, hogy az Isten meghallgatja a mi könyörgésünket. Ahogy mondtam, egyet vagy két dolog kell, hogy ennek a meghallgatás beteljesedjen. Hinnünk kell abban, és semmi harag, neheztelés a másik ember felé ne legyen. Ha ezek megvannak, biztosak lehetünk abban, hogy az Isten odafigyel.

0: És nem azt mondom, hogy nem figyel amúgy is ránk, de csak akkor tud válaszolni, és akkor tud lépni a mi életünkben, hogyha rendezni tudjuk a mi életünket. Tényleg kívánom azt, hogy a Jóisten segítsen bennünket. Nem egyszerű az élet. És ki kell mondani azt, hogy egyre nehezebb lesz. Sátán egyre jobban fellép az Isten gyermekei ellen. Egyre jobban beszűkülnek a lehetőségeink. És ebben a helyzetben is meg kell tudni tanulni állni, és meg kell tudni maradni keresztényi módon élni és viselkedni. És az ember csak akkor tud, ha hitben elrejtett élete van Krisztusban. Segítsen az Isten bennünket ahhoz, hogy mindannyian megtapasztalhassuk azt, hogy mennyivel több és mennyivel jobb jót akar adni az Isten, mint amit kérnénk, de ehhez az kell, hogy megtanuljunk hozzá menni, ráhagyatkozni és tőle várni. Kívánom azt, hogy mindannyiunk életében megtapasztalás lehessen az ő kegyelméből. Amen.
1: Mindenható Atyánk, hálás a mi szívünk azért, hogy bátorítani, erősíteni akarsz bennünket. Köszönjük neked azt az ígéretet, hogy te a könyörgést meghallgató Isten vagy. Te olyan Istenünk vagy, aki figyelsz ránk, akinek fontosak vagyunk, akikért meghoztad azt az áldozatot, hogy az egyetlen egyedet odaadtad értünk. Ó Istenünk, segíts abban, hogy a mi hitünk erősödni tudjon. Segíts abban, hogy a mi hitünk megalapozott lehessen te benned, add, hogy megtanuljunk hozzád jönni, tőled várni, rád hagyatkozni. Mindenható Atyánk, segíts abban, hogy merjünk oda menni hozzád, merjük letenni a mi terheinket, szorongásainkat, merjük letenni a mi félelmeinket, aggódásainkat, de a mi vágyainkat is, a mi örömünket is. Istenünk, köszönjük, hogy neked az a célod, hogy részese lehess az életünknek, add, hogy engedni tudjunk ennek, add, hogy megtanuljuk, hogy a legjobb jó, amit tehetünk, hozzád menekülni, és te előtted letenni mindazt, ami nehéz, ami szomorúság, ami félelem és ami szorongás. És köszönjük azt, hogy a mi örömeinkkel is hozzád mehetünk, kifejezve a mi hálánkat, mert ilyen szerető Istenünk vagy. Mindenható Istenünk, tudjuk azt, hogy a mindennapok egyre nehezebbek lesznek, és csak akkor érezhetjük a te erődet, a te segítségedet, ha hozzád tudunk menni. Istenünk, segíts nekünk, add, hogy minden akadály, ami visszatartana bennünket attól, hogy könyörgésben hozzád menjünk, azok elháruljanak. Istenünk, segíts abban, hogy bármilyen helyzet is van, ahogy te tanácsolod, sokszorozzuk meg a mi imáinkat te hozzád. Nem azért, mert neked van szükséged erre, hanem azért, mert számunkra erősítés. Ó, Atyánk, hálásak vagyunk neked azért, hogy ez a lehetőség, az imádkozás alkalma lehetősége, az ott van számunkra, add, hogy éljünk vele. Mindenható Atyánk, add, hogy vágyjunk a te közelségedbe, hogy az az ige, amit alapigeként felolvastunk, hogy te titkon nézel, hogy bennünket a mi imahelyünkön találhass, hogy mindenért, minden jóért és minden nehézségért könyörögni tudjunk te hozzád, mert ez az egy lehetőség, ami kapocs közted és köztünk. Mennyei Atyánk, hálásak vagyunk neked azért, hogy te minden rezdülésünkre figyelsz. Ott, hogy tudatosuljon bennünk, hogy olyan érték vagyunk számodra, hogy a te egyetlen egyed sem volt nagy áldozat, hogy mi értünk odaadd, megtetted azért, hogy bennünket menthess. Hatalmas ez a szeretet. Istenünk, köszönjük neked, és köszönjük azt, hogy te segíteni akarsz nekünk. Add, hogy fel tudjuk emelni a mi fejünket kezeinkkel együtt hozzád, hogy cselekedhess mindannyiunkért. A Jézus nevébe jöttünk hozzád. Amen.

Jó reggelt kívánunk! Amire a legnagyobb szükségünk van az, amit a Biblia olyan világosan tár elénk, hogy hogyan is szerezhetjük meg a békességünket. Az elmúlt reggelen is arról szóltunk, hogy az Isten gondviselése, az Isten igazsága és rendíthetetlen jósága, amiben az ember bízhat és amire az ember építheti az életét, ez adhat igazi belső békességet. Ez adhat olyan békességet, amit a külső nehéz körülmények sem tehetnek tönkre. És Jézus a búcsú beszédeiben még egyszer megfogalmazza a békesség kívánalmát és azt a békességet, amit nekünk adni akar. Ezt mondja a 16. fejezet János evangéliuma 33. versében. Miután a búcsú beszédeit lezárta, így búcsúzott el a hallgatóitól, a Getsemáné kertben, azért beszéltem ezeket néktek, hogy békességetek legyen én bennem. E világon nyomorúságtok lészen, de bízzatok, én meggyőztem a világot. Jézus miután elmondta az ígéreteit, elmondta a tanácsait, hogy ő nem hagyja a tanítványait egyedül, nem hagyja őket magukra, elküldi a Szent Lelket, hogy majd velük legyen, ne legyenek egyedül, és elmondta azt is, hogy majd elmegy és helyet készít nékik, és ismét eljön, hogy magához vegye őket. Elmondta, hogy ő az út, az igazság és az élet, amire az embernek leginkább szüksége van, hogy egy biztos úton járja az életét, hogy igazságban éljen, és az élet valódi életét élje. Aztán elmondta, hogy ő a szőlőtő, és maradjunk rajta, mint a szőlővesszők, hogy sok gyümölcsöt teremjünk. Aztán elmondta, hogy ő mindig velünk lesz, mert az igazság lelke vigasztaló lélek. Utána végén azt mondta, hogy azért beszéltem ezeket néktek, hogy békességtek legyen én bennem. A világon nyomorúságtok lészen, de bízzatok, én meggyőztem a világot. Jézus azt mondta, a beszédeiben, ha bízunk, ha a beszédeit naponta elővesszük és foglalkozunk vele, ahogy ezt mondta egy másik helyen, hogy az én igém igazság. Ha az igazság beszéde naponta válik számunkra léleké és életté, mint ahogy másik helyen mondta Jézus, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, mely az Isten szájából származik, ezáltal lehet békességünk Jézusban, Istenben. Ha az ő beszédeit naponta magunk elé vesszük, igen, ha azzal az Istennel ismerkedünk meg, aki az ő beszédén keresztül velünk akar lenni, akkor békességünk lesz benne. Jézus azt ígérte, hogy az ő ígéreteit valóra váltja az életünkben, ha vágyakozunk erre. Ezt mondja az Isten önmagáról, hogy nem ember az Isten, aki hazudjék, nem embernek fia, hogy megváltozzék, ígére ő valamit, amit be nem teljesítene, mond-e valamit, amit meg ne cselekedne. Ha elhisszük, hogy Isten nem hagyott bennünket árvákul, ha hisszük, hogy az Istennek minden emberrel terve van, és minden embert önmagához akar hasonlatossá tenni, ha hisszük azt, hogy Isten fejünk hajszálait is számon tartja, és néki gondja van reánk, akkor megbékélhetünk ebben a gondviselésben. Bár hozzátesz Jézus itt is, e világon nyomorúságotok lesz, de bízzatok, én meggyőztem a világot. Mi emberek sok-sok próbával, nehézséggel kell, hogy szembesüljünk. De volt már valaki, aki e próbákon, nyomorúságokon átjutott. Sokszor érezzük, hogy nehéz egy-egy nehézséget megoldani, nehéz a problémákat letenni, nehéz azt feldolgozni. Jézus azt mondta, de bízzatok, én már egyszer legyőztem ezeket a problémákat.

Szeretettel köszöntelek benneteket. Egy általam tisztelt, nagyra becsült előadó ezt a kérdést tette fel a 19. század vége felé, hogy könnyű vagy nehéz dolog üdvözölni. Az, hogy elnyerjük az örök életet, hogy ott legyünk az Isten országában, a mennyben, és majd ott legyünk, egy bizonyos idő elteltével az újjáteremtett földön, az örökké valóságban, ez könnyű dolog, vagy nehéz dolog? Nem egyszerű megválaszolni ezt a kérdést. Sokan azt mondják, hogy nagyon nehéz. Sokan azt mondják, hogy nagyon könnyű. Mi az üdvösségnek a feltétele? Mi biztosítja számunkra, vagy bármely ember számára azt, hogy ott lehessen az Isten országában és üdvözöljön? Erre egy nagyon egyszerű képlet van a Szentírásban, és én szeretném is felolvasni Jakab apostol levelének a 4. fejezetéből. És ez az ige indítaná el a mai ige hirdetést, a mai közösséget tanulmányunkat. Jakab apostol levele 4. fejezet 6. vers közepétől a 7. vers végéig, ezt a másfél ige verset szeretném elolvasni, a következőképpen hangzik. Jakab 4, 6. fejezet 2., vagy 6. vers 2. részétől a 7. vers végéig. Az Isten a kevélyeknek ellenük áll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. Engedelmeskedjetek azért az Istennek, álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Mi az üdvösségnek a háttere, mi az, ami biztosítja egy embernek az üdvösséget, aki itt ezen a földön él? Egy szóval meg lehet válaszolni, a kegyelem, az Isten kegyelme. Nagyon egyszerű a képlet, ugye? Mégsem fog minden ember üdvözölni. Az Isten kegyelme az végtelen, az Isten kegyelme az határtalan. Mégis, hogyha olvasjuk a Bibliát, akkor valahogy átvilágít a Biblia üzenetén az, hogy amit Jézustól egyszer így kérdeztek meg, hogy vajon sokan vagy kevesen fognak üdvözölni? És Jézus azt mondta, hogy nagyon kevesen fognak üdvözölni, hogyha arányosítjuk az emberiség összlakosságához viszonyítva, akik eddig éltek, meg jelenleg is élnek a földgolyón. Tudnélik, nem az Isten kegyelme önmagában az, amely az üdvösséget biztosítja, hanem az, hogy mi hogyan válaszolunk az Isten kegyelmére. Mi a mi válaszunk a felkínált kegyelemre? Amikor az Isten meglátogat bennünket, amikor felkínálja számunkra az üdvösséget, akkor mi erre hogyan reagálunk? Jakab apostol azt mondja, hogy az alázatosoknak az Isten kegyelmet ad, a kevélyeknek ellenük áll, az alázatosoknak kegyelmet ad, és mi a mi válaszunk? Mi az a pozitív válasz, ami valóban biztosítja az üdvösséget? Engedelmeskedjetek az Istennek. Az Istennek való engedelmesség, most megfordítom a kérdést, könnyű dolog vagy nehéz dolog az Istennek való engedelmesség? Tulajdonképpen itt dől el az, hogy ott leszünk az örök életben, vagy nem leszünk ott az örök életben, hogy meg tudjuk-e válaszolni azt, hogy mi engedelmeskedünk-e az Istennek, és ellenállunk-e az ördögnek. Ha az engedelmesség szón gondolkodunk, és most maradjunk az Isten iránti engedelmességnél, akkor úgy, ahogy az emberek közötti engedelmességről gondolkodunk, azt kell mondanunk, hogy kétfajta engedelmességről beszélhetünk, egy kényszerített engedelmességről és egy önkéntes engedelmességről. A bibliai engedelmesség szó elsődleges értelme egy alá-fölé rendeltséget feltételez. Van valaki, aki megszabja, meghatározza, hogy mit kell, hogy cselekedjek, az fölött.

Fölöttem van, én, aki alatta vagyok, pedig végrehajtom azt, amit utasításba ad nekem, vagy kér tőlem. Ez a szó eredeti értelmében úgy, ahogy használták, egy katonai fogalom volt, szó szerint alá rendelt állapotot jelent. És nem mindegy az, hogy amikor engedelmességről beszélünk, kényszerített engedelmességről van szó, megalázásról, vagy pedig önkéntes engedelmességről, megalázkodásról, és itt már bibliai fogalmak is társulnak ehhez a szóhoz, hogy engedelmesség. A seregben kívánatos, elérendő cél az azonosulás, de nem kizárólagos tényező. Akkor, amikor egy katonaságnál elvárják az engedelmességet, valóban kívánatos dolog az, hogy megértse azt, hogy mi a kitűzött stratégia, mi a kitűzött cél, és azonosulni tudjon vele, de hogyha nem tud azonosulni azzal, amit parancsba kapott, és végrehajtja a parancsot, tulajdonképpen magánügy, hogy mit gondol. Hogy közben milyen gondolatok forognak a fejében. Viszont az Isten világában és az üdvösség szempontjából szóba kell állnunk azzal is, hogy akkor, amikor az Istennek engedelmeskedünk, akkor milyen motivációk vannak bennünk, hogy miért is engedelmeskedünk az Istennek. Elsősorban szeretném elmondani azt, hogy lehet a motivációnk az, hogy engedelmeskedünk azért, mert kényszerítő eszközök vannak a felettem levőnél, és félelemből teljesítem mindazt, amit mond. Így is lehet engedelmeskedni. Lehet engedelmeskedni az Istennek félelemből is. Jézus Krisztusnak is lehet engedelmeskedni. Mert félek a következményektől, hogy ha nem teljesítem azt, amit kér tőlem, akkor annak meg lesz a következménye is, és ezért engedelmeskedek. Ugye emberi viszonylatban is az Isten megengedte, sőt, maga megalapította azt, hogy különböző társadalmi formákban ugyan, de államalakulatok jöjjenek létre, és a Biblia tanítása szerint nem ok nélkül viselik a fegyvert. Nem ok nélkül nyúlnak kényszerítő eszközökhöz, hogy betartassák vele a törvényt. És a törvény betartása nagyon sok embernél kényszer. Nem azért, mert azonosul a kitűzött céllal, hanem azért, mert következményektől tart. A másik motiváció az engedelmesség vonatkozásában. Engedelmeskedek, mert teljes mértékben azonosultam a kitűzött céllal, és én is azt akarom. Megértettem, ráhangolódok, és végrehajtom. Erre is szeretnék majd egy példát hozni a Bibliából. A harmadik, amit ide magamnak felírtam, az, hogy nem értem, én másként tenném, nem tudok vele azonosulni, de az, aki mondta, az nálam okosabb, magam fölé helyezem, és rábízom magam, és engedelmeskedek neki. Tehát ez már egy árnyaltabb dolog. Itt is engedelmességről beszélünk még, mert ugyan nem tudok vele azonosulni. Ő azt mondta, de szerintem, nekem más a véleményem. Én másként cselekedném. De mivel ő mondta, ezért rábízom magam, és engedelmeskedek neki. Erre is szeretnék bibliai példát hozni. És végezetül a negyedik dolog, amit felírtam magamnak, az, hogy tudom, hogy fölöttem van, de mivel nem értek vele egyet, ezért nem engedelmeskedem. Nem fogok olyat csinálni, amivel nem értek egyet. Ezt engedetlenségnek nevezik. Bibliai értelemben is, de a jelenleg használatos fogalmaink szerint is. Néhány igét szeretnék a felsorolt négy dolog szemléltetésére elétek hozni. Az első ige, amit szeretnék a Bibliából felolvasni, Római Levél 13. fejezet első 6 verse. Lapozzunk oda a Bibliában, Római Levél 13. fejezetéhez,
és elolvasom az első verstől kezdődően a Biblia verseket, és egy néhány gondolatot szeretnék hozzáfűzni. Így kezdődik. Minden lélek engedelmeskedjék a felső hatalmasságoknak, mert nincsen hatalmasság, hanem csak Istentől. Amely hatalmasságok vannak, az Istentől rendeltettek. Azért, aki ellene támad a hatalmasságnak, az Isten rendelésének támad ellene, akik pedig ellene támadnak, önmaguknak szereznek ítéletet. A fejedelmek nem a jó, hanem a rossz cselekedetek rettegésére vannak. Akarod-e pedig, hogy ne félj a hatalmasságtól? Cselekedjed a jót, és dicséreted lesz attól, mert Isten szolgálja ő a te javadra. Ha pedig gonosz cselekszed, félj, nem ok nélkül viseli a fegyvert, mert Isten szolgálja, bosszú álló a haragra annak, aki gonosz cselekszik. Annak okáért szükség engedelmeskedni, nem csak a haragért, hanem a lelkiismeretért is. Mert azért fizettek adót is, mivel hogy Istennek szolgái, akik ugyanabban foglalatoskodnak. Nem olvasom tovább. Azt hiszem, hogy értjük, hogy mi az engedelmesség motivációja ebben az esetben. Ott van nála a fegyver, ott vannak nála a kényszerítő eszközök. De itt már Pál apostol, amikor írja a rómaiaknak a levelet, és nem valami igazságos államforma volt a római császárság abban a korban, amikor Pál apostol ezt a levelet megírta, azt mondta, hogy ne csak a kényszerítő eszközök miatt engedelmeskedjetek, hanem a lelkiismeret miatt is. Gondoljátok végig, hogy szükség van arra, hogy törvény, polgári törvények is legyenek itt ezen a földön, és hogy az emberek igazodjanak ezekhez a törvényekhez, és a lelkiismeret miatt is engedelmeskedni kell ezeknek a törvényeknek, azoknak a törvényeknek, amelyeket meghoznak. Egyetlen egy felmentő dolog lehet ebben, hogyha az Istennek más az akarata. Tehát, hogyha Isten másként rendelkezik a mi életünk felett, akkor Istennek kell engedelmeskedni inkább, hogy nem embernek, de hogyha gazdasági érdek, vagy hangulat, vagy bármilyen más dolog azt diktálja számunkra, hogy ne engedelmeskedjünk, akkor ezt nem tehetjük meg. Lukács evangélium a 7. fejezet, 7. 8. versét olvassuk el. Lukács evangélium a 7. fejezet, 7. 8. vers. És maradjunk továbbra is csak az engedelmességnél. A bibliai történet szerint egy római katona, egy katonatiszt megkeresi Jézust, hogy beteg a beosztottja, beteg az alárendeltje, és Jézus tud segíteni rajta. Először üzeni Jézusnak, és amikor Jézus elindul felé, a háza felé, akkor elé megy, és azt mondja, hogy nem szükséges, hogy begyere a házamba, ne botránkoztassuk meg az itt élő őslakosságot, a zsidókat, mert ebből baj lehet, hogy egy pogány emberhez, egy nem zsidó származású emberhez bemegy egy zsidó rabbi, és felvállalja vele a közösséget. Nem akarom részletezni a történetet, így olvasom a 7. és 8. verset. Magamat sem tartottam érdemesnek arra, hogy hozzád menjek, hanem csak szóval mond, és meggyógyul az én szolgám. Amiért én is hatalom alá vetett ember vagyok, és vitézek vannak alattam is. Ha az egyiknek ezt mondom, hogy eredj el, elmegy. A másiknak, hogy jöjj, előjön. És hogyha a szolgámnak szólok, tedd ezt, megteszi. Ugye ez az engedelmesség, amikor a katonai fegyelmet figyelembe véve, ez ilyen fegyveres testületeknél nincs olyan, hogy parancs megtagadás. És azt mondja ez a katona ember, ez a százados Jézus Krisztusnak, hogy bocsánat, én úgy ismertelek meg téged, hogy te vagy a világegyetem ura.
Te parancsolhatsz. Parancsolhatsz az angyaloknak, parancsolhatsz a betegségnek is. Add ki a parancsot. És engedelmeskedni fognak az angyalok, engedelmeskedik maga a betegség is. És csak egy szóval mond, add ki a parancsot, és meg fog gyógyulni az én szolgám. Jézus erre a gondolkodásmódra azt mondta, hogy ilyen hittel én nem találkoztam Izraelben. Hogy valaki így bízza rám magát, és így bízza rám az ő beosztottjának az életét. Ez tehát az engedelmesség, ez a bizonyos alá fölé rendelt állapot bibliai fogalomként. Nézzünk meg egy másik igét. Ezt a másik motivációhoz társítottam, amit így fogalmaztam meg, hogy engedelmeskedek, mert teljes mértékben azonosultam a kitűzött céllal, és én is azt akarom. Megértettem, ráhangolódtam, és ezért végrehajtom. A 40. Zsoltár 8. és 90. vagy 9. versét olvasom. Következőképpen hangzik. A 40. Zsoltár 8. 9. verse. Akkor azt mondtam, imé jövök, a könyvtekercsben írva van felőlem, hogy teljesítsem a te akaratodat, ezt kedvelem, én Istenem, a te törvényed keblem közepette van. Imé jövök, a könyvtekercsben írva van felőlem, hogy teljesítsem a te akaratodat, ezt kedvelem, én Istenem, a te törvényed keblem közepette van. Kiről szól ez az ige? Van olyan ember, akiről még szól Jézus Krisztuson kívül? Bizonytalanok vagytok benne. Mit gondoltok, rólam szólhat? Vagy esetleg rólad, vagy bármelyikünkről itt a gyülekezetben? Elolvasom még egyszer. Hagyjuk ki, figyelmen kívül a 8. verset. A 8. vers azt mondja, hogy ez egy messiási jövendőlés, könyvtekercsben írva van, felőlem jövök, hogy teljesítsem a te akaratodat. Olvassuk csak innen a 9. verstől. Hogy teljesítsem a te akaratodat, ezt kedvelem, én Istenem, a te törvényed keblem közepette van. Az alapkérdés, hogy engedelmeskedjetek Istennek. Ugye? Az üdvösség feltétele, hogy az Isten kegyelmére az a válaszom, hogy én engedelmeskedek az Istennek. Ez természetes dolog, hogy teljesítsem a te akaratodat, ezt kedvelem, én Istenem, a te törvényed keblem közepette van. Nem olyan könnyű megválaszolni ezt a kérdést, hogy van-e ilyen ember, aki Jézushoz hasonlóan elmondhatja, hogy ez nekem egy természetes dolog, a te törvényed keblem közepette van, hát én azért jöttem, hogy teljesítsem a te akaratodat. Én megkockáztatom, hogy Jézus Krisztuson kívül nem született ilyen ember a földre, aki ezt elmondhatja őszintén, tiszta lelkiismerettel, hogy teljesítsem a te akaratodat, ezt kedvelem, én Istenem, a te törvényed keblem közepette van. De mégis ez a cél. Mert aki nem engedelmeskedik az Istennek, csak úgy logikailag vezessük végig. Ha az Isten üdvözíteni azt az embert, és valamikor ott az örökkévalóságban azt mondaná, hogy az Úr azt mondta, de szerintem nekem más a véleményem, én másként cselekszem. Teljesen felborulna a világegyetemnek a rendje, nem? Tehát el kell jutni ide, hogy azonosulunk valamilyen szinten az Isten akaratával. És megtanuljuk az engedelmességet úgy, hogy az Isten törvénye oda kerüljön a mi értelmünkbe, és oda kerüljön a mi szívünkbe is. Mi tehát itt a motiváció? Az engedelmességnek a motivációja, a teljes azonosulás. Az, hogy én ezt így gondolom. Én is ezt akarom. És ezért engedelmeskedek. De most árnyaljuk ezt a dolgot, és nézzünk meg egy másik helyzetet. Máté Evangélium a 9. fejezetéhez lapozzunk, az engedelmesség vonatkozásában, és itt most már egy kicsit nehezebb dologgal fogunk találkozni, és lehet, hogy jobban magunkra ismerünk. Máté Evangélium a 9. fejezetében van egy történet, és én ezt szeretném összekapcsolni azzal,
amit az ige szolgálat előtt vers formában hallottunk, mindjárt meglátjátok, hogy hogyan kapcsolom én ezt össze. Máté evangélium 9. fejezet 27. versétől a 31. versig terjedő szakaszt olvasom fel a Bibliából. Így hangzik. Máté 9. 27-től 31-ig. És amikor Jézus tovább ment onnét, két vak követte őt, és kiáltozott, és ezt mondta: könyörülj rajtunk, Dávidnak fia. Amikor pedig bement a házba, oda mentek hozzá a vakok, és mondta nékik: Jézus, hiszitek-e azt, hogy én ezt megcselekedhetem? Ezt mondták néki: igen, uram. Akkor érintette az ő szemeiket, és ezt mondta: legyen néktek a ti hitetek szerint. És megnyilatkoztak azoknak szemei, és rájuk parancsolt Jézus, és ezt mondta: meglássátok, senki meg ne tudja. Azok pedig kimentek, és elterjesztették az ő hírét abban az egész tartományban. Nagyon sok ilyen történet van az evangéliumokban, hogy Jézus betegeket gyógyít, és több olyan eset van felsorolva, hogy vak embernek a szeme világát adta vissza. Erről szólt a Bartimeus című vers, amit Tünde elszavalt, és nagyon szépen elmondott, köszönjük szépen. Én rám nagyon mély benyomást tesz mindig, amikor olvasom és hallom ezt a Bartimeus című verset. Amikor édes anyjának ez a jerikói vak elmeséli azt, hogy hogyan is történt az, hogy Jézus meggyógyította őt. Szép volt anyám, mikor a két szelíd kéz megérintette fénytől szűz szemem. Jézus megérintette Bartimeusnak a szemét. Világgá lett a bús világtalanság, és öröm borzongott át a lelkemen. Kolduskövön felett a tér derengni kezdett, arcom felé egy arc világított, és káprázva néztem hívó mély szemébe annak, ki jött, megállt, és meggyógyított. Ha olvassuk a verset, szinte átéljük azt, amit Bartimeus átélt akkor, amikor ott Jézus meggyógyította őt. Kolduskőve felett elkezdett derengeni a tér. Elkezdett világítani egy arc az ő arcába. És káprázva nézett hívó mély szemébe annak, aki jött, megállt és meggyógyította őt. Ezt az élményt átélte ez a két vakember is, akiről olvastam a történetet Máté evangélium a 9. fejezetében. Ezek a vakok nem Jerikóban éltek, hanem ott Galileában. És hogyha figyelmesen olvassuk, ezek az emberek felismerték Jézus Krisztusban ugyanazt, mint amit felismert a százados, és felismert Bartimeus is, hogyha Jézus valóban a Mesiás, akkor Jézusnak van hatalma arra, hogy meggyógyítsa őt, és a betegség az el fog távozni, és visszakapja a szeme világát, vagy pedig, ha soha nem is látott, akkor ő látni fog. Elkezdenek kiabálni, akkor, amikor Jézus megy az úton, hogy könyörülj rajtunk, Dávidnak fia. Ez a Dávidnak fia, ez egy nagyon ismert kifejezés volt ott a zsidók körében, a Messiás. Könyörülj rajtunk, Jézus a szabadító, az a Messiás, akiről az egész Ószövetségi Biblia szól. Mi elhisszük, mi tudjuk, és benne van a proféciákban az, hogy te ezt megteheted, és már bizonyítottad is, hogy meg tudod tenni, tedd meg. Jézus nem válaszol, de ők kitartóak, és mennek utána, és amikor Jézus bemegy egy házba, akkor bemennek utána, és akkor kérdezi meg Jézus, hogy hiszitek-e, hogy én ezt megcselekedhetem. Igen, uram, ez volt a válasz. Legyen néktek a ti hitetek szerint. És a két vakember meggyógyult. Nem erre akarom helyezni a hangsúlyt, csodálatos dolog, hogy átélnek olyan dolgot, amire az ember csak széttárja a kezét, hogy megnyilatkoztak azoknak szemei. A következő mondatra szeretném felhívni a figyelmeteket. És rájuk parancsolt Jézus mondván: meglássátok, senki meg ne tudja. Legyetek szívesek hallgatni, legyetek szívesek csöndbe maradni. Olvasom a 31. verset is. Azok pedig kimentek, és elterjesztették az ő hírét abban az egész tartományban. Tessék szíves lenni, véleményezni.
Jézus azt kéri tőlem, hogy ne beszéljek, maradjak csöndben. Tehát azért ez nem valami logikus kérés Jézus részéről. Talán szerénységből mondta ezt Jézus Krisztus. Ne legyen már annyira szerény. Akkor én azt fogom csinálni, hogy felülbírálom őt, mert szerintem ez teljes mértékben logikátlan, és elmondom úton, útfélen, hogy Jézus a Messiás, és ő rendelkezik azzal a hatalommal, hogy még a vakok szemeit is meg tudja gyógyítani. Most nem akarom elmagyarázni, hogy miért kérte Jézus ezt. Megvolt neki az oka rá, hogy kérje tőlük. De ezek az emberek nem engedelmeskedtek Jézus Krisztusnak. Most szeretnék egy másik történetet is mellé tenni. Ez a másik történet, ez Keresztelő Jánosról szól. Máté evangélium a 3. fejezetéhez lapozzunk. Máté evangélium a 3. fejezete, 14. és 15. versét olvasom. 13-tól 15-ig elnézést, egy verset még elé olvasok. Máté evangélium a 3.13-tól 15-ig. Akkor eljött Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy megkeresztelkedjék ő általa. János azonban visszatartotta őt, mondván, nékem kell általad megkeresztelkednem, és te jössz én hozzám. Jézus pedig felelve mondta néki, engedj most, mert így illik nékünk minden igazságot betöltenünk. Ekkor engedett néki, és megkeresztelte őt. Akik ismerik a Biblia keresztségről szóló tanítását, azok nagyon jól tudják, hogy mit jelképez az a szertartás, amelyet János bevezetett, Keresztelő János, és elkezdett gyakorolni. Özönlöttek hozzá az emberek, és bemerítette őket a vízbe. Nem az a keresztség, amelyet a mostani népegyházak gyakorolnak, hogy pici gyermekeket meghintenek vízzel, ezt nevezik keresztségnek, hanem felnőtt embereket hitük vallomására, annak megvallása után, hogy ők bűnösek, és szeretnének megtisztulni a bűneiktől. Egy ilyen jelképes szertartásban részesítette, aminek az értelme Római Levél 6. fejezete szerint az, hogy eltemettetik a régi élet a halálba, mint egy hullámsírba, és feltámad az a felnőtt ember, aki megbánta, megvallotta a bűneit egy új életre, arra az életre, amely már a Krisztussal való szövetség, a Krisztussal való együttjárásnak az élete. És megy Jézus Krisztus Keresztelő Jánoshoz, és beáll a sorba, és szeretne ő is megkeresztelkedni. És amikor meglátja Jézus Keresztelő János ott a Jordán partján, hogy ő is szeretne megkeresztelkedni, akkor megdermed és megkérdezi, hogy te minek jöttél ide? Te mit akarsz? Hát teljesen értelmetlen dolog, amire te most engem kényszeríteni akarsz. Hát a keresztség az nem arról szól, hogy lemosni a bűnöket? Megvallani a bűnöket? Hát egy bűntelen személy mit keres a keresztelendők között? Én azért jöttem, hogy felhívjam rád a figyelmet, hogy imé Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit, és úgy tudja elvenni a világ bűneit, hogy ő benne nincsen bűn. Most akkor értelmetlenné tesszük a keresztségnek a szertartását azáltal, hogy téged is megkeresztellek? Most ez azt akarja jelenteni, hogy te is bűnös vagy? Nem, Jézus, én nem foglak téged megkeresztelni. Ez volt Keresztelő Jánosnak a magatartásában és a tiltakozásában. És mit mondott neki Jézus Krisztus? Azt mondta neki, hogy engedj, engedelmeskedjél. Így illik nékünk minden igazságot betöltenünk.
óriási nagy logikus magyarázatot adott Jézus Krisztus. És akkor Keresztelő János csinálhatta volna azt, amit a vakok, hogy bocsánat, én ezt nem értem, és én ezzel nem értek egyet, és ne haragudj, Jézus, én nem foglak téged megkeresztelni. Keressél valaki más, aki megkeresztel, de én értelmetlen dolgot nem cselekszem. Miért keresztelte meg Keresztelő János Jézust? Miért engedelmeskedett? Miért engedett? Azért, mert Jézus mondta. Nem értette, nem értett vele egyet, de mivel Jézus mondta, és Jézus Isten fia volt, engedelmeskedek neki akkor is, amikor nem értem. Hogy mondják ezt más szóval? Úgy mondják, hogy ez a hit, a nem látott dolgoknak a valósága. Amikor azért engedelmeskedek, mert az Isten mondta, vagy azért engedelmeskedek, mert Jézus Krisztus mondta. Térjünk vissza az alapkérdéshez, hogy könnyű üdvözülni? Könnyű dolog engedelmeskedni? Könnyű dolog elengedni? Itt egy olyan szó szerepel, itt nem az a engedelmesség szó szerepel ebben a Keresztelő János történetben, ami az előző történetekben szerepelt, hogy alá-fölé rendeltség. Bár biztos, hogy megfordult Keresztelő Jánosnak a fejébe az, hogy Jézus Krisztus nagyobb nálam. Ő neki a sarulja szíját nem vagyok méltó, hogy megoldjam. Még rabszolgájának se merem nevezni magamat. Ő a világegyetem ura és teremtője és fenntartója és megváltója. Nem azért engedelmeskedek neki, mert ő mondta, hanem ő azt mondta, hogy engedj. És ez a szó az azt jelenti, pontos fordításban, hogy engedd el azt, amihez ragaszkodsz. Nem könnyű dolog elengedni. Az elengedés tudománya az nagyon nagy tudomány. Az nagyon kemény tudomány. Ezt csak a keresztények tudják, az igazán keresztények tudják gyakorolni az elengedés tudományát. Amikor az Isten azt mondja, hogy engedd el, és amikor görcsbe szorítva a kezünkkel ragaszkodunk valamihez, ragaszkodunk egy elmélethez, vagy ragaszkodunk egy személyhez, vagy ragaszkodunk egy vagyontárgyhoz, és az Isten azt mondja, hogy engedd el, akkor kinyílik a mi kezünk, és azt mondjuk, hogy elengedjük. Erre nem voltak képesek a galileai vakok. Keresztelő János képes volt. Majd utána délután beszélgetünk erről a dologról. Engedd meg, hogy végigmondjam. Egyébként ez a szó szerepel az adós szolga példázatában is, ez az elengedés szó, és ez a szó szerepel a megbocsátás bibliai fogalmában is, amikor el tudom engedni a fenntartásomat, el tudom engedni a távolságtartást a másik személy életében. És ez egy nagyon fontos motiváció, hogy ezt az elengedés tudományát megtanulom-e. De tulajdonképpen a legnagyobb motiváció az engedelmesség szempontjából az maga a szeretet, hogy szeretem-e azt a szemét, akinek engedelmeskedek. Szeretem-e az Istent, szeretem-e Jézus Krisztust. Benne van ez a szeretet himnuszában is. Engedjétek meg, hogy egy néhány mondatot felolvassak a szeretet himnuszából. Korintusi első levél 13. fejezet tartalmazza ezt a szép költeményt, himnuszt, és ennek a második részében olvasom a következőt. 9. verstől kezdődően, a fejezet végéig, a 13. versig. Mert rész szerint van bennünk az ismeret, és rész szerint a prófétálás. Rész szerinti ismeret. És ezért tudta elengedni Keresztelő János a saját gondolatát, amit ő logikátlannak, értelmetlennek tartott, mert azt mondta, hogy én bennem rész szerint van az ismeret. Jézus sokkal jobban tudja mindazt, amit kér, hogy miért kéri. Tehát akkor én engedelmeskedni fogok annak, amit Jézus kért. Mikor gyermek voltam, úgy szóltam, jaj, bocsánat, a 10. verset kihagytam.
De amikor eljön a teljesség, a rész szerint való eltöröltetik. Mikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek, miután pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermekhez illő dolgokat. Most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre, most rész szerint van bennem az ismeret, akkor úgy fogok ismerni majd, mint ahogy én is megismertettem. Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három, ezek között pedig legnagyobb a szeretet. Miért kell engedelmeskednünk Istennek? Azért, mert rész szerint van bennünk az ismeret. Jézus elmondta tanítványoknak, mielőtt elbúcsúzott tőlük, hogy sok mindent nem értetek még. Nem az a fontos, hogy mindent megértetek-e. Ne azt várjátok el tőlem, hogy én mindent alaposan megmagyarázok nektek, és amikor majd felfogjátok, akkor, és amikor el tudjátok helyezni a ti logikátokban, akkor majd engedelmeskedtek. Ez nem hit. A hit az, hogy akkor is engedelmeskedtek, amikor még rész szerint van bennetek az ismeret. Azért engedelmeskedtek, mert szerettek engem, azért engedelmeskedtek nekem, mert én mondom, engedelmeskedjetek az Istennek, és álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Ezt a választ kell adni a kegyelemre. Még egyszer felteszem a kérdést. Mi a sorrend? Megértem az Isten akaratát, és ezért szeretem őt, és ezért engedelmeskedem? Vagy pedig megerősödik bennem az Isten iránti szeretet, és ez képesít, a szeretet képesít az Isten akaratának a megcselekvésére, az engedelmességre? Én úgy gondolom, hogy ez a második. Amikor megerősödik a szeretet bennem az Isten iránt, amikor megismerem az Istennek minden értelmet felülhaladó szeretetét, és erre válaszként megfogalmazódik bennem, hogy én engedelmeskedni fogok az Istennek, ha az áldozatot kíván tőlem, akkor is. Ha érthetetlennek tűnik az első hallásra, akkor is. Azért, mert az Isten mondta. Ezt vezette le magában Ábrahám is akkor, amikor az Isten azt, olyan dolgot kért tőle, ami nonsens, amire azt mondhatta volna, hogy ez teljesen ellenkezik mindazzal, amit én eddig rólad megismertem, amikor a saját fia feláldozására kérte. Nem magyarázta el neki Isten, hogy kedves Ábrahám, azért engedelmeskedjél, mert a megváltás előképe leszel, te jelképezed most a mennyei atyát, Izsák fogja Jézus Krisztust jelképezni, és majd a végén megszabadítalak belőle, nem kell valóságban feláldozni a te gyermekedet. Én valóságban feláldozom Jézus Krisztus, de neked ezt nem kell végig. Ha ezt így elmagyarázta volna Ábrahámnak, akkor nem lenne benne a Bibliában, hogy hit pedig Ábrahám az Istennek. A hit az egy olyan engedelmesség, amelyik akkor is cselekszi az Isten akaratát, hogyha nem érti, hogyha nem magyarázzák el neki. Bőséges ismeretet adott már Isten arra vonatkozólag, hogy nyugodtan rábízhatjuk magunkat azokban a dolgokban is, amelyeket még nem értünk. És nagyon sok mindent már itt a földi életben megérthetünk. Lesz olyan, amit majd csak az örökké valóságban, úgy, ahogy Pál apostol mondja, hogy majd akkor, amikor színről színre látjuk őt, akkor nem rész szerint lesz bennünk az ismeret, hanem úgy fogunk majd ismerni, ahogyan az Isten el tudja már magyarázni. És nem, a hiba nem az Isten készülékében van, a mi készülékünkben van. A titkok nagyon sokszor nem azért titkok, mert az Isten titkolózni akar, hanem egyszerűen mi nem tudjuk felfogni, nem tudjuk befogadni. Nem tudunk eljutni arra a szintre, hogy valóban az ismeret birtokában tudjunk engedelmeskedni. De az Istennek ez a vágya, és ő szeretné, hogyha mindig több és több ismerettel rendelkeznénk. Mert az Isten hit nem kikapcsolja, hanem bekapcsolja az értelmet. Nagyon sok vallás olyan, hogy tényleg az emberektől ilyen vakhitet követelnek, hogy ne gondolkodjatok. A Biblia vallása nem ilyen vallás. A Biblia vallása az bekapcsolja az értelmet. A Biblia szerint a bűn úgy ott jött be, hogy az ember átvette Sátánnak a gondolkodásmódját. A mi gondolkodásunkban
történt meg a betegség először is. Nem testileg, hanem a gondolkodásmódban. A megtérés az a gondolkodásmód megváltozása, amikor újból úgy gondolkodunk, ahogyan Jézus Krisztus gondolkodik. És a Jézus Krisztus gondolkodásmódjában ott van az engedelmesség. Jézus Krisztus azért jött el erre a földre, és azért vette fel a mi testünket, hogy megtanítsa számunkra, hogy a gyakorlatban mit jelent az engedelmesség. És engedelmes volt az atyának halálig, mégpedig a keresztfának a haláláig. Aztán az engedelmességnek végezetül, engedjétek meg, van egy olyan szava is a Bibliában, ezt is kikerestem az Új Szövetségben, aminek az a jelentése, hogy szófogadás. Szófogadás. A mi magyar nyelvünkben ez a kettő összemosódik, de a görög nyelv az meg tudja különböztetni ezeket a szavakat. Tehát van olyan, hogy elengedés, van olyan, hogy alá és fölé rendeltség, és van olyan, hogy szófogadás. A szóhoz először a szófogadáshoz meg kell hallani a szót. Tehát van egy hangzó mondat, amelyik első hallásra nem akar sehogy se bejönni az értelmembe, és nem akar engedelmességre késztetni, de szóba állok vele, és forgatom az elmémbe. És megvizsgálom, hogy ki mondta, miért mondta, mit mondott. Ez az engedelmességnek az előzménye, amely az értelemben és az érzelemben megy végbe, amit a Biblia szófogadásnak nevez. Jézusnak szót fogadott a szél és a tenger. Szót fogadtak a tisztátalan lelkek. Meghallották, hogy mit mondott Jézus, és szót fogadtak. A Biblia arról beszél, hogy a gyermekek szófogadása a szüleiknek abból származik, hogy a szülő azt mondja, és a gyermek pedig hallja, és vagy engedelmeskedik, vagy nem engedelmeskedik. Nagyon sokszor képezi le a gyermekek szófogadása, vagy szófogadatlansága azt az állapotot, ahogyan mi megfogadjuk az Isten szavát, vagy nem állunk szóba az Isten kéréseivel. Láttam olyan nagymamát, még Kosztolányi Dezső téren volt az érdi busznak a végállomása, autóbusz végállomása, aki szeretett volna hazamenni az unokával, és az unoka kiadta a parancsot, hogy nem arra a buszra szállunk fel, hanem a másikra, és az kérlelte, mindent csinált vele, de a gyerek nem volt hajlandó felszállni arra a buszra, nem volt hajlandó szót fogadni, nem állt szóba a nagymamának a kérésével, és én kicsit mosolyogva, kicsit sajnálkozva nézegettem, hogy mi lesz ennek a vége. És elment a busz, nagymama meg az unoka maradtak ott a buszállomáson, és a nagymama kétségbe volt esve. Hiányzott a szófogadás, és hiányzott ennek következményeként az engedelmesség is. Aztán beszél a Biblia arról is, hogy a munkavállalók figyeljenek oda arra, hogy mit mondanak a munkáltatók, vagy a régi korokban szolgák meg az uraknak a viszonyára vonatkozott ez. Aztán a szófogadás megjelenik a házasságban is. Ugye a házasságban is beszélhetünk engedelmességről, meg engedetlenségről. Ki engedelmeskedik kinek? Azt mondja a Biblia, hogy van egyfajta teremtésbeli megosztottság a férfi és a nő között, akkor, amikor szövetségre lépnek egymással, és a rosszul értelmezett Biblia ismerő családnál az a modell valósul meg, hogy az Isten azt mondta, hogy én vagyok a fej, te vagy az, akinek engedelmeskedni kell, és mivel a Biblia azt mondja, hogy én vagyok a fej, azt csinálod, amit én mondok. Ez az engedelmesség, ugye? Pedig ez nem bibliai engedelmesség. Ez teljesen más dolog, amit az Isten mond az engedelmességgel kapcsolatban, mert ha valaki figyelmesen elolvassa Efézusi Levél 5. fejezetét, ott nem kényszerített engedelmességről van szó,
hanem arról az engedelmességről, amit a szeretet motivál. A szeretet motivációja. Amikor tényleg úgy, ahogy a teremtésbeli jellegzetességek, a férfi az egy értelmi beállítottsága, a nő ez egy érzelmi beállítottságú lény, egymást kiegészítik, és úgy kezdődik, hogy engedelmeskedjetek egymásnak az Isten félelmében. Engedelmeskedjetek egymásnak. Figyeljetek, ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket. Figyeljetek oda, hogy ez egy érzelmi lény. Ő egy érzelmi beállítottságú. Ti nők, ne telepedjetek rá a ti férjetekre, a ti érzelmi hullámzásatokkal. Fogadjátok el, hogy ő átgondolja ezeket a dolgokat, és így biztosítja a család megélhetését, meg azt, hogy összhang legyen ott a családban. Ez le van mintázva így a családok vonatkozásában, hogy hogyan is kell nekünk engedelmeskednünk az Istennek. Szeretném befejezni a mi közös Biblia tanulmányozásunkat a kérdés újbóli felvetésével. Kik fognak üdvözölni? Hogyan fogunk üdvözölni? Könnyű dolog üdvözölni? Könnyű lesz ott lenni az Isten országában? Hát azok fognak üdvözölni, és azoknak könnyű az üdvösség, akik megtanulják az Istennek való engedelmességet, akik szembe tudnak szállni a saját önző akaratukkal, vagy szembe el tudják engedni a saját elképzelésüket, a saját gondolataikat, amely ellenkezik az Isten akaratával. Sajnos erre a földre olyan emberek születtek csak, akik ellenségeskedésben állnak az Istennel. Ellenségeskedésben állnak az Istennel. És le kell győznünk magunkban ezt az ellenségeskedést. Hogyha ezt az ellenségeskedést nem tudjuk legyőzni, akkor nagyon nehéz üdvözölni. Akkor az Isten nem fog tudni üdvözíteni bennünket. De akik szóba állnak azzal, hogy ezt az ellenségeskedést fel kell számolni, azoknak Jézus Krisztusnak ez a ígérete válik valósággá, hogy vegyétek fel magatokra az én igámat, tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd és alázatos szívű vagyok, és akkor nyugalmat és békét talál a ti lelketek. Mert az én igám gyönyörűséges és könnyű. Mit mondott Jézus arra vonatkozólag, hogy könnyű vagy nehéz üdvözölni? Ha felveszitek magatokra az én igámat, akkor könnyű. Pál apostolnak azt mondta Jézus Krisztus, akkor, amikor nem tudta sokáig elengedni azt, amit értelmileg már felismert, meg érzelmileg is tudott, hogy kicsoda Jézus Krisztus, azt mondta, hogy nehéz neked az ösztök ellen rugódoznod. Nagyon nehéz az ösztök ellen rugódozni. Könnyű vagy nehéz? Jézus azt mondta, az ösztök ellen való rugódozás nehéz, de hogyha végül engedsz, ha el tudod engedni azt a görcsöt, ami te benned van, akkor felveszed magadra az én igámat, és megtudod, hogy az én igám gyönyörűséges és könnyű. Ez a válasz a feltett kérdésre. Kívánom, hogy jó Isten őrizze meg szívünkben, elménkben ezeket a gondolatokat, és tanuljunk meg engedelmeskedni az Istennek, és ellenállni az ördögnek. Amen.

Szeretettel köszöntök a Jézus Krisztus példázatai, a végidőre szóló példázatai című bibliakörünkön. Elérkeztünk Jézus utolsó példázatához. Tulajdonképpen időrendben is ez az utolsó példázat. Jézus a kereszt szenvedései előtt, az olajfák hegyi nagy apokaliptikus beszéde után elmondott négy példázata közül az utolsóként mondta el. Így szokás talán nevezni, ez a legjobb elnevezés, mert szemléletes, hogy a kecskék és juhok példázata. Hiszen a példatörténet alapját az képezi, hogy Jézus beszélt arról, hogy az Isten hogyan fog különbséget tenni ember és ember között, olyan egyszerűen és olyan könnyű magától értetődőséggel, ahogy egy pásztor a kecskéket és a juhokat szét tudja választani. Ez a példázat nem annyira részletes példázat, de megrendítő és inkább mélységei vannak ennek a példázatnak. Nem is írtam fel a táblára sok pontot, csak négy pontban szeretném összefoglalni a példázatnak a legalapvetőbb tanításait. Miután felolvasom a példázatot, először arra leszünk kíváncsiak, arra nagy kérdés, amivel mi sokszor olyan sokat küszködünk, hogy hogyan is fogja tudni Isten ezt a sok milliárd embert a történelem végén két csoportra osztani. Ugye itt is igaz az ókori mondás, hogy harmadik lehetőség nem adatik, csak két lehetőség lesz jobbra és balra, az örök életre és a végleges elveszésre. Óriási a tét, hogy valaki örökké él és boldogságban él, illetve óriási a tét, hogy valaki távozik az élők sorából, és visszavonhatatlanul egyszer s mindenkorra. Mégis a Szentírás úgy mutatja be ezt a roppant súlyú választást, hogy Isten nagyon egyszerűen tudni fogja majd, hogy kik állnak jobb felől, kik állnak bal felől. Másodszorban arra fogunk rámutatni a példázat nyomán, hogy mi alapján fogja Isten megítélni az embereket. Nem a vágyak, nem az önmagunkról adott elképzelések, hanem az életben a valóságos cselekedetek alapján. Tehát, hogy cselekedetek alapján lesz az ítélet. De már is majd a harmadik pontban arra leszünk kíváncsiak, hogy melyek ezek a valóságos cselekedetek, mert hiszen olyan sok illuzórikus, olyan sok nem hiteles, olyan sok látszólagos cselekedet van az ember életében, mik lesznek azok az a valódi cselekedetek, amelyek mögött milyen lelkületnek kell meghúzódni, milyen meggyőződésnek kell meghúzódni, hogy a háttér tekintetbevételével, a háttér beszámításával tudja ezt majd az Isten eldönteni, a cselekedetek, de a háttér, a meggyőződés és hit beszámításával. És aztán negyed sorban, de nem utolsó sorban, hiszen a példázatunk is ezzel kezdődik, Isten jellem, egy csodálatos jellemvonására fogunk rá ismerni, hogy milyen az az Isten, aki jutalmat ad olyan dolgokért, amelyeket tulajdonképpen ő táplált, és amelyekhez ő adta az erőt, és mégse önmagának tulajdonítja. Mégse önmagát állítja az Isten előtérbe ebben a példázatban, hanem azokat az embereket, akik elfogadták az Isten ajándékait, akik éltek az Isten ajándékaival. Erről már beszéltünk két héttel ezelőtt a talentumok példázatával kapcsolatban, de ez természetes, hiszen a két példázat egymás után hangzik el. Ugye a talentumok példázata után rögtön mondta el Jézus a kecskék és juhok példázatát. Tehát ez a mai esténk témája, és aztán utána ez egy óra, egy 10-15 perc szünet után vissza lehet kérdezni. Ugye itt a Benczúr utcában minden kérdést föl lehet tenni, a jogi egyetemen erre nincs lehetőségünk, itt azonban este 9-ig, fél 10-ig is itt vagyunk. Hát olvasnám akkor a példázatot, Máté evangélium a 25. fejezetében, a 31. verstől a 46-ig, ahogy a táblánkon is szerepel. A következőképpen hangzik ez a példázat. Mikor pedig eljön az embernek fia az ő dicsőségében, és ő vele mind a szent angyalok, akkor beül majd az ő dicsőségének királyi székébe. És elébe gyűjtetnek mind a népek, és elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. És a juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja. Akkor ezt mondja a király a jobb keze felől állóknak.
Gyertek én atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, amely számotokra készítetett a világ megalapítása óta. Mert éheztem és ennem adtatok, szomjuhoztam és innom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok engem, mezítelen voltam és felruháztatok, beteg voltam és meglátogattatok, fogoly voltam és eljöttetek hozzám. Akkor felelnek majd néki az igazak mondván, Uram, mikor láttuk, hogy éheztél és tápláltunk volna, vagy szomjuhoztál és innodattunk volna, és mikor láttuk, hogy jövevény voltál és befogadtunk volna, vagy mezítelen voltál és felruháztunk volna, mikor láttuk, hogy beteg vagy fogoly voltál és hozzád mentünk volna? És felelvén a király azt mondja majd nékik, bizony mondom néktek, amennyiben megcselekedtétek eggyel, ez én legkisebb atyám fiai közül. Én velem cselekedtétek meg. Akkor szól majd az ő bal keze felől állókhoz is, távozzatok tőlem ti átkozottak az örök tűzre, amely az ördögöknek és az ő angyalinak készítetett, mert éheztem és nem adtatok ennem, szomjuhoztam és nem adtatok innom, jövevény voltam és nem fogadtatok be engem, mezítelen voltam és nem ruháztatok fel engem, beteg és fogoly voltam és nem látogattatok meg engem. Akkor ezek is felelnek majd néki mondván, Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, vagy szomjuhoztál, vagy hogy jövevény, vagy mezítelen, vagy beteg, vagy fogoly voltál, és nem szolgáltunk volna néked? Akkor felel majd nékik mondván, bizony mondom néktek, amennyiben nem cselekedtétek meg egyel, eme legkisebbek közül, én velem sem cselekedtétek meg. És ezek elmennek majd az örök gyötrelemre, az igazak pedig az örök életre. Ez a példázat, és akkor vegyük sorra a megadott négy szempont szerint, hogy Jézus mit is fejezett ki ezzel a példázattal. Először is a példatörténetnek az első kiemelendő jellegzetessége az, hogy Isten nagyon egyszerűen fogja az emberiséget jobb és bal keze felől állókra választani. Ugye mi nagyon sokszor küszködünk ezzel az életben, hogy milyenek is az emberek. Hogy minden emberben vannak jó tulajdonságok, minden embernek a hibáira, esendőségeire egy idő után ugye csak rádöbbenünk, csak észrevesszük ezeket. És nagyon sokszor bekövetkezik az, hogy emberek olyan mindenkit egyformán látó magatartásra jutnak el. Hogy vannak jók is az emberekben, jó jellemvonások, rosszak is, mi alapján lehetne az embereket megkülönböztetni, ugye átérezzük sokszor, hogy emberileg nem tudunk különbséget tenni, vagy szinte nem tudunk különbséget tenni, és ebből jön még egy lépés, hogy nagyon sokan így kétségbe vonják, hogy Isten majd hogyan fog különbséget tenni. Ezért a keresztény egyházak történetében is olyan felfogások terjedtek el, mint például a mindenki üdvözülni fog teológiája, tehát az egyetemes üdvösség teológiája, hogy Isten majd mindenkit üdvözíteni fog. Mert nincsenek olyan fehér és fekete jellemek, mint a romantikus regényekben, hogy lennének olyan emberek, akik szintiszták, mások meg csak gonoszsággal terhelt életet élnének. Úgy sokan úgy gondolták, mondom, vezető teológiai gondolkodók is, hogy mindenki majd valamiféleképpen mindenki üdvözül, mindenki szenvedett itt az életben elég sokat, mindenki sok gyötrelmet átélt, de hát minden emberben azért ott van az élni vágyás, meg minden emberben ott van a boldogságra való vágy, és Isten ezt majd tekintetbe veszi, és majd üdvözíteni fogja az embereket. És amikor ez a kérdés előkerül, nagyon sokszor teológusok is, meg írók is, gondolkodók is erre a példázatra szoktak hivatkozni. Mondván, hogy lám Jézus is megmondta, itt nem arról van szó, hogy ismerni kellene milyen mélységben a bibliai tanításokat, hanem csak arról van szó, hogy ha valaki éhezik, adjunk neki enni, ha szomjózik, adjunk neki inni, legyünk együttérzők, legyünk tulajdonképpen az emberek fájdalmára figyelők, és ha valaki csak egy kicsit is segít a másiknak az életben, az már Isten úgy írja jóvá, hogy az alapján már be fog jutni a mennybe. A középkorban, amikor a Bibliát nem adták ki, és más irodalom sem volt olyan bőségesen,
Európában volt egy nagy szöveg, így mondjam, szöveggyűjtemény, egy legenda gyűjtemény, kettő volt pontosabban, a Legenda Aurea és a Gesta Romanorum. A Gesta Romanorum, vagyis a rómaiak cselekedeteiben van egy ilyen legenda, hogy élt egy városban egy gazdag ember, aki nagyon fösvény volt, nagyon irigy volt, és már a mennyben ott, ugye én reprodukálom a legendát, ugye, hogy a legendában van, hogy Szent Péter tanácsot ül ott a mennyben, és azt mondja, hát ez az ember el fog kárhozni, ez fösvény, irigy, csak magának gyűjt, és a szegényekre nincs gondja. De épp a halála napján, amikor érkeznek, megérkezik hozzá a házához az aznapi péksütemény kosárban,

tetőt a másik embernek, azt vetik be a mérleg másik serpenyőjébe, és az teljesen egálba húzza ugye a két serpenyőt, hogy ez alapján legalább a tisztító tűzbe azért várományos az illető ember. Szóval mondom, hogy ezt nem csak a hittudomány történetében, a művészetek történetében is nagyon sokszor kifejezték, és a hétköznapi gondolkodásban is ez így benne van, hogy végül is itt nem vitatkozni kell, nem elveket, meg nem teológiai vitákat, meg hitvitákat kell folytatni. Ha egy ember az életben együtt könyörületes, jót tesz, azt Isten majd üdvözíteni fogja. Úgy se látunk bele ebben mi mélyebben, de legyünk ebben meggyőződve, hogy Isten majd ezt a kérdést megoldja. Na most azért mondtam el mindezt, mert Jézus Krisztus ebben a példázatában nagyon világosan bizonyságot tett amellett, hogy Isten igen ezt a kérdést meg fogja oldani, de Jézus azt is elmondta, hogy mi alapján fogja megoldani, és azt is elmondta, hogy nem egészen így lesz ez, ahogy elgondolják az emberek, és ahogy a legendákban ezt meg is formálták, hanem egészen másképp lesz ez. De először én mindenképpen azt szeretném kiemelni a példázat mondani valói közül, hogy Isten egyszerűen, magától értetődően és úgy fogja megoldani az ítéletet, hogy abba senki nem fog tudni majd belekötni. Ahogy a pásztor el tudja választani a kecskéket és a juhokat, mert két kisebb fajta állat, de azért feltűnő a különbözőség. És egy pásztor, amikor Palesztinában hazaterelte ugye ezeket az állatokat, odaállt a karámnak a nyílásához, nyilván nem engedhette a kecskéket a juhok közé, mert nem lett volna éjszakájuk azoknak a juhoknak. Ugye a kecske egy kicsit vadóc állat, és szereti a szarvát használni. Nem lehet ezt a két állatfajtát egyező karámba terelni, tehát a pásztor a botjával az egyiket a jobbra, másikat balra terelte, és egy pásztor világosan tudta látni, hogy melyik állat. Mi is tudjuk, mi is látjuk. Ahogy a kecskéket és a juhokat meg lehet különböztetni, úgy fogja Isten megkülönböztetni azokat az embereket, akiknek örök életet ad, és azoknak, akiknek nem adhat örök életet. Természetesen ebben a két állatfajtában bizonyos jelképes mozzanatok is benne vannak, hiszen Jézus és a Jézus követők jelképe az egész Bibliában a juh vagy a bárány, és ha a bűn bakra gondolunk, a kecske bakra, amelyet évről évre a nagy engesztelési napon kiküldtek a pusztába, Mózes 3. könyve 16. fejezete szerint, akkor ott viszont sátánra, démonaira és a gonosz emberekre gondolhatunk, akiket egyébként Jézus név szerint is megjelöl a 41. versben: távozzatok tőlem, ti átkozottak az örök tűzre, amely az ördögöknek és az ő angyalainak készítetett. Tehát itt Jézus a két állattal jelképezett csoportot szinte néven nevezi. Majd a kifejtés végén szeretném megjegyezni hangsúlyosan, de már most rámutatnék arra, amit itt a táblán egy nyíllal jeleztem, hogy ennek az első mozzanatnak van még egy érdekes jellegzetessége, hogy Jézus itt ebben a példázatában nem arról beszél, hogy az Isten mennyit ad az embernek, mint az előző példázatban, a talentumok példázatában, hanem arról, hogy az ember mivé formálja azt, amivé válik végül is az ember, mert amivé válik az ember, az Isten segítségével, de mindig az ember döntéseivel és az ember közreműködésével válik az ember olyan jelleművé, amilyenné. Tehát itt jeleztem a Mózes első könyve 15. fejezet 6. versét, a Bibliánk első könyvében van egy csodálatos nagy mondat, ami az egész Biblián végigvonul, ami így hangzik, tehát 1 Mózes 15.6-ban, hogy hitt Ábrahám az Istennek, és tulajdonítatott neki igazságul. Van egy nagyon szép bibliai tanítás, amely szerint, ha valaki hisz az Istennek, valaki elfogadja az Isten segítségét, és valakinek az élete olyan, hogy az Isten segítségével leélt élet, akkor Isten nem azt mondja, hogy ehhez én adtam az erőt, ehhez én adtam a képességeket, ehhez én biztosítottam a lehetőségeket, hanem Isten azt nekünk, embereknek tulajdonítja. Hogy mivel mi azt elfogadtuk,

mivel mi azt felhasználtuk, és ilyen emberek lettünk, ezért nekünk tulajdonítja azt, hogy igen, lesznek majd bárányok, lesznek majd juhok, lesznek Krisztushoz hasonlóvá vált emberek, és Isten itt valóban a szeretet Isten, aki nem állandóan azt hangsúlyozza, hogy ő mennyit tesz az emberért, pedig a tényleges valóság ez, hogy amit a Jób könyve 34. fejezetében olvasunk, hogyha az Isten a lelkét és a lehellését visszavonná, akkor mindannyian most visszatérnénk a porba. De az Isten mindig megújítja a szeretetét, megújítja a kegyelmét, és amivé válunk az ő segítségével, azt nekünk tulajdonítja, minthogyha azt mi egyedül szereztük volna, azt a jellemet és azt az alkalmasságot, hogy az örök életre az ember elkészül. De mondom, erről majd a példázat kifejtése végén még szeretnék nyomatékkal szólni. A második dolog, amit a példázatból ki kell emelni, hogy amikor ez a pásztor eljön, és jobb és bal keze felől állítja az emberiséget. Itt még azért zárójelben még egy harmadik dolgot hadd mondjak el. Tudnivaló az, hogy bibliai példázatokra, még Jézus példázataira sem építhetők dogmatikai rendszerek, tehát a Biblia szerint azért Jézus eljövetelének van egy előkészítése, van egy folyamata, az eljövetel után is még folytatódik az ítélet, tehát a Biblia szerint az ítélet az egy folyamat. De itt most Jézus nagyon gyorsan, nagyon egyszerűen akarta megragadni, tehát ez nyilvánvaló nem így fog bekövetkezni, hogy Jézus eljön az ég felhőjében, és leül ugye egy királyi székre, és akkor ott jobb és bal keze felől állít emberek. Ez egy jelképes beszéd, ez egy példázat. Itt most nem arra kell figyelni, amivel példáz, hanem arra kell figyelni, amit példáz. Tehát ez, ha valaki részletesebben érdeklődik e felől, hogy Jézus hogyan is fog eljönni, és az ítélet az hogyan is fog bekövetkezni, csak ebből a példázatból nem szabad neki, hogy mondjam, rendszert építeni, mert a Bibliának több tucat helye vonatkozik erre, hogy Jézus, amikor eljön, előkészíti az eljövetelét. Az ítélet első szakasza már befejeződik Jézus második eljövetelekor, hiszen fel kell, hogy támassza az igazakat, és az igazak bevonásával folytatódik az ítélet második szakasza, a kárhozottak fölötti ítélet, tehát az ítélet az egy egész folyamat. De itt nyilván Jézus nem erre akarta helyezni a hangsúlyt, hanem arra a megdöbbentő dologra, amit mondom, mi nagyon nehezen tudunk elfogadni, hogy Isten nagyon könnyen, nagyon egyszerűen ketté fogja tudni választani az emberiséget az ítéletben. Most hát akkor vessük fel a második kérdés, hogy mi alapján. Mert akkor, amikor jobb és bal keze felől osztja ugye az emberiséget Jézus, és azt mondja a jobb keze felől állóknak, hogy gyertek én atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, mely számotokra készítetett a világ alapítása óta, akkor visszakérdeznek ezek a jobb keze felől állók, és Jézus felel nekik. Először tulajdonképp meg is okolja Jézus, hogy azért vagytok itt a jobb kezem felől, mert éheztem és ennem adtatok, szomjoztam és innom adtatok, stb. Tehát teljesen nyilvánvaló, hogy Jézus itt cselekedetekre utal. Valóságos, igaz cselekedetekre, majd mindjárt meglátjuk, hogy mit értünk ezen a Bibliából, hogy valóságos és igaz cselekedetek, de egyelőre magát ezt a részét, a példázatnak ezt a tanítását hadd erősítsen meg. Például János evangéliuma 5. fejezetében Jézus nem példázatot mondott, hanem tanítást mondott, és hadd olvassam fel, hogy Jézus mennyire határozottan ezt aláhúzta, hogy az Isten ítélete az emberek cselekedetei alapján lesz. János evangéliuma 5. fejezetében a 28. és 29. vers így hangzik. Ne csodálkozzatok ezen, mert eljön az óra, amelyben mindazok, akik a koporsókban vannak, meghallják az ő szavát és kijönnek. Akik a jót cselekedték az élet feltámadására, akik pedig a gonoszt művelték a kárhozat feltámadására. Tehát itt Jézus, amikor más alkalommal, tehát röviden kellett tanításszerűen erről a kérdésről megemlékezni, akkor világosan mondta, hogy akik a jót cselekedték az élet feltámadására, akik a gonoszt művelték a kárhozat feltámadására fognak jutni.
De ugyanezt megtaláljuk a hegyi beszédnek ebben a nevezetes Máté 7:21. versében, Máté evangélium a 7. fejezet 21. versében, amit úgy érdemes kívülről tudni mindannyiunknak, nem mindenki, aki azt mondja, Uram, Uram, jut be a mennyek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Tehát az, hogy valaki minek tartja magát, vagy minek képzeli magát, vagy minek hirdeti magát, az kevés nyilván az üdvösségre. Ha valaki azt mondja, hogy Uram, Uram, és látszólag nagyon vallásos, és nagyon kegyes az élete, és szerepeket is tölt be mondjuk egy egyházban, vagy nagyon aktív a részvétele valami felekezetben, ez önmagában semmit nem jelent. Ha ő nem cselekszi az Isten akaratát, akkor ez tulajdonképpen egy önbecsapás. Most az önbecsapásnak milyen formája, persze ennek változatai vannak, mert vannak emberek, akik a szívük ártatlanságával követnek emberi tekintélyeket, emberi szervezeteket, és ebbe a csoportba tartozott például Pál apostol, aki azt mondta önmagáról a Galata levélben, hogy ő szer felett buzgolkodott az atyai hagyományokért. Ő úgy gondolta, hogy ő zsidónak született, farizeussá lett, tehát tanult Jeruzsálemben Gamáliel lábainál. Ő úgy gondolta, hogy mindent megtett azért, hogy nagyon hívő emberré váljék, szer felett buzgolkodott atyai hagyományaiért. Ha valaki emberi hagyományokért, vallási hagyományokért buzgolkodik, és nem az Isten akaratát cselekszi, mert az emberi hagyományok meg az Isten akarata között sokszor óriási különbségek vannak. De ezt, hogy úgy mondjam, a szíve ártatlanságával, vagy nem érti még egészen meg, hogy miről van szó. Nyilván ez egy más kategória, mint hogyha valaki tudja már az Isten akaratát, már ismeri a Bibliának bizonyos tanításait, de ő azt mondja, hogy ő mégis ott lesz, ahol a több ember van, vagy ahol a szülei voltak, vagy nagyszülei. Ez egy megint más lelki helyzetet hív létre. De minden esetre számunkra az a fontos, hogy Jézus azt mondta, hogy nem mindenki, aki azt mondja, Uram, Uram, jut be a mennyek országába, hanem aki cselekszi az Isten akaratát. Tehát tulajdonképpen aki az Isten akaratával összhangba jut és cselekszi az Isten akaratát, annak az élete valóságosan meg kell, hogy változzék, és annak valóságos és hiteles cselekedetei kell, hogy legyenek az életben. Tehát azt mondhatnánk, hogy a cselekedetek alapján lesz az üdvösség, az örök élet, de itt egy kérdőjelet kell, hogy kitegyünk, mert a másik csoport felől, tehát akiket Jézus bal felől állít, és akiknek azt mondja, hogy éheztem és nem adtatok ennem, szomjhoztam és nem adtatok innom, mezítelen voltam, nem ruháztatok fel. Tehát a bal keze felől álló csoport felől milyen el kell tudni, ők is visszakérdeznek. És méltatlankodva kérdeznek vissza, hogy ők mikor nem cselekedtek valami jót. És itt ugye fölvethető a kérdés, hogy ki az az ember, aki az életében nem cselekszik jót. Sőt, nem cselekszik sok jót. Én azt hiszem, milyen ember nincsen. Minden ember az életében nagyon sok jó dolgot tesz. Még a legelvetemültebb emberek is gyerekkorukban, kamaszkorukban, vagy később, mikor nem léptek még ugye az erkölcsi lejtőnek az útjára, azért nagyon sok jó dolgot tettek, és gondolkozzunk csak el ezen, hogy nincs igazuk ezeknek az embereknek? Hát miért állnak ők a bal kéz felől? Hát ők is tettek jó dolgokat az életben. Na hát itt ezt a kérdőjelet oldja fel majd a harmadik szempontunk, hogy Jézus Krisztus erre megválaszol. Megválaszol a jobb oldala felől állóknak, akik azt mondják Jézusnak, hogy hát mikor tettünk mi jót, mikor adtunk neked enned, innod, stb. A másiknak is megválaszol, akik azt mondják, hogy mikor nem adtunk neked enned, innod, és stb. Ez a harmadik szempont tehát Jézusnak a válasza a példázatnak a mélységei felé visz, és nézzük e mélységek közül először az elsőt. Mert mit válaszol Jézus a jobb keze felől állóknak? Azt olvastam a 40. versben, hogy amikor ezek a jobb keze felől állók nem is tudják, hogy ők mikor tettek jót. És a király, tehát Krisztus mégis válaszol nekik, ezt mondja, bizony mondom néktek, amennyiben megcselekedtétek eggyel az én legkisebb atyámfiai közül, én velem cselekedtétek meg.
Kedves hallgatók, itt mondom, a példázatnak nagy mélységei kell, hogy feltáruljanak előttünk. Milyen mélységek? Először is a következő. Mi az igazi jó cselekedet az életben? Mi a valóságos, hiteles, igazi jó cselekedet az életben? Ebből a vonásból kiderül, hogy az, amit az ember különösképpen nem tart számon, amit az ember nem az érdemének tekint, amit az ember úgy tekint, amilyen az a valóságban is, hogyha mi jót tudunk tenni az életben, az valakinek a segítségével, valakinek a messze menő segítségnyújtásával lehetséges. Ha valaki érdemeket emleget önmagával kapcsolatban, a kereszténységtől még távol van. Ha valaki úgy tud jót tenni, hogy érzi azt, hogy miközben jót teszünk emberekkel, ahhoz valaki adta a gondolatot, valaki adta a lehetőséget, valaki adja az erőt, hiszen jó cselekedni az nem egy pillanatnyi dolog, hanem azért az egy folyamat. Emberekkel jó cselekedni az nem annyi, hogy egyszer-egyszer jót teszünk emberekkel, hanem kitartani emberek mellett, és embereknek a problémavilágát vagy nehézségeit is a magunkénak érezni. Tehát tulajdonképpen ezek a jobb keze felől állók annyira megismerték a királyt, annyira megszerették őt, hogy a vérükké vált az, hogy az életnek a lényege az, hogy jót tegyünk másokkal, de a királynak, az Istennek az erejéből és az Istennek a tanításai szerint. Azért nem tartották ezt számon, mert vérükké vált, mert szokásukká vált, tehát itt már is egy nagyon lényeges részletezést kell elvégeznünk. Jézus nem azt mondta, hogy aki az életben olykor-olykor jót tett. Jézus nem azt mondta, hogy aki az életben 10-szer, 100-szor, 1000-szer jót tett, az majd eljut az örök életre. Jézus azt mondta, hogy aki az életben úgy tett jót, hogy ő maga ezt nem is tartotta számon, hogy mondta Jézus egyik másik alkalommal, hogy ne tudja a jobb kezed, mit csinál a bal, akinek vérévé vált a jó cselekvése, nem húzta a strigulákat, hogy most én hányszor tettem jót, és hogy milyen érdemeket szereztem, hanem akinek az életben ez természetes volt, nyilván, hogy nagyon sokszor nem egészen jót tett az ember, nem egészen talált el a helyes segítségnyújtást, de nyilvánvaló, hogy az életben nem is a teljesítmények a fontosak, hanem az, hogy ezután ezek az emberek meggondolták a dolgot, szembefordultak esetleg magukkal, vagy csiszolták az eljárásukat. Szóval hadd olvassak erről pár mondatot a Krisztus példázatai című könyvben, amelyben nem található meg ennek a példázatnak az elemzése, viszont a Jézus élete című könyvnek a 70. fejezete teljes egészében ezzel a példázattal foglalkozik. De ebben a Krisztus példázatai című könyvben van egy nagyon megrendítő bekezdés, ami a következőképpen hangzik. Azok az emberek, akik eljutnak az örök életre, azoknak nem tudásukban, társadalmi rangjukban, vagy a reájuk bízott képességekben található sikerük titka, és nem is az emberi akaratban. Az ember eljut ideig a mondat végéig, akkor azt mondja, hát akkor miben? Hát hogyha azt mondja, hogy az embereknek nem a tudásukban, nem a társadalmi rangjukban, nem a képességekben található sikerük titka, nem is az emberi akaratban, hát akkor miben? Akkor hol keressük? Hol van az emberi lényünkben az a rész, ahol tetten érhető, hogy valami olyan központ az emberi lényünkben, ami úgy szabályozza azt, hogy most jót tudjunk tenni. Ha ez nem a képességeinkben van, nem a tudásunkban van, nem is az akaratunkban, hát akkor hol? Most jön a következő csattanós mondat. Ha tehetetlenségünket érezve, készséges és engedelmes szívvel Krisztusra tekintünk, általa, aki minden erő és értelem forrása, egyik győzelmet a másik után arathatjuk. Bármilyen rövid ideje szolgálunk, bármilyen egyszerű feladatot látunk el, ha gyermeki hittel követjük Jézust, nem fogunk csalódni a jutalomban. Amit a legnagyobbak és a legbölcsebbek sem érdemelnek meg, a leggyengébbek és a legkisebbek megkaphatják. Kedves hallgatók, itt van a titok. Nem a tudásunkban van ez a központ, nem a képességeinkben, nem az akaratunkban,
hanem abban, hogy mennyire leszünk olyanok, ahogy Jézus mondta, mint a kisgyermekek, hogy látjuk a tehetetlenségünket, de mindig Krisztusra akarunk tekinteni. Az embernek ez a belső képesség, ez a legdrágább képesség, hogy látom azt, hogy én magam mennyire képtelen vagyok a tiszta jóra, az igazi tiszta jóra. Amit Jézus egy hasonlattal így példázott, hogy bármilyen szép egy szőlővesző. Ha az a szőlővesző nem kapcsolódik pontosan a szőlőtőkéhez, nem tud termést hozni. Hiába erős az a szőlővesző, hiába van ott már a gyümölcsnek a kezdeménye, hogy valami probléma adódik, hogyha ez egy kicsit leszárad, vagy lehúzzák, vagy lemetszik a szőlőtőkéről. Ha nincs élő kapcsolatban Krisztussal, akkor nem tud gyümölcsöt hozni. Ha tehetetlenségünket érezve, készséges és engedelmes szívvel Krisztusra tekintünk. Tehát erről volt szó a jobb keze felől állók esetében, hogy ezek az emberek megismerték önmaguk gyengeségét, megismerték viszont azt, hogy Krisztus miért jött el erre a világra, hogy példát adjon nekünk, és akkor is, amikor ők jót tettek, és mindig önmagukban néztek, hogy most tényleg ez helyesen tettem ezt ezzel az emberrel, vagy nem egészen, mindig Krisztushoz viszonyítottak. Nem úgy volt, hogy most én tettem valami jót, mondjuk valakinek adtam pénzt, vagy élelmet, és akkor az a jóleső érzéssel leültek, hogy én most jót tettem, és én majd méltó vagyok a jutalomra. Hanem akkor is, amikor embereken segítettek örömmel, tiszta szívből, de utána meggondolták, azt mindig Krisztushoz mértek mindent, hogy Krisztus is így csinálta volna a helyemben. Erre mondja azt Bölcs Salamon a Példabeszélek könyvében egy nagyon érdekes, rövid mondat: boldog az az ember, aki szüntelenül retteg. Boldog az az ember, aki szüntelenül retteg, már olyan értelemben, nem egy félelem vagy aggodalmaskodás értelemben, hanem boldog az az ember, aki nem bízik sohasem önmagában, önmagát mértéknek nem választja, hanem aki mindig Krisztus tekinti mértéknek, és amikor úgy érzi, hogy áll, akkor is vigyázz, hogy el ne essék, mondja Pál egy másik helyen. Tehát ez az igazi keresztény élet. A keresztény élete egyrészt egy határtalan erő és biztonság, másrészt viszont belül mindig egy szakadatlan null a mértékhez való viszonyítás, a krisztusi mértékhez való viszonyítás. Egy keresztény embert ez tudja megőrizni az egész életében a magabízástól, ez tudja megőrizni, megóvni attól, hogy büszke ne legyen, és hogy semmivel se emelje a többi ember fölé önmagát, mert egyrészt nagyon jól tudja, hogy ha valami jót tett, az nem őtőle van, hanem az Isten segítségével tette meg. Másrészt meg azt is nagyon jól tudja, hogy az életünkben azért mindent újra és újra át kell vizsgálni, és mindent Istenhez kell viszonyítani. És ahogy megismerjük a Szentírást, vagy az evangéliumokat, látjuk, hogy az Isten mindig korrigál, még azokon a jó dolgokon is, amikben mi úgy hittük, hogy most már a csúcson vagyunk, vagy már jót tettünk, és aztán látjuk, hogy nem vagyunk még a csúcson, ott is még beszüremkedtek olyan dolgok, amelyeket a későbbiekben ki kell küszöbölni. Igen ám, de most nézzük meg ugyanezt a cselekedeteket a bal keze felől állóknál is. Hiszen, ahogy említettem, a bal keze felől állók is tettek jót az életben. De mégse lehet azt mondani, hogy ezek az emberek a hiteles és valódi jó dolgokat tették volna. Miért nem? Jézus így válaszol nekik, tehát ahogy megfelel nekik, szó szerint olvasom, azt mondja nekik, hogy bizony mondom, a 45. versben, bizony mondom néktek, amennyiben nem cselekedtétek meg egyele eme legkisebbek közül, én velem sem cselekedtétek meg. Tehát mit is mond itt nekik Jézus, hogy mik az igazi és valódi jó dolgok az életben? Azok, amelyeket feltétel nélkül megcselekszünk. Tehát nem azok a jó és igazi dolgok, amelyeket akkor cselekszünk meg, hogyha egy olyan emberrel találkozunk, akivel érdemes jót tenni. Vagy akitől várhatjuk azt, hogy meg is köszöni, vagy éppenséggel hát viszonzás is majd kitelik tőle. Azok az igazi jó cselekedetek, amelyeknél nem nézünk az emberek személyére.
Nem nézünk a helyzetre, a körülményekre, egyáltalán nem nézünk embereknek elismerésére vagy nem elismerésére, hanem az emberből olyan mélyen fakad az, hogy bárkivel, bármilyen helyzetben megcselekszi azt a jót, tehát semmiféle más motivum itt nem jön közbe. Ugye az életben ez a nagy probléma, és sokan ezért kérdezik, és mondják, hogy ők azért nem keresztények, vagy azért nem hívők, mert hát ők azt látják, hogy a hívő emberek is azért bizonyos érdekből teszik a jót. Azért, hogy üdvözüljenek, vagy azért, hogy megdicsérjék őket, vagy azért, hogy jutalmat kapjanak. És nagyon sok ember ezt igazán mondja, hogy ha az emberbe valami érdek belekúszik, és csak azért teszi a jót, az nem igazi jó. Ahogy a híres kanti tétel az, hogy az a szép, ami érdek nélkül tetszik, ugye úgy olyan híres tétel az, hogy az a jó, amit érdek nélkül teszünk meg. Na de sokan nem is tudják feltételezni, hogy mi emberek tudnánk érdek nélkül megcselekedni dolgokat. Mindig azt nézik, hogy mi az érdeke annak, az ember segít a másikon, vagy az az ember jó szívű, vagy feláldozza az életét. Na de hát milyen érdekből csinálja ezt? Mert a Szentírás itt mondja azt, hogy van ilyen, hogy az emberek ezt érdekből teszik. De van olyan is, amikor az emberek semmiféle érdeket nem melengetnek magukban, és teszik a jót önmagáért, a jóért. Ne felejtsük el, hogy tulajdonképpen ez az igaz és tiszta szeretet. És az igaz és tiszta szeretetről a szeretet himnusza is úgy kezd először beszélni, hogy elmondja, hogy mi az, ami nem szeretet. Amit az ember esetleg feltűnősködésből tesz, az ember egy kicsit úgy tesz, hogy megdicsérjék. Szóval amikor érdek van mögötte. Hatalmas dolgokat tudnak emberek tenni, például tűzre adják testüket, vagyonukat elosztogatják a szegények között. De hogyha ezt érdekből teszik, akkor ez nem tiszta, igazi, hiteles jó cselekedet. Ezért a Bibliának egyik legnagyobb igéjét írtam, hát nincs itt a táblánkon sok hely azért is. A Római Levél 14. fejezet 23. verse mondja azt, hogy ami hitből nincs, bűn az. Tehát amit az ember nem tiszta meggyőződésből, nem jó lelkiismeretből tesz, ugye Pál apostol hívta fel Timóteus figyelmét erre, hogy tulajdonképpen a parancsolatok vége, a szeretet törvényének a vége a jó lelkiismeretből, tiszta hitből, őszinte cselekedetből megtett szeretet. Tehát nagyon fontos az, hogy a cselekedetek mögött mi van. Mert ha a cselekedet maga jó, de a cselekedet mögötti motivációba valami belekúszik, valami érdek belekúszik, akkor ezt így lehet mondani, hogy valakivel már rosszat tettünk önmagunkkal, mert önmagunkat soha ne felejtsük ki ebből a dologból. Másokkal jót téve, önmagunkkal azonban rosszat tettünk. Az Isten arra akar erőt adni minden embernek, hogy másokkal jót téve önmagával is jót tegyen. Tehát az a teljes megoldás, nem az, hogy emberekért jót téve önmagunkban esetleg belső vádolás, belső neheztelés kéljen, hogy hát én igen, most jót tettem emberekkel, de hát tulajdonképpen ebből nekem nem lett semmi hasznom. Vagy én segítettem embereken, de hát ezt senki nem veszi észre. Vagy én ennyit és ennyit munkálkodtam egy szent ügyért, de hát ezért engem nem dicsérnek meg. Szóval Isten ennél sokkal nagyobb erőt akar adni, hogy ilyen gondolatok ne legyenek az elménkben, hanem ha valami jót teszünk, akkor azt magáért a jóért cselekedjük, magáért a tiszta jóért tegyük meg. Szeretnék itt a példatörténet magyarázatából, a Jézus élete című könyvből egy mondatot felolvasni, és ez a 600, illetve az 547. oldalról van, 546. oldalról. Önmagunkról csak akkor tudunk elfeledkezni, ha komoly munkával mások javára kezdünk el tenni valamit. Azért szép ez a mondat, mert ha az ember igazán jót tesz, akkor el kell, hogy feledkezzék önmagáról. Már olyan értelemben el kell, hogy feledkezzék, hogy nem szabad azt latolni, hogy most ezt látják, nem látják, megdicsérnek, nem dicsérnek, lesz-e hasznom, nem lesz hasznom. Szóval ilyen szempontok nem jöhetnek szóba. Önmagunkról csak akkor tudunk elfeledkezni, ha komoly munkával mások javára kezdünk el tenni valamit. Tehát itt Jézus nem azt mondta, hogy ezek a bal keze felül állók soha nem tettek jót az életben.
Mondom, még egyszer mondom, olyan ember nincs, aki soha nem tett jót az életben. De komoly munkával másokért fáradozva, és önmagáról elfeledkezve, igen, így nem tettek jót. És ezért nem hiteles az a jó, amit tettek. Nagyon sok ember nagyon sok jót tett az életben, másokon segített is, de önmagán nem segített, mert emésztette utána magát, hogy tulajdonképpen, hát én miért is tettem jót, amikor nem ezért dicsérik meg az embert a világban és az életben, vagy miért is áldozom én oda az életemet olyanokért, akiktől semmiféle hálát és köszönetet nem kapok. Tehát a bal keze felől állók is tettek jót, de nem hitből. Mi a hitből való jó cselekedet? Tehát akkor összegezzük ezt. A hitből való jó cselekedet az, hogy mi bárkivel, bármilyen helyzetben, viszonzást nem várva. Mit jelent az, hogy viszonzást nem várva? Jézus azt mondta, hogy aki viszonzást vár az életben, és megkapja ezt a viszonzást, akkor az meg is kapta a jutalmat. Ő majd azoknak ad jutalmat, akik nem vártak viszonzást. És akiknek ő olyan jutalmat ad, ami méltó lesz majd az Istenhez is, és ezekhez a megváltozott emberekhez is. A másik dolog, amit szeretnék még kiemelni ennél a harmadik pontnál, illetve ez már a negyedik pontunk, és ez tulajdonképpen még ide tartozik, de ezt már negyedik pontnak tüntettem fel, hogy milyen csodálatos az, hogy Jézus azonosítja magát a legkisebb emberrel is. Mert bizonyára mindannyiunk fülét megütötte ez az érvelés, hogy amit egyel a legkisebbel megcselekedtetek, én velem cselekedtétek meg. Amit egyel a legkisebbel nem cselekedtetek meg, én velem nem cselekedtétek meg. Tehát milyen az az Isten, milyen csodálatos az Isten lénye, hogy az Isten, akiről azt mondjuk, hogy szeretet, az Isten nem azt kéri tőlünk, hogy most ő neki adjunk valami nagy és feltűnő dolgot. Ez soha nem mondja a Szentírás, hogy tulajdonképpen abban merülne ki az Isten hit, vagy az Isten iránti szeretet, hogy kizárólagosan az Istennek adjunk valamit, és másokat pedig háttérbe szorítsunk. Megjegyzem különben, hogy nagyon sok ember ettől fél. Nagyon sok felekezetben sok rossz példa van erre, külön választják azt, hogy az Istennek kell adni a legtöbbet, és hát az embereknek ami marad, ugye az ocsúja, a szemetje, és nagyon sok ember, főleg szülők félnek ettől, hogy a gyerekem eljár egy vallási közösségbe, és hát biztos az lesz, hogy most majd Istennek ad mindent, és rám meg nem is hederít, talán itt is hagy, vagyis el is költözik tőlem. Na hát... Ezzel kapcsolatban megint csak a leghíresebb igehelyet írtam fel, a Róma 13.9-et, amelyben Pál apostol a 10 parancsolatot összefoglalja, és azt mondja, hogy a törvény betöltése a szeretet, és a törvény betöltése az, hogy a szeretet nem cselekszik gonoszul a fele baráttal, és tulajdonképpen az egész törvény egy mondatban foglalható össze, hogy szeresd fele barátodat, mint te magadat. Tehát az Isten csak azt kéri tőlünk, hogy egymást szeressük. Most hadd élezzem ki ezt a dolgot, hadd fogalmazzak így. Az Isten csak ezt kéri tőlünk, hogy egymást szeressük. De most már, hogyha idáig jutottunk, most már azért valamit hozzá tudunk tenni, hogy mi is az egymás igazi szeretete. Mert ugye nagyon sok ember azt hiszi, hogy ő szereti a másikat. De a másik példa azt mondja, hogy köszönöm szépen, ebből nem kérek. Vagy nagyon sok ember úgy gondolja, hogy ő másokért él, mások meg azt mondják, hogy köszönöm szépen, de nem érzem ezt, és talán majd máskor elhiszem. Most már látjuk, hogy igazán szeretni a másik embert, az az ember tudja, aki valahogy az Istentől jövő szeretetet, vagy az Istennek ezt a részrehajlás nélküli szeretetét, ezt a tökéletes szeretetét megismeri és elsajátítja. De az Isten annyira a szeretet Istene, hogy nem azt kéri, hogy most még különleges ceremóniákat és külsődlegességeket végezzünk el, és akkor azt mondhassa rólunk, hogy mi milyen istenhívők vagyunk, hanem az Isten azt kéri tőlünk, hogy az élet hétköznapjaiban a másik embert azzal a valódi szeretettel szeressük, amit ő akar nekünk adni, és ahogy ő is szeretett bennünket, méltatlanokat. Ahogy Isten bennünket méltatlanokat szeretett, ugyanúgy kell a számunkra esetleg első pillantása méltatlan embert, a méltatlan másikat szeretni,
mert az az isteni szeretet, ami nem válogat, ami feltétel nélküli, ami mindenkivel, minden élethelyzetben megteszi azt, és erre mondja az Jézus, hogy amit egyel a legkisebbek közül tettetek, én velem tettétek meg. Én ezt egy csodálatos dolognak látom, és azért fűzöm össze az 1 Mózes 15.6-tal, mert ahogy a példázatunk ezzel kezdődik, hogy Isten nekünk tulajdonítja azt, hogyha mi igazán szeretni tudunk, amihez ugyan ő adta az erőt, ugyanúgy Jézus azt állítja elénk, hogy az igazi vallás, az ő vallása, Krisztus vallása, annak az a lényege, hogy az embereket őszintén, de az Isten szerinti szeretettel szeressük. Szeretetnek micsoda óriási veszélyei vannak a világunkban. Tessenek csak meggondolni, hogy például itt van egy nagyon híres szeretet, az anyai szeretet. Aztán ott van például a barátok egymás iránti szeretete, vagy a szerelmesek egymás iránt, vagy a szülők szeretete. Négy olyan nagy szeretetfajta, aminek a kudarcainak a sokaságát látjuk az életben, amikor az emberek úgy hiszik, hogy ők szeretnek. Aztán kiderül, hogy az nem volt szeretet. Kiderül, hogy tulajdonképpen az egy részrehajlás volt, inkább önmaguk szeretetét szerették a másik iránti szeretetben. Vagy önmagukat szerették, a másikat szeretve. Ez nem szeretet. Tehát Jézus ezért kéri az embertől azt, hogy az életben valódi szeretettel szeressen. A valódi szeretetet csak Istentől lehet megtanulni, de az Isten csak egy valamit fog majd számon kérni az emberen. És ez az egy valami az, hogy vérünké vált-e az, hogy a másik emberen az Istentől megtanult szeretettel, másik embert az Istentől megtanult szeretettel szeressük. Ez fogja számon kérni, semmi többet. Tehát Istennél vallásos cselekmények, teljesítmények, eredmények, szóval ilyenek nem fognak számítani. Az viszont számítani fog, hogy jó lelkülettel és hiteles, valódi szeretettel szerettük-e a másik embert. Mondom, hogy óriási itt a tét. A tét az, hogy megtanuljuk-e itt a Földön ezt a fajta szeretetet, és ennek a végső jutalma az örök élet. Ha valaki viszont nem tanulja meg ezt a szeretetet, és megreked azon a szinten, hogy hát én is teszek jót más emberekkel, a családomat én is szeretem, barátaimat én is szeretem. Hát az ellenséget azt miért szeressem? Majd javuljon meg, akkor majd szeretni fogom. Szóval erre Jézus csak azt tudja mondani, hogy távozzatok az örök tűzre, elmennek az örök gyötrelemre, ugye az örök gyötrelemnek fordított kifejezés örök büntetés, tehát végső, megmásíthatatlan büntetés. Óriási a tét, mert lesznek az örök életre eljutó emberek, és lesznek olyan emberek, akiknek a számára nem lesz majd élet. Itt tulajdonképpen az élet alapjait, a szeretetet, a valódi, az igazi szeretetet kell az embernek megtanulnia. És Jézus erre vajon miért tért ki még az utolsó példázatában is? Még ezt a kérdést is hadd vessem fel. Kedves hallgatók, azért, mert az a vallási élet, amelybe Jézus beleszületett, és amelynek során végezte a küldetését, az egy nagyon tevékeny egyházi élet volt. De az tulajdonképpen egy farizeusi, egy külsődleges és egy hitel nélküli szeretet vallásosságának volt az élete. Nem csak a farizeusokat kellett leleplezni ezekkel a példázatokkal, ezeket a példázatokat Jézus ugye elsősorban a tanítványainak mondta. A tanítványokra is nagyon nagy mértékben ráragadt a farizeusi lelkület. Ma is nagyon vigyáznunk kell. Ha valaki nem tekint mindig Krisztusra, ha valakinek nem mércéje mindig Krisztus, ha valaki ezt nem gyakorolja az életben, hogy Krisztusra tekint, és akkor látja a maga tehetetlenségét. Látja azt, hogy erőért mindig Krisztushoz kell fordulni. Ha valaki nem így gyakorolja a vallás életét, nagyon gyorsan beszüremkedhet ebbe a vallás életbe, hogy magára, a hitre lesz büszke, az ő hitére, vagy a vallására, vagy az egyházára. És tulajdonképpen egy hitel nélküli, Jézus egy hasonlatát elkölcsönözve, ha a só megízetlenül, mivel sózzák meg, élet jön létre. Ugye a Krisztustól kapott vallásosság, az Istentől kapott hit, az olyan, mint a só. Az az életnek minden területét át kell, hogy járja. Hogyha az ember a legfontosabb dologban
amivel az egész életét megsózhatja, ízetlen sóhoz jut, akkor ez a legfélelmetesebb, vagy a legeltorzultabb életnek a képét vetíti elénk. Ezért mondta János 8. fejezetében Jézus egyszer így a farizeusoknak, ha vakok volnátok, nem lenne bűnötök. De mivel azt mondjátok, hogy láttok, a ti bűnötök megmarad. Ugye ők azt hirdették, hogy ők az igazán vallásos emberek. Ők töltik be az Isten törvényét. És ebben annyira meg voltak győződve. Figyeljük meg, hogy az emberek akkor nagyon magabiztosak, akkor nagyon büszkék, amikor nincs isteni mérték, amikor önmagukhoz hasonlítgatnak, mert tulajdonképpen önmagunknál rosszabb embereket vagy emberi cselekedeteket mindig tudunk találni. Annyira soha nem lesz jó a világ, hogy ne tudnánk találni. Amikor az emberek nem Istenhez hasonlítanak, akkor elkezdődik egy olyan földcsuszamlás, aminek a vége egy hiteltelen, egy értelmetlen és szeretet nélküli vallásosság. Többször hivatkozom a tékozó fiú történetében az idősebb fiú esetére, de ott is tessenek megnézni. Büszke volt, vak lett, követelődzővé vált, és szeretetlenség. Ott is az utolsó mozzanat ez. Amikor ez a te fiad megjött, mondja az apjának. Tehát szeretetlenség. Hogy lehet a vallásban szeretetlenség? Talán erre nem kell most válaszolnom a mai esténk során, hogy a vallásokban mennyi szeretetlenség van, és a vallások története, a gyűlöletnek és a viszályoknak a története, azt talán nem kell magyarázni, mind a mai napig. Ha nem krisztusi a vallásosságunk, ha nem Krisztus vonz bennünket, ahogy Jézus mondta, hogy ha ő vonz, akkor az atyához eljutunk. Ha az ő vonzásának engedelmeskedünk, akkor ő át tudja alakítani az életünket, hogyha nem Krisztus vonz bennünket, akkor csak becsapjuk magunkat. Akkor tulajdonképpen egy önigazoló és egy másik fokozat önimádó emberek leszünk. Vagy Istent imádjuk, vagy Isten a mértékünk, vagy önmagunkat igazoljuk és önmagunkat imádjuk, vagy mi vagyunk a mérték. A mai napság nagyon sokszor elhangzik az az érvelés, hogy a mindennek mértéke az ember. Ezt az időszámításunk előtti 5. században használta egy görög filozófus, aki járta az országot, Protagorász, aki azt mondta, hogy mindennek mértéke az ember. Ma újra nagyon sokat halljuk ezt, hogy mindennek mértéke az ember. Ha az ember tesszük mértéknek, akkor olyan szeretettel is találkozunk, ami az emberből kitelik. Többel nem. Bizonyos alkalmakkor, bizonyos helyzetekben az emberek jónak látják, hogy szeressék egymást. Érdekükben áll, hogy szeressék egymást. Jól esik, hogy szeretik egymást. Ha az Isten a mértékünk, akkor a méltatlannal, a megvetettel kapcsolatban is, a legkisebb emberrel kapcsolatban is olyan a magatartásunk, mint a legnagyobbal. Amit egyel a legkisebbek közül megcselekedtétek, én velem cselekedtétek meg. Csak ez a szeretet tudja az életünket átformálni, és mások életét megmenteni. Az olyan szeretet, amiben egyszer részesülünk, mert jó velünk jót tenni, de máskor meg kimaradunk, mert akkor nem érdekel a másik embernek velünk jót tenni. Nem tudom, hogy ezzel mit tudunk kezdeni. De az olyan szeretet, ami feltétel nélküli, és amit valóban az Istentől lehet megtanulni, mert ő a méltatlanokért és a háládatlanokért is odaadta az életét, ez a szeretet az, ami az embert fokról fokra képes előre vinni, megváltoztatni, és olyan juhokká változtatni, akik majd ott lehetnek az örök életben. Ezért mondtam azt, hogy ennek a példázatnak nincs olyan sok kiágazása, de ez a példázat úgy gravitál lefelé, de ennek olyan hatalmas nagy tanulsága van, ami az egész életünknek a legnagyobb kérdése és legnagyobb tanulsága, hogy tulajdonképpen megtanulunk-e itt az életben szeretni. Megtanulunk-e valóban szeretni itt az életben? Nemrég a főiskolánkra végre összeállítottam egy kis idézetgyűjteményt, illetve versgyűjteményt, most lehet kapni, akit érdekel. Az a cím, hogy a Biblia és az irodalom, és a magyar irodalomnak 200
200 mondjuk a Bibliához kapcsolódó, vagy közvetlenül, vagy közvetetlen kapcsolódó versét találhatjuk benne. Az utolsó versre hívom fel a figyelmet, ami egy versfűzér, Rónai Györgynek a Szerápion legendák című verse, amelyben van egy ilyen rész, hogy a mások a pokol. Ott nem tettem lábjegyzetet, de most hadd mondjam el, hogy ugye a 20. században Sartre-nak, a híres egzisztencialista filozófusnak volt ez az elhíresült jelszava, hogy akárhogy is ragozzuk az életet, bizonyos embereket jól esik szeretni, és azokat szeretjük, de nagyon sok ember számunkra a pokol. Nem is akarunk velük találkozni, nem is érdekel bennünket a sorsuk, és ezt így mondta ki, hogy l'autrui c'est l'enfer, a másik az a pokol. Ugye hivatkozott az eltorzult házasságokra, a válásokra, a barátságok felbomlása, hogy egy idő után, ha nagyon meg akarjuk nézni, hogy milyen az a másik ember, a legszeretettebb emberek is egy idő után a pokol lesznek a számukra is. Rónai György ebben a versében válaszol erre a kérdésfeltevésre, egy nagyon szép különben ez a vers, egy ilyen szabad versszerű, hosszú prózával tűzdelt kis történet, és akkor erre válaszol, hogy nem a mások az nem pokol, a mások az irgalom. Az embereknek adni kell, de az embereknek csak, hogyha valaki az Istentől tanult dolgot tudja adni, az isteni szeretetet tudja adni, azzal tudja a másik embert segíteni és megmenteni. Én úgy gondolom, hogy tényleg az életet csak két úton járhatjuk. Vagy azon az úton járjuk, hogy a magunk hasznát keressük, azon az úton is van szeretet, meg vannak ünnepek, meg kedveskedések, és lehet, hogy egy ember jól is érzi magát bizonyos évekig, évtizedekig ebben az életben, de mégse hiteles, mégse igaz élet. Az az igaz élet, amit itt így olvastam, hogy önmagunkról csak akkor tudunk elfeledkezni, ha komoly munkával mások javára kezdünk el tenni valamit. Tehát itt a kérdés az, hogy mennyire látjuk át annak az értelmét, hogy az Isten, amikor mi még bűnösök voltunk, akkor ő már szeretett bennünket. A méltatlanokat szerette. Nem a szép, a jó, az igaz lényeket szerette, a méltatlanokat, az eltorzultakat, a hamisakat szerette. És hogyha ezt mi megtanuljuk az életben, akkor tudunk szert tenni egy olyan lelkületre, amikből olyan cselekedetek jönnek, amelyek hitelessé és valódivá teszik az életünket. Ahonnan kitisztul az önbecsapás, az önigazolás, az önimádat. Megtanulni másokért komolyan élni, ez annyit is jelent, hogy elfelejtkezni önmagunkról, már olyan értelemben elfelejtkezni, hogy az ember nem lesz sértődékeny, nem lesz panaszkodó, nem lesz a maga sebeit nyalogató. Nem akarok erről sokat beszélni, egyetlen egy gondolattal zárom a mai elemzést. Ha valaki Krisztusra tekint, és Krisztusról a 4 evangéliumot elolvassa, Jézus mikor panaszkodott? Jézus mikor sértődött meg? Jézus mikor hány torgatott fel bármit is? Jézusról nem tökéletesen beteljesett az Ézsaiás könyve 50. fejezetének az a proféciája, amit a 4-től a 7. versekig olvasunk, hogy ő olyanná tette képét, mint a kova. Ő nem szégyenült meg soha az életben. Ő olyanná tette képét, mint a kova. Ő tudta jól azt, hogy az életnek a lényege az adás, a szolgálat, de ezt a gyakorlatban is megvalósította. Ő nem elvárt dolgokat, hanem adott, kezdeményezett. Az ő szeretetében ott volt az együttérzés is, de ott volt a kezdeményezés, a cselekvés is, ott volt a meggondolás is, de ott volt a tett is. Tulajdonképpen csodálatos dolog ez az isteni szeretet, amit mi itt a Földön olyan sokszor úgy nem is értünk először, vagy olyan nehezen járunk körül. De amikor a Szentírást komolyan kezdjük kutatni, és amikor ugye az önzésünk jégpáncélján az első rések megnyílnak, és úgy befogadjuk ezt a szeretetet, akkor kezdjük látni, hogy mi is az, hogy élet. Mi is az, hogy Isten életre és szeretetre teremtett bennünket. Mondom, hogy hatalmas horderejű a példázat, nagyon nagy a mélysége, és nagyon nagy a tét is, mert csak ez a két lehetőség van, vagy örök élet, vagy végleges elveszés. Itt az egyetlen egy földi életünk keretei között kell megtanulnunk azt az életet, amivel lehet majd élni.
és amire Isten ad majd örök életet, és itt kell legyőzni azt, amivel nem lehet élni, amire a hazugok mennek a végső elpusztulásra. Ennyi lett volna a példázatunk a mai alkalommal. Gondolom, hogy sok kérdés adódik ezzel kapcsolatban. Ahogy szoktuk tenni, egy negyed óra szünetet tartunk, és utána rátérünk a kérdéseknek a megbeszélésére. Aki nem tud itt maradni, köszönjük szépen a részvételt a Biblia körön. Akinek van ideje, mindig nagy megbeszélések szoktak folyni, 7:30-kor elkezdjük a megbeszélést. Kérném szépen, hogy foglaljunk helyet. Elkezdenénk akkor a megbeszélést a kapcsolatos kérdéseknek, utána pedig, ha ezekből kifogytunk, akkor más bibliai kérdésekkel kapcsolatos megjegyzéseknek. Tessék, a mai példázattal kapcsolatban kinek lenne kérdése vagy hozzászólása? Tessék. Tehát az, amit a példázatban Jézus csak így érzékeltetett, hogy mikor eljön az Istennek fia, beül az ő dicsőségének királyi székébe. Nem tudom, mindenkit érintő dolog, mert kicsit erre hosszadalmasabb a válasz. Hogy konkrétan, tehát hogy történik a szétválasztás. Tehát a juhok és kecskék, vagy az üdvözültek és kárhozottak szétválasztása. De csak azért kell erről ennyit beszélni, mert sajnos a Biblia sok más tanításával együtt, ez is egy elfelejtett tanítás, nem beszélnek róla és nem hirdetik. Nyilván ennek mindig megvan az oka, hogy miről nem beszélnek és mit nem hirdetnek, mert ha valaki aztán ezt megismeri, utána egy-két lépéssel más dolgokra is fény derül, tehát mondjuk ez megvolt a zsidónép életében is, és a kereszténység történetében is, hogy bizonyos dolgokat nem akarnak tudomásul venni a Bibliából. Hát, hogyha nagyon röviden kell ezt ábrázolnom, akkor azt mondanám, hogy ha itt van az emberi történelem, amelynek a kezdete, ugye ennek a történelemnek a kezdete, ennek a gyászos történelemnek a bűnbeesés, és ennek a történetnek az egyik középpontja, ugye Jézus első eljövetele és az áldozathozatala az emberért, az emberiségért, és hát körülbelül akkor méretarányosan azt mondjuk, hogy 4000 év van a teremtéstől Jézusig, és Jézus után mi most körülbelül hát 2000. évet fogjuk betölteni. Nem tudjuk ezt pontosan kijelölni, hogy mikor lesz a történelmünknek a befejezése és Jézusnak a második eljövetele, de most nem is ugye ez a kérdés, hanem ez a szétválasztás, ez mikor következik be. A Biblia szerint a szétválasztás először az igazak esetében következik be. Így mondja ezt a Péter első levele 4. fejezetében a 17. vers, hogy először az Isten házán kezdődik meg az ítélet. Először az Isten házán kezdődik meg az ítélet. Tehát mielőtt Jézus eljönne másodszor, azelőtt az ítélet már kezdetét veszi, ez az igazakon való ítélet, tehát ez az ítélet első szakasza, az igazakon való ítélet. Jelenések könyve 20. fejezete is beszél erről. És mi is a példázatok között, amit az elmúlt évben vizsgáltunk, a királyi mennyegző példázatában már erről tudomást szerezhetünk. Akik itt voltak, visszaemlékezhetnek arra, hogy mielőtt megkezdődött volna a mennyegző, azelőtt a király bement, hogy megnézze a mennyegzői sokaságot, mert ha valaki nincs tiszta, fehér, ünneplő ruha, az nem vett részt a mennyegzőn. Tehát ez a mozzanat, hogy a király bemegy, hogy megnézze a fia lakodalmára érkezetteket, hogy van-e mindenki fehér ruha, ez jelzi azt, hogy Isten először majd megnézi, hogy kiket támaszthat fel Jézus a második eljövetelekor. Tudnék, Jézus második eljövetele, ez egyenlő az igazak feltámadásával. Ahhoz viszont, hogy az igazak feltámadjanak, ahhoz Istennek is ítéletre van szükség, mert hiszen ítélettétel utáni ítélet végrehajtás az igazak feltámadása. Megállok, hogy ez érthető? Ugye, mert ha Isten visszaadja, mennyi szúnyog van itt,
ha Isten visszaadja az életet embereknek, azt az ítéletben adja vissza, és utána támaszthatja fel ezeket az embereket az örök életre. Na most az ítéletnek a másik időszakasza az úgynevezett tárhozottak fölötti ítélet, amelyről Jelenések könyvének a 20. fejezete beszél részletesen. Erről még például a Dániel könyve 7. fejezetében is olvashatunk, meg sok más egyéb helyen. Akit ez részletesebben érdekel, ott éppen velem szemben egy zöld könyv, az Alapvető Bibliai Tanítások KT-a című könyv, nagyon részletesen bevezet ebbe. Tehát ott egy külön fejezet van erről, Alapvető Bibliai Tanítások KT-a. Az ítélet második időszaka, tehát itt a juhok feletti ítélet, itt meg a kecskék feletti ítélet a mai szóhasználattal, ez az úgynevezett 1000 éves ítélet, a kárhozottak fölötti ítélet, amelyekbe Krisztus bevonja már a feltámadt igazakat is, és az élve elváltozott igazakat is, akik tudnék élve érték meg Jézus második eljövetelét. Azért ilyen hosszú ez az ítélet, mert tulajdonképpen ez idő alatt, ítéletben tisztázódik ki az egész világtörténelem. Az egész világtörténelmünk több ezer éves, eddig 6000, mintegy 6000 éves időfolyamata. Isten szeretné megmutatni azt, hogy ő mindenkinél szerette volna, hogyha minden ember megtanulja, hogy mit jelent szeretetben élni. Ha minden ember hiteles jó cselekedetekre eljutott volna. Akik ezt nem tanulták meg, így mondja róluk a második tesszalonikai levél, második fejezete, hogy nem fogadták be az igazság szeretetét az ő üdvösségükre. Tehát nem akartak igaz módon élni. Például itt ugye nem arról van szó, hogy köztörvényes bűnözők és gonosz emberek ítélete, ez az 1000 éves ítélet, hanem például olyan emberek ítélete, akik mondjuk a saját felfogásuk szerint akartak jót tenni, vagy a saját mértékük szerint akartak igazakká válni. Amelyre az Ézsaiás könyve 64. fejezete azt mondja, hogy az ember előtt ami igazság, az Isten előtt szennyes és megfertőztetett ruha. Tehát itt az életben tényleg a mérték kérdés a nagy kérdés, hogy milyen mértéket választunk. Ha az Isten a mértékünk, akkor Isten igéje, a Biblia megtanít bennünket arra, hogy mi az igazság és mi a szeretet. Ha mi magunk leszünk a mérték, és lehet, hogy nagyon vallásosnak hiszünk, akkor a mi mértékünk szerint sajnos egy magunk választotta szeretetet követünk, ami nem az igazi szeretet, ami mindig belecsúszik valami érdek és valami önzés. Tehát itt azért olyan hosszú ez az ítélet, mert Krisztus meg fogja mutatni az üdvözülteknek, hogy ő akarta minden embernek az üdvösségét, hogy a Máté evangélium a 23. fejezetében, a 37. versben mondta Jézus élet egyik legszomorúbb kijelentésében, hogy hányszor akartam a te üdvösségedet, de te nem akartad. Tehát végül is Isten hiába akarja, hogy mondja a Szentírás az 1 Timóteus 2:4 szerint, Isten hiába akarja, hogy minden ember üdvözüljön, ha az ember nem akarja, és ez egy folyamat és egy egész élet során dől el, tehát senki ember nincs, aki rögtön akart volna igazságban, szeretetben élni, de azért az Isten ad lehetőséget, hogy megváltoztassuk a véleményünket és az életfelfogásunkat, de hogyha az ember nem akarja, akkor Isten maga sem tudja üdvözíteni az embert. Tehát Isten itt ebben az 1000 éves ítéletben ezt mutatja meg, hogy hányszor akartam, de mivel ő nem akarta, ezért tett eltorzult az élete. Ekkor támadnak fel itt a kárhozottak, mert itt is visszaadja Isten nekik az életet az 1000 év után, de nyilvánvaló, hogy nem változnak meg, tehát akkor is szembefordulnak Istennel és az igazakkal, és tulajdonképpen itt lesz a kárhozottaknak a végső megbüntetése az ördögnek, tehát sátánnak, a démonainak és a követőinek, és ez pedig a végleges elveszés. Ezt így mondja ki a Biblia Jelenések könyve 20. versében, akkor tűz száll alá az égből és megemészti őket. Na most felírtam még egy kis Biblia verset itt az Ámos könyvéből,
Ámos 5:24-et, ami közli azt, hogy Isten tulajdonképpen vár a történelemben. Istennek nem, hogy mondjam, nem az Isten, nem tudom jobban mondani, vonakodik ítélni. Szóval olyan, mint a jó szülő se akar pálcát törni a gyereke fölött, hogyha a gyereke nagyon eltávozik a helyes úttól. De akkor, amikor az Isten mindent megtesz az emberért, és amikor az ember mindig és mindig visszautasítja az isteni közeledést, akkor mondja ki az Ámos könyvében ez a Biblia vers, hogy folyjon az ítélet, mint a víz, és az igazság, mint a bővízű patak. Egy nagyon szép Biblia vers, hogy folyjon az ítélet, mint a víz, és az igazság, mint a bővízű patak, hogy Isten nem hagyhatja a világon végtelenségig a rossznak a működését. Isten ad időt a rossznak, ad lehetőséget a rossznak, a rossz is mutassa meg magát, és mindenki dönthessen, és miután Isten ezt mindenki számára biztosított, akkor eljön egy pont, amikor a rossznak vége kell, hogy legyen egyszer s mindenkorra. Isten itt sem vetett véget, még ha lett volna itt idő, vagyis helyünk, akkor azt mondanám, hogy a mennyei lázadáskor se vetett véget a rossznak. Így se vetett véget, hogy az ember beengedte a földre, sehol a földön nem vetett véget. Inkább eljött az Isten, és önmaga halt meg az ember bűnért. És itt vet majd Isten véget hatalommal a rossznak. De Isten a hatalmát csak akkor használja, tázódik az egész.

aztán. Egy kicsit bele kell mennünk a folyamatba, ugye? Tehát akkor bele kell először mennünk, hogy mi is történik itt az ítélet első szakaszában, amikor Krisztus megvizsgálja azoknak az embereknek az életét, akik az életben egyáltalán szembefordultak az önzéssel, a bűnnel, meg akartak változni, és ezt kérték valamilyen formában az ő segítségét. Ez nem feltétel mondjuk a Bibliát ismerni, mert hiszen minden egyes ember lelki ismeretében ott van az aranyalap. Tehát nagyon sok ember lesz az üdvözültek között, akik soha nem ismerték a Bibliát, vagy Krisztus nevét nem is hallották, de az életben jóra törekedtek, tehát meg akartak változni. Krisztus azt vizsgálja meg az ítéletben, hogy azok az emberek, akik a lelki ismeretük vagy a hitük késztetésére belátták a maguk gyengeségét, és ő hozzáfordultak, és megbánták a bűneiket, és ő megbocsáthatott a bűneiknek, mennyire éltek a megbocsátásnak a lehetőségével, mennyire változtatta meg az életüket a megbocsátás. Tehát, hogy ugye vannak emberek, akik nem kérnek bocsánatot, és állandóan igazolják magukat, és az önigazolás és az önimádat tulajdonképpen elháríthatatlan az életükben, mert ők így akarják, hát ezek elvesznek. De vannak emberek, akik bánják a bűneiket, meg is vallják, szeretnének más emberek lenni. Még azt is tudják, hogy Krisztus minden bűnért meghalt, tehát az ő bármilyen súlyosságú bűnükért is, de mégis valahogy az életükben nem veszik komolyan azt, hogy maga az Isten az életét adta azért, hogy nekünk más életünk lehessen, és ezek is elvesznek. Tehát az elveszendőknek a csoportjában ugye két embertípus is van, a kifejezett önigazoló és a kifejezett bűnben megrekedő emberek, és azok az emberek, akik ugyan nem akartak megrekedni a bűnben, de nem vették komolyan azt, hogy az Isten milyen nagy árat fizetett értük, és nem fejlődött igazán az életük. Nyilván ezek fölött itt nem is zajlik az ítélet, tehát ez... Hogy úgy mondjam, hogyha az igazak fölött zajlik az ítélet itt, akkor világos, hogy akik fölött nem zajlik, azok csak ide fognak tartozni. Tehát itt már teljesen világos, hogy kik lesznek azok, akiket Jézus majd feltámaszt az örök életre. Jézus itt az ítéletnek ezt az időszakát egy olyan példázatában mutatta meg, amivel mi nem foglalkozhattunk. Ez a Lukács evangélium a 13. fejezetében a terméketlen fügefa példázata. Szó van ott a terméketlen fügefa példázatában a szőlőskert uráról és a vincelléréről. Ugye az úr a szőlőskertbe ültet egy fügefát, évek óta jár, hogy nézze, hogy van-e termés, nincs termés, azt mondja, hogy hát akkor vágjuk ki ezt a fügefát, nem foglalja a földet hiába. És a vincelér azt mondja, hogy uram, még adj egy évet, megásom, megtrágyázom, megkapálom, hogyha nem terem akkor se gyümölcsöt, akkor vágjuk ki, de talán majd gyümölcs se fordul. Tulajdonképpen Isten a mennyei atya és Jézus Krisztus között az ítéletben is egy ilyen hasonló tanakodás folyik, azzal a különbséggel, hogy itt már ugye lezárt életutakról van szó. Csak itt az ítélet végén van egy vékony sáv, hogy azoknak az életére is átterjed az ítélet, akik még élnek a földön, és igazak, élő állapotban igazak, akik megérik Jézus második eljövetelét. Hát ez itt egy vékony sáv. De ez a megvizsgálás, hogy én adok neki lehetőséget, a múltkori példázattal élve, adok neki talentumot, és most vajon ahhoz méltóan élte? Ezt vizsgálja meg Isten az ítéletben. És akkor, amikor jön az ítéletnek a második szakasza, ott meg Isten arra mutat rá, hogy én mennyit adtam neki, hányszor akartam, hogy megváltozzék, milyen lehetőségeket biztosítottam a számára, hány emberrel hoztam kapcsolatba, milyen gondolatokat sugaltam neki a Szentlélek segítségével, és mégse akart megváltozni. Tehát nem akar ezek szerint élni, vagy nem akar szeretetben élni. Tehát itt a belső megvizsgálása folyik. Minden egyes embernek az emlékképét az Isten őrzi magánál. Tehát nincs szükség arra, hogy ezek az emberek

sem itt az ítéletnek ebben a szakaszában az igazak nem élnek, mert egyrészt ugye nyugszanak a föld porában, akik a meghalt igazak, másrészt ugye azok élnek, akik élve érik meg Jézus második eljövetelét, de az ítéletben, hogy úgy mondjam, nincsenek ott, nincsenek jelen. Ez egy olyan bírósági tárgyalás, ahol ott van a bíró, ott van az ügyész és az ügyvéd, de nincs ott a maga a vádlott, vagy illetve nincs ott, akit először fel kell menteni, másodszorban meg akit nem lehet felmenteni, de erre nincs is szükség. Mert Jézus, aki meghalt az emberért, ő egy személyben lehet bíró és ügyvéd. És a második esetben sincs erre szükség, mert hiszen Isten az életét adta ezekért az emberekért, ő tudja jól az ő életüket, és látta az ő küszködésüket, és tudja, hogy hát miért nem változtak meg. Tehát ennyit egy kicsit bepillantva ebben, nem tudom, hogy így most már egy jottányival világosabb. De mondom, hogy ez előre mondtam, hogy hosszú lenne. A Bibliai Tanítások Kiskátéja című könyvben erről hosszasabban lehet olvasni, valamint a Korszakok nyomában című könyvben az ítéletnek az egész lefolyásáról több fejezet szól. Tehát ez így van, hogy Pál apostol beszél erről a Római Levél második fejezetében, hogy mindenki megítélhető valami alapján. Vagy a lelkiismeret alapján, vagy a meggyőződés alapján. De a lelkiismeret mindenkiben meggyőződés. Egy bizonyos fokú, nagyon mély meggyőződés a lelkiismeret. Máté 7.12-ben mondja ki ezt Jézus, hogy a lelkiismeretnek ez a törvénye, hogy amit akartok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, mindazt úgy cselekedjétek azokkal. Mindenkinek van lelkiismerete, csak mint minden, ami benne van az emberben, attól függ, hogy hogyan használjuk. Tehát a Bibliából látjuk, hogy voltak gyenge lelkiismeretű emberek, voltak aggályoskodó lelkiismeretű emberek. Ez különben a mai tudomány vagy lélektan is leírja, meg az egyszerű hétköznapi tapasztalat is, hogy vannak emberek, akik például kis dolgokon aggályoskodnak. Szóval nagy dolgokat futni hagynak. De kis dolgokon elkezdenek aggályoskodni. Más emberek meg, hogyha mondjuk sokat teszik, egy bizonyos fokú rosszat sokat tesznek, azon a ponton meggyengül a lelkiismeretük, és ott szinte már nem is érzik a lelkiismeretnek a szavát. De ez nem annyit jelent, hogy nem lenne lelkiismeret, csak egy eléggé megrongált állapotban levő lelkiismeret van. De lelkiismeretet, ameddig élünk, nem lehet elpusztítani. Az olyan, mint az élet. Szóval az... Most ha élünk és dobog a szívünk, addig van lelkiismeretünk is. Arra a kérdésre, amit föl szoktak emberek tenni, hogy néhány emberben, mintha nem lenne lelkiismeret, mert akik gátlástalanul ölnek meg, csalnak meg, lopnak, én erre csak azt tudom válaszolni, hogy mindenkiben van lelkiismeret. Ha úgy tűnnék is, hogy ők nem csinálnak lelkiismereti problémát a dologból, ez az emberekben levő határtalan nagy színészi képességnek tulajdonítható. Az emberek úgy elő tudják adni, mintha mi se történnék belül, hogy ők vígan és dalolva teszik a rosszat. De itt kell nagyon világosan a Római Levél második fejezetét ismernünk, amelyben azt mondja Pál apostol, hogy nyomorúság és ínség minden gonosz cselekvő ember lelkének. Tehát ha valaki rosszat tesz az életben, az ellet készül, hogy belül elkezdődik egy borzalmas lelkiismeret furdalás, vagy egy belső feszültség, csak hát az ember megjátszhatja, mintha mi se történnék. De abból nem az kell következni, hogy mi se történik, hanem az, hogy nagy színész. Sajnos, ugye nagy. A szöveggyűjteménybe beválogattam Babits Mihálynak az Életbeli Színház című egyoldalas eszmefuttatását, ami ugye arról szól, hogy minden ember nem is egy, hanem több szerepet szeret alakítani az életben. De hát ezek hamis szerepek nyilván. Az igazi szerep az lenne, hogyha mindenki a lelkiismeretére hallgatna. És ha mindenki tudna önmagával szemben is kijelentéseket tenni, és azt mondani, hogy most hibáztam, most tévedtem, bocsánat, ez nem így volt, és így lehetne tiszta lappal új életet kezdeni. Mással is jó cselekedett.
hát figyelmeztette a másik társát, mondta, hogy mi méltán vagyunk itt. Szóval ez is érdekes, tehát a hit meg a cselekedet soha nem választható szét egymástól, hogyha valakiben van egy igazi felismerés, ha valaki valaminek igazán a mélyére rádöbben, az szinte lehetetlen, hogy azt le lehetne folytani, az rögtön cselekedeteket kíván. Először mind a két lator szidalmazta Jézust. De amikor látták Jézusnak a magatartását, az egyik lator elkezdett ezen gondolkodni, hogy lehet ilyen kínszenvedések között is másokért imádkozni, az édesanyját, a szeretett tanítványára bízni. Tehát látták azt, hogy ez egy rendkívüli, mint ahogy a római századot is azt mondja, hogy ez valóban Isten fia volt. És rögtön figyelmeztette is a társát, tehát igenis tudott jót tenni már mással is. De tessék kölcsön venni a kazettát, itt van a kazettája, meg van egy írásos anyag, tessék meghallgatni, most azt tényleg nem akarok belemenni. Tessék a... Igen, tehát mondjuk ez a példázatunknak is az egyik vonása volt, hogy végül is az a kérdés, hogy ki milyen ember, hogy hogyan él és mit cselekszik. Tehát ha valaki azt mondja, hogy ő jó ember, meg ő nem tudom, hívő ember, de ugyanúgy viselkedik, ugyanaz a magatartása, mint mondjuk a nem hívő embereknek, ugyanúgy megenged magának indulatot, sértődékenységet, haragot, kegyetlenséget. Szóval, hogyha a cselekedetei ezt mutatják, hát akkor mitől hívő? Tehát az biztos, Jézusnak ez az általam is idézett kijelentése, hogy aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát, tehát valahol itt van a végső célja egy keresztény életének, hogy azt tegye, ami az Isten akarata, amit az Efézusi Levél második fejezetében így mond Pál apostol, hogy Isten előre elkészített minden jó cselekedetet, hogy azokba járjunk. Tehát az biztos, hogy itt a cselekedeteknél kell megragadni a dolgot, mert a példázatunk is itt ragadja meg, mert rögtön Jézus azt mondja, hogy éheztem és ennem adtatok, szomjóztam és innom adtatok, tehát itt cselekedetekre céloz. Csak most ezután lépnünk kell egy újabbat, és fel kell, hogy tegyük a kérdést, hogy hol vannak az autentikus cselekedetek, tehát hol vannak a hiteles cselekedetek, a valódi jó cselekedetek. Ugye? És amikor ezt kezdjük vizsgálni, hogy hol vannak a valódi jó cselekedetek, mert hiszen ezzel folytatódik a példázat is, akkor jön be itt a hit, hogy hit nélkül nem lehet valódi jó cselekedeteket tenni. Ha valaki elképzeli az életét, hogy ő most jót tesz emberekkel, és most ő jótékonykodik, vagy segít embereken, ez nagyon derék és szép elképzelés, de hogyha valaki ebben megreked, az mindig az ember szempontjából, az emberi szempontjából jó cselekedeteket fogja végezni, amelyek mások, mint a hitből fakadó jó cselekedetek. Most, hogy mondok egy gyakorlati példát. Én nem ismertem a Szentírás, sem ezt a példázatot, sem más alapvető tanításokat, és hát mi albéletbe kezdtük az életünket, és az albéletben a házi nénink már 80 év fölött volt, és hát bizonyos betegségei előjöttek. Hát segíteni kellett rajta. Nyilván, ha már ott vagyok, hát a albérlő vagyok is, de hát amennyit tudok, segítek rajta. És kezdtem jótékonykodni a nénivel. Segítettem neki bevásárolni, amikor eltörte a kezét, akkor jártam vele gyógyfürdőre, ha behívott a szobájába, órákig beszélgettem, hogy ne legyen egyedül. Tehát különböző módokon. De mondom, ezt emberileg csináltam, úgy gondoltam, hogy ez nagyon jó dolog. Hát egy valamire nem voltam tekintettel, hogy nekem feleségem is van, meg aztán gyerekek is születtek, aztán tették fel a kérdést, hogy most tulajdonképpen én most kivel teszek jót? Meg egy kicsit a néni kihasznált olyan szempontból, hogy ha albérlő, akkor tegyen meg mindent. És kezdtem én ezen gondolkodni, hogy én hogy tehetnék a nénivel úgy jót, hogy az valóban jó legyen. Nem tudtam vele jót tenni, mert ha órákig nála voltam az egyik nap, a másik nap már, mit tudom én, pár por szemért elkezdett ott veszekedni, meg nem tudom én vissza, soha nem volt igazi jó életünk. Azután ebben a nehéz helyzetben ismertem meg én is a Szentírást, meg a néni is, hála a jó Istennek, tényleg ő is a kezébe vette a Szentírást, és hát ő egyre idősebb lett, és egyre gyengébb lett,
És aztán volt egy ilyen gondolatom, hogy mi lenne akkor, hogyha én a néninek felolvasnék a Bibliából csak egy rövid részletet. Nem beülnék hozzá egy ilyen tracspartira, hogy most meg... Szóval csak egy fél óra. És a néni ezt nagyon, nagyon hát megrendült, ahogy hallgatta, a Zsoltárok könyvéből olvastam fel neki, és egy idő után ő is ezt kérte már tőlem, hogy erre mindenképp szakítsak időt, hogy hát a Szentírásból, hogy ő tényleg Isten szavának elfogadta aztán a Szentírást. És itt mutatnám meg a két dolgot, hogy először nagyon sokat tettem én a néniért, meg nem is azért tettem, hogy most engem dicsérgessenek, de mégis benne volt az emberinek az összes esetlensége, tehetetlensége, és a néni nem lett jobb. A néni nem lett jobb. Amikor azt hallgatta, minden másnap hallgatta ezeket a Zsoltár igéket, akkor nagyon mélyen megrendült és elgondolkozott, és akkor elkezdett megjobbulni ez a néni. 2-3 évig volt az első emberi jó cselekedet, a néni nemhogy nem javult meg, hanem tulajdonképpen eléggé eleresztette magát, és a végén már oda lyukadtunk ki, hogy nekem ezt meg kell tennem azért, mert hát én egy fiatalabb vagy, és albérlő vagyok, ezt meg kell tennem, és hát nagyon rossz helyzet volt ez. És utána pedig az ember azt mondta, hogy ennek a néninek is mire van szüksége, mint minden embernek, hogy az Istent megismerje. Mert ha az Istent megismeri, akkor az Istentől megtanulhatja azt, hogy mi az, hogy jó. Egymástól, egymásnak mi nem tudjuk a magunk lényéből megmutatni, csak akkor, hogyha Istent képviselve élünk az emberek világában. Tehát a cselekedetekig mindenképpen el kell jutni, csak az a kérdés, hogy valaki az emberi közegen keresztül jut el a cselekedetekig, és erre mondhatjuk azt, hogy ez a jótékonykodás. És ha valaki az Isten tanítása szerint jut el megtérés, újjászületés után a jó cselekedetig, erre mondhatjuk azt, hogy ez a felebaráti szeretet. Tehát itt az életben, most hogyha amit elmondtam most, akkor ezt egy másik szempontból is gyorsan hadd ismételjem meg, mikor következik be az életünkben változás. Akkor, hogyha felhagyunk az emberi jótékonykodással, befogadjuk az Isten szeretetét, megismerjük és befogadjuk az Isten szeretetét, és az majd átalakít bennünket, és akkor majd valódi jó cselekedetekre jutunk. Tehát, hogyha most ezt itt ábrázolnom kellene, akkor csak is így tudnám ábrázolni, hogy először van a hit és befogadás, és ha az ember ezt befogadta, ebből következnek majd a cselekedetek. Ez a bibliai tanítás. Tehát, ha az ember befogadja az Istent, akkor az Isten hatalmat ad annak, mondja János első fejezetében, hogy az Isten fiaivá legyenek, és tegyék azt, ami az Isten fiaihoz méltó, ami hozzájuk illik. Tehát mindenféleképpen a hit az, ami megállítja az embert az emberi jótékonykodásban, ami egy egészen más utat állít az ember elé, de ha ebből a hitből nem következnek valódi jó cselekedetek, akkor az a Jakab levele második fejezetével elmondhatjuk, hogy az a hit, amiből igazi jó cselekedetek nem következnek, az megholt önmagában. Tehát nem tudom, hogy valamennyire érthető-e, hogy a Bibliában a hitből jönnek az igazi jó cselekedetek, de kell, hogy jöjjenek igazi jó cselekedetek, mert ha nem jönnek, akkor az a hit meghalt önmagában. Hát az, hogy egy ember mennyire ismeri meg a Bibliát, az akkor dől el, amikor azt látjuk, hogy a Bibliának minden rendelkezésével összhangba jutott el. Tehát, hogy ha el tudja fogadni azt, hogy ami van a Bibliában, az Isten akarata, Isten szándéka, vagy akkor kezdődik egy ember életében az a bizonyos más élet, amikor eljut idáig.

Kedves gyülekezet, lapozzuk fel a Bibliánkban Pál apostolnak a rómabeliekhez írott levelét, és keressük ki a római levél 12. fejezetét, és az első, második verseket olvassuk el. Római levél 12. fejezetéből az első és második verseket olvassuk alapigeként. Így szól Isten igéje. Kérlek azért titeket, atyámfiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. És ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Nagyon sokat mondó igevers ez a két vers, nem is tekintenénk végig részleteiben, de hogyha figyelembe vesszük, hogy az apostol ezt hívő embereknek, hívő gyülekezetnek, a Rómában lévő testvéreinek írta, akkor egyébként érdemes arra, hogy elgondolkodjunk, hogy mennyi jó tanács, mennyi hasznos hitbeli útmutatás létezik, amikor arról beszél, hogy az ember, hogyha valóban jó úton akar haladni, akkor ez egy nagyon szép kifejezés az első versben, hogy szánja oda magát. Tehát Istennel járni, vagy törekedni a hitbeli szeretetben való életre nem lehet csak úgy, hogy szimpatikus, tetszik, megpróbálom, ha sikerül, sikerül, ha nem sikerül, nem sikerül. Hanem olyan szép az apostol kifejezése, hogy Istennek irgalmasságára kérjőket, szánjátok oda magatokat. Az ember vegye komolyan ezt a döntését az életben. Ha haladunk tovább az igeversben, akkor olyan szép a következő vers, második vers első mondata is, hogy ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által. Az ember ebben az életben óhatatlanul is mintákat és példákat keres a maga életéhez. Mindannyian túl vagyunk többségében talán, többségében túl vagyunk az ifjú korunknak azokon a szakaszain, amikor plakátokat és posztereket tartottunk a falon, és kerestük a magunk példaképét egy-egy sportember, színész vagy valamilyen kiválóság személyében. És amikor az apostol itt arról beszél, hogy az ember azért, hogyha igazán biztos alapokra és precízen akarja az életét felépíteni, akkor tulajdonképpen Isten kimondja azt a nagy igazságot, amihez nekünk sokszor évtizedek kellenek, hogy a magunk kárán megtapasztaljuk, hogy ebben a világban nem lehet olyan, hát így mondja, hogy ne szabjátok magatokat, tehát olyan szabás mintát találni, amivel azután az életben valóban boldogulni, valóban előre haladni lehetne egy Isten szerinti életben. Majd így mondja a második versnek ugye a folytatása, hogy hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. És én itt térnék rá arra, amiről igazán szeretném, hogyha röviden gondolkodnánk a mai délelőttön az ige tükrében, akkor az apostol nagyon hangsúlyosan beszél arról, hogy a hívő ember élete, az Istent kereső ember élete, az egy gondolkodó élet. A vallás, az Istennel járás nem bizonyos előírásoknak, formáknak vagy hitvallásoknak a külsődleges betöltése, vagy valamennyire precíz megvalósítása, hanem egy naponkénti vizsgálódó, gondolkodó, értelmes, figyelő élet. Csak azért emelném ki, mert olyan könnyen mondja azt az ember, hogy hát van kérem vallásos képmutatás, meg van látszatisten tisztelet, meg van olyan hitvallás, ami, ugye ez van egy ilyen mondásunk is, hogy bort iszik, vizet prédikál, de azért legyünk önkritikusak, mert itt az apostol is arra szólít fel bennünket, hogy a magunk életében, akik, hát így mondom, hogy keresztények akarnak egyre inkább lenni a szó olyan értelmében, hogy Krisztusi jellem, Krisztusi gondolkodás, indulat, szeretet. Azt mondja az apostol, hogy nagyon fontos, hogy az ember, így mondja az ige, hogy elmétek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, keressétek, naponta tegyétek fel a kérdést, hogy mi az Isten akarata. És rögtön szeretnék megállni egy gondolatra, mert hát mi az Isten akarata? Erre a megtért, megkeresztelkedett, Istennel szövetséget kötött ember olyan könnyen rámondja, feleli azt, hogy hát az Isten akarata azok a hitpontok, vagy hitvallási előírások, amik elmondják, hogy ezt tedd, ezt ne tedd, erre figyelj, ezt tarts be, ennyi méter, ennyi centi, ennyi, tehát hogy az életben ilyen szabályok formájában próbáljuk sokszor a magunk vallását is megélni. Ehhez képest az apostol nem azt mondja, hogy bizonyos formai cselekedetek, hanem azt mondja, hogy egy megtért gondolkodású ember számára is, tehát egy megváltozott gondolkodású ember számára is szükséges, hogy folyamatosan, naponta vizsgálja a maga életében, hogy mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Tehát nagyon egyértelmű ez,
az apostoli leírás, ez az iránymutatás, amikor én az alap gondolatát így foglalnám össze a mai istentiszteletünknek, hogy gondolkodó kereszténység. Nem megmondják nekünk, hogy hogyan kell életünk végéig élni, milyen feltételeknek kell megfelelni, milyen gyülekezethez hányszor járni, és egyéb milyen formai szokások, hanem gondolkodó kereszténység. És hogy mit is jelent ez a gondolkodás, mit is jelent, amit az apostol így mond, hogy változzatok el a ti elméteknek megújulása által. Én szeretnék itt megállni egy rövid gondolatra, mielőtt rátérnék még a téma fő tárgyalására, a mai gondolatmenetünk kifejtésére, hogy a mi életünkben, a mi gondolkodásunk a hitvallások szintjén eljut valameddig, hogy mit hiszek, mit gondolok az életről, mit gondolok az embertársaimról, az Istenről, a világ végéről, vagy bármi más dologról. De azután, hogy ezt az ember, ezt a gondolkodást naponta hozzáigazítsa az Isten akaratához, ez az, amire azt szoktuk mondani, hogy heti, hétnapos, napi 24 órás küzdelem és odafigyelés. Persze rögtön itt is hozzátenném, amit majd még szeretnék sokszor hangsúlyozni, hogy de ez nem egy önmagától való igyekezet az embernek, hogy hú, tehát akkor ezen túl most egy keserves emberi igyekezet, hogy megfeleljek. Hanem az ember észreveszi magában, hogy bár én hiszem ezt, vagy azt, vagy amazt az életről, az emberi világról, de hogy az én emberi indulataim, az én emberi gondolkodásom is összhangban legyen ezzel, ez az, ami az ember részéről, hogy az apostol is mondja, az elme folyamatos isteni mércéhez való igazítását. És így mondhatom egészen őszintén, magunk között mondva, hogy egy folyamatos önmagunkkal vívott harcot igényel az életben. A gondolkodással, az értelemmel kapcsolatban szeretném tehát, hogyha két gyakorlati gondolatot vennénk most számba, gondolkodásunknak én így fogalmaztam meg magamnak, hogy két alaptörvényét, amire érdemes odafigyelni, amire nem tehetjük meg, hogy nem figyelünk oda a mi mindennapi életünkben, hogyha komolyan vesszük az apostolnak ezt a felszólítását. Két nagyon rövid, egyszerű tétel, szinte tételszerű megfogalmazást szeretnék említeni, amit én így neveztem el, hogy az értelem a gondolkodás alaptörvényei, lehet, hogy van több is, én most kettőt számoltam össze, de amit mégis számba vennénk, hogy mi az, amivel tudatosan számoljunk a mi magunk életébe, a mi gyakorlati hétköznapi életünkben. Az első gondolatot így fogalmaznám meg, gondolkodásunk ahhoz idomul, ahhoz hasonul, amivel sokat foglalkozik. Ez egy nagyon egyszerű tétel. Tehát amin sokat gondolkodunk, témán, személyen, emberen, eseményen, az egy idő után a mi cselekedeteinket, a mi magatartásunkat, a mi egész gondolkodásunkat elkezdi egy bizonyos értékrend, egy jó vagy rossz értékrend irányába terelni. Tehát nagyon egyszerű a törvény, még egyszer mondom, hogy meg lehet ezt jegyezni, majd szeretnék Biblia igét is megfogalmazni ezzel kapcsolatban, hogy gondolkodásunk ahhoz idomul, amivel sokat foglalkozik, amin sokat időzik. Most erre rá lehet bólintani, hogy ez valóban így van, és az apostol épp a Filippi levél 4. fejezetének a 8. versében, tehát egy igét ide mellé állítanánk, persze több ige is van Ószövetségben, Újszövetségben, egy igét ide mellé állítanánk, azt mondja Pál apostol a Filippi belieknek is, hogy éppen ezért az ember figyeljen oda, hogy amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik helyén valóak, erre szánjon időt a maga életéből, erre, hát így mondom, hogy vesztegesse, illetve hasznosítsa a maga gondolatait, mert sok gondolat elrepülhet a fejünk fölött, ugye Luther példáját említve, aki azt mondta, hogy a gondolatok olyanok a mi életünkben, mint a madarak, sosem tartjuk számon szinte, hogy hány repül el a fejünk fölött, nyilván csak arra tudunk odafigyelni, hogy melyik rakjon fészket, és melyik ne rakjon fészket a mi gondolkodásunkban, a mi értelmünkben. Tehát nagyon fontos ez az alaptörvény, mert sokszor nem értjük azt, hogy miért vagyunk egy bizonyos lelki állapotban, egy bizonyos helyzetben, egy bizonyos, hát szoktuk így mondani, hogy rossz paszban az életünkben. Ha számot nem vetünk, hogy mostanában milyen gondolatokat engedek én meg magamnak. És itt most nem valami mély lélektani elemzésekkel szeretnék foglalkozni, hanem egyszerűen csak erre felhívni a figyelmet, hogy nagyon időszerű az apostolnak ez a felhívása, hogy vizsgáljuk meg azt, hogy mire szánunk időt, mire mennyi időt szánunk a gondolkodásunkban, a mi életünkben. Természetesen vannak feladatok, vannak az életben terhek, tehát nem lehet úgy élni az életet, hogy mondjuk tényleg az ember mindig csak nem tudom, zsolozsmázik, vagy zsoltárokat olvas, vagy énekelget, hanem hát a 6 napon át munkálkodjál és végez minden dolgodat jegyében, ugye mindannyiunknak különböző helyzetekben kell megállni, de nem mindegy, hogy mi van a mi gondolatainkban.
Nem mindegy, hogy a mi gondolkodásunk mivel hagyja magát lekötni, és én szeretnék is itt egy-két dolognál rögtön megállni, gyakorlati példákat felemlíteni. Az első dolog, ami rendkívüli módon rabol tudja ejteni a mi gondolkodásunkat, az élet gondjai. Persze mondhatjuk erre, hogy talán azért már ezért ne bántson senki bennünket, hogy az élet gondjai, hát éppen elég terhez nekünk. De Jézus Krisztus külön felhívta a mi figyelmünket Máté evangélium a 24. fejezetében, hogy meg ne nehezedjék a ti szívetek. És ott nem csak azt mondja, hogy a részegség, a dobzódás, a szórakozás, a felelőtlen élet, hanem azt is hozzáteszi, hogy és az élet gondjainak miatta. Nyilván feltehetjük kölcsönösen egymásnak a kérdést, hogy miért melyikünket nem szoktak az élet gondjai leterhelni. Én egy olyan tehertételre szeretném itt a figyelmet felhívni, amikor ugye egyfajta ilyen mókus kerék gondolkodás elindul az élet gondjaival kapcsolatban, a munkahelyi, az otthoni, a családi problémákkal kapcsolatban, és nem tudunk belőle kilépni, mert nem ragadjuk meg igazán hitben a gondviselő Isten kezét. Gondjaink vannak, és gondjaink lesznek. És még csak azt sem ígérheti meg senki senkinek, hogy egyre kevesebb lesz a gond. Nem tudjuk, mennyi lesz. De testvéreim, az, hogy a mi hitünk valóságos-e, hogy élünk-e azzal a hittel, mert az Isten nem számon kéri tőlünk a mi hitünket, hogy miért nem hisztek már bennem, hanem inkább tehetetlenül sajnál minket, amikor nem eléggé benne bízunk. Inkább magunk pörgünk az élet gondjaiban. Gondolkodásunkkal. Mert mindannyiunkkal ez történik, sokszor. Mert melyikünk nem ismeri azt, amikor éjszaka felébredünk, és beugrik valami, hogy ez az, amit tegnap félbehagytam, és holnap, és XY-nal találkozom, és akkor eltelik egy óra, két óra, és nem tudunk aludni. Melyikünk nem ismeri? De kérdem én, hány olyan ima tapasztalatunk van, hogy az Isten egyre rövidebb idő alatt visszaaltat ilyenkor bennünket? Hogy Istenben nyugoszik meg az én lelkem, ahogy a Zsoltáros mondja. Tehát, hogy a mi gondolkodásunknak a hit, az Isten gondviselésébe vetett bizalom segítsen féket, gátat szabni. Hogy ilyenkor az ember ne, tényleg, ahogy Jézus mondja, hogy megnehezedjen a szíve, hogy ne nehezedjen meg az ember szíve. Testvéreim, elmondhatjuk, hogy itt nagyjából azonos hitvallású emberek vagyunk ebben a gyülekezetben, kiki ugye hol tart a hitben járásban, de azt is elmondhatjuk, hogy ez mindannyiunk közös problémája. És a hitvalláson túl az, hogy van-e igazi hitem, és hogy megváltozott-e az én gondolkodásom, megújul-e naponta, ahogy az alapigében olvastuk. Ez mégiscsak ezen múlik, hogy a gyakorlatban hogyan élem, hogyan hasznosítom az én hitemet, az én Isten gondviseléséről szerzett tapasztalataimat. Rögtön szeretnék tovább lépni, ugye mondtam, hogy gondolkodásunk ahhoz idomul, amin sokat időzik. Egy másik nagy problémája a mi gondolkodásunknak más emberek gyengeségei. Más emberek gyengeségei. Őszintén megkérdezlek benneteket, és biztos őszinte lesz a biccentés is rá, hogy probléma az, hogy a gondolkodásunkban olykor nagy részt elfoglal az, hogy nem tudunk túllépni bizonyos embereknek az irányunkba való sértésein, vagy egyszerűen valamit láttunk, és emész bennünket. És mondjuk már is ki őszintén azt, hogy mindannyiunknak küzdelme, amíg ezen a földön élünk. Mindannyiunknak küzdelme. A nagy kérdés az, hogy mennyi időt szánunk ezekre a gondolatokra. Hogy az Isten megint csak azt, nem azt mondja, hogy hogy mersz te szeretetlen lenni a te embertársaddal, hanem azt mondja, hogy jó-e neked az, hogy emészted magad a másik ember gyengeségén. Tehát innen az evangélium oldaláról közelítsük meg. Nem egy olyan Isten áll fölöttünk, aki szüntelen le akarna ránk sújtani, mert lám megint haszontalanságon gondolkodsz, lám megint szeretetlen a gondolkodásod, hanem inkább onnan, hogy az Istennek azért szintén a maga részéről azért milyen lehet látni azt, hogy azért ő gondoskodott számunkra arról, hogy tudjunk benne bízni, hogy legyen bizalmunk hozzá, hogy bízzuk rá az ilyen emberi konfliktusainkat. És hogyha őszintén most kategorizálni kellene, hogy vannak-e 15 éves konfliktusaink, 10 éves konfliktusaink, 5 évesek, melyik hány éve húzódik, vagy akár azt is feltennénk, hogy a legutóbbi úrvacsora óta hány konfliktust tartunk életben azóta is, a lelkünkben, mert lehet, hogy a másikon nem múlik, ő akár életünk végéig akar velünk ellenségeskedni, de hogy mi a lelkünkben, a gondolkodásunkban hány ilyen vitát, problémát tartunk életben, hogy ezt azért nem bocsátom, ezt azért ne várják el tőlem, ezt azért hányat tartunk életben. Megint csak ott tartunk, hogy az Isten nem haragszik ránk, sokkal inkább sajnál bennünket, hogy annyi gondot, annyi rossz gondolatot, ugye egy híres filozófus mondta, hogy milyen találó a magyar nyelv, mert a gondolkodás szónak ugye a gonda, a gyökere,
Szóval, hogy hány ilyen gondot szerzünk magunknak, és miközben azt mondjuk, hogy persze, tudom, hogy az ellenséget is szeretni kéne, de ez egészen más. És gondolkodunk, és a szeretetlenségre, a türelmetlenségre, a haragtartásra szocializáljuk magunkat. És a jellemünk látja kárát, és a lelki békénk látja kárát, és a nyugalmunk látja kárát. Fordulni az Istenhez. Nem úgy mondom, mint aki mindig ezt teszi, hanem mint aki mindig ezt akarja tenni. De az Isten ebben hűségesen segíthet nekünk. És ez az, amiről az ige szól. Gondolkodásunk ahhoz idomul. Az a hangulat és az az érzés uralkodik el rajtunk, amire szánjuk, amire odaszánjuk a mi gondolatainkat, aminek helyet adunk, megtűrjük, hogy fészket rakjon a fejünkben, és fialjon is még. Következő gyakorlati felvetés, önsajnálat, mint gondolkodás. Bezzeg másoknak, de hát nekem csak ez jutott, ugye? Őt szeretik, tapsolják, én meg csak itt a sor végén, ugye? Ha ő szól, rögtön észreveszik, de én? Hányféle kiadása, különböző variációja létezik az önsajnálatnak? És nem szeretnék itt különbségbe belemenni, hogy jogos vagy jogtalan, hogy testvéreim, ez nekünk természetünk velejárója, így születünk. És annál szánalmasabbak vagyunk, amikor aztán azt látjuk, hogy tulajdonképpen egészen jó egzisztenciális körülmények, csak most éppen valaki a lábamra lépett, és már megint. Szóval hogy sokszor azt látjuk, hogy nálunk sokkal rosszabb helyzetben lévő emberek boldogok és békések, és hát némi kis szégyen érzettel, de azért belül azért csak megsimogatjuk a lelkünket, hogy de hát azért legalább valaki szeressen már, én sajnáljam magamat, ugye? Melyikünk nem ismeri az Ádám és Éva óta megromlott emberi természetnek ezt a zsákutcáját? Melyikünk nem ismeri? Mindannyian ismerjük. Nem is úgy kell erről beszélni, hogy bármelyikünk felállhatna itt. Mindannyian, csak másféleképpen jön felszínre, csak másféleképpen kompenzáljuk, de mindannyian ismerjük. És azt mondja az apostol, hogy változzon el a ti elmétek, és újuljon meg folyamatosan. Keresztény embereknek mondja, hogy igen, hitvallás, igen, változott a világnézetet, igen, megváltozott az emberről, az Istenről alkotott fogalma, minden meg, de hogy a hétköznapokban van a hite, az ott, hited az ott mutatkozik meg. Amikor felmerül ez a kérdés, hogy életgondjai, hogy emberi konfliktusok, hogy önsajnálat, amikor ez felmerül. Egy utolsó gondolatra is szeretnék azért kitérni egy negyedikre, hogy gondolkodásunk ahhoz hasonul, ahhoz az értékrendhez idomul, amivel foglalkozik. Elárasztanak bennünket manapság a hétköznapi életünkben információval, nem? Televízió, rádió, mire bemegyünk a munkájunkra, végignéztünk 250 óriás plakátot, még a metró fogantyún is azt olvastuk, hogy csapnak be bennünket, ugye? Tehát, hogy egyfolytában információ, leülünk az internet elé, meg akarjuk ezt az ablakot nyitni, de megnyílik három másik, és akaratunkon kívül minden bombáz, tompít, tudatlanít bennünket. Mivel foglalkoznak a mi gondolataink? Azért a tudatosságnak mégiscsak ott van helye, hogy miközben nem vonhatjuk ki minden alól, mert csukott szemmel vezetni nem ajánlatos, még a sok óriás plakát ellenére sem. De azért az igenis fontos, hogy az ember mire szán időt. Hogy vajon a feszültségeit, a napközbeni problémáit levezeti-e úgy, hogy aztán este leül és benyomja azt a bizonyos gombot azon a kis világító dobozon, és akkor most valami dőljön, valami hang meg kép, egy zagyvalék a keveredése, ami aztán most valamit még csipegetek közben, egészséges életmód, neszeneked, és aztán úgy valahogyan most, hogy lelazítok, ugye szoktuk mondani, értelmes élet ez? Bármelyikünkkel megesik, megeshet, vagy megesett az elmúlt héten is. De amikor az apostol azt mondja, hogy Jézus Krisztus eljövetelének a közeledésével egyre inkább szükség van arra, hogy szándékosan, döntései alapján tudatosan gondolkodó emberek legyenek a hívő emberek. Ne csak ne látszat hívők, de akik az életük problémáit is viszik, folyamatosan viszik az Isten elé. És nem engedik azt, hogy a világ mossa ki a gondolkodásukból a fáradtságot egyéb kosszal, piszokkal. Tényleg olyan dolgokkal találkozik, mint, és megint csak azt mondom, hogy ez most itt nem is prédikáció, hanem hát fogalmazzuk meg a mi közös bajainkat. Amikor az ember valahogy próbál lelazítani ebből a mai világból, és próbálja úgy naponta, és úgy hetente, és úgy, és azt érzi, hogy hát az igéhez már úgy nagy erőm nincsen, félek, hogy bele is aludnék, ugye? Este. Fáradt is vagyok. De hogy hát azért valami kikapcsolódás, valami
valami olyan kikapcsolódás, amiközben lehet, hogy egy értéktelen, egy haszontalan, egy lelkileg nem feltöltő programmal próbáljuk újra tölteni a kimerült akkumulátorainkat, és még inkább azt tapasztaljuk, hogy aztán rossz reflexek és egy rossz értékrend ül be a mi gondolatainkban, és rossz képek és jelenetek maradnak meg a mi szívünkben, amikre semmi szükségünk nem lenne, de az ördög előhozza majd az életben. Testvérem, itt az első pont így hangzott, hogy gondolkodásunk ahhoz idomul, amin sokat időzik, amit beengedünk, aminek helyet adunk, emberi kapcsolataink, az életgondjai, vagy bármilyen szinten, amivel engedjük, hogy ez a világ uralja a mi gondolkodásunkat, és lehet, hogy nem önmagában rossz, de mégis értéktelen és nem tápláló, lelkileg igényeseknek lenni. Ez nem fakad a mi természetünkből, de törekedjünk, hogy az apostol így mondta a 12. fejezet első versében, hogy szánjátok oda. Tehát, hogy ez nem egy könnyű döntés lesz. A rossz az mindig könnyebb megoldás. Az önzés, az értéktelenség, az magától is beül. Azzal nem kell foglalkozni, azt nem kell ápolni. A gyom az magától tökéletesen benövi a szántóföldet, az emberi szívet. Vegyük tehát számba azt, hogy ha már a teremtés koronáinak tartjuk magunkat, mert gondolkodás, véleményalkotás, döntés, választás, emlékezet, különböző értelmi funkcióink vannak, akkor ezt az Istennel, a teremtővel összhangban, a hit alapján használjuk és hasznosítsuk. És itt rátérnék a második gondolatra, amit én így neveztem el, hogy az értelem és a gondolkodás második alaptörvénye. Az első alaptörvény ugye lényegében arról szólt, hogy mi az, ami bejön, aminek helyet adunk. Miről szól a második? Mi az, ami kimegy? Így fogalmaztam meg, és Ellen Gould White-nak az Értelem, Jellem, Egyéniség című kötetét, két kötetes, különösen a másodikat nagyon ajánlom. Rengeteg nagyon jó gondolat van ehhez kapcsolódóan. Tőle vettem a megfogalmazást egyébként. Gondolataink megerősödnek, ha kifejezzük őket. Tehát egyrészt amire időt szánunk, amit befogadunk, az átmos és átalakítja az értékrendünket. Ez az első nagy felelőssége a gondolkodásnak, vagy nem gondolkodásnak. A második pedig, hogy ahogyan kifejezzük őket, azáltal megerősödnek. És azért itt is egy-két gyakorlati gondolatra álljunk meg. Zsoltárok könyve 17. fejezetében, a 3.-4. versekben nem is véletlen mondja azt a Zsoltár író, hogyha rosszat is gondoltam, de nem jött ki az én számon. Ez nem azt jelenti, hogy szabad rosszat gondolni, csak ki ne mondjuk, hanem arról szól, hogy még időben nyakon csípte azt a kísértést, azt a keserűséget, azt az indulatot, ami tudta, hogy rossz, de legalább még helyet nem adott neki, mert tudta, hogy ha kimondja, ha hangot ad neki, még rá is erősít. És itt, hogyha itt a gyakorlati életből próbálunk kiindulni, akkor megint csak gondoljunk arra, hogy ugye van ilyen, hogy metakommunikáció, elég csúnya ez a szó, de sokszor legalább ugyanilyen csúnya azt, amire használjuk is. Ugye az emberi életben mennyi mindent ki lehet, persze nem csak beszéddel, hanem szavak nélkül is fejezni, nem? Tekintet, ajakhúzogatás, szemöldök ráncolás, egy-egy félrehúzott mosoly, mennyi mindent, nem? Mi magunkat nem is látjuk. Mennyi mindent kifejez az, ahogyan az ember, az, hogy hogyan gondolkodik egy helyzetről, vagy különösen aztán egy másik emberről, kész. Tehát az ember oldalakat elmond a megjelenésével, a kifejezésével, a figyelembe veszlek, nem veszlek figyelembe. Na most itt persze feltehetjük a kérdést, hogy akkor most a keresztény embernek szóló tanítás azt jelenti, hogy nagyon precízen próbálj mindenre odafigyelni magadban. Hogy próbáld meg szabályozni azt, hogy tényleg hogyan jelzel, hogyan szólsz, mert nehogy a rosszban erősítsd meg magad. Jézus Krisztus is azt mondta, hogy a szívnek teljességéből szól a száj. Tehát ami kijön, az sokszor inkább csak azt fejezi ki, hogy azért bent rend van, vagy baj van. De azért az, hogy az ember a maga döntéseivel is helyet ad-e bizonyos dolgok kifejezésének. Olyan sokszor eszembe jut az, hogy szeretem figyelni az embereket, és szokott is szólni a feleségem, hogy nem szabad azért ennyire nézni metron, buszon. Hát akkor úgy nem, csak úgy figyelni, viselkedés, nagyon érdekesek az emberek. És hát magára ismer az ember. Szóval sokszor másban lát meg valamit, amire rájön, hogy hát ez milyen visszás, és akkor én is így nézek ki, amikor ilyen vagyok, vagy én is. És úgy például volt egy ilyen megfigyelésem, hogy miről szeretnek beszélgetni ma az emberek.
miért boldogtalanok nagy részt? Én mondjuk ilyen elnézést, de én szinte egyenes összefüggést is mondanék, hogy gyakran látok magam előtt frusztrált, kiábrándult embereket, és általában két téma határozza meg a beszédeiket. Az egyik az, hogy milyen az XY, és pedig ő egy ilyen ember, meg egy olyan alak. A másik pedig az, hogy most már ilyen nyugtatót szedek, meg amolyan gyógyszert, meg amolyan ilyen teát, olyan valamit iszok, mert annyira rosszul vagyok, és a más emberek gyengeségei, és hát nyilván kínjában az ember önmaga bajával. Ezzel a kettővel. És akkor úgy hallom emberek beszélgetését, és persze magát is rajta kapjon ilyesmit az ember, hogy mondja az egyik, hogy jaj, úgy fáj a derekam. A másik mit mond el? Az semmi. Nekem meg a... És ilyenkor az ember mindig csak arra gondol, akár önmagánál, akár másnál látja azt, hogy és ettől könnyebb lesz. Ettől könnyebb lesz. Persze itt most szószékről nem pozitív gondolkodást kell hirdetni, nem azt, hogy inkább ne vegyél tudomást a bajaidról. De testvéreim, ha nekünk Biblia van a kezünkben, és a Biblia mögött az az Isten áll, aki gondviselő, megváltó, és aki vissza akar jönni, hogy örök életet adjon az ő gyermekeinek, akik igyekeznek tudatosan gondolkodni, és tényleg nem csak vakon valamilyen hitet vagy hitvallást követni, akkor mennyire elgondolkodható ez is, hogyha gondolataink megerősödnek, ha kifejezzük őket, akkor nem csak az, hogy amit beengedünk a gondolatainkba is, de az, hogy mit árasztunk magunk körül. Egy állandó, negatív, borús hangulatot, valami szomorú lelkületet, ahogy lehet, hogy jó barátok erre fel is hívhatják a figyelmünket, hogy te lehet, hogy nem ez van benned, de mégis olyan, mint hogy veled találkozik.

nekem ez a könnyebb, mert ez most nekem igenis jár. Felvenni a harcot önmagunkkal. Ha az Isten azt kérné, hogy egyszerűen csak tartsuk be a 10 parancsolatot, vagy ezt ne tegyük, vagy amaszt ne tegyük, vagy ettől óvakodjunk, akkor könnyű dolgunk lenne az üdvösségre jutni. De amikor azt kéri, hogy értelmes, gondolkodó emberekként a magunk természetét győzzük le, akkor csak a hit marad nekünk. Csak a hit marad nekünk. És ha mi gondolkodásunkban és érzelmi világunkban akarunk rendet tenni, akkor a legbonyolultabb gépezethez érkeztünk, a legbonyolultabb alkotáshoz, amiben az Istenen kívül, nem hogy mi sem igazodunk el saját magunkon sokszor, de rendet rakni, meg végképp senki nem tud az Istenen kívül. Ő tehát egy dologra vár, hogy segítségül hívjuk-e és beengedjük-e őt. És én itt térnék az utolsó gondolatra, mert amikor ezt így egyszerűen végig gondoltam, és hát valahol az jutott eszembe, hogy hát de jó, hát a Biblia szerint ilyen egyszerű. Akkor még inkább megörültem annak, amikor például eszembe jutott az, hogy hát mire adta például az Isten az ő igéjét, az ő írott kinyilatkoztatását. Hát arra, hogy jó bejövő információink legyenek bőségesen. Hát azért adta, hogyan a Korintusi levél 2. levél 10. fejezetének az 5. versében Pál apostol is mondja, hogy fogjul lejtvén minden gondolatotokat az engedelmességre Krisztusban. Hát ez az, erre van szüksége az embernek. Hogy valóban a Krisztusban, a Krisztusra tekintve, az Istenre figyelve, azt tanulmányozva, azzal foglalkozva mindennapi életében, és ennek a helyét érdemes, és nélkülözhetetlen megtalálni a hétköznapjainkban, az Istennek a helyét, hogy a mi gondolkodásunkban legyen mindig annyi tartalék, amit majd az ő szent lelke által eszünkbe juttat, amikor valami rossz, valami kísértés, valami nehézség jönne a mi életünkben. Aztán gondolkodtam azon, hogy az ige mellett egy másik ilyen hatalmas lehetőség az imádság is. Mert amikor az ember aztán úgy érzi, hogy na most aztán, ha én elmondanám, ha én tudnék mit mondani, ugye szoktuk így fenyegetni, meg így sokat sejtetni magunk körül a világot, ugye? Nem helyes, testvérem, kierősödik ezáltal. Legfőképpen mi gyengülünk, meg még aki hallja, az biztos. Hogyha az ember ilyenkor azt mondaná, őszintén az Istennel megbeszélni, hogy látod, hogy mi van az én lelkemben. Szégyellem, de segíts. Testvéreim, egyszerűen imádkozni megtanít bennünket, egyszerűen és őszintén, hogyha elkezdünk a gondolkodásunkat is tudatosan alakítani. Az Istennel beszélgetni, az Istenhez odafordulni, nem háromszor evések előtt, meg aztán egyszer este lefekvés előtt, meg ha nagy baj van, ugye ezek az ima alkalmak. Ahányszor úgy érezzük, hogy most a gondolkodásunknak szüksége van az Isten segítségére. Mert most ez már nem gondolkodás, ez már minden, csak nem gondolkodás. Az ige és az imádság, hogy az Isten értelmes gondolatokat adjon nekünk, és hogy azoknak a megvalósításához őszintén kérjük az Isten segítségét. Egy kedves emberrel beszélgettem, aki egészen csúnya bűnökkel és kísértésekkel küszködött a maga életében, és szinte szégyelte is ezt a beszélgetést. Nem mint hogyha bármelyikünk bűne egyébként nem lenne csúnya, de szóval, hogy ő úgy különösen úgy érezte, hogy most egy olyan ponton van, hogy itt aztán tényleg neki be kell fejezni a keresztény életét, mert hát ez már minden, csak az nem. De mégis beszélgetett, kötélnek állt. Haladtunk előre a beszélgetésben, és ugye eljutottunk odáig, hogy az Isten egyébként is ismeri a mi gondolatainkat. Mennyivel jobb, hogyha mi megfogalmazzuk és elmondjuk neki, és azt mondjuk, hogy itt tartok, de nem akarok itt maradni, nem akarok ilyen maradni. És kérjük az Isten segítséget. Ő egyébként is olvassa a mi gondolatainkat, tehát szégyenből nem kell előle bújdosni. Minden gondolatomat jól tudod, ugye írja le nem egyszer a Zsoltáros, meg más is. Tehát ha azt mondjuk, hogy de rossz lehet az Istennek, hogy ismeri, ami az ember szívében van, akkor ez nem azon múlik, hogy kimondjuk, vagy nem mondjuk ki. Mindenféleképpen látja, hogy mi van bennünk. Inkább azt nem érti, hogyha egyszer már ő is látja, és jó esetben mi is látjuk, akkor miért nem fordulunk hozzá gyakrabban. Kedves gyülekezet, kedves testvéreim, azt mondta a mi alapigénk, hogy az Isten irgalmasságára kérte az apostol, hogy szánjátok oda magatokat Istennek, és ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem változzatok el, de úgy, hogy a ti elmétek folyamatos megújulása által, tudatosan, értelmesen és őszintén gondolkodva járni az Istennel. És a mindennapi harcainkban én azt kívánom, hogy a Jóisten valóban arra segítsen el bennünket, hogyha fájdalmas is az őszinteség, de legyen elég hitünk és bizodalmunk benne őszintének lenni. Viszont csak úgy ne beszéljünk Istenbe vetett bizalomról, hogyha nem vagyunk őszinték egyébként vele.

Legfeljebb akkor ő ismer minket, de mi nem akarjuk magunkat igazán ismerni. A Jóisten adjon tehát elegendő alázatot és hitet nekünk mind a kettőt együtt, hogy folyamatosan tudja a rendet építeni fel a mi szívünkben, a szeretetet, a hitet, mindazt, ami ebben az életben nekünk a következő harcokhoz, küzdelmekhez szükséges. Az Isten áldjon meg ebben mindannyiunkat. Amen. Édesatyánk, türelmes, szerető, hűséges Istenünk, megköszönjük azt, hogy a hitet ajánlott fel nekünk, hogy a Te ígéd minden szava arról szól, hogy ne küszködjünk tovább egyedül az életben, hanem a mi szívünkben álljunk szóba komolyan a Te ígéddel, a Te evangéliumoddal, örömhíreddel, ami arról szól, hogy megtaníthatsz minket uralkodni önmagunk felett is. És ezáltal a mi életünkben bármilyen esemény, bármilyen külső tényező is jön, megismerhetjük mindig, hogy mi a Te jó, kedves és tökéletes akaratod. Jó Atyán, köszönjük az útmutatást, már csak a véghez vitellez kérünk nagyon sok erőt, hiszen a szombatnap végeztével majd újra 6 munkásnap vár ránk, de már lehet, hogy ma is folyamatosan jönnek nehézségek, rossz gondolatok, kísértések, és mi nem erőlködve akarunk beléd kapaszkodni, hanem megtanulni azt, hogy mit jelent hitben minden gondunkat Te rád bízni, mert neked gondod van ránk. Így segíts nekünk, hogy tudatosan is alakítsuk úgy az életünket, hogy a Te igéd mindig megkapja azt a helyet, hogy telítse a mi gondolatainkat, hogy kéznél legyenek az ige válaszai, tanácsai a mi életünkben, hogy rászánjuk az időt a Te beszédet kutatására, és azután ennek jegyében segíts a mi íma életünkben is az őszinte, teljesen nyitott szívű beszélgetésekre Te veled, hogy megismerjük azt a békét és azt a nyugalmat, hitet, amit akarsz Te nekünk ingyen kegyelemből ajándékba adni. Tanítsál meg erre bennünket, és add, hogy ahogyan haladunk előre az úton, a kudarcok és a vereségek se tudjanak bennünket eltántorítani ettől az iránytól. Mert lesznek még eleséseink, lesz még szégyelnivalónk, de add, hogy a Te kegyelmedből és a Te szereteted megismeréséből soha ne essünk ki. Jó Atyánk, ezt kérjük, ebben legyél a mi támaszunk. A Te ígéreteid szerint. Amen.

Hugo von Hofmannsthal, A külső élet balladája, Kardos László fordítása. És gyermekek nőnek fel mély szemekkel, semmit sem tudva nőnek és kihalnak, és ezt az utat járja minden ember. És édes gyümölcsé érik a fanyar mag, s halott madárként éjidőn lehulva ott fekszik, s megrohasztja pár cudar nap. És mindig fú a szél, és mindig újra, s özönnel hallunk, s mondunk furcsa szókat, és zsibbadoz tagjaink kéje, búja. A réten utak futnak, szerte sok vak falucska, csupa tócsa, fákja, lombok, fenyegetők, s halálosan aszottak. Miért építették őket? S nem hasonlók egymáshoz? És nem érnek soha véget? Miért sápadok? Miért sírok? Miért mosolygok? S mindez mit ér? Se játékok mit érnek? Felnőttünk már örök magányosok, céltalan vándorai csak a térnek. Mi hasznunk ennyi és megannyi képből? S mégis sokat mond ki, azt mondja, este. Szavából mélység és gyász úgy csorog, mint sűrű méz az öblös sejtű lépből. A ballada tragédia dalban elbeszélve, ahogy a híres magyar esztéta már a 19. században megfogalmazta, több évszázados múltja van a balladáknak. A 20. században is születtek balladák, a magyar irodalomban is, de ha ki kellene választani az egész világirodalomból a 20. századnak talán legjelentékenyebb balladáját, erre a zsidó származású német nyelven író Hugo von Hofmannsthal verse esne a választásom. A külső élet balladája, Ballade des äußeren Lebens. Vagyis mit jelent maga a cím? Hogy ahogy kívülről látjuk az életet, az életnek van egy külső szemlélete, hogy emberek ide születnek a világra, aztán eltűnnek a porondról, aztán házakat építenek, de aztán minek is építették ezeket, szóval az életnek a külső képe meglehetősen lehangoló, sanyarú. Az élet külső képe talán azt az érzést sugallja mindig, amit 3000 éve már kimondott bölcs Salamon, hogy hiába valóság és hiába valóságok, hiába valósága, hiszen miért születünk, ha meghalunk, miért építkezünk, hogyha majd lerombolunk, miért van az életnek ez a külső képe, és ahogy látja az ember a maga egyszerűségében, a maga őszinte szembenézésével, mit is nyújt az élet külső képe? Szinte csak szomorúságot, lehangoltságot, ezért is fejeződik be a vers ezzel, hogy legfeljebb azt tudjuk mondani egy nap végén, hogy este, hogy megértük az estét. Ennyi volt a napunk, és most este van, és megértük az estét, és erre mondja a költő, hogy sokat mond ki, azt mondja este, mert nagy dolog, hogy megértük ezt az estét, szavából mélység és gyász úgy csorog, mint sűrű méz az öblös sejtű lépből. Előttünk van a kép, ahogy pergetik a mézet, ahogy összegyűjtik a szorgos méhek által összegyűjtött nektárt, és mint sűrű méz az öblös sejtű lépből, így hangzik el, minden este ez a szó, hogy köszönöm, itt van az este, megértem a mai napot. De ezzel már át is mentünk az életnek a belső szemléletébe, mert ugyan a vers azt ígéri, hogy a külső élet balladáját adja, és ezt is adja, mert nagyobb részében azt látjuk a külső életet, és tele kérdéssel, tele egyszerű képpel és kérdéssel. De aztán végül ez a külső élet belsővé válik, a gondolkodás tárgya lesz, és az ember valami feloldhatatlan szomorúsággal, gyásszal, fájdalommal tekint az életre, hogy az élet miért ilyen. Miért járja minden ember azt az utat, hogy gyermekek nőnek fel mély szemekkel,
semmit sem tudva nőnek és kihalnak. Milyen tiszta és mély egy gyermekszem, mennyi mindenről árulkodik, mennyi mindent remél, és mennyi mindent hisz az ember az élete elején, és aztán semmit sem fog tudni, még azt se fogja tudni, amit gyerekkorában már megtudott. És aztán nő és kihal, mint a fűszál, mint a fák, és ezt az utat járja minden ember, valóban balladisztikus hangulat, tragédia dalban elbeszélve. És aztán jön a második kép, édes gyümölcsé érik a fanyarmag, s halott madárként éjidőn lehulva ott fekszik, s megrohasztja pár cudar nap. A mag is, a gyümölcs is leesik, a madár is leesik, de micsoda félelmetes kép, szinte egy olyan filmvászonról lekívánkozó kép, nem is egyszerű, nem is természetes, hanem egy olyan kicsit mesterkél, de a maga mesterkéltségében félelmetes vérfagyasztó kép, hogy egy madárból kimegy az élet, és lebukik, és mindig fú a szél, és mindig újra, s özönnel hallunk, s mondunk furcsa szókat, és zsibbadoz tagjaink kéje búja, aztán jön a természet világa után az emberi világ, a sok beszéd, a fecsegés, a mellébeszélés, sok minden dolog, ami jellemez bennünket, az elkendőzés, a dolgok nem nevén nevezése, és ez okozza az emberi világban a legtöbb tragédiát. És itt vannak a falvak, a városok, a települések. Miért építették őket? Nagyon érdekes itt a német eredeti, mert nem a warum miért szóval, hanem a másik, a német nyelven másik miért szóval, wozu, vagyis mi céllal. Nem, hogy miért, mi okból, hanem mi céllal építik a házakat az emberek, ha utána majd elmennek onnan, elválnak, lerombolják, jön a háború, wozu sind sie aufgebaut. Miért építették őket? S nem hasonlók egymáshoz? És nem érnek soha véget? Miért sápadok, miért sírok, miért mosolygok? S mindez mit ér, se játékok mit érnek? A régi latin közmondás, a cui bono, cui prodest, ez elevenedik meg Hofmannsthal versében. Hogy mire jó végül is ez az egész, és ha játék az élet, mire jó ez az egész játék. Felnőttünk már örök magányosok, céltalan vándorai csak a térnek, vagyis az időnek és a térnek a két alapvető kategóriának sincs semmi értelme, sem hosszmetszet, sem keresztmetszet nem ad eligazítást, sem az élet egésze, sem a pillanatnyi része, mert mi értelme van ennek, ha mindent itt kell hagyni, ha minden véget ér, és ha semmire nem tudjuk a választ. Hát ezért kell gondolkodni, ezért kell keresni, ezért kell nem csak megelégedni azzal, amit a költő mond, ami önmagában igaz, hogy minden nap hatalmas kegyelem, minden nap hatalmas ajándék, és ha elmondhatjuk egy napunk végén, hogy este, hát igen, megértük a mai napot, sokan nem érik meg ezt a mai napot. Sokan már nem mondhatják el azt, hogy este. Mi még élünk, és az élet a lehetőségeinkben van, a ráeszmélésben van, a föleszmélésben van, hogy vajon mennyire tesszük fel a kérdéseinket, mennyire keressük a válaszokat, az érvényes válaszokat, mennyire elégszünk meg csak igazi 100%-os válaszokkal. Igen, itt dől el minden ember sorsa. Itt dől el, hogy a külső élet balladája lesz majd belső élet balladája, vagy a külső élet balladáját végig gondolva az ember belül felszabadul, nyomra talál, és megtalálja a helyes utat. Erre figyelmeztet Hofmannsthal híres verse, nem kisebb és nem kevésbé szép fordításban, Kardos László tolmácsolásában. Különösen az utolsó befejező kép gyönyörű, mintha magyaroknak magyarul irattatott volna, s mégis sokat mond ki, azt mondja, este. Szavából mélység és gyász úgy sorog, mint sűrű méz
az öblös sejtüléből.

Szeretettel köszöntelek benneteket, és ha nem mondtam volna még el nektek, akkor most elmondom, jó? Nagyon-nagyon örülök, hogy ennek a családnak a tagja lehetek. És nagyon-nagyon hálás vagyok az Úrnak, hogy egy olyan gyülekezetet találtunk ezelőtt 14 évvel, 13 és fél évvel. Nem tudtuk, hogy hova jövünk. Csak azt tudtuk, hogy valahol Budapest közelében szükség lesz egy albérletre, és valahogy véletlenül ugye itt találtunk egyet. Aztán elkezdtük megismerni egymást, elkezdtelek megismerni titeket, és ha nem mondtam volna még, nagyon-nagyon szeretlek titeket. Már csak azért is, mert kaptam vizet. De ha nem hoztatok volna vizet, ez akkor is áll. Egy kicsit számot vetettem az elmúlt hónapokban, és tudjátok, hogy miért. Mert tettem egy újévi fogadalmat. Emlékeztek, hogy mi volt az újévi fogadalmam? A feleségem emlékszik elég határozottan, mert ugye ő otthon a lelkiismeretem, és ő szokta néha megszólaltatni bennem, tudjátok a lelkiismeret hangját. Az volt az újévi fogadalmam, hogy szeretni fogom a testvéreimet. És az a helyzet, hogy amikor teszel az Istennek egy fogadalmat, akkor az hogy szokott működni? Megteszed a fogadalmat, és... Ugye, igen, Dávid mutatja a másik irány. Amikor az Istennek megfogadsz valamit, és azt mondod, hogy Istenem, ezentúl így szeretném, mi következik először? Mondjátok nyugodtan, bátran. Figyeljetek, a tanítványok úgy döntöttek, hogy követik Jézust. 3,5 évig követték, fogadalmat tettek. Igen, Péter még az utolsó napokban tesz egy nagyon komoly fogadalmat, hogyha ezek mind én, akkor sem. Mi történik, amikor teszel egy mély fogadalmat? Ha most azt mondjátok nekem, hogy az ellenkezője, akkor az elég rossz válasz, mert akkor ne tegyünk fogadalmakat, ugye? Szeretném, hogyha egy kicsit elhúznánk a függönyt, és mögé néznénk. Amikor teszünk az Istennek egy fogadalmat, amikor van egy elhatározás bennünk, és azt tapasztaljuk, hogy pont az ellenkezője történik, akkor ne ijedjünk meg. Miért? Miért nem kell megijednünk? Mert az Isten halálosan komolyan vesz minket. És azt mondja, hogy én komolyan veszem, de akkor most el kell, hogy engedjek szeleket, amik fújnak. Megrázkódtatásokat kell megengednem. És tudjátok, amikor megtettem ezt a fogadalmat, hogy ebben az évben 2025 szeretném szeretni a testvéreimet, akkor tudjátok, mi történt? Konfliktust követett. Nem feltétlenül nyílt, egyrészt bennem, másrészt körülöttem, aztán velem, nélkülem, bárhogy. És tudjátok, úgy állok előttetek, hogy most tényleg nagy öröm van a szívemben. Azt hiszem, hogy az elmúlt hetek volt az áttörés. Le kellett ülnem egy-két testvérem, nem egy testvéremmel, több testvéremmel le kellett ülnem beszélgetni, mert a nagy fogadalmak általában ahhoz vezetnek, hogy falnak mész. Mert amikor nagy fogadalmakat teszel, akkor nem feltétlenül az Istenben teszed azt a fogadalmat, hanem azt mondod, hogy majd most megmutatom, majd most. És az az helyzet, hogy volt bennem egy ilyen, ki nem mondott, vagy fel nem ismert dolog, hogy azt mondtam az Istennek, ki szeretném próbálni, mit jelent 1 Korintus 13, tudjátok, a szeretet himnusza a gyakorlatban. És Sátán minden okot megadott arra, hogy kétségbe vonjam az Isten szavát. Tudjátok, hogy mi adta a győzelmet? Hogy az Úr azt a gondolatot adta, hogy attól még nekem van igazam. Mármint az Úrnak. Azt mondja nekünk János első levele, 3. fejezet, 18. verse. És szeretném, hogyha ez egy mottóigévé válna a gyülekezetünkben, az én saját életemben, mindannyiunk életében. Fiacskáim, mondja a 90-100 közötti János apostol, fiacskáim, ne szóval szeressünk. Ó, várjatok, hát akkor felesleges elmondanom, hogy szeretlek titeket. Ugye? János azt mondta, hogy szóval nem kell szeretni, mint a mérnök ember, ugye? Amikor kimondtuk az igent, mondtam, hogy szeretlek, majd szólok, ha változik. Emlékeztek erre a anekdótára? Mit jelent az, hogy ne szóval szeressünk? Azt jelenti, hogy nem kellenek a nagy szavak. Azt jelenti, hogy mondd ki, de akkor, hogyha tényleg úgy gondolod, és ha úgy is akarsz élni. Ne szóval szeressünk, se nyelvvel, hanem cselekedettel és valósággal. Fiacskáim, még egyszer, ne szóval szeressünk. Kevés a szó, se nyelvvel, hanem ha mondod, vagy ha nem mondod is, szeress cselekedettel és valósággal.
Tudjátok, hogy mennyire messzire vezet ez az ige? Tettem egy újévi fogadalmat, és az úr komolyan vett, és elindított ezen az úton. És elkezdtem olyan embereket szeretni, akiket nehezebb volt. Gyülekezetben, gyülekezeten kívül. És olyan helyzetek jöttek az életembe, amiket most nem fogok részletezni. De tudjátok, újra vissza kellett térnem, és most együtt újra vissza fogunk térni azokra az igehirdetésekre, amiket az elmúlt 3 hónapban tartottam. Beszéltem nektek, emlékeztek, azt mondtam, hogy szeretném, hogyha a 200-as számú éneknek a tanításán úgy végigmennénk. És az első alkalom a béke jobbról szólt. Talán emlékszik valaki erre? Egy-ketten emlékeztek, örülök neki. Arról szólt az az ige hirdetés, hogy a Isten kinyújtja az ő béke jobbját. És nincsen semmiféle előzménye ennek a te részedről. Nem tudsz semmit felmutatni. És figyeljetek, ez még nem is az, amikor Isten ránk adja a fehér ruhát. Még ezt is megelőzi egy lépés Isten részéről. Azt olvastuk a római levélben, hogy amikor még Isten ellenségei voltunk. Mikor még Isten ellenségei voltunk, ő már akkor kinyújtotta felénk a kezét. És tudjátok, hagyj gondoljam tovább most egy másik irányba. Hagyj váltsuk apró pénzre ezt, hogy ne szóval és nyelvvel, hanem cselekedett és valóságá váljon az életünkben, amit ez az ige tanítani akar nekünk. Isten kinyújtja a béke jobbját. Mit kezdesz ezzel a béke jobbal? Mert a Biblia tud egy ilyenről, hogy vannak, akik az Isten kegyelmét bujálkodásra fordítják, azaz a saját vágyai kielégítésére. Vagy Péter apostol azt mondja, hogy vannak, akiknél a szabadság, a gonoszság palástja. Erre akarjuk használni az Isten kegyelmét? Nyilván nem. És tovább gondoltam ezt az igét. Nem sokszor szerepel ez a szó, ez a béke jobb, ez a maga részéről megbékélés a Bibliában. És kezdett leesni, kezdett megvilágosodni előttem, hogy ez nem csak arról szól, hogy az Isten engem hogy szeret. Nem csak arról szól, hogy milyen jó fürdeni az Isten kegyelmében, és milyen jó megtalálni azt, hogy igen, engem szeret, engem, én el vagyok fogadva. Mert ugyanez a szó tényleg nem sokszor szerepel. A II. Korintus levél 5. fejezetében szerepel, vagy 5-ször, vagy lehet, hogy 6-szor is. Ugye az Isten megbékélt velünk, ránk bízta a békéltetés igéjét, megbékélt a világgal, ezért Krisztusért járunk követségbe, hogy béküljetek meg az Istennel, elmondja egy néhányszor. Utána ott van a Római Levél 5. fejezete, ahol annyira csodálatosan elmondja Pál, hogy figyeljetek, ez a megbékélés akkor indult, amikor mi még ellenségek voltunk. Ezen kívül még a Római Levél 11. fejezetében kerül elő ez a szó. A Római Levél 11. fejezet 15. verse megérdemelne egy külön szombatot, hogy erről egyszer beszélgessünk és gondolkodjunk együtt. Ez a zsidóságról szól. Hogy az a nép, amelyet az Isten egyetlen egy céllal hívott el, tényleg egyetlen egy céllal hívta el Izrael népét. Ez az egy cél az volt, hogy előkészítsék a Mesiás érkezését, az első érkezését. Hát nem volt sikeres a projekt, ne? Úgy emlékszünk, hogy ez az egész kereszten végződött. És Pál azt mondja, hogy jó, akkor most mit kezd Isten a zsidósággal? Az egyik szélsőség az, hogy teljesen mindegy, zsidónak születtél, üdvözülsz. A másik szélsőség az, mivel zsidók megölték Jézust, mint meghalnak, kész. A Biblia azt mondja, hogy nem. Isten szereti az embert. És neki egy hatalmas terve van. Megbékélteti a világot, itt van a szó. Elfordul egy pillanatra a zsidóságtól, és azt mondja, elindítom a kereszténységet. Pusztán hagyatik néktek a ti házatok, stb. De utána mit csinálnak a tanítványok? Azt mondja Jézus, lesztek tanúim. Jeruzsálemben, Júdeában, utána Samária, utána az egész világ. Vagyis, hogy hatalmas terve van az Istennek a zsidóság megtérésére. Krisztus nélkül nincs üdvösség. Ezt most mondom, és az írás is ezt mondja. Meg kell találniuk. És erről a megbékélésről beszél itt Pál. És ezen kívül egyetlen egy hely van még. És ezt a témát itt le is zárjuk. Ez pedig az 1. Korintusi Levél 7. fejezete. Az 1. Korintusi Levél 7. fejezete az, amit tinédzser és 20 éves koromban, még Erika nem jött az életembe, nem szívesen olvasgattam. Nem ismerek olyan tinit, aki szívesen olvasgatja 1. Korintus 7-et. Mert 1. Korintus 7-ben van olyan mondat, amit úgy nem szeretünk olvasni, amíg nőtlenek és házasság nélkül valók vagyunk. Azt mondja, hogy
Higgyétek el nekem, jobb, hogy úgy maradtok, én is úgy vagyok, mondja Pál. Zárójelben azért hagyd mondjam el, mielőtt még az igébe ott belemegyünk. Szerintem még le is vehetitek. Zárójelben hagyd mondjam el, hogy Pál apostolról az egyháztörténet nem teljesen tudja biztosan, hogy nősember volt-e vagy sem. Amikor a leveleit írja és az apostoli munkáját végzi, akkor biztos, hogy nőtlen. Viszont a korabeli, az akkor már érvényes rabbinikus hagyomány szerint minden rabbi akkor lehet rabbi, hogyha 18 évesen megnősül, mert egy rabbinak meglágyult szívűnek kell lennie, és hát egy férfi szívét csak egy feleség tudja meglágyítani. Több-kevesebb sikerrel, de azért igyekszik. És Pál apostol, írják ezt teológusok meg egyháztörténészek, hogy olyan lelkesedéssel beszél a házasságról, Krisztus és az egyház kapcsolatáról, hogy elképzelhető, hogy ő, mint rabbi, megözvegyült viszonylag korán. Ugye, amikor a Saulus nevű ifjú lábai elé leteszik a ruhákat, és emlékeztek, megkövezik Istvánt apostolok cselekedeteiben, akkor Saulus már mint rabbi ülött. De nem lehetne rabbi, hogyha nem lett volna nősember. Ugyanakkor úgy beszél magáról, mint akinek megvan az a talentum, hogy meg tud maradni egyedül. Nem nősül meg soha. Nem tudunk többet Pálról. Csak a korabeli hagyományból sejthető. És ez a Pál mondja azt, hogy bizony létezik az a lelki ajándék. Kedves fiatalok, nem tudok mindenkinek jókat ígérni, amiket így elképzeltetek. Létezik az a lelki ajándék, hogy az ember egyedül marad, de akkor meg is tud maradni. És azért Pál apostolnak a hatékonyságáról tudnánk ódákat zengeni, ugye? Éppen most beszéltük a fiatalokkal szombatiskolán, hogy ha fogsz egy diktátort, aki ráadásul olyan pszichopata, hogy még költőnek is hiszi magát, és öli halomra az embereket, akkor kit küldenél el hozzá? Néróról beszéltünk. És hát Pál apostol volt az. Figyeljetek, Pál apostol visszamegy Jeruzsálembe, pedig szólnak neki, hogy ott le fognak tartóztatni. De Pálnak nagyon okos terve van. Valahogy be kell jutni a császárhoz. Hogy jutok be a császárhoz? Elmegyek, letartóztattatom magam, hivatkozok rá, hogy római polgár vagyok. A császárra appellálok, és ezért bejutok a császárhoz. Láttatok már ilyen misszionáriust? Ez a Pál azt mondja, hogy mivel nem nősültem meg, energiám marad az Isten igéjére. És erről szól a 7. fejezetnek bizonyos részei. Utána rátér erre a szóra, amin megakadtam. Arról szól, hogyha valakinek hitetlen a férje, akkor ne keressen elválást, de hogyha mégis elválik, és itt jön 1 Korintus 7.11. Ha mégis elválik, maradjon házasság nélkül, vagy béküljön ki férjével, és a férj se bocsássa el feleségét. És amikor ezt az igét elkezdtem, mondom, a béke jobb szempontjából, abból a szempontból vizsgálni, hogy miért ezt a szót használja itt Pál, akkor leesett valami. De szerintem nektek is leesik. Amikor Isten azt tanítja nekünk az igében, hogy ő kinyújtja felénk a béke jobbját. Elmondja ennek a béke jobbnak a minőségét, hogy semmiféle jele, semmiféle alapja, semmiféle, hogy is mondjam, előzménye nincs annak, hogy ő kinyújtja ezt a kart felénk, mármint részedről nem kell, hogy legyen semmi. Sem megbánás, sem jó indulat, sem nyitottság az Isten felé, sem az a nagy lelkesedés, hogy most már az Isten karját megragadom és szövetségre lépek vele. Ahhoz a mozdulathoz, hogy az Isten kinyújtsa a karját feléd, nem kellett tenned semmit, nem is tehettél semmit, sőt, lehet, hogy nem is tudsz róla, sőt, lehet, hogy még gyűlölöd az Istent. Erre Pál fogja ezt a szót, és ebből a vertikális vonalból leteszi horizontálisra. Mit jelent ez? Ahogyan az Isten viszonyul hozzád, ahogyan feltételek nélkül szeret akkor is, ha gyűlölöd őt. Ez a minta az emberi kapcsolataidra. Ez a minta a házasságodra, ez a minta az apa-fiú kapcsolatra, ez a minta a szomszéd, a főnök, a bárki irányába. Testvéreim, engem ez egy kicsit, vagyis inkább nagyon megdöbbentett, és szeretném, hogyha egy kicsit is megdöbbennétek velem. Mert bennem az az érzés, hogy békességet szerezni akkor lehet, hogyha a másikban már egy minimális nyitottságot látok. Akkor lehet megbékélni a másikkal, hogyha
hát azért legalább annyi, hogy hát lássa már, de hogy nincs igaza. Mert tényleg van ez a helyzet, hogy nincs igaza a másiknak. És be tudod bizonyítani töviről hegyire. Az Isten nem ezt kérdezte. Nem azt kérdezi ettől a feleségtől, aki a Korintusi levélben szerepel, hogy elkezdte már a férjét helyrehozni a dolgokat, megtérte már a pogányságból, mert ugye itt a pogány férről beszél kifejezetten. Nem, azt mondja, a magad részéről. A magad részéről békélj meg. Nem azt kérdezi, hogy elindult-e már a folyamat, amiről a Malakiás könyve beszél, hogy az atyák szívét a fiakhoz fordítom, kedves gyerekek meg fiatalok, akiknek ilyen-olyan kapcsolatuk van a szüleikkel. Nem az a kérdés, hogy az apám elkezdte már, az anyám elkezdte már azt a lépést. Azt mondja, a magad részéről. A magad részéről. És tudjátok, ez nagyon-nagyon messzire vezet. Mert tényleg, ahogy ezen gondolkodtam, eszembe jutott, hogy mi is volt ebben a fogadalomban. 1 Korintus 13, azt olvasom, hogy a szeretet mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. És amikor azt mondja ebben a 7. versben, hogy mindent, akkor a minden alatt nem azt érti, hogy egy bizonyos határig. Testvéreim, az emberi kapcsolatainkban a legnagyobb akadály sokszor az, hogy nem tudunk hinni. Többes számban beszélek, szerintem ugyanazzal küzdködünk mindnyájan, én is. Szerintem mindannyian ugyanazzal küzdködünk. Az én apám, anyám, testvérem, házastársam, szomszédom, bárkim már nem fog megváltozni. Értem én, meg szeretet, meg igen, de hát nem. És tudjátok, azt mondja nekünk János első levele, és szeretném, ha odalapoznánk. János első levele, 4. fejezet, 20. vers, tudom, hogy ki fogjuk vetíteni, de még jobb lenne, hogyha a Bibliátok nálatok lenne, mert János első leveléből, sajnos Biblia egészéből, de innen különösen nem lehet csak úgy valamit kiragadni. Olyan jó, hogyha a szemünk előtt van az az egész gondolatmenet, amit János itt szán nekünk. Azt mondja János első levele, ugye könnyű megtalálni, mert csak jelenésektől kell elkezdeni visszafelé lapozni, a Biblia végéhez nagyon közel van. János első levele, 4. fejezet. És onnan a 4. fejezetből a 20. verset szeretném olvasni, és arról gondolkodnánk egy kicsit, amit itt a 20. vers ír, de szeretném, hogyha otthon elővennétek ezt az egész levelet. Ez a levél árad az Isten szeretetétől. Azt mondja nekünk János első levele, ugye ugyanaz a gondolatmenet, amit itt elkezdtem, hogy ne csak szóval szeressünk, 3. fejezet 18, és oda futtatja ki 1 János 4:20, hogy ha azt mondja valaki, hogy szeretem az Istent, és gyűlöli a maga atyafiát, hazug az. Mert aki nem szereti a maga atyafiát, akit lát, hogyan szeretheti az Istent, akit nem lát? Annyira szeretem Jánosban, tudjátok, halászember volt, a halászember gyakorlatias ember. Ő nem egy szobateológus volt. És azt mondja, hogy szeretsz valakit, nézzétek, mennyire józan paraszt logika, nem? Hogy szerethetsz valakit, akit látsz, akit nem látsz, hogyha egyszer azzal nem tudsz mit kezdeni, akit látsz? Hát mi lesz, hogyha azt is meglátod, akit eddig nem láttál? És olvasom ezt az igét, és megnyugtatom magam, Istenem, semmi gond nincsen, én szeretlek téged, mert én nem gyűlölök senkit. És őszintén mondom nektek, nem gyűlölök senkit. Csak sajnos elővettem a szótárat. A gyűlölet szó a görögben jelenti nyilván azt, hogy visszataszító vagy számomra, hogy utállak, stb. De megnéztem 3 szótárt, hát a felmentést kapok, és sajnos nem kaptam. Strong szótár. Gyűlölni, utálni, vesző, kevésbé szeretni, kevésbé becsülni. Balázs Károly szótár. A szeretet egyre fogy valakiben. Valami iránt, ami azután a legteljesebb ellenszenvhez és rossz akaratú megnyilvánulásokhoz vezet, érzelemben, gyakorlatban egyaránt. Helps for Studies, egy online szótár. Tulajdonképpen utálni, összehasonlító alapon, azaz elutasítani, kevésbé szeretni valakit vagy valamit, mint valami vagy valaki mást. Azaz lemondani valamiről valami más javára. Testvéreim, ez a szó nem csak azt jelenti, hogy mélységes visszataszítást érzek magamban. Ez a szó azt mondja, hogy fogyatkozó szeretetet érzek.
Ez a szó azt mondja, hogy valamit jobban preferálok, beszélni veled, vagy beszélni mással. Ez a szó azt mondja, hogy kevésbé szeret. Ez a szó azt jelenti, hogy elveszteni a preferenciát. Mit mond Jézus az efézusi gyülekezetnek? Emlékeztek? Az a mondásom ellened, hogy az első szeretetet elhagytad. És hogyha voltatok a Jelenések Biblia körön, akkor ezen elég sokat álltunk, mert az őskereszténységet inkább úgy ismerjük, hogy ott azért égett a testvéri szeretet mindenkiben, nem? Megjelenik egy Önániás és Szafira, de hamar lezárják a kérdést. Viszont János 3. levelében olvasunk egy Diotrefész nevű valakiről, aki elsőséget kíván, latin szóval primátus. Aki kizárja az egyházból azokat, akik neki nem tetszenek, latin szóval exkommunikáció, és már meg is kaptuk a középkori kereszténység képletét. Ugye? Szándékosan használtam az idegen szavakat, rá lehet ismerni. Megkaptuk a középkort. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy a görög szó nem egy statikus dolog. Aki gyűlöli a maga atya fiát. A görög szó egy folyamatra utal. Elindult benned valami. Csak az, hogy nem akarsz leülni vele beszélgetni. Csak az, hogy nem tudom, stresszt érzel, hogyha közeledben van, vagy bármi. János nem egyszerűen ránk borítja az asztalt, hogy na tessék, bebizonyítottam, hogy gyűlölködők vagytok. Mert egyébként rólam bebizonyította. Értitek? Tehát olyan szinten magasra emeli a szeretetet, hogy úgy találod magadat, mint aki azokkal az apró cseprő érzelmi, hogy is mondjam, hullámokkal gyakorlatilag a gyűlölet oldalán vagy. Így találtam magamat, de a Bibliának nem az a célja, hogy a tessék, szembesültél, ez vagy, most főj a levedben. Azért mondja Pál, bocsánat, azért mondja nekünk János, figyeljetek, gyermekeim. Mondja ez az idős nagypapa, vagy nekünk ükapa lehetne. Fiacskáim, ne csak szóval, cselekedettel, valósággal, próbáljátok ki, milyen ez a gyakorlatban. Tudjátok, mondhatnám, hogy ez a neheze, de mivel most éppen túl vagyok a nehezén, el tudom nektek mondani, hogy óriási felszabadulás. Óriási felszabadulás, amikor azt mondod az Istennek, Uram, én erre képtelen vagyok, de te képes vagy. Én ugyan nem tudom a testvéreimet úgy szeretni, még a szimpatikusokat se. Most mondom nektek, mindannyian szimpatikusak vagytok nekem. Tehát, tudok miről beszélgetni veletek, tudok, van közös nevező, de mindegyikőtökkel volt már olyan, hogy mondok valamit, és nem tetszik. Ugye? Volt már ilyen? Volt már. Ha olyan még nem volt, hogy én mondok valamit, és neked nem tetszik, akkor most lebuktatom magam, nekem már volt olyan, hogy te mondod, és nekem nem tetszik. Látjátok, ezek az apró rezdülések, amikből aztán az egész tisztát megkeresztés,

Tudod, bennem a pumpa így megy felfelé. Ismeritek ezt? És figyeljetek, nagyon jó barátok vagyunk, szeretjük egymást. Miért? Mert az Isten ezt a pumpát úgy megállított, hogy kihúzta belőle, tudjátok, leeresztett a szelep, kéz. Ehhez az ő hatalma kellett. Közös nevezőre jutottunk. Ne ijedjetek meg attól, hogy a gyülekezetben konfliktusok vannak. Ne ijedjetek meg attól, hogy a gyülekezetben adott esetben intenzív konfliktusok vannak. Átmentünk most egy néhányon. Az Istennek sokkal nagyobb terve van. Teljesen ki akarja húzni Sátán méregfogát. Azt mondja nekünk a Római Levél 16. fejezet. Pál így köszön el a rómaiaktól. A békességnek Istene megrontja, eltapossa Sátánt a ti lábaitok alatt. Mikor? Mondjátok, aki tudja idézni. Hamar! Hamar! Testvéreim, nem, az Isten nem azt mondja, hogy ezentúl ez majd így lesz, ez a földi küzdelem, kész, állandóan gyűlölni fogjuk egymást, hogy mindig ott lesz ez a rossz érzés, vagy stb. Ki tudja venni? Én vagyok rá az élő bizonyíték, hogy ki tud venni olyan méregfogakat, amiről nem is gondoltam, hogy egyáltalán létezik. Értitek ezt? Amikor azt mondja nekünk a Biblia, hogy ne csak szóval, hanem cselekedettel és valósággal szeressetek, és ott van a felszólító mód, az ember mindig megijed a felszólító módtól. Van, aki nagy elhatározásokat tesz, és tudjátok, ezt most szeretném tisztázni, nem az év elejé fogadalmamat akarom semmisé tenni, vagy degradálni. Az a fogadalom nekem nagyon sokat segített az elmúlt időben, és pontosan ez a fogadalomhoz tértem vissza, és azért vagyok itt most előttetek. De nem arról szól, hogy az Isten mondott valamit felszólító módban, és akkor menj és csináld. És akkor a legvégén majd az Isten megnézi, és azt mondja, hogy jól csináltad, rendben. És a kettő között ő meg nincs ott. Tudjátok, sokszor ez az elképzelésünk az Istenről, mond valamit felszólító módban, hogy majd a végén újra belépjen a képbe, és megnézze, hogy mit csináltál. Ez nem így van. Tényleg ott van, hogy mond felszólító módban valamit, és tényleg ott van, hogy a végén ott van az ítélet, és azt mondja, hogy éhes voltam, adtál enni nekem. Igen, nem? Ugye? És ismeritek a képet. Szomjas voltam, adtál enni. Tényleg van ez a két pont, csak hogy a kettő között mi történik, sokszor azt tévesztjük el. Ez nem úgy van, hogy az Isten mond valamit felszólító módban, csináld, azt jövök. Ez úgy működik, hogy az Isten mond valamit felszólító módban, és azt mondja, figyelj csak, ez az ígéretem. Én fogom azt művelni, hogy te ne csak szóval és nyelvvel szeress, hanem cselekedettel és valósággal. Én fogok benned munkálkodni. Hadd bizonyítsam be az igéből. És közeledünk a lezáráshoz. Azt olvassuk Ezékiel könyve 36. fejezetében, a 26-27. Versben. És ezt is szeretném, hogyha tudjátok, inkább keressétek ki. Ezékiel 36. Szívem szerint az egész fejezetet olvasnám, mert annyira fantasztikus az egész. Ezt is házi feladat. Ha indít a lélek, vegyétek elő és olvassátok el. Fantasztikus az egész fejezet. Olyan ígéretek vannak benne, hogy elkezd, tudjátok, van egy szokásom, az Isten ígéretét elkezdem kihúzgálni, ez meg tiszta színes lett. Ez a fejezet. Azt mondja a 26. verstől, adok nektek új szívet, és új lelket adok belétek. Miért kell az új szív, miért kell az új lélek? Hát azért, mert el kell venni a testünkből, elveszem a kőszívet testetekből, és adok nektek hús szívet. Mi a különbség a kőszív és a hús szív között? Milyen egy kőszív? Hideg, merev. Nem érez, mozdulatlan, mozdíthatatlan. Azt mondja az Isten, figyelj, kőszíved van, ez van. Ha ezt nem tudod elfogadni az Istentől, ezt a kritikát, hogy kőszíved van, ami csak a realitás egyébként, de nem tud tovább lépni. De figyelj, azt mondom, adok neked a kőszív helyet, azt elveszem. Ez egy szívműtét. Ugye? Szívátültetés. Adok neked húsz szívet. Tudjátok, hogy szívet hogy lehet átültetni? Nem vagyok kardiológus, most nem erről lesz szó, Geri, segíts. Hogyan kell szívet átültetni? Mi kell ahhoz, hogy egy szívet át tudjunk ültetni? Mondjátok a legegyszerűbb dolgot. A legalapvetőbb dolog, mi kell ahhoz, hogy valaki kapjon egy új szívet? Ez a legszomorúbb. Valakinek meg kell halnia. De olyan embernek kell meghalnia, akinek tökéletes.

egészséges, erős szíve van, ugye? Különben nem jó a donor. Testvérem, amikor elvették a hús szívedet, ki volt a donorod? Kinek a szíve került beléd? A kőember szíve, és ugyanaz kerül vissza? Vagy pedig valaki, akinek tiszta a szíve? Valaki, akiben nem kellett tiszta szívet teremteni, mert tiszta volt kezdettől fogva. Valaki, akinek erős, tökéletes, bűntelen szíve van. Ez az én megváltóm. És a te megváltód. Aztán kell, hogy jöjjön egy orvos, aki ért hozzá. És ott minden kábelt be kell kötni, ugye? Hát, hogyha ez számítógép lenne, akkor könnyen megoldanám, de sajnos, hogyha én amiket itt össze kell kötni, ahhoz csak Geri fog majd érteni, ugye? Lehet, hogy már ért. Nézzétek, Jézus meghalt azért, hogy a donorod lehessen. Azt mondja, adok nekik hús szívet. És akkor most rakjuk össze, mi a hús szív jellemzője. Azon kívül, hogy tudod, hogy a donor a legjobb, a világon a legjobb, mert tökéletesen egészséges és erős szíve van, mi a jellegzetessége még ennek a donornak a szívének? Mit tud ez a szív? Mi a különbség a hús meg a kő között, mondjátok? Jó, belefúrok a kőbe, belefúrok egy fúrógéppel a húsba. Érez, köszönöm, végre valaki kimondta. Igen, érez, érez. Míg a kő érzéketlen és hideg, addig a hús szív érez. Testvéreim, a vallásunk nem pusztán értelemvallás, hanem érzelemvallás, és ne felejtjétek el. A kettő tökéletes egyensúlyban van, és a kettő között van egy sorrend. Értelem őrködik feletted, de az érzések nincsenek jó helyen, nagyon nagy a baj. Azt írja nekünk Ellen White az Értelmi Jellem Egyéniség című könyvében, reklám helye, legjobb pszichológia könyv. Azt mondja, az erkölcsi jellem két komponensű, értelem és érzelem alkotja. Hogyha rosszak az érzések, rosszak lesznek a gondolatok is. Ez egy állandó kölcsönhatás. Azt mondja, hogy adok nektek új szívet, a Bibliában a szív az egyszerre jelent értelmet és érzelmet olyannyira, hogy amikor Mózes azt mondja, hogy szeresd az Urat teljes, vagy is mondja, teljes szívedből, lelkedből, erődből, akkor mire az új szövetségbe átér ez az ige, addigra Jézus már négy dolgot mond, mondja az értelmet is, meg a szívet is. Mert az új szövetségben már az értelem meg az érzelem ugye kezd, tehát abban a kultúrában már kezd elválni a kettő egymástól, míg az Ószövetségben a szív az jelenti mind a kettőt, a gondolataid és az érzéseid összessége. Hasonlítsátok össze. Hogy mondja Mózes, és hogy idézi vissza Jézus? Belekerül még egy szó. Azért, mert mind a kettőt ki kell fejeznie, ami egy héber számára egyértelmű volt. Amikor megkapod a donortól az új szívet, akkor elkezdesz másképp érezni. És ez történik. Figyeljetek, ez a szerencsétlen, aki itt áll előttetek, ennek élő példája. Azt mondom nektek, hogy elkezd az ember érezni, megváltoznak a gondolatai, megváltozik a hozzáállása. Azt mondja, hogy az én lelkemet adom belétek, egy új lehellet. Figyeljetek, miért kell lelket adni valamibe? Mikor adott az Isten, mikor lehelt lelket valamibe az Isten? Emlékeztek az első ilyen jelenetre? Melyik volt az első ilyen jelenet? A teremtés. Vagyis azt mondja, amikor új lelket adok belétek, akkor az azt jelenti, hogy mondjátok ki, új teremtés. Mert aki Krisztusban van, abba újra formálják, újra lehellik. Ugye? Az Isten újra beléd leheli az ő lelkét. Új életre kezd. Új lelket adok belétek, és azt cselekszem. És itt jön a kedvenc részem, ugye? Nem az történik, hogy az Isten azt mondja, csináld, és majd visszajövök, megnézem. Hanem azt mondja, megparancsoltam, ez a parancsolatom. Na most figyelj, a parancsolat arról szól, hogy én cselekszem. Azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok, és az én törvényemet megőrizzétek és betöltsétek. Testvéreim, arra jutottam ezzel az igével kapcsolatban, hogy erőszakot kell tennem a saját lelkemen, hogy ettől eltérjek, mert hirtelen az válik természetesé, hogy azt teszem, amit az Isten mond, és nem az, amit az érzéseim diktálnak. Ameddig hiszem, hogy ő erre képes. Mondjátok meg nekem őszintén, egy bólintás is elég. Nem arra van szükségünk, hogy meggyógyuljunk mind érzelmileg, mind az értelmünk? Igen? Nem erre való a gyülekezet, hogy meggyógyuljunk? Akkor ez a világ legkasszabb kórháza, nem? Ismerem a főorvost. Jó kapcsolataim vannak. Tudjátok, ma már az egészségügyben nehéz működni, ha nincs ismerettséget. Hát ez a kórház olyan, hogy itt van ismerettség. Nagyon hamar be lehet jutni röntgenre például.
Ugye? Nem kell hónapokat várni. Azt mondod, hogy szeretnék egy röntgent, ki kell tölted egy kérdést, vagyis egy formanyomtatványt, vizsgálj meg engem, ó Isten, és ismerd meg szívemet. Már kész is? Ugye? Nem kell hónapokat várnod az MR-re. Ugye? Megnézzék, hogy minden rendben van-e oda bent. Nem kell hónapokat várnod a gyógyszerre, azonnal kapod. Nem kell a kezelésre várnod. Nincs hosszú várólista. És közben 8 milliárd embert képes ellátni a kórház, tudtatok róla? És nem szorul támogatásra. Ó, folytathatnám. Tudjátok, a jelen valósággal való bármi hasonlóság pusztán a véletlen műve. Szokták mondani. Az a helyzet, hogy az egészségügy világszerte bajban van, de ez az egészségügy, ez a kórház nincs bajban. Jöhetünk Jézushoz, ahogy vagyunk. Ő kész meggyógyítani minket úgy, ahogy vagyunk, és nem kell várni. Ma, ha az ő szavát halljátok, ne. Milyen? Mit csináljátok? Ne keményítsétek meg a szíveteket. Ezt megfordítom. Ez azt jelenti, ma, ha az ő szavát hallod, most rögtön adja neked a hús szívet. Testvéreim, egyetlen egy gondolattal szeretném lezárni, és ez valahogy majd összeköti azt, amivel folytatni szeretném egy hónap múlva ugyanezt a sorozatot. Azt írja Ellen White a Isten fiai és leányai című könyvben, áhítatos könyvben. Az igazi megszentelődés a gyengéd együttérzés kötelékében egyesíti a hívőt Krisztussal és embertársaival. Ez az egység azt eredményezi, hogy Krisztus szeretete folyton és gazdagon árad a szívbe, hogy aztán tovább áradjon embertársaink felé. Amen. Atyánk, mennyei Istenünk, hálásak vagyunk neked, hogy te nem csak megteremtettél minket, hanem helyreállítasz. És most szeretnénk hitben megragadni ezt a segítőkart, amit kinyújtottál felénk. Taníts minket ugyanígy feltételek nélkül kinyújtani a kezünket, kinyújtani a békejobbunkat, akár azok felé is, akik gyűlölnek minket. Istenünk, ez emberileg teljes lehetetlenség, de te mondtad, hogy új szívet adsz. Köszönjük, hogy Jézus meghalt értünk, hogy új szívünk lehessen, és köszönjük, hogy most már az ő szíve dobog bennünk. Köszönjük, atyánk, a megváltás csodáját, és atyánk, szeretnénk ugyanígy viszonyulni egymáshoz, ahogyan te viszonyultál hozzánk. Gyűlöletnek, vagy még inkább az ellenszelnek, vagy az ellenérzésnek az írmagját is írd ki belőlünk. Ne engedd, hogy ezek a folyamatok beinduljanak és megmérgezzenek minket. Hálítsd meg, hálítsd helyre, és gyógyíts meg teljesen. És jó reménységünk van, atyánk, hogy amit elkezdtél, azt véghez viszed. Miénk a győzelem Krisztusban. Az ő nevében jöttünk hozzád. Amen.

Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit a mai alkalommal. És megkérem a gyülekezetet, hogy nyissunk ki Bibliánkat. Lukács evangéliuma 19. fejezeténél, ahonnét is az első 10 versszakot fogom olvasni. Ez lesz a mai Isten tiszteletünk története. Olvasnám az igét. És Jézus bemenvén általment Jerikón. És ímé volt ott egy ember, akit nevéről Zákeusnak hívtak. És az fővámszedő volt, és gazdag. És igyekezett Jézus látni, ki az, de a sokaságtól nem láthatta, mivel hogy termete szerint kicsi ember volt. És előre futván felhágott egy eperfüge fára, hogy őt lássa, mert arra volt elmenendő. És mikor arra a helyre jutott, feltekintett Jézus. Látta őt, és mondta néki: Zákeus, hamar szállj alá, mert ma nékem a te házadnál kell maradnom. És sietve leszállt, és örömmel fogadta őt. És mikor ezt látták, mindnyájan zúgolódának mondván: bűnös emberhez ment be szállásra. Zákeus pedig előállván mondta az Úrnak: Uram, ímé minden vagyonomnak felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit patvarkodással elvettem, 4 annyit adok helyébe. Mondta pedig néki Jézus: ma lett üdvössége ennek a háznak, mivel hogy ő is Ábrahám fia. Mert azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Legelőször is néhány gondolatot arról szeretnék beszélni, hogy mikor is játszódik ez a történet Jézus szolgálatában, hol játszódik, ki a főszereplője ennek, mit tudunk meg a történetből. Ha megnézzük Lukács evangéliumának a szövegkörnyezetét, akkor egyértelműen kiderül, hogy ez az esemény akkor játszódik, amikor Jézus utolsó útjára megy Jeruzsálembe. Időszámítás szerint 31 tavasza előtt vagyunk, amikor készül felmenni Jeruzsálembe, hogy ott most már ő legyen a bárány, akit megáldoztatnak. És ahogy olvassuk, Jerikón ment keresztül. A leírás szerint Jerikó egy nagyon szép város volt, ősi papi lévita város volt, nagyon gazdag természeti adottságokkal volt megáldva. Itt ment keresztül nem csak Jézus, hanem a tanítványai és a zarándokok is. Ez a város egy nagyon nyüzsgő város volt, mozgalmas volt az élete, hiszen átmenő forgalmat bonyolított le. De nem csak a vándorok mentek erre, nem csak a zarándokok mentek Jeruzsálem felé, hanem erre mentek a kereskedők is. Ennek a városnak a gazdasági élete is nyüzsgő volt és mozgalmas volt. És ezért volt az, hogy itt sok vámszedő élt ebben a városban. Többek között a mi főhősünk, Zákeus. Hát kik is voltak ezek a vámszedők? Ma úgy mondanánk, hogy római köztisztviselők voltak. Hiszen tudjuk, hogy Jézus idejében Júdea a római birodalom provinciája volt, egy leigázott nép volt, és a római hatóságok azok, akik alkalmazták zsidó embereket a vámok, az adóknak a behajtására. Tehát az elnyomóknak voltak ők a kiszolgálói, ezek a vámszedők, és itt az egyik magyarázat arra, amit itt a történetből is kiderül, hogy gyűlölték ezeket az embereket. Hát ezért gyűlölték. De nem csak ezért, hanem azért is, mert ahogy itt olvassuk Zákeus vallomásából, ezek az emberek patvarkodással szerezték meg a vagyonukat. Mit is jelent ez? Hát ez uzsoráskodást jelent. Tehát nem a törvény szerint előírt adókat és vámokat szedték be, hanem ennél jóval nagyobbat, és így szerezték meg a gazdagságukat. Az, hogy hogyan csaltak és loptak, erről nem hiszem, hogy szükséges tudnunk, meg volt annak a kornak is a maga jellegzetességei ezen a téren is. Tudjuk Zákeusról, hogy ő
nem csak, hogy vámszedő volt, hanem valamiféle előjáró is volt a vámszedők között, fővámszedő volt. Tudjuk azt is a történetből, hogy gazdag volt. Hogy mennyi ideje, talán évek, évtizedeken át dolgozott ő már itt, és ahogy mondani szokás, hát jól megszedte magát, gazdag ember lett ebből az ő foglalatosságából, a patvarkodásból. De nem csak ezt tudjuk meg, hanem azt is, hogy kicsi ember volt. Nyilván, hogy nem egy hajszálnyira kicsi, hanem jóval kisebb az átlagnál. Hogy ez az ő lelkében mit okozott, és hova vezették őt, ezt nem tudjuk. Kisebb rendűségi érzésekkel küszködött, nem tudjuk. Azt viszont a történetből, a sorok között ki tudjuk olvasni, hogy Zákeus szerette a pénzt. Hogy ez honnan tudható? Hát onnan, hogy az az ember, aki a gazdagságát csalással, lopással igyekszik megszerezni, annak az embernek szeretni kell a pénzt. Ezt csak így tudja megtenni. Zákeus is valószínűleg nagyon szerette. És még egy dolgot szintén a sorok között kiolvashatunk az ő szavaiból, hogy Zákeus ismerte a mózesi törvényeket. És ezt onnan tudjuk, hogy amikor Jézussal találkozik, ő elmondja, hogy hogyan kell az ő bűnét jóvá tenni. Hogyan kell rendezni a kárt. Ezt Mózes második könyve pontosan lejegyezte, és a Mózes harmadik könyvében is található erre utalás. Tehát Zákeus ismerte a törvényt, tudta, hogy ez rossz, és mindezek ellenére élte ezt a nyomorult életét, ezt a csaló életét. Én azt gondolom, hogy nagyon sok rosszat elmondtam Zákeusról, de nem kell elítélni ezt az embert mégsem, mert hiszen csak nézzük meg a gyerekeket, ők is tudják, mit nem szabad, és annál inkább is ezt teszik. Ahogy Zákeus ismerte a törvényt, és mégis rossz utakon járt. De nem csak a gyerekek vannak így, hanem sajnos mi felnőttek is vagyunk így, hogy ismerjük mi a jó dolgot, ismerjük mi az igaz utat, és mégis rossz utakra tévedezünk. És a Bibliának egy nagyon szomorú tanítására szeretném felhívni a figyelmet ezzel kapcsolatban, amely mi ránk épp úgy érvényes, hogy amikor az ember hallja a törvényt, hallja az Isten igéjét, és nem válaszol rá, nem gondolkozik el rajta, nem tesz lépéseket, nem hasonlítja össze a saját életével, akkor ennek az a következménye, hogy ez az kopogtatás, amit az Isten ad, ez egyre halkul. Egyre halkul, és az ember sok-sok év után egészen közömbös és fásult lehet az Isten igéjével szembe. Tulajdonképpen a lelki érzékenységünk nagyon-nagyon lecsökkenhet. És valószínű, hogy Zákeus is így volt. Hogy halljuk mi is, hogy mi a jó, de már nem érezzük, hogy nekünk szól ez a tanítás. Már közömbössé váltunk. És én tudom, hogy ez egy nagyon fájdalmas dolog erről hallani. Legalábbis nekem az volt, de én Zákeus történetéből mégis azt szeretném kiemelni, elsősorban, hogy ebből a közömbösségből, ebből a fásultságból van kimenekedés, és van gyógyulás. És ez bizonyítja Zákeus története is. Hogy az Isten újra vissza tud hozni bennünket, mindannyiunkat is, Isten népét is vissza tudja hozni abból a langyos állapotból, és újra érzékeny lelkűvé tud mindannyiunkat tenni. És Zákeussal is ezt tette az Isten. És ezt miből gondolom? Hát abból, hogy Zákeus kereste Jézust. Az az ember, aki Jézust keresi, az az ember már nem közömbös, nem fásult, nem süket és vak. Az már valamilyen szinten érzékeny az Isten igéje iránt. És Zákeus is kereste Jézust. Ő már nem volt közömbös teljesen, ő már nem volt teljesen süket és vak. Ő benne már az Isten lelke valamiképpen már munkálkodott. És amikor olvasom, és nagyon sokszor megtettem Zákeus történetét, el kell, hogy mondjam, nagyon-nagyon szeretem ezt a történetet. És nagyon-nagyon megszégyenülök, amikor olvasom ezt a történetet. Megszégyenülök azért,
mert Zákeus mutatta meg nekem igazán azt, hogy mit is jelent Istent keresni a gyakorlatban. Nem szavakkal, hanem a gyakorlatban mit jelent. Ugyanis Jézus, az Isten ígér nekünk valamit. Például Jeremiás könyve 29. fejezetében olvassuk a 13. versben, hogy kerestek engem, és megtaláltok. De így szól a folytatás, mert teljes szívből kerestek engem. Tulajdonképpen Zákeus története nekem azt mutatja meg, hogy mi is a mérce. Mit is jelent igazán tiszta szívből, teljes szívből keresni az Istent. Nem keresgélni, hanem igazán keresni. És Zákeust összehasonlítottam magammal, velünk, és arra jöttem rá, hogy mi nem vagyunk rosszabb helyzetben, mint ő. Zákeusnak is megvoltak a maga akadályai, hogy eljusson Jézushoz. Hiába ismerte a törvényt. Megvoltak a maga akadályai. Az a sok-sok év, amit ő eltöltött a rossz útján. Itt a történetből is olvassuk az ő kicsisége, hogy nem tudta meglátni Jézust. És még ki tudja, mennyi minden gondja volt, ami mind-mind taszította, hogy ne menjen el az Istenhez. Nekünk is megvannak. Kinek mi? A munkahelyünk, a családunk. Mindenkinek megvan az időhiány. Nagyon-nagyon sok akadály. De Zákeusnál is ugyanennyi akadály volt. Zákeus körül is óriási falak voltak. De ezek a falak elsimultak. És számomra ez az még igazán bátorít, hogy Zákeusnak az odaszánása, Zákeusnak a tiszta szívből való keresése, akarása, és az Isten segítségével ezek a hatalmas akadályok elsimultak. És így simulhatnak el mindannyiunk életében, kivétel nélkül. És azt is megértettem ebből a történetből, hogy mi úgy nem tudunk bejutni az örök életbe, ha mi nem tanulunk Zákeustól, nem tanuljuk meg, hogy mit is jelent teljes szívből keresni az Istent. Ezt nem kerülhetjük ki, ezt a keresést, ezt az odaszánást, amit Zákeusnál is látunk. És Zákeus is nem találta meg az utat, mert kicsi volt. De a Jóisten eszébe juttatta ezt a fügefát, ami nagyon praktikus és nagyon ötletes dolog, és oda mászott föl, és onnan várta Jézust. És azt a kérdést is feltehetjük, hogy miért kereste Jézust? Miért ment? Miért kutakodott utána? A történetben találjuk meg a választ. Nem akart ő beszélni Jézussal. Nem akart ő semmit kérdezni tőle. Egyszerűen csak látni akarta. Hogy miért akarta látni? Szemébe akart nézni, az arcába akart nézni Jézusnak, hogy bátorítást nyerjen. Zákeus sejtette, vagy tudta, hogy a visszafelé vezető út nagyon nehéz. Zákeus megérezte azt, hogy nem lesz könnyű neki becsületesnek lenni. Akkor az egész város tudta róla, hogy csal és lop. Tudta, hogy ez egy göröngyös út. Tudta azt, hogy minden centiméterért meg kell majd neki küzdeni, hogy a lelkiismerete nyugodt legyen. És azt is tudta, hogy neki erre nagy-nagy bátorításra van szüksége. És ezért akarta látni Jézust. Ezért kereste, hogy csak az arcába nézzen. És én azt gondolom, hogy ebben is hasonlítunk Zákeushoz. Nekünk is szükségünk van, nagyon nagy szükségünk van bátorításra. És az Isten ezt pontosan tudja. Mert akkor, amikor elhalványul a lelkünkben, az értelmünkben Krisztus képe, Krisztus jelleme, a Golgota, akkor mi ugyanígy vagyunk. Akkor egyre formaibbá válnak a keresztény életünk. Egyre inkább csökken a lelkiségünk. Egyre távolodunk Jézustól. És a cselekedeteinken is ugyanúgy meglátszik. És pontosan ezért nekünk is nagy-nagy szükség van erre, hogy felvérteződjünk Jézus bátorításával, amit nagyon-nagyon sokat ad a Biblia lapjain keresztül, és a Szent Lelke által. És én nagyon sokszor elképzeltem ezt a történetet. Elképzeltem ezt a gyönyörű napfényben fürdő várost,
ahogy jön a tömeg, jön Jézus körülötte a tanítványok, zajongva. Elképzeltem ezt a kicsi embert fenn a fügefán, ahogy kalapált a szíve hangosan, ahogy izzadt tenyérrel görcsösen fogta azt a fát, és elképzelem azt a csöndet, amikor Jézus megállt, és amikor ebben a csöndben felhangzik az ő neve, Zákeus. De azt is elképzeltem, hogy milyen öröm volt Zákeusban, és milyen öröm az, amikor hozzánk is szól az Isten. Amikor vannak kérdéseim és problémáim, és egy igén keresztül, vagy bármilyen alkalommal, egy előadáson, én úgy érzem és azt tapasztalom, hogy most választ kaptam a nagy kérdésemre. A 6 milliárd ember között, ahol élek, egy kicsi porszem vagyok, de a Teremtő Istennek most nagyon fontos vagyok, mert ő számon tartja a problémáimat, és válaszolt a kérdésemre. Az Isten szól hozzánk. Zákeushoz is szól. És én azt gondolom, hogy erre az örömre mindannyiunknak minél többet kell megtapasztalni az életben. Ezzel fel kell vérteződnünk. De a történetnek mégsem ez a csúcsa. Mégsem ez az öröm, ami látszott Zákeuson, hanem a történet csúcsa az utolsó három verszak. Amikor az Isten és az ember találkozik. A gyarló, nagyon-nagyon bűnös és rossz utakon járó, de már nyitott ember, és a tiszta, irgalmas, szerető Isten találkozik. Egy ilyen találkozáskor mi zajlódik le? Mi kell, hogy lezajlódjon bennünk is? Mi zajlódott le Zákeusba? Mit mutat ez a rövid néhány mondata és gondolata? És jól értsük meg a történetbe azt, hogy itt semmiféle ráhatás nem történik Zákeusra. Semmiféle erőszak, semmiféle agresszió, semmiféle kényszer nem történik. Itt minden a maga természetességében zajlódik. Zákeus leszáll a fáról, és szembeáll Jézussal. Találkozik az Istennel. Meglátja Jézus arcát, meglátja a tiszta tekintetet, és ez úgy áll előtte, mint egy tükör. Mert ebben a tükörben láthatjuk meg mi is, egyszerűen összehasonlítjuk magunkat ővele. Ekkor látta meg Zákeus is a maga elrontott, bűnnel teli életét. De itt nem állt meg. Nem elég meglátni. Ő továbbment. Ő bűnvallomást tett. Ő elmondta ott az emberek előtt, mindenki előtt. Nem négy szem közt, hanem az egész város előtt. Ő bevallotta, bűnvallomást tett, hogy ő patvarkodott. Ő rosszat tett. Nagyon sok embert becsapott. De még itt sem állt meg Zákeus. Ez még mindig nem elégné a környezetére is, és a családjára is. És ez Zákeusnál is bizonyára, hogy így történt. Úgy is mondhatnánk ezt a nagyon-nagyon nagy és szép lépést, hogy Zákeus megtalálta az üdvözítő Krisztust. Megtalálta megváltóját. Megtalálta azt a lényt a világon, akivel elrendezhette a bűneit, akinek bevallhatta, akitől remélhetett bűnbocsánatot, akitől erőt kérhetett az új élethez, akitől bátorítást kaphatott, hiszen ő, Jézus, őtőle kapta ezt meg. És elgondolkoztam ezen, Zákeusnak ezen a találkozásán, hogy ma, a mai világban vajon hány ember keresi így Jézust? Hány ember keresi a megváltó Krisztust? Hiszen múlt héten is Budapesten jártam, és a metró lépcsőjének két oldalán is Isten igéit olvastam.
plakátokat olvastam nem olyan régen, rajta az Isten igéje. Jézus nevét nagyon sokan használjuk. A politika, a közélet, szinte vízhangzik a keresztény Európa Jézus nevétől. És elgondolkoztam azon, ezeket a plakátokat nézve, hogy vajon ezek az emberek, vajon mi, elgondolkozunk-e azon, hogy ki is ez a megváltó Krisztus? Elgondolkozik-e a világ azon, hogy vajon miért született meg Jézus erre a földre? Vajon mit akar a Teremtő, hogy hogyan éljünk? De tovább mentem ebben a gondolatban, hogy én, aki már 15 éve vallom Krisztus nevét, vallom azt, hogy Krisztus tanítványa vagyok, és mi, Isten népe, akik valljuk az ő nevét, vajon nekünk kell-e a megváltó Krisztus? A bűn feltáró, a bűn elrendező, a bűn megbocsátó Krisztus. Hiszen tapasztalom a saját életemben, hogy amikor nagy bajba vagyok, amikor betegség van a családban, akkor mindjárt tudom, hogy hol kell keresni, akkor keresem, ha baj van. De vajon felteszem-e én is, kérem-e azt az imádságban, és kérjük-e azt imádságban, amit Dávid kért, hogy Uram, a titkos bűnöktől szabadíts meg. Uram, egészen mosd ki engem. Ne csak azt mutasd meg, attól szabadíts meg, amit látok magamba, hanem mindentől, egészen, hogy olyan legyek, mint te. Vajon mi keressük-e ezt a Krisztust? És visszatérve Zákeus történetére, azt láthatjuk az ő vallomásában, hogy megteszi az első lépést, és a jóvátétellel kezdi. És ha átolvassuk mózesi könyveket, akkor azt láthatjuk, hogy Zákeus sokkal többet adott, mint ahogy a mózesi törvények leírják. Ugyanis a mózesi törvények nem írnak arról, hogy a felét adja oda a szegényeknek. Zákeus jóval többet adott, mint amit a törvény előír. Miért?

De most már Jézus vagy Zákeusnak első lett az Isten. És most már az Isten határozta meg az életében, hogy mit csináljon a pénzzel. És ahogy mondtam, ez nem csak Zákeusra kell, hogy jellemző legyen, hanem minden megtért embernek ez a jellegzetessége. Nagy lelkűség és bőkezűség, amit Zákeusnál is látunk. Zákeus életében nagyon fontos szerepet töltött be a pénz. És azt kell, hogy megállapítsuk, mindannyiunknak adatott pénz. Mindannyiunknak vannak anyagi javaink. Az Isten mindenkinek ad pénzt talentumként, hogy használjuk. És ez a tanítás, Zákeusról szóló tanítás éppen ezért mindannyiunkra érvényes. És ahogy átnéztem ezzel a szemüveggel a pénz oldaláról a bibliai történeteket, akkor azt állapítottam meg, hogy nagyon-nagyon sok történet szól a pénzről. Arról, hogy emberek mi hogyan viszonyuljunk ehhez a talentumhoz. Nagyon sok példázat, példabeszéd, páli levelekből. Nagyon sok van ilyen. Aztán a tized, adományrendszer, ez is erre tanít bennünket. És ezeknek a tanításoknak egy fontos és sarkalatos tanítás lényegét találtam meg, amely nagyon egyszerű, amely úgy hangzik, hogy minden adományunk, minden talentumunk, minden pénzünk és anyagi eszközünk az Istené. Ő a tulajdonos, és mi pedig a sáfárok vagyunk. Tehát tulajdonképpen csak vagyonkezelők vagyunk. Nem csak az az Istené, amit ide elhozunk, amit az Istennek adunk adományként, hanem ami otthon marad, az is az Istené. És ennek az a következménye, hogy mi vagyonkezelők vagyunk, mi nekünk az Isten teljesen szabad kezet ad, hogy hogyan használjuk fel a pénzünket. De mivel ő a tulajdonos, ezért joga van arra, hogy elszámoltasson bennünket. És ezért van joga Istennek arra is, hogy beszéljen nekünk arról, törvénybe adja azt, hogy hogyan viszonyuljunk a pénzhez. Az a tény adja meg neki ezt a lehetőséget, hogy így fogalmazzam, hogy ő a tulajdonos. Zsoltárok könyveiben ezt így is mondja 24. Zsoltár, az Úré a föld, és annak teljessége. Minden az övé. És tulajdonképpen az életünkről, pénz oldaláról annyit kell, hogy a Bibliából megértsünk, hogy tulajdonképpen az anyagi áldásokat mi letétként kapjuk az Istentől. És az életünkkel azt bizonyítjuk be, hogy az örök életben az óriási kincset, a határtalan kincsel mi tudunk-e majd bánni. Ezt Lukács evangélium a 16. fejezetében meg is fogalmazza Jézus Krisztus, és meg is kérdezi a tanítványoktól és tőlünk is, hogy emberek, ha ti itt a földön a hamis mammont, vagyis a pénzt, nem tudjátok Isten szerint kezelni, nem tudtok úgy viszonyulni a pénzhez, ahogy az Isten, a teremtőtök elvárja tőletek, akkor hogy gondoljátok ti azt, hogy az örök élet határtalan, mérhetetlen kincseivel ti tudnátok jól gazdálkodni? Ezt másik oldalról is megfogalmazható, hogy tulajdonképpen az Isten iránti szeretetünknek ez egy állandó próbája a pénz. Minden nap, hogy mi hogy szeretjük az Istent. Itt is kérdőre vagyunk vonva, megláthatjuk magunkban, hogy hogyan szeretjük az Istent. És tulajdonképpen az, hogy mi hogyan bánunk a pénzzel, az anyagi javakkal, ez az örök életünket fogja meghatározni. És nagyon logikus az, hogyha a tulajdonos szent, igaz és fedhetetlen, hiszen az Isten ilyen, akkor ebből következik az, hogy a sáfárnak is szent, igazul és fedhetetlenül kell viszonyulni a pénzhez, nem hamis sáfár módjára.

Ez a mércénk a pénzkezelésben. Az Isten jelleme. És ebből következik, hogy mindenféle eltéréstől, ami az életünkben van, meg kell szabadulnunk. Meg kell szabadulnunk a pénzpazarlástól. És ezt azért említem első helyen, mert mindannyian járunk szupermarketekben, mindannyian tudjuk, hogy fogyasztói társadalomban élünk, és igenis ez egy nagyon nagy kísértés, hogy hogyan osszuk be, és mire költjük a pénzt. Hiszen minden és minden arra megy, hogy vásároljunk. A másik véglettől is meg kell szabadulnunk. A zsugoriságtól, a garasoskodástól, a szűk keblűségtől. Ez is ugyanolyan rossz. És nemrég tanultunk Lábán történetéről. És emlékszünk arra, hogy Lábán kapzsisága olyan erős jellemvonás volt, hogy még a saját lányai boldogságát is megkárosította. Még a saját szeretteinek, a legközelebb élőknek a boldogságát is szem elől tévesztette, mert olyan erős volt benne a kapzsiság. De gondoljunk Júdásra, és több ilyen szereplőre a Bibliában, akiket ez jellemzett. És azt kell megértenünk itt, hogy ez az egyetlen egy jellemvonás, a fösvénység. Ez már elég arra, hogy az összes többi szép és jó jellemvonás, amit az Isten kimunkált bennünk, ez elsorvadjon. Ez olyan negatív jellemvonás, hogy az egész jellemfejlődésünk megáll, hogyha ezzel nem állunk szóba, és ezt nem küzdünk azért, hogy ettől megszabaduljunk. De meg kell szabadulnunk a kicsi dolgoknak a hibáitól. Mit is értek ez alatt? Amit mindennapokban élünk, a pénz dolgaink. Isten egy helyen Krónika könyvében azt írja, azt mondja Dávid az Istennek, tudom Istenem, hogy tetszik neked az egyenes lelkűség. És mi nap mint nap próbára vagyunk ebben téve, hogy mennyire vagyunk egyenes lelkűek a pénzzel kapcsolatban. Hisz adunk, veszünk, vásárolunk, egymáshoz való viszonyunkban is előkerül a pénz. És valahogy azt értettem meg, és azt tapasztalom, ez a pénz olyan, mint egy lakmuszpapír. Megmutatja, hogy mi van bennünk, a kicsi dolgok. Hogy hogyan számolunk el a pénzzel, hogy hogyan, milyen felelősséggel gondolkodunk az Isten pénzéről, a más pénzéről. Ezek mindennapos dolgok, kicsi dolgok. De ezekben a kicsi dolgokban való becsületesség vezet el bennünket oda, hogy a nagy dolgokba is becsületesek tudjunk lenni. Ezeket a kicsi dolgok felett mi nem hunyhatunk szemet, mert nem lesz a nagyban sem becsületességünk. És hogy miért beszélek ennyit a pénzről? De egyrészt maga a történet adja ezt, hiszen Zákeusnak is ez volt a bálványa. Másrészt pedig azt értettem meg, hogy Jézusnak jó pár példázata konkrétan a végidő népéhez szól, amiben a pénzről beszél. Tehát nekünk ez aktuális dolog, nekünk ezzel szóba kell állnunk. És ahogy Csemetém földrajz könyvében is olvastam, a pénz egyre nagyobb, hihetetlen fejlődésnek indul, hihetetlen nagy szerepet játszik a gazdaságban. Eddig soha nem tapasztalt mértékben megnövekedett a pénznek a fontossága. És el tudjuk mi azt képzelni, hogy ez az Isten népére, a mi lelki életünkre ez nem hat, hogy nincs ránk hatással, hogy minden a pénzre van kihegyezve. És hogy még miért aktuális erről beszélnünk? Egy Ellen Goodwight idézetet szeretnék felolvasni, amely a hátteret mutatja meg. Ahogy mondtam, a szakemberek látják, hogy milyen fontos a pénz a mai életben, minden ember életében. És mi van a háttérben? Így ír az író. Láttam, hogy Sátán megparancsolta angyalainak, hogy különösen azokra vessék ki hálójukat, akik Krisztus második eljövetelére várnak, és megtartják Isten minden parancsolatát.
mert állandóan ellenünk dolgoznak és elrabolják tőlünk alattvalóinkat, hogy Isten gyűlöletes parancsolatait megtartsák. Menjetek és kábítsátok el gondokkal a földek és pénzösszegek tulajdonosait. Ha rávehetitek őket arra, hogy ezeket a dolgokat szeressék, akkor mégiscsak a mieink lesznek. Valljanak akármit, ami nekik tetszik, csak többet törődjenek a pénzzel, mint Krisztus országának ügyével, vagy az igazság terjesztésével, amit gyűlölünk. Mutassátok be nekik a világot legvonzóbb színekbe, hogy szeressék azt és bálványozzák. Súgjatok minden lehető mentséget azok fülében, akiknek vagyonuk van, nehogy adjanak belőle. Ha lehet, irányítsátok a pénzügyeiket és a gazdálkodásukat. Oltsatok szeretetet a szívükbe a vagyon és a földi javak után. Legyen a legfőbb jellemvonásuk ez. És amíg ezek a jellemvonások uralják őket, addig háttérbe szorul az üdvösség és szentség. Vonzátok őket mindenfélével, és meglátjátok, hogy a mieink lesznek. Ha pedig néhányan mégis adni akarnak, legalább annyira hassatok rájuk, hogy zúgolódjanak és szűkkeblőek legyenek. Láttam, hogy Sátán nagy eréllyel hajtja végre ezeket a terveket. És én Isten tiszteletünk végén Jézusnak a mondatával szeretném befejezni. Mert az lehet, hogy nagyon sok embert fog a hálójában a pénz. Nagyon sok embernek a rabja. De Isten mégis azt mondja mindannyiunk számára, 10. verset olvasom. Mert azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa, amit elveszett. Mindannyiunkat meg akar keresni és meg akar tartani. Amen. Nünk, hálás szívvel köszönjük meg, Urunk, néked, hogy leírattad Zákeus történetét. Megköszönjük, Urunk, hogy annyi vigasztalást és annyi bátorítást kívánsz adni minékünk, hisz ez az ember nagyon-nagyon mélyre süllyedt. És megértettük azt, Urunk, hogy neked nincs olyan mélység, nincs olyan kút, amiből ne tudnál embert kihúzni, ha ő is akarja. Megköszönjük, Urunk, hogy megérthettük azt, hogy nekünk Zákeusokká kell válnunk, nem a bűnös Zákeusokká, hanem a kereső Zákeussá. Megértettük azt, hogy igen, Urunk, mi ismerjük az ígédet, és valljuk, hogy téged követünk, de nagyon sokszor a napjainkban elveszel mellőlünk, mert akadályok vannak a mi életünkben is, az időhiány, a sok-sok minden gond, ami elvesz tőled. És megértettük, Urunk, hogy nem ez a keresés. Ez csak keresgetés, ami nem vezet sehová. Urunk, munkáld bennünk is ezt a fajta teljes szívből keresést mindannyiunk életében. Segíts, Urunk, hogy ne kelljen emberi vesszővel minket is meglátogatni. Ne csak úgy értsünk a szóból, hanem a szelíd hangra is segíts, hogy hallgassunk ismét. Urunk, Laodícia népe vagyunk, ezt te mondtad rólunk. Te hisszük azt, hogy a mi életünkben is, a mi lelkünkben is, lelkünket is újra érzékenyé tudod tenni, mert ezt akarod. Azt akarod, hogy ne legyünk már közömbösek, ne legyünk fásultak, hanem a cselekedeteink, az életünk, az imádságunk, a szavaink, azok mögött mind-mind igazi Isten szeretet legyen. És Isten követés. És Istenünk, megértettük azt is, hogy a pénz dolgában is körül kell nézni a házunk táján, hiszen Zákeus története mindenkinek szól. Megértettük azt, hogy a mi gondolkodásunkban is te rád kell bízni, hogy hogyan osszuk be a pénzt, és mire mit adunk. Megértettük azt, hogy a nagy lelkűség és a bőkezűség az, ami jelzi azt, hogy az életünkben, a gondolkodásunkban megváltozott valami. Urunk, te tudod, hogy ez a pénzes világban, ahol annyi a kísértés, tudod te, hogy ez mit jelent nekünk? De hisszük azt, Urunk, hogy ki tudsz ebből emelni, és el tudsz vonni bennünket
a pénz ragyogásától és a hatalom ragyogásától. Hisszük azt, Urunk, hogy a mi életünkben is helyre akarod ezeket tenni. Azt akarod, hogy ezen a hamis mammonon, a pénzen is mi igazi sáfárok legyünk. Tudván azt, Urunk, hogy egyszer nekünk is azt fogod mondani. Adj számot a te sáfárságodról. Segíts, Urunk, hogy mi nyugodt lélekkel álljunk a vizsgáló bíró elé. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgattad az imádságunkat. Jézus Krisztus nevében jöttünk hozzád. Amen.

0: Kedves gyerekek, először néhány gondolatot elevenítsünk fel az igéből a ti számotokra. Nehémiásról szeretnék szólni néhány gondolatot, nem tudom, hallottatok-e már Nehémiásról. Egy olyan időszakban élt, amikor az Isten népe, Izrael népe eléggé nehéz helyzetben volt. Tudnélik, a népet, Isten népét fogságra vitték. Képzeljétek el, hogy az egész nép elkerült a szülőföldjéről, idegen országba raboskodott, a templomukat felégették, lerombolták, a várost, Jeruzsálemet szintén lerombolták, a kőfalak megsemmisültek, tehát egy teljes romhalmaz maradt ott, és ők 70 évig idegen országban raboskodtak. Utána, 70 év után, engedélyt kaptak, hogy visszatérjenek a szülőföldjükre, meg is építhették a templomot, de a kőfalak, Jeruzsálem kőfalai még mindig nem álltak. Miért volt ez fontos abban az időben, hogy egy városnak legyen kőfala? Mert amelyiknek nem volt kőfala, az szinte lakhatatlan volt, mert állandóan veszélyeztetve volt az ellenségtől, tehát akkor lehetett igazából biztonságosan egy várost lakni, hogyha a kőfalak megépültek, hogyha biztonságos volt az a város. És Jeruzsálem még romokban volt ilyen értelemben, a kőfalak nem voltak megépítve. És ekkor tért haza Nehémiás, és azzal a szent elhatározással, hogy a kőfalakat is meg kell építeni. Az Isten városát, az Isten népének a városát, ahol a templom is van, körül kell venni a kőfalakkal, meg kell építeni. És nézzük meg, itt olvasnám a Szentírásból Nehémiás könyve 4. fejezetéből. Mit gondoltok, hogy amikor a környező népek meghallották, hogy ezek a kőfalak majd ki fognak javítatni, mit szóltak a környező népek? Így olvasom. Mikor pedig meghallotta Szamballat és Tóbiás, továbbá az arábia beliek, és nem is sorolom, hogy milyen nemzetek még, hogy Jeruzsálem kőfalai javítgattatnak, és hogy a törések betömése megkezdődött, felette nagy haragra gerjedtek, és összeesküdtek mindnyájan egyenlő akarattal, hogy eljönnek Jeruzsálemet megostromolni, és a népet megrémíteni. Tehát amikor megtudták, hogy épül a kőfal, az ellenség tetrekészen meg akarta semmisíteni ezt a próbálkozást, és meg akarta akadályozni ezt a munkát. De most ez tudomásukra jutott a kőfal építőinek és Nehémiásnak is, és mit gondoltok, amikor ezt a hírt meghallotta egy hatalmas túlerővel szemben nekik szinte semmi védelmük nincs? Szerintetek mit csináltak ekkor? Szerintetek megijedtek? Igen?
1: Nem megijedtek, hanem...
0: Így van, így van. De, azért hadd mondjam, nagyon jól válaszoltál, de csak a válasznak az egyik része volt, ami teljesen így volt, mert képzeljétek el, hogy féltek. Ők is féltek. És itt szeretném azt megemlíteni, hogy egy hívő ember is fél. Vannak olyan élethelyzetek, amikor valami nagyon veszélyes, valami emberileg megoldhatatlannak tűnő probléma támad, és az ember megijed és fél. De ahogy mondtad, ők azonnal ezt tették, amikor megrémültek ettől a hírtől, hogy egy ekkora túlerővel szemben ők hogy fognak tudni megállni. Nézzétek, mi volt az első, amit tettek. De mi imádkoztunk, ahogy mondtad, de mi imádkoztunk a mi Istenünkhöz, és állítottunk ellenük őrséget nappal és éjjel, mivel hogy féltünk tőlük. Tehát féltek, és mindez arra késztette őket, hogy buzgón imádkozzanak, könyörögjenek az Istenhez segítségért, és közben megtették azt, ami az ő részük volt, mert meg kellett tenni, őrséget kellett állítani. Nem lehetett védtelenül hagyni ott a várost, meg az építőket. Noha parányi volt az erejük a túlerőhöz képest. Tehát mit csinál egy hívő ember, vagy egy hívő gyermek, amikor bajba, nehéz helyzetbe kerül? És egész egyszerűen vigyük le a ti életetekre, amikor az iskolában valami nehéz, egy nehéz dolgozatra készültök, vagy bármi, akkor mit csinál egy hívő gyermek? Imádkozik az Istenhez, hogy adjon bölcsességet neki, de ugyanakkor előveszi a könyvet és tanulni fog, tehát végzi az ő munkáját, de az Isten áldását kéri, hogy segítse, adjon neki bölcsességet, értelmet. Ők is ezt csinálták. Igen, imádkoztunk a mi Istenünkhöz, és állítottunk ellenük őrséget éjjel és nappal, mivel, hogy féltünk tőlük. És nézzük meg, azt olvassuk, hogy Nehémiás így bátorította őket. Körültekintvén fölkeltem, és így szóltam az erőjárókhoz, és a főemberekhez, és a többi néphez. Ne féljetek tőlük, A nagy és rettenetes Úrra emlékezzetek, és harcoljatok. Ne féljetek tőlük, mert az Úr meg fog bennünket segíteni. És nézzétek meg, ezek után mi történik. Építik a kőfalakat, de milyen körülmények között. Így olvasom. Azon naptól fogva legényeim egyik része munkálkodott, tehát építették, rakták egymás után az építőanyagot, a másik része pedig dárdáikat tartotta, pajzsokat, kézíveket és páncélokat, és a fejedelmek ott álltak az egész Júda házanépe mögött. A kőfalon munkálkodók közül a tehernek hordozói egyik kezükkel, amelyel a munkát végezték, rakottak, a másik kezükben pedig mi volt? A fegyver. Egyikben az építőanyag, a másikban a fegyver. Akik pedig építettek, azoknak fegyverük derekukra volt felkötve, és így építettek. A trombitás pedig mellettem állt. Ekképpen munkálkodtunk, és legényeimnek fele dárdáikat tartatta hajnal hasadástól fogva, mind a csillagoknak feltámadásáig. Ugyanekkor megparancsoltam a népnek, hogy minden ember legényével Jeruzsálemben aludjon, hogy éjszaka őrködjenek felettünk, és nappal dolgozzanak. És figyeljétek meg, hogy dolgoztak, milyen szorgalommal, és milyen módon, milyen éberen. És sem én, sem az én atyám fiai, sem legényeim, sem az őrizők, akik utánam voltak, nem vetettük le ruhánkat, kiki csak mosdáskor tette le a fegyverét. Éjjel-nappal szinte készenlétben, szinte éberen aludtak, állandóan vigyázva, és minden erejüket megfeszítették, hogy el tudják végezni ezt a hatalmas munkát. És nézzük meg, mi lett ennek az eredménye. Az eredményét így olvassuk. Elvégeztetett pedig a kőfal Elul hónap 25. napján, 52 nap alatt. És történt, hogy midőn meghallották a mi ellenségeink, megfélemlettek, akik körülöttünk voltak, és igen összeestek a saját szemükbe, és megismerték, hogy a mi Istenünktől vitetett végbe ez a munka. Tehát el tudták végezni egész rövid idő alatt azt a hatalmas feladatot. Miért? Mert imádkoztak, erőért könyörögtek, és az Úr megsegítette őket, és be tudták fejezni ezt a hatalmas munkát. Igen, egy hívő embernek mindenre van ereje, de nem a saját erejéből, hanem az Istentől kért elő alapján. Bármilyen helyzet történik velünk, az első dolgunk az legyen, hogy imádkozzunk, és kérjük az Istent, hogy áldja meg a munkánkat, amit nekünk kell megtenni, és bízhatunk benne, hogy mi is ugyanilyen módon tudunk majd örülni és hálát adni, mint ahogy a nép hálát adott a kőfal elkészítésekor. Köszönöm a figyelmet, menjetek helyetekre. Kedves gyülekezet, a mai délelőtt folyamán nem csak a gyerekeknek szóltunk Nehémiásról, hanem a délelőtti istentisztelet keretében is az ő életével, az ő szolgálatával szeretnék foglalkozni, és fölvetődhet az a kérdés, hogy miért fontos Nehémiás életével foglalkozni, az ő életének részletei, szolgálatának részletei miért fontosak mindannyiunk számára. Nehémiásról a Szentírásban azt látjuk és azt olvassuk, hogy ő romlás építője volt. Hatalmas romlás volt Jeruzsálemben, ugye romokban hevert ott szinte minden, újjá kellett építeni a várost, lelki, fizikai építésről volt szó az ő életében, és ő romlás építője volt. És azt kell, hogy mondjuk, hogy Nehémiás a maga korában romlás építője volt, de az Úr ebben az időben Jézus eljövetele előtt mindannyiunkat romlás építőjének hívott el. Mert ha őszinték vagyunk önmagunkhoz, elmondhatjuk, hogy lelkileg ugyanúgy romokban van nagyon sok minden, mint Nehémiás idejében. Ugyanúgy fel kell építeni Jeruzsálemet, ugyanúgy az Isten népe között hatalmas megújulásnak, ébredésnek kell bekövetkeznie. Igen, hatalmas munka vár mindannyiunkra, és nem lehetünk csak nézői mindezeknek a folyamatoknak, várva azt, hogy majd valaki a romlás építését elkezdi, hanem mindannyiunknak romlás építőjévé kell válniunk a magunk helyén. És éppen ezért szeretném, hogyha megnéznénk Nehémiás életét, az ő jellemét, hogy tudta ezt a szolgálatot az Istentől megáldott módon végezni, és mitől vált eredményessé az ő szolgálata. Néhány pontban szeretném összefoglalni a legfontosabb történéseket és a legfontosabb mozzanatokat ebből a szempontból áttekintve Nehémiás könyvéből. Mindenek előtt szeretném, hogyha Nehémiás könyve első fejezete másodiktól negyedikig terjedő verseit elolvasnánk, a következőt olvassuk. És jött hozzám Hanáni, egy az én atyám fiai közül, és vele együtt férfiak Júdából, és tudakozottam tőlük a fogságból megszabadult maradék zsidók felől, és Jeruzsálem felől. Nehémiás még mindig fogságban volt, ugye a Médó-Perzsa birodalomban. A népnek egy része már hazatért, engedélyt kaptak a templom felépítésére, de ugyanakkor Nehémiás érdeklődött, hogy mi van velük, mert azért a templom felépítése önmagában még nem jelentette azt, hogy minden rendben folyik Jeruzsálemben. És így olvassuk, és mondták nékem, a fogságból megszabadult maradék zsidók ott abban a tartományban nagy nyomorúságban és gyalázatban vannak, és azon felül Jeruzsálem kőfala lerontatott, és kapui tűzben égtek meg. Tehát rossz híreket hallott. Azt olvassuk, hogy a kapui tűzben égtek meg, Jeruzsálem kőfala lerontatott, tehát nagyon nehéz a helyzet Jeruzsálemben. És figyeljük meg, mit váltott ez ki Nehémiásból, hogy pedig meghallottam-e beszédeket, leültem és sírtam, és keseregtem napokon át, és böjtöltem és imádkoztam a mennynek Istene előtt. Nézzük meg a történetnek ezt a részét idáig. Amikor Nehémiás meghallja a rossz hírt a nép sorsával kapcsolatban, a népe sorsával kapcsolatban, ez semmiképpen nem hagyja ott közömbösen és hidegen. Szíve mélyig megrendül ezen a rossz híren. Azt olvassuk, hogy sír, könyörög, böjtöl napokon keresztül. Imádkozik a népért, teljesen azonosítja magát a népe sorsával. Azt lehet mondani, hogy ő a beosztásánál fogva, ugye ott a király mellett teljesít szolgálatot, neki nincsen különösebb problémája. De mi van a népével? Nem közömbös számára, hogy mi van Jeruzsálemmel, a többiekkel. És mindez a rossz hír arra késztette, hogy napokon keresztül sírt, könyörgött, böjtölt, esedezett az Istenhez, hogy hozzon megoldást, hogy ébredés, megújulás következhessen be a nép között fizikai értelemben is, de lelki értelemben is. És szeretnék itt megállni, és szeretném, hogyha végig gondolnánk a saját helyzetünket, a gyülekezetünk állapotát és az egész közösségünk állapotát, amikor körbenézünk és látjuk a nehézségeket, a problémákat, milyen hajlamosak vagyunk legyinteni egyet, ha nem is látványosan, de úgy magunkban, és elkönyveljük, hogy hát igen, a Biblia megírta, laodíciai állapotban vagyunk. Ez a helyzet, csak a prófécia teljesedik. De hadd kérdezzem meg, amikor látjuk a nehézségeket, a lelki alvást, a problémák sokaságát, akkor ez arra késztet bennünket, hogy őszintén imádkozzunk az Istenhez. Ez szomorúvá tesz bennünket, kesergésre, sírásra késztet, napokig tartó böjtölésre és könyörgésre, mert látjuk a romlást, látjuk a nehéz helyzetet a közösségen, a gyülekezeten belül. Gondoljunk bele abba, hogy milyen könnyen egészen más lelki magatartásra vagyunk hajlamosak. Vagy mondom, elkönyveljük, hogy hát igen, a proféciák teljesülnek ebben a lelki állapotban, vagy megvetjük azokat, akik helytelenül cselekszenek, vagy úgy gondoljuk, hogy mi azért különbek vagyunk, mint a többiek, egészen különféle magatartásformákkal találkozhatunk. Márpedig a Biblia azt mondja, hogy könyörgés, sírás, böjtölés a népért, mindenkiért. Azt mondja a Szentírás, Ezékiel könyve, 9. fejezet, 4. verse, hogy az elpecsételéskor azok nyerhetik el az élő Isten pecsétjét, akik sírnak és nyögnek az utálatosságok miatt, amik Jeruzsálem közepében történnek. Akik sírnak, nyögnek, könyörögnek, imádkoznak, akiknek nem közömbös, hogy mi történik Isten népe között, azok nyerhetik el az élő Isten pecsétjét. Akik sírnak, milyen bűnök miatt? Akik sírnak a mások bűnei miatt? Már ez is nagy szó, amikor valaki sír a mások bűnei miatt. Már ez is nagy szó, amikor valaki nem megbotránkozik, vagy kipletykálja az illetőt, vagy elkönyveli, hogy ő ilyen, hanem sírni tud a másik bűne felett. Már ez is óriási szó. De Nehémiás nem csak ezt tette. Nem csak a mások bűnét fájlalta, hanem olvassuk el Nehémiás könyve első fejezetének az 5. és 7. versét, hogy milyen imádságra késztette Nehémiást mindaz, amit hallott. És mondta: kérlek, Uram, mennyek Istene, nagy és rettenetes Isten, ki megtartja a szövetséget és irgalmasságot az őt szeretőknek és az ő parancsolatait megtartóknak. Ó, legyen figyelmetes a te füled, és szemeid legyenek nyitva, hogy meghallgassad a te szolgádnak könyörgését, mellyel én könyörgök most előtted, nappal és éjjel, Izrael fiaiért, szolgáidért. És vallást teszek az Izrael fiainak bűneiről, mellyel vétkeztünk te ellened, én is, és az én atyámnak háza vétkeztünk. Felette igen vétkeztünk ellened, és nem tartottuk meg a parancsolatokat és a rendeléseket és a törvényeket, melyeket parancsoltál Mózesnek, a te szolgádnak. Figyeljük meg ezt az imádságot. Nehémiás buzgó, őszinte hívő ember volt, de nem vonta ki magát a felelősség alól. Érezte, hogy ő is bűnös. Érezte, hogy igen, ő nem emelkedhet a nép fölé, nem mondhatja azt, hogy Uram, ők a bűnösök, én vagyok a jó, hanem szíve mélyéből átérezte a saját vétkeit is. Ki kell, hogy mondjuk, hogy ha én imádkozom más emberekért, de közben a magam bűneit nem ismerem fel, ha nem látom meg azokat a hibákat, vétkeket, bűnöket, amelyek bennem vannak, már pedig hadd kérdezzem meg, vannak bűnök mi bennünk? Van olyan ember, aki elmondhatná, nem, én bennem semmi nincs, a többiben van rengeteg, bennem semmi. Ilyen ember nincs. És ha én így imádkozom másokért, hogy hát igen, én, mert hát én külön vagyok, imádkozom a másik emberért, az Isten előtt útálatos az ilyen imádság. Az Isten akkor hallgatja meg az ember kérését, ha az ember önmaga a saját bűnei felett is kesereg, nem tartom magam különnek a másik embertől, hanem átérzem és tudom, hogy én is rengeteget vétkeztem, és az én bűnöm, az én lelki állapotom is okozója annak a romlásnak, ami az Isten népe között van. Igen, az Isten csak ekkor tudja meghallgatni az imádságot, különben elfogadhatatlan előtte mindez. Én tudom, hogy ezt így ki nem mondanánk, és azért talán ilyen soha nincs közöttünk, de a lelkületre szeretnék utalni. Emlékszünk a farizeus és a vámszedő imájára. Uram, hálát adok, hogy én nem vagyok olyan közömbös, mint a másik ember, olyan semmittevő, olyan langymeleg, és mondhatnánk, én ugye buzgó vagyok, én komolyan veszem a dolgokat. Ugye itt más szavak hangzottak el, de a lényeg ugyanez volt. És az Úr azt mondja, hogy ennek az embernek az imádsága nem hallgattatott meg. Igen, Nehémiás is átérezte a saját maga bűnösségét, megalázta magát az Isten előtt, és így fordult hőbuzgó imádságban az Istenhez, az egész népért, hogy hozzon megoldást, szabadulást, és újjáé, lelki és fizikai értelemben vett újjáépülést. Szeretnék olvasni egy idézetet, két mondatot a Proféták és Királyok című könyvből, és ezt az idézetet azért olvasom fel, mert olyan szépen találjuk itt megfogalmazva azt, hogy mi lesz annak az eredménye, hogyha elkezdünk őszintén imádkozni önmagunkért, a másik emberért, a gyülekezetért, a népért, ezekért a problémákért. Nézzük meg, mi lesz ennek az eredménye. Így olvasom. Imádkozás közben Nehémiás felbátorodott, és hite megerősödött. Nem tudom, voltunk-e már úgy, hogy láttuk esetleg a problémákat a gyülekezetben, és elkezdtünk keseregni. És szinte feladtuk, és azt mondtuk, hogy hát ez lehetetlenség, hát itt semmit nem tudunk tenni. És még esetleg másoknak is mondtuk, és panaszkodtuk, hogy milyen állapotok vannak a gyülekezetben. De ha én mindezt az Istennel beszélem meg, akkor nem elcsüggedni fogok, a hitem nem gyengül, hanem akkor meg fogok erősödni. Ha az Istennel beszélem meg, ahelyett, hogy a másik emberrel beszélném meg, és jól egyetértenénk, hogy milyen szörnyű állapotok vannak itt, ha az Istennel beszélem meg, akkor imádság közben felbátorodunk, és a hitünk megerősödik. Akkor nem egymást fogjuk gyengíteni, vagy önmagunkat fogjuk gyengíteni, mert az Isten közelébe kerülünk őszinte, alázatos, buzgó imádságban. És akkor a hitünk megerősödik, és felbátorodunk, és a helyzetet már is reményteljesebbnek fogjuk majd látni. Nézzük meg tovább egy másik idézet. Nehémiás sokszor öntötte ki szívét népe sorsa miatt. És most figyeljük. Most imádkozás közben szent elhatározás formálódott lelkében. Tehát mi a hatalmas áldás abból, hogyha őszintén buzgón imádkozunk? A másik hatalmas áldás, hogy az Isten közben gondolatokat ad. Ezt tedd, így tudná segíteni. Ezt cselekedd. Szent elhatározás formálódott Nehémiás lelkében. Tehát a hite megerősödött, nemhogy a problémák, a nehézségek miatt még inkább gyengült volna, és szinte tetre készség nélkül lett volna, hanem amikor imádkozott, akkor a hite megerősödött, felbátorodott, és szent elhatározások formálódtak a lelkében, Istentől indított szent gondolatok fogalmazódtak meg benne. És mi volt ez a gondolat? Hogy engedélyt kér a királytól, hogy hazamenjen, és meg fogják építeni Jeruzsálem kőfalait, mint ahogy az előbb már a gyerekeknek beszéltünk erről. Nézzük meg a másik jellemzőjét Nehémiásnak, a másik életének egy jellemző magatartását mutatja be a Szentírás, és nézzük meg, hogy vajon ennek mi a jelentősége, ennek a mozzanatnak, ennek a rövid leírásnak a második fejezet első 4 versében. Mit mutat ez Nehémiásról? Nehémiás imádkozott, látjuk, folyamatosan imádkozott, nagyon sokszor öntötte ki a szívét Isten előtt imádságban. És nézzük meg most az első 4 verset a következőképpen, második fejezet első 4 versét. És történt a Nisszán nevű hóban, Artaxerszesz királynak 20. esztendejében, bor volt ő előtte, és én fölvettem a bort, adtam a királynak, azelőtt pedig nem voltam szomorú ő előtte. És mondta nékem a király, miért szomorú a te orcád, holott te beteg nem vagy? Nem egyéb ez, hanem szívednek szomorúsága. És felette igen megfélemlém. Akkor mondék a királynak, örökké éljen a király. Miért nem volna szomorú az én orcám, hiszen a város az én atyáim sírjainak helye pusztán hever, és kapui megemésztettek tűzben. És mondta nékem a király, mi az, amit kívánsz? És könyörögtem a menny Istenéhez. Nézzük meg ezt a rövid leírást, ebből 2 gondolatot szeretnék kiemelni. Az egyik az, hogy amikor Nehémiás ott végzi a szolgálatát a király körül, akkor ráült az arcára a szomorúság, az aggodalom, amit a népe sorsa miatt érzett. És nézzük meg, amikor a király ezt észrevette, és azt mondja neki, hogy miért szomorú a te orcád, holott te beteg nem vagy, nem egyéb ez, hanem szívednek szomorúsága, és utána azt mondta, azt olvassuk az igében, és felette igen megfélemlém. Miért félemlett meg ettől a kérdéstől Nehémiás? Miért volt ez egy ilyen félelmetes kérdés, hogy a király megkérdezi tőle, hogy miért szomorú? Hát ez nem inkább egy pozitív lépés, és nem inkább előkészítése annak, ami majd ezek után majd történni fog? Nem. Nagyon megfélemlett Nehémiás. Tudilik, ebben az időben, és egyáltalán ebben a korszakban, ezekben a régebbi időkben, a király előtt nem lehetett senkinek szomorú az orcája. A király, aki állandóan gyanakodva figyelte a körülötte lévőket, és megpróbált olvasni az arcokról, hogy milyen támadás készül esetleg ellene, mert ugye állandóan ezt fürkészték, ugye, mert féltek az esetleges támadásoktól, vagy esetleges gyilkosságoktól, hogy ők is ennek áldozatául esnek, állandóan fürkésző tekintettel figyelték a körülöttük szolgálókat. És nem volt szabad szomorúnak lenni a király előtt. És Nehémiás nem tudott parancsolni a tekintetének, az arcának szomorú volt, és ezt észrevette a király. És Nehémiás megfélemlett. Mi fog most bekövetkezni? És nézzük meg, elmondja őszintén, hogy igen, hát azért szomorú, mert hát a népével ez is ez a helyzet. És utána jön a királynak a kérdése, látni, hogy, hogy nem rossz indulattal áll Nehémiáshoz, megkérdezi, hogy mi az, amit kívánsz. És nézzük meg, ezt szeretnék szólni.

És ez nyilván nem elvonulást jelent, ez nyilván nem egy a helyzetnek és a szituációnak a félretevését jelenti, hogy most ott hagyunk mindenkit, és mi elvonulunk imádkozni, hanem gondolatban szoktunk-e kérni az Istentől bölcsességet? Szoktunk-e kérni vezetést, hogy Uram, most segíts? Uram, a lelkeddel most ihlessél, hogy a megfelelő szavakat tudjam mondani. Szállnak-e fel ilyen fohászok, ami ajkunkról rendszeresen, nap mint nap? Mert ki kell, hogy mondjuk, hogy minden nap vagyunk olyan helyzetben, ha nem is ilyen horderejű helyzetben, mint Nehémiás, de az élet mindennapjaiban mindig vagyunk válaszút előtt, hogy szóljak, mit cselekedjek, fohászkodunk-e, kérünk-e bölcsességet, mennyei eligazítást. Nehémiás nem mert addig felelni, amíg egy fohász nem küldött a menny istenéhez. És ez volt többek között az ő erejének, az ő szolgálatának a titka. Szeretnék olvasni egy részletet a 392. oldalról. Könyörögtem a menny istenéhez, mondta. Nehémiás ebben a rövid imában a királyok királyához emelkedett, és megnyerte a maga ügyének azt a hatalmat, amely úgy tudja alakítani az emberek szívét, mint a folyók vize a medrüket. Igen, ehhez az Istenhez kell nekünk fohászokat küldeni nap mint nap. Reggel és este, amikor csak tudjuk bozgón keresni imádságban, és nap mint nap fohászkodni, könyörögni az Istenhez a pillanatnyi helyzetben segítségért, vezetésért. A szükség idején mondott nehémiási ima menedék, ahová a hívő ember menekülhet, amikor más lehetőség nincs az imádkozásra. Amikor hirtelen nehézségbe vagy veszélybe jutunk, segítségért kiálthatunk hozzá, aki megígérte, hogy megsegíti hűséges hívő gyermekeit, amikor csak hívják. Minden helyzetben és körülményben a fájdalomtól és gondtól lesújtott, vagy heves kísértéstől megtámadott lélek biztonságot, támaszt és segítséget találhat a szövetségét megtartó Isten kimeríthetetlen szeretetében és erejében. Ebből a mondatból egyetlen egy gondolatot szeretnék csak kiemelni. Igen, ezek az imák nem csak, hogy akkor kell, hogy és ezek a fohászok felszálljanak a mi ajkunkról a lelkünkben Istenhez, amikor egy nehéz helyzetben vagyunk, hanem amikor a kísértésekkel küzdünk. Mindannyian ismerjük a saját jellemhibáinkat, legalábbis nagyon sokat ismerünk. És hadd kérdezzem meg, van úgy, hogy komolyan, hosszabb időn keresztül, reggel, este könyörgünk Istennek, hogy adjon erőt a győzelemhez? Azt hiszem, hogy mindannyian ismerjük ezt. És mégis milyen gyakran azt tapasztaljuk, hogy elbukunk, elesünk, újból ugyanazt követjük el. És sokszor miért történik mindez? Mert amikor napközben jön a kísértés, nem küldünk egy fohászt. Nem küldünk egy fohászt, hogy Istenem, most segíts. Te látod, hogy milyen élethelyzet van. Te látod, hogy én ilyenkor így szoktam megnyilvánulni. De Uram, Te segíts nekem, hogy másképp tudjak szólni vagy cselekedni. Küldünk ilyen fohászokat nap mint nap, amikor érezzük a kísértés erejét. Azt kell, hogy mondjuk, hogy viszonylag ritkán fordul ez elő, és ezért van sok-sok kudarc az életünkben. Az Úr erre akar nevelni, erre a nehémiási magatartásra. Nehéz helyzetben, döntés előtt, válaszút előtt, kísértéssel küzdve, azonnal küldjük a fohászt a mennybe, könyörögjünk a menny istenéhez. Nézzük meg a harmadik tulajdonságát, jellegzetességét Nehémiás szolgálatának. Nézzük meg, és most azt szeretném tenni, hogy felolvasok 4 biblia verset, és nem is mondok most előtte semmit, felolvasok 4 biblia verset, és arra szeretnék kérni mindenkit, hogy próbáljuk meg megfogalmazni magunkban, hogy ebben a 4 biblia versben mi a közös. És mit mutat Nehémiás Jeremiéről a következő 4 ige, amit olvasok? Ezek az igék, amiket most olvasok, nem egy történetnek a kibontása vagy elmondása lesz, hanem 4 különböző ige, és csak Nehémiásnak a jellemét figyeljük meg. Először a 2. fejezet 8. versét így olvasom. És adasson egy levelet Aszáfhoz, a király erdeje őréhez, hogy adjon nekem fákat gerendákul a templom várának kapuihoz, és a város kőfalához és a házhoz, melybe költözni fogok. És megadá nékem a király az én Istenemnek rajtam nyugvó jó kegyelme szerint. A 12. vers. És fölkeltem éjszaka én és velem néhány férfi, mert

Nem jelenteném meg senkinek, hogy mire indította az én Istenem az én szívemet, hogy azt Jeruzsálemért megcselekedjem, és barom sem volt velem, csak az, melyen ültem. A 18. vers. És megjelentém nékik az én Istenemnek rajtam nyugvó jó kegyelmét és a király beszédeit is, amelyeket nékem szólt, és mondták, keljünk fel és építsük meg, és megerősítették kezeiket a jóra. És a 4. vers, amit olvasnék, az a 6. fejezetben, a 16. vers. És történt, hogy midőn meghallották minden mi ellenségeink, megfélemlődtek minden pogányok, akik körülöttünk voltak, és igen összeestek a saját szemeikben, és megismerték, hogy a mi Istenünktől vitetett végbe e munka. Mi volt a közös mind a 4 versben? Milyen jellemvonás látható Nehémiásról ezeknek a verseknek az alapján? Ugye elmondhatjuk azt, hogy a dicsőséget semmiben nem önmagának tulajdonította. A király hatalmas kegyben részesíti, hatalmas ajándékokat ad, és nem úgy könyveli el, hogy hát én annyira talpra esett, rátermett vagyok, hogy ezt is el tudtam intézni, és ki tudtam járni a királynál, hanem mit mond? És megadta nekem a király az én Istenemnek rajtam nyugvó jó kegyelme szerint. Utána, amikor elmegy Jeruzsálembe, és bejárja a várost, ugye, felméri először a terepet, és utána senkinek nem beszél még a tervéről, és azt mondja, hogy nem jelentettem meg senkinek, nem azt, hogy én milyen hatalmas dolgokat akarok véghez vinni, hanem, hogy mire indította az Isten az én szívemet. Nem én magamtól jutottam erre a gondolatra. Az Isten adott nekem ilyen gondolatot. Figyeljük meg, az ember mennyire hajlamos arra, valamit kitalál, valami tervet, és akkor hát várja, hogy a többiek is elismerjék, hogy milyen jó ötletem volt, milyen jó tervem volt. Neki eszébe sem jutott ez, hanem mire indította az én Istenem az én szívemet, és hogy megadta nekem az ő nagy kegyelme és irgalma szerint. És utána nézzük meg, ugyanezt mondja a 18. versben, ugyanezt olvastuk, és a végén a 16. versben pedig, amit a gyerekeknek is már olvastunk, megismerték minden mi ellenségeink, hogy a mi Istenünktől vitetett végbe a munka. Nem Nehémiás rátermettsége aratott győzelmet és hozott győzelmet, hanem az Istentől, az Isten ereje és irgalma által tudták ilyen rövid idő alatt befejezni ezt a munkát, és ez nyilvánvaló volt mindenki előtt. Hadd mondjuk azt ki, hogy senki nem lehet romlás építője, senki nem tud segíteni a másik embernek, a gyülekezetnek, a közösségnek, az Isten műve építésében az Úr senkit nem tud felhasználni, aki egy morzsányit is a saját maga dicsőségét keresi. Aki nem tudja ezt elmondani, mint Nehémiás, hogy igen, ez így és így sikerült az én Istenemnek rajtam nyugvó jó kegyelme szerint, hogy ő indította az én lelkemet, és tőle vitetett végbe ez a dolog. Aki ezt nem tudja elmondani, azt az Úr nem is tudja megáldani. Lehet, hogy látszat eredményeket el tud érni, de az Isten szemében értékelhetetlenek mindaz, amit cselekszik. És nézzük meg Ézsaiás könyve 41. fejezetében, mennyire látjuk ezt a gondolatot. A 41. fejezet 17-től terjedő verseikben így olvasom. A nyomorultak és szegények keresnek vizet, de nincs. Nyelvük a szomjúságban elepett, én az Úr meghallgatom őket. Én, Izrael Isten, nem hagyom el őket. Ugye a nyomorultak és a szegények, akik érzik az ínséget, látják azt, hogy milyen állapotok uralkodnak, és könyörögnek az Istenhez, és mit mond az Úr? Én az Úr meghallgatom őket, én Izrael Istene nem hagyom el őket. És hogy jön az ígéret? Kopasz hegyeken folyókat nyitok, és a rónák közepén forrásokat. A pusztát vizek tavává teszem, és az aszú földet vizeknek forrásivá. A pusztában cédrust, akácot nevelek, és mirtuszt és olajfát. Plántálok a kiértlenben ciprust, platán, sodar cédrussal együtt. Igen, meghallgat az Úr, a legnagyobb ínségben is tud hatalmas áldást adni. És utána hogy fejeződik be? Hogy lássák, megtudják, eszükbe vegyék és megértsék mindnyájan, hogy az Úrnak keze mivelte ezt, és Izrael szentje teremtette ezt.
Igen, erre az alázatra kell eljutnunk, hogy magunk is érezzük és tudjuk, hogy semmit magunktól tenni nem tudunk. Minden eredmény tőle jön. Ő adja a késztetést, ő adja a gondolatot, az erőt a véghezvitelhez. És ugyanakkor a környezetünk is látni fogja akkor azt, hogy ez nem embertől volt, mint ahogy a környező pogányok is elismerték Nehémiás idejében, hogy az Istentől vitetett végbe ez a munka. Nézzük meg a következő jellemzőjét Nehémiásnak, a nehémiási szolgálatnak, és ez nem más, mint a bűnökhöz való hozzáállása. Hogy állt hozzá Nehémiás a bűnökhöz? Tudnilik, a nép hazajött a fogságból, legalábbis egy jelentős része hazajött a fogságból. Az Isten büntető ítélete volt a népen, ugye az elhajlásért, a bálványimádásért, és az ember azt gondolná, hogy egy ilyen fogság után, és egy ilyen kegyelem után, hogy az Úr nem megsemmisíti őket, hanem mégis ez is az Isten csodája volt, hogy hazaengedték őket, felépíthették a templomot, hogy egyáltalán élnek, és a szülőföldjükre hazamehettek. Ez valami akkora isteni csoda, hogy ettől kezdve csak is őszintén az Isten szavának fognak engedni, és eszerint fognak járni. És nézzük meg, nem így történt, hanem olvasunk bűnöket, amelyeket Nehémiás is meghallott, és tudomására jutott, és egyet olvassunk el az 5. fejezetből, Nehémiás könyve 5. fejezetéből, az első 5 versből. Lőn pedig nagy kiáltása a népnek és feleségeiknek, az ő atyjuk fiai, a zsidók ellen. Voltak, akik ezt mondták, fiainkkal és leányainkkal együtt sokad magunkkal vagyunk, nekünk gabona kell, hogy együnk és éljünk. És voltak, akik ezt mondták, mind mezeinket, mind szőlőinket, mind házainkat zálogba kell adogatnunk, nékünk gabona kell, mert éhezünk. Viszont voltak, akik ezt mondták, kölcsön vettünk pénzt a király adójáért, ami mezeinkre és szőlőinkre, és imé, bár a mi testünk éppen olyan, mint a mi atyánk fiainak teste, és a mi fiaink olyanok, mint az ő fiaik, minékünk mégis rabság alá kell adnunk fiainkat és leányainkat, sőt, vannak már rabszolga leányaink is, és nincs erőnk arra, hogy őket megválthatnánk, hisz mezeink és szőlőink másokéi már. Mi történt ebben a helyzetben? Az történt, hogy amikor hazatértek a fogságból, akkor ugye természetesen voltak közöttük ekkor is jobb módúak és kevésbé jobb módúak. És minek utána ők soha nem nyerték vissza teljesen a függetlenségüket, nekik adót kellett fizetni. A király adóját meg kellett fizetni. Azoknak is, akik tehetősebbek voltak, azoknak is, akik szegényebbek voltak. És akik szegényebbek voltak, ugye amikor ki akarták fizetni a királynak járó adót, akkor nem tudtak más tenni, mint a mezeiket, a szőlőiket odaadták, és a gazdagabb, tehetősebb testvéreiknek, akik viszont uzsorára kérték mindezt, tehát uzsora kamatot adtak nekik. És utána oda kellett már végleg adni a szőlőket, mert nem tudták már a magas kamatot sem fizetni, az uzsorakamatot, sőt, odáig is eljutottak, hogy a leányaikat is, meg a fiaikat is el kellett a tehetősebb testvéreinek adni rabszolgáknak. Az Úr óvta ettől a magatartástól a népet, már Mózes könyvében olvassuk, hogy mennyire tiltotta az Úr ezt a fajta magatartást, hogy uzsorára ne adjanak pénzt, hogy a testvéreikkel könyörületesen bánjanak, és ők mégis az önzés, harácsolás bűnébe estek, és nyomorgatták a szegényebb testvéreiket, akiknek így minden reményük elveszett afelől, hogy normál életet tudjanak majd élni Jeruzsálemben, és egyáltalán a fogságból való hazatérés után az ő életük is rendbe jöjjön. Nézzük meg, mit csinál Nehémiás, amikor meghallja ezt a bűnt. Így olvasom a 6. versben. Felette nagy haragra gerjedtem azért, mikor kiáltásukat és e dolgokat meghallottam. Figyeljük meg, felette nagy haragra gerjedtem. Igen, hatalmas harag volt benne. Na most a Biblia nem azt mondja, hogy ne haragudjunk. Igen, a Biblia azt mondja, de a Biblia azt mondja, hogy van szent harag, és van a közönséges emberi indulat. A szent harag az mire irányul? A szent harag a bűnre, a felháborító gonoszságra irányul.
Amikor valaki egy bűre háborodik fel, hogy hogy lehet ilyet tenni az Isten népe között, ez a bűre való harag, ami nem az emberre irányul. Figyeljük meg, amikor haragszunk egyik ember a másikára valamiért, és az emberi indulat van bennünk, az a harag, amitől óv bennünket az írás, akkor mit csinálunk? Akkor jól megmondjuk a másiknak. Vagy megharagszunk rájuk, vagy megsértődünk rájuk. Ez az emberi harag, ez az emberi indulat. De hogy Nehémiásban szent harag volt, ez a következőből látszik. Ugye, amikor meghallotta ezt a dolgot, felette nagy haragra gerjedt, és nézzük meg, a 7. versben így olvassuk. És magamba szállva gondolkodtam erről. Magamba szállva gondolkodtam erről. Tehát ott volt benne a felháborodás a bűn miatt, de magába szállt, újra az Isten elé vitte ezt a problémát, könyörgött az Istenhez, és gondolkodott, Istentől kért tanácsot, hogy ebben a helyzetben mit cselekedjen. És szeretnék olvasni még másik, azaz inkább csak már kívülről említeném meg, hogy több bűn is előkerült a nép között, amely nyilvánvalóvá vált. Nem adták meg például a tizedet, így a léviták nem tudták a szolgálatukat végezni, és elszélettek. Vagy például a szombatnapot is megrontották, tehát többféle bűn volt az, ami Nehémiás szívét terhelte, amikor találkozott ezekkel a bűnökkel. És nézzük meg, hogy Nehémiás ezekre a bűnökre hogy reagált. És most megint szeretném, három biblia verset fogok olvasni, háromféle feddést, és figyeljük meg, hogy mi a közös ezekben a feddésekben. És egy dolgot szeretnék majd igazából kiemelni. Így olvasom az 5. fejezet 7. versét. És magamba szállva gondolkodtam erről, és megfedtem az előjárókat és főembereket, ezt mondván nékik. Ti a ti atyátok fiaival szemben uzsoráskodtok, és szereztem ő ellenük nagy gyűlést. A következő a 13. fejezetben, itt arról olvasunk, amikor ugye nem fizették meg a tizedet. Így olvasom, és megfedtem a fejedelmeket, a 13. fejezet 11. verse elnézést, a 13. fejezet 11. verse. És megfedtem a fejedelmeket, és mondtam, miért hagyatott el az Isten háza? És egybegyűjtvén a lévitákat helyükre állítottam őket. Nézzük meg a szombat kérdésében való feddést, ugyancsak a 13. fejezetben, a 17. versben. Annak okáért megfedtem Júda előjáróit, és mondtam nékik, micsoda gonosz dolog ez, amit ti cselekedtek, hogy megfertőztetitek a szombatnak napját. Mi a közös ezekben a feddésekben és ezekben a biblia versekben? Két dolgot szeretnék kiemelni mindezekből.

Én is szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, testvéreket, vendégeket, fiatalokat és kicsiket is, bár kicsiből most kevesebb van. Nyissuk ki Bibliánkat az Efézus beliekhez írt levélnél és az 5. fejezetnél, a levél 5. fejezeténél, és ott az elejéről és a középső részéből szeretnék majd olvasni egy-egy ige szakaszt. Ahogy hallottuk is, 2 hét múlva lesz az úrvacsora a gyülekezetben, és talán évfordulóhoz közeledve, úrvacsorához érkezve a gyülekezet, ezek a Biblia versek olyan útbaigazítóak lehetnek számunkra. Tehát az Efézusi Levél 5. fejezet 1.-2. versét szeretném olvasni, és aztán a 6. verstől egészen a 20. versig az ige szakaszt. Legyetek annak okáért követői az Istennek, mint szeretett gyermekek, és járjatok szeretetben, miképpen a Krisztus is szeretett minket, és adta önmagát, mi érettünk ajándékul, és áldozatul az Istennek, kedves jó illatul. 6. verstől. Senki titeket meg ne csaljon üres beszédekkel, mert ezekért jön az Isten haragja a hitetlenség fiaira, annak okáért ne legyetek részesei ezeknek. Mert voltatok régen sötétség, most pedig világosság az Úrban, mint világosságnak fiai, úgy járjatok. Mert a világosságnak gyümölcse minden jóságban és igazságban és valóságban van. Meggondolván, mi legyen kedves az Úrnak. És ne legyen közösségetek a sötétségnek gyümölcstelen cselekedeteivel, hanem inkább meg is fedjétek azokat. Mert amelyeket azok titokban cselekesznek, égtelen dolog csak mondani is. Mindezek pedig megfeddetve a világosság által napvilágra jönnek, mert minden, ami a napvilágra jön, világosság. Annak okáért mondja, serkenj föl, aki aluszol, és támadj fel a halálból, és felragyog te néked a Krisztus. Meglássátok annak okáért, hogy mi módon okkal járjatok, nem mint bolondok, hanem mint bölcsek. Áron is megvegyétek az alkalmatosságot, mert a napok gonoszok. Annak okáért ne legyetek esztelenek, hanem megértsétek, mi legyen az Úrnak akarata. És meg ne részegedjetek bortól, miben kicsapongás van, hanem teljesedjetek be szent lélekkel, beszélgetve egymás között zsoltárokban és dicséretekben és lelki énekekben, énekelve és dicséretet mondva szívetekben az Úrnak, hálákat adván mindenkor mindenekért, ami Urunk Jézus Krisztusnak nevében az Istennek és Atyának. Nagyon szép szavai ezek a Bibliának, és én mindjárt az elején szeretném itt felolvasni a 2 verset az elejéről, új ismét. Legyetek annak okáért követői az Istennek, mint szeretett gyermekek, és járjatok szeretetben, miképpen a Krisztus is szeretett minket, és adta önmagát, mi érettünk ajándékul és áldozatul az Istennek, kedves, jó illatul. Ugye nincs közöttünk senki, aki ne ismerné a Biblia bizonyságtételét arról, hogy, és a történelmi dokumentumok bizonyságát is arról, hogy Jézus eljött erre a földre, és az életét áldozta abból a célból, hogy nekünk megváltást szerezzen. Ugye mindenki erről hallott és tud. Ezzel együtt azt hiszem, talán többen, főleg akik valamennyi ideje, vagy régebben hívők vagyunk, talán az ember nem mindig mondhatja azt, hogy ez az áldozat olyan alapvetően nagyon nagyot tudott volna fordítani az ember életén, hogy igen, sok mindenben megindít bennünket Krisztus áldozata, és sok mindenre felindított bennünket, erős vonzással bír az életünkre, vagy bírt az életünkre, de lehet, hogy jó volna még teljesebbé tennie ennek az áldozatnak a hatását az életünk felett. A Pál apostol is egy másik levelében azt írja, hogy megismerhessem az ő feltámadásának az erejét. Írja a Filippi beliekhez írt levélben, hogy vágyakozott arra, hogy mind mélyebb, szorosabb közösséget találjon Istennel a Krisztus áldozatába vetett hite által és a feltámadásában való reménysége által. Hát azt gondolom, mi is így vagyunk, és így készünk az úrvacsora előtt is, hogy bárcsak mind teljesebben betölthetne bennünket Istennek a jelenléte. És várjuk azt a kiteljesedést, amit mond a 2. vers elején, járjatok szeretetben. Hogy mindenkor járjunk szeretetben, hogy erre képessé legyünk, és ne essünk el újra és újra az emberi természetünk szerinti
hibákba, botlásokba, hanem járjunk szeretetben, miképpen a Krisztus is szeretett minket, mondja az apostol. Olyan egyszerűen hangzik, ugye egyszerűnek tűnik ez a kijelentés, hogy járjunk szeretetben, mintként a Krisztus is szeretett minket. És mégis azt mondhatjuk, készülünk úrvacsorákra, hogy ha valamiben meg kell erősíteni és újítani az életünket, az a szeretetben való járás. Nem annyira a szombat ünneplés tisztasága, meg egyéb törvények megtartása, hanem a szeretetben való járásra való képesség. Ugye, ha valamilyen szégyen legjobban nyomaszt bennünket egy úrvacsorára készülve, akkor mindig azok az emlékeink az elmúlt negyed év során, amikor kiestünk a szeretetből. Amikor elkapott bennünket valamilyen hív, elkapott valami kívánság, elkapott valami indulat, valamilyen dolog elterelte a figyelmünket Krisztusról, és azt vettük észre, hogy nem tudunk szeretetben járni. És nem csak Isten nem tudjuk igazán szeretni, vagy nem csak az embertársainkat nem tudjuk igazán szeretni, hanem Isten sem éppen szeretettel, Istenre sem szeretettel tekintünk, nem szeretettel vágyódunk a közelében maradni, közelében lenni, szeretettel szolgálni őt, abból a szeretetből, amit iránta érzünk, felbuzdulva menni, tennénk azt, hogy embertársainknak is bizonyságul legyünk az Isten jóságáról, az Isten igazságáról. Ugye egy úrvacsora előtt talán ezek a legfájóbb gondolatok, hogy nem tudtunk megmaradni az isteni szeretetben. Azt mondja, még egyszer az első verset olvasom, legyetek követői az Istennek, mint szeretett gyermekek. És az ember megújítani vágyik a keresztségi szövetségét Istennel, ha megújítani vágyik az első szeretet tapasztalatát az Istennel, amennyiben volt, akkor mindig erről az alapról indulhat el, hogy mind szeretett gyermekek. Ugye a gyerekeink is így sok kamaszt látva itt közöttünk, a gyerekeink is, amikor kicsit úgy hogy ne sértselek meg benneteket, és igaz legyen, ahogy rám is igaz volt, egy kicsit úgy elvadulunk kamaszkorban, hogy kezdünk rájönni a szüleink fejére, pedig némelyeknél fél méterrel is magasabbak vagyunk mi apák. Ugye, hogy úgy kicsit felülbíráljuk a szülőket, ami rám sajnos eléggé jellemző volt, szóval amikor úgy eltávolodunk, akkor mi az, ami le tudja csillapítani végül a szívünket évek, évtizedek múlva, az, hogy megtudjuk, hogy megértjük igazán, hogy szeretett gyermekei vagyunk a szüleinknek, nem? Hogy a szüleink akkor is hűségesen mellettünk voltak, és kiszolgáltak sok mindenben, amikor mi csúnyán, akár csúnyán is visszavágtunk nekik, elutasítottuk őket. És azt mondja az apostol, hogy gondoljuk meg, mi keresztény emberek, hogy Istentől mindig szeretett gyermekei vagyunk. Isten részéről mindig szeretett gyermekek vagyunk, ahogy imádságban is hallottuk, hogy az Isten hűséges Isten. Ő nem tesz mást, nem fog másképp viselkedni az emberrel, mint hogy szeretettel vonja őt magához. Újra és újra próbálkozik szeretettel megtéríteni magához bennünket. A szeretetét beplantálni az életünkbe, hogy valami értékes és hasznos dolog, valami igaz élet formálódjon a mi életünkből. Azt mondja az apostol, hogy Krisztus is szeretett minket. És utána hozzáteszi, azáltal bizonyította ezt, hogy adta önmagát értünk ajándékul és áldozatul az Istennek, kedves jó illatul. Isten Krisztus az irántunk való szeretetét azzal pecsételte meg, hogy ajándékképpen odatta az életét értünk a mi érdekünkben. És ez az ajándékba kapott lehetőség, hogy az ő szeretete és halála által mi megmenekülhetünk, ez ami leginkább meg tudja mozdítani az emberi szívet. Mostanában többször úgy beszélgettünk erről, és ige hirdetésben is, hogy elmondtam fiataloknak is, hogy szóval szoktunk ezen gondolkodni, hogy mennyire tudja megmozdítani az életünket az, hogy tudjuk, hogy Krisztus meghalt, értünk, helyettünk, miattunk, megmentésünk érdekében a kereszten. Hogy ez meg tudja úgy mozdítani, lendíteni az emberi szívet. Tud-e úgy hatni ránk, hogy gondolkodunk azon, hogy,
hogy ha ez így van, ha ezt értem megtették, akkor én mit tegyek, hogy ezt a szeretetet megbecsülhessem? Hogy én mit tegyek? Elég ez nekünk ahhoz, hogy viszont szeressük Istent. Elég az, hogy az Isten szeretete változást, az Isten jósága változást adjon, hozzon be az életünkbe. Elég ahhoz, hogy lecsendesedjünk, megszelidüljünk. Nem csak a kamaszokra gondolok, magunkra is. Kétszeres kamaszkorúakra, vagy háromszoros. Hogy tényleg lecsendesedjen az életünk, és engedjük azt, hogy az Isten formálhassa a szívünket. Kivegye, eltávolítsa az életünkből azt, amit már nem egyszer megmutatott, hogy helytelen. Nem egyszer ráébredtünk magunk is, elszégyeltük magunk is a magatartásunk miatt magunkat. Elég az, hogy Krisztus szeretetéről tudjuk, szeretetéről tudunk, arról a szeretetről, amely keresztet vállalta. Vagy több kell ennél. Kellenek hozzá a kékek és a sebek, akár fiatalnak, akár felnőttebbnek. Hogy tudunk engedni az Istennek ideje korán? Tudunk hallgatni az Istenre ideje korán? Tudjuk magunktól megalázni magunkat, és azt mondani, hogy Istenem, te tedd rendbe az én életemet. Te óvd meg a rossztól. Ugye a fiataloknak azt mondja az ige, hogy mi módon őrizheti meg az ifja az ő útját tisztán. Hogyan kerülheti el a különböző fiatalkorunkra jellemző tévedéseket, bukásokat, bűnöket? Azt mondja, így válaszol utána az ige, te beszéded megtartása által. Hogyha hallgatsz az igére, hogyha komolyan veszed a tanácsait, akkor elkerülheted. Egyébként ott marad a szégyene majd az életeden. Megtérhetsz belőle, de ott marad a szégyene. És hogyan térsz meg? Majd a kékek és a sebek, a tönkre ment dolgok, kapcsolatok, a különböző nehézségek és problémák hoznak vissza. És aztán ugye magunkra gondolva is, azért mikor azt mondja az ige Izraelnek az Ószövetségben, ugye akikre nézve hangzik el először ez, hogy serkenj fel, aki aluszol a 14. versben, és támadj fel a halálból, ugye ezt idézi Pál apostol, Izraelnek is kellett az Isten, nem egyszer mondja, hogy mennyire vágyakozna Isten, hogy az ő népe vele élő közösségben legyen, neki engedelmes népe legyen, általa megtisztított nép legyen. Mennyire vágyakozik erre Isten mindenkorban, és milyen kevéssé tud velünk dőlőre jutni. Ugye? Olyan szomorú, hogy hatalmas dolog, a hatalmas befektetés az Isten részéről, és sokszor egy gyenge megtérülés. Hát melyikünk csinálna ilyen vállalkozást? Nem igen tennénk ezt, ugye? Tegnap este, hogy olvastunk a Bibliából, hogy beszélgettünk röviden erről, hogy korábban úgy gondoltam, hogy Isten Krisztus áldozatáról elég azt mondanom, hogy hát Jézus akkor is eljött volna meghalni a földre, ha egy ember tud vele megmenteni. Tud ezáltal megmenteni. Aztán el kellett jussak oda, talán, vagy gondolom nem tévedek, remélem nem tévedek, hogy Jézus akkor is eljött volna a földre meghalni, az ige szerint, hogyha senkit nem tud megmenteni. Tehát, hogyha egyetlen ember nem válaszol erre az áldozatra pozitívan. Egyetlen embert nem tud ezzel megtérésre indítani, újjászületésre vezetni az Isten. Ugye amikor az ige így szól, hogy ha valaki hisző benne, el ne veszten, örök élete legyen, ebben nincs benne az, hogy akár egynek legalább meg kell térnie. Hanem az van benne, hogy ha valaki hisz benne, de ha senki nem, akkor is eljön Krisztus és meghal a kereszten. És miért legyünk azok közül valók, akik nem tudnak hinni Isten szeretetének? Miért legyünk azok közül valók, akik elherdáljuk ezt az ismeretet? Tudjuk, hogy létezik ez a szeretet, tudjuk, hogy van ez a szeretet, hogy a szeretet egy rengeteg ígérettel bátorítja az embert a mindennapjai gondjai, terhei viselésében, hatalmas ígérettel
ígéretet adott az Isten arra vonatkozóan, hogy egy örökké valóságot ad az őt szeretőknek, és az ember eléldegél ezen ismeret mellett. És majd talán, mint a jobbik eszülator, a végén összekapjuk magunkat, amelyiknek megjött az esze a kereszten. Ugye nem szeretnénk, a tanulmány is arról szólt, hogy nem szeretnénk a végére hagyni az igazán nagy döntést. Minél előbb szeretné az ember az Istenre bízni az életét. Így szól, így írja Pál apostol, ajándékul, önmagát mi érettünk adta ajándékul, áldozatul az Istennek, kedves, jó illatul. És én katolikus gyerekként rengeteget szenvedtem attól, ami ott abban a közegben jellemző, hogy, és már azt hiszem elmondtam egy párszor, hogy nekünk, nekünk valóban Krisztus áldozata kellett engesztelés szerezzen az atya büntető szándékával szemben. És nekem olyan öröm volt, mikor olvastam a Jézus élete könyvben azt a mondatot, hogy nem azért szeret bennünket az atya, mert Krisztus meghozta az áldozatot, hanem mivel szeret bennünket, azért küldte el a fiát, hogy áldozatul adja magát. De tehát ez a szó, ez a kifejezés itt, hogy ajándékul és áldozatul az Istennek, senkit ne rémisszen meg, hogy az atyának a fia áldozatára volt szükség ahhoz, hogy szerethessen, legyen képes minket, hanem mivel szeretett bennünket, az atya elküldte a fiát, hogy áldozatul adja magát. Így ajándék Krisztus számunkra. És aztán így folytatja, senki titeket meg ne csaljon a 6. versben üres beszédekkel, mert ezekért jön az Isten haragja a hitetlenség fiaira, annak okáért ne legyetek részesei ezeknek. Az apostol felhívja a figyelmét a testvéreinek arra, hogy természetesen az Isten igazságos is a szeretetében, és akik nem hajlandók engedelmességre, akik nem hajlandók az életükben a bűnt maguk is elítélni, magukat megalázni, az Isten meg fogja alázni őket az életük során nem egyszer, és ha az sem elég a megtérésre, akkor lesz egy végső megaláztatás az Isten haragjának a kitöltetése, a büntető ítélet az életükre. Szóval senki ne csaljon meg titeket üres beszédekkel, ne vigyen el az emberek, a hitetlen emberek hatása, a szórakozó világnak, a felelőtlenül élő világnak a hatása, ne vigyen el benneteket, mondja az apostol. Nehogy úgy gondoljuk, hogy ami a világban nem bűn, az nekünk sem bűn. Mert a világ ugye sok mindent nem tart bűnnek, amit az Isten annak tart. A világ az nem törődik vele, hogy most annak van-e igazsága, vagy nincs igazsága egy dolognak. Ami szeretett, ami kedves, ami kívánt, a világnak az a normája. Nehogy ez legyen a mércje azoknak, akik Isten szeretetét ismerik. Ne ez az üres bizonyságtevése a világnak egyébként rosszra és az Isten ítéletére vívő hatása legyen, ami a mi életünket kormányozni tudja. Szóval tudjunk, tanuljunk meg különbséget tenni a igazság és bűn tekintetében, igaz és helytelen dolgok tekintetében, de ne a világ mércéje szerint, hanem az Isten igéje szerint, az Isten erkölcsisége szerint. Utána így írja, mert voltatok régen sötétség, most pedig világosság az Úrban, mint világosságnak fiai, úgy járjatok. Az apostol arról beszél, ami minden keresztény része, osztály része lehet, hogy bár voltatok régen sötétség, voltunk mindannyian az önző természet vaskos rabjai, vagy a vaskos önző természet elkötelezett rabjai, ugye az ember észre sem veszi, hogy milyen természetes nála az önzés kiszolgálása, gyermekként is, fiatalként is, de felnőttként is. Mennyi idő kell egy-egy rossz vonásunk lelepleződéséhez önmagunk előtt, nem mások előtt, önmagunk előtt. Mennyi idő kell sokszor, mikor végül mi is meglátjuk egy magatartásunknak az önző, az erőszakos, a másokat sértő, a mások szabadságát, tiszteletét sértő megnyilvánulásait. Ugye nem egyszer idő, ehhez nem kevés idő kell. Szóval az apostol, voltatok régen sötétség, és hát nem egy pozitív, nem egy jó leső kifejezés ez a mi emberi életünkre, de így igaz. Valamikor mindannyian a sötétségnek a rabjai voltunk, mindannyian az önző természetet követve
magunk igazában bízva, magunk érdemeire hagy támaszkodva, másokat elítélve, másokat sértve éltük az életünket. Lehet, hogy tartoztak jobb vonások is az életünkhöz, de nem tudom, hogy arról nem derítenie ki a mennyei ítélet, hogy ahhoz is mennyi érdek fűződött a részünkről. Voltatok régen sötétség, most pedig világosság az Úrban. És ahogy el kell fogadjuk azt az ítéletet az életünk felett, hogy valamikor a sötétség fogságában voltunk, jól tesszük, ha elfogadjuk, de éljünk azzal a lehetőséggel is, hogy világosság legyünk az Úrban. Hogy az Úristen által, Krisztus által mi világosság fiává lehessünk ezen a világon. Mert világos, mint világosságnak fiai, úgy járjatok, írja tovább az apostol. Egy keresztény, egy megváltott ember a világosság követővé válhat. Az ige, a Biblia eszmei tanításain keresztül egészen bezárólag, ahogy folytatja tovább, a 9. versben az élete gyakorlata által. A világosság az a tanítás, amit a Biblia képvisel, egyfajta világosság, vagy így is nevezhetjük, hogy világosság az életre vezető, az ember szabadítását szolgáló tanítások, és ezért világosság. És aztán, mint világosság fiai, úgy járjatok. És nem egyszerűen csak tantételek képviselőivé rendel bennünket az Isten, hanem a világosságban járni hív el bennünket az Isten. A világossággal összhangban élni hív el bennünket az Isten. Erre ő minden lehetőséget megteremtett, minden képességet megad hozzá. Mi könnyen megállnánk az elméleti tudásnál, mert az kevesebb erő feszítést igényel tőlünk, egy jó eszmei tudást képviselni ezen a világon, mint mondjuk a világosságot gyakorlatilag megélni. Sokkal nagyobb erőfeszítést, igazi önmegtagadást kíván az embertől. De a 9. versben így húzza le az apostol az utóbbit, mert a világosságnak gyümölcse minden jóságban és igazságban és valóságban van. A világosság gyümölcset minden jóságban. És hát lehet gondolkodnunk ezen, kell gondolkodjunk ezen, hogy mennyire tudtuk mindenkor az isteni jóságot az életünk részévé tenni. Az isteni jóság szerint megnyilatkozni, az isteni jósággal összhangban cselekedni. Van egy kedves barátunk Debrecenben, aki nagyon nehéz házassági kapcsolatban él, felesége rendkívül elutasító és agresszív vele, van 3 fiúk, és nagyon sokat szenved ennek a hatásától, ami megél ez a fiatalember, és rendkívüli módon törekszik arra, hogy pedig nem, egyébként, hogy nem jár közénk, nem jár gyülekezetben. Nem is mondhatom, hogy nagy bibliaolvasóvá vált, de rengeteget hallgatja az előadásainkat úton, kertben, sokfelé, amikor lehetősége van rá, és olyan szépen ráállt a lelke arra, hogy ő nem akar másképp viselkedni, mint ahogy az Isten előtt az elfogadható. Hogy ő nem akarja más módon elérni a feleségével szemben a győzelmet, úgymond, csak szeretet által. Nem akar sehogy máshogy békességet teremteni a családban, csak úgy, hogyha megtanul hosszan tűrő és jóságos szeretettel élni. És rendkívüli módon tud tűrni. Rendkívüli módon ebben az Isten lelke nagyon segíti őt. Gyakran jön hozzánk beszélgetni, és imádkozunk. És nem egyszer azt is elmondja, hogy bukott el. Hogy került olyan helyzetbe, olyan állapotba, hogy indulattal válaszolt, hogy belement kötözködésbe, vagyis elfogadta a kötözködést, visszavágott, és hogy próbálja ezt leküzdeni, de nagyon tanulságos az ő magatartása, hogy ő, aki nem kötött szövetséget Krisztussal a keresztségben, hogy próbálja azt megtartani, hogy csak a krisztusi módon élni ebben a nehéz helyzetben. Minden jóságban van, ő teljesen elfogadta, hogy ez az egyetlen méltó és tisztességes eszköz. Ez az egyetlen elfogadható eszköz, és fáj neki és bántja,
hogyha másképp nyilatkozik meg, másképp nyilvánul meg. És igazságban és valóságban van, mondja az ige. Ugye Jézus azt mondta a keresztényekről, a követőiről, vagy tanítványairól, hogy ti só vagytok, világosság vagytok, hegyen épített város vagytok, vagy gyertya vagytok. Elég beszédes jelképek mindegyik, hogy fényt árasztanak, ízt árasztanak ebben a világban, kihatással vannak a környezetükre. Azt mondta, hogy amint én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Amint én képessé tettem magam arra, hogy benneteket, bűnös embereket, hűséges szeretettel, rendületlenül, elfogadva minden fogyatékosságotokkal, akaratosságotokkal, ellenkezésetekkel együtt mégis szeretni tudtalak, erre tegyétek ti is képessé magatokat. Hát ez egy rendkívüli igény Isten részéről. Azért ugye maga a lényege rendkívüli, de azért is rendkívüli, mert ehhez valamire nagyon-nagyon szükségünk van. A valódi újjászületésre. A teljes újjászületésre. Az Istentől születésre. Ezt nem tudjuk már többé vallásos igyekezettel elérni. Nem tudjuk kellő őszinteséggel, buzgalommal, lelkesedéssel, jó akarattal megvalósítani. Mindig le fogunk lepleződni, hogy nem tudunk így szeretni. Ez csak egy módon lehet megvalósítani, tényleges újjászületéssel. Ténylegesen, ahogy Krisztus. Azt mondta, amint én szerettelek, tanuljátok meg tőlem ezt a szeretetet. Én hogy voltam képes rá? A bűnös emberi természetem ellenére. Hogyan? Úgyhogy az Isten lakozott benne. Úgyhogy az Istent, az Atyát kérve, az Isteni jelenlétét kapta meg. Az Isteni jelenlétet kapta meg a mennyből. És ennek volt köszönhető, hogy a legkényesebb helyzetekbe sem jött, gurult méregbe, nem durvult el, nem vált önzővé, nem engedett a kívánságainak. Ez annak volt köszönhető, hogy az Isten lakozott benne. És a mi életünkben is csak ennek köszönhető. Ha az úrvacsorára készülve bajunk van önmagunkkal, akkor erre gondoljunk, hogy azok a bajok azért következtek be, mert nem lakott bennünk az Isten. Nem lakozott velünk az Isten. Holott ő mindig ezt akarja. Semmi más nem akar. A keresztségi szövetségben ezt ajánlja fel. Velünk lakozik. Hogy hűséges társunk lesz. És akkor teljes jóságban, igazságban és valóban megragadható módon, valóságban megragadható módon ott lesz az Isten az életünkben. Meggondolván, mi legyen kedves az Úrnak, mondja az apostol tovább. Tehát világosságfélé vagytok, úgy járjatok, meggondolván, mi legyen kedves az Úrnak. És a következő szakaszban háromszor is felhívja erre a figyelmet, hogy az apostol, hogy fordíts elég gondot arra, hogy összhangba tudj maradni az Istennel, az ő akaratával, az ő lelkén keresztül. Meggondolván, mi legyen kedves az Úrnak, és ne legyen közösségetek a sötétség gyümölcstelen cselekedeteivel, hanem inkább meg is fedjétek azokat. Az apostol így kezdi, hogy gondolkodjunk azon, fordítsunk figyelmet arra, hogy mi legyen kedves az Úrnak. Hogy hagyjunk erre elég időt magunknak. Hagyjunk ebben a mai világban is, amikor szintén rengeteg a teendőnk. Mint gondolom, nekik is volt annak idején, de lehet, hogy igazunk van abban, hogy pörgősebb a világ, mint volt valaha, és zaklatóbb, és információgazdagabb, és rengeteg minden sokkolja, nyomja agyon az életünket. Hát ugye lehet tenni dolgokat. Ki lehet tenni az házunkból olyan dolgokat, amik egyértelműen sokkolhatnak ránk. Tehát meg lehet tőlük szabadulni. El lehet vinni máshova. Ne is ajándékozzuk el, mert akkor másokat ront, hanem valahova távolítsuk el. Tehát egyértelműen ez a meggondolás talán itt is kezdődhetne,
hogy amik tudjuk, hogy amiken keresztül rendszeresen megkísértetünk, azokat eltávolítjuk az életünkből. Nem? Tehát amik tudjuk, hogy visszafele tartanak bennünket, visszahúznak, ami miatt nem tudunk életre kelni, azokat eltávolítjuk az utunkból. Hát rajtunk múlik, nem máson. Ezért nem fog az Isten angyalt küldeni. Az értelmünkre hat és a szívünkre, a szeretetével, az igéjével, és mi pedig cselekedjünk, várja az Isten. Meggondolván, mi legyen kedves az Úrnak. Ne legyen közösségünk a sötétség gyümölcstelen cselekedeteivel, hanem inkább meg is fedjétek azokat. Hát például a sötétség gyümölcstelen cselekedetei, ez manapság jó néhány tévéműsor végignézésével is azonosítható, nem? De sötétség gyümölcstelen cselekedete jó néhány műsort végignézni. Hál' Isten, nekem csak nagyon ritkán jut ki, mert nem tartunk ilyesmit odahaza, de ugye amikor erre-arra utazunk, látok műsorokat, hát elborzasztó némelyik. Élvezettel nézünk természetfilmeket, de nagyon elborzasztó műsorok is vannak. Azokat végignézni, a sötétség gyümölcstelen dolgai kefteléseit űzi az ember. Aztán inkább meg is fedjétek azokat, és most fogadjátok, akiknek ilyesmi dolog az életében van, és esetleg ez is akadályozta a negyedév során, hogy kellő időben, ideig Bibliát tudjon olvasni, imádkozni tudjon, az vegye feddésnek most ezt, jó, hogy rossz dolgot tart az életében, rossz dolog van jelen az életében. Aztán a 14. verstől olvasnám, ugye itt hangzik el Pálnak ez a felhívása, aztán a későbbi újbóli érvelése, vagy érvelése amellett, hogy komoly figyelmet szenteljük az Isten akaratának. Így szól a 14. versben, annak okáért mondja, serkenj föl, aki aluszol, és támadj föl a halálból, és felragyog te néked a Krisztus. És az az érdekesebben, hogy ugye ezt nem a valahol a főtéren kiabálja el az apostol egy missziós prédikációja kapcsán a hitetleneknek, vagyis hát az Isten nem ismerő bűneikben élő embereknek, hanem ezt keresztény testvéreinek idézi az Ószövetségből, az ókori Isten választott népének írt ige szakaszból. De Istennek nem egyszer problémája volt ezzel, hogy akiket ő elhívott, azok elaludtak. Azok nem csak elaludtak, hanem lelki halottakká is váltak. Mondjuk Ezékiel proféta látomására, amikor a csontmezőket bemutatja, hogy halottak. Annyira halottak, hogy nem is egybe vannak a csontvázak, hanem szana széllyel szorva a tetemek mindenfelé. És onnét idézi az apostol, mert előfordulhat ez a későbbiek során is, az Isten új szövetségi népe történelmében is igaz lehet ez, hogy azok, akik korábban az Istenhez fordultak, az Istenhez folyamodtak, Istentől erőt nyertek, azok később elalszanak. Aztán később lelki halottá is válnak. Ellen White is írja egy ilyet, hogy halottak bűneikben és törvényszegéseikben. Mondjuk ezt a világról írja. De megeshet ez másokkal is. Megeshet Isten korábbi gyermekeivel is, hogy vétkeikben és bűneikben halottak. És azért gondoljunk arra, hogy a Laodicea üzenetben azt írja az apostol, hogy gazdag vagy meggazdagodtál, semmire sincs szükséged. Mondod magadról, és az így fordul Jézus a hívekhez, azt mondja, hogy kelj fel, hogy légy buzgóságos azért, és térj meg. Négy buzgóságos is térj meg. Tehát a végidőben is elalszik Isten választott népe. A végidőben is elterelődik a figyelme Krisztusról, elterelődik a figyelme az Istennek való engedelmességről, szolgálatról, a vele való közösség fenntartásáról és a neki való szolgálat betöltéséről. Ez egy bizonyság a Jelenések könyvében, hogy mintha elvétenénk a lényeget. Ez megtörténik. Megtörténhetik velünk is.
Nekünk is szólhat ez nagyon határozottan is, hogy serkenj föl, aki alszol, és támadj fel a halálból, és felragyog te néked a Krisztus. És ezt ne úgy értsük, hogy egy meleg imateremben elbóbiskolva érdemes azért néha fölébredni ige hirdetés közben, hanem ez a teljes lelki megfordulás, a teljes lelki. Elnézést, nem akarok senkit bántani, nem, én velem is előfordul. Szerencsére ritkán, mert én inkább itt vagyok újabban. De sokkal inkább úgy értsük, ahogy Pál is beidézi, hogy az a lassú lelki ellaposodás, lelki elgyengülés, amit nem egyszer hallom, mikor beszélgetünk, hogy panaszkodjuk egymásnak. Nem? Egy szombatiskolán, mikor kitárgyalunk egy témát, hányszor kijön a hozzászólásunkból, hogy nem tartunk ott, hogy nem, nekünk nem sikerült. Vagy ha a gyerekeinket tőlünk függetlenül elvinné valaki jó messzire, hogy meg ne halljuk, mit mondanak, és megkérdezni őket, hogy egyébként mi a véleményetek apátokról, anyátokról, egyébként milyen kereszténynek látjátok őket. Ugye hallhatnánk az őszinte véleményüket, vagy hallanánk, elmondhatnák az őszinte véleményeket, és látnánk bennünk a küzdő embert, látnánk azt is, hogy sose győz, nem? Vagy ritkán, vagy elvétve, vagy valamennyire halad. Tehát ezt magunk miatt kell kimondjam, és a magam miatt is kell kimondjam, hogy jó helyre komolyabb teherré válik számunkra az, hogy nem vagyunk győzelmes keresztények. Nem tudtunk igazán győzelmes keresztényekké lenni. Nem akarok ezt általában mindenkire megállapítani, de Krisztus azt mondja, hogy a gazdagság, az elalvás az jellemzővé válik a kereszténységünkre. Serkenj fel, aki aluszol, és támadj fel a halálból, és felragyog te néked a Krisztus. Kelj fel, mondja a másik fordításunkban a Biblia, kelj fel, aki elaludtál, támadj fel a halálból, és ezt teted meg, ha rájöttél, hogy miben vagy, vagy lásd meg, hogy miben vagy, és tégy azért, hogy feltámadhass ebből, és felragyog te néked a Krisztus. Hát gondolom, mikor szövetséget kötöttünk Istennel, akkor ezért kötöttük, hogy az életünkben ragyogjon Krisztus, nem? Hogy az életünkben ott ragyoghasson Krisztus, az ő szeretetteljes lénye, az ő igazságos lénye, az ő tökéletes lénye, az ő csodatévő lénye is. És se igazság, se szeretet, se csoda. Nem? Mind a háromban ugye el vagyunk maradva többnyire. Tehát vegyük jobban a szívünkre az apostol felszólítását, hogy serkenjünk fel, és ott a hatalmas ígéret, felragyog a Krisztus. Átragyog rajtunk a Krisztus. Átragyogat. Nekünk felragyog, és átragyog rajtunk, és világít az életünk. Hát ha csak ennyien, akik itt vagyunk, és erre már elszántuk magunkat egy szövetségkötés során, ennyien krisztusiak lennénk ebben a városban. Akkor hétről hétre mennyivel szaporodna ez a gyülekezet? Szombatról szombatra. Ha mindannyian Krisztust ragyogtatnánk fel igazán, úgy, ahogy az apostoloknak ez sikerült, olyan erővel, akkor elmaradna az a hatékonyság, ami akkor volt? Nem tudom.

akkor azt korrigáljátok. Lehet, az Istennel bármikor lehet újat kezdeni. Nem kell húzni magunk után, mint koloncot a múltat. Még annak a szegény Latornak se kellett, de ott hagyhatta a kereszten a múltját. Nem kell, azt mondja, okkal járjatok, gondoljátok meg, és változtassatok. Sem mint bolondok, hanem mint bölcsek. Nem butaság volna? Örökre, vagy állandóan odaragasztani magunkat vétkekhez, bűnökhöz, botlásokhoz, szégyenhez? Nem butaság volna? Hát szerintem az, legalábbis én magam így élem meg. Annak okáért ne legyetek esztelenek, hanem megértsétek, mi legyen az Úrnak akarata. Folyamatosan buzdít arra, hogy végezd el azt az elemzést, hozd, munkáld a változást. Az Isten segíteni fog. Annak okáért ne legyetek esztelenek, hanem megértsétek, mi legyen az Úrnak akarata. Ragadjátok meg, vizsgáljátok meg, értsétek meg, fogadjátok el, mi az Úrnak akarata. És meg ne részegedjetek bortól, amiben kicsapongás van, hanem teljesedjetek be Szentlélekkel. Most elnézitek nekem, de a vers utóbbi részével szeretnék foglalkozni. Nem a részegséggel, hanem a lélek beteljesedésével, mert ebben van minden megoldás. Ennek köszönhető minden megoldás, hogyha az Isten kitöltheti ránk a Szent Lelkét. Hogyha ha a megtérésünk az újbóli, megtérésünk, egy úrvacsorára való megtérésünk eredményezheti azt, hogy mi is megkereszteltetünk Szentlélekkel. Ahogy Krisztusról ezt ír jelen, majd naponta megkeresztelkedett Szentlélekkel. Ő nem azért lett az, aki, mert annyira ügyes volt, annyira óvatos volt, annyira bátor volt, annyira tehetséges volt, hanem azért, mert vele lakozott az Isten, vele is. Ott kellett lakozzon az Isten. Az isteni személy segítette őt, akit mi is elkérhetünk. Ellen majd azt írja, hozzá hasonlóan mi is meg kell kereszteltessünk naponta a Szentlélekkel. Ezt nem lehet elégszer elmondani, hogy nekünk is meg kell kereszteltetni. Higgyük el, a legjobb igyekezetünk, a legszebb reménységeink is mind derékba törnek, ha nem a Szentlélek Isten segít minket. Ha nem maga az Isten segít minket. De teljesedjünk be Szentlélekkel. Valahol az Ószövetségben, Sofóniás könyv első fejezet 12. versében azt írja az ige, hogy megfenyítem azokat, akik a seprőjükön ülnek. Hogy az Isten nem tud más tenni, ha a szeretete, ha az igazság igéje, a Biblia nem elég ahhoz, hogy bennünket józan rá meggondoltá tegyen, akkor fenyít. Akkor megenged kudarcokat, megenged beérlelődni a hibáink következményeit, és talán abból okulunk. Ugye? Miért ne előzhetnénk meg a szeretetre való felindulással, a viszont szeretetre való felindulással, az ígéretek megragadásával, a Szentlélekért való álhatatos könyörgéssel? Miért ne előzhetnénk meg? Miért nem keresztelkedhetünk meg előbb? Megkereszteltethetünk a Szentléleken naponta Ellen White szerint. Úgy imádkozzunk, hogy ez bekövetkezhessen. Beszélgetve egymás között zsoltárokban, dicséretekben, lelki énekekben, énekelve és dicséretet mondva egy szívetekben az Úrnak, hálákat adva mindenkor, mindenért, ami Urunk Jézus Krisztus nevében az Istennek és Atyának. Ebben azoknak és annak a közösségnek van osztályrész, akik ahol a keresztények Istennel megbékélt emberek. Ahol a Szentlélek által békesség van, és szeretet van kitöltve a szívekbe. Ahol a Szentlélek Isten meg tudta újítani a lelkeket. Ahol egyénileg is tényleg ott van ez, hogy megigazolván hit által békességünk van az Istennel. Hogy mindenre kiterjedő békesség. Én gyakran nem ébredek úgy, talán ifjúkoromból maradt ez, vagy gyerekkoromból vissza, hogy egyfajta belső feszültség, szorongás van bennem. És úgy kérdezem is magamat és az Istent is, hogy hol, mi ez, mitől van, mi a gyökér. És van, amikor rájövök, van, amikor nem, van, amikor egy aktuális probléma van, amikor csak úgy, unblock, valahonnét jön. De ami...

Amire mindig eloszlik ez a felhő, az az, hogy tudom, hogy szeretve vagyok. Nem? Elsősorban innét, hogy Istennek mind szeretett gyermekei. Hogy semmi nem árthat az én örök életemnek. Semmi nem árthat az életemnek azon túl, amit az Isten akar megengedni. És hát persze aztán sorolhatom, hogy van egy kedves feleségem, és vannak kedves lányaim, gyerekeim. Ugye sorolhatja az ember, ha megtanulunk szeretni, akkor mögöttünk állnak azok majd, akik viszont szeretnek bennünket is. Akiknek lehetővé tettük, hogy szeretni tudjanak bennünket. Ugye mi egymásra is nagyon rászorulunk. És egy gyülekezeti közösség is rendkívül fontos, hogy egymás iránt a szeretetüket ki tudják fejezni. Egymás iránt a szeretettel tudjanak viseltetni. Hogy az legyen jellemző közöttük, hogy könnyű a megegyezés, könnyű az egymás mellé állás. Úgyhogy még ide is olvasnám a 21. verset, jó? Engedelmesek legyetek egymásnak Isten félelmében. Olyan jól van elhelyezve ez a mondat. Ezt lehet idézni a házassággondozó heteken is, ezzel kezdeni, és kihozanítani a civakodó házasfeleket, és lehet egy gyülekezeti igehirdetés végére is oda tenni, hogy engedelmesek legyetek egymásnak Isten félelmében. Ha valamit az Isten szeretne látni az életünkben, az a személyes engedelmességen túl az, hogy egymást szeretve egymásnak tudunk engedelmeskedni. Egymást tudjuk alázattal szolgálni. Hogy oda tudunk egymás mellé állni. Kritika, bántás, sértés, távolságtartás, minden megszűnik. Tényleg becsülve, mint az Isten által másik emberként szeretett Isten gyermekét. Egymást így becsülve. Adjon kegyelmet az Isten, hogy a lélek el tudja ezeket végezni bennünk. Amen.

Mindenható Istenünk, mennyei Atyánk, jó, hogy hozzád fordulunk mindannyian, és arra kérünk téged, hogy tényleg a lélek által szenteld meg a mi életünket. Nagyon kérünk, segíts bennünket, mert annyira emberivé tudunk válni. Kérünk téged, hogy felülről szűj bennünket újjá, és lelkedet kitöltve ránk, világosság féljével hadd váljunk, segíts ebben minket. Segíts, Urunk, hogy a mi bizonyságtételünk ne beszédben álljon, hanem erőnek és léleknek megmutatásában. Segíts bennünket, hogy bírjunk azzal az élettel, amelyen Krisztus bírt ezen a világon, és elérjük azt, Urunk, amelyet ő maga mondott, hogy aki győz, amint ő is győzött, az ül vele az ő királyi székében. Urunk, az a nemzedék vagyunk, akiket erre a győzelemre hívtál el, és arra a helyre, a te királyi székedbe, hogy a mennyben nekünk oda készítesz helyet a királyi székedbe. Urunk, könyörgünk hozzád, hogy segíts győzni, mert távol van még tőlünk az igazi, a teljes győzelem. Be kell ismerjük az alvásunkat, sokszor a halálunkat is. Könyörgünk, Urunk, hogy ne neked, hanem a bűnnek halljunk meg. Segíts minket, kérünk, és add ezért a te támogatásodat. Köszönjük kitartó szeretetedet, Istenünk. Segíts abban megújulnunk nap, mint nap, és segíts meggyógyulnunk szereteted által. Segíts, Istenünk, bennünket, hogy világossá lehessünk ebben az egyre sötétedő világban. Kérünk, így áld meg, és így bennünket megújítva adj nekünk élő testvéri közösséget és a gyülekezetekben. Hát, hogy megerősödjenek a testvéri kapcsolatokat, hogy mindannyian tudjuk óvni, vigyázni egymás életét, segítsünk egységet tartani közöttünk, adj ehhez is áldást ránk az Úr Jézus nevében. Amen.

Most, hogy az örömömet kifejezem, csak visszaidézem az igét, hogy így áldatik meg a férfi, aki bízik az Úrban. Olyan öröm ezt látni, és gondolom, ti is így vagytok a gyermekeitekkel, unokákkal, hogy milyen nagy öröm, mikor az ember láthatja, hogy ők is tisztelik az Istent, és hogy a maguk képességei szerint dicsőítik az Istent. Most nyissuk ki Bibliánkat a János evangéliumánál, és egy nagyon jelentőségteljes ige szakaszt olvasnék fel, ami nagyon sokszor jut eszembe, és jut gondolom nektek is eszetekbe, és amiről valószínűleg még mindig nem tudok úgy prédikálni, ahogy szeretnék, ahogy érdemes volna, de a kicsit szorongva is, de azért bele fognék. János evangélium 8. fejezet 30. versétől.

hogy szabadokká lesztek. Felelt nekik Jézus. Bizony mondom néktek, hogy mindaz, aki a bűn cselekszik, szolgálja a bűnnek. A szolga pedig nem marad mindörökké a házban, a fiú maradott mindörökké. Azért, ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. Tudom, hogy Ábrám magva vagytok, de meg akartok engem ölni, mert az én beszédemnek nincs helye nálatok. Én azt beszélem, amit az én atyámnál láttam. Ti is azt cselekszitek azért, amit a ti atyátoknál láttatok. Ugye egy vita helyzet az, amikor ezek a szavak elhangoznak Jézustól, és hát nagyon komoly, nagyon mély kijelentések, talán a Biblia egyik ilyen nagyon jelentőségteljes ige szakaszának kijelentésének ismerhettük meg ezt a részt. Ugye rendkívüli dolgokat mond itt ki Jézus, és rendkívüli az a, talán az az egy mondat számomra legalábbis a 36. vers, azért, ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. Hogyha a fiú el tudja végezni az ő szabadító művét, munkáját, a megváltásnak ezt a rendkívüli ajándékát az ember életében, akkor valósággal szabaddá lesz. Ott a mi csoportunkban is, de hallottam itt az első szombatiskolai csoportban is itt elől, mind a két helyen kiemeltétek azt a fél mondatot a példabeszédek könyvéből, hogy valami valóságos jót adjak az engem szeretőknek. Tehát éppen Zsóka, te mondtad itt. Hogy mennyire fontos nekünk, mennyire vágyik erre a szívünk, és talán itt, akik tanultuk, mindegyikünknek eszünkbe jutott az a kezdeti időszak, mikor megismertük a közösséget, megismertük a Bibliát, megismertünk embereket és igazságot. Hogy milyen jó volt ráérezni arra, hogy valami valóságos jót kapunk végre. Valami valóságos jóban részesülhetünk. Annyi kalandos kaland után és annyi keresés után, annyi csalódás után milyen csodálatos dolog az Isten tiszta igéhez nyúlni, és egy tiszta forrásnak a kelyhéből inni, és milyen csodálatos dolog egy tiszta lényt megismerni. Mert hát sokféle embert tiszteltünk, szerettünk, meg voltak példaképeink, meg kiáltották ki magukat követendő példáknak, de ilyen tökéleteset, tisztát, igazat, mint Krisztus élete nemigen ismerhettünk volna sehol meg. És milyen nagyszerű dolog volt átélni, emlékeztek bizonyára azokra az első évekre, mikor nem ártott semmi, mindegy mi volt a gyülekezetben, mindegy milyenek voltak körülöttünk az emberek, mi csak jöttünk, meg mentünk, és rendkívül jól éreztük magunkat. Milyen csodálatos dolog, mikor az ember megízleli azt, hogy akiket a fiú megszabadít, azok valóságosan szabadok lesznek. Amikor a fiú elkezdte a szabadítást az életünkben, milyen csodálatos élmény volt. És milyen csodálatos élmény az, hogyha ezt folyamatosan véghez tudja vinni, kiteljesíteni, és végül eljuttat bennünket arra a győzelemre, amit a Biblia elénk tár, hogy az Isten törvényeivel való összhangra jutás eredményeképpen az emberben kiábrázolódik a Krisztus. Kiformálódik rajtunk, bennünk a Krisztus. Mikor az ő személye annyira központi személyé válik, annyira központi lényé válik, hogy szinte bennünk kiábrázolódik. És ugye, ha most viszont arra gondolunk, hogy a jelenben mi a helyzet velünk, akkor egy kicsit lóg az orrunk, nem? Nem azért, mert nagy, hanem mert hát nem olyan nagy az eredmény, hogy az ember arra gondol, hogy a héten is hányszor kellett rám szóljon a feleségem, hogy a héten hányszor rászóltam úgy a gyerekre, hogy nem kellett volna, hogy a héten hányszor gondoltam azt, amit nem kellett volna, nem szabadott volna, hányszor néztem meg azt, amit nem kellett volna, hogy az ember belegondol ebbe, és hogy neki keseredne, hogy de hol a szabadítás, és hol a szabadító? Hogyan lesz ennek vége, hogyan lesz eredmény, hogyan lesz olyan elfogadható eredmény, hogy végül az jogosultságot nyerek arra, hogy az Isten országába kerüljek. Hogy jutalomként én is elnyerhetem az Isten országát, hogy ott lehetek az Isten országában, mert az Isten országa nincs távol már tőlünk valószínűleg. Nincs távol. Jó örülni ennek a gyönyörű fehér hónak, és valószínűleg az Isten országában nem lesz. Ennek nem fogunk örülni, de és jó dolog itt sok mindennek örülni ebben a világban, de ez a

A világ véges történelmű, és hamarosan vége lesz. És nekünk az adventvároknak elsősorban a legnagyobb kérdés az, hogy oda bejutunk-e, és másoknak tudtunk-e segíteni eljutni az Isten országába. A családunkban, a barátaink között, az ismeretlen emberek között, a munkatársak között, hogy tudtunk-e segíteni, tudtunk-e a lehető legtöbbet tenni. És én valahogy úgy vagyok ezzel, hogy ha minden erőfeszítésünket is annak tudnánk alárendelni, hogy az Isten országáért fáradozunk mások felé, mások irányába, azt hiszem, hogy a csetlő-botló emberi mi voltunk miatt még akkor se tudnánk azt az egészet, teljességet elvégezni, amire lehetőségünk volna. És a komplettet, tehát az egész világért való fáradozás pedig nem is egy ember műve, egy ember munkája. Ugye milyen csodálatos ígéret a Bibliában az, hogy lesz késői eső. És Ellen White-tól milyen gyönyörű mondatok azok, mikor azt írja, hogy a késői esőben nagyobb lesz az áldás, mint a korai esőben volt. Hogy a késői esőben sokkal nagyobb hatalmat nyernek a hívek az evangélium hirdetéséhez, és nagy lesz a bizonyságtételük ebben a világban. És aztán megint a lelkesedés mellé oda kell tegyük azt, ami miatt el kell gondolkodjunk, hogy de akik elnyerik a késői esőt, azok olyan emberek lesznek közülünk, akiknek úgy sikerült készülni az Isten országára, hogy ez a készülés eredményeképpen kiformálódott, kiábrázolódott bennük a Krisztus. Mert a késői esőt a Krisztusi jellemet magukra öltő emberek kapják. A késői esőt azok nyerik el, akiknek győzelmes életet sikerült élni. Azzal a Krisztussal, akire formálódnak. A Krisztusban úgy sikerült kapaszkodniuk, úgy sikerült oda találniuk Krisztushoz, hogy ők ki tudja ábrázolni önmagát bennük. És hát ebben a rendkívül nehéz világban, ugye ez egyre bonyolultabb és egyre zaklatottabb, és hogy Pista bácsi imádkoztad, de egyre zűrzavarosabb világban látni Krisztust, meglátni Krisztust egyre nehezebb, nem? Gondolom, hogy ti is így vagyok vele, hogy ha erre nézek, ezt kísért, ha arra nézek, azt kísért, ha ezt nézem, akkor azért szomorodok el, ha azt nézem, azért szomorodok el, nehezedik meg az ember szíve nyomor, meg erőszak, meg kegyetlenség, meg kísértés, meg kívánság, és hihetetlen a világ, ami körülvesz bennünket, és ez fokozódni fog valószínűleg, és nekünk meg kell látni Krisztust, hogy elváltozhassunk az ő ábrázatán. Nyilvánvaló, hogy ehhez nagyon-nagyon komoly erőfeszítéseket kell tennünk. A szombatiskában is ott volt, hogy aki vigyáz az én küszöbömön ülve, ugye valahogy így volt. Hogy aki vigyázni tud, aki figyel, aki hűséges és ragaszkodó hitéletet akar gyakorolni, tud gyakorolni a mindennapokban. És Jézus úgy kezdi a megszólítását ezeknek az embereknek, hogy megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. Azt mondja, hogy van egy biztos forrása a szabadulásnak, az Isten élő szava, az ige. Az Isten élő szava, amihez aztán hozzátette később Krisztus. Én most nem mennék bele a vitájukba, jó? Hogy hogyan kötekedtek Jézussal, lényegtelen. Az a lényeg, amit Jézus mond. Hogy ugye Jézus a János Evangélium 5. fejezetében szintén ugyanezekkel vitatkozva azt mondja, hogy ti tudakozzátok az írásokat, csak éppen engem nem találtok meg benne. A megváltótokat, a szabadítótokat. Éppen a lényeg mellett mentek el. Nem látjátok az üdvözítő tervet az Isten akaratából. Nem látjátok meg azt, akire épül ez a terv. Nem látjátok meg, és nem ragadjátok meg. És így a lehetőséggel sem tudtok élni. És aztán Jézus ráismétel, ugye azt mondja, hogy gondoljátok meg, aki a bűn cselekszi, az szolgálja a bűnnek. Akinek az életére az jellemző, hogy könnyebben, vagy ha nem is könnyebben, de előbb-utóbb rááll arra, hogy bűnt kövessen el, az szolgálja a bűnnek. Hát gondolom, ti is ismeritek azt, akik közületek vegetáriánusok lettek,
És amit már magamról is elmeséltem, azt hiszem biztos lehetek benne, hogy itt is, hogy hogy birkoztunk mi valamikor a disznókolbásszal, mikor vegetáriánusok lettünk. Vagy így hónapokig eltartott a dolog, mire végül leküzdöttük, hogy bemenjünk érte a kamrába, aztán hónapokig, hogy visszatartjuk, és már kamrába utaljuk, de aztán bementünk érte, aztán még ő már be sem mentünk érte, de még mindig jó illata volt, és aztán úgy végül elmaradt. Ugye, gondolom, ti is ismeritek ezt, hogy előbb vagy utóbb, de az ember milyen könnyen kelepcébe esik. Én is emlékszem, még nem voltam imádkozó ember, még nem ismertelek benneteket. Ott álltam az asztalnál, még a szemem is becsuktam volna, mintha tudtam volna, hogy imádkozni kellene a dologért, és úgy küszködtem magammal, hogy de én most már ebből nem akarok enni. De amikor kinyitottam a szemem, megettem. Ugye így van az ember, ilyen ostoba módon erőlködik. Vagy emlékszem, mikor a nőklapja elkezdte a bikinis nőket ábrázolni a címlapokon, a 80-as évek közepe, vége fele, fiúk, most ne nagyon figyeljetek. És hát én úgy próbáltam, mint lelkiismeretes, valamikor katolikus gyerekként fölnevelt ember, megküzdeni ezzel a látvánnyal 18 évesen, 17 évesen, hogy ugye tudjátok, ott a Barosút elején van jobbról egy, nem tudom, még mindig így van-e, de ott van egy most már fabód és nagy újságárus, meg a bal végén a régi könyvesbolt előtt, ami most már látom valami borászat lett. És hát amikor tudtam, hogy jobbról jön, akkor balra néztem. Amikor tudtam, hogy balról jön, akkor jobbra néztem. Úgy próbáltam megküzdeni vele, de azért aztán visszanéztem, hogy biztosan nem láttam-e, amit látnom kellett volna. Ugye az ember így küzdik, de tényleg így vagyunk, olyan erőtelen az ember igazán győzni a kísértés felett. És olyan csodálatos, hogy Jézus mondja, lásd meg ember nélkülem, fogságban vagy. Szolgálja vagy a bűnnek, fogságban vagy. Emlékszem Reisinger János két ige hirdetésére Bozsván, két szombat, akkor még 10 napos bibliaismereti tábor volt, és két szombaton át két mondatról beszélt, a Lukács 11-ből, az erős fegyveres őrzi az ő palotáját, és amilyen van, békességben van abban a palotában. Erről meg az ezt követő mondatról beszélt két szombaton át, valami fergeteges volt számomra, hogy olyan anatómiáját adta az emberi fogságnak, az ember állapotának és a szabadulásnak. Milyen csodálatos dolog, hogy az Isten, aki a legjobban átlátja a mi helyzetünket, nem azt mondja, hogy megvetni való nyomorult vagy, és felejtsük el egymást, hanem azt mondja, ahogy Jézus folytatja tovább, akiket a fiú megszabadít, azok valósággal szabadok lesznek. És ehhez időt ad nekünk, mert tudja, hogy a kolbász milyen kísértés. Hogy időt ad hozzá, és azután is, tudjátok, ez a legmegrendítőbb talán az életünk tapasztalatában, hogy miután az ember rábízza magát az Istenre, megérti őt, elfogadja, még ha és messze nem ért mindent, az Isten mellé áll, és elkötelezi magát, és éveket, évtizedeket eltölt velünk még az életben. Nem kérve azt, hogy ígérd meg, hogy soha többet, eltölt velünk egy élethossziglani időt, legtöbbünknek időt adva, ugye, hosszú éveket, évtizedeket, hogy ki gyomlálja, ki egyelje az életünkből a visszásságokat. Vagy azt is mondhatnám, hogy megkeresztelt hívőként már, talán ez is egy durva jelző, hogy a visszaéléseinket. Hogy mi kapjuk a kegyelmet, nyerjük, sőt kérjük már, mert hívők lettünk, és aztán megengedőleg vagyunk mégis azzal, amivel nem kellene. Nem harcolunk, nem küzdünk, nem vigyázunk a küszöbön ülve, és nem tud az Isten teljes győzelmeket adni a vétkeink felett. Azért, ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek, mondja Jézus. Nagyon elgondolkodtatta, és rendkívül egyszerű párhuzamot húzni az első parancsolattal, ugye, mert az izraeliek tapasztalatára alapulva mondja azt, hogy én az Úr vagyok a te szabadítód, mert kihoztalak Egyiptomból. Hogy az Isten a szabadító, mondta nekik, a zsidóknak, és mondja nekünk Krisztus, és mondja minden embernek, zsidónak is, hogy akiket a fiú szabadít meg, azok lesznek teljességgel szabadok.
akik a fiúra találnak, akik a fiúhoz ragaszkodva élik az életüket, azok teljességgel szabadok lesznek, valósággal szabadok lesznek. Az első parancsolat ugye arról szól, hogy ember, ismerd meg a te szabadító Istenedet. Ugye a zsidók átélték a szabadulást, közvetlen csatolás volt a parancsolatnak a szerzett élményekhez, és azt mondja, ha átélted velem, átvittelek a szabaduláson, különböző szabadításokon, akkor kötelezd el a szívedet egy hálatartozásra, egy szeretet kapcsolatra. Kötelezd el. És ezt nyilván az Isten, aki mondta, nem úgy igényelte, hogy ne tudta volna, hogy az emberi szív milyen hálátlan és álhatatlan. Hogy az emberi szív milyen erőtelen és gyenge. Milyen megalkuvó. Ugye nagyon jól tudta ezt Jézus, mikor itt az utolsó vacsoráján a tanítványok lábát megmossa, akkor azt mondta nekik, hogy azért, mert ilyenek vagytok, azért gyakoroljátok rendre az Úr vacsorát. Én vállalom így is veletek a küzdelmet, a közösséget, és vállalom értetek a küzdelmet, csak hogy megtisztíthassalak teljesen benneteket. Ugye milyen csodálatos Isten hozzáállása. Úgy kötelezte el magát Isten a zsidók mellett, úgy kötelezi el Jézus az emberiség minden személye mellett, hogy ő végig akarja és végig tudja velünk küzdeni a küzdelmet, csak mi is akarjuk. Csak mi is keressük őt, forduljunk hozzá, vegyük komolyan, értsük meg, ha ő nem szabadít meg, akkor nem lesz valósága a szabadulás. Ha ő nem érheti el nálunk, amit el kell érjen, akkor nem tud még ő sem megmenteni bennünket. Még ő se tud megmenteni. Nem tudja elérni. Gondoljatok a királyi mennyegző példázata végén, mikor az az egyetlen ember, aki vendégként beül piszkos ruhába, vagyis az utcai ruhába, az ünnepi ruhát öltöttek közé, akkor milyen meglepetéssel, vagy meglepődve szólítja meg a király, ahogy a végig tekint a vendégeken, hogy barátom, mi módon jöttél ide, holott nincs rajtad ünnepi ruha. Ugye milyen meglepődve, és milyen fájdalommal, és milyen megrendülten, hogy hát te nem értetted meg. Te nem, neked ezt az egyszerű művelet nehéz volt, hogy ruhát cserélj. Ugye úgy van, mint én voltam gyerekkoromban, meg az én gyerekem az ő gyerekkorában most. Hogy hazajön, aztán amibe volt iskolába, abban nekiugrik a befűtésnek, meg az udvar gerebjézésnek, meg minden koszos melónak, ugye? Hogy hát jó vagyok így, és leráz mindent, és örülünk neki, a 2-3 naponta megfürdik, ugye? Hogy valahogy így vagyunk, hogy mintha könnyelmű lenne az ember. Elolvastam most, átlapoztam néhány fejezetet a Krisztus példázatai könyvben, olyan megdöbbentő, amiket azokban a fejezetekben ír a magvetőnél, például a köves talajról. Ahogy mondja, hogy könnyelműek, meggondolatlanok, vagy a király mennyegző példázata, vagy a majd olvasni is fogok a nem abból fogok olvasni, de a nagy vacsora példázata, az mivel párhuzamos? Jaj, ez a királyi mennyegzővel, és van a harmadik, a eszembe jutott már a Tisztus példázata. Ezt a hármat csak lapozzátok át délután. Nem kell itt maradni délutáni órára, én is szívesen hógolyoznék a gyerekeimmel, hanem csak olvassátok át ezt a három rövid fejezet, nem hosszú, és olyan döbbenetes, nagyon jó tükör, és nem biztos, hogy mindenki torznak látja majd magát ebbe a tükörbe. Lehet, hogy van, akit megerősít, hogy igen, Uram, köszönöm, jó úton járok. És köszönöm, hogy eddig is segítettél. De szerintem legtöbbünknek lesz mit fazont igazítani. Elolvassuk, hogy mi az, amivel tovább kell küzdenem, amiben be kell hívni Krisztust, amiben segítséget kell tőle kérni, hogy alakítsa az életem. És mivel még élek, ezért van kegyelem. Mivel még érek, még van esélyem, van lehetőségem. És akkor kérjem. Ugye olvastuk Jakabnál most már kétszer, majd legalábbis mi ott hátul a tanulmányban. Akinek nincs bölcsessége, kérje Istentől. Ne adjuk fel, amíg
időnk van. Ne adjuk fel, küzdjünk érte, hogy a fiú elvégezhesse a szabadítását. És sokan úgy élik, úgy szembesülnek azzal a rendkívüli, hát most jól értsétek, de elvárással, hogy az embernek összhangba kell jutni az Isten törvényével, hogy mintha tovább erősíteni egy belső félelmet és szorongást, hogy de hát ennek valahogy meg kéne felelni. Úgy gondolja az ember, hogy hát igen, igaza van az Istennek, hát hogyan mondhatnám kétségbe, erre rá kell bólintani, és mint a zsidók jó emberek módjára, emlékeztek a Horeb hegyénél, azt mondták, Uram, mindezt megcselekesszük. Na de kösse fel a gatyáját, aki ilyet mond. Ugye? Mit tud belőle megcselekedni? Mit tudott a nép megcselekedni a 10 parancsolatból, a saját erejéből? Semmit. Vagy alig. Ugye? Szinte semmit. Azok tudják megcselekedni, akik megtanultak Istennel közösségben lenni, együttműködni. Akik megengedik az Istennek, sőt akarják, kérik, hogy az Isten az ő életüket formálja és alakítsa át. Akik nem egyedül gyűrköznek neki, mint ahogy a legtöbben igyekeztünk azután, az első 2-3 éves lelkesedés után, hogy akkor most látom, hogy a gyülekezetben is mindig erről van szó, meg hát, és akkor megpróbáljuk teljesíteni. Isten nem tud építeni a félelmeinkre, nem tud építeni a bűntudatunkra, nem tud építeni arra, hogy majd mi megpróbálunk megfelelni a törvénynek. Isten egy valamire tud építeni, a hitünkre. Arra, hogy hiszünk benne. Arra, hogy mi igényeljük tőle a segítséget. Arra, hogy bűnbánatot tudunk gyakorolni. Arra van mit építeni az Istennek. De az előzőekre nincs. Ádám Évánál se tudott erre építeni, hogy Uram, olyan jó fügefa levelet találtunk, ne vedd már annyira az okon, amit csináltunk. Ugye? Nem tud ráépíteni. Nem tudott a félelmükre építeni. Kereste őket. Nem tudott a bűntudatukra építeni. Mert az csak arról szólt, hogy az asszony, akit mellém adtál, mint nálunk otthon, az Anna volt, ugye? Nem a Barnabás. Erre nem lehet építeni megjobbítást. Nem lehet. Csak a hitünkre, a bizalmunkra, és arra, hogy bűnbánatot gyakorolni, hajlandók vagyunk, és segítséget tudunk kérni az Istentől. Erre van mit építeni az Istennek. Még egy igéhez szeretnék lapozni, Ézsaiás könyve 59. fejezetéhez, mielőtt elhangzik az a csodálatos kijelentés, hogy kelj fel és világosodjál. Előtte úgy fejeződik be a gondolatmenet, vagy az előzi meg ezt a kijelentését a Bibliának, amit Ézsaiás könyve 59. fejezetében olvasunk, hogy eljön Sion, ja 20. vers, 21. vers, bocsánat, a vége. És eljön Sionnak a megváltó, és azoknak, akik Jákobban megtérnek hamisságukból, szól az Úr. És én ővelük így szövetséget szerzek, szól az Úr. Lelkem, amely rajtad nyugszik, és beszédem, amelyeket szádba adtam, el nem távoznak szádból, és magodnak szájából, és magod magvának szájából. Így szól az Úr, mostantól mindörökké. Ezt mondja az igei kijelentés. De figyeljetek az első mondatot. Eljön Sionnak a megváltó, és azoknak, akik Jákobban megtérnek hamisságukból, szól az Úr. Ugye, mintha konkrétan, most alkalmazzuk így, jó? Konkrétan a második eljövetelre. Azt mondja, azoknak ígéri az Isten, hogy nekik szabadítóként jelenik meg a megváltó. Sionnak, ugye jelképes név, a hívők jelképes neve. Akik Jákobban megtérnek hamisságukból, szól az Úr. Akik Jákobhoz hasonlóan, amit Jákob áttélt a jabók révénél, teljesen feladva magát, teljesen átadva magát az Istennek, megrokkanva az Istennel való küzdelemben, de panasz nélkül, utána az Istennel együtt járva, megújult az élete. Szóval, akik Jákobban megtérnek hamisságukból, akik mindent oda tesznek az Isten elé, és minden dolgukra nézve, amiben előbb-utóbb felfedezik, hogy hamisság van bennük, abban segítséget kérve az Istentől, megtérnek. Nem adják fel, nem hagyják abba. Ugye milyen csodálatos dolog.
És majd utalni fog Ellen White szavai annyira megrendítően szépek, hogy a jellem, az ember jelleméről beszélve azt mondja, hogy csak Isten látja a mi belső sok-sok vívódásunkat, küzdelmünket, sok nekiindulásunkat, bukásunkat, szégyenünket, amiket magunkban hordozunk, de ő szemmel tartja, és tudja, hogy abból hogy lehet jellemet formálni. Hogy lehet jellem, Krisztusi jelleművé tenni az embert végül. Azt mondja, eljön Sionnak a megváltó, akik Jákobban megtérnek. Ezt ígéri az Isten. Így szövetséget szerzek, lelkem, amely rajtad nyugszik, és beszédeim, melyeket szádba adtam, el nem távoznak szádból. Az igazság, amit mond Jézus, hogy megismeritek az igazságot, és szabadokká tesz titeket az igazság, az úgy tűnik, vagy egyértelmű, hogy a Bibliában soha nem annyit jelent csupán, hogy egy írott elméletet, egy leírott eszmerendszert magunkévá fogadunk. Mert ez csak eszmecsere. De szívcsere kell a Biblia szerint, ugye? Nekünk arra van szükségünk, hogy az Isten lelke egy új szívet adjon, új szívet szüljön bennünk. Arra van szükségünk, hogy teljesen kitakarítsa és rendbe tegye a szívünk mélyéig az indítékokig bezárólag az életünket. Mert akkor kerülünk összhangba a mennyel. Az lehet, hogy cselekedetekben igazodni tudunk, meg még a szavainkban is igazodni tudunk. Ugye kikupálódunk, elég jó társaságban járunk, kicsit kikupálódunk. Elhagyunk régi humort, meg flörtöt, meg egyebet. De Isten lelke a szívet kell, hogy rendbe tegye. Az indítékokig rendbe tegye. Hogy bennünk mindig azok a gondolatok, azok a szándékok szülessenek meg, amelyek Istené lehetnének. Mert akkor helyezhető át az ember az Isten országába. Nem ott fognak bennünket helyreállítani. Addigra kell az embernek a szándékai szintjén teljesen helyreállítva lennie, hogy az Isten országába megtartassa őt az Isten. És szeretnék végül olvasni Ellen White-tól egy pár mondatot, vagyis egy jó pár mondatot, nem tudom, hol tart az idő, mert látom, még csak 8 óra lesz, úgyhogy még tarthatom egy darabig. Szeretném először a 280. oldalról a Krisztus példázataiból olvasni. Köszönöm. Még van egy percem. Ez a fajta Krisztus példázatai a régi, amikor én kezdtem, akkor ezt adták ki. 280. oldalon olvasnám. Egy fejezet vége ez, a Jutalom című fejezet. Akkor ez a negyedik fejezet, jó, amit ma megemlegetek a Krisztus példázataiból. Ez egy hosszabb fejezet a jutalom, de a végén örökérvényű, örökbecsű mondatok vannak Ellen White-tól. A keresztény, aki magánéletében is keresztény, aki bizonyságot tesz kereszténységéről naponkénti önmegtagadásával, szándékai őszintességével, gondolatai tisztaságával, a bosszúságok közötti szelídségével, hitével és kegyességével, a kicsi dolgokban való megbízhatóságával, aki családi életében Krisztus jellemét képviseli, Isten szemében még a világszerte ismert misszionáriusnál és mártírnál is becsesebb. Ugye egy értékes felsorolás. A keresztény, aki magánéletében is keresztény, és sorolja, hogy mik ezek a magánéleti területek. Bizonyságot tud tenni önmegtagadásával, ő szándékai őszintességéről, gondolatai tisztaságáról, a szelídségéről, a hitéről és kegyességéről, megbízhatóságáról, családi életében is Krisztus jellemét képviseli, az nagyon becses Isten szemében. Isten egészen más normához méri a jellemet, mint az ember. Isten látja legyőzött kísértéseinket is, amelyekről a világ nem tud, sőt, még a legközelebbi barátaink sem. Látja családi életünkben és a lelkünk mélyén támadt kísértéseket is. Látja, amikor az embert megalázza saját gyengeségének tudata. Látja a gondolatban elkövetett vétkek miatti őszinte bűnbánatát is. Látja, amikor teljes szívével szolgál neki.
Tud énünkkel vívott keserves küzdelmeinkről, és tud győzelmeinkről is. Isten mindezekről tud, és tudnak az angyalok is. Egy emlékkönyv íratik ő előtte azoknak, akik félik az Urat, és becsülik az ő nevét. Nem tudásunkban, társadalmi rangunkban és a munkánk sok sokasságában vagy a reánk bízott képességekben található sikerünk titka, nem is az emberi akaratban. Ha tehetetlenségünket érezve, készséges és engedelmes szívvel Krisztusra tekintünk, általa, aki minden erő és értelem forrása, egyik győzelmet a másik után aratjuk. Bármilyen rövid ideje is szolgálunk, bármilyen egyszerű feladatot látunk el, ha gyermeki hittel követjük Krisztust, nem fogunk csalódni a jutalomban. A menny aranykapuja nem tárul ki az öndicsőítőknek, nem emelkedik fel a büszke lélek előtt, de az örök díszkapuk szélesre tárulnak egy kisgyermek reszkető érintésére. Azok, akik őszinte hittel és szeretettel szolgáltak Istennek, kegyelméből áldott jutalmat kapnak. De nagyon tanulságos, nagyon értékes felsorolás ez, és érdemes úgy tényleg akkor otthoni tanulmányozásra is elővenni, hogy nagyon szeretem ezt a könyvet egyébként is, Krisztus példázatai könyvet. Ez egy gyakorlati keresztény életvitelre tanító könyv. Ez szinte én azt mondom, hogy a Jézushoz vezető út mellett a másik legjelentősebb könyv Ellen White-nak. Mert az a lelki, ez meg a jobbára lelkiségi, de gyakorlati kereszténységet is elénk állítja. És aztán még egy rövid részt olvasok most már befejezésül. Nézzétek, amit ír Ellen White. Isten tökéletességet kíván gyermekétől. Ez a 215. oldal, ha minden igaz, mondom melyik fejezet, a mennyegzői ruha. Isten tökéletességet kíván gyermekeitől. Törvénye saját jellemének hasonmása és minden jellem mértéke. Ezt a mércét mindenki megismerheti, és megtudhatja, milyen emberekkel akarja Isten benépesíteni országát. Krisztus földi élete Isten törvényének tökéletes ábrázolása volt. Amikor azok jelleme, akik Isten gyermekeinek vallják magukat, hasonló lesz Krisztuséhoz, akkor engedelmeskedni fognak Isten parancsolatainak. Az Úr bízhat bennük, és azok közé sorolhatja őket, akik mennyei családját fogják alkotni. Hát ugye ez is elgondolkodtat. Azt mondja, hogy a jellemük, mikor Krisztuséhoz hasonlít, akkor engedelmeskedni fognak Isten parancsolatainak. Ez az igazi engedelmesség. Hogy a jellemünkben megmutatkozik Isten törvénye. Annak a tökéletessége, teljessége. És hát akármilyen nehéz is, vagy akármilyen lemaradásban is van az ember, ne felejtsük el, a Laodicea üzenet is erre bátorít, hogy védj tőlem. Védj tőlem. A Laodicea gyülekezetnek oda kell találni a Krisztushoz. Találkoznia kell Krisztussal. Találkoznia kell a megváltóval. A héten tanultam egy fiatal emberrel, nagyon értelmes, mély lelkű ember, fiatal ember, és vele beszélgetve értettem meg újra valamit, ahogy így kérdezgetett, és párbeszédet folytattunk, hogy elmondtam neki, hogy tudod, mikor én is megismertem a közösséget, az emberek olyan fontos a jó közösség, ugye? Olyan élmény megbízható emberek között lenni, egy védett környezetben lenni ebben a iszonyú támadó világban. Milyen csodálatos élmény. De ebből még nem következik az igazi győzelem. Óriási dolog az igazság megismerés, az igazság forrásának a megragadása. Csodálatos dolog, rendkívüli ajándék. És aztán hatalmas ajándék Krisztus megismerése, mint egy tökéletes életű lény, egy igaz személy, egy igaz példakép, egy eszménykép. De még ezekből se következik az igazi győzelem. Az, hogy én megváltozhassak, az abból következik, hogy Krisztus megváltóként kell megjelenjen előttem. Személyes megváltóként. Hogy úgy találkozzam vele, mint aki rászorul, mint bűnös ember Isten kegyelmére. Aki tudja, hogy azért keres minket az Isten, mert eladott állapotban vagyunk, és ő vissza akar venni, vissza akar vásárolni. Akit nem zavar, hogy mit csináltunk, bár
iszonyú zavaró, nekem legalábbis, amit én csináltam, de neki nem zavaró. Őt az zavarja, hogy távol vagyunk tőle. És azt szeretné, hogy oda kerüljünk hozzá, mellé. És ezért eljött erre a földre, hogy megmentse az embert. És ezzel a Krisztussal találkozás, ez, ami megmentett. Se a közösség, se az eszménykép, se az ige nagy ismerete, hanem a megváltó megtalálása. Amikor az ember azt tudja mondani, hogy az én megváltóm él. Hogy örülhetek neki, hogy a bűneimre bocsánatot adott. Erről olyan gyönyörűen ír szintén Ellen White, mondjuk a Jézushoz vezető útban, vagy más könyvekben, hogy az embernek egyszer meg kell ismerni azt a tapasztalatot, hogy megbékélt a Teremtővel. Megbékélt, mint bűnös. Nem, mint akinek téves elképzelése volt az életről, az igazságról, rosszul bánt másokkal, hanem mint aki szenved, aki megértette, és szenved, és ahogy sorolta az előbb Ellen White, hogy Isten látja a jellemet, látja, hogy mit küzd magával egy ember, mint aki túl van egy olyan küzdelmen, hogy szeretne önmaga fölé kerülni. Szeretne az ő életén egy alapvető változást megélni. Szeretne Krisztus szeretetében, békességében élni. Szeretne az ő erejével, jóságával élni, és szeretne azzal szolgálni az embertársainak. Adjon erre kegyelmet nekünk az Isten. Amen. Mindenható Úrunk, mennyei jó Atyánk, a szerető Jézus nevében jövünk hozzád, mindannyian azzal a reménységgel, hittel és szeretettel és örömmel is, Urunk, hogy megköszönjük először őt neked, megköszönjük, hogy megváltót adtál ennek a nyomorult emberi világnak, hogy kivezetsz általa bennünket abból a sötétségből, ami a bűn miatt ránk telepedett, és Sátán fogságában bergődve ez a világ csak tönkre megy és pusztul. Köszönjük neked azt is, Urunk, hogy közel van az a nap, amikor Krisztus megjelenik, hogy magához vegye a győzteseket, az igazakat, hogy jutalmat adjon azoknak, akik őszintén a szívük mélyéig elfordultak a bűneiktől, nem másokétól, hanem a sajátjuktól, nem másokét utálják, hanem a sajátjuktól szenvedve kérnek szabadulást tőled. Köszönjük neked, Urunk, hogy van szabadítónk, és kérünk téged, hogy az ő hatalmát tedd teljessé a mi életünkben. Add meg, hogy kiteljesedjen az ő élete mi bennünk. Az a rendkívüli szeretet, az a rendkívüli igazság, az a rendkívül igaz magatartás, viselkedés, ami őt jellemezte, ahogyan senkit nem sértett, bántott feleslegesen, aki szomorú volt akkor is, ha valakit meg kellett feddenie, aki örömmel szolgált a betegeknek, és támasztott még halottakat is, csak hogy könnyítsen ennek az emberiségnek a kínjain. Urunk, áldj meg bennünket, hogy amennyi csak lehet, befogadjunk ebből a Krisztusból mi is, és meglátszon rajtunk a Krisztus. Istenünk, könyörgünk hozzád, áldj meg így minket, és készíts el bennünket így a te országodra. Áld meg ezt a gyülekezetet, Urunk. Olyan jó visszaemlékezni arra, amikor itt a kezdeti időket átéltük, olyan jó emlékezni arra, hogyan testvérei voltunk egymásnak, ahogyan viselték az újakat maguk között, olyan jó volt látni, Urunk, azt az örömöt, békét átélni, és kérünk téged, áld meg ezt a gyülekezetet, hogy testvéri közösségben, szeretetben tudjanak élni. Add, Urunk, azt a kegyelmet, hogy Krisztusban lakozzunk mindenkor. Add azt a kegyelmet, hogy ez a nap is szolgálhassa még a további óráiban ezt. Segíts, hogy közel kerüljünk hozzád lélekben, igazságban. Tölts ki ránk ezért a te szent lelkedet, Urunk. Adj nekünk új szívet, újra és újra új szívet, a te fiadért, Jézusért. Amen.

Szeretettel köszöntöm minden kedves a vendégünket a mai a egészségnap utolsó előadásán. Kicsit sajnálom, hogy a ilyen előre haladott időben, órában jövünk csak össze. De ez most így sikerült, és ma tulajdonképpen az lesz a legfőbb témánk, hogy mi a tennivaló, ha valaki szembesül azzal, hogy ő vagy a család valamelyik tagja, vagy a rokonság ismerősei közül valaki azzal a diagnózissal találkozik, hogy hát rák. Ugye, tehát itt különböző módszerek vannak itt Magyarországon is, hogy az orvostudomány hogyan közli a beteggel, hogy tumoros megbetegedése van. Az egyik ilyen kicsit viccesebb változatát nem régen, egy fél éve mondta az egyik beteg, hogy bemegy a páciens a jó ismerős orvoshoz, és az orvos kérdezi tőle, te milyen csillagjelben születtél? Azt mondja, hát már nem emlékszem pontosan, mit mondott, talán szűzet mondod, vagy valami is, mert azt mondja az orvos, tévedés, rák. Úgyhogy amikor a diagnózist közölni kellett vele, szóval ezek eléggé necces közlési technikák. Na de inkább azt tapasztalom, hogy az orvosok a stádiumtól függően, tehát attól függően, hogy milyen állapotban van a beteg, sokszor azt választják, hogy nem mondják meg a betegnek, hogy milyen az állapota. És én úgy gondolom, hogy ha nem mondják meg, hogy mi van, vagy ha a család úgy gondolja, hogy nincs értelme elmondani, akkor ez kvázi már azt jelenti, hogy a környezet az illetőnek az elvesztésével kibékült, és már is előre el is temette. Minden egyéb erőfeszítés, hogy akkor megkeresnek természetgyógyászt, orvost, gyógyítót, szellemgyógyítót, akárkit, mit tudom én még kit, az már csak a lelkiismeret meg nyugtatása céljából történik. Egy beteg nem tud gyógyulni, ha maga nem akar gyógyulni, és nem tudja, hogy kell gyógyulni. Ezért szeretnék ma felvázolni azt, hogy mit kellene tenni, milyen lépéseket kellene, hogy tegyen az illető, amikor szembesül azzal, hogy a diagnózis az ő esetében rák. Mi a teendő? Az alcím, azt úgy írtam, hogy utak és tévutak. Valószínűleg egy kicsit többet fogok az utakkal foglalkozni, mint a tévutakkal. A fölösleges fáradozásnak tartom túlzottan sokat a tévutakkal foglalkozni, ezt majd úgy menet közben. Az mai előadásnak a célja a következő, hogy legyen jól informált. Vagy legalább alakuljon ki az a tudat önökben, hogyha netán egyszer bekövetkezik ez a szituáció, hogy a szembe ülő orvos azt mondja, hogy sajnálattal közölnöm kell önnel, hogy azt a csomót, amit találtunk, az sajnos rosszindulatú volt. Nos, ha ilyesmit tapasztal, vagy ilyeneket kell hallani, akkor azt szeretném, hogy önben, önökben kialakuljon az, hogy egy ilyen kioldhatatlan szomjúság alakuljon ki, hogy minél több információ. Erről a betegségről konkrétan, amelytől állítólag az illető majd szenved, és egyáltalán a kezelésekkel kapcsolatosan is. És ez nem olyan egyszerű dolog, jól informált lenni a mai időben. Mert amint az előbb említettem, sokan elhesegetik a betegséget, nem foglalkoznak, míg betegek nem lesznek. Amikor majd betegek, akkor sokszor az orvostudomány vagy a család nem engedi, hogy az illető információkhoz jusson. Aztán az is nagyon lényeges, hogy talán az előadás következtében az illetőben alakuljon ki az a kíváncsiság, vagy az eltökéltség, hogy a legújabb kutatási eredményeket, a rákutatásnak a legújabb fejleményeket próbáljon összegyűjteni. Aztán az is egy nagyon lényeges cél, hogy a saját megbetegedést tényleg megismerni. Tehát az, hogy most akut
mielőtt leukémia van, vagy limfóma, tehát egy ilyen AML, egy AML, vagy egy CML, vagy krónikus, vagy mit tudom én, tudja is, hogy mit ír le az orvos, milyen betegség ez. Hogy tudjon, és ez a lényeg a végén, a megfelelő tudatos döntéseket hozni. Tehát az előadásnak az a célja, hogy a rákbeteg a végén helyesen tudjon dönteni. Mert persze vannak olyan szituációk, amikor a beteg föl kell, hogy mérje, vagy mérlegelnie kell, hogy megéri-e a befektetés. Ha egy beteg azzal szembesül, mert nagyon későn vették észre a betegséget, ő maga nem figyelt önmagára, és szembesül azzal, hogy már az egész hasa tele van tumoros szövettel, és minden emberi számítás szerint ezzel már nincs mit csinálni, akkor a betegnek már nem kell hiú ábrándokban bízni. Nem? Akkor lehet, hogy már igazán akkor az lenne, akkor talán még azok a napok, hetek, a hónapok, amelyek talán még hátra vannak, azzal kellene töltse, hogy a családdal legyen, és azt az életet éljen, amit mindig élni akart, és hogy lelki értelemben rendbe jöjjön. De ezek személyes döntések, és ezt senki más nem tudja önök helyet hozni. Amikor élet és halálról van szó, senki nem dönthet önök helyet. Legalább az emberi életről alkotott véleményem szerint én úgy gondolom, hogy mindenki saját maga kell, hogy döntsön, afelőtt, hogy egészségben vagy nem egészségben legyen. Hoppa. No, először nagy léptekben egy néhány gondolatot, hogy mit kellene csinálni. Először talán meg kellene érteni, hogy milyen pillérei vannak a rákbetegségnek. Tehát a négy pillérét kell megérteni. Utána meg kell érteni, mi a tumor. Tehát itt van. Tehát meg kell érteni, mi a tumor, mi a rákos megbetegedés. Különben nem érti, mivel kell küzdeni, és főleg hogyan. Ha valaki, nem tudom, próbáltak-e már egy sötét szobában egy ellenséggel szemben, hogy mondjam, harcot vívni. Tegyük fel, hogy az ellenségnek még egy ilyen éjjellátó készüléke van a fején, a szemén. Ő látja önt, de ön nem látja őt. Tehát akkor lesz ebből valami normális harc? Vagy ha valaki beköti az ön szemét, és akkor most tessék, most kell valaki ellen, vagy valakit meg kell keresni egy szobában. Meg fogja találni? Nem. Tapogatóz a sötétben. És ha nem tudja, hogy mi a betegség, nem tudja, hogy mivel van dolga, akkor nem is fogja tudni, hogy hogyan kell küzdeni ellene. Vagy egyáltalán mit kellene lépni. Utána, és ez itt most konkrétan a rákbetegekre vonatkozik, utána tényleg le kellene ülni az orvosával, és a lehetőleg legjobb ortodox kezelést kapni. Ez nem azt jelenti, hogy én azt mondom, hogy minden jellegű ortodox kezelést kell igénybe venni, vagy minden esetben, de vannak olyan esetek, amikor igenis célszerű egy műtétet, és hát, hogy mondjam, akár egy kemoterápiát is elfogadni, amikor erre szükség van. Vannak szituációk, amikor én is azt mondom, hogy igen, most ezt kell csinálni. De sose úgy, hogy csak ezt. És itt ugye már elválnak az utak, a hivatalos orvostudomány is köztem, hiszen sokszor azt mondják, hogy csak és kizárólag műtét, szike, kemo. Ez a, mármint, nem, elnézést, szike, kemo, sugár, ez a három. És ma már ugye ez a három nem egészen igaz, mert most már kiegészítő kezelések vannak. Tehát nagyon modern antitestkezelések, immunrendszert stimuláló kezelések, tehát sok minden van. Igazságtalan lennék, ha azt mondom, hogy az ortodox orvostudomány csak ezt a hármat használja, de volumenben mondhatnánk nyugodtan, hogy 95%-ban ezt a hármat. És végül, és ez a lényeg, és ezért beszélek én önökhöz, végül konzultálni kellene egy alternatív terapeutával. Tehát olyas valakivel, aki egy kicsit ismeri a területet, nem is egy kicsit, és aki meg tudja mondani, hogy mit lehetne ezek után most megtenni. Mit lehet, vagy hogyan tud segíteni esetleg az előző három pontnak a megértésében, esetleg olyan információkat tud nyújtani, hogy az orvosával való beszélgetésben jobban legyen felkészülve, hogy értse meg jobban, hogy milyen kezelésekről van szó.
Tudnélik, az onkológiai gyakorlat körülbelül 3 és 7 perc között. Per beteg. Tehát amikor szembesül a beteg azzal, hogy rákbeteg, és az onkológus meg kell, hogy mondja neki, hogy mi van, ez a kezelés van, és kész. És aki ebből a keretből ki akar törni, az számíthat kellemetlenségekre. Olyasmit is hallottam, hogy kérdezős beteg, aki már túl feszítette úgymondván az időkeretet, szinte kitesékelték a rendelőből, illetve üvöltött az onkológus vele, hogy nem már, hogy ennyit kérdezem, nem már, hogy én döntöm el itt, hogy mi lesz és mi nem. Ha nem tetszik, mehet. Szóval ilyenek. Tehát sok minden történik. Lehet, hogy ez egy kicsit a mi országunknak a sajátossága, de az igazság az, hogy ha önök jól felkészült állapotban mennek egy rendelőbe, egy orvos elé, akkor az orvos is máshogyan fog beszélni önnel. Elsőként egy alternatív terapeuta meg tudja mondani, hogy a kiegészítő terápiák milyenek. Tehát amelyeket az ortodox kezelés mellett alkalmazhat, minden további nélkül, amelyek mondjuk segítenek egy kemoterápiának a mellékhatás csökkentésében, mit lehet tenni, milyen vitaminokat lehet szedni, milyen anyagokat kellene szedni, hogy esetleg az ortodox kezelésnek a hatékonyságát lehessen növelni. Talán tetszenek meg emlékezni az előző alkalommal tartottam egy előadást, amikor arról beszéltem, hogy akár egy E-vitamin vagy egy C-vitaminnak a megfelelő dózisú adagolását növelheti egyes kemoterápiáknak a hatékonysági fokát az 50%-ról a 100%-ra, vagy a 92-97%-ra. Tehát akár megduplázódhat tulajdonképpen a kemoterápiáknak a sejtölő kapacitása, hogyha a megfelelő mennyiségű, dózisú és az adminisztráció, illetve az alkalmazásnak a technikájára vonatkozó megfelelő kezelést kap. Aztán van egy másik, hogy étrend. Ugye ez az étrend kérdés, az is nagyon sokszor egy vita téma. Az onkológusok közül egyre többen foglalkoznak ezzel a témával, például az Országos Onkológiai Intézetben már bio élelmiszert tálalnak, de igaz, hogy az adag még mindig kicsi, kevés is van, stb. Most ebben nem megyünk bele, nem akarok minősíteni, és hát ott is azért sok a hús, meg sok az állati termék, sok a tejtermék, sok az állati fehérje, tehát szerkezetileg még nem történt semmi, de legalább a minőségben próbálnak már valamit tenni. De egy megfelelő étrendet beállítani, ez is nagyon lényeges kérdés, és végül egy alternatív, vagy integratív onkológiai tanácsadó, alternatív tanácsadó segíthet abban is, hogy egy komplett csomagot ajánljon, hogy mit kellene egyes betegségek esetén, miket kellene alkalmazni. Más-más az esetét, leukémia, limfóma esetén, mint például egy tumorrák, egy vastagbéltumor, vagy egy mellrák esetén. Tehát egészen más-más kezelésekre, kiegészítő kezelésekre van szükség. És hogy persze az még hozzátartozik, hogy ilyenkor hányadik stádiumban van, és stb. A ráknak a 4 pillére kicsit a WHO-ra visszamegy, tehát a világgazdasági, nem a világgazdasági, világegészségügyi intézményre visszavezethető. Ők azt mondták, hogy a tumorok, itt vannak a számok, a tumoroknak a fele helytelen táplálkozásra visszavezethetők, 25% toxikus anyagokra, és 25% fertőzések, gyulladások és egyebekre visszavezethető. Na most ez egy kicsit olyan nagyon felszínes megközelítés, mert azért itt a lelki okok nincsenek benne, és ezért azt mondom a rák 4 pillére, mert ezt a 3 pillért, ezt a WHO szolgáltatja, és ezek a számok megvannak. Mondjuk a nehezen meghatározható, hogy hány százalék mögött áll valami mentális lelki ok, de mindegy, nem annyira a számok számítanak itt most, hogy hány százalék, mert ugye ez nem az a lényeg, hanem azonosítsuk azokat a pilléreket, amelyeken a rák nyugszik. Tudnélik, ezek a területek felelősek a rák kialakulásaiért. Tehát még egyszer mondom, a táplálkozás, a toxinok, amelyek a tisztálkodószerek, kozmetikumok által, táplálkozás által, környezetszennyezés által bekerülnek a szervezetünkbe,
És a szervezeten belül levő gyulladások, fertőzések, legyen ezek toxoplaszma, legyen ez parazita, legyen ezek vírusok, baktériumok, gombák, mindegy, ezek a fertőzések ugyanúgy felelősek lehetnek a rákért, és ekközben nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy azért nagyon komoly mértékben akár egy pszichés terhelés minimum a kiváltó oka, de sokszor a tulajdonképpen az eredete is egy rákbetegségnek. Itt van egy nagyon aranyos történet, Dr. Contreras, aki Mexikóban az egyik legfőbb alternatív gyógyítója, akinek van egy klinika, a Reménység Oázisa, az a klinikának a neve, és elmesélte egy ilyen alternatív kongresszuson, elmesélte az esetet, hogy bejött egy hölgy, akinek mellrákja volt, és együtt a férjével bejöttek, és Dr. Contreras kérdezett valamit a nőtől, és a férj válaszolt. Aztán megint kérdezett valamit, és megint a férj válaszolt. Ez körülbelül negyed órán keresztül így ment. Erre föl Dr. Contreras fölállította a férfit, azt mondta, hogy most szépen üljön be az autóba, és utazon szépen haza, egészen az USA-ba, egészen ahonnan jöttek. A hölgy itt maradt, kezelni fogjuk, meg fogjuk gyógyítani, de ön most szépen menjen haza. Udvariasan, de határozottan, úgymondván haza parancsolta a férjét. És tulajdonképpen csak az volt, hogy ez a nő soha nem tudott önmaga lenni, mert mindig ott volt valaki a nyakán, ez a házastársa volt. És ez persze egy drasztikus eset volt, de 6 hét elteltével csak kvázi azt csináltak, Dr. Contreras semmi más nem csinált, nem adott neki semmilyen kezelést. Csak annyit, hogy minden nap lelki tanácsadásban részesítette. Minden nap valaki leült vele, és lelkizett vele egy jót. És 6 hét elteltével a tumor eltűnt. Hát ez nem semmi. Nem azt mondom, hogy minden mellrák ilyen eredetű, vagy ilyen jellegű, de bizony vannak. Most Contreras elég nagy ágyú, hogy ő ilyeneket megengedheti magának, hogy ilyen határozott felállás vagy kiállást tanúsít, de bizony vannak olyan dolgok, amikor az ember nem tud belülről olyan életet élni, mint amilyet szeretne, mert ilyen vagy olyan korlátja van. És ez adott esetben egy hosszú élet után akár egy tumorhoz vezethet. Ennek van biokémiai hatása, ezt most erre nem térünk ki. Foglalkozunk egy pillanatra a táplálkozással. Miért fontos az okokkal foglalkozni? Ugye, tehát itt a ráknak a 4 pilléréről beszéltünk, mit mondtunk? Tudják még? Táplálkozás, toxinok, fertőzések, gyulladások és a lelki élet, ugye? Tehát ez a 4 pillér. Most miért foglalkozunk az okokkal? Miért nem a gyógykezeléssel? Miért megyünk vissza a történelemben? Személy szerint van nekem egy mondat a fejemben, ez úgy hangzik, Ellen White egyszer ezt írt az egyik könyvében, a Nagyorvos lábnyomában című könyvében, azt mondta, hogy betegség esetén ki kell deríteni, hogy mi a betegség oka, a betegség okát meg új szokásokat.

öngyógyító, öntisztító, de azért ez adott esetben már nem lesz elég, tehát hozzá is kell segíteni. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó mondat, és ezért foglalkozunk egy kicsit az okokkal. És itt följön az okoknál mindig az, hogy genetika, ugye? Ismerik a genetika kérdését. Följön a kérdés mellrák esetén, és a családban volt már mellrák? Hát igen, anyukámnak is volt. Aha. Igen, a nagynényémnek is volt. Aha. Ja igen, és hát a nővéremnek is. Aha. Hát az genetika. Nem tehet semmit. Biztos, hogy rákos lesz. Ez egészen odaig megy egyes orvosok részéről, hogy javasolják egyes hölgyeknek, hogy előzetesen, tehát preventív módon vetessék le a mellüket. Nem tudom, hallották már ilyesmit? Ugye? Egyre többen azt javasolják, orvosok, a nőknek, hogy mivel genetikailag erre és arra van úgymondván kárhoztatva, a genetika ezt vagy azt mondja, akkor tessék levágatni a mellet. Én mondjuk nem vagyok egészen biztos benne, hogyha az orvos, ennek az orvosnak mondjuk fordított esetben javasolnának az ő nemi szervek leszerelését, hogy előzetes leszerelését, hogy ő ebben beleegyezne. Nem vagyok egészen biztos benne, ez most egy kicsit viccesen hangzik, de ezek gondoljanak bele. Ez önmagában is már egy véleményem szerint egy gaztett, de teljes mértékben figyelmen kívül hagyja ezeket a számokat. Nézzünk csak meg, hogy 50 évvel ezelőtt a genetikai hajlammal rendelkező emberek 40%-a kapta meg a betegséget, a mai modern életmód és környezet következtében ez a szám 70%. A gén az ugyanaz maradt. A genetikai hajlam nem lett erősebb, de az életmód rosszabb. És ugyanazzal a genetikai hajlammal rendelkező ember, aki 50 évvel ezelőtt 10 esetből 4 beleestek ebbe a dologba, ma 10 esetből 7. Miért? Hát mert máshogyan élünk. De ezt a különbséget vissza lehetne fordítani. Sőt, vannak, akik azt mondják, hogy még ezt a 40%-ot is lehet megszüntetni. Tudnélik, a gén az úgy viszonyul a betegséghez, mint egy töltény a puskában. Ha nem húzza meg a ravaszt, hol marad a töltény? A puskában. És az új, tehát a legújabb génkutatás azt mondja, egyértelműen azt mondja, hogy a táplálkozás határozza meg azt, hogy milyen géneket érvényesít meg a szervezet. Ugye a gének arra valók, hogy különböző fehérjeket építsünk. Ez az építő terv, amely alapján a szervezet újra és újra és újra fehérjeket szerel, összeszerel különböző molekulákat. És a táplálkozás teszi a különbséget, hogy valakinek a rossz génjei, vagy valakinek a jó génjei érvényesülnek a gyártásban. Tehát ezek tények. No, nincs ok a fatalizmusra, úgyis beteg leszek. Tehát tessék, ezt felejtsük el, az okokkal azért kell foglalkozni, mert van lehetőségünk a módosításra, a változtatásra, még ha egy családi történet van valakinek. Én nekem is azért úgy felmerül néha a gondolat. Anyukámnak vastagbélrákja volt. A mostanapám vastagbélrákban meghalt. Jó, oké, mondjuk őhoz a kevés közem van genetikailag. Édesapám 53 évesen meghalt, és amikor meghalt, az orvosok már mondták, hogy igen, vastagbélrákja van. Elvileg nekem is vastagbélrákom lesz. Ezek után. De nem hiszek benne. De elmondom önöknek, hogy néha-néha, amikor úgy elmélázok ezen, és esetleg lelkileg rosszabb állapotban vagyok, félek tőle. Mint minden más ember is. Amikor nem vagyunk egyensúlyban lelkileg, akkor jönnek fel a félelmek. De ne engedjük magunkat a félelmeinknek át. Ne legyünk már fatalisták. Lehet valamit tenni. Tehát lehet valamit tenni a saját életünkért, és a saját egészségünkért is. Szóval azért is érdekes, mert néha a betegség oka és a betegség fennmaradás oka egy és ugyanaz. Nem tudom, hogy önök találkoztak már ilyen farmaci helyzettel, de én már igen. Hogy valaki tüdőrákkal kínlódik, bajlódik, beteg, kórházba került, műtötték, kezelték, sugározták, mindenfélét csináltak.

0: És akkor még a család uncolására lökték még egy természetgyógyászhoz is, hogy tessék már, csináljon vele valamit. És akkor elkezdek beszélgetni vele, és kiderül, hogy dohányzik, érezni rajta. És kérdeztem, hogy még mindig dohányzik? Igen. A betegség eredete, tehát oka, és a betegség fennmaradás oka egy és ugyanaz. Nem lehet mit csinálni. Ilyenkor kvázi lehetetlen akármit is csinálni vele. Tehát egyes tumorfajtákra már egészen specifikusan okokat ismerjük. Ugye a tüdőrák, ez közhelyszerűen így van. De a hormonoknál is, tehát tudjuk a hormonális megbetegedéseknél, tehát mellrák például, a méhrák, petefészekrák esetén viszonylag egyértelműek az eredetem. Vagy nagyon jó kapcsolatokat lehet összehozni a mezőgazdasági toxinok és a különböző mielit limfóma leukémia esetén, tehát az akut meg a krónikus limfómanak az összefüggés az egyértelmű. Tehát ezt lehet látni, hogy a mezőgazdaságban dolgozó körében sokkal magasabb ezek a betegségek, tehát a vérképzés és a nyirokrendszernek a tönkremenetele egyértelmű, tehát nincs vitatkozni való rajta, és tehát tudjuk ezeket a dolgokat. Ezért érdemes az okokkal foglalkozni, hogy fejezzük be az okokat. Emlékeznek még a mondatra? Betegség esetén ki kell deríteni, hogy mi a betegség oka. Tehát ezt félre kell tenni. Javítsuk a kilátásainkat, ugye? Ha megértjük a tumor okait, a támogató tényezőit, akkor változtathatunk rajta. Ha én nem tudom, hogy a húsevés, a tejtermék fogyasztása a tumor rizikómat megtöbbszörözi, akkor én szépen a továbbiakban is, még ha már tudom is, hogy rákos vagyok, szépen tovább fogom fogyasztani. Ezért ezekkel a kérdésekkel foglalkozni kell. És én ma nem sorolom föl, mint az előző előadásokban, mindig mindent felsoroltam. Most ma tényleg csak végigmegyünk ezeken a lépéseken, mit miért? És hogy mit kell tényleg megszerezni, milyen tudást? Ma egy példát, prostatarák. Angliában, és nézzék meg a számokat, az 5 éves túlélési arány prostatarákból Angliában 53,8%, míg Ausztriában 83,6%. Mi a különbség? Úgy gondolják, hogy Angliában kevesebb kemoterápiát használnak, kevesebb műtétet, kevesebb gyógyszert? Esetleg netán talán egy másik protokollt használnak Angliában? Nem, egyáltalán nem. Ugyanaz a protokoll. Ugyanazok az előírások. De van egy különbség. Életmód. És tudják, hogyha ide írnám mondjuk Magyarországot, még ide hozzátenném, és mondjuk tüdőrák esetében Magyarország és Ausztriát összehasonlítanám, nem ilyen kicsi különbséget látnánk. Már mondjuk az se kicsi, de ennél sokkal nagyobbat. Tehát miről van szó? Lehet de facto életmóddal, a kiegészítő kezelésekkel, a táplálkozással, még mi egyebekkel, javítani a lehetőségeken. Egyébként Ausztriában annyiban különbözik, Ausztriában egy kicsit lazábbak a jogi szabályok, és ezért Ausztriában sok állami klinikában nem ortodox módszert is használják. Tehát olyan technikákat is alkalmaznak, amelyeket egyébként mondjuk Angliában nem használnának, vagy esetleg Magyarországon. Ugye a gyógykezelési protokoll ugyanaz. És itt van egy alternatív rákkezelő központnak a volt igazgatójának a véleménye, aki azt mondja, aki integrált rákterápiát összeállít, tehát a legjobb ortodox és alternatív kezeléseket, annak túlélési esélye 60%-kal növekszik. Tehát aki mindent megtesz, a legjobbakat mindegyik műfajból, annak a túlélési lehetősége 60%-kal nő. Az nem kevés. De mint mindig, kedves hölgyem és uraim, a tudás itt mindent eldönt. Tehát, hogy tudjuk-e vagy nem. Egy néhány dolog még az okokról. Ugye az étrend az egyik legnagyobb oka. A gyulladások, a toxinok, a psziché És ezek viszont úgy vannak, hogy nem lehet azt mondani, hogy ez ennyi százalék, meg annyi százalék, ezek egymásba gabolyodva, ezek nem külön tételek, amelyeket ki lehet pipálni, mert nem lehet tudni, hogy egyik embernél mennyi százalék, hány százalék. És ugyanaz van egyébként a gyógyítással, tehát a helyes táplálkozás, a gyulladás csökkentők, a méregtelenítés és a helyes gondolat, amely kvázi megoldásként ott van mellette, ezek is egybe függnek. Miért? Például, mondok egy példát, helyes gondolat. Ha én reggel pozitív gondolattal kezdődik, tehát a reggel nálam egy pozitív gondolattal kezdődik, tehát egy áhítattal, egy imádsággal, egy gondolattal, egy elmélkedéssel, egy bármivel, tehát egy pozitív, tehát úgy lépek föl, amikor már fölöltözök, hogy érzem, hogy nem a ruha tart meg engem, hanem én tartom meg a ruhát. Ugye? Tehát ismerik, hogy mire gondolok. Tehát, szóval nem úgy lógok, hanem tudom, hogy mit kell tennem ma, és van már a mai napra egy egyértelmű terv, és van annyi energiám, hogy ezt meg is fogom tenni. Akkor ez mire fog engem késztetni? Hát ezekre. Tudja? Méregtelenítés, gyulladás csökkentés, helyes táplálkozás. Ha van erőm, akkor én azt mondom, én most akkor leülök, és akkor beosztom az időmet, és gyorsan megcsinálom a gyümölcssalátát, gyorsan megkenem magamnak egy kis barna kenyeret, meg így, meg úgy, meg, és akkor úgy megyek a munkára. Aki még úgy kell föl reggelente, hogy összedől a világ, ugye jönnek a félelmek, az aggodalmak, jönnek a toxikus, a mérgező gondolatok, aki azt mondja, úgy is fogok meghalni. Vagy úgy kezdi, hogy úgy is mindegy, úgy sem szeret senki. Úgy sem kelek senkinek. Senki sem fogja észrevenni, hogy én vagyok-e vagy nem. Vannak ilyen gondolatok? Mi ezeket sose gondoltuk, ugye? Soha az életünkben nem volt egyetlen egyszer sem az az önsajnálat, az a méretű önsajnálat, hogy ilyen jellegű gondolatokat ápoltuk volna reggel, amikor fölkelünk, ugye? És ha mégiscsak vannak ilyen gondolatok, akkor utána van az a motiváció, hogy én most teszek valamit magamért? Hát alig ha, ugye? Alig ha fogunk törekedni egészséges étrendre. Nem tudom, hadd tegyem fel a kérdést, hogy kipróbált már tisztítókúrát végezni magán. Egy ilyen tisztítókúra, 1, 2, 3, 4, jó, nagyon jó, nagyon jó. Ez mindig kellemes táplálkozással, meg kellemes dolgokkal jár. Tehát ugye egy tisztítókúra, mondjuk egy keserű teját inni, vagy egy valami gyógykeveréket inni, az mindig finom és kellemes? Nem mindig, ugye? És van, amikor az ember azt mondja, na jó, most akkor rá kell, hogy szedje magamat, hogy bőtöljek, vagy nem eszek, vagy ezt, vagy... Tehát ha nincs energiám, ha nincsen lelki egyensúlyom, akkor működni fog? Nem fog működni. És a többi. Nem beszélve arról, hogy a gondolatoknak milyen hatása van a gyulladásokra, az immunrendszerekre. De ezek egybefüggnek. Tehát nem lehet azt mondani, hogy ez ennyi százalék, ez annyi százalék, ezek egymásba lógnak, egymásba függő rendszerek, és én úgy gondolom, hogy mivel az okok is integratívak, tehát itt egymásba záródnak ezek az okok, úgy kell a gyógyítást is ilyen integratív módon megközelíteni. Ne gondolja senki, hogy egy kis sárgarépa majd megoldja a betegségét. A sárgarépa evés önmagában semmit nem ér. A sárgarépa evés a megfelelő motivációval, a megfelelő hittel és a megfelelő keretkezelésekkel már hirtelen sokszorosodik a benne levő bétakaroténnak a hatása, és a rostanyagnak a hatása, és a mit tudom én. Értik a gondolatot? Tehát nem önmagában egy hatóanyag akaratom ellenére fog meggyógyítani, hanem amikor az egészre megfelelő gondolattal és hozzáállással hozzáállok. Most ha ilyen szemlélettel megy az orvoshoz, mert tudnélik, még emlékszik arra, hogy mit mondtam, hogy azért oda kell menni az orvoshoz, és ugye, és az orvosból mit kell kihozni? A lehetőleg maximális teljesítményt, amit az ortodox kezelés, vagy az ortodox tudomány tud nyújtani, ugye? Ezt mondtam az elején. Na most mit gondolják, hogyha jön a beteg, és megmondja az orvosnak, hogy a doktor úr, én ezt és ezt és ezt kérem, és ezt szeretném, hogy ezt és ezt is csinálja velem. Akkor mit mond az orvos? Hát úgy melegebb, igen, éghajlatra fog elküldeni, ugye? Azt mondja, ki itt az orvos? Maga itt a doktor, nem én vagyok az. Hát ezért azért nagyon-nagyon-nagyon empatikusan, tehát a rákbetegnek dupla, tripla munkát kell végezni. Nem elég, hogy a saját lelki problémáit, nem elég, hogy a saját félelmeit kell legyőzni. Nem elég, hogy motiválnia kell magát, hogy jót, tehát hogy jóra kitekintsen, tehát hogy reménysége legyen, de még oda is kell menni az orvoshoz, aki hatalmas afelőtt, hogy ilyen vagy olyan kezelést kapjon, és őt is még úgy motiválni, hogy a kezelőben, tehát az orvosban, a terapeutában kialakuljon az a kép, hogy igen, érdemes ezért az emberért valamit tenni. Tudják, hogy mint csodálkoztam, nem régen volt olyan, hogy volt ilyen, hogy azt hiszem meglőtték egy rendőrt. Hallották erről a hírekben? Volt valami ilyen, azt hiszem egy rendőrt, vagy többet meglőtték. És akkor vitatkoztak utána arról, hogy kellene szigorítani a törvényeket, vagy nem. Talán emlékszik erre a témakörre. És akkor utána vagy a rendőrfőkapitán, vagy a sajtósa, vagy valaki nyilatkozott. És a következőket, most érdemben a következőket mondta. Hogy ez milyen badalság, hogy nem kellene a törvényeket módosítani, hanem így is úgy is tudva levő, hogyha egy rendőrt megbántanak, akkor a rendőrkollégák rendkívüli teljesítményt nyújtanak, és akár rövid időn belül megtalálják a tetteseket. Azt gondoltam magamon, és ha te nem vagy rendőrkolléga, és kapsz valami ilyesmit, és akkor miért nem képesek a rendőrkollégák ilyen kiemelkedő teljesítményt nyújtani, és kideríteni, hogy ki volt a tettes. Gondoltam magamon, egy bölcsebb lettél volna, ha nem szóltál volna. Ez azt jelenti, hogy és akkor viszont egy pillanatra gondoltam így, és aztán utána mindjárt csaptam a számra, mármint hogy lelkileg, azt mondtam, hogy Wolfgang, gondolj egy kicsit magadra. Ha te motiválva vagy, nem-e jobb munkát végzel, mintha nem vagy motiválva? És most gondoljanak önmagukra. Tudunk mindig ugyanazon a szinten motiválva lenni, hogy a munkát úgy végezzük, hogy a maximumot kihozunk magunkból? Ugye? És itt van az, hogy a beteg kénytelen a terapeutából a maximumot kihozni, mert azért van egy néhány jó dolog, amit az orvostól is lehet kapni, és ne felejtsék el, a recepteket ő írja, a terápiákat ő írja föl. Ezért tehát, amikor majd beszélni fognak jó és rossz étrendről, ne felejtsék el, hogy a legtöbb onkológus soha az életben nem látott táplálkozástan könyvet közelről. Az orvosi képzés keretén belül, nem tudom, hány orvos van itt ma este közöttünk? Van itt orvos? Nincs itt? Egy darab orvos nincs? Múltkor voltak még? Elűztem. Ezek szerint. Kérem? Nincs is orvos. Hát doktor lehet, de hát nézd. Én ezt tudom, hogy nagyon jól tudom, és én nem teszek szemrehányást egyetlen egy orvosnak sem, hiszen ő sem, tehát az, nem az orvos, aki jár az egyetemre, nem ő írja a tantervet, hanem a tanterveket a professzorok írják. És ők valahogyan elfelejtették a táplálkozástannak a rákra vonatkozó részeit beépíteni, a kötelező módon beépíteni tehát a képzésbe. Ma már egy kicsit máshogyan a helyzet. 2002-ben egy bizonyos Dr. Boyk, a texasi MD Andrews rákkutató központnak az orvosa, ő írt egy 500 oldalos könyv, talán itt benne van valahol, itt van, ez az, Natural Compounds in Cancer Therapy, John Boyk. Tehát ez egy hihetetlen könyv. 520 oldalon több mint 4000 tudományos referenciával leírja a szerző több mint 20 szignifikáns folyamatot, mely befolyásolja a tumorok kialakulását az emberi szervezetben, illetve milyen tápanyagokkal korrigálni lehet ezeket a folyamatokat. Ez azt jelenti, hogy a ráknak tehát nem csak egy-két folyamatát, hanem 20 folyamat, ami végül rákhoz vezethet, és mindegyik folyamathoz odaírja, hogy milyen hatóanyagok, tehát növényi, táplálkozásban meglelhető anyagok kellenek ahhoz, hogy ezek a folyamatok leállnak. Tehát ez ma már tudva levő, 2002 óta. Tehát elvileg az orvosok tudhatnának erről. De ugye tudják, hogy lassan őrölnek a malmak, és ez úgy van. Tehát táplálkozásról feltehetően nem fog sokat tudni, és ezért várható a visszautasítás. ha táplálkozásról beszél. A megfelelő bölcs magatartás az, hogy ragaszkodjon az álláspontjához. Nem vitatkozni kell, nem veszekedni kell, hanem egy-két lefegyverző őszinte kérdéssel kell kérdezni, hogy doktor úr, maga nem tenne valamit az egészségért, ha rákbeteg lenne? Vagy doktor úr maga is ugyanezt a kezelést választana, amit most nekem ajánl, ha maga lenne ugyanebben a helyzetben? Doktor úr, nem érthető, hogy én mindent szeretném kihasználni, hogy meggyógyuljak? Egy néhány kérdést. És mit akar válaszolni? Azt akarja mondani, hogy bízza csak magát teljesen rám, én majd megoldom. Akkor a következő kérdés az, hogy doktor úr, ilyen esetekben az esetek hány százalékában sikerül gyógyítani? Tessék kényelmetlen kérdéseket föltenni, és mindjárt együttműködővé válik még az onkológus is. Hiszen azért nagyon-nagyon kemény ember kell, hogy legyen, aki azt mondja, hogy ő minden embert meg tud gyógyítani. Hiszen ezért szemen szedett hazugság. Nem tudjuk. Én se tudom. Higgyék el. De ha a maximumot ki akarunk hozni, akkor mindent kell megragadni. És ha már egy tudományos, hogy mondjam, egy rákutató központ egyik tudományos főmunkatársa egy 500 oldalas könyvet ír, amelyről az egész szakmai világ csak úgy áradozik, hogy milyen fú, meg milyen jaj, meg milyen jó, meg 4000 tudományos referencia, ezt higgyék el, azért egy könyvben 4000 referenciát belesüvíteni, az nem semmi. Tehát ez minden tudományosságnak a próbáját megállja. És ez van, ezt nem lehet lesöpörni az asztalról. És ezt egyszerűen meg kell mondani. Lehet, hogy önöknek el kell olvasni ilyen könyvet először, mielőtt az onkológusra leül. Ezt látják, hogy milyen bonyolultá válik az egész. Tehát készülni kell, olvasni kell, tudni kell, tanulni kell. És ha nem tudják maguk, akkor tessék olyanokkal foglalkozni, akik ezt tudják. Toxinok. A szintetikus anyagok toxikus, illetve karcinogén hatása orvosok között nem mindennapi téma. Miért is lenne? Hiszen ők nap mint nap gyógyszereket írnak föl, és ezért sokkal kritikátlanabbul közelítik meg a szintetikus anyagokat, mint ahogyan ezt esetleg más teszi. Akik ezt a témát ismerik, ugye, tehát vannak is, akik ezt a témát ismerik, de a többség nem ismeri a tényeket. Hogy melyik a kozmetikum például milyen hatással van. Nem tudom, kedves hölgyek, tudják önök például, hogy minden egyes lakozott köröm egy kis hormon tapasznak felel meg? Nem tudják? Tehát minden egyes lakozott köröm egy kis ösztrogén tapasznak felel meg. Nem, sokan nem tudják, a kozmetikusok se tudják. Kozmetikusok nem tudják, hogy ők egyébként hormonkezelést alkalmaznak. Nap mint nap. Saját maguknak sem. Tehát szóval mindegy. A gyulladások. Erről az orvosok sok mindent tudnak, mármint hogy ez tény, hogy a gyulladások folyamatáról, anatómiájáról, technikájáról, sok mindent tudnak erről, de arról kevesebbet tudnak, hogy milyen modern eredmények vannak ezen a területen, és hogy milyen összefüggések vannak a rákkutatás és a rákkal kapcsolatban. Tehát milyen összefüggések léteznek a fertőzések és a rák között. Hogy vírusok és rák, baktériumok és rák, paraziták és rák, gombák és rák, mikroparaziták és rák, stb. Tudják, hogy a 60-as években egy német kutatóorvos, a dr. Weber Bajorországból, ő azt mondta, hogy bizonyos vérben fellelhető mikroparaziták felelősek a rákját. A 60-as években. Viviszekciós a felvételek, mikroszkopikus felvételekkel bebizonyította ezt a tézist. A müncheni rákkutatóközpont, hivatalos rákkutatóközpontnak a munkatársai egy hasonló tézist adtak ki 1971-ben. De soha senki nem figyelt föl rá. Aztán ma a természetgyógyászok foglalkoznak ezzel, bibelődnek ezzel, néznek, hogy tudnának segíteni, de eltelik 30-35-40 év, és senki nem karolja föl tudományosan, mármint hogy milliárdokkal és pénzzel és módszerekkel. Vannak ilyen dolgok. Mindegy, ezért megint önök azok, akik képeznie kell magukat, és ezekről is beszélni. És hát a pszichés állapotokról ugye azért pszichoonkológiával foglalkoznak sokan, tehát azzal, hogy hogyan békülj meg a betegségeddel. Én személy szerint nem csak azt akarom sugallni, hogy békülj meg a betegséggel, tehát az, hogy fogad el az elkerülhetetlent, békülj ki a családoddal, rendezd el a házadat, mert van, amikor ezt kell mondani, és ez tény, és ezt is meg kell tanítani a betegnek, hogy rendezze el a házát. De azért többnyire nem erről van szükség, vagy erre van szükség, hanem ennél sokkal többre van szükség, hogy egy megfelelő helyes hozzáállást, hogy én akarok élni, akarok változni, akarok új életet élni, kérek egy új esélyt a Jóistentől. És ha valaki ezt szeretne, akkor van is benne a lehetőség. Ezt itt hagyom most már, mert nem fogok erről sokkal többet beszélni, talán itt látják, hogy itt az örökös vita, hogy a táplálkozás segít-e vagy nem a rákban, csak egy néhányat. Ugye a likopén csökkenti a prostatarák tüneteit 40%-kal. Elagénsav segít a méhtumorok esetén. A Mayo Klinika, vagy a Mayo Klinika szerint leáll a leukémia napi 10 csésze zöldteje a következtében. Ugye a leukémia leáll 10 csésze, tehát naponta 10 csésze zöldteje, vagy annak a megfelelő ECGC-nek a hatására. K-vitamin leállítja a májrák terjedését az esetek 20%-ában. Indol 3 karbinol megerősíti a mellrák elleni szerek hatását. E-vitamin erősíti a tamoxifén hatását, mellrák gyógyszer. D-vitamin véd a sugárterápia hatásától. Vörös lóhere kivonat hosszabbítja a mellrák paciensek túlélési időt. Stb. Lehetne itt tudományos referenciák százait leírni, amelyek bizonyítják, hogy egyes növényekben, táplálékokban található hatóanyagok bizony hosszabbítják a rákbetegnek az életét, illetve akár direkt hozzájárulnak a gyógyulásához, a teljes gyógyulásához. Itt van ez a csontbajk, ezt már mutattuk. Nézzünk tovább. Étrend. Na most, ha az étrendről beszélünk, akkor azt mondjuk, hogy na, akkor milyen étrend, ugye? Vannak itt étrendek. Makrobiotika. Hallotta valaki már makrobiotika? Akkor az okinávai étrend, tehát az okinávai, japán okinávai sziget, hogy ők mit esznek, mert ezek 100 évesek lesznek ott. Mediterrán étrend, ugye? Sok a zöld, tehát sok a zöldség, olívaolaj, és a hal, és akkor kevesebb a szénhidrát, stb. Akkor van az anyagcsere típusi szerinti étrend, a Gerson-terápia. A Gerson-terápiáról most egy könyv jelent meg, nagyon jó. Van a Hallelujah Acres étrend, ami kvázi hasonló, mint az Icon. Az Iconról majd arról lesz egy. Akkor van a lugosítás, ez most a legújabb őrület, mindenki lugosít, ugye? Akkor a vegetariánus étrend, az évtizedek, évszázadok óta megvan, a Bristol Cancer Care Diet, az is egy speciális étrend, az Icon, az az Integrative and Complementary Oncological Nutrition, vagy valami ilyesmi. Tehát szóval egy ilyen integratív, kiegészítő, onkológiai táplálkozás. Tehát alternatív étrend. Majd mindjárt megmutatom. És. Tehát sokan vannak. És önök honnan tudják, hogy melyik az igazi? Ugye? És akkor nem beszéltünk azokról, amelyik mondjuk milyen csillagjegyben születtél, és akkor csak ezt szabad enned, meg ilyeneket. Szóval vannak még ilyenek is. Még kevésbé tudományos, inkább az asztrológiára, inkább a hiedelmekre támaszkodnak, de vannak, akik ebben is bíznak, és ezt is fontosnak és helyesnek tartják. Én azt mondanám, hogy nézzünk meg itt néhány pontot, hogy egy kicsit a táplálkozásról csak egy fogalmat kapunk, nem mintha ez mindent kimerítene, csak egy néhány pontot. Ugye csak teljes értékű, teljes ölésű gabonákat fogyasztanak, legalább 5 egység zöldség per nap, különösen zöldek, pirosak, lilák, sárgák. Egyébként a mások azt mondják, hogy itt nem 5, hanem 10, akkor legalább 2 egység gyümölcs per nap, de leginkább csak reggel éjgyomorra, mások azt mondják, hogy itt 5 egység. Hetente legalább 3 alkalommal hüvelyeseket kell fogyasztani, lencse, babok, stb. Nagyon helyes, nagyon támogatnám, mindenki, aki vegetariánus, ezt vegye egészen komolyan. Friss diófélékedes és olajos magvakat fogyasztani, a sütött olajok, a hevített olajok, az ipari olajok helyett, amit a boltban kapunk. Nem szabad semmit sem olajban sütni, lehetőleg olaj nélkül, sütőben grillezni vagy párolni, naponta viszont legalább 1 étkezésnél az ételből álljon. Ezek minimum ajánlások, tehát ennél többet is lehet teljesíteni. Inkább 5-6 kisebb étkezés, mint 1-2 nagy étkezés per nap, na most ezzel lehet vitatkozni, én itt köztes megoldásokat javasolnám, ezek csak példaként mutatom meg, tehát nem mintha ez lenne az ideális, csak ott kapjanak egy elképzelést arról, hogy táplálkozás hogyan néz ki. Csak telítetlen és hidegen sajtolt olajokat használni, olívaolaj, dióolaj, stb. Sófogyasztását csökkenteni, finomított, előkészített ételt, konzerveket, csomagolt ételeket ki kell iktatni, sósütiket, földgyömagyodót, kolbászok, sonkát, szalona, stb. Ezeket mind ki kell iktatni, súlyosan korlátozni. A kínai fűszerkészítmények, stb. Tehát ezek a készfűszer készítményeket ki kell tenni a konyhából. Vörös hús korlátozása, inkább halat és bióhúsokat fogyasztani, de itt mondjuk én például személy szerint a hús teljes elhagyását javasolnám. Akkor tejterméket teljes mellőzése, különös ugye, hogy a húst még engedik, de a tejterméket teljesen kiiktatják. Miért? Mert a tej a legfertőzöttebb e tekintetben. Az összes hormonális eredetű tumor, tehát mellrák, prostatarák, vastagbél direkt összefüggéssel rendelkezik tejtermékkel, tehát a tejtermékek fogyasztásával. Minél több tejterméket fogyaszt valaki, annál valószínűbb, hogy mellrák, prostata vagy vastagbélrák alakul ki az illetőben. Mindennemű glükózt mellőzni, különösen cukros üdítőket, tehát glükóz, cukor, fehérliszt, édesség, mindent teljesen félre. 3-4 csésze zöld tea, na most ugye tudjuk, a Mayo Klinika azt mondja naponta 10, de ezt lehet akár táplálékkiegészítő formában használni. 1-2 poha vörösbor per hét, ezt pótolni is lehet vörös mústal, majd akár egy tablettával, amelyben benne van a vörös, tehát az úgynevezett resveratrol, vagy a vörösbor kivonata. Naponta probiotikumok fogyasztása, tehát naponta többször lehetőleg olyan, mely több baktériumfajtát tartalmaz. Táplálékkiegészítők, amennyire csak lehetséges, csak természetes anyagokból. Tehát itt lehetne, és értik, hogy én most ezt nagyon gyorsan átlapoztam, mert ugye még azért kellene még egy és mást mondani. Ezek olyan ajánlások, amelyeknek mindegyiknek legalább egy 5-6 tucat tudományos referenciát lehetne mellé vigyeszteni. Mindegyik pont súlyosan alá van támasztva, hogy igen, ez így működik. No, táplálékkiegészítők. Minőségi multivitamint, folyékony formában leginkább, antioxidánsokat, ugye D-vitamin, coenzim Q10 például, kurkuma és gyömbér, ezek mind gyulladás csökkentők, a rák esetén különösen erőteljes. Akkor ez a Herb Shield, ez körülbelül megfelel egy ilyen multi gyógynövény készítménynek, amelyet mostanában, vagy egy ilyen gyógynövény teja keveréket, amelyet mostanában terjesztik itt is. Akkor ha hormonális eredetű, akkor célszerű lenne a vörös lóhere kivonat, szója, izoflavonoidok, indol-3, melatonint, és. Nem megyek a részletekbe, mert ezeket mind már vagy egyszer elmondtam, vagy ha nem is mondtam el, akkor ezt most nem úgysem lehet mindent fölfogni. Tehát csak elmondom példaként, hogy ilyen tételek vannak, és ezzel kell, tehát ezeket a dolgokat meg kell, hogy ismerje az az illető, aki rákkal találkozik. Ha nem tudja, nem tudja mit tenni. És gondoljanak egy pillanatra bele, hogy ki ismeri rokont, ismerőst, barát, aki rákos? Hát lássam a kezet. Ki ismer olyas valakit, aki rákos? Ámit, hogy a közelebbi a körből. Hát, ahogyan az előbb láttam, majdnem az 1/3, nem? Tehát az itt levőknek majdnem az 1/3 kapásból tudna legalább egy embert nevezni, aki rákos volt, vagy van, nem? De ez azt jelenti, hogy az egész társadalmat érinti ez a kérdés. És ezek mind felkészültek? Akiket ismernek? Ezek mind felkészültek ilyen értelemben? Van mit tenni. A második pillér, ugye toxinok. Toxikus háztartás. Kutatás az derítette ki, hogy otthon 40%-kal nagyobb az esély, hogy toxikus anyagokkal megfertőzem magamat, mint a munkahelyen. Miért? Mert a munkahelyen előírások vannak, a biztonsági előírások vannak, munkavédelmi előírások vannak, otthon az ember azt viszi haza, amit éppen akar. És azt kever össze, amit éppen a józan ész csak nem tiltja meg. Hányan hipóznak otthon tömény hipóval, meg mindennel? Nem tudják, hogy mit tesznek magukkal. A mezőgazdaságban dolgozók között sokkal gyakoribb a mieloma, leukémia, stb. Sugárzás, rádioaktív szennyezés, maga kb. Annyi a rádióaktív sugárzás, mintha több hiroshimai bomba ledobták volna. Mármint, hogy az egész világon. Tehát ezek a itt egy baleset, ott egy baleset, itt volt egy atomkísérlet, ott egy atomkísérlet, a stratoszférában, a tenger alatt, a mit tudom én, minden ott, itt egy rakéta, ott egy rakéta, itt egy lövedék, ott egy lövedék, atomerőmű, a Csernobil, egyebek. Tehát ott tartunk, mintha a felszínen, a föld felszínen egy jó néhány hiroshimai bombát fölrobbantották volna, és ez csak úgy terjedett volna. Nagyon komoly a sugárterhelés is, ki vagyunk téve. Oltások, gyógyszerek hatása, hát ezek is toxinok. Ne gondoljanak ám, hogy oltásoknak nincsen toxikus hatása, vagy esetleg a gyógyszereknek. Na, itt egy néhányat. Kozmetikumok. Nézzük ezt itt például, az SLS. Szódium lauril szulfát. Ugye a nátrium-lauril-szulfát, az egy oldószer kvázi, a bőr áteresztő képességét növeli 40%-kal. Tehát lehet önmagában ez nem rákeltő, de minden rákeltő anyag 40%-kal nagyobb eséllyel bekerül a véráramba. Vagy nátrium-fluorét, tehát mondjuk a fluoros fogkrémek esetén nagyon-nagyon érdekes, van egy csontrák kapcsolat. Tehát a nátrium-fluorét és a csontrák között létezik egy tudományos referencia, tehát már kiderítették. Tehát akkor mi fluoros fogkrémmel, sikáljuk a fogainkat, közben eléggé komoly az elképzelés, vagy a valószínűség, hogy ez csontrákhoz vezethet. Sötét hajfestéke, körömlak oldók, májkárosító, DNA-sérülés, neurotoxinok, bőr és tüdőirritáció és xenoösztrogének. Hadd ne soroljam föl. Tehát rengeteg probléma van. Rengeteg problémám. De és miért használjuk? Hát ez van a boltban, ugye? Mondta nekünk valaki? Nem. Hát akkor ezt használjuk. Pedig lehetne alternatív módon a kevésbé toxikus kozmetikumokat használni. Harmadik pillér. Fertőzések, gyulladások, vírusok. Látják itt, én most már tényleg csak rohanok, mert nem akarom nagyon sokáig idézni ezeken a kérdéseken. Vírusok, baktériumok, gombák, paraziták. Komoly mértékben okoznak rákot. Itt az, amit az előbb említettem, a leaky gut szindróm és a vérparaziták, itt a Dr. Webernek a paraziták, Dr. Webernek az elmélete. Dr. Weber azt mondja, hogy ha környezeti mérgek, helytelen táplálkozás, sugárzás sérti, vagy ettől sérül a hajszálerek, a bazális membrán, meg egyéb ilyen belső szöveteknek a szerkezete, akkor a vérben levő mikroparaziták legkisebb formája átfér a hajszálereknek a nyílásain, és bekerül a szövetekbe. És amíg a bazális membrán is sérült, fertőzésektől, sugárzástól, akkor egészen az anyasejtekighez eljut, és ha odaig eljut, akkor beszívódik a parazita az anyasejtbe. És aztán magyarázza, és azt mondja, hogy ez vezet rákhoz. Például, majdnem 40 éves elmélet. A mai napig senki nem tudta cáfolni. Tudományos bizonyíték van rá. Kit érdekel? A bélflórának az állapota. Éjjelenként a jó baktériumok táplálkoznak a rossz bacikből. Tehát éjjel a jó baktériumok, amikor nem kerül be a tápcsatornánkba, nem kerül ételbe, akkor éjjel, amikor ezek éhesek, nekiesnek a rossz baciknak. És fölfalják a rosszakat. És ezzel nő a jó baktériumoknak a mennyisége. Azoknak ugye azért jó baktériumok, mert csak jó a hatásuk. Igen, de mit történik, ha kevés a jó baktérium? Mit történik, ha valaki állandóan antibiotikumot kap? Azt mondják, az a 35 éves nő, aki életében legalább 20 antibiotikum kúrát kapott, kétszer akkora mellrák rizikóval rendelkezik, mint az, aki nem. Most számoljanak ki, hogy ki az a nő, aki 35 évesen már 20 antibiotikum kúrát kapott. Hát alig van, akinek nem ez az esete, nem? Látom én már páciensek, akik hozzám eljöttek, akik egy év alatt annyit kaptak majdnem. A helikobakternak az esete. Nem csak gyomorfekét okoz, ma már tudjuk, hogy gyomorrákot is okoz. nem klamídia, hanem klamídia, mindegy, sigélia, HPV, retrovírusok, például vannak újabb retrovírusok, amelyek képesek, tehát közel állnak a HIV vírushoz, tehát de vannak ilyen speckovírusok, amelyek rákot okoznak, de facto. És egyre terjednek ezek a dolgok. A baktériumok, a klamídiáról, hát ugye nemi betegség lévén, tehát ez is egy baktérium, mondjuk a HPV ugye vírusként jelenik meg, a klamídiáról sokkal keveset beszélnek, de bizony az például a nemi, tehát a belső nemi szerveknek a rákját egy 5-10%-ban okozhatja. Tehát nem minden esetben, nem mindenki, aki klamídiás, de van, aki klamídiás, az nagyobb rákrizikóval rendelkezik. Tehát a belső szervek, férfiaknál a prostata, nők esetében a belső rák, de a belső nemi szervek, tehát ugye méh, petefészek, stb. Méh, a hüvely.
1: Igen. Főorvos asszonyának, hogy 85%-ában fertőzöttek az emberek, ettől a baktériumtól is, most itt fölfigyeltem, meg ezt, amit macskavírusnak hívnak, tehát a macskák mondják az ivarjukba, de ha ez bekerül az emberi szervezetbe, akkor ezt ugye nem lehet ki.
0: Nem lehet ezek az állatvírusosok, nem lehet ki.
1: Igen.
0: Retrovírusok, ez a retrovírusok, tessék? Zöldségekkel,
1: mindennel
0: begérték,
1: és a legborzasztóbb az, hogy
0: vakságot okoz. Ez az egyik, egyes vírusok, de tessék, ugyanazon az elven, és most köszönöm szépen ezt az információt, én sem tudtam, hogy 85% a klamídiának a fertőzöttsége, de nagyon elterjedt. De gondoljanak bele, hogy vannak olyan vírusok, tehát például most azt mondják, hogy tehát nagy majomfajtáktól, mint a gorilla, meg a csimpánz, meg ilyenek, azoktól hasonló, mint a HIV vírus, más vírusok terjednek az emberek között, és egyre nagyobb az a szám, és az az összefüggés, hogy ezek a vírusok a emberben is terjednek, rákot okoznak, látják korrelációt a rákbetegek és a fertőzöttek között. Tehát aki fertőzött, azok közül sokkal nagyobb a rákarány, mint azok, akik nem fertőzöttek. És. Tehát mondom, tehát segít nekünk tudatosulni azt, hogy a bakteriális, virális terhelés bizony hajlamosít minket ilyen betegségekre. De ezekről tudni kell, ez azt jelenti, ezzel foglalkozni kell, ez ellen valamit tennünk kell. Na, azért lépünk. A negyedik pillér a psziché. Itt tényleg csak itt néhányat írtam föl, mert már még mit írok itt? A szeretet. Ugye a szeretet megélése. A szeretet megosztása. A szeretet szerinti gondolkodás. Vagy a hit. Azt mondják, hogy akiknek Istene van, azok 7-szer olyan hosszan élnek, rákbetegek, mint azok, akiknek nincs Istene. Mert tudnak kapaszkodni, mert van életcéljuk, van elszántságuk. Vagy következetes gondolkodás. Nem tudom, voltak-e már úgy, hogy belülről mást gondoltak, mint a száj mondott? Vagy még soha? Vagy belülről mondtak volna, szívesen, legszívesebben mondtak volna valami egészen mást, de kénytelenek voltak mást mondani. Ugye? És ez a belső és külső világnak az összhangi hiánya, amelyet mindnyájunk tapasztaljuk, én is, én magam is. Ennek a megszüntetése az sok-sok embernek segít. Új életet tervezni. Nem tudom, mit terveznek holnapra. Megvan már a terv holnapra? És mikor akartak utoljára megújulni az életben? Mikor akartak utoljára valamit reformálni az életben? Valamit helyesebben tenni? Valamit jobban megtenni? Valamit rendezni? Valamit rendbevágni? Mikor akarták utoljára? Tessék, próbáljanak, tegyenek valamit ezen a téren is, hiszen ez is nagyon sokat segít. Itt az összefüggéseket a pszichoneuroimmunológia, a pszichoneuroendokrinológiáról lehetne beszélni. Lehetne arról beszélni, hogy az immunrendszernek a hatása ilyen gondolatok, még olyan gondolatok mellett milyen külön előadást érdemelne. Nem fogok most ebbe belemenni, De ez is egy pont, amit meg kell, hogy értsék. Ha úgy gondolják, hogy a múltban, ha egy rákbeteg visszatekint az okok közé, és azt mondja, mi is volt, hogy is volt, és azt mondja, hát igen, én világ életében boldogtalan voltam, akkor talán ideje lenne boldogá válni, nem? Majd a végén fogok egy néhány dolgot elmondani. 15 lépést még fölsorolom, és aztán lezárjuk ezt a gondolatot, jó? Konkrét lépés. Először keresen társat. Tehát olyan társat, aki segít magának ezen túljutni, tehát családtag, ismerős, barát, mindegy, aki a legjobbat kívánja magának, aki tud adni, aki tud szeretetet is adni, aki tud támogatást is adni. Ez legyen az új támogatási rendszer. Jó? Akkor szerezen tudást, ismeretet. A tudás hatalom, és ez ilyenkor különösen igaz, mivel élet és halál felett dönthet. Ha nem tud valamit, lehet, hogy halálos. A hét elején, mikor voltam? Igen. Múlt héten voltam Pécset, és beszélgettem egy beteggel. És limfóma van, azt hiszem, mielőtt limfóma van. És krónikus, tehát CML van. És kap egy speciális antitest. Egy egészen speciális antitest, Maptera. És nagyon drága a kezelés, 2,5 millió forint. 7 kezelés. És elmesélte nekem a kalváriáját, hogy az orvos nem akarta adni, de így, meg úgy, de másik orvos fölírta, meg javasolta, stb. És ez a hölgy is úgy van, hogy már 4-et kapott, és még 3 van hátra. Ha én tudtam volna, hogy ő ezt kapja, vagy ha ő tudta volna, hogy mit kell tenni, ha ezt kapja, akkor már sokkal bejebb lennénk. Tudnélik, a Mapterával együtt kell adni egy speciális anyagot, a bétaklukánt. Biztos emlékeznek meg a bétaklukánra. Tehát ez a hölgy kap egy monoklonális antitestet, csak nem kapott mellé bétaklukánt. És amikor neki elmondtam, hogy bétaklukán és monoklonális antitest együtt, ezt nagyon kell, akkor azt mondja, hogy hú, de kár, hogy ezt nem hamarabb tudtam. Mert már 4 kezelést kapott. Tehát egy jó néhány hónap eltelt, anélkül, hogy a kiegészítő anyagot kapta volna, ami sokszorosítja ennek a hatását. És itt jön az, hogy ismeret, az hatalom.
1: Az orvos nem
0: tudta? Azt se tudja, hogy... Na mindegy. Nem foglalkoznak vele. Kérem?
1: Gondolom, a házát megeladta a hölgy.
0: Nem, azt hála Isten ezt az orvos, tehát az orvos előírására. Tehát ezt fölírták neki, tehát ez nem kellett neki fizetni. Tehát annyi lenne, ha házira kifizeti, 2,5 millió forint. De gondoljanak bele, hogy most ebből a 2,5 millió forintból 4/7-ét elpazarolták. Tehát úgy kapta, hogy némileg van hatás. Ha a bétaklukánnal együtt kapja, a Mayo Clinic, amit az előbb említettem, az USA-ban az egyik leghíresebb klinika, ők erről a kombinációról, tehát a Maptera meg a bétaklukán, ők ebben már az úgynevezett fázis 2, tehát fázis 2 kutatásban vannak, tehát a klinikai kutatások második fázisában vannak, és megnézik, hogy ez meg ez együtt milyen hatással van a mielomára. Tehát ott, ha most ez a hölgy olyan szerencsés lett volna, és a Mayo klinikába járt volna, már rég kapta volna. De nem kapja. Itt még kell valaki neki mondani, hogy tessék, ezt használt, mert annyira jó. Na mindegy. Szerezen még egy orvosi diagnózis terápiát. Ez az ön életéről szól, maximálja az információt és az esetlegesen felkínált lehetőségeket. Ne gondolja azt, hogy ez bűn még egy orvoshoz oda menni és még valakit kérdezni. Egy második diagnózis. Még egyszer valaki nézen meg ultrahanggal. Még egyszer valaki csináljon egy anamnézist. Még egyszer valaki biztos, tehát, hogy mondjam, bizonyosodjon arról, hogy tényleg az-e a betegség, vagy másról van szó. Írjon tervet. Mit, mikor, mi lenne a legjobb? Írja le, és beszélje meg orvosával, társával, mármint hogy ezzel a támogatóval. Ha összeáll a terv, és nyugodt vele, mármint hogy maga nyugodt ezzel a tervvel, tehát belenyugszik, hogy igen, ez az én tervem, akkor 100%-ban, jó? Tehát nem 100%-ot betölteni, hanem 110%. Miért? ha valamiről meggyőződött, ez jó és helyes és koherens, és akkor ha az életéről van szó, miatt csak 90%, miatt csak 50%, tegye 110%-ba. Készüljön föl a változásra. Elképzelhető, hogy valami az életmódjában, étrendjében, szokásaiban okozhat a rákot. Valamitől van a rák. Lehet, hogy kiderül, hogy az esti szalonázás nem kellett volna. Lehet, hogy kiderül, hogy a cigizést nem kellett volna. De akkor készüljön föl a változásra. Tehát aki ebben benne van, ne úgy legyen, mint egy fatuskó, hogy én úgy vagyok, és úgy fogok meghalni. Hát persze, akkor így fog meghalni. Akkor jön az, hogy öreg fát nem lehet már átültetni. Miért nem? Hát én láttam embert 65 évesen, amikor tudatosul benne, hogy mi van, fogta magát, és mindent megváltoztatott. És 2-3 hónap alatt kint volt a problémából, a problémás zónából, és egy év alatt meggyógyult. Miért nem lehetne ezt megcsinálni? Na, akkor derítse ki, hogy a tumor hormonfüggő-e. Ha igen, akkor abból indulhat ki, hogy ösztrogén dominanciája van, amit kezelni kell, különben nem változik semmi. Vannak, akik azt mondják, hogy hú, de bőtöltem, te így tisztítottam, még úgy tisztítottam, még ezt csináltam, azt sem, de semmi nem változott. Hát ezek a tisztítókúrák sem élnek semmit. Az egyik 6 hét alatt meggyógyul egy tisztítókúrából, a másik 3 hónapig tisztítja a szervezetet, és egy jotáni nem változik. Mi a különbség? Az, hogy valami más tényező is van. És ha hormonális betegségekről van szó, akkor meg kell tudni, hogy hogy lehet ezt rendbe rakni. Tehát tessék ilyenekre is felkészülni. Több oxigén a sejtjeinek. Tudatos légzés, testtartás, mozgás, mélylégzés. Igyekezzen, hogy oxigén kerüljön be a szervezetbe. Méregtelenítse a sejtjeit. Tehát gondolkozzon el azon, hogy milyen toxin lehet a testében, ha már tudja, hogy mi ez a toxin. Ha valaki tudja, hogy dohányzat, akkor mit kell csinálni? Először azt, hogy abba hagyni, és utána lélegzés, tehát légzés gyakorlatokat, a vesetisztítás, tudnélik a kátrán, a hólyagba kerül, vesetisztítás, a köbön, ezeket kell csinálni. Ugye? Ólom, radon, tehát higan, ha higan van, akkor spirulinát vagy klorellát kell bevinni a szervezetbe, ami kiszállítja a szervezetből ezeket a nehéz fémeket. Almapektint. Ha rovad gyomirtószerekről van szó, akkor májtisztítást kell csinálni. Tehát ezeket a részletismereteket kell megszerezni, és meg is csinálni. De ha nem tudjuk, paraziták, ugye? A paraziták parazitaölő hatóanyagokat alkalmazni és használni, gyógynövényeket. Súlykontroll. Ugye Attila, azt hiszem, te erről beszéltél a mozgás keretén belül, nem? Vagy nem? Nem sok, nem hangsúlyoztat, vagy nem? Na, a súlykontroll, tehát az, hogy mennyire fontos a súlykontroll, hogy lefele a súlya. Én nem tudom, hogy én nem vagyok ilyen, de már a nyáron legalább 10 kilót fogytam. Úgyhogy ez már legalább egy lépés a jó irányba, és szeretnék jövőre, még újra találkozunk, még egyszer annét ledobni, úgyhogy hát, ha sikerül. De miért? Mert ez tárol toxinokat. Nagyobb súly, nagyobb toxintárolást jelent. Sőt, sokszor nem is tudunk fogyni, éppen azért, mert a szervezet először a toxint kell, hogy kidobja. Így jön a lugosítás a előtérbe. Tehát lugosítani. Ez nem egy őrültség, hanem ez egy nagyon fontos dolog, csak mondjuk nem ez az egyetlen dolog, ami segít az életben. Szeresse és ápolja az immunrendszerét. Tehát gondoskodjon az immunrendszerről. Tehát ne csapja agyon az immunrendszerét. Tehát se érzelmi okokból, tehát se érzelmi dolgokkal, tehát haragudni, meg tombolni, meg önsajnálatba belemenni. De azon sem, hogy agyon csapja édességekkel, alkohollal, gyógyszerekkel, drogokkal, meg egyebekkel. Tehát tisztelje, becsülje, szeresse az immunrendszert. Azért mondom ezt egy ilyen plasztikusan, mert ez nagyon-nagyon-nagyon segít majd gondoskodni. Dobja ki a parazitákat, töltse fel a test energiáját. Hát ez is egy ilyen dolog, hogy a test energiája, ugye sokan ebben mindenfélét beleolvasnak, meg ilyen, meg olyan, meg amolyan, de tény és való, hogy az atomjaink 99,9%-a légüres tér. Ott semmi nincs. És úgy valahogyan energiából vagyunk. Ha úgy konkrétan veszük. igaz, hogy sok-sok milliárd, meg sok-sok billiárd, tehát 65 billiárd sejt, szor 7 milliárd atom, szor, mit tudom, 50-60 elektron átlagban, jön egy olyan szám, amit már nem tudunk kezelni, nem is értjük ezeket a számokat, de ez mind valami vibráló elektromosság. És ez vagyunk mi. És elképzelhető, hogy stressz, meg toxinok, meg érzel, meg sugárzás, ki tudja, meg mi által mindenféle bajba keveredünk. De nagyon fontos, hogy újra, tehát hogy ezeket a diszharmóniákat le kell földeni, pihenjen a természetben, elmélkedjen, imádkozzon, gondolkodjon. El tudják képzelni, hogy most kint valahol egy Svédországban, egy tó mentén, egy kis faházban a naplementét nézni? El tudják képzelni? Jó lenne? Vagy el tudják képzelni valahol a Balaton felső, vagy téli, vagy északi parton valahol egy kis vikendházban, egy kis szőlőhegyben megnézni, hogy ahogyan éppen föl kell a nap, vagy valami ismi, és reggel hallani a madaraknak a csicsergését, meg ilyeneket. Vagy kimenni a harmatos fűbe, reggel hűvös, aztán el tudják képzelni, hogy milyenek ezek? Akkor tessék, valósítsák meg. Aki meg rákbeteg, az meg hát hagyja ott a gondjait, meg az egyéb problémáit, ha nem csinálja. Tehát, hogy mondjam, ha nem tesszük, ha nem csináljuk, akkor nem lesz ebből semmi sem. Vegye körül magát melegséggel, szeretettel. Tehát keresen olyan emberek közelségét, akik nem negatívak, akik tudnak adni, szeretni, nevetni. Legyen ez az új támogató csoport. Egyedül ne próbálkozzon. Ne egyedül nem fog menni. És akkor tegye azt a jót, amit mindig is tenni akart. Nem tudom, van ilyen, hogy hát, filmeket is forgatnak erről, hogy hát még ezt, még azt akartam volna, és akkor mielőtt meghalok, még ezt kellene csinálni, ugye? Tudják, azok az emberek, akik nem tudnának mit tenni magukkal, mivel elfoglalni magukat, ha túlélnének a rákot, azok nem is fogják túlélni a rákot. Értik ezt a gondolatot? Tehát az, aki nem tudja, hogy mire használna azt a megajándékozott életet, amikor legyőzi és túléli a rákot, az meg minek éljen? Föl lehet tenni ezt a kérdést. Persze minden ember élni akar, de minden ember meg is fog halni. Ezen az egyenlegen nem fogunk tudni változtatni, legalább mi nem. De ha valaki súlyosan beteg, és kvázi kap egy figyelmeztetést, és azt mondja, oké, én máshogyan akarok élni, én azt fogom tenni, amit mindig is akartam, azt a jót, amit mindig kerestem, azt most meg fogom csinálni, akkor lehet, hogy van esélye, hogy túléli. Ha meg nem akarja azt a jót tenni, azt a változást létrehozni, akkor még mire? Hogy ugyanazokat a görcsöket megéljen újra, ami egyszer már a rákhoz vezetett? Mire való lenne akkor ez az élet? Mire való lenne ez akkor a gyógyulás? Erre pazaroljunk mi évről évre több százmilliárd dollárt. Ezt higgyék el, az egész világon ez zajlik. Tehát én úgy gondolom, hogy itt azért egy erőteljes lelki kategóriáról is van szó. Ha mi akarnánk azt a jót, amit meg kell tenni, vagy ami a lelkiismeretünk, vagy a gondolatainkban ott van, sokkal több esélyt kapnánk. Sokkal több gyógyulást is látnánk. No. Én itt ezen a ponton befejezem az előadást, mert sok mindent lehetne még elmondani. Lehetne a tévútakról beszélni, az eredménytelen dolgokról beszélni, a nem funkcionális kérdésekről beszélni. De mielőtt ezt még elmondom, vagy nem elmondom, mert már ebben nem fér bele, még itt elolvashatják az elérhetőséget, részleteket a rákról és a rákkezelésről például ebben az újságban találjam. Ismerőseink, barátaim megkértek szeretettel, hogy ezt a cikket írjam, és lent a lépcső, ha lejönnek a lépcsőn, mindjárt a bal oldalon van egy kis asztal, ahol ezt az újságot lehet kapni. Azt hiszem, hogy pár száz forintról van szó, 430 forintról van szó, és egy igen jó tehát egy igen terjedelmes cikket írtam erről a témáról, a rákról és a természetes rákgyógyításról, úgyhogy mindenkinek a figyelmébe ajánlom. Itt vannak a címek, az elérhetőségek, ha valaki személyesen meg akar keresni, keresen meg. Az itt, én azt mondom, hogy

Szeretettel köszöntök a Jézus Krisztus példázatai, a végidőre szóló példázatai című bibliakörünkön. Elérkeztünk Jézus utolsó példázatához. Tulajdonképpen időrendben is ez az utolsó példázat. Jézus a kereszt szenvedései előtt, az Olajfák hegyi nagy apokaliptikus beszéde után elmondott négy példázata közül az utolsóként mondta el. Így szokás talán nevezni, ez a legjobb elnevezés, mert szemléletes, hogy a kecskék és juhok példázata. Hiszen a példatörténet alapját az képezi, hogy Jézus beszélt arról, hogy az Isten hogyan fog különbséget tenni ember és ember között, olyan egyszerűen és olyan könnyű magától értetődőséggel, ahogy egy pásztor a kecskéket és a juhokat szét tudja választani. Ez a példázat nem annyira részletes példázat, de megrendítő és inkább mélységei vannak ennek a példázatnak. Nem is írtam fel a táblára sok pontot, csak négy pontban szeretném összefoglalni a példázatnak a legalapvetőbb tanításait. Miután felolvasom a példázatot, először arra leszünk kíváncsiak, arra nagy kérdés, amivel mi sokszor olyan sokat küszködünk, hogy hogyan is fogja tudni Isten ezt a sok milliárd embert a történelem végén két csoportra osztani. Ugye itt is igaz az ókori mondás, hogy harmadik lehetőség nem adatik, csak két lehetőség lesz jobbra és balra, az örök életre és a végleges elveszésre. Óriási a tét, hogy valaki örökké él és boldogságban él, illetve óriási a tét, hogy valaki távozik az élők sorából, és visszavonhatatlanul egyszer s mindenkorra. Mégis a Szentírás úgy mutatja be ezt a roppant súlyú választást, hogy Isten nagyon egyszerűen tudni fogja majd, hogy kik állnak jobb felől, kik állnak bal felől. Másodszorban arra fogunk rámutatni a példázat nyomán, hogy mi alapján fogja Isten megítélni az embereket. Nem a vágyak, nem az önmagunkról adott elképzelések, hanem az életben a valóságos cselekedetek alapján. Tehát, hogy cselekedetek alapján lesz az ítélet. De már is majd a harmadik pontban arra leszünk kíváncsiak, hogy melyek ezek a valóságos cselekedetek, mert hiszen olyan sok illuzórikus, olyan sok nem hiteles, olyan sok látszólagos cselekedet van az ember életében, mik lesznek azok a valódi cselekedetek, amelyek mögött milyen lelkületnek kell meghúzódni, milyen meggyőződésnek kell meghúzódni, hogy a háttér tekintetbevételével, a háttér beszámításával tudja ezt majd az Isten eldönteni, a cselekedetek, de a háttér, a meggyőződés és hit beszámításával. És aztán negyed sorban, de nem utolsó sorban, hiszen a példázatunk is ezzel kezdődik, Isten jellem, egy csodálatos jellemvonására fogunk rá ismerni, hogy milyen az az Isten, aki jutalmat ad olyan dolgokért, amelyeket tulajdonképpen ő táplált, és amelyekhez ő adta az erőt, és mégse önmagának tulajdonítja. Mégse önmagát állítja az Isten előtérbe ebben a példázatban, hanem azokat az embereket, akik elfogadták az Isten ajándékait, akik éltek az Isten ajándékaival. Erről már beszéltünk két héttel ezelőtt a talentumok példázatával kapcsolatban, de ez természetes, hiszen a két példázat egymás után hangzik el. Ugye a talentumok példázata után rögtön mondta el Jézus a kecskék és juhok példázatát. Tehát ez a mai esténk témája, és aztán utána ez egy óra, egy 10-15 perc szünet után vissza lehet kérdezni. Ugye itt a Benczúr utcában minden kérdést föl lehet tenni, a jogi egyetemen erre nincs lehetőségünk, itt azonban este 9-ig, fél 10-ig is itt vagyunk. Hát olvasnám akkor a példázatot, Máté evangélium a 25. fejezetében, a 31. verstől a 46-ig, ahogy a táblánkon is szerepel, a következőképpen hangzik ez a példázat. Mikor pedig eljön az embernek fia az ő dicsőségében, és ő vele mind a szent angyalok, akkor beül majd az ő dicsőségének királyi székébe. És elébe gyűjtetnek mind a népek, és elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. És a juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja. Akkor ezt mondja a király a jobb keze felől állóknak.
Gyertek én atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, amely számotokra készített a világ megalapítása óta. Mert éheztem és ennem adtatok, szomjuhoztam és innom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok engem, mezítelen voltam és felruháztatok, beteg voltam és meglátogattatok, fogoly voltam és eljöttetek hozzám. Akkor felelnek majd néki az igazak mondván, Uram, mikor láttuk, hogy éheztél és tápláltunk volna, vagy szomjuhoztál és innodattunk volna, és mikor láttuk, hogy jövevény voltál és befogadtunk volna, vagy mezítelen voltál és felruháztunk volna, mikor láttuk, hogy beteg vagy fogoly voltál és hozzád mentünk volna? És felelvén a király azt mondja majd nékik, bizony mondom néktek, amennyiben megcselekedtétek eggyel, ez én legkisebb atyám fiai közül. Én velem cselekedtétek meg. Akkor szól majd az ő bal keze felől állókhoz is, távozzatok tőlem ti átkozottak az örök tűzre, amely az ördögöknek és az ő angyalinak készítetett, mert éheztem és nem adtatok ennem, szomjuhoztam és nem adtatok innom, jövevény voltam és nem fogadtatok be engem, mezítelen voltam és nem ruháztatok fel engem, beteg és fogoly voltam és nem látogattatok meg engem. Akkor ezek is felelnek majd néki mondván, Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, vagy szomjuhoztál, vagy hogy jövevény, vagy mezítelen, vagy beteg, vagy fogoly voltál, és nem szolgáltunk volna néked? Akkor felel majd nékik mondván, bizony mondom néktek, amennyiben nem cselekedtétek meg eggyel, eme legkisebbek közül, én velem sem cselekedtétek meg. És ezek elmennek majd az örök gyötrelemre, az igazak pedig az örök életre. Ez a példázat, és akkor vegyük sorra a megadott négy szempont szerint, hogy Jézus mit is fejezett ki ezzel a példázattal. Először is a példatörténetnek az első kiemelendő jellegzetessége az, hogy Isten nagyon egyszerűen fogja az emberiséget jobb és bal keze felől állókra választani. Ugye mi nagyon sokszor küszködünk ezzel az életben, hogy milyenek is az emberek. Hogy minden emberben vannak jó tulajdonságok, minden embernek a hibáira, esendőségeire egy idő után ugye csak rádöbbenünk, csak észrevesszük ezeket. És nagyon sokszor bekövetkezik az, hogy emberek olyan mindenkit egyformán látó magatartásra jutnak el. Hogy vannak jók is az emberekben, jó jellemvonások, rosszak is. Mi alapján lehetne az embereket megkülönböztetni? Ugye átérezzük sokszor, hogy emberileg nem tudunk különbséget tenni, vagy szinte nem tudunk különbséget tenni. És ebből jön még egy lépés, hogy nagyon sokan így kétségbe vonják, hogy Isten majd hogyan fog különbséget tenni. Ezért a keresztény egyházak történetében is olyan felfogások terjedtek el, mint például a mindenki üdvözülni fog teológiája, tehát az egyetemes üdvösség teológiája, hogy Isten majd mindenkit üdvözíteni fog. Mert nincsenek olyan fehér és fekete jellemek, mint a romantikus regényekben, hogy lennének olyan emberek, akik szintiszták, mások meg csak gonoszsággal terhelt életet élnének. Úgy sokan úgy gondolták, mondom, vezető teológiai gondolkodók is, hogy mindenki majd valamiféleképpen mindenki üdvözül, mindenki szenvedett itt az életben elég sokat, mindenki sok gyötrelmet átélt, de hát minden emberben azért ott van az élni vágyás, meg minden emberben ott van a boldogságra való vágy, és Isten ezt majd tekintetbe veszi, és majd üdvözíteni fogja az embereket. És amikor ez a kérdés előkerül, nagyon sokszor teológusok is, meg írók is, gondolkodók is erre a példázatra szoktak hivatkozni. Mondván, hogy lám Jézus is megmondta, itt nem arról van szó, hogy ismerni kellene milyen mélységben a bibliai tanításokat, hanem csak arról van szó, hogy ha valaki éhezik, adjunk neki enni, ha szomjózik, adjunk neki inni, legyünk együttérzők, legyünk tulajdonképpen az emberek fájdalmára figyelők, és ha valaki csak egy kicsit is segít a másiknak az életben, az már Isten úgy írja jóvá, hogy az alapján már be fog jutni a mennybe. A középkorban, amikor a Bibliát nem adták ki, és más irodalom sem volt olyan bőségesen,
Európában volt egy nagy szöveg, így mondjam, szöveggyűjtemény, egy legenda gyűjtemény, kettő volt pontosabban, a Legenda Aurea és a Gesta Romanorum. A Gesta Romanorum, vagyis a rómaiak cselekedeteiben van egy ilyen legenda, hogy élt egy városban egy gazdag ember, aki nagyon fösvény volt, nagyon irigy volt, és már a mennyben ott, ugye én reprodukálom a legendát, ugye, hogy a legendában van, hogy Szent Péter tanácsot ül ott a mennyben, és azt mondja, hát ez az ember el fog kárhozni, ez fösvény, irigy, csak magának gyűjt, és a szegényekre nincs gondja. De épp a halála napján, amikor érkeznek, megérkezik hozzá a házához az aznapi péksütemény sok-sok kosárban, hát jön egy koldus, és mindig elzavarta a koldusokat, de hát aznap megesik a szíve a kolduson, ad egy cipót annak a koldusnak, és úgy viszik be azután a kenyereket, és aztán meghal ez az ember, és akkor fönt a mennyben, mondja a középkori legenda, mérleget állítanak. Hát a mérleg egyik serpenyőjébe az iszonyú sok rossz cselekedettel teljesen lehúzza a mérleg egyik serpenyőjét, és a tanácsot tartanak, hogy hát ez az ember, hát ez, ahogy mondtuk, ez elkárhozik, nincs más mód. Akkor valakinek eszébe jut, hogy a halála napján adott egy cipót a másik embernek, azt vetik be a mérleg másik serpenyőjébe, és az teljesen egálba húzza ugye a két serpenyőt, hogy ez alapján legalább a tisztító tűzbe azért várományos az illető ember. Szóval mondom, hogy ezt nem csak a hittudomány történetében, a művészetek történetében is nagyon sokszor kifejezték, és a hétköznapi gondolkodásban is ez így benne van, hogy végül is itt nem vitatkozni kell, nem elveket, meg nem teológiai vitákat, meg hitvitákat kell folytatni. Ha egy ember az életben együtt könyörületes, jót tesz, azt Isten majd üdvözíteni fogja. Úgy se látunk bele ebben mi mélyebben, de legyünk ebben meggyőződve, hogy Isten majd ezt a kérdést megoldja. Na most azért mondtam el mindezt, mert Jézus Krisztus ebben a példázatában nagyon világosan bizonyságot tett amellett, hogy Isten igen ezt a kérdést meg fogja oldani, de Jézus azt is elmondta, hogy mi alapján fogja megoldani, és azt is elmondta, hogy nem egészen így lesz ez, ahogy elgondolják az emberek, és ahogy a legendákban ezt meg is formálták, hanem egészen másképp lesz ez. De először én mindenképpen azt szeretném kiemelni a példázat mondani valói közül, hogy Isten egyszerűen, magától értetődően, és úgy fogja megoldani az ítéletet, hogy abba senki nem fog tudni majd belekötni. Ahogy a pásztor el tudja választani a kecskéket és a juhokat, mert két kisebb fajta állat, de azért feltűnő a különbözőség. És egy pásztor, amikor Palesztinában hazaterelte ugye ezeket az állatokat, odaállt a karámnak a nyílásához, nyilván nem engedhette a kecskéket a juhok közé, mert nem lett volna éjszakájuk azoknak a juhoknak. Ugye a kecske egy kicsit vadóc állat, és szereti a szarvát használni. Nem lehet ezt a két állatfajtát egyező karámba terelni, tehát a pásztor a botjával az egyiket a jobbra, másikat balra terelte, és egy pásztor világosan tudta, látta, hogy melyik állat. Mi is tudjuk, mi is látjuk. Ahogy a kecskéket és a juhokat meg lehet különböztetni, úgy fogja Isten megkülönböztetni azokat az embereket, akiknek örök életet ad, és azoknak, akiknek nem adhat örök életet. Természetesen ebben a két állatfajtában bizonyos jelképes mozzanatok is benne vannak, hiszen Jézus és a Jézus követők jelképe az egész Bibliában a juh vagy a bárány, és ha a bűn bakra gondolunk, a kecskebakra, amelyet évről évre a nagyengesztelési napon kiküldtek a pusztába, Mózes 3. könyve 16. fejezete szerint, akkor ott viszont sátánra, démonaira és a gonosz emberekre gondolhatunk, akiket egyébként Jézus név szerint is megjelöl a 41. versben. Távozzatok tőlem, ti átkozottak az örök tűzre, amely az ördögöknek és az ő angyalainak készítetett. Tehát itt Jézus a két állattal jelképezett csoportot szinte néven nevezi. Majd a
kifejtés végén szeretném megjegyezni hangsúlyosan, de már most rámutatnék arra, amit itt a táblán egy nyíllal jeleztem, hogy ennek az első mozzanatnak van még egy érdekes jellegzetessége, hogy Jézus itt ebben a példázatában nem arról beszél, hogy az Isten mennyit ad az embernek, mint az előző példázatban, a talentumok példázatában, hanem arról, hogy az ember mivé formálja azt, amivé válik végül is az ember, mert amivé válik az ember, az az Isten segítségével, de mindig az ember döntéseivel és az ember közreműködésével válik az ember olyan jelleművé, amilyenné. Tehát itt jeleztem a Mózes első könyve 15. fejezet 6. versét, a Bibliánk első könyvében van egy csodálatos nagy mondat, ami az egész Biblián végigvonul, ami így hangzik, tehát 1 Mózes 15.6-ban, hogy hitt Ábrahám az Istennek és tulajdonítatott neki igazságul. Van egy nagyon szép bibliai tanítás, amely szerint, ha valaki hisz az Istennek, valaki elfogadja az Isten segítségét, és valakinek az élete olyan, hogy az Isten segítségével leélt élet, akkor Isten nem azt mondja, hogy ehhez én adtam az erőt, ehhez én adtam a képességeket, ehhez én biztosítottam a lehetőségeket, hanem Isten azt nekünk embereknek tulajdonítja. Hogy mivel mi azt elfogadtuk, mivel mi azt felhasználtuk, és ilyen emberek lettünk, ezért nekünk tulajdonítja azt, hogy igen, lesznek majd bárányok, lesznek majd juhok, lesznek Krisztushoz hasonlóvá vált emberek, és Isten itt valóban a szeretet Isten, aki nem állandóan azt hangsúlyozza, hogy ő mennyit tesz az emberért, pedig a tényleges valóság ez, hogy amit a Jób könyve 34. fejezetében olvasunk, hogyha az Isten a lelkét és a lehellését visszavonná, akkor mindannyian most visszatérnénk a porba. De az Isten mindig megújítja a szeretetét, megújítja a kegyelmét, és amivé válunk az ő segítségével, azt nekünk tulajdonítja, minthogyha azt mi egyedül szereztük volna, azt a jellemet és azt az alkalmasságot, hogy az örök életre az ember elkészül. De mondom, erről majd a példázat kifejtése végén még szeretnék nyomatékkal szólni. A második dolog, amit a példázatból ki kell emelni, hogy amikor ez a pásztor eljön, és jobb és bal keze felől állítja az emberiséget, itt még azért zárójelben még egy harmadik dolgot hadd mondjak el, tudnivaló az, hogy bibliai példázatokra, még Jézus példázataira sem építhetők dogmatikai rendszerek, tehát a Biblia szerint azért Jézus eljövetelének van egy előkészítése, van egy folyamata, az eljövetel után is még folytatódik az ítélet, tehát a Biblia szerint az ítélet az egy folyamat. De itt most Jézus nagyon gyorsan, nagyon egyszerűen akarta megragadni, tehát ez nyilvánvaló nem így fog bekövetkezni, hogy Jézus eljön az ég felhőjében és leül ugye egy királyi székre, és akkor ott jobb és bal keze felől állít emberek. Ez egy jelképes beszéd, ez egy példázat. Itt most nem arra kell figyelni, amivel példáz, hanem arra kell figyelni, amit példáz. Tehát ez, ha valaki részletesebben érdeklődik e felől, hogy Jézus hogyan is fog eljönni, és az ítélet az hogyan is fog bekövetkezni, csak ebből a példázatból nem szabad neki, hogy mondjam, rendszert építeni, mert a Bibliának több tucat helye vonatkozik erre, hogy Jézus, amikor eljön, előkészíti az eljövetelét, az ítélet első szakasza már befejeződik Jézus második eljövetelekor, hiszen fel kell, hogy támassza az igazakat, és az igazak bevonásával folytatódik az ítélet második szakasza, a kárhozottak fölötti ítélet, tehát az ítélet az egy egész folyamat. De itt nyilván Jézus nem erre akarta helyezni a hangsúlyt, hanem arra a megdöbbentő dologra, amit mondom, mi nagyon nehezen tudunk elfogadni, hogy Isten nagyon könnyen, nagyon egyszerűen ketté fogja tudni választani az emberiséget az ítéletben. Most hát akkor vessük fel a második kérdést, hogy mi alapján. Mert akkor, amikor jobb és bal keze felől osztja ugye az emberiséget Jézus, és azt mondja a jobb keze felől állóknak, hogy gyertek én atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, mely számotokra készítetett a világ alapítása óta, akkor visszakérdeznek ezek a jobb keze felől állók, és Jézus felel nekik, először tulajdonképp meg is okolja Jézus, hogy azért vagytok itt a jobb kezem felől, mert éheztem és ennem adtatok, szomjoztam és innom adtatok, stb. Tehát teljesen nyilvánvaló, hogy Jézus itt cselekedetekre utal.
valóságos, igaz cselekedetekre, majd mindjárt meglátjuk, hogy mit értünk ezen a Bibliából, hogy valóságos és igaz cselekedetek, de egyelőre magát ezt a részét, a példázatnak ezt a tanítását hadd erősítsem meg. Például János Evangéliuma 5. fejezetében Jézus nem példázatot mondott, hanem tanítást mondott, és hadd olvassam fel, hogy Jézus mennyire határozottan ezt aláhúzta, hogy az Isten ítélete az emberek cselekedetei alapján lesz. János Evangéliuma 5. fejezetében a 28. és 29. vers így hangzik. Ne csodálkozzatok ezen, mert eljön az óra, amelyben mindazok, akik a koporsókban vannak, meghallják az ő szavát, és kijönnek. Akik a jót cselekedték, az élet feltámadására, akik pedig a gonoszt művelték, a kárhozat feltámadására. Tehát itt Jézus, amikor más alkalommal, tehát röviden kellett tanításszerűen erről a kérdésről megemlékezni, akkor világosan mondta, hogy akik a jót cselekedték az élet feltámadására, akik a gonoszt művelték a kárhozat feltámadására fognak jutni. De ugyanezt megtaláljuk a hegyi beszédnek ebben a nevezetes Máté 7.21. versében, Máté Evangélium a 7. fejezet 21. versében, amit úgy érdemes kívülről tudni mindannyiunknak, nem mindenki, aki azt mondja, Uram, Uram, jut be a mennyek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Tehát az, hogy valaki minek tartja magát, vagy minek képzeli magát, vagy minek hirdeti magát, az kevés nyilván az üdvösségre. Ha valaki azt mondja, hogy Uram, Uram, és látszólag nagyon vallásos, és nagyon kegyes az élete, és szerepeket is tölt be mondjuk egy egyházban, vagy nagyon aktív a részvétele valami felekezetben, ez önmagában semmit nem jelent. Ha ő nem cselekszi az Isten akaratát, akkor ez tulajdonképpen egy önbecsapás. Most, hogy az önbecsapásnak milyen formája, persze ennek változatai vannak, mert vannak emberek, akik a szívük ártatlanságával követnek emberi tekintélyeket, emberi szervezeteket, és ebbe a csoportba tartozott például Pál apostol, aki azt mondta önmagáról a Galata levélben, hogy ő szerfelett buzgolkodott az atyai hagyományokért. Ő úgy gondolta, hogy ő zsidónak született, farizeussá lett, tehát tanult Jeruzsálemben Gamáliel lábainál. Ő úgy gondolta, hogy mindent megtett azért, hogy nagyon hívő emberré váljék, szerfelett buzgolkodott atyai hagyományaiért. Ha valaki emberi hagyományokért, vallási hagyományokért buzgolkodik, és nem az Isten akaratát cselekszi, mert az emberi hagyományok meg az Isten akarata között sokszor óriási különbségek vannak. De ezt, hogy úgy mondjam, a szíve ártatlanságával, vagy nem érti még egészen meg, hogy miről van szó. Nyilván ez egy más kategória, mint hogyha valaki tudja már az Isten akaratát, már ismeri a Bibliának bizonyos tanításait, de ő azt mondja, hogy ő mégis ott lesz, ahol a több ember van, vagy ahol a szülei voltak, vagy nagyszülei. Ez egy megint más lelki helyzetet hív létre. De minden esetre számunkra az a fontos, hogy Jézus azt mondta, hogy nem mindenki, aki azt mondja, Uram, Uram, jut be a mennyek országába, hanem aki cselekszi az Isten akaratát. Tehát tulajdonképpen aki az Isten akaratával összhangba jut és cselekszi az Isten akaratát, annak az élete valóságosan meg kell, hogy változzék, és annak valóságos és hiteles cselekedetei kell, hogy legyenek az életben. Tehát azt mondhatnánk, hogy a cselekedetek alapján lesz az üdvösség, az örök élet, de itt egy kérdőjelet kell, hogy kitegyünk, mert a másik csoport felől, tehát akiket Jézus bal felől állít, és akiknek azt mondja, hogy éheztem és nem adtatok ennem, szomjóztam és nem adtatok innom, mezítelen voltam, nem ruháztatok fel. Tehát a bal keze felől álló csoport felől milyen elkezdünk tudni, ők is visszakérdeznek. És méltatlankodva kérdeznek vissza, hogy ők mikor nem cselekedtek valami jót. És itt ugye fölvethető a kérdés, hogy ki az az ember, aki az életében nem cselekszik jót. Sőt, nem cselekszik sok jót. Én azt hiszem, milyen ember nincsen. Minden ember az életében nagyon sok jó dolgot tesz. Még a legelvetemültebb emberek is gyerekkorukban, kamaszkorukban, vagy később, mikor nem léptek még ugye az erkölcsi lejtőnek az útjára, azért nagyon sok jó dolgot tettek, és
Gondolkozzunk csak el ezen, hogy nincs igazuk ezeknek az embereknek. Hát miért állnak ők a bal kéz felől? Hát ők is tettek jó dolgokat az életben. Na hát itt ezt a kérdőjelet oldja fel majd a harmadik szempontunk, hogy Jézus Krisztus erre megválaszol. Megválaszol a jobb oldala felől állóknak, akik azt mondják Jézusnak, hogy hát mikor tettünk mi jót, mikor adtunk neked enned, innod, stb. A másiknak is megválaszol, akik azt mondják, hogy mikor nem adtunk neked enned, innod, és stb. Ez a harmadik szempont tehát Jézusnak a válasza a példázatnak a mélységei felé visz, és nézzük e mélységek közül először az elsőt. Mert mit válaszol Jézus a jobb keze felől állóknak? Azt olvastam a 40. versben, hogy amikor ezek a jobb keze felől állók nem is tudják, hogy ők mikor tettek jót. És a király, tehát Krisztus mégis válaszol nekik, ezt mondja, bizony mondom néktek, amennyiben megcselekedtétek eggyel az én legkisebb atyámfiai közül, én velem cselekedtétek meg. Kedves hallgatók, itt mondom a példázatnak nagy mélységei kell, hogy feltáruljanak előttünk. Milyen mélységek? Először is a következő. Mi az igazi jó cselekedet az életben? Mi a valóságos, hiteles, igazi jó cselekedet az életben? Ebből a vonásból kiderül, hogy az, amit az ember különösképpen nem tart számon, amit az ember nem az érdemének tekint, amit az ember úgy tekint, amilyen az a valóságban is, hogyha mi jót tudunk tenni az életben, az valakinek a segítségével, valakinek a messze menő segítségnyújtásával lehetséges. Ha valaki érdemeket emleget önmagával kapcsolatban, a kereszténységtől még távol van. Ha valaki úgy tud jót tenni, hogy érzi azt, hogy miközben jót teszünk emberekkel, ahhoz valaki adta a gondolatot, valaki adta a lehetőséget, valaki adja az erőt, hiszen jó cselekedni az nem egy pillanatnyi dolog, hanem azért az egy folyamat. Emberekkel jó cselekedni az nem annyi, hogy egyszer-egyszer jót teszünk emberekkel, hanem kitartani emberek mellett, és embereknek a problémavilágát vagy nehézségeit is a magunkénak érezni. Tehát tulajdonképpen ezek a jobb keze felől állók annyira megismerték a királyt, annyira megszerették őt, hogy a vérükké vált az, hogy az életnek a lényege az, hogy jót tegyünk másokkal, de a királynak, az Istennek az erejéből és az Istennek a tanításai szerint. Azért nem tartották ezt számon, mert vérükké vált, mert szokásukká vált, tehát itt már is egy nagyon lényeges részletezést kell elvégeznünk. Jézus nem azt mondta, hogy aki az életben olykor-olykor jót tett. Jézus nem azt mondta, hogy aki az életben 10-szer, 100-szor, 1000-szer jót tett, az majd eljut az örök életre. Jézus azt mondta, hogy aki az életben úgy tett jót, hogy ő maga ezt nem is tartotta számon, hogy mondta Jézus egyik másik alkalommal, hogy ne tudja a jobb kezed, mit csinál a bal, akinek vérévé vált a jó cselekvése, nem húzta a strigulákat, hogy most én hányszor tettem jót, és hogy milyen érdemeket szereztem, hanem akinek az életben ez természetes volt, nyilván, hogy nagyon sokszor nem egészen jót tett az ember, nem egészen talált el a helyes segítségnyújtást, de nyilvánvaló, hogy az életben nem is a teljesítmények a fontosak, hanem az, hogy ezután ezek az emberek meggondolták a dolgot, szembefordultak esetleg magukkal, vagy csiszolták az eljárásukat. Szóval hadd olvassak erről pár mondatot a Krisztus példázatai című könyvben, amelyben nem található meg ennek a példázatnak az elemzése, viszont a Jézus élete című könyvnek a 70. fejezete teljes egészében ezzel a példázattal foglalkozik. De ebben a Krisztus példázatai című könyvben van egy nagyon megrendítő bekezdés, ami a következőképpen hangzik. Azok az emberek, akik eljutnak az örök életre, azoknak nem tudásukban, társadalmi rangjukban, vagy a reájuk bízott képességekben található sikerük titka, és nem is az emberi akaratban. Az ember eljut ideig a mondat végéig, akkor azt mondja, hát akkor miben?
Hát, hogyha azt mondja, hogy az embereknek nem a tudásukban, nem a társadalmi rangjukban, nem a képességekben található sikerük titka, nem is az emberi akaratban, hát akkor miben? Akkor hol keressük? Hol van az emberi lényünkben az a rész, ahol tetten érhető, hogy valami olyan központ az emberi lényünkben, ami úgy szabályozza azt, hogy most jót tudjunk tenni. Ha ez nem a képességeinkben van, nem a tudásunkban van, nem is az akaratunkban, hát akkor hol? Most jön a következő csattanós mondat. Ha tehetetlenségünket érezve, készséges és engedelmes szívvel Krisztusra tekintünk, általa, aki minden erő és értelem forrása, egyik győzelmet a másik után arathatjuk. Bármilyen rövid ideje szolgálunk, bármilyen egyszerű feladatot látunk el, ha gyermeki hittel követjük Jézust, nem fogunk csalódni a jutalomban. Amit a legnagyobbak és a legbölcsebbek sem érdemelnek meg, a leggyengébbek és a legkisebbek megkaphatják. Kedves hallgatók, itt van a titok. Nem a tudásunkban van ez a központ, nem a képességeinkben, nem az akaratunkban, hanem abban, hogy mennyire leszünk olyanok, ahogy Jézus mondta, mint a kisgyermekek, hogy látjuk a tehetetlenségünket, de mindig Krisztusra akarunk tekinteni. Az embernek ez a belső képesség, ez a legdrágább képesség, hogy látom azt, hogy én magam mennyire képtelen vagyok a tiszta jóra, az igazi tiszta jóra. Amit Jézus egy hasonlattal így példázott, hogy bármilyen szép egy szőlővesző. Ha az a szőlővesző nem kapcsolódik pontosan a szőlőtőkéhez, nem tud termést hozni. Hiába erős az a szőlővesző, hiába van ott már a gyümölcsnek a kezdeménye, ha ott valami probléma adódik, hogyha ez egy kicsit leszárad, vagy lehúzzák, vagy lemetszik a szőlőtőkéről. Ha nincs élő kapcsolatban Krisztussal, akkor nem tud gyümölcsöt hozni. Ha tehetetlenségünket érezve, készséges és engedelmes szívvel Krisztusra tekintünk. Tehát erről volt szó a jobb keze felől állók esetében, hogy ezek az emberek megismerték önmaguk gyengeségét, megismerték viszont azt, hogy Krisztus miért jött el erre a világra, hogy példát adjon nekünk, és akkor is, amikor ők jót tettek, és mindig önmagukban néztek, hogy most tényleg ez helyesen tettem ezt ezzel az emberrel, vagy nem egészen, mindig Krisztushoz viszonyítottak. Nem úgy volt, hogy most én tettem valami jót, mondjuk valakinek adtam pénzt, vagy élelmet, és akkor az a jóleső érzéssel leültek, hogy én most jót tettem, és én majd méltó vagyok a jutalomra. Hanem akkor is, amikor embereken segítettek örömmel, tiszta szívből, de utána meggondolták, azt mindig Krisztushoz mértek mindent, hogy Krisztus is így csinálta volna a helyemben. Erre mondja azt Bölcs Salamon a példabeszélek könyvében egy nagyon érdekes rövid mondat, boldog az az ember, aki szüntelenül retteg. Boldog az az ember, aki szüntelenül retteg, már olyan értelemben, nem egy félelem vagy aggodalmaskodás értelemben, hanem boldog az az ember, aki nem bízik sohasem önmagában, önmagát mértéknek nem választja. Hanem aki mindig Krisztus tekinti mértéknek, és amikor úgy érzi, hogy áll, akkor is vigyázz, hogy el ne essék, mondja Pál egy másik helyen. Tehát ez az igazi keresztény élet. A keresztény élete egyrészt egy határtalan erő és biztonság, másrészt viszont belül mindig egy szakadatlan null a mértékhez való viszonyítás, a krisztusi mértékhez való viszonyítás. Egy keresztény embert ez tudja megőrizni az egész életében a magabízástól, ez tudja megőrizni, megóvni attól, hogy büszke ne legyen, és hogy semmivel se emelje a többi ember fölé önmagát, mert egyrészt nagyon jól tudja, hogy ha valami jót tett, az nem őtőle van, hanem az Isten segítségével tette meg. Másrészt meg azt is nagyon jól tudja, hogy az életünkben azért mindent újra és újra át kell vizsgálni, és mindent Istenhez kell viszonyítani. És ahogy megismerjük a Szentírást, vagy az evangéliumokat, látjuk, hogy az Isten mindig korrigál, még azokon a jó dolgokon is, amikben mi úgy hittük, hogy most már a csúcson vagyunk, vagy már jót tettünk, és aztán látjuk, hogy nem vagyunk még a csúcson, ott is még beszüremkedtek olyan dolgok, amelyeket a későbbiekben ki kell küszöbölni. Igen ám, de most nézzük meg ugyanezt a cselekedeteket a bal keze felülállóknál is.
hiszen, ahogy említettem, a bal keze felől állók is tettek jót az életben. De mégse lehet azt mondani, hogy ezek az emberek a hiteles és valódi jó dolgokat tették volna. Miért nem? Jézus így válaszol nekik, tehát ahogy megfelel nekik, szó szerint olvasom, azt mondja nekik, hogy bizony mondom, a 45. versben, bizony mondom néktek, amennyiben nem cselekedtétek meg egyel eme legkisebbek közül, én velem sem cselekedtétek meg. Tehát mit is mond itt nekik Jézus, hogy mik az igazi és valódi jó dolgok az életben? Azok, amelyeket feltétel nélkül megcselekszünk. Tehát nem azok a jó és igazi dolgok, amelyeket akkor cselekszünk meg, hogyha egy olyan emberrel találkozunk, akivel érdemes jót tenni. Vagy akitől várhatjuk azt, hogy meg is köszöni, vagy éppenséggel hát viszonzás is majd kiterik tőle. Azok az igazi jó cselekedetek, amelyeknél nem nézünk az emberek személyére, nem nézünk a helyzetre, a körülményekre, egyáltalán nem nézünk embereknek elismerésére vagy nem elismerésére, hanem az emberből olyan mélyen fakad az, hogy bárkivel, bármilyen helyzetben megcselekszi azt a jót, tehát semmiféle más motivum itt nem jön közbe. Ugye az életben ez a nagy probléma, és sokan ezért kérdezik, és mondják, hogy ők azért nem keresztények, vagy azért nem hívők, mert hát ők azt látják, hogy a hívő emberek is azért bizonyos érdekből teszik a jót. Azért, hogy üdvözüljenek, vagy azért, hogy megdicsérjék őket, vagy azért, hogy jutalmat kapjanak. És nagyon sok ember ezt igazán mondja, hogy ha az emberbe valami érdek belekúszik, és csak azért teszi a jót, az nem igazi jó. Ahogy a híres kanti tétel az, hogy az a szép, ami érdek nélkül tetszik, ugye úgy olyan híres tétel az, hogy az a jó, amit érdek nélkül teszünk meg. Na de sokan nem is tudják feltételezni, hogy mi emberek tudnánk érdek nélkül megcselekedni dolgokat. Mindig azt nézik, hogy mi az érdeke annak, az ember segít a másikon, vagy az az ember jó szívű, vagy feláldozza az életét. Na de hát milyen érdekből csinálja ezt? Mert a Szentírás itt mondja azt, hogy van ilyen, hogy az emberek ezt érdekből teszik. De van olyan is, amikor az emberek semmiféle érdeket nem melengetnek magukban, és teszik a jót önmagáért, a jóért. Ne felejtsük el, hogy tulajdonképpen ez az igaz és tiszta szeretet. És az igaz és tisztá szeretetről a szeretet himnusza is úgy kezd először beszélni, hogy elmondja, hogy mi az, ami nem szeretet. Amit az ember esetleg feltűnősködésből tesz, az ember egy kicsit úgy tesz, hogy megdicsérjék. Szóval amikor érdek van mögötte, hatalmas dolgokat tudnak emberek tenni, például tűzre adják testüket, vagyonukat elosztogatják a szegények között, de hogyha ezt érdekből teszik, akkor ez nem tiszta, igazi, hiteles jó cselekedet. Ezért a Bibliának egyik legnagyobb igéjét írtam, hát nincs itt a táblánkon sok hely azért is, a Római Levél 14. fejezet 23. verse mondja azt, hogy ami hitből nincs, bűn az. Tehát amit az ember nem tiszta meggyőződésből, nem jó lelkiismeretből tesz, ugye Pál apostol hívta fel Timóteus figyelmét erre, hogy tulajdonképpen a parancsolatok vége, a szeretet törvényének a vége a jó lelkiismeretből, tiszta hitből, őszinte cselekedetből megtett szeretet. Tehát nagyon fontos az, hogy a cselekedetek mögött mi van. Mert ha a cselekedet maga jó, de a cselekedet mögötti motivációba valami belekúszik, valami érdek belekúszik, akkor ezt így lehet mondani, hogy valakivel már rosszat tettünk önmagunkkal, mert önmagunkat soha ne felejtsük ki ebből a dologból. Másokkal jót téve, önmagunkkal azonban rosszat tettünk. Az Isten arra akar erőt adni minden embernek, hogy másokkal jót téve önmagával is jót tegyen. Tehát az a teljes megoldás, nem az, hogy emberekért jót téve önmagunkban esetleg belső vádolás, belső neheztelés kéjen, hogy hát én igen, most jót tettem emberekkel, de hát tulajdonképpen ebből nekem nem lett semmi hasznom. Vagy én segítettem embereken, de hát ezt senki nem veszi észre. Vagy én ennyit és ennyit munkálkodtam egy szent ügyért, de hát ezért engem nem dicsérnek meg.
Szóval Istennél sokkal nagyobb erőt akar adni, hogy ilyen gondolatok ne legyenek az elménkben, hanem ha valami jót teszünk, akkor azt magáért a jóért cselekedjük, magáért a tiszta jóért tegyük meg. Szeretnék itt a példatörténet magyarázatából, a Jézus élete című könyvből egy mondatot felolvasni, és ez a 600, illetve az 547. oldalról van, 546. oldalról. Önmagunkról csak akkor tudunk elfeledkezni, ha komoly munkával mások javára kezdünk el tenni valamit. Azért szép ez a mondat, mert ha az ember igazán jót tesz, akkor el kell, hogy feledkezzék önmagáról. Már olyan értelemben el kell, hogy feledkezzék, hogy nem szabad azt latolni, hogy most ezt látják, nem látják, megdicsérnek, nem dicsérnek, lesz-e hasznom, nem lesz hasznom. Szóval ilyen szempontok nem jöhetnek szóba. Önmagunkról csak akkor tudunk elfeledkezni, ha komoly munkával mások javára kezdünk el tenni valamit. Tehát itt Jézus nem azt mondta, hogy ezek a bal keze felül állók soha nem tettek jót az életben. Mondom, még egyszer mondom, olyan ember nincs, aki soha nem tett jót az életben. De komoly munkával másokért fáradozva, és önmagáról elfeledkezve, igen, így nem tettek jót. És ezért nem hiteles az a jó, amit tettek. Nagyon sok ember nagyon sok jót tett az életben, másokon segített is, de önmagán nem segített, mert emésztette utána magát, hogy tulajdonképpen, hát én miért is tettem jót, amikor nem ezért dicsérik meg az embert a világban és az életben? Vagy miért is áldozom én oda az életemet olyanokért, akiktől semmiféle hálát és köszönetet nem kapok? Tehát a bal keze felől állók is tettek jót, de nem hitből. Mi a hitből való jó cselekedet? Tehát akkor összegezzük ezt. A hitből való jó cselekedet az, hogy mi, bárkivel, bármilyen helyzetben, viszonzást nem várva, mit jelent az, hogy viszonzást nem várva? Jézus azt mondta, hogy aki viszonzást vár az életben, és megkapja ezt a viszonzást, akkor az meg is kapta a jutalmat. Ő majd azoknak ad jutalmat, akik nem vártak viszonzást. És akiknek ő olyan jutalmat ad, ami méltó lesz majd az Istenhez is, és ezekhez a megváltozott emberekhez is. A másik dolog, amit szeretnék még kiemelni ennél a harmadik pontnál, illetve ez már a negyedik pontunk, és ez tulajdonképpen még ide tartozik, de ezt már negyedik pontnak tüntettem fel, hogy milyen csodálatos az, hogy Jézus azonosítja magát a legkisebb emberrel is. Mert bizonyára mindannyiunk fülét megütötte ez az érvelés, hogy amit egyel a legkisebbel megcselekedtetek, én velem cselekedtétek meg. Amit egyel a legkisebbel nem cselekedtetek meg, én velem nem cselekedtétek meg. Tehát milyen az az Isten, milyen csodálatos az Isten lénye, hogy az Isten, akiről azt mondjuk, hogy szeretet, az Isten nem azt kéri tőlünk, hogy most ő neki adjunk valami nagy és feltűnő dolgot. Ez soha nem mondja a Szentírás, hogy tulajdonképpen abban merülne ki az Isten hit, vagy az Isten iránti szeretet, hogy kizárólagosan az Istennek adjunk valamit, és másokat pedig háttérbe szorítsunk. Megjegyzem különben, hogy nagyon sok ember ettől fél. Nagyon sok felekezetben sok rossz példa van erre, külön választják azt, hogy az Istennek kell adni a legtöbbet, és hát az embereknek ami marad, ugye az ocsúja, a szemetje, és nagyon sok ember, főleg szülők félnek ettől, hogy a gyerekem eljár egy vallási közösségbe, és hát biztos az lesz, hogy most majd Istennek ad mindent, és rám meg nem is hederít, talán itt is hagy, vagy el is költözik tőlem. Na hát... Ezzel kapcsolatban megint csak a leghíresebb igehelyet írtam fel, a Róma 13.9-et, amelyben Pál apostol a 10 parancsolatot összefoglalja, és azt mondja, hogy a törvény betöltése a szeretet, és a törvény betöltése az, hogy a szeretet nem cselekszik gonoszul a fele baráttal, és tulajdonképpen az egész törvény egy mondatban foglalható össze, hogy szeretsd fele barátodat, mint te magadat. Tehát az Isten csak azt kéri tőlünk, hogy egymást szeressük. Most hadd élezzem ki ezt a dolgot, hadd fogalmazzak így. Az Isten csak ezt kéri tőlünk, hogy egymást szeressük. De most már, hogyha idáig jutottunk, most már azért valamit hozzá tudunk tenni, hogy mi is az egymás igazi szeretete. Mert ugye nagyon sok ember azt hiszi, hogy ő szereti a másikat. De a másik például azt mondja, hogy köszönöm szépen, ebből nem kérek. Vagy nagyon sok ember úgy gondolja, hogy ő másokért él, mások meg azt mondják, hogy köszönöm szépen, de nem érzem ezt, és talán majd máskor elhiszem. Most már látjuk, hogy igazán szeretni a másik embert, az az ember tudja,
aki valahogy az Istentől jövő szeretetet, vagy az Istennek ezt a részrehajlás nélküli szeretetét, ezt a tökéletes szeretetét megismeri és elsajátítja. De az Isten annyira a szeretet Istene, hogy nem azt kéri, hogy most még különleges ceremóniákat és külsődlegességeket végezzünk el, és akkor azt mondhassa rólunk, hogy mi milyen istenhívők vagyunk, hanem az Isten azt kéri tőlünk, hogy az élet hétköznapjaiban a másik embert azzal a valódi szeretettel szeressük, amit ő akar nekünk adni, és ahogy ő is szeretett bennünket, méltatlanokat. Ahogy Isten bennünket méltatlanokat szeretett, ugyanúgy kell a számunkra esetleg első pillantása méltatlan embert, a méltatlan másikat szeretni. Mert az az isteni szeretet, ami nem válogat, ami feltétel nélküli, ami mindenkivel, minden élethelyzetben megteszi azt, és erre mondja azt Jézus, hogy amit egyel a legkisebbek közül tettetek, én velem tettétek meg. Én ezt egy csodálatos dolognak látom, és azért fűzöm össze az 1 Mózes 15.6-tal, mert ahogy a példázatunk ezzel kezdődik, hogy Isten nekünk tulajdonítja azt, hogyha mi igazán szeretni tudunk, amihez ugyan ő adta az erőt, ugyanúgy Jézus azt állítja elénk, hogy az igazi vallás, az ő vallása, Krisztus vallás, annak az a lényege, hogy az embereket őszintén, de az Isten szerinti szeretettel szeressük. Szeretetnek micsoda óriási veszélyei vannak a világunkban. Tessenek csak meggondolni, hogy például itt van egy nagyon híres szeretet, az anyai szeretet. Aztán ott van például a barátok egymás iránti szeretete, vagy a szerelmesek egymás iránt, vagy a szülők szeretete. Négy olyan nagy szeretetfajta, aminek a kudarcainak a sokaságát látjuk az életben, amikor az emberek úgy hiszik, hogy ők szeretnek. Aztán kiderül, hogy az nem volt szeretet. Kiderül, hogy tulajdonképpen az egy részrehajlás volt, inkább önmaguk szeretetét szerették a másik iránti szeretetben. Vagy önmagukat szerették, a másikat szeretve. Ez nem szeretet. Tehát Jézus ezért kéri az embertől azt, hogy az életben valódi szeretettel szeressen. A valódi szeretetet csak Istentől lehet megtanulni, de az Isten csak egy valamit fog majd számon kérni az emberen. És ez az egy valami az, hogy vérünké vált-e az, hogy a másik emberen az Istentől megtanult szeretettel, másik embert az Istentől megtanult szeretettel szeressük. Ez fogja számon kérni, semmi többet. Tehát Istennél vallásos cselekmények, teljesítmények, eredmények, szóval ilyenek nem fognak számítani. Az viszont számítani fog, hogy jó lelkülettel, és hiteles, valódi szeretettel szerettük-e a másik embert. Mondom, hogy óriási itt a tét. A tét az, hogy megtanuljuk-e itt a Földön ezt a fajta szeretetet, és ennek a végső jutalma az örök élet. Ha valaki viszont nem tanulja meg ezt a szeretetet, és megreked azon a szinten, hogy hát én is teszek jót más emberekkel, a családomat én is szeretem, barátaimat én is szeretem. Hát az ellenséget azt miért szeressem? Majd javuljon meg, akkor majd szeretni fogom. Szóval erre Jézus csak azt tudja mondani, hogy távozzatok az örök tűzre, elmennek az örök gyötrelemre, ugye az örök gyötrelemnek fordított kifejezés örök büntetés, tehát végső, megmásíthatatlan büntetés. Óriási a tét, mert lesznek az örök életre eljutó emberek, és lesznek olyan emberek, akiknek a számára nem lesz majd élet. Itt tulajdonképpen az élet alapjait, a szeretetet, a valódi, az igazi szeretetet kell az embernek megtanulnia. És Jézus erre vajon miért tért ki még az utolsó példázatában is? Még ezt a kérdést is hadd vessem fel. Kedves hallgatók, azért, mert az a vallási élet, amelybe Jézus beleszületett, és amelynek során végezte a küldetését, az egy nagyon tevékeny egyházi élet volt. De az tulajdonképpen egy farizeusi, egy külsődleges és egy hitel nélküli szeretet vallásosságának volt az élete. Nem csak a farizeusokat kellett leleplezni ezekkel a példázatokkal, ezeket a példázatokat Jézus ugye elsősorban a tanítványainak mondta. A tanítványokra is nagyon nagy mértékben ráragadt a farizeusi lelkület. Ma is nagyon vigyáznunk kell. Ha valaki nem tekint mindig Krisztusra, ha valakinek nem mércéje mindig Krisztus, ha valaki ezt nem gyakorolja az életben, hogy
hogy Krisztusra tekint, és akkor látja a maga tehetetlenségét. Látja azt, hogy erőért mindig Krisztushoz kell fordulni. Ha valaki nem így gyakorolja a vallás életét, nagyon gyorsan beszüremkedhet ebbe a vallás életbe, hogy magára, a hitre lesz büszke, az ő hitére, vagy a vallására, vagy az egyházára. És tulajdonképpen egy hitel nélküli, Jézus egy hasonlatát elkölcsönözve, ha a só megízetlenül, mivel sózzák meg, élet jön létre. Ugye a Krisztustól kapott vallásosság, az Istentől kapott hit, az olyan, mint a só. Az az életnek minden területét át kell, hogy járja. Hogyha az ember a legfontosabb dologban, amivel az egész életét megsózhatja, ízetlen sóhoz jut, akkor ez a legfélelmetesebb, vagy a legeltorzultabb életnek a képét vetíti elénk. Ezért mondta János 8. fejezetében Jézus egyszer így a farizeusoknak, ha vakok volnátok, nem lenne bűnötök. De mivel azt mondjátok, hogy láttok, a ti bűnötök megmarad. Ugye ők azt hirdették, hogy ők az igazán vallásos emberek. Ők töltik be az Isten törvényét. És ebben annyira meg voltak győződve. Figyeljük meg, hogy az emberek akkor nagyon magabiztosak, akkor nagyon büszkék, amikor önmagukhoz hasonlít.

követelődzővé vált, és szeretetlenség. Ott is az utolsó mozzanat ez. Amikor ez a te fiad megjött, mondja az apjának. Tehát szeretetlenség. Hogy lehet a vallásban szeretetlenség? Talán erre nem kell most válaszolnom a mai esténk során, hogy a vallásokban mennyi szeretetlenség van, és a vallások története, a gyűlöletnek és a viszályoknak a története, azt talán nem kell magyarázni, mind a mai napig. Ha nem krisztusi a vallásosságunk, ha nem Krisztus vonz bennünket, ahogy Jézus mondta, hogy ha ő vonz, akkor az atyához eljutunk. Ha az ő vonzásának engedelmeskedünk, akkor ő át tudja alakítani az életünket, hogyha nem Krisztus vonz bennünket, akkor csak becsapjuk magunkat. Akkor tulajdonképpen egy önigazoló és egy másik fokozat önimádó emberek leszünk. Vagy Istent imádjuk, vagy Isten a mértékünk, vagy önmagunkat igazoljuk és önmagunkat imádjuk, vagy mi vagyunk a mérték. A mai napság nagyon sokszor elhangzik az az érvelés, hogy a mindennek mértéke az ember. Ezt az időszámításunk előtti 5. században használta egy görög filozófus, aki járta az országot, Protagorász, aki azt mondta, hogy mindennek mértéke az ember. Ma újra nagyon sokat halljuk ezt, hogy mindennek mértéke az ember. Ha az ember tesszük mértéknek, akkor olyan szeretettel is találkozunk, ami az emberből kitelik. Többel nem. Bizonyos alkalmakkor, bizonyos helyzetekben az emberek jónak látják, hogy szeressék egymást. Érdekükben áll, hogy szeressék egymást. Jól esik, hogy szeretik egymást. Ha az Isten a mértékünk, akkor a méltatlannal, a megvetettel kapcsolatban is, a legkisebb emberrel kapcsolatban is olyan a magatartásunk, mint a legnagyobbal. Amit egyel a legkisebbek közül megcselekedtétek, én velem cselekedtétek meg. Csak ez a szeretet tudja az életünket átformálni, és mások életét megmenteni. Az olyan szeretet, amiben egyszer részesülünk, mert jó velünk jót tenni, de máskor meg kimaradunk, mert akkor nem érdekel a másik embernek velünk jót tenni. Nem tudom, hogy ezzel mit tudunk kezdeni. De az olyan szeretet, ami feltétel nélküli, és amit valóban az Istentől lehet megtanulni, mert ő a méltatlanokért és a háládatlanokért is odaadta az életét, ez a szeretet az, ami az embert fokról fokra képes előre vinni, megváltoztatni, és olyan juhokká változtatni, akik majd ott lehetnek az örök életben. Ezért mondtam azt, hogy ennek a példázatnak nincs olyan sok kiágazása, de ez a példázat úgy gravitál lefelé, de ennek olyan hatalmas nagy tanulsága van, ami az egész életünknek a legnagyobb kérdése és legnagyobb tanulsága, hogy tulajdonképpen megtanulunk-e itt az életben szeretni. Megtanulunk-e valóban szeretni itt az életben? Nemrég a főiskolánkra végre összeállítottam egy kis idézetgyűjteményt, illetve versgyűjteményt, most lehet kapni, akit érdekel. Az a cím, hogy a Biblia és az irodalom, és a magyar irodalomnak 200-200 mondjuk a Bibliához kapcsolódó, vagy közvetlenül, vagy közvetetlen kapcsolódó versét találhatjuk benne. Az utolsó versre hívom fel a figyelmet, ami egy versfűzér, Rónai Györgynek a Szerápion legendák című verse, amelyben van egy ilyen rész, hogy a mások a pokol. Ott nem tettem lábjegyzetet, de most hadd mondjam el, hogy ugye a 20. században Sartre-nak, a híres egzisztencialista filozófusnak volt ez az elhíresült jelszava, hogy akárhogy is ragozzuk az életet, bizonyos embereket jól esik szeretni, és azokat szeretjük, de nagyon sok ember számunkra a pokol. Nem is akarunk velük találkozni, nem is érdekel bennünket a sorsuk, és ezt így mondta ki, hogy l'autrui c'est l'enfer, a másik az a pokol. Ugye hivatkozott az eltorzult házasságokra, válásokra, a barátságok felbomlása, hogy egy idő után, ha nagyon meg akarjuk nézni, hogy milyen az a másik ember, a legszeretettebb emberek is egy idő után a pokol lesznek a számukra is. Rónai György ebben a versében válaszol erre a kérdésfeltevésre, egy nagyon szép különben ez a vers, egy ilyen szabad versszerű, hosszú prózával tűzdelt kis történet, és akkor erre válaszol, hogy nem a mások az nem pokol, a mások az irgalom. Az embereknek adni kell, de az embereknek csak, hogyha valaki az Isten

0: Istentől tanult dolgot tudja adni, az isteni szeretetet tudja adni, azzal tudja a másik embert segíteni és megmenteni. Én úgy gondolom, hogy tényleg az életet csak két úton járhatjuk. Vagy azon az úton járjuk, hogy a magunk hasznát keressük, azon az úton is van szeretet, meg vannak ünnepek, meg kedveskedések, és lehet, hogy egy ember jól is érzi magát bizonyos évekig, évtizedekig ebben az életben, de mégse hiteles, mégse igaz élet. Az az igaz élet, amit itt így olvastam, hogy önmagunkról csak akkor tudunk elfeledkezni, ha komoly munkával mások javára kezdünk el tenni valamit. Tehát itt a kérdés az, hogy mennyire látjuk át annak az értelmét, hogy az Isten, amikor mi még bűnösök voltunk, akkor ő már szeretett bennünket. A méltatlanokat szerette. Nem a szép, a jó, az igaz lényeket szerette, a méltatlanokat, az eltorzultakat, a hamisakat szerette. És hogyha ezt mi megtanuljuk az életben, akkor tudunk szert tenni egy olyan lelkületre, amikből olyan cselekedetek jönnek, amelyek hitelessé és valódivá teszik az életünket. Ahonnan kitisztul az önbecsapás, az önigazolás, az önimádat. Megtanulni másokért komolyan élni, ez annyit is jelent, hogy elfelejtkezni önmagunkról, már olyan értelemben elfelejtkezni, hogy az ember nem lesz sértődékeny, nem lesz panaszkodó, nem lesz a maga sebeit nyalogató. Nem akarok erről sokat beszélni, egyetlen egy gondolattal zárom a mai elemzést. Ha valaki Krisztusra tekint, és Krisztusról a négy evangéliumot elolvassa, Jézus mikor panaszkodott? Jézus mikor sértődött meg? Jézus mikor hánytorgatott fel bármit is? Jézusról nem tökéletesen beteljesedett az Ézsaiás könyve 50. fejezetének az a proféciája, amit a 4-től a 7. versekig olvasunk, hogy ő olyanná tette képét, mint a kova. Ő nem szégyenült meg soha az életben. Ő olyanná tette képét, mint a kova. Ő tudta jól azt, hogy az életnek a lényege az adás, a szolgálat, de ezt a gyakorlatban is megvalósította. Ő nem elvárt dolgokat, hanem adott, kezdeményezett. Az ő szeretetében ott volt az együttérzés is, de ott volt a kezdeményezés, a cselekvés is, ott volt a meggondolás is, de ott volt a tett is. Tulajdonképpen csodálatos dolog ez az isteni szeretet, amit mi itt a Földön olyan sokszor úgy nem is értünk először, vagy olyan nehezen járunk körül. De amikor a Szentírást komolyan kezdjük kutatni, és amikor ugye az önzésünk jégpáncélján az első rések megnyílnak, és úgy befogadjuk ezt a szeretetet, akkor kezdjük látni, hogy mi is az, hogy élet. Mi is az, hogy Isten életre és szeretetre teremtett bennünket. Mondom, hogy hatalmas horderejű a példázat, nagyon nagy a mélysége, és nagyon nagy a tét is, mert csak ez a két lehetőség van, vagy örök élet, vagy végleges elveszés. Itt az egyetlen egy földi életünk keretei között kell megtanulnunk azt az életet, amivel lehet majd élni, és amire Isten ad majd örök életet, és itt kell legyőzni azt, amivel nem lehet élni, amire a hazugok mennek a végső elpusztulásra. Ennyi lett volna a példázatunk a mai alkalommal. Gondolom, hogy sok kérdés adódik ezzel kapcsolatban. Ahogy szoktuk tenni, egy negyed óra szünetet tartunk, és utána rátérünk a kérdéseknek a megbeszélésére. Aki nem tud itt maradni, köszönjük szépen a részvételt a Bibliakörön. Akinek van ideje, mindig nagy megbeszélések szoktak folyni, 7:30-kor elkezdjük a megbeszélést. Kérném szépen, hogy foglaljunk helyet. Elkezdenénk akkor a megbeszélést a kapcsolatos kérdéseknek, utána pedig, ha ezekből kifogytunk, akkor más bibliai kérdésekkel kapcsolatos megjegyzéseknek. Tessék, a mai példázattal kapcsolatban kinek lenne kérdése vagy hozzászólása. Tessék. Tehát az, amit a példázatban Jézus csak így érzékeltetett, hogy mikor eljön az Istennek fia, beül az ő dicsőségének királyi székébe. Nem tudom, mindenkit érintő dolog, mert kicsit erre hosszadalmasabb a válasz. Hogy konkrétan, tehát hogy történik a szétválasztás. Tehát a juhok és kecskék, vagy az üdvözültek és kárhozottak szétválasztása. De... Csak azért kell erről ennyit beszélni, mert sajnos a Biblia sok más tanításával együtt, ez is egy elfelejtett tanítás, nem beszélnek róla és nem hirdetik. Nyilván ennek mindig megvan az oka, hogy miről nem beszélnek és mit nem hirdetnek, mert ha valaki aztán ezt megismeri, utána egy-két lépéssel más dolgokra is fény derül, tehát mondjuk ez megvolt a zsidó nép életében is, és a kereszténység történetében is, hogy bizonyos dolgokat nem akarnak tudomásul venni a Bibliából. Hát, hogyha nagyon röviden kell ezt ábrázolnom, akkor azt mondanám, hogy ha itt van az emberi történelem, amelynek a kezdete, ugye ennek a történelemnek a kezdete, ennek a gyászos történelemnek a bűnbeesés, és ennek a történnek az egyik középpontja, ugye Jézus első eljövetele és az áldozathozatala az emberért, az emberiségért, és hát körülbelül akkor méretarányosan azt mondjuk, hogy 4000 év van a teremtéstől Jézusig, és Jézus után mi most körülbelül hát 2000. évet fogjuk betölteni. Nem tudjuk ezt pontosan kijelölni, hogy mikor lesz a történelmünknek a befejezése és Jézusnak a második eljövetele, de most nem is ugye ez a kérdés, hanem ez a szétválasztás, ez mikor következik be. A Biblia szerint a szétválasztás először az igazak esetében következik be. Így mondja ezt a Péter első levele 4. fejezetében a 17. vers, hogy először az Isten házán kezdődik meg az ítélet. Először az Isten házán kezdődik meg az ítélet. Tehát mielőtt Jézus eljönne másodszor, azelőtt az ítélet már kezdetét veszi, ez az igazakon való ítélet, tehát ez az ítélet első szakasza, az igazakon való ítélet. Jelenések könyve 20. fejezete is beszél erről, és mi is a példázatok között, amit az elmúlt évben vizsgáltunk, a királyi mennyegző példázatában már erről tudomást szerezhetünk. Akik itt voltak, visszaemlékezhetnek arra, hogy mielőtt megkezdődött volna a mennyegző, azelőtt a király bement, hogy megnézze a mennyegzői sokaságot, mert ha valaki nincs tiszta, fehér, ünneplő ruha, az nem vett részt a mennyegzőn. Tehát ez a mozzanat, hogy a király bemegy, hogy megnézze a fia lakodalmára érkezetteket, hogy van-e mindenkin fehér ruha, ez jelzi azt, hogy Isten először majd megnézi, hogy kiket támaszthat fel Jézus a második eljövetelekor. Tudnék, Jézus második eljövetele, ez egyenlő az igazak feltámadásával. Ahhoz viszont, hogy az igazak feltámadjanak, ahhoz Istennek is ítéletre van szükség, mert hiszen ítélettétel utáni ítélet végrehajtás az igazak feltámadása. Megállok, hogy ez érthető? Ugye, mert ha Isten visszaadja, mennyi szúnyog van itt, ha Isten visszaadja az életet embereknek, azt az ítéletben adja vissza, és utána támaszthatja fel ezeket az embereket az örök életre. Na most az ítéletnek a másik időszakasza az úgynevezett tárhozottak fölötti ítélet, amelyről Jelenések könyvének a 20. fejezete beszél részletesen. Erről még például a Dániel könyve 7. fejezetében is olvashatunk, meg sok más egyéb helyen. Akit ez részletesebben érdekel, ott éppen velem szemben egy zöld könyv az Alapvető Bibliai Tanítások KT-ja című könyv, nagyon részletesen bevezet ebbe. Tehát ott egy külön fejezet van erről, Alapvető Bibliai Tanítások KT-ja. Az ítélet második időszaka, tehát itt a juhok feletti ítélet, itt meg a kecskék feletti ítélet a mai szóhasználattal, ez az úgynevezett 1000 éves ítélet, a kárhozottak fölötti ítélet, amelyekbe Krisztus bevonja már a feltámadt igazakat is, és az élve elváltozott igazakat is, akik tudnék élve érték meg Jézus második eljövetelét. Azért ilyen hosszú ez az ítélet, mert tulajdonképpen ez idő alatti ítéletben tisztázódik ki az egész világtörténelem. Az egész világtörténelmünk több ezer éves, eddig 6000, mintegy 6000 éves időfolyamata. Isten szeretné megmutatni azt, hogy ő mindenkinél szerette volna, hogyha minden ember megtanulja, hogy mit jelent szeretetben élni. Ha minden ember hiteles jó cselekedetekre eljutott volna. akik ezt nem tanulták meg, így mondja róluk a második tesszalonikai levél, második fejezete, hogy nem fogadták be az igazság szeretetét az ő üdvösségükre. Tehát nem akartak igaz módon élni. Például itt ugye nem arról van szó, hogy köztörvényes bűnözők és gonosz emberek ítélete, ez az ezer éves ítélet, hanem például olyan emberek ítélete, akik mondjuk a saját felfogásuk szerint akartak jót tenni, vagy a saját mértékük szerint akartak igazakká válni. Amelyre az Ézsaiás könyve 64. fejezete azt mondja, hogy az ember előtt, ami igazság, az Isten előtt szennyes és megfertőztetett ruha. Tehát itt az életben tényleg a mérték kérdés a nagy kérdés, hogy milyen mértéket választunk. Ha az Isten a mértékünk, akkor Isten igéje, a Biblia megtanít bennünket arra, hogy mi az igazság és mi a szeretet. Ha mi magunk leszünk a mérték, és lehet, hogy nagyon vallásosnak hiszünk, akkor a mi mértékünk szerint sajnos egy magunk választotta szeretetet követünk, ami nem az igazi szeretet, ami mindig belecsúszik valami érdek és valami önzés. Tehát itt azért olyan hosszú ez az ítélet, mert Krisztus meg fogja mutatni az üdvözülteknek, hogy ő akarta minden embernek az üdvösségét, hogy a Máté evangélium a 23. fejezetében, a 37. versben mondta Jézus élet egyik legszomorúbb kijelentésében, hogy hányszor akartam a te üdvösségedet, de te nem akartad. Tehát végül is Isten hiába akarja, hogy mondja a Szentírás, az 1 Timóteus 2.4 szerint, Isten hiába akarja, hogy minden ember üdvözüljön, ha az ember nem akarja, és ez egy folyamat és egy egész élet során dől el, tehát senki ember nincs, aki rögtön akart volna igazságban, szeretetben élni, de azért az Isten ad lehetőséget, hogy megváltoztassuk a véleményünket és az életfelfogásunkat, de hogyha az ember nem akarja, akkor Isten maga sem tudja üdvözíteni az embert. Tehát Isten itt ebben az ezer éves ítéletben ezt mutatja meg, hogy hányszor akartam, de mivel ő nem akarta, ezért tett eltorzult az élete. Ekkor támadnak fel itt a kárhozottak, mert itt is visszaadja Isten nekik az életet az ezer év után, de nyilvánvaló, hogy nem változnak meg, tehát akkor is szembefordulnak Istennel és az igazakkal, és tulajdonképpen itt lesz a kárhozottaknak a végső megbüntetése az ördögnek, tehát sátánnak, a démonainak és a követőinek, és ez pedig a végleges elveszés. Ezt így mondja ki a Biblia Jelenések könyve 20. versében, akkor tűz száll alá az égből és megemészti őket. Na most felírtam még egy kis Biblia verset itt az Ámos könyvéből, Ámos 5.24-et, ami közli azt, hogy Isten tulajdonképpen vár a történelemben. Istennek nem, hogy mondjam, nem, az Isten, nem tudom jobban mondani, vonakodik ítélni. Szóval olyan, mint a jó szülő se akar pálcát törni a gyereke fölött, hogyha a gyereke nagyon eltávozik a helyes úttól. De akkor, amikor az Isten mindent megtesz az emberért, és amikor az ember mindig és mindig visszautasítja az isteni közeledést, akkor mondja ki az Ámos könyvében ez a Biblia vers, hogy folyjon az ítélet, mint a víz, és az igazság, mint a bővízű patak. Egy nagyon szép Biblia vers, hogy folyjon az ítélet, mint a víz, és az igazság, mint a bővízű patak, hogy Isten nem hagyhatja a világon végtelenségig a rossznak a működését. Isten ad időt a rossznak, ad lehetőséget a rossznak, a rossz is mutassa meg magát, és mindenki dönthessen, és miután Isten ezt mindenki számára biztosított, akkor eljön egy pont, amikor a rossznak vége kell, hogy legyen egyszer s mindenkorra. Isten itt sem vetett véget, még ha lett volna itt idő, vagyis helyünk, akkor azt mondanám, hogy a mennyei lázadáskor se vetett véget a rossznak. Itt se vetett véget, hogy az ember beengedte a földre, sehol a földön nem vetett véget. Inkább eljött az Isten, és önmaga halt meg az ember bűnért. És itt vett majd Isten véget hatalommal a rossznak. De Isten a hatalmát csak akkor használja, amikor kitisztázódik az egész történelem, amikor az ítéletben, nem tudom, hát cserebogárjárás van, nem szúnyogjárás ilyenkor. Valami, lehet, hogy az utcáról jönnek, a szuterénnek ez az átka. Tehát itt vet véget Isten a rossznak, az ítéletnek a végső kiteljesedése után. Nem tudom, hogy ilyen röviden, aki kérdezte, hogy nem tudom, hogy érthető-e úgy nagy vonalakban, hogy mi ennek a logikája. Tehát maga? Tehát hogy folyik, milyen az ítélet lefolytatása? Egy kicsit bele kell mennünk a folyamatba, ugye? Tehát akkor bele kell először mennünk, hogy mi is történik itt az ítélet első szakaszában, amikor Krisztus megvizsgálja azoknak az embereknek az életét, akik az életben egyáltalán szembefordultak az önzéssel, a bűnnel, meg akartak változni, és ezt kérték valamilyen formában az ő segítségét. Ez nem, hogy mondjam, ez nem feltétel mondjuk a Bibliát ismerni, mert hiszen minden egyes ember lelki ismeretében ott van az aranyalap. Tehát nagyon sok ember lesz az üdvözültek között, akik soha nem ismerték a Bibliát, vagy Krisztus nevét nem is hallották, de az életben jóra törekedtek, tehát meg akartak változni. Krisztus azt vizsgálja meg az ítéletben, hogy azok az emberek, akik a lelki ismeretük, vagy a hitük késztetésére belátták a maguk gyengeségét, és őhozzá fordultak. És megbánták a bűneiket, és ő megbocsáthatott a bűneiknek, mennyire éltek a megbocsátásnak a lehetőségével, mennyire változtatta meg az életüket a megbocsátás. Tehát, hogy ugye vannak emberek, akik nem kérnek bocsánatot, és állandóan igazolják magukat, és az önigazolás és az önimádat tulajdonképpen elháríthatatlan az életükben. Mert ők így akarják, hát ezek elvesznek. De vannak emberek, akik bánják a bűneiket, meg is vallják, szeretnének más emberek lenni. Még azt is tudják, hogy Krisztus minden bűnért meghalt, tehát az ő bármilyen súlyosságú bűnükért is, de mégis valahogy az életükben nem veszik komolyan azt, hogy maga az Isten az életét adta azért, hogy nekünk más életünk lehessen, és ezek is elvesznek. Tehát az elveszendőknek a csoportjába ugye két embertípus is van, a kifejezett önigazoló és a kifejezett bűnben megrekedő emberek, és azok az emberek, akik ugyan nem akartak megrekedni a bűnben, de nem vették komolyan azt, hogy az Isten milyen nagy árat fizetett értük, és nem fejlődött igazán az életük. Nyilván ezek fölött itt nem is zajlik az ítélet, tehát ez... Hogy úgy mondjam, hogyha az igazak fölött zajlik az ítélet itt, akkor világos, hogy akik fölött nem zajlik, azok csak ide fognak tartozni. Tehát itt már teljesen világos, hogy kik lesznek azok, akiket Jézus majd feltámaszt az örök életre. Jézus itt az ítéletnek ezt az időszakát egy olyan példázatában mutatta meg, amivel mi nem foglalkozhattunk. Ez a Lukács evangélium a 13. fejezetében a terméketlen fügefa példázata. Szó van ott a terméketlen fügefa példázatában a szőlőskert uráról és a vincellérjéről. Ugye az úr a szőlőskertbe ültet egy fügefát, évek óta jár, hogy nézze, hogy van-e termés, nincs termés, azt mondja, hogy hát akkor vágjuk ki ezt a fügefát, nem foglalja a földet hiába. És a vincellér azt mondja, hogy uram, még adj egy évet, megásom, megtrágyázom, megkapálom, hogyha nem terem akkor se gyümölcsöt, akkor vágjuk ki, de talán majd gyümölcs se fordul. Tulajdonképpen Isten a mennyei atya és Jézus Krisztus között az ítéletben is egy ilyen hasonló tanakodás folyik, azzal a különbséggel, hogy itt már ugye lezárt életutakról van szó. Csak itt az ítélet végén van egy vékony sáv, hogy azoknak az életére is átterjed az ítélet, akik még élnek a földön, és igazak, élő állapotban igazak, akik megérik Jézus második eljövetelét. Hát ez itt egy vékony sáv. De ez a megvizsgálás, hogy én adok neki lehetőséget, a múltkori példázattal élve, adok neki talentumot, és most vajon ahhoz méltóan élte? Ezt vizsgálja meg Isten az ítéletben. És akkor, amikor jön az ítéletnek a második szakasza, ott meg Isten arra mutat rá, hogy én mennyit adtam neki, hányszor akartam, hogy megváltozzék, milyen lehetőségeket biztosítottam a számára, hány emberrel hoztam kapcsolatba, milyen gondolatokat sugaltam neki a Szentlélek segítségével, és mégse akart megváltozni. Tehát nem akar ezek szerint élni, vagy nem akar szeretetben élni. Tehát itt a belső megvizsgálása folyik. Minden egyes embernek az emlékképét az Isten őrzi magánál. Tehát nincs szükség arra, hogy ezek az emberek éljenek. Sem itt az ítéletnek ebben a szakaszában az igazak nem élnek, mert egyrészt ugye nyugszanak a földporában, akik a meghalt igazak, másrészt ugye azok élnek, akik élve érik meg Jézus második eljövetelét, de az ítéletben, hogy úgy mondjam, nincsenek ott, nincsenek jelen. Ez egy olyan bírósági tárgyalás, ahol ott van a bíró, ott van az ügyész és az ügyvéd, de nincs ott a maga a vádlott, vagy illetve nincs ott, akit először fel kell menteni, másodszorban meg akit nem lehet felmenteni, de erre nincs is szükség. Mert Jézus, aki meghalt az emberért, ő egy személyben lehet bíró és ügyvéd. És a második esetben sincs erre szükség, mert hiszen Isten az életét adta ezekért az emberekért, ő tudja jól az ő életüket, és látta az ő küszködésüket, és tudja, hogy hát miért nem változtak meg. Tehát ennyit egy kicsit bepillantva ebben, nem tudom, hogy így most már egy jottányival világosabb. De mondom, hogy ez előre mondtam, hogy hosszú lenne. A Bibliai Tanítások Kis Kátéja című könyvben erről hosszasabban lehet olvasni, valamint a Korszakok Nyomában című könyvben az ítéletnek az egész lefolyásáról több fejezet szól. Tehát ez így van, hogy Pál apostol beszél erről a Római Levél második fejezetében, hogy mindenki megítélhető valami alapján. Vagy a lelkiismeret alapján, vagy a meggyőződés alapján. De a lelkiismeret mindenkiben meggyőződés. Egy bizonyos fokú, nagyon mély meggyőződés a lelkiismeret. Máté 7.12-ben mondja ki ezt Jézus, hogy a lelkiismeretnek ez a törvénye, hogy amit akartok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, mindazt úgy cselekedjétek azokkal. Mindenkinek van lelkiismerete, csak mint minden, ami benne van az emberben, attól függ, hogy hogyan használjuk. Tehát a Bibliából látjuk, hogy voltak gyenge lelkiismeretű emberek, voltak aggályoskodó lelkiismeretű emberek. Ez különben a mai tudomány vagy lélektan is leírja, meg az egyszerű hétköznapi tapasztalat is, hogy vannak emberek, akik például kis dolgokon aggályoskodnak. Szóval nagy dolgokat futni hagynak. De kis dolgokon elkezdenek aggályoskodni. Más emberek meg, hogyha mondjuk sokat teszik, egy bizonyos fokú rosszat sokat tesznek, azon a ponton meggyengül a lelkiismeretük, és ott szinte már nem is érzik a lelkiismeretnek a szavát. De ez nem annyit jelent, hogy nem lenne lelkiismeret, csak egy eléggé megrongált állapotban levő lelkiismeret van. De lelkiismeretet, ameddig élünk, nem lehet elpusztítani. Az olyan, mint az élet. Szóval az... Most ha élünk, és dobog a szívünk, addig van lelkiismeretünk is. Arra a kérdésre, amit föl szoktak emberek tenni, hogy néhány emberben, mintha nem lenne lelkiismeret, mert akik gátlástalanul ölnek, meg csalnak, meg lopnak, én erre csak azt tudom válaszolni, hogy mindenkiben van lelkiismeret. Ha úgy tűnnék is, hogy ők nem csinálnak lelkiismereti problémát a dologból, ez az emberekben levő határtalan nagy színészi képességnek tulajdonítható. Az emberek úgy elő tudják adni, mintha mi se történnék belül, hogy ők vígan és dalolva teszik a rosszat. De itt kell nagyon világosan a Római Levél második fejezetét ismernünk, amelyben azt mondja a Pál apostol, hogy nyomorúság és ínség minden gonosz cselekvő ember lelkének. Tehát ha valaki rosszat tesz az életben, az ellet készül, hogy belül elkezdődik egy borzalmas lelkiismeret furdalás, vagy egy belső feszültség, csak hát az ember megjátszhatja, mintha mi se történnék. De abból nem az kell következni, hogy mi se történik, hanem az, hogy nagy színész. Sajnos, ugye nagy a szöveggyűjteménybe beválogattam Babits Mihálynak az Életbeli Színház című egyoldalas eszmefuttatását, ami ugye arról szól, hogy minden ember nem is egy, hanem több szerepet szeret alakítani az életben. De hát ezek hamis szerepek nyilván. Az igazi szerep az lenne, hogyha mindenki a lelki ismeretére hallgatna. És ha mindenki tudna önmagával szemben is kijelentéseket tenni, és azt mondani, hogy most hibáztam, most tévedtem, bocsánat, ez nem így volt, és így lehetne tiszta lappal új életet kezdeni. Mással is jól cselekedett. Hát figyelmeztette a másik társát, mondta, hogy mi méltán vagyunk itt. Szóval ez is érdekes, tehát a hit meg a cselekedet soha nem választható szét egymástól. Hogyha valakiben van egy igazi felismerés, ha valaki valaminek igazán a mélyére rádöbben, az szinte lehetetlen, hogy azt le lehetne folytani, az rögtön cselekedeteket kíván. Először mind a két lator szidalmazta Jézust. De amikor látták Jézusnak a magatartását, az egyik lator elkezdett ezen gondolkodni, hogy lehet ilyen kínszenvedések között is másokért imádkozni, az édesanyját a szeretett tanítványára bízni. Tehát látták azt, hogy ez egy rendkívüli, mint ahogy a római századot is azt mondja, hogy ez valóban Isten fia volt. És rögtön figyelmeztette is a társát, tehát igenis tudott jót tenni mással is. De tessék kölcsön venni a kazettát, itt van a kazettája, meg van egy írásos anyag, tessék meghallgatni, most azt tényleg nem akarok belemenni. Tessék a... Igen, tehát mondjuk ez a példázatunknak is az egyik vonása volt, hogy végül is az a kérdés, hogy ki milyen ember, hogy hogyan él és mit cselekszik. Tehát ha valaki azt mondja, hogy ő jó ember, meg ő nem tudom, hívő ember, de ugyanúgy viselkedik, ugyanaz a magatartása, mint mondjuk a nem hívő embereknek, ugyanúgy megenged magának indulatot, sértődékenységet, haragot, kegyetlenséget. Szóval, hogyha a cselekedetei ezt mutatják, hát akkor mitől hívő? Tehát az biztos, hogy Jézusnak ez az általam is idézett kijelentése, hogy aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát, tehát valahol itt van a végső célja egy keresztény életének, hogy azt tegye, ami az Isten akarata, amit az Efézusi Levél második fejezetében így mond Pál apostol, hogy Isten előre elkészített minden jó cselekedetet, hogy azokba járjunk. Tehát az biztos, hogy itt a cselekedeteknél kell megragadni a dolgot, mert a példázatunk is itt ragadja meg, mert rögtön Jézus azt mondja, hogy éheztem és ennem adtatok, szomjóztam és innom adtatok, tehát itt cselekedetekre céloz. Csak most ezután lépnünk kell egy újabbat, és fel kell, hogy tegyük a kérdést, hogy hol vannak az autentikus cselekedetek, tehát hol vannak a hiteles cselekedetek, a valódi jó cselekedetek. Ugye? És amikor ezt kezdjük vizsgálni, hogy hol vannak a valódi jó cselekedetek, mert hiszen ezzel folytatódik a példázat is, akkor jön be itt a hit, hogy hit nélkül nem lehet valódi jó cselekedeteket tenni. Ha valaki elképzeli az életét, hogy ő most jót tesz emberekkel, és most ő jótékonykodik, vagy segít embereken, ez nagyon derék és szép elképzelés, de hogyha valaki ebben megreked, az mindig az ember szempontjából, az emberi szempontjából jó cselekedeteket fogja végezni. Amelyek mások, mint a hitből fakadó jó cselekedetek. Most, hogy mondok egy gyakorlati példát. Én nem ismertem a Szentírás, sem ezt a példázatot, sem más alapvető tanításokat, és hát mi albéletbe kezdtük az életünket, és az albéletben a házi nénink már 80 év fölött volt, és hát bizonyos betegségei előjöttek. Hát segíteni kellett rajta. Nyilván, ha már ott vagyok, hát albérlő vagyok is, de hát amennyit tudok, segítek rajta. És kezdtem jótékonykodni a nénivel. Segítettem neki bevásárolni, amikor eltörte a kezét, akkor jártam vele gyógyfürdőre, ha behívott a szobájába, órákig beszélgettem, hogy ne legyen egyedül. Tehát különböző módokon, de mondom, ezt emberileg csináltam, úgy gondoltam, hogy ez nagyon jó dolog. Hát egy valamire nem voltam tekintettel, hogy nekem feleségem is van, meg aztán gyerekek is születtek, aztán tették fel a kérdést, hogy most tulajdonképpen én most kivel teszek jót? Meg egy kicsit a néni kihasznált olyan szempontból, hogy ha albérlő, akkor tegyen meg mindent. És kezdtem én ezen gondolkodni, hogy én hogy tehetnék a nénivel úgy jót, hogy az valóban jó legyen. Nem tudtam vele jót tenni, mert ha órákig nála voltam az egyik nap, a másik nap már, mit tudom én, pár porszemért elkezdett ott veszekedni, meg nem tudom én vissza, soha nem volt igazi jó életünk. Azután ebben a nehéz helyzetben ismertem meg én is a Szentírást, meg a néni is, hála a jó Istennek, tényleg ő is a kezébe vette a Szentírást, és hát ő egyre idősebb lett, és egyre gyengébb lett, és aztán volt egy ilyen gondolatom, hogy mi lenne akkor, hogyha én a néninek felolvasnék a Bibliából csak egy rövid részletet. Nem beülnék hozzá egy ilyen tracspartira, hogy most meg... Szóval csak egy fél óra. És a néni ezt nagyon hát megrendült, ahogy hallgatta, a Zsoltárok könyvéből olvastam fel neki, és egy idő után ő is ezt kérte már tőlem, hogy erre mindenképp szakítsak időt, hogy hát a Szentírásból, hogy ő tényleg Isten szavának elfogadta aztán a Szentírást. És itt mutatnám meg a két dolgot, hogy először nagyon sokat tettem én a néniért, meg nem is azért tettem, hogy most engem dicsérgessenek, de mégis benne volt az emberinek az összes esetlensége, tehetetlensége, és a néni nem lett jobb. A néni nem lett jobb. Amikor azt hallgatta, minden másnap hallgatta ezeket a Zsoltár igéket, akkor nagyon mélyen megrendült és elgondolkozott, és akkor elkezdett megjobbulni ez a néni. 2-3 évig volt az első emberi jó cselekedet, a néni nemhogy nem javult meg, hanem tulajdonképpen eléggé eleresztette magát, és a végén már oda lyukadtunk ki, hogy nekem ezt meg kell tennem azért, mert hát én egy fiatalabb vagy, és albérlő vagyok, ezt meg kell tennem, és hát nagyon rossz helyzet volt ez. És utána pedig az ember azt mondta, hogy ennek a néninek is mire van szüksége, mint minden embernek, hogy az Istent megismerje. Mert ha az Istent megismeri, akkor az Istentől megtanulhatja azt, hogy mi az, hogy jó. Egymástól, egymásnak mi nem tudjuk a magunk lényéből megmutatni, csak akkor, hogyha Istent képviselve élünk az emberek világában. Tehát a cselekedetekig mindenképpen el kell jutni, csak az a kérdés, hogy valaki az emberi közegen keresztül jut el a cselekedetekig, és erre mondhatjuk azt, hogy ez a jótékonykodás. És ha valaki az Isten tanítása szerint jut el megtérés, újjászületés után a jó cselekedetig, erre mondhatjuk azt, hogy ez a felebaráti szeretet. Tehát itt az életben, most hogyha amit elmondtam most, akkor ezt egy másik szempontból is gyorsan hadd ismételjem meg, mikor következik be az életünkben változás. Akkor, hogyha felhagyunk az emberi jótékonykodással, befogadjuk az Isten szeretetét, megismerjük és befogadjuk az Isten szeretetét, és az majd átalakít bennünket, és akkor majd valódi jó cselekedetekre jutunk. Tehát, hogyha most ezt itt ábrázolnom kellene, akkor csak is így tudnám ábrázolni, hogy először van a hit és befogadás, és ha az ember ezt befogadta, ebből következnek majd a cselekedetek. Ez a bibliai tanítás. Tehát, ha az ember befogadja az Istent, akkor az Isten hatalmat ad annak, mondja János első fejezetében, hogy az Isten fiaivá legyenek, és tegyék azt, ami az Isten fiaihoz méltó, ami hozzájuk illik. Tehát mindenféleképpen a hit az, ami megállítja az embert az emberi jótékonykodásban, ami egy egészen más utat állít az ember elé, de ha ebből a hitből nem következnek valódi jó cselekedetek, akkor az a Jakab levele második fejezetével elmondhatjuk, hogy az a hit, amiből igazi jó cselekedetek nem következnek, az megholt önmagában. Tehát nem tudom, hogy valamennyire érthető-e, hogy a Bibliában a hitből jönnek az igazi jó cselekedetek, de kell, hogy jöjjenek igazi jó cselekedetek, mert ha nem jönnek, akkor az a hit meghalt önmagában. Hát az, hogy egy ember mennyire ismeri meg a Bibliát, az az akkor dől el, amikor azt látjuk, hogy a Bibliának minden rendelkezésével összhangba jutott el. Tehát, hogy ha el tudja fogadni azt, hogy ami van a Bibliában, az Isten akarata, Isten szándéka, vagy akkor kezdődik egy ember életében az a bizonyos más élet, amikor eljut idáig.
1: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

Szeretettel köszöntök mindenkit. Utolsó alkalmán ennek a sorozatnak, a Szeretet útja című sorozatnak az utolsó alkalma, aminek ez a címe, hogy az örömteli élet titka. Az alcím pedig így hangzik: